0: Fúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg legfőbb céljai között. Emellett fontosnak tartja a véradói bázis bővítését is, különösen a fiatalok körében. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NÉBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése. A hivatal arra kéri a szőlős gazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szöglygettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőktől és a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek a hatóságok. Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a Múzeumok Éjszakáján. A kiemelt helyszín Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. A legtöbb program 6 éves korig ingyenes. Sport. A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. Jelenleg 11 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-19 fokot mérnek. Az Észak-Dunántúlon, valamint a középső és délkeleti tájakon változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű, többfelé megélénkül a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Vendégünk Bagosi Norbert, énekes-gitáros, akivel zenekara a Bagosi Brothers Company nyári koncertjeiről is beszélgetünk. 8. Óbudai Zenezug Fesztivál a budapesti vonósokkal ezen a hétvégén. A debreceni Csokonai Színház társulatát kísérjük el táj előadásaikra, és a Múzeumok Éjszakáján orgona koncert lesz Pannonhalmán. Ez a kínálat mára. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Süveges Gergő. ...2013-ban alakult a zenekar Gyergyószentmiklóson, meghódították a hazai színpadokat, és sűrű a koncert naptárjuk idén nyára is. A fő attrakció egy augusztusi hétvége a Budapest Parkban. Stúdió vendégünk Bagosi Norbert, énekes-gitáros, a Bagosi Brothers Company egyik alapítója. Köszöntöm szeretettel.
3: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Múlt héten álltak színpadon Szegeden, majd a fővárosban, a Kobuci kertben koncerteztek. A következő hetekben Pécset, Keszthelyen, Alsóörsön lépnek a közönség elé, de lesz Sopron Fest, V4 Fest, művészetek földje. Mitől függ, hogy milyen zenék hangzanak el egy adott koncerten?
3: Az az igazság, hogy amúgy felszoktunk készülni már a szezon elején, és elkészítünk egy olyan műsort, amit úgy gondolunk, hogy egész szezonban jó szolgálatot fog tenni, és ezt visszük, ezt kitaláljuk, megcsináljuk úgy a sorrendet, jól felépítjük, hogy amikor mondjuk már az emberek kitáncolták magukat, akkor legyen idejük kicsit mélyebbre tekinteni és lelassulni, utána megint felhúzzuk őket. Nyilván azért ez nem ugyanaz minden egyes koncerten, és most már arra is figyelünk, hogy blokkosítjuk ilyen 5 dalos blokkokat készítünk, amiket cserélgetünk, hogy sem a közönség, sem mi ne unatkozzunk.
2: Ezek szerint van olyan rajongó, aki mondjuk egész nyáron nyomon követi a Bagosi Brothers Company koncertjeit, mindenhol ott van, feltűnik az első sorokban is, akár mondjuk az ő kedvükért picit variálnak a menetrenden?
3: Abszolút így van, annyira így van, úgy kell elképzelni, hogy nagyon sokszor, amikor megérkezünk egy-egy helyszínre, már a hangbeállásra, ami többször is mondjuk egy esti koncert esetében délelőttre esik, már ott vannak az első sorok, oda vannak készítve a pulcsiaik, a vizeik, és ott várnak bennünket, úgyhogy sok esetben ugyanannyit utaznak, mint mi, és még így is korábban érnek oda, és fittebbek, úgyhogy le az összes kalappal, és amúgy egy szuper érzés, mert tényleg az, hogy mint a családunk, úgy kísérnek bennünket igazából koncertről koncertre.
2: Hűségesek és elfogulatlanok, vagy elfogultak?
3: Hűségesek, az biztos, amúgy remélem, hogy elfogultak, mert igazából ugye ez azt jelenti akkor, hogy közel vagyunk az ő szívükhöz.
2: Mire készülnek a Budapest Parkban augusztus 21-én és 22-én? Ugye mindkét napon ott lesznek csak a zenekar áll majd a színpadon, vagy vendégek is lesznek. Milyen stílus kavalkádra számíthat a közönség? Mert ha két nap, akkor én arra tippelnék, hogy nem ugyanolyan hangszerelésben szólalnak meg mondjuk a dalok, de lehet, hogy nem jól gondolom.
3: Így van, ezt egy egész hét magosi hétvégének szánjuk, és a két nap teljesen két különböző műsorral jelentkezünk. Első nap 21-én a Csillag az égen című projektünket, vagy műsorunkat szeretnénk színpadra állítani. Ez arról szól, hogy népzenei köntösbe öltöztettük a bagosi dalokat. Egy párszor volt ez hallható, a Csíksömjerekben is ezt adtuk elő. Ez rendezve van, ez egy előadás, de tele van bulis nótával, néptáncosok vannak, népzenészek vannak a színpadon, egy ilyen óriás nagy folk bulit kell elképzelni, valamint a második nap, meg 22-én egy grandiózus rock'n'rollos húrok közé csapós bagosi koncertre lehet számítani, mind a két nap nagyon jónak ígérkezik szerintünk.
2: És vendég lesz? Gondolkodnak ilyenben, vagy ez ilyenkor csak még meglepetés, tervezés alatt van, és nem, nincs rá szükség?
3: Nem jellemző, hogy vendégeket szoktunk hívni, olyanokat, akik mondjuk nem szerepelnek adott dalainkban, de mindig készülünk extra produkcióval, vagy műsorral, vagy kinézettel, vagy dalokkal az ilyen kiemelt koncerteken, és abszolút úgy kezeljük ezt a két napot.
2: Izgalmasnak ígérkezik, viszont ahogy néztem, 2023-ban jelent meg a legutóbbi albumuk. Van-e tervben már valami? Néhány dal azért azóta született. Van még értelme manapság albumokban gondolkodni egy zenekarnak?
3: Én azt gondolom, amúgy nem is olyan régen jelent meg a Lámpás című lemezünk, igazából az van, hogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább a daloknak van értelme manapság, tehát úgy sokkal könnyebben el tudunk jutni az emberekhez, és nem az van, hogy egy akkora nagy csokrot kapnak, amit sok esetben valamiért nem akarnak végighallgatni, olyan, mintha arra se lenne időnk manapság, hogy végighallgassunk egy lemezt. Ettől függetlenül mi azért szeretjük belerakni egy ilyen csokorba, és van alatt, hogy hiszünk az analóg dolgokban, hiszünk abban, hogyha jól fel van építve mondjuk egy lemeznek az anyaga, akkor ez egész történetet mesél el, és nem csak egy szelet van belőle kiragadva, ami sok esetben lehet egy dal.
2: Alapjában igen, egy albumnak régen koncepciója volt, hogy valami alapján fűzték fel a dalokat egymás után, ezek szerint számíthatunk majd valami ilyesmire is a Bagosi Brothers-től. Van rá arra lehetőség, hogy elvonuljanak kicsit csendesebb helyekre, és akár alkossanak? Tehát, hogy ezek a dalok hogy és mikor, milyen körülmények között születnek?
3: Abszolút van, amúgy mindig próbáltunk odafigyelni arra, hogy időt szakítsunk önmagunkra, meg a kreatív folyamatokra, sőt olyannyira, hogy most a szezon közepén is figyelünk arra, hogy ne az legyen tényleg, hogy csak a turnébuszban vagyunk és a koncertállomásokon. Azt gondolom, hogy enélkül nem is lehetne ugye csinálni folyamatosan ezt az egészet, mert abból táplálkozik minden, azokból az alap kreatív ötletekből, amiket aztán fel lehet töltöztetni és meg lehet mutatni a nagy érdeműnek. Úgyhogy abszolút van erre lehetőség, ez sokszor történik együtt, közösen, sokszor egyedül, mondjuk a foszlányokat, azokat szinte mindig egyedül írom valahova elvonulva, és utána meg azt közösen pakolgatjuk készre.
2: Azt gondolom, hogy a zenekar tagjainak a közös szerelem nyilván a zenélés, de van-e valami olyan közös program még, ahol együtt tudnak kikapcsolódni, akár elmennek közösen kirándulni, biciklizni, moziba, színházba, nem tudom, kártyapartit szerveznek.
3: Wow, egyre jobb ötletek vannak amúgy. Kerül persze, mi a sport szerető emberek vagyunk összességében, most a nem olyan rég felfedezett hobbi, Atának hála, az a szörf, a hullám szörföt csináljuk szinte mindannyian, ezért ugye utazunk nagy távokat is, mert itt van azt, hogy nem lehet engedni, amúgy a téli sportok szerelmesei is vagyunk, snowboardozunk, sízünk, elfojlozunk néha a Balatonon például, úgyhogy szeretjük az ilyen, nem tudom, izgalmas adventure hozzáállást.
2: És hogyan változott a csapat hozzáállása mondjuk a zenéléshez, hiszen 13 évvel ezelőtt ifjonti fiatalon kezdtek el zenélni, van akinek időközben már családja is lett, a prioritások lehet, hogy megváltoztak időközben.
3: Azt gondolom, hogy arra figyelünk oda, hogy mindig kihívás legyen számunkra is a maga a zenélés, meg az, amit csinálunk. Valahogy én azt gondolom, mivel ez számunkra egy ilyen hobbi, egy ilyen szerelem, tehát semmiképp nem... Nyilván vannak azok a periódusok, amikor az ember el van fáradva, és nagyon megy, akkor megvannak a nehézségei, de összességében mindig tudunk töltekezni benne, és ameddig ez van, addig én azt gondolom, hogy nagyon sok nehézséget elbír az ember. Arra figyelünk oda, hogy számunkra is mindig kihívás legyen. Ne az legyen, hogy egy ilyen, nem tudom, folyamatos monotonitásba kerülünk bele, és újra akarjuk gyártani mondjuk a slágereinket, hanem tényleg találjuk meg a kihívást, a szépséget folyamatosan ezekben a dolgokban, úgyhogy szánunk rá időt, mert szeretettel gondolunk rá.
2: Múlt csütörtökön a Budapest Parkban lépett fel Bagosi Norbert a Katona József Színház által szervezett Csini Baba koncerten, de gyakran láthatjuk a Random Trip zenekarral is közösen fellépni. Szeret önállóan is jelen lenni a színpadon? Tehát hogy azt jelenti, hogy azért egy picit másfajta szabadságra is vágyik, mint amit a Bagosi Brothers jelent zeneileg?
3: Amúgy nem mondanám, igazából én teljesen kiélem magam a zenekar berkein belül, vagy úgy ebben a családban, én abszolút azokat az igényeimet, amik a színpad felé vonzanak, azt megélem. Hogyha egy-két olyan érdekes projekttel, vagy gondolattal keresnek fel, amiben azt gondolom, hogy tudok, nem tudom, újat találni önmagamban, vagy tényleg én kíváncsian tudok tekinteni rá, akkor abban nagyon szívesen részt veszek. Amúgy nem sok ilyen van, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy így mondjam, a Csini Babában most már benne vagyok a negyedszer, és remélem, ha lesz még egyszer, akkor ugyanúgy lesz szerencsém ott lenni. Az egy nagyon izgalmas projekt, hogy 50 tényleg énekes és színész egyszer áll a színpadon.
2: Ott volt beleszólás, hogy milyen dalt énekeljen? Most ugye a rendszerváltás időszaka volt terítéken, lehetett választani, szavazni, hogy én szívesebben választanám ezt vagy azt a dalt?
3: Azért nem tudom, mert úgy képzelj el, hogy én nem szoktam kérni, tehát én eléggé úgy vagyok, hogyha a rendező valamit kitalált, akkor gondolom, hogy azt gondolja, hogy az nekem jól áll, és nekem való, és én összességében megelégszem azzal, amit úgy rám ró az élet, nem vagyok az a törtető típus, hogy nekem szerintem más jobban állna.
2: De ezek szerint akkor jó csapatjátékos, a zenekarban ki a főnök?
3: Nincsen, abszolút ilyen demokratikusan csináljuk a dolgainkat, de ez így magától alakult, tehát összességében barátokként kezdtük, és szerintem észrevesszük, hogy ki miben jó, ki miben teljesít nagyon jó, miben van szüksége segítségre, és ez a kohézió ilyen formán nagyon jól működik.
2: Sűrű a Bagosi Brothers Company nyári koncertnaptára, tehát a fő attrakció augusztusban. Egy hétvége a Budapest Parkban, stúdió vendégünk Bagosi Norbert, énekes gitáros, a zenekar egyik alapítója volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
2: Most pedig a zenekar egyik dalába hallgatunk bele, fekszünk a strandon.

0: Vagosi Brothers Company zenéje szól tehát az előbbiekben a Fekszünk a strandon. A budapesti vonósok kamarazenekar pedig 8. alkalommal rendezi meg a Zenezok Fesztivál hangulatos nyáresti koncertjeit június 5-e és 7-e között az Óbudai Társas Körben. Paja Bea, Ránki Fülöp és ifjú versenygyőztes tehetségek lesznek a zenekar vendégei, és a klasszikusok mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak a Krúdi negyed patinás épületében. A fesztivál koncertmesterével, Pilc Jánossal beszélgetett Nagy Bálint.
1: Itt vagyunk az Óbudai Társaskörben, a Zenezuk Fesztiválnak a helyszínén.
2: Nagyon örültünk, amikor az első alkalommal létrejött ez a fesztivál, ez viszont most már a 8., és csak fejünket kapkodjuk, hogy mennyire gyorsan eltelt ez a 8 év, és ami viszont nagyon fontos számunkra az az, hogy mindig próbálunk valami újat kitalálni ezen a fesztiválon, hogy nem mindig azokat a darabokat, vagy azokat a fajta koncerteket adjuk elő, amik általánosak, tehát hogy a közönségünk mindig kapjon valami újdonságot, és ezzel magunkat is igyekszünk meglepni.
1: Ha beletekintünk a programba, akkor az első napnak egy érdekes címet adtak.
2: Így van, ez a Cserebogár koncert. Igazából ez talán a leghagyományosabb. Ez nagyon szervesen illeszkedik a budapesti vonósok egyik célkitűzéséhez, jelesül ahhoz, hogy minden erőnkkel igyekszünk támogatni a fiatal tehetségeket, és persze ezzel kapcsolatban azt is, hogy ugyanakkor a közönségünk is meg tudjon újulni, és minél fiatalabb generációk is érdeklődjenek a koncertjeink iránt, és ezért ilyenkor egy felhívást teszünk közzé azzal, hogy azok a versenygyőztes fiatal zeneiskolások, akikhez éreznek kedvet és elhivatottságot, azokat nagyon szívesen meghívjuk egy hangversenyre, ahol mi kísérhetjük őket, és természetesen ők akkor bemutathatják azt, amit tanultak, amit tudnak, amivel díjat nyertek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépcsőfok számukra, nekünk pedig egy nagyon jó alkalom arra, hogy felfedezhessük azokat a tehetségeket, akik pedig vannak, és az ország minden részéből szoktak ilyenkor jönni, úgyhogy ez mindig egy nagyon sikeres hangverseny.
1: Hogyha a másik két napot tekintjük, akkor kik lesznek még a vendégelőadók a budapesti vonósok mellett, és mivel készülnek még erre a párnapos fesztiválra?
2: Talán az egyik legfontosabb koncert az a következő napi, tehát a szombati koncert, ahol két olyan művet is eladunk, amit még soha életünkben nem játszottunk el, ami elég nagy szó, a budapesti vonósok jövőre lesz 50 éves, úgyhogy ez tulajdonképpen egy kihívás koncert, de nagyon érdekes lesz szerintem az a műsorszám is, amit majd Ránki Fülöp fog előadni zongorán, ez a Lisztnek a fiatalkori zongora versenye vonósokra és zongorára, ami nem egy nagyon sokat játszott darab, a Malediction ez a címe, és tulajdonképpen már benne van a későbbi Lisztnek is szinte az összes stílus eleme, de gyakorlatilag talán azért még ez egy olyan fajta fiatalkori koncert, ami nem tett akkora ismertségre szert, mint a nagyobb testvérei. Hát ez is elég, mint mondtam, ritkán hangzik el, mi is valaki számogatta, hogy talán 20-valahány éve játszott ezt a budapesti vonósok utoljára, úgyhogy újra egy jó alkalom, hogy hát Ránki Fülöp kiváló szólójával ezt előadjuk. A harmadik nap az pedig tulajdonképpen egy kicsit idézőjelben egy kicsit a lazább, vagy a lelazulósabb nap, és itt majd ebben Paja Bea fog segíteni, aki hát már ismerjük jól, és természetesen koncerteztünk már vele, úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy mire számítsunk vele kapcsolatban, hiszen ő annyira sokoldalú és annyira érdekes módon tudja tulajdonképpen úgy mondjam megfogni a közönséget, így rabulejteni, hogy ebben mindig nagyon szívesen vagyunk partnerek. Ezt majd egy doknányi mű fogja megelőzni, a Trio Serenádnak az átirata a vonós zenekarra, ami egy kiváló romantikus darab, és nagyon alkalmas arra, hogy a zenekar megcsillogtassa úgymond a képességeit, de én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló műsor zárókoncert janánt, amit aztán majd egy még lazulósabb, úgymond bográcsozás fog követni. Így a Óbudai Társaskör kertjében.
1: Mondhatni, hogy ez a kis fesztivál közösséget is épít.
2: Igen, természetesen, tehát arra is figyelünk, hogy az utolsó koncert után akkor tulajdonképpen egy kicsit mélyüljön a kapcsolat a zenekar és közönség között, tehát a bográcsozás mellett igazából így tulajdonképpen ilyen ad hoc módon egy kicsit még énekelni is szoktunk a közönségünknek, illetve hát persze van kötetlen beszélgetés mindenkivel, és miután ez egy pont akkora méretű hely és terem, és a kert is olyan kedves és meghitt, hogy itt ilyenkor szerintem egy nagyon jó kapcsolatok szoktak kialakulni.
1: Összességében milyen hangulata lesz ezeknek a nyáresti koncerteknek?
2: Mind a három koncert nagyon különböző lesz, ugye az első koncert egy ifjúsági, a második tulajdonképpen az a műsor, ahol egy Richard Strauss rózsalovag átiratot is eljátszunk, ezt Kostyál Péter készítette egyébként, ezt is első ízben játszunk, illetve elhangzik majd Orbán Györgynek egy nagyszerű vonószenekari alkotása, és tulajdonképpen a kettő között lesz majd a Liszt zongora verseny, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon egyedi műsor, és hát az utolsó koncert pedig talán tényleg a feloldása az egész fesztiválnak, megnyugvása, és ugyanakkor meg egy jó hangulatú koncert várható.
0: Zenezuk Fesztivál tehát június 5-e és 7-e között az Óbudai Társaskörben. Erről hallhattunk az előbbiekben.

0: A Debreceni Csoknai Nemzeti Színház társulata idén is ott lesz több fesztivál versenyprogramjában. A sort a Mainz de Badi budapesti bemutatójával kezdték meg. A színház vezetése különösen büszke arra, hogy a szegedi szabadtéri játékokon két alkalommal is bemutathatják a Carment. Gyarmati Péter összeállítása.
1: Ahogy az szokott lenni, június közepén véget ér az évad Debrecenben is, aztán a hazai színházi élet egyik legjelentősebb eseményének ad otthont a Civisváros, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen rendezheti meg az országos színházi találkozót, és ezzel párhuzamosan idén is számos fesztiválon és nyári eseményen fellép a debreceni társulat. Bocskor Salló Lóránt igazgatóhelyette szerint izgalmas és egyben dolgos lesz a nyár.
2: Amikor színészként vagy alkotóművészként megindul az ember, hogy megmutassa magát valahogy a világnak, akkor ez konkrétan a világra érti, és így szeretné csinálni. Ezért kell nekünk vezetőknek, színházvezetőknek arra is figyelni, hogy azok a színészek, táncosok, énekesek, akik itt a falaink között dolgoznak, kijuthassanak tágabb vizekre is. Egyrészt a szakma, ami megbecsülését, vagy egyáltalán láthatóságát elérheti ilyenkor egy színész, vagy egy alkotás. Másrészt a közönség másként fogad bizonyos régiókba, másként hozza, és ezek ugye számunkra mind-mind tanulási faktorok is. Ezért szerveznek általában fesztiválokat az előadó művészeti területek, hogy ezeket így össze lehessen hozni, és a szakma tudjon róluk beszélgetni. Ilyenekre megy el most a Csokonai Színház is. Most voltunk éppen a tánckarunkkal Veszprémben a táncfesztivál, és a két kimozdulásunk az idén, ami a legerőteljesebb kimozdulás, van természetesen más is, de a két legerőteljesebb kimozdulásunk az egyik a szegedi szabadtér, egy Carmen operával, amin ott nem tudom, hogy utoljára mikor volt a Debreceni Csokonai Színház, de szerintem rég. Ez egy elég nagy léptékű előadás, nagy öröm ott lenni, áldozz is a színház rá, köszönjük is a meghívást, mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény szerintem, és a másik pedig a Kisvárdai Fesztiválon is vagyunk, az a szép fényes nappal, ami egyik kedvenc előadásom az idei évadból nekem így személyesen.
3: Szabó Magda.
2: Szabó Magda szöveg, ez Debrecennek különösen fontos, ugye, hogy minél több helyre eljusson, és ezen kívül még a szintén meghívásnak teszünk eleget előadásra kapcsán a Nagyváradi Színházzal, ott a Páncői Fiúk musical fogunk játszani, amit a Nagy Erdélyen is játszunk az idén, és akkor van még egy tervben vett kis turné Budapestre és Szentendrére, a Szerelmi Bájtól Dalvató opera előadásunkat visszük el egy-egy előadásra, és ezért fontos azért, hogy kimozduljunk innen mindenki számára. Az valóban nem ez a legkényelmesebb dolga most, mert általában ugye a díszlet jelmez minden nagy...
3: Főleg egy operánál.
2: Hát igen, és ugye arra a helyszínre készítünk általában előadásokat, ahol megcsináljuk, és ilyenkor mindig kell valamennyit mozgatni, hozzagyártani, hozzavarni, bővíteni a kóruson, hogyha kivisszük szabadtérre, a díszleten mindenféleképpen bővíteni kell, főleg a szegedi szabadtér az ugye az egy hatalmas nyitású szintér, de dolgozunk rajta, és én szerintem az egy kiemelt eseménye lesz a nyárnak a Csokonai Nemzeti Színház életében, igen.
1: Ebben a hamarosan záródó szezonban, idényben több mint 20 előadás futott a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen játszóhelyén. Miért pont azokat választották, amelyekről beszélt? Vagy a meghívók választottak, ebben nem nagyon látunk bele.
2: A kereslet választ a mi helyzetünkben is, tehát ebben követjük a világ összes többi történetét nagyjából. Természetesen mi ajánlunk, és akármen az közös megegyezéssel történik a szegedi szabadtéren, a Kisvárda minket hívott be. Az előadás serén általában mi is választunk egyet Nagyváradról, ők is választanak egyet tőlünk, de mindegyik ilyen közös megegyezés. A Szerelmi Bájtalt pedig azt, hát mi észreveszünk, hogyha úgy mondhatjuk, hogy minél több helyre el lehessen jutni, és igen, a kapcsolataink révén próbáljuk eljutatni minél tovább, tehát így van, hogyha nagyon meg akarom osztani az egész belső vagy hátsó oldalát is.
0: A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulatával a nyár folyamán tehát az ország különböző pontjain is találkozhatunk.

0: Különleges zenei élményekkel várja idén a közönséget a Pannonhalmi Főapátság a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Június 20-án a Koncert Plus esten három barokk hangszer párbeszédét hallgathatjuk meg, hogy hogyan, azt már is megtudjuk Kis Zsolt orgonaművésztől. Ő van itt velünk a vonal túlsó végén. Halló!
1: Halló, szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
0: Szép napot, Zsolt. Hát akkor árulj el nekünk, hogy mi lesz ez a három hangszer, egyszerre szólal meg, mire számíthatunk?
1: Igen, elmondom, akkor tulajdonképpen nem is egy programról, hanem két összefüggő programról van szó. A Pannonhalmi Főapátság az idei évben is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez, ahol 20-án 17 órától Barokk Kincsek címmel indul egy program, ahol Dejcsics Konrád atya és Molnár Antal történész, egyház történész vezetésével felfedezhetjük a barokk liturgikus tárgyak gazdag szimbolikáját, akkor a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és ruhák üzenetét, illetve azt is, hogy hogyan éltek, olvastak, imádkoztak és gondolkodtak a barokkor szerzetesei. Majd ezt követi 19 órától a barokk hangok, orgonák párbeszéde hangverseny. Ugye ez egy hangverseny, ez egy előzett beszélgetés, ahol Sós Gábor kollégámmal két orgonaművész lesz jelen, ahol tulajdonképpen itt végigkövethetjük az orgonazene fejlődését, a billentyűzene kialakulásától a csúcspontig Johann Sebastian Bach zenéig, ugyanis a főapátság felújított barokk orgonái lépnek párbeszédbe egymással az impozáns teremkönyvtárban. Itt van három felújított orgona az 1700-as évek elejéről, közepéről és harmadik harmadából. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy egyrészt ezek mint egy-egy ékszerdoboz hogyan kapcsolódnak egymáshoz. De nem is csak ez, hanem a 2026, ugye a Pannonhalmi Főapátság az iskola évére irányítja a figyelmünket, és ezzel is egy kicsit ezzel a koncerttel is kapcsolódunk ehhez a mottóhoz. Viadana, Piazza, Fej, Terreni, Svéling, Buxtehude, Bach, Kerr, Proberger, Frescobaldi művein keresztül betekintést kaphatunk a különböző orgonaiskolák képviselőinek munkásságába, valamint arra keresünk válaszokat, hogy hogyan hatottak ezek a szerzők egymásra. Tehát ez a két program tulajdonképpen szorosan összefügg, és 17.-18. századi barokk világgal ismerkedhetünk meg Pannonhalmán.
0: Ahogy említette, ha jól figyeltem, három orgona egy helyszínen található. Ugye?
1: Így van.
0: Miért lett három orgona egy könyvtárteremben? Tehát mi volt a funkciója, hogy három különböző orgonát is beépítettek? Akár egy közös koncertre, vagy mi volt a koncepció?
1: Koncepció az volt, hogy Szigeti Kilián Pannonhalmi Bencés szerzetes atyának volt egy orgona múzeuma az 1970-es években, ami miután lebontásra került, ez az anyag eszkallódott, majd pedig raktározásra került, majd pedig a 2000-es évek elejétől kezdve folyamatosan elkezdtünk néhány orgonát felújítani, és most már négy barokk orgonát újítottunk fel ebből a gyűjteményből, és ebből hármat a könyvtárban helyeztünk el. Tehát az orgonák nem ide épültek, hanem most itt vannak elhelyezve, és ebből a legrégebbi, az 1700-as évek elejé Zorkovszky orgona, az 467 Hz-re van hangolva, tehát az önmagában egy nagyon érdekes historikus hangzást ad. A másik kettő pedig az 1750-es évek környékéről és 1778-ból, azok pedig 440 Hz-re vannak hangolva, tehát a modern hangszerrel való kamarazenére is alkalmasak, és arra is alkalmasak, hogy a két orgona együtt két orgonás műveken keresztül is megszólaljon.
0: Kis Zsolt orgonaművész ezek szerint nem csak a hangszerek szerelmese, hanem remekül tud mindenhez történeteket is csatolni. Különleges zenei élményekkel várják tehát idén a közönséget a Pannonhalmi Főapátság van a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Június 20-án az előbbiekben Kis Zsolt orgonaművész mesélt erről.

Kedves hallgatóink, a kalendárium lassan véget ér, én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rász Dorottya és a szerkesztő Süveges Gergő nevében is. Babuts Krisztát hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kiskörösön FM 88,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
1: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája, Amerikában persze. Nem lehet eltúlozni a jelentőségét. Felszabadította a párokat. A nők azóta rendelkezhetnek szabadon a testükkel. És nagy szerepe volt a 60-as években a hippik, virággyerekek, kommunák szexuális forradalmának megjelenésében is. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában. A 60-as évek után, mivel már nem kellett aggódni a nem kívánt terhességek miatt, jóval szabadosabbá váltak a szexuális szokások, ami viszont a nemi betegségek gyakoribbá válását hozta magával. Az AIDS megjelenése idején a 80-as évektől ismét óvatosabbá váltak a párok. Divatba jött a monogámia és az óvszer használat. Ám az ezredforduló után, amikor krónikus betegséggé szelídítették a HIV-fertőzést, újra fellángolt a promiszkuitás. Ami persze ismét magával hozta a nemi betegségek számának emelkedését. Mára ez minden európai országban több tízszeresére nőtt. Közülük is kiemelkedik a szifilisz, amit tavaly Magyarországon 2400 betegben igazoltak. Drámai szám, hogy szintén csak tavaly 91 szifiliszes kisbaba született, és 26-an közülük meghaltak. Ma a fogamzásgátlásról és a szifilisz elleni védekezésről beszélgetünk. Először egy házaspárral, a riporter Pilisi Csenge.
2: Mióta élnek együtt, vagy mióta egy
3: 30
2: pár?
3: Éve, 30 éves házasok vagyunk.
2: Akkor ez már diák szerelem, nem?
3: Nem egészen, de fiatalon ismerkedtünk meg, igen.
2: Amikor összekerültek, megbeszélték, hogy mondjuk a szexuális életük hogy fog alakulni, hogyan védekeznek?
3: Természetesen. Én azt gondolom, hogy annyira már nem voltunk fiatalok, tehát nem voltunk gyerekek, hogy úgy mondjam, tehát tudtunk erről beszélni. Mi még tablettával védekeztünk, tehát mi azzal kezdtük, mert mi elég hamar eldöntöttük, hogy egy pár kívánunk lenni, és azután, amikor a gyerekeket már vártuk, akkor óvszerrel védekeztünk. Mert akkor még a tabletták olyanok voltak, hogy kellett egy kis tisztulása a szervezetnek ahhoz, hogy a gyerek egészséges legyen.
2: Bevált?
3: Szerencsére semmi probléma nem volt. Ez a módszer tökéletesen működött, két gyerekünk született, és azt követően visszaálltunk akkor még a tablettára.
2: 30 év alatt egyébként nyomon követte, hogy mi mindent hoztak be, esetleg ezen a téren vannak-e új szerek, új védekezési módszerek?
3: Abban az időben jött be a spirál, tehát akkor terjedt el. Én attól idegenkedtem egy picit. Ez mondjuk főleg amiatt volt, mert fémérzékeny vagyok, mint kiderült. Körülbelül ennyi volt az én egyéb téma felé való érdeklődésem. Úgyhogy nem választottunk mást.
2: És ebben segít egyébként a választásban a gyerekeinek?
3: Mikor abba a korba kerültek, ugye akkor már nem csak az anyukának a felvilágosító tevékenységére támaszkodhattak, hanem akkor már volt internet, és egyébként szabadabb is lett a világ, tehát a lányok egymás között erről jobban tudtak beszélgetni. Mi is beszélgettünk erről, de olyan szinten már nem volt erre szükség, mint az én időmben. Ők már maguk választottak, és maguk döntötték el, hogy mit szeretnének.
2: De 30 évvel ezelőtt is fontos volt, hogy erről beszéljenek, és gondolom azóta is ezt meg kellett, hogy beszéljék a párjával. Ez azt jelenti, hogy egy párkapcsolatban ennek fontos szerepe van, hogy felelősen vállalják ezt is, meg egymást is.
3: Igen, mindenképpen. Nekünk szerencsénk van, azt hiszem, mert mi erről mindig tudtunk egymás között beszélni. Mind a ketten ezt így gondoltuk, hogy a gyerek is és az együttlét is közös felelősség. Azt gondolom, hogy most is meg kell beszélni a pároknak. Szerintem megbeszélik. Legalábbis az én gyerekeim biztosan. Remélem, hogy ez ma már nem tabu téma a párok között, hanem erről nyíltan tudnak egymás között beszélni.
1: Ma már rengeteg módszer áll rendelkezésre, ha valaki a fogamzásgátlásra keres megoldást. Ezeket dr. dr. Keszthelyi Márton, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa ismerteti. Nyilván általában a nőkről beszélgetünk majd, de azért említsük meg, hogy lehetséges-e a férfiaknak is valahogyan védekezni.
4: A férfiak fogamzásgátlását illetően hadd lépjek egyel távolabb. A fogamzásgátlókat úgy tudjuk kategorizálni, hogy vannak azok a módszerek, amik hormonon keresztül hatnak, hiszen a hormonális ciklusba kell beleszólnia ezeknek a technikáknak. Ez a nőknél az ovulációnak a leállítását, vagy elnyomását eredményezik, és vannak azok a módszerek, amik egy barriert képeznek, tehát nem engedik, hogy eljussanak oda a spermiumok, ahol a petesejtekkel találkozhatnának. Olyan férfiakra jóváhagyott fogamzásgátlási módszer, ami a spermiumoknak az érését akadályozza, olyan jelenleg Magyarországon nincsen.
1: Hát egyébként a világon van, használnak ilyet?
4: Ezeket folyamatosan tesztelik. Ezek alapvetően hormonokon keresztül hatnak. Ezek a hormonok a spermiumoknak az éréséhez kellenek. Ahogy a testépítőknél is ezeket a hormonokat külső módszerekkel viszik be, tesztoszteronról van szó, ezek elnyomják a spermiumoknak a normál funkcióit, felerősítik a tesztoszteron hatását, és ez tulajdonképpen fogamzásgátlóként tudhatni. Sose az a kérdés, hogy tönkre tudunk-e valamit tenni, hanem a kérdés inkább abban rejlik, hogy ha szeretnénk, akkor vissza tudjuk-e állítani ugyanolyan biztonsággal, mint amilyen magabiztossággal azt eltüntettük, és a férfiak esetén ilyen módszer jelenleg nincsen, csak a barrier módszerek, vagy az anatómiai destrukciója annak, hogy a spermiumok oda feljussanak, ahova szeretnénk.
1: Jól értettem-e, hogy amit a testépítők használnak hormonokat, azok egyben férfi meddőséget is okoznak?
4: Ezt látjuk, igen, hogy tönkreteszik a spermiumoknak az érését, és sokaknak van egy olyan mellékhatása, hogy a nemzőképességet azt tönkreteszik, igen.
1: Zárójel bezárva ennyit a férfiakról, most pedig akkor a női fogamzásgátlás, vegyük előre a tablettát, ha már a hormonoknál tartunk.
4: Az összes fogamzásgátlónak a használatának a végső konklúziója az lesz, hogy nem engedjük a petesejtet kikerülni a petefészekből, hogy a teherbeesés az ne történhessen meg. Ez lehet hormonálisan, meg nem hormonálisan, és hogyha hormonálisan, akkor ez lehet kombinált fogamzásgátlóként, vagy csak egyszerűen progeszteron tartalmú gyógyszerként. A hormonális gyógyszereknél a progeszteron az, ami meggátolja a kiürülését ennek a petesejtnek, elvékonyítja a nyálkahártyát, és átalakítja a méhnyaknyáknak a textúráját, és ezáltal nehezen fog tudni feljutni oda a spermium. Az ösztrogén komponens az, ami a ciklus kontrollért felel. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tabletta, a tablettán belül is 1000 fajta van, ez lehet kombinált vagy nem kombinált, csak progeszteron tartalmú vagy két hormontartalmú.
1: De mitől függ, hogy kinek mit ír föl, hogy kinek neki, mi javasolt?
4: Neki mi az igénye? Hogyha egy olyan gyógyszer lenne, ami mindenki számára tökéletesen hatna, és kevés mellékhatással a legnagyobb hatékonysággal, akkor mindenki azt használna. De ilyen nincs. Tehát az, hogy van-e valaki számára olyan jól használható tabletta, amit ő kevés mellékhatás mellett, kívánt hatás elérésével könnyedén a napi életritmusának megfelelően fog tudni használni, az nagyon egyénfüggő. Lehetséges az is, hogy valaki mondjuk sokszor utazik A-ból B-be, változkoznak a napi ciklusai, és nehezen követhető az, hogy ő minden nap ugyanabban az időpontban ezt a gyógyszert be tudja szedni. Én abszolút azt érzem, hogy az, hogy az ember milyen gyógyszert választ, milyen élethelyzetben, milyen döntést hoz, az leginkább az ő saját felelőssége.
1: De egyébként ez egy egészen más szemlélet, tehát mint 20-30 évvel ezelőtt.
4: Nem akarok felületesnek tűnni ebből a szempontból, de ez nem az én döntésem, és nem az én felelősségem. Az a része az, hogy én elmondom, hogy miből választhat, de utána neki kell hazamennie. Szerintem a mi szerepünk egy inkább egy mediátor szerep ebben az egész történetben. Ugye a tablettának is azért több fajtája van, és ez is azt próbálja imitálni, hogy hogyan zajlik egy normál női ciklus. Ugye van egy olyan időszak, amikor az ember szedi a hormontartalmú részét, és ezáltal nem jön meg a menstruációja, és utána pedig lesz egy vérzéses időszak, egy megvonásos vérzés, amikor ez lelökődik, ez a nyálkahártya. Az, hogy ezt szeretnénk-e befolyásolni, hogy ez a nyálkahártya mikor lökődik le, ez is például lehet egy olyan kulcskérdés, hogy milyen gyógyszert választunk. Szeretnénk, hogy hosszan vérezzen valaki, szeretnénk ezt lerövidíteni, vagy akár szeretnénk el is tüntetni.
1: Mondjuk, ha valaki sportoló, akkor érthető, hogy nem szeretné, ha pont egy világversenyen menstruálna, ez rendben van, de egyébként egy átlagnő életében milyen szempontok vezérelhetik, hogy mennyit, mikor, hány napig, keveset vagy sokat, vagy egyáltalán ne?
4: Három ilyen fő csoportot lehet meghatározni, akiknek nem annyira szerencsés, hogy ez a vérzés bekövetkezzen. Az amerikai társaság egyiként a sportolókat határozza meg, másiként a katonákat, és a harmadikként pedig azokat az embereket, akiknek valamilyen fájdalom kötődik a menstruációjukhoz, ez lehet például az endometriózis is.
1: És egészségügyi szempontból ez nem lényeges, tehát ez teljesen mindegy.
4: Tulajdonképpen a vérzés az csak imitálja a női ciklust, és az, hogy ennek most milyen egészségügyi következményei vannak, nem annak vannak egészségügyi következménye, hogy az a nyálkahártya lelökődik-e vagy nem, hanem sokkal inkább annak, hogy ezt a ciklust ezt mi elnyomtuk, és ezáltal nem került mondjuk az asztalra pár olyan betegség, vagy pár olyan kórkép, ami mondjuk azzal jelezne a jelenlétével, hogy mondjuk a ciklus befolyásolja. Gondoljunk csak egy PCOS nőre, akinek lehet, hogy az lesz az első érzése, hogy megváltozott a vérzés habitusa, vagy mondjuk egy miómára, ami ugye egy méhnek egy jóindulatú elváltozása, ami ott elkezdhet növekedni, és mondjuk lehet, hogy az első jele a jelenlétének az az, hogy a vérzés az fájdalmassá vált, vagy bőségessé vált, és hogyha mondjuk ezt az ember egy fogamzásgátlóval elnyomja, akkor lehet, hogy erre a figyelem se hárul annyira.
1: Rá is tértünk a fogamzásgátlók hátrányaira, amellett a hatalmas előny mellett, hogy az ember biztonságosan eldöntheti, hogy mikor szeretne gyermeket.
4: Ez egy egyszerű, könnyen hozzáférhető, olcsó módszer, hogyha az ember egy hormonás gyógyszerhez nyúl. Viszont, hogyha olyan célból használjuk, hogy a fogamzásgátló mondjuk úgy, hogy mellékhatásait, de hatásaként szereplő jótékony eredményeket nagyítjuk föl, tehát hogy mondjuk például eltűnnek az aknék az arcáról, a szőrösödése az megszűnik, a vérzés habitusa az beáll, valószínűleg ennek a kezelése nem ebben a gyógyszerben rejlik, hanem igazából az alapokot kellene megtalálni, amit persze a fogamzás gátló maszkolni fog. A mellékhatások pedig abból adódnak, hogy itt két hormon szed az ember, ezért lehet fejfájás, lehet emlőfeszülés, lehet vérzés, habitus változás, közti vérzések a mellékhatása, és növeli a trombózis rizikót is természetesen.
1: Miért ennyire természetes ez?
4: Mert az ösztrogén komponens sajnos fokozza a vérnek a trombogén hatását, ezért csak a megfelelő elővigyázatossággal érdemes egy ilyen gyógyszert beállítani.
1: Ezért csak x éves korig lehet alkalmazni, és ráadásul erős dohányosoknak nem is olyan nagyon javasolják.
4: Ugyanezen okokból kifolyólag, mert a dohányzás önmagában növeli a trombózis rizikót, és nyilván, hogyha ezt még fokozzuk egy olyan gyógyszerrel, ami önmagában ezt fokozza, akkor ezek sajnos összeszorzódó hatások.
1: Ugye kérdeztem, hogy hány éves korig szedhető?
4: Ez a 40 éves határ, amikor már lehet, hogy az ösztrogén tartalmat csökkenteni kell, ez az egyedüli olyan pont, aminél azt gondoljuk, hogy erre oda kell figyelni. A gesztagén hatású gyógyszereknek, tehát amiben csak progeszteron-szerű hatású anyag van, azokat bármeddig lehet használni. Sőt, hogyha valakinek mondjuk a normál sárgatest hormon termelése elkezd tönkre menni, és mondjuk a perimenopauzális időszakban, tehát a menopauza környezetében, vérzési rendellenességekben nyilvánul ez meg, egy fölhelyezett spirál, amiben mondjuk progeszteron van, és elvékonyítja a nyálkahártyát, akár a megváltást is jelentheti neki.
1: Rátértünk az egyéb módszerekre, ugye a felhelyezett spirálról beszélt az előbb, mit lehet még felhelyezni, és hogyan működnek ezek az eszközök?
4: A Szemelvesz Egyetem összeszedte és egy kis videóban kiadta a Magyarországon elérhető legkorszerűbb fogamzásgátlókat. Ha ezt az ember gyorsan átfutja, akkor láthatja, hogy hormonális készítményekből vannak a tapaszok, amiket az ember a vállára rakhat, onnan felszívódik az a hormon mennyiség, ami elegendő ahhoz, hogy ezt a ciklus befolyásolja. Van a hüvelygyűrű, amit a hüvelybe felhelyezve ugyanúgy kis mennyiségű hormon tartalom szívódik föl, és ennek megfelelően ugyanazt a hatást érjük el, mint hogyha egy szájon átszedhető tablettát használna valaki.
1: És van valami előnye a hüvelygyűrűnek, mert nyilván ez nem olyan kellemes, mint mondjuk egy tapasz.
4: Mondjuk egy hüvelygyűrűben az a klassz, hogy ha az ember ezt fölhelyezte, akkor 3 hétig hozzá se kell nyúlni. Tehát ez egy picit átmenetet jelenthet tulajdonképpen a tabletta precizitása és mondjuk a spirálnak a mondjuk így lazasága között, amivel mondjuk 5 évig foglalkozni sem kell. A spirálokat is 2 kategóriára tudjuk osztani. Vannak a hormontartalmú és a nem hormontartalmú spirálok. A hormontartalmakban progeszteron van. Attól függően, hogy mennyi hormon tartalmaz, attól függően 3 vagy 5 éven keresztül lehet fönntartani a méhüregében. Ezeket nőgyógyász helyezi föl, ő is ellenőrzi, hogy jó helyen van-e. Ezeknek a nagy előnye az az, hogy nem úgy fejti ki a hatását, hogy nem engedi a beágyazódást, hanem úgy, hogy elvékonyítja a nyálkahártyát és nem engedi az ovulációt.
1: Fiatal lányok is kaphatnak spirált?
4: Kaphatnak, de nem biztos, hogy ezzel indítanék. De technikailag kivitelezhető, fölhelyezhető, ez már egy régi mendemonda, csak butaság, hogy nem lehet csak szülés után spirált kapni. A spirálnak azért van egy nagy anyagi vonzata is, úgy, hogyha mondjuk egy fogamzásgátló 3-4 ezer forint, akkor a spirálnak a költsége az inkább 60-70 ezer forint. A hormonmentes spirálok, azokban hormon nincsen, azokban általában réz van, és ez a réz az, ami nem engedi a beágyazódást. Mivel a nyálkahártya nem fog elvékonyodni, ezért lehet, hogy és rendellenesség jelentkezik mellette. Hosszan felhelyezhető a méhüregében, de valahogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a beteg elégedettség a hormontartalmúval sokkal magasabb.
1: Az nem olyan eredményes?
4: Eredményesebbnek talán még eredményesebb is. Valahogy a fogamzásgátlóhoz az emberek azt csatolják, hogy itt a vérzési rendellenességük és a vérzés habitus változásuk is javul. Ez mondjuk egy hormonmentesnél abszolút nem így van.
1: Manapság szeretik az emberek távol tartani magukat a hormonoktól. Nem tudom, hogy ön találkozik ezzel.
4: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de hát sárkány ellen sárkány fű kell. Persze vannak természetes módszerek is erre. Ha az ember a ciklusát követi, pontosan tudja, hogy mikor van az az időszak, amit elkerülni kell ahhoz, hogy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy nem esik teherbe, az egy ugyanolyan tökéletes választás, de ehhez egy nagy tudatosság kell.
5: Jól látom, hogy neked már van párod.
6: Igen, van.
5: Hogy mennyire téma maga a védekezés, a fogamzásgátlás?
6: Hát fontos, nyilván, de először az a lényeg, hogy meglegyen mind a kettő féltől a bizalom.
7: Nekem már van olyan barátnám, aki például van barátja, de csak azért kezdett el szedni, mert hogy a menstruáció nagyon fájt, és hogy nem állt be soha, és akkor azért kezdett el szedni. Úgyhogy szerintem amúgy jó dolog a fogamzásgátló.
5: És milyen véleményetek magáról a gyógyszeres védekezésről, mert ebben van ugye hormon, ez nem riasztó?
7: De egy kicsit, viszont így beállna a menstruáció is, és így azért biztonságosan.
5: Erről egymás között beszéltek, vagy mondjuk anyukátokkal, vagy esetleg az iskolában? Ez téma?
7: Nekünk még 8. volt egy ilyen óránk, de ott se a fogamzásgátló. Én anyukámmal beszéltem már erről, meg így lányokkal is szoktunk amúgy.
6: Nekem van két nővérem, ők mind a ketten szedik, és ők is anyukánkkal beszélték meg először, hogy szerinte ez így jó ötlet. Anya is azt mondta, hogy szerinte is ez, úgyhogy.
5: Otthon beszéltek már a gyerekekkel, hogy fogamzásgátlásról, hogy a védekezésről?
8: Persze, természetesen beszéltünk róla.
5: És ők kezdeményezték, vagy önök a szülők?
8: Hát kerülgetik a témát, de mi nyitottunk bele ebbe a témába a feleségemmel, és megbeszéltük a lányommal, hogy az ő testének a védelme, az mindenkor az ő feladata, ezért a védekezés kulcsfontosságú. És amelyiket a nőgyógyász fog javasolni, és neki a legmegfelelőbb, azt fogja bizonyára választani.
5: És a fiánál?
8: Ugyanaz a helyzet, probléma bármikor adódhat, főleg egy fiú a fiatalság hevébe bármikor alkalmi kapcsolatokba bonyolódhat jobban, és ott a nemi betegségek miatt én javaslom neki az ószert. Biztonságot jelent, hogyha valaki gondolkodik, mielőtt cselekszik.
1: Mi a tapasztalat egyébként a magyar nők, van egyáltalán ilyen felmérés, hogy mondjuk európai összehasonlításban mennyire tudatosak, mennyire élnek és mennyire élnek jól a fogamzásgátlás lehetőségeivel.
4: Az, hogy vannak fogamzásgátlási módszerek, azok abszolút szerintem köztünk vannak. Egyre inkább ez a természethez való visszafordulás az, ami egyre inkább népszerűbbé válik. Ami miatt jó, hogy időnként felfrissítjük ezt a tudást, hogy sokszor olyan gyógyszerek kerülnek be a magyar piacra is, amik eddig Magyarországon nem voltak elérhetők. Nem biztos, hogy mindenki minden aspektusát ismeri az elérhető gyógyszereknek.
1: Szóba került már, hogy hazánkban is egyre több a szifiliszes beteg. Erről dr. Galgóczi Ágnes helyettes országos tiszti főorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa beszél, aki történeti áttekintéssel kezdi a mondandóját.
9: A legismertebb teória szerint a nagy felfedezések idején Kolumbusz Kristóf hajósai az Újvilágból hurcolták be ezt a betegséget Európába. Hamar kiderült, hogy ez egy nemi úton terjedő fertőzés, és nagyon gyorsan elterjedt ugye a 15. századról, 15.-16. századról beszélünk Európában. Számos elnevezése volt ismert, és egyes országok a másik országról nevezték el ezt a betegséget. Tehát a franciák németkornak, a németek francia nyavajának.
1: Ehhez képest mi a vérbajjal, egész udvariasak vagyunk.
9: Igen. Tulajdonképpen az első elnevezése, ahol szifilisznek nevezték, az a 16. századból eredeztethető, és egy veronai orvos nevéhez fűződik. A 18. században is voltak már próbálkozások arra, hogy hogyan lehet a szifiliszt gyógyítani. Mérgekkel próbálkoztak, ugye higanyterápia volt abban az időszakban, amit alkalmaztak a szifiliszes tüneteknek az enyhítésére, amely ugye tényleg elől mindent, viszont a humán sejteket is, illetve az emberi szervezet más részeit is károsítja, így aztán ugyan a szifiliszből lehet, hogy meggyógyultak a betegek, viszont a higanymérgezés tüneteivel kellett, hogy számoljanak. A 20. században sikerült kimutatni a kórokozót, Chaudin nevéhez fűződik tulajdonképpen. A kórokozónak annak a kimutatása, aztán utána Wasserman, akiről elnevezték azt a speciális reakciót, komplementkötési reakciót, amivel igazolni lehet a megbetegedést. És ugye Paul Ehrlich volt az, aki szintén a 20. század elején a higanyterápia helyett egy arzén alapú terápiát javasolt, ami hát higanyról arzénra váltottunk, ugye mind a kettő mérgező anyag. Itt is ugyanez volt a helyzet, hogy ugyan a kórokozó elpusztult, de az arzén mérgezésnek a egyéb mellékhatásait azt elszenvedte a páciens, és 1940-ben fedezték fel a penicillint, és a kórokozó az ma is penicillin érzékeny, tehát ez a betegség egyrészt járványügyi intézkedésekkel kordában tartható, kontaktkutatással, kontaktok kezelésével, szűrésével, és jól gyógyítható is, tehát tulajdonképpen teljes mértékben meg lehet gyógyulni. Még egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség, hogy 1910-ben például a Nyugat című folyóirat is megemlékezett arról, hogy Paul Ehrlich ezt az arzén alapú terápiát bevezette, és sajnálkozott azon, hogy hová lesz itt a művészi ihlet, hogyha a szifilisz gyógyítható betegség lesz, és ezt a felfokozott állapotot vajon mi fogja akkor visszahozni, hiszen a történelemből tudjuk, hogy számos művész, vagy akár király is szenvedett szifilisz megbetegedésben, például Rettegett Iván, akit féltek, és tulajdonképpen az őrültség jelei mutatkoztak rajta, úgy tudjuk, hogy ő is szifiliszben betegedett meg, illetve a francia udvarban és a francia királyok közül is többen szifiliszes betegségben szenvedtek,

0: pénzügyi intézkedéseknek, amelyek számos országban bevezetésre kerültek. A bőr- és nemi beteggondozók ugye a betegeket nyomon követték, visszarendelték, kerestették, illetve a kontaktkutatás. Ugye meg kell nevezni a betegeknek a szexuális kapcsolatait, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az oda-vissza fertőződés folyamatos lesz.
1: Ezeket de mi történt? Megnyugodott az egészségügy, mert eltűnt a betegség, és kevésbé figyeltek oda, kevésbé gondosan jártak el?
0: Nem, ezek a szabályok ma is érvényesek, és ezek Magyarországon is ma is érvényben lévő szabályok. Inkább egy kicsit abban az irányba lehet keresni az okokat, hogy mi az oka itt a, nem csak a szifilisz, hanem a gonorrea terjedésének is. A szexuális felvilágosításnak a talán hiányosságait említeném, a szexuális magatartásnak a szabadosságát is említeném, és ezt egy kicsit talán a HIV-fertőzés vonatkozásában is szeretném összekapcsolni. Ugye annak idején, amikor a HIV-et felfedezték, azért az okozott egy olyan mértékű riadalmat, hogy a monogám párkapcsolatokat részesítették előnyben, vagy az óvszer használat előtérbe került, és erre mindenki odafigyelt. Viszont ahogy a HIV ugyan nem gyógyítható, de nagyon jól kezelhető és egy jól karbantartható fertőzés, így egy kicsit a szabadosság is megint visszatért a szexuális magatartások közé. Nem megfelelően érzékelik a kockázatot, azt gondolom az emberek.
1: Milyen tünetekre kell odafigyelni, tehát milyen tünetei vannak a szifilisznek?
0: A szifilisz az egy olyan fertőző betegség, amelynek több stádiuma van, és ezek a fertőző képesség szempontjából is különböznek. Az akut stádiumban elsősorban a behatolási kapu környékén jelentkeznek az első tünetek, ilyen fekélyes, göbös elváltozások. Lágy jégtájékon például, vagy a nemi szerveken, vagy akár a szájon is jelentkezhetnek, vagy a végbéltájék környékén. Azonban ezek egy idő után akár kezelés nélkül is elmúlnak, viszont ez nem jelent gyógyulást. A második stádiumban már szintén kifejezett tünetek jelentkeznek, ez is egy ilyen néhány hétig tartó állapot, amelyből szintén akár kezelés nélkül is tünetmentessé válik a páciens.
1: De milyenek a tünetek?
0: Általános fertőzésre jellemző tünetek is lehetnek, a láz, a gyengeségérzés, de amit említettem, elsősorban ezek a fekélyes elváltozások a bőrön, a nemi szerveken, a nyálkahártyákon, szájon, végbéltáj környékén.
1: Ezek újra megjelennek.
0: Ezek újra megjelennek, így van. És a harmadik stádium az, amikor már egyéb belső szerveket is károsít a kórokozó, és ezek a hosszú távú szövődmények, ami a neuroszifilisz, tehát idegrendszeri tünetek jelentkeznek, például járászavarral jár, vagy kardiális tünetek jelentkezhetnek, de ez azért már évek múlva alakul ki az elsődleges fertőzéstől. És még egyet kell megemlíteni itt a terjedési módok kapcsán, a nyáron magzatra történő terjedés, tehát a terhesség ideje alatt is megfertőződhet a magzat, illetve az újszülött már a betegséggel együtt születhet. Folyamatosan nyomon követjük ugye a járványügyi eseményeket, és Magyarországon ugye kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifilisz szűrése. Ennek ellenére tavaly évben megnövekedett a beleszületett szifiliszes megbetegedések száma, 91 ilyen esetet regisztráltunk, amelyből 26 az halállal végződött, akár már méhen belüli magzati elhalásról, illetve születés után a konnatális szifilisznek a szövődményeiben történő elhalásról beszélünk.
1: Hát ez nagyon sok.
0: Ez nagyon sok.
1: Most nem járnak szűrésre a nők, illetve nem járnak terhesgondozásra a nők, vagy hogy fordulhat ez elő?
0: Esetlegesen a várandósnak a nem megfelelő együttműködése egy terápia végigvitelében, illetve a várandós az első szűrés után fertőződik meg, amikor már ugye nincs szűrési kötelezettség, és nem biztos, hogy ő, ha ilyen tüneteket észlel magán, akkor orvoshoz fordul, lehet, hogy a nőgyógyász sem észleli ezeket a tüneteket.
1: Ugye a nőgyógyászok azért általában értenek a nemi betegségekhez.
0: Nem feltétlenül. Nem biztos, hogy felismeri a tüneteket, nem biztos, hogy erre gondol. A nemi betegségeknek a kezelése, az tényleg a bőr- és nemi gyógyásznak a kompetenciája volt. Ők ebben gyakorlattak, erre képzettek. Mivel nem volt Magyarországon szifilisz halmozódás, vagy szifilisz járvány az elmúlt időszakban, hát a nőgyógyász nem is biztos, hogy találkozott valaha is szifiliszes beteggel.
1: És mi a teendő a járványügy szerint? Tehát mit kellene lépni?
0: Nos, az intézkedési lehetőségek közül ugye, amit említettem, ez az első trimeszterbeli szűrés megvan.

0: Van egy ajánlás, ami még most csak egy ajánlás, hogy lehetőség van a várandósoknak a második, harmadik trimeszterbeli szűrésére. Kormányrendelet tervezet került benyújtásra annak érdekében, hogy ez is egy kötelező legyen, illetve addig is, amíg ez a kormányrendelet még nem élesedik és nem lép hatályba, tavaly novemberben vezettük be a szülőszobán történő szűrővizsgálatot. És hogyha gyors tesztes vizsgálattal felmerül a gyanúja a fertőzésnek, akkor azonnali terápia, megerősítő vizsgálat, a magzatnak a vizsgálat, illetve újszülöttnek a vizsgálat, a terápiába utalása megtörténik. Tehát ezek azok a lépések, amiket már megtettünk. Nyilván itt a kontaktkutatásnak a megerősítése, azt gondolom, hogy az még egy feladat, ezt újra kell tanulni.
1: Hogyha ezt nem járványügyi szempontból nézzük, igen, hanem valaki szeretne vigyázni magára, akkor milyen bölcsességeket tudna mondani, tehát mit tegyen?
0: Ugye a monogám párkapcsolat nyilvánvalóan fontos lehet, rizikós szexuális magatartásnak a elkerülése. Az óvszer használat az egyértelmű, tehát az óvszer, mint egy fizikai barrier, az megakadályozza ezeknek a kórokozóknak a partnerre történő átadását, és a szexuális egészséggel kapcsolatos önismeret az szerintem nagyon fontos ebben a kérdésben.
1: A mai műsor a fogamzásgátlásról és a szifiliszről szólt. Két szakértőnk volt, Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos és Keszthelyi Márton szülésznőgyógyász. A riporter Pilisi Csenge, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján. A Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. A gyermekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Idehaza szeptember elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok állami, szabályozott és átlátható rendszerben történnek. Folyamatosan javul a Debreceni Klinikai Központban annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. Egyikük már elhagyhatta az égési intenzív osztályt. Közben a napokban a Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak 1 érintettet ápolnak a borsodi intézményben. A beérkező lakossági panaszok miatt több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. Ennek eredményeként néhány nap alatt csaknem 400 embert igazoltattak és 16-ot elfogtak. A BRFK közölte azt is, hogy a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepítenek a kelenföldi vasútállomás területén. Sport. Győzelemmel kezdte szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a miáink a második körben 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-20 fokot mérnek. A Dunántúlon, valamint északkeleten változóan felhős, másút derült az ég. Napközben az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati és középső tájakon tartós eső valószínű, megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakció társa Kalázdi Kerekes Kinga előterjesztést nyújtott be az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentése kapcsán. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. A képviselők fizetésének és juttatásainak csökkentéséről szóló javaslat a tiszteletdíj számítási alapját jelentősen mérsékelné, ám a bizottsági tagság után járó szorzókat emelné. Gulyás Gergely, a Fidesz-KDNP frakciójának vezetője elmondta, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Azonban a polgármesterek fizetésének csökkentését nem tudják támogatni. Arra a kérdésre, hogy valójában mennyivel csökken a képviselők keresete, és milyen negatív folyamatokat indíthat el, ha a polgármesterek bérezése is csökken, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Csókolom, jó estét kívánok.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Nagyon sok elintézendő feladat vár az új kormányra, azonban a tegnapi ülésnapra egyetlen törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, ez pedig a képviselők fizetésével kapcsolatban történt. Mi áll a mögött, hogy az első intézkedések között ott van a képviselői tiszteletdíjak jelentős csökkentése?
3: Ez rendkívül népszerű intézkedés mindig, hogyha azt mondja a mindenkori kormánypárt és kormányzó hatalom, hogy a költségcsökkentés ne a szavazó polgárokon kezdjük, nem megszorításokkal kezdünk, hanem saját magunktól vegyük el a politikusoktól, akik egyébként sem népszerűek, nem véletlen, hiszen a modern demokráciánkban a legnagyobb költségcsökkentést az előző kormány, a Fidesz-KDNP hajtotta végre, hiszen a képviselők számát megfelezte a Magyarországgyűlésben, ez volt a legnagyobb költségcsökkentés, akkor anno a politikusok körében ez sem volt népszerű.
2: És hát azért valljuk be azt is, hogy amikor elkezdte a kormányzási munkát a Fidesz, akkor nem ilyen lassú tempóba adták be a törvényjavaslatokat, mint ahogy most a Tisznától láthatjuk.
3: Igen, más, de természetesen azt is látjuk, hogy teljesen más a politikai közössége az új kormányzó pártnak. Nagyon sokan életükben először látogattak el a parlamentbe, majd ott is maradtak, hiszen ott fognak dolgozni, és képviselik remélhetőleg a választókerületeket. Nem feketeöves, régi edzett politikusok, mint az elmúlt évtizedekben, nem ott szocializálódtak a Magyarországgyűlés a gyönyörű parlament épületében. Nekik még szokniuk kell, és természetesen a törvényhoz a kezdeményezése nem egyszerű feladat.
2: És nézzük meg azt is, hogy az Economics mit ír arról, hogy most csökkenteni fogják a képviselők fizetését, hiszen ők megnézték, hogy a jelenleg bruttó 2.182.000 forint a havi tiszteletdíja az országgyűlési képviselőknek, és a módosítás után ez csak bruttó 1.309.000 forint lenne. Viszont erre Jámbor András volt országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet, hogy a 40%-os fizetéscsökkentésről szóló hírek nem teljesen igazak akkor, amikor bár az alapfizetésük csökkenni fog, a bizottsági tagság után járó szorzók viszont emelkednek. Itt azért érdemes lenne tisztán látni, hiszen a számokkal mindenki dobálózik. 40%-ban, 30%, vagy esetleg 10%-ban fog a képviselőknek a fizetése csökkenni. Lehet-e ezt egyáltalán tudni abból a javaslatból pontosan, amit beterjesztettek?
3: Számomra ez sosem költségvetési kérdés volt. A jelenlegi pénzügyminiszter mondta, hogy körülbelül 50 milliárd természetes óriási összeg, a költségvetésben egyébként nem, óriási összeget lehetne spórolni. Sem a diplomáciában, sem a politikában, legkevésbé az önkormányzatoknál, a helyi közösségekben nem a költségcsökkentés a leghatékonyabb módszer arra, hogy képviseljenek minket, polgárokat, szavazópolgárokat. Én inkább a személyek minőségét kritizálnám mindig. Engem nem zavarna, hogyha azok a személyek, akik engem képviselnek több műszakban, külföldön, belföldön, a városban, a kerületben lakom, a világ legszebb épületében, a magyar parlamentben, engem nem zavar a fizetésük, hogyha ők nem korruptak, és mindent megtesznek azért, hogy az én szeretett hazám nagyon jó külképviselete legyen, nagyon jó regionális képviselete, vagy egy közösségnek, hogy fejlődjön egy dunántúli, tiszántúli város, vagy egy falu. Én eredménycentrikus vagyok, és én azt szeretném látni, hogy azok a képviselők, akik benn ülnek, valóban minket képviselnek. Azt, hogy ezt mennyiért teszi, az engem nem zavar, és nem is szeretem a nemzetközi összehasonlításokat sem, mert nem lehet egy német, francia politikust összehasonlítani egy 9,5 milliós Magyarországnak a költségvetésével, vagy Ausztria, vagy az Európa Parlamenti. Én inkább azt kérdezném, hogy végzi a dolgát. Most az új kormánynál ez még nagyon korai, de engem mindig az érdekelt, amikor korábban láttam, hogy költségcsökkentés szempontból be kell zárni külképviseletet. Nem bezárni kell külképviseletet, jó diplomata kell. Sokkal többbe kerül, hogyha nem megfelelő emberek képviselnek minket, az tényleg kidobott pénz az ablakon. Az pedig befektetés, hogyha lehet, hogy többet keres valaki, többet dolgozik, nincs mellékkeresete, nem is gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne extra jövedelmet valahonnan szerezni, mert mondjuk több gyereke van, vagy bármilyen problémája van. Engem az érdekel, hogy milyen szakmai munkát végez valaki.
2: Így gondolkodhatnak az ellenzéki pártok is akkor, amikor a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz is mindhárom frakció azt mondta, hogy márpedig ezt a csökkentést természetesen ők meg fogják szavazni.
3: Igen, meg fogják szavazni. Ami szerintem ennél izgalmasabb és nehezebb kérdés lesz még a jelenlegi kormánypártnak is, hiszen ha megnézzük a budapesti kerületeket, már az elmúlt években, nem csak az előző 2024-es, de a 2019 őszi helyhatósági választáson is a legtöbb kerületi polgármester ellenzéki volt, magyarul nem Fidesz-KDNP, ahogy a főpolgármester sem. Budapest legerősebb kerületeiben, most nem sorolom a 8-tól teljesen mindegy, a 12. második kerületig ellenzéki polgármester volt. Most sem mondhatnám, hogy kormánypárt, hiszen nem a Tisza párthoz tartoznak, de korábban ellenzéki volt, hogy van ők mit fognak mondani, és ugye a nagyvárosokban országos szinten. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk egy polgármester mennyit keres és hány évig dolgozhat, az döntse el akár a helyi közösség, vagy a helyi önkormányzati képviselők, azt ne a parlament döntse.
2: Hát azt, hogy mit szólnak az ellenzéki polgármesterek, már tudhatjuk, hiszen Márki-Zay Péter az elsők között volt, aki megszólalt, és ő határozottan azt állítja, hogy a polgármesterek egyáltalán nincsenek túlfizetve, és azt is hozzátette, hogy aki áprilisben a változásra szavazott, azt nem azt szerette volna, hogy a korrupt polgármestereknek a fizetését csökkentsék, hanem azt, hogy a korrupt polgármestereket bebörtönözzék. De mégis, hogyha megnézzük Magyarországon a polgármestereket, egészen a kis lélekszámú településektől kezdve, itt említette a fővárosnak a nagyobb kerületeit. Össze lehet-e hasonlítani a polgármesteri munkát egy országgyűlési képviselőnek a munkájával? Pláne ott, azokban a középméretű városokban, ahol nagyon kevés a szakember, ahol tényleg a polgármester szinte a nap 24 órájában polgármester, és helyt kell, hogy álljon, hiszen mindenki hozzáfordul.
3: Minél kisebb egy közösség, amit képvisel valaki, annál univerzálisabbnak, annál sokoldalúbbnak kell lenni egy város, vagy térség, vagy egy falunak, egy községnek a vezetőjének, hiszen annál kisebb az adminisztrációja, annál kevesebb kollégája van, tehát egy kis falunak a vezetőjének rengeteg adminisztratív feladata van, nem csak az, hogy naponta mindenkivel lekezeljen és integessen a kerékpárról, hanem olyan dolgokat is intézzen el, és járja ki a vármegyében, országos szinten, hogy kapjon a térséget támogatást, amellett, hogyha beázik az óvoda, a bölcsőde, reméljük van, vagy bármilyen probléma van, akár a kátyuknak a kezelése, teljesen más feladata van vidéken egy kisebb közösségnek a vezetőjének, mint egy országgyűlési képviselőnek. De teszem hozzá, az ideális az lenne, hogyha az országgyűlési képviselő is ingázna Budapest és a saját választókerülete között, hiszen őt azért választották meg, nem azért, hogy itt legyen, itt kell lenni azért, hogy annak a közösségnek, annak a városnak, annak a választókerületnek az érdekét képviselje.
2: Hát elég nehéz lesz az, hiszen arról is hallhatunk híreket, hogy akár a telefonhoz a támogatást, akár az üzemanyaghoz a támogatást is a Tisza párt vissza akarja vágni költséghatékonyság kapcsán. De hát hogyha belegondolunk, hogy egy országgyűlési képviselő a saját térségét képviseli, és kénytelen a szülésnapokra fölmenni, kénytelen elvégezni a munkáját, ahhoz más településre menni, akkor biztos, hogy ezek, amik megnehezítik az ő munkájukat, azok jó döntések? Nem fog ez előbb-utóbb a térségre, vagy egy adott településre visszahullani?
3: Ez nagyon sokszor a minőség rovására mehet, reméljük, hogy nem fog, de mehet, de hangsúlyozom, én semmilyen költségcsökkentést nem támogatok, én azt támogatom, hogy a legkiválóbb emberek, a legkiválóbb szakember, és azok az emberek, akiknek olyan magas az érzelmi intelligenciájuk, hogy Mari néni problémáját, Jóska bácsiét, kedves Editét, az enyémet is tudja képviselni. Nem 8 órában, nem 14 órában, nem hétfőtől péntekig. Egy igazi politikus, a hét minden napján politikus, egy igazi városvezető, önkormányzati képviselő, parlamenti képviselő, nem csak akkor megy az emberek közé, nem csak akkor kampányol, amikor újra kell választani, vagy indulni szeretne, hanem ő ebben él.
2: Ugye kritikusok úgy fogalmaznak, hogy leárazhatja Tisza párt ezáltal az országgyűlést. De mennyire árazhatja le a településeken, akár a polgármesteri hivatalokat is egy ilyen fizetéscsökkentés? Hiszen tudjuk azt, hogy 24-ben jutott el odáig a kormányzat, hogy megemelte a polgármestereknek a fizetését. Ugye a cél az volt, hogy egy versenyképes jövedelmet kapjanak azok, akik a település vezetését vállalják. Ez azért, valljuk be őszintén, magával húzta az alatta lévőknek is a fizetését. Nagyon sok helyen emelkedett, szinte kénytelenek voltak emelni. Mi fog történni akkor, hogyha a polgármester, vagy akár egy településen a képviselők fizetése is csökken, de hát az alattuk lévő apparátusnak is csökkenteni kell ilyenkor a fizetését? Vagy ők netalántán többet fognak majd keresni?
3: Valóban nem volt mindig vonzó életpályamodell, hogyha valaki köztisztviselő, vagy később akár kormánytisztviselő. Mindig nehéz volt a piaci versenyben a bérekkel versenyezni, hiszen valaki mondjuk jó számítástechnikai ismeretekkel elment mondjuk a külügybe, vagy elment egy minisztériumba, vagy egy önkormányzathoz, rendszergazdának, hát biztos vagyok benne, hogy a felét sem kapta, mint hogy elment volna egy multinacionális céghez. De vannak lokálpatrióták, akik szeretnek abban a faluban, abban a községben élni és segíteni. Tehát ezek az emberek nem csak a pénzért dolgoztak, legkevésbé a pénzért, hanem azért, hogy tudjanak alkotni valamit, valamit teremteni, szeretnének valamit maguk után hagyni, de természetesen nekik is vannak költségeik, nekik is van rezsiszámlájuk, nekik is kell vacsorát adni este az asztalra a családjuknak. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a bérek még emelkedni is tudnának, hogy tényleg legyen egy vonzó életpálya, hiszen elvégzem az egyetemet, mit fogok csinálni, itt leszek az önkormányzatnál jegyző, pedig jogi diplomám van. Nem megyek el egy nemzetközi ügyvédirodához, még akkor sem, hogyha beszélek nyelvet, hanem itt az én kis városomban szeretnék hasznos munkát végezni, természetesen tisztességes javadalmazás.
2: Ugye, ami itt a polgármesterek kapcsán szóba került, vagy vélelmezhető, az egyrészt az, hogy visszavennék a fizetésüket, de másrészt az is, hogy a polgármesteri ciklust is tervezik ugyanúgy két ciklusra korlátozni. És amíg Márki-Zay Péter ugye az ellen szólalt föl, hogy nem túl magasak a polgármesteri fizetések így sem, Cserpalkovics András inkább amellett emelte föl a hangját, hogyha őt a választók meg szeretnék választani harmadik, negyedik ciklusra, azt megtehessék, mert az azt jelenti egy adott településen, hogy egy polgármester bizony jól végzi a dolgát. Miért kell akkor ezt lecsökkenteni, korlátozni ezt is két ciklusban, ugyanúgy, mint ahogy a miniszterelnöki pozícióval szeretné ezt tenni Magyar Péter?
3: Itt már jóval markánsabb a véleményem, az ellenvéleményem. Ezt a parlamentben nem lehet eldönteni. A miniszterelnökről döntsenek mindig a szavazók, hogy ki lesz, hogyha valakit megválasztanak ötször, azt megválasztják ötször. Ez nem egy elnöki demokrácia, amilyen az Amerikai Egyesült Államokban van, hogy csak 8 évig lehet valaki elnök. Ugye Trumpról tudjuk, hogy nem is kell egymás után, hiszen Biden váltotta majd ő lett. Tehát a 45. elnök lett a 47. Ehhez nekünk semmi közünk, nálunk ilyen nincsen. Nálunk a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, és a kormányt a miniszterelnök vezeti, a miniszterelnök személyéről pedig a parlament dönt, a parlamenti képviselőkről pedig a választók. Ráadásul az önkormányzati munkánál pedig tényleg ugye közvetlenül választunk polgármestert, egyértelműen, hogy ezt nem lenne szabad törvényben szabályozni.
2: Ha mégis ezt a két ciklust bevezetik, az milyen negatív folyamatokat indíthat el?
3: De miért kellene bevezetni? Tehát miért nem dönthetik el, most Cserpalkovics Andrásról beszélt, kedves Edit, aki több mint 30 éve ismerek személyesen, de teljesen mindegy, ettől függetlenül döntsék el a székesfehérváriak, hogy kire bízzák a város vezetését, ugyanúgy döntsék el a 12. kerületi lakosok, döntsék el Baján, döntsék el Dunajvárosban, Rácsalmáson, Nagyvenyimen, ezt hagyjuk meg nekik. Ez a szép a demokráciában, ők szeretnének változást, az állatorvos helyett szeretnék a patikust, vagy szeretnék azt, aki a paradicsomot árulja, legyen ő, de ezt ők döntsék el, és azt is, hogy hány évre szavaznak bizalmat. Ez a demokrácia lényege.
2: De hát ebben a demokráciában, hogyha kétharmados felhatalmazása van egy pártnak, itt például a Tisza pártnak, és úgy döntenek, hogy megszavazzák azt, hogy már pedig a polgármesteri ciklus is csak 2 ciklusig tarthat, az utána milyen negatív folyamatokat indíthat el. Csak játszunk el a gondolattal, ahol már Cserpalkovics Andrást nem lehet megválasztani. Egyrészt, hogy fogja ő az utolsó ciklusát, amikor már tisztában van azzal, hogy ez az utolsó polgármesteri ciklusa, hogy fogja tölteni, És egyáltalán mi fog utána történni? Tudjuk azt, hogy azért nem minden településen, nem minden városba kapadoznak két kézzel azért, hogy valaki polgármester legyen. Tudok olyan településről, ahol nagyon örülnek, sőt, buzdítják arra a polgármestert, hogy induljon el a következő ciklusba is, mert nem tudnak, nem látnak mögötte olyan szakembert, aki egyáltalán ezt el tudná vállalni. Azért ennek nagyon sok negatív következménye is lehet, hogyha mondjuk ez életbe lép, mert demokráciában vagyunk, akár kétharmaddal a Tisza párt ezt meg is tudja szavazni.
3: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok polgármester 2029-ig mindent meg fog tenni a közösségének és a városnak, a településnek a fejlődésért, független attól, hogyha ez valóban meg fog változni 2029-től, de nem kellene minden egyes új kormánynak alkotmány módosítani. Tehát ez sem szerencsés precedens, hogyha jogi szakszóval élhetek. Utána jön esetleg egy másik kormány, ami pedig hoz majd egy olyan kétharmados törvény, hogy addig lesz valaki polgármester, amíg bizalmat élvezi, és addig lehet valaki miniszterelnök, amíg a parlamentben a többség erre mandátumot ad, közvetlenül közvetve pedig a nép akarat, a demokrácia, akik erre a képviselőre szavaztak, aki utána a parlamentben szavazhat. Tehát értem én az alkotmánymódosításoknak a lényegét, de ennyit azért nem kellene módosítani az alaptörvényen, az alkotmány.
2: Hát most már lassan ember legyen a talpán, aki ezt esetleg követni tudja azután, hogy megvalósul, és ez nagyon fontos az alaptörvénymódosítás. Annak kapcsán, ugye itt arról beszéltünk, hogy azért egyre több törvénymódosítást kellene letenni az asztalra, már csak azért is, mert az Európai Uniós forrásokat azt ígérte Magyar Péter, hogy hazahozza. Ursula von der Leyennel volt egy politikai alkujuk, aminek minden részletét nem tudunk, azt viszont igen, hogy mennyi az a forrás, ami haza kerülhet, és hogy ezen el kell kezdeni dolgozni. Törvényjavaslatot most egy hét alatt még nem láttunk, amit benyújtottak volna. Mit lehet várni akkor az Európai Bizottságtól? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kettős mérce miatt nagyon sokszor csöndben vannak, viszont hogyha valaki olvassa a Politikót, ott azért már vannak olyan félmondatok, ahol felkapják a fejüket arra, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnököt alkotmánymódosítással szeretné elmozdítani a Tisza párt. És ez itt azért fontos kérdés, mert itt a törvényeket most úgy kéne módosítani, hogy azok Brüsszelnek megfelelőek legyenek. Na hát egy ilyen alkotmánymódosítással való köztársasági elnök leváltása, ez megfelelő eljárása Brüsszelnek.
3: Most több témát érintettük, kezdjük akkor az Európai Uniós támogatásokról, amiről egy hete ellentétes híreink vannak, hiszen a kormányfő Brüsszelben bejelentette, és a külügyminiszterünk is, hogy érkeznek az euró milliárdok, több ezer milliárd forint végre, ami egyébként eddig is járt volna Magyarországnak, amit egyébként az előző kormány járt ki, meg fog érkezni. Majd szerkesztő asszony által említett Politikó, amiről mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy az előző a magyar kormánynak barátja volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy az Európai Bizottságnak, Ursula von der Leyen által vezetett bizottságnak az egyik nagyon fontos médium, egy nagyon fontos szócsöve volt, azonnal cáfolta a magyar híreket, szó szerint magyar híreket, hiszen azt mondták, hogy Ácsi egyelőre még nem utal senki semmit, hanem van egy politikai megállapodás, és ezt meg azt meg kell majd tennie a magyar kormánynak azért, hogy augusztus 31-ig bizonyos méretű összeget le lehessen hívni. Nem tudjuk, hogy mennyit, és azt sem tudjuk, hogy mit kell ezért tenni, eltelt egy hét, még mindig nem tudjuk. És valóban az is igaz, hogy vannak olyan hangok Brüsszelből, akik nem tartják szerencsésnek mondjuk a tegnap reggeli kormányfői látogatás sem a Sándor palotába.
2: És ez nagyon fontos kérdés, hogy fölemeli-e Brüsszel ez ellen a hangját, hiszen akkor jöhetnek az uniós források, hogyha az ő szemüvegükön keresztül a jogállami rend az visszaállt Magyarországon. Hozzáteszem, erre a legnagyobb példa az volt, hogy sikerült április 12-én a Fidesz kormányt leváltani. Ez volt a legnagyobb biztosíték arra, hogy márpedig Magyarország demokráciaként működött. De vannak még aggályok ott a brüsszeli elefántcsonttoronyban, de most az, amit a köztársasági elnökkel tervez Magyar Péter, ami a leváltására irányul, az mennyire fér bele Brüsszelben, ebben a bizonyos jogállamiságban?
3: Költői a kérdésem, szerkesztő, azt mondja, mind a ketten tudjuk, ráadásul kedden is tudjuk. Mikor emelte fel Brüsszel a hangját, amikor mondjuk a kárpátaljai magyar nemzetiségeket folyamatosan atrocitás érte attól az Ukrajnától, akit soron kívül szeretnének behívni, bevonzani, behúzni az Európai Unió családjába, kell minden áron. Mikor emelte fel az Európai Bizottság a hangját az ellen, hogy Magyarország és Szlovákia két teljes jogú, nincs nem teljes jogú, Európai Uniós tagállam energiabiztonságát vagy nemzetbiztonságát sértette, ugyanez az Ukrajna. Volt-e megfelelő Európai Uniós kritika ilyenkor? Nem tudjuk, hogy mikor fogja felemelni, és mi ellen Brüsszel, az Európai Bizottság a hangját. Azt tudjuk, hogy eddig mikor emelte fel.
2: De hát azt is tudjuk, hogy az Európai Unió költségvetése azért nem áll olyan stabil lábakon, pláne úgy, hogy hitelt kell azért fölvenni, hogy Ukrajnát tudja támogatni. Azért nem csak Magyarországnak hatalmas ez az összeg, ezek a felszabadított uniós források, de ez hatalmas kiadás tulajdonképpen Brüsszel részéről is. Éppen ezért fontos az a kérdés, hogy mennyire lehetnek ők engedékenyek. Magyar Péter azt mondta, hogy nagyon könnyen megegyeztek minden egyes eurócentről. Ez Magyarország álláspontja, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több pénz ide kerüljön. De mi Brüsszel álláspontja?
3: Nagyon érdekes, nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt héten a magyar pénzeknek, a Magyarországnak járó tényleg 1000 milliárd forintokról beszélünk juttatásáról, ami nem szívesség, ami nem ajándék, nehogy félreértsék a hallgatóink, ez nekik, nekünk jár. Olvastam lengyel sajtót is, és a lengyelek és sok brüsszeli médium is azt mondta, hogy nem lesz olyan könnyű dolga, és nincs olyan könnyű helyzetben Magyar Péter és a kormánytagok, amikor Brüsszelbe érkeztek Ursula von der Leyenhez tárgyalni és a szakértői bizottságokkal, mint amilyen volt például Donald Tusknak. Állítólag a lengyel miniszterelnöknek, aki korábban az Európai Tanács elnöke volt, és neki is az egyik legfontosabb kampányigérete volt az Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, így hívta ő is, és Magyar Péter is. Ez valóban nagyon sikeres volt. Állítólag most nem lesz olyan könnyű. Én nagyon szeretném, én Magyarországnak drukkolok, másnak nem tudok, én nagyon szeretném, hogyha a magyar gazdaság megkapná ezeket a milliárd eurós nem támogatásokat, és ettől tudna fejlődni az ország, és nem lenne már később sem, ahogy eddig volt, akár politikai, ideológiai zsarolás tárgya ez az összeg, ami, hangsúlyozom, az Európai Unió történetében nem volt ilyen.
2: De azért, hogyha már Lengyelországot itt példaként fölhozta, és hogy ők mennyivel könnyebben kapták meg ezeket az uniós forrásokon, azért érdemes arról is beszélni, és hogy milyen magasra értek fel azok a botrányok, amik viszont utána arról szóltak, hogy a lengyel kormány hogy is használta fel az Európai Unióból felszabadított pénzösszegeket. Hiszen azért ott is lehetett mindenről hallani, az alpakáktól kezdve a jaktokig, sőt különböző klubokig, hogy ki mire költhette, és egyáltalán kik kapták azt meg. Mennyire kellett közel állni a lengyel kormányhoz valakinek azért, hogy kapjon ezekből a forrásokból?
3: Először kapjuk meg a forrás, és nagyon reméljük, hogy transzparensen fogja majd a kormány és a megfelelő kormányhivatalok ezt elkölteni, természetesen jogszabály szerint. Sokkal izgalmasabb számomra, hogy mit kell ezért tennünk. Tehát nem véletlen, hogy eddig tudta az Európai Bizottság zsarolni a magyar kormány, de hangsúlyozom, Bóka János korábbi miniszterrel erről tudtam korábban is beszélni, Brüsszelben is, hogy tulajdonképpen amit kér Brüsszel, több mint kétharmadát, itt is fontos a kétharmad, megtette a magyar kormány. Voltak kritikus kérdések, a legkritikusabb a szuverenitás, hogy abból nem engedett. Nincsen egyharmados vagy kétharmados szuverenitás, háromharmados van, tehát vagy egy ország szuverén, vagy nem. És egy ekkora méretű, ilyen gazdasági erejű, ilyen geopolitikai erejű országnak nagyon sokat kell alkalmazkodni. Nem csak kelet és nyugat között vagyunk, hanem egy olyan geopolitikai ütköző zónában, ahol tényleg alkalmazkodni kell, de az alkalmazkodás nem azt jelenti, soha nem jelentheti azt, hogy feladunk a szuverenitásból bármennyit. A kérdés az, hogy mi lesz az ára, hogyha megkapjuk ezeket a pénzeket, mert ezt még mindig a mai napig, június 2-án mi nem tudjuk.
2: És ez nagyon fontos, hogyha már itt a törvényalkotásokról beszélünk, azért van itt egy gyermekvédelmi törvény, ami visszadobtak. Nem látunk semmit, semmi törekvést a Tisza párt részéről, hogy ezt a törvényt, hát hogyha mondhatjuk úgy, akkor EU-kompatibilissá tegye, amit el fognak Brüsszelben is fogadni. Bár Magyar Péter azt mondta, hogy nem került szóba most az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokon semmi más, kifejezetten csak a korrupcióra és a jogállamiságra utalt, viszont csak nyomja a Tisza vállát az a bizonyos gyermekvédelmi törvény. Hát mi lesz ennek a sorsa?
3: Nem tudjuk, az biztos, hogy már a gyermekvédelmi törvény elfogadásakor is az akkori ellenzék és később is, és az Európai Unió, az Európai Bizottságnak a képviselői, tisztségviselői is összemosták az LMBTQ társadalomnak a jogainak a csorbításával. Szerintem ennek semmi köze nem volt a gyermekvédelmi törvényhez, úgyhogy először is meg kell vitatni, ez egy társadalmi vita, és természetesen Magyarország és az Európai Bizottság közötti vita, hogy ki hogyan értelmezi a magyar gyermekvédelmi törvényt, és hogy kerül az asztalra az LMBTQ közösségnek a jogai, illetve jogvédelme.
2: De ezt a törvényjavaslatot még nem láttuk a Tisza párttól, viszont azt már igen, hogy az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint támogatások hogyan csökkennének, abba csak bízni tudunk, hogy ez a polgármesterekre Magyarországon majd nem fog vonatkozni. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Kis Rajmunddal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely! A műsorvezető Bicsák Eszter.
2: Egy Baranya vármegyei bányászváros keresi a helyét, mert a szén kitermelése 2001. januárjában megszűnt Komlón. A mai és a következő adás helyszíne a valahai pártszékházból kialakított Komlóverzum. Filmhíradók segítenek majd az elkövetkező 23 percben megidézni a múltat, hogy kiderüljön, mekkora értékek vannak a föld felett is. Az 1953-as felvétel a Komló a modernizálódó bányászváros címet viseli.
3: A Mecsek-hegység erdőségei alatt mérhetetlen mennyiségű kőszén rejtőzik. Komló kisközség régi bányásztelepülés. Ebben a faluban éltek azok, akik kemény munkával hozták felszínre a föld kincseit. Ma Komlón korszerű, tiszta újváros épül. A 2000 lakósú elhanyagolt kisközség mellett rövidesen 40 ezer lakósú hatalmas város fog állani. Népünk alkotó ereje évszázados elmaradottságot győz le és csodákra képes. Ilyen város azelőtt évszázadokig épült, ma pár év elegendő hozzá.
2: Egy nagyon kellemes helyiségben ültünk le Jakab Józsefné Rózsa nénivel. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős?
4: Hát a 8. évtizedet átléptem.
2: Nagyon fiatalos, és most számítanék is erre a fiatalos energiára, mert hogy egy olyan emberről fogunk beszélni, akit mondhatnánk, hogy a komlói aranyember, vagy a dél-dunántúli aranyember, Jánosi Engel Adolfról van szó, aki gyufaárusként kezdte, de ő bábáskodott itt a komlói bányászat bölcsőjénél.
4: Igen, ez így van. És engem idézőjelbe vádoltak azzal, hogy Rózsa szerelmes, vagy Jánosi Engel Adolfba.
2: Schneidig fiatalember volt annak idején egyébként a képek alapján.
4: Én nagy tisztelettel adózom az ő emlékének, mert ebből a kis településből, ami pár száz fős volt, az ő megjelenése óta csak úgy előre ment a település. Tényleg zsidó, szegény kisgyerek volt, aki gyufaárulással meg egyébbel kereste a kenyerét. Édesapját korán elveszítette, önszántából tanult, autodidakta módon, több nyelven beszélt, és segítette a családot. Ami Komlóhoz köti az életét, az 1895-ben kezdődött Pécset. Létrehozta a parketta üzemet, a gőzfürdőt, nagyon sok mindent lehetne felsorolni. Tehát olyan polgárember volt, aki nem csak magára gondolt, hanem a településen élőkre is. És ugyanezt történt itt Komlón is. Az Engel és fia céget létrehozta, 8 gyermeke volt, 4 lánya, 4 fia. És akkor, amikor megtudta, hogy Komló környékén valamikor találtak szenet, ez a valamikor 1812-ben volt, amit aztán abba hagytak több alkalommal, 1853-ban újra kezdték, aztán megint abba hagyták, és mivel a parketta üzeme fa igényes volt, erdőbirtokokat vásárolt itt a környéken, és értesülve a szénről bevizsgáltatta ezt a területet, és mivel a bányamérnökök úgy találták, hogy igen, itt van szén, 72 esztendős volt, amikor mindennek nekilátott. Már ez szerintem egy emberi nagyság, hogy...
2: Mikor kell belevágni 70 pluszosan?
4: Hogy 72 évesen ilyen nagy dologba vág bele. Először 3 tárolt nyitott, 1895-ben.
2: Bocsánat, ezek között volt az Anna Akna is?
4: Az Engel, az Adolf és a Szerencse tárok voltak. 98-ban, amit kérdezni tetszett, az Anna Aknát.
2: Mert hogy ezt a feleségéről nevezte el, ezért is kérdeztem.
4: Így van. Ezt megelőzően 97-ben a vasút is megnyílt már, tehát lehetett szállítani a szenet. és annak után hamarosan Bécsbe költözött, mert hát azért idős ember volt, mondjuk Jánosiban még nyilván járt.
2: Mecsek Jánosira gondol, ugye ez Komlótól egy pár perc autóútra van, ott van egyébként most is a kastélya, vagy hát ami abból megmaradt.
4: Igen, az a kastély 1900-ban épült, volt a fiai között a Gyula és a József, és akkor, amikor édesapjuk egyre több időt töltött Bécsbe, ahol a Sándor fia is lakott, akkor ők vették át az Engel és fiai céget. Nagyon sokáig nem maradt aztán Engeléknek a kezébe, mert 1909-ben megvette az állam, azaz kincstári bánya lett belőle. Ezt követően nyilván jött az első világháború, aztán a Trianon, aztán a második világháború, és teljes egészében az állam kezébe került a bánya.
2: Hogyan él ma az ő emlékezetek? 2026-ot írunk, 200 évvel vagyunk azután, hogy egyáltalán Komlón bárkinek eszébe jutott, hogy szénnel foglalkozni lehetne.
4: Van egy emlékszobor itt a múzeum kertbe, amelyen megtalálható, hogy 820-ban született, és 903-ban halt meg. Hogy mi él belőle? Ha kelet felől jönnek be a városba, akkor annakna lesz, ami az első nagy kanyarnál megtalálható.
2: Hozzátenném a turisták kedvéért, hogy Komló felé csak nagy kanyarok vannak, de az elsőre gondolunk.
4: Ez így igaz. Illetve annaknát megelőzően a tárók ott a domboldalba egy-egy emléktáblával jelöltetnek, hogy itt voltak. Az az épületrész, ami jövet Komló felé, Balkész felől van, azok a házak még mindig az engeli időszakból vannak, azok munkás lakások voltak, illetve ott volt az első bányatelepi iskola is, az az épület is áll még. Szóval ez egyszer egy engel örökség, ezen kívül az, hogy sikerült megismerkedni a rokonokkal, nevezetesen Stein Annával, aki Engel Adolfnak Franciaországba élő kunákája, szobrász és festőművész. Ő a 70-es években sok időt töltött Mecsek Jánosiban. Szívügye az a kastély, ami most eléggé romos állapotban van, és neki, illetve egy dédunokának, Jánosi Engel Péternek köszönhetően hozzájutottunk a család örökségéhez, írott forrásokhoz, fényképekhez. 2008-ban sikerült összehozni a különböző országokba, Kanadától kezdve Angliáig élő rokonokat, és a említett Péter és Anna segítségével megszületett az Életemből című könyv, ami Jánosi Engel Adolf önéletírás, és hozzá különböző kis tanulmányokat. Hát aki ezt a könyvet kézbe veszi, az Jánosi Engel Adolfról mindent megtud. A pályája, hát óriási, a szerencsétlen, szegény zsidó gyerek eljutott odáig, hogy 1886-ban Ferenc Józseftől kapta a Jánosi nemesi címet. Tehát a szegénységből felküzdötte magát odáig, hogy Pécs városának az egyik leggazdagabb polgára lett, és vagyonának nagy részét fordította arra, hogy a körülötte élő emberek, a munkásai megfelelő életvitelt tudjanak folytatni.
2: Tudja, lehet, hogy az ismerősei azt mondják, hogy önszerelmes volt Jánosi Engel Adolfba, de most már szerintem ezt nem bánjuk, mert különben ezt a sok mindent biztos, hogy nem tudtuk volna meg.
4: Hát én nagyon-nagyon tisztelem, és úgy sokszor eszembe jut, hogyha minden jó anyagi körülmények között lévő ember azt cselekedné napjainkban, amit ő tett, akkor lehet, hogy más világunk lenne.
2: Filmhíradó 1952.
3: Az 5 éves terv hatalmas ipartelepté fejleszti Komlót. Bányászfürdő, szénosztályozó, fürdőszobás lakóházak egész sora épül nap mint nap az egykori kis bányatelepe.
2: Polics József polgármesterrel belépünk abba a könyvtárba, ahol én még soha nem jártam, és egy gyönyörű fali kép van a háttérben, ez is Komló múltját ábrázolja. De most egy kicsit beszéljünk a jövőről, egy olyan város, amelynek sok-sok-sok évtizedes bányász hagyománya van. Át kell, hogy lépje ezt az örökséget, meg kell tartani ezt az örökséget, és másban kell gondolkozni, merre van az előre?
5: Hát át kell lépni ezen az örökségen, de úgy, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy Komlót a bányászatnak köszönhetjük, hogy egy ekkora település lett, de nincs reális esélye most annak, hogy a szén bármilyen formában való hasznosítása napirendre kerüljön. Voltak elképzelések, tiszta szén technológia alkalmazása egyéb. Jelenleg ez nem egy elfogadott dolog sem Magyarországon, sem az Európai Unióban. Komlónak pedig egy szerkezet átalakítási folyamaton kell átmenni. Mondhatom, hogy 1993 óta, amikor is belett jelentve, hogy bezár Komlón a bánya 2000-be. És ma 26 évvel a bánya bezárás után Komló még nem tudott kijönni ebből a krízisből. Az egy lábon állás helyett Komlónak a több lábon állás irányában kell elmozdulnia. Ebben elindult a város. Ma, ha a gazdasági oldalát nézzük, és annak az egyik meghatározó mérőszáma az iparizési adóbevétel, akkor az 1 milliárd nagyságrendű Komló városában, Baranya második legnagyobb településén, és ha bányászati múlttal rendelkező településekkel hasonlítom össze Komlót, akkor nagyon, de rettenetes nagyon le vagyunk maradva. Egy oroszlány, amely 18 ezer lélekszámú Komló, még most is 23 ezer fölött van.
2: 31 ezerről csökkent le, nagyjából ennyi volt a maximum, én úgy emlékszem az Obákaknál a bezárás a környékén. Jó sokat csökkent, de hát nyilván van egy optimális mérőszám, ahol majd megáll.
5: Hát reméljük, jól emlékszik a számokra, tehát igen, egy Pécsvárad település nagyságrenddel csökkent a lakosság száma, és bízunk abban, hogy ez a folyamat meg fog állni. Ennek érdekében az első és legfontosabb dolog a munkahelyekhez kapcsolódik. Komló a létét a bányászatnak köszönhette, az abból adódó fejlesztéseknek, és az ide áramló embereknek, akik itt találták meg a számításukat. Tehát nekünk itt ezen a területen kell nagyot is folyamatosan alkotnunk, a népesség megtartó képesség és a településnek az eltartó képessége megmaradjon. Az itteni gazdasági társaságokat kell megerősítenünk, és még ide kell vonzani, legyen az külföldi, hazai befektetőket, akik munkahelyeket teremtenek. Ehhez a város a hátteret tudja megteremteni. Miután a szén, mint citokszó bejött, elindultunk egy másik irányba, hogy a volt bánya területeken, például a ma divatos zöld hidrogén programmal, támogatásokkal legyenek olyan pilot programok, amelyek ezen új zöld energia hordozó további fejlesztését és hasznosítását a volt fosszilis energia hordozó hazájában valósítsuk meg. Ennek érdekében létrehoztuk a zöld hidrogén klasztert, próbálunk ebben az irányban elmozdulni. Hát amikor aláírtam a jegyzőkönyvet is, 40 hektár meddőhányót veszek át, hát mondom, mit csinál a város 40 hektár meddőhányóval? Ma azokon 30 megawatt nagyságú napelem park működik, és termeli a zöld energiát. Tehát megyünk előre.
2: Egy egészen más téma, az én személyes kedvencem a piramisház, ami szerintem az elmúlt 50 évnek az egyik legérdekesebb épülete. Mit tud az ilyen épületekkel kezdeni az önkormányzat, mert nem egy van belőle. Az akkori terv az volt, hogy alatta kis üzletekkel, mindennel együtt ellátva egy tulajdonképpen nagyon modern tömbházat alakítsanak ki.
5: Hát a piramisház él lakóépületekkel, ahogy eltetszett mondani, ha jól emlékszem, majdnem 100 lakás van benne, ahogy az eredeti elképzelés megvolt, az én alapvégzettségem építő mérnök, szerkezetépítő szakmérnök vagyok, tehát akik tervezték, Csaba Gyula, nyugodjon békébe, együtt dolgoztam velük. A földszinten üzletek özöne működik, jelenleg éppen egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően a közvetlen környezetét újítjuk meg. Komló városában azért, ha a lakóépületeket vagy a középületeket nézem, alapvetően ebben a 75 éves városban a hagyományos technológiával épült házak a jellemzőek, és jelenleg is vannak energetikai pályázatok, és hála Isten nagyon sok épület megújult. A piramisház ezek közül kilóg, mert az egy teljesen egyedi technológiával épült, lakásszövetkezeti fenntartásban működő épületről beszélünk. A többi épületeink, amit az önkormányzat megkapott, igyekszünk igyekszünk mindegyiket felújítani. A legbüszkébb, szintén bányához kötődő épületről beszélek, a volt fürdőépület, ami már szintén halálra volt ítélve, önkormányzat megvásárolta, felújította, és gazdasági társaságoknak adott benne termelési lehetőséget. És ha Jóisten megsegít, akkor az elkövetkezendő 1-2 évben a közvetlen környezete is megújul, úgyhogy meghagyjuk azt, ahonnan indultak a bányászok a népessel a bányába, hogy azok az előtetők megújulva ott lesznek, és itt van a mi felelősségünk, hogy a Komló városát létrehozó épületeket, a bányászathoz kapcsolódó hagyományokat ápoljuk.
2: Újabb híradós felvétel ezúttal 1953. májusából. Ennek a címe Vályártanulók érkezése Komlóra.
6: Az ország különböző vályáriskoláiból 340 másodéves vályártanuló érkezett. Komlói úttörők, tahanovista vályárok és vályártanulók fogadták az új bányászokat. Gallusz József a Városi Díszbizottság nevében üdvözölte a fiatalokat, akik a nagymányoki vályáriskolások kezdeményezésére elhatározták, hogy mint gyakorló vályárok segítik a komlói bányászokat tervük teljesítésében.
2: Róna Ágnes alpolgármesterrel fölfelé vesszük az irányt a lépcsőn. Régen pártház volt ez az épület.
7: Így van, és most igazából megtiszteltetve érezhetjük magunkat, mert mondhatni azt is, hogy mindenki kulisszatitkokkal fog megismerkedni, aki ebbe az épületbe belép, hiszen pontosan lehet az elődöknek a lenyomatait azért valamelyest érezni. De természetesen teljesen más funkciója van már, és másképp is néz ki, hiszen 2 évvel ezelőtt teljes mértékben átalakult az épület.
2: Ahol most vagyunk, az egy körgangos rész, le lehet látni. Most egyébként az aktuális kiállítás halakról és halászatról szól, az ott van oldalt. Mögöttünk pedig ezek a gyönyörű ásványok és kövek. Bevallom őszintén, talán ez a legunalmasabb része egy múzeumnak mindig, hogyha gyerekeket kell terelgetni és megállítani őket kövek előtt, de itt mégsem így van, annyira színes az egész.
7: Így van, nyilván a tematikába abszolút beleillik ez a közet ismeret átadás, és ez pont az a rész, ami nagyon leköti a gyermekeket.
2: Az a címe, hogy bányavirágok, nem véletlenül.
7: Nagyon-nagyon színes közeteket ismerhetnek meg, és amikor megmutatjuk nekik, hogy júj, ott lehet az aranyat. A másikban természetesen nem igazi gyémánt van kirakva, ezt mindig kihangsúlyozzuk, hiszen akkor már valószínűleg nem is lenne a vitrínben. És a csillogás, a sokszínűség a gyerekeket abszolút ide vonza, és nem csak a gyermeket, hanem a felnőttet is. Illetve az, hogy mindent próbáltunk interaktívá tenni, mutatom is, tehát, hogy itt a fiók.
2: Na tessék, én ezt annak idén elfelejtettem kihúzni a fiók.
7: Kinyithatóak, és az ismereteket így jobban át tudjuk

0: Mi arra ösztönöz bennünket, hogy a mikro-makro környezetünket védjük, az állatokról gondoskodnunk kell, és ezért az állatvédelem nagyon fontos szerepet töltött be mindig is ebből kifolyólag, mert ahhoz képest, amikor nem volt ez annyira nagy divat, kiemelkedően tudtunk példaként szolgálni, hiszen oktattunk az általános iskolákba, volt olyan, amikor 24 különböző állatfaj volt benne egyszerre általános iskolába, tehát mivel komlónak a fekvése benne van, teljesen a mecsekben mondhatni azt, hogy hát igen, kinek ugye maga felé hajlik szentnek a kezed, de mi is azt szoktuk mondani, hogy mecsek szíve vagyunk.
1: Pécsiekkel még kell ezen vitatkozni, ez biztos, de mondjuk azt, hogy az egyik szíve biztosan Komló.
0: Nekünk tényleg kiemelten fontos az állat és környezetvédelem, és itt a múzeumnak is a profiljába pontosan ezért hozzuk be, akár az utazók kiállítások által is. A tavalyi évben volt a Gombák földjén, voltak a méhek titokzatos világai, és idén pedig a halakkal ismerkedhetünk meg.
1: Nem olyan régen megnéztem egy kis urbexes, kicsit ilyen katasztrófa turistáskodó filmet, ami Zobákaknak mostani állapotáról szólt. Ezekkel a területekkel környezetvédelmi szempontból tud-e mit kezdeni a város?
0: Ezek a területek is nagyon fontosak nekünk, hiszen amit mondtam, ugye bent fekszenek a mecsekben, és nem hozzánk tartoznak ezek a területek, tehát nem városi területek.
1: Ez már nehezíti a dolgot.
0: Így van, de például, amikor bármilyen fejlesztésben gondolkodunk, akár ha nézzük itt a sikondai városrészt is, ami egyébként turisztikailag az egyik kiemelt városrészünk, hiszen
1: ugye egy fürdőről, meleg vízről van szó.
0: Így van, és kettő horgásztavunk is van, tehát mondhatni azt, hogy az aktív és a passzív turizmusnak abszolút tudunk kedvezni, illetve a mikroklímája országosan egyedülálló. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármiféle fejlesztésben, beruházásban gondolkodunk, akkor a fekvésünk miatt nagyon fontos, hogy kikérjük akár itt jelen esetben a Dunadráva Nemzeti Parknak a véleményét, illetve nyilván mindig azokkal a szakemberekkel egyeztetünk, akik ebben érintettek.
1: Lehet ez egy lába a városnak a jövőben a turizmus? Kérdezem azért, mert van itt több település, ami joggal tarthat igényt hasonló címre, gondolok Hosszúhetényre, a Jakab-hegy környékére, vagy hát magára Pécsre is.
0: Egy kicsit más szempontból közelíteném meg, ők mondhatni azt, hogy másra vannak berendezkedve, mint mi. Tehát nyilván keresi Komló azt a lábat, ami a bányabezárások után neki egy kvázi mondhatni azt, hogy fix pont lehet, és ez valóban a turizmus lesz. Az, hogy hét dombra épültünk, bármelyik irányba elindulunk, bent vagyunk, tehát pár perc alatt bent vagyunk teljesen a természetben, és ezzel együtt az, hogy sportolunk, és gyönyörű helyen vihetjük ezt végbe, és mondhatni azt, hogy nagyon könnyen kiérhetünk Komlóról, akár Kőjukra, Orrfűre, tehát nem azok a távolságok, amiket gyalog nem lehetne megtenni, és egyben benne vagyunk a természetben is. Úgyhogy igen, a turizmus az mindenképpen az egyik legfontosabb nekünk, és ebbe kiemelt szerepet játszik az a hely, ahol most vagyunk, a Komlóverzum. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a maga a tudásháza, hiszen a helytörténeti múzeumon kívül a könyvtárakon át az új részünk is, ahol ugye a Komlosaurus lábnyomából kifolyólag a Komlosaurusok is megjelennek, egy olyan tudásbázis, amivel nagyon kevés hely büszkélkedhet, hogy egy tető alatt mindenfélét meg lehet találni.
1: Ősszel van mindig a bányász ünnep is.
0: Így van, és mondhatni azt, hogy az idei év egy kicsit más, mint ami eddig volt, hiszen 75 évesek leszünk idén, és ennek apropójából egész évre terveztünk programokat. Idén még egy szempontból nagyon fontos és különleges lesz a bányásznapunk, hiszen az országos bányásznapot is itt fogjuk tudni ünnepelni Komlón.
1: Róna Ágnesnek van-e bármilyen olyan személyes emléke? Hát még nagyon fiatal, tehát nem is tudom kiszámolni, hogy pontosan hány éves volt akkor, amikor bezárt például az utolsó akna Zobákaknak 2000-ben, de van valamilyen családi kötődése?
0: Természetesen is emlékszem mindenre, én törzsgyökeres komlai vagyok, a családomban volt bányász is, én még nagyon élénken emlékszem arra, amikor általános iskolában ülünk, és megszólaltak a szirének, mert sújtólég volt, légrobbanás, és ezeket bizony mi is nehezen éltük meg, hiszen függetlenül attól ott volt már gyerekként is az emberbe az a druk, hogy ilyenkor valami baj történt. Nincsen ennél több kötődésem bányához, ám a városhoz annál több, hiszen nagypapám például festőmester volt, és akár a kórházban annak idején még abszolút nem volt divat ráfesteni a falakra különböző állatmintákat, ám nagypapám apukámmal már abban az időben a gyerekek kedvére a bambikat ráfestette, vagy akár ő festette még anno a templomban is a képeket, tehát minden egyes szegletére a családnak van valamiféle olyan emléke, ami Komlóhoz kapcsolódik, illetve Komlóváros életében vagy fejlődésében szerepet tudtunk játszani.
1: A mai fiatalokat vajon mi tartja itt? Beléptem például az egyik közösségi oldalon egy csoportba, ami komlóiakból áll, és elolvasgattam kíváncsian, hogy mit írnak, és a legtöbben nosztalgiával gondolnak a városra, ám már nem itt élnek, nem itt dolgoznak. Ez is cél lehetne, hogy a fiatalok megtalálják itt a számításukat.
0: És ez is az egyik legfőbb célunk, az, hogy a fiataloknak megmutassuk azokat az értékeket, amelyekkel Komló bír, és itt tudjuk őket marasztalni. Még akkor is, hogyha azt mondanám, hogy természetesen a tanulmányi évek alatt esetleg más városba ellátogatnak, ám térjenek vissza, hiszen az alap lehetőségek megvannak nálunk is. Abszolút Komló egy élhető kisváros.
1: munkatársaim voltak.

helyszínen a hangmérnök Dan Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. www.mediaclick.hu, itt újra meghallgathatják majd a hely adását, és egy hét múlva ismét jelentkezünk a Komlóverzumból, úgyhogy tartsanak velünk, mert az út folytatódik. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Június 3-án, szerdán, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Az unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa az Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett, ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása. Idehaza partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke is. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. A Loop színházi társulással közösen bemutatják az Emberek, Helyek és Dolgok című darabot, valamint idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett koncert, tánc, stand-up és gyermekelőadások, valamint filmvetítések is lesznek. Sport. A címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. A rangadó díját adón az idény legjobbjának járó elismerést Nagy Viktória vehette át, az év felfedezettje Hanász Vanda lett, a gólkirálynői cím Nagy Vanessáé, aki 32 góllal végzett a góllövő lista élén. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-18 fokot mérnek. A Dunántúlon változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar. Megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. 4 óra, 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigánytelepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát, Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra kettős kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

Pula de que te colo, suco de lame, troito mono,

Kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Új elemmel bővült a kárpátaljai görög-katolikus ifjúsági szervezet által működtetett Szent Margit program. Ez már felsőoktatási ösztöndíjat jelent a Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozaton tanuló fiataloknak. Ízlésformálás a népművészet segítségével. Családi napot tartottak a nagyváradi Csillagocska alapítványnál, a délvidéki Topolyán pedig idén is megrendezték a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. Most következzenek a részletek. A Kárpátaljai Görög-Katolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek az a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy-egy évre örökbe fogadhat egy-egy gyermeket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesítheti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit Program Plusz, amely már felsőoktatási ösztöndíjat jelent a Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozaton tanuló fiataloknak. Iváncsik Attila összeállítása.
3: Ungváron tanulok az Ungvári Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő, tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
4: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Tupica György, a Boldogromzsa Tódor Görög-Katolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet hallgatója szintén részesült az ösztöndíjból.
5: Nagyon szépen köszönöm a jó Istennek, hogy vezet ezen az úton, és köszönöm a jó embereknek, akik segítik a mi kárpátai diákunknak itt lenni és továbbra tanulni.
4: Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görög-Katolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte. Ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
6: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, sőt, akinek volt ismerőse Szent Margit programból, aki már ugye idősebb lett és a felsőoktatásban vesz részt, kikerült az általános iskolások és középiskolások programjából, és felmerült az igény, hogy milyen formában tudnák őket támogatni, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatóknak Kárpátalján élő, aktív fiatalok segíteni. És így is szerveztük meg magát a programot. Az egyik fő célja a programnak, hogy azokat a fiatalokat segítsük, akik itt maradtak Kárpátalján, és akik aktívak a közösségekben. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. És nyilván mind annál több pontot kap egy fiatal, minél több közösségben vállal aktív szerepet, és a bizottság, aki eldönti, ez szerint hoz döntést. Tehát nyilván igyekeznek mindenkinek segíteni, de hogy az meglátszik az odaítélt összegen is az, hogy milyen aktív egy közösségen belül, vagy akár több közösségen belül egy fiatal. A támogatók pedig azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
4: A bíráló bizottság tagja volt Barta József, az Edelényi Szent Miklós Görög-Katolikus Iskola igazgatója is.
7: Öröm volt számomra végigolvasni azokat az életutakat, amelyeket a gyerekek megírtak, illetve ezek a fiatalok elénk tártak, már most látni, hogy nagy dolgokra lesznek képesek. Ebben a világban ott van helyünk, ahova bennünket a Jóisten teremtett. És én azt látom, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, ezek itt akarnak teljesíteni, itt akarnak erőt sugározni, és én bízom benne, hogy sikerük lesz, és az a pici plusz, amit most itt tudtunk adni ezeknek a gyermekeknek, az ezt fogja segíteni. Ehhez ad erőt, ehhez ad támogatást, de a legnagyobb támogatást maga a Jóisten adja. Úgyhogy nagyon hálás vagyok annak a szervező csapatnak, aki ezt létrehozta.
4: Demkó Ferenc, a beregszászi magyar görög katolikus esperesi kerület püspöki helynöke kiemelte. Istennek hála, mindig akadnak olyan jó akaratú emberek, akik fontosnak tartják a segítségnyújtást és a kárpátaljai fiatalok jövőjét.
8: Nem halt ki teljesen az együttérzés, nem halt ki az összetartozásnak az érzése. Az a lényeges, hogy sokszor ismeretlen emberek ismeretleneknek adnak. És én úgy gondolom, hogy ez egy jelzésértékű a mai fiataloknak azzal kapcsolatban, hogy azért a múlt olyan embereket nevelt fel, akik nem felejtették el, hogy volt nehéz időszak, akik gondolnak a jelenre, de amikor a jelenre gondolnak, akkor ezzel a jövőt építik. Azok, akik ma itt vannak, azok megpróbálják magukban valamiképpen azt az érzést táplálni, vagy azt a lelki állapotot, hogy nekik itt dolguk és feladatuk van, nem csak a mában, a jövőben is.
2: Már harmadízben szervezte meg az Arad megyei tanfelügyelőség az Alma Mater alapítvánnyal közösen a tantárgyversenyeken helyezéseket elérő magyar diákok közös díjkiosztó ünnepségét. Az Aradi Városháza dísztermében tartott rendezvényen csaknem 150 általános és középiskolás tanuló vehetett át oklevelet és ajándékot. A diákok azt mondták, motivációt jelent nekik, hogy a hivatalos elismerések mellett a közösség is odafigyel a munkájukra. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
9: Az Arad megyei tanfelügyelőség néhány éve már szokást teremtett abból, hogy a különböző tantárgyversenyeken elért Arad megyei magyar diákokat külön is díjazzák, Barbóc Izabella Arad megye főtanfelügyelő helyettese.
10: Harmadik évvel szervezzük meg ezt a megyei díjátadót. Az idén kb. 140 gyerek vesz részt. A megye diákjai, akik különböző tantárgyversenyeken és olimpiákon részt vettek, és kiemelt helyeket értek el, lesznek ma díjazva.
9: Lemérhető-e, hogy hol tart az Arad megyei magyar oktatás ezeknek az eredményeknek az alapján?
10: Mi Szorvány megye vagyunk, ez érezhető is. Nem tudunk annyi diák közül válogatni, amikor ilyen tantárgyversenyekről van szó, de mégis úgy érzem, hogy a jó közép mezőnyben vagyunk, és igenis Arad büszkélkedik a kiváló képességű gyerekekkel, diákokkal.
9: Az Arad megyei magyar diákok, illetve az iskolák számára fontos az, hogy a tanfelügyelőség, illetve a közösség is elismeri külön a teljesítményüket, a kiemelkedő eredményeket. Tóth Pál Renáta, kisebbségi tanfelügyelő, az Alma Mater Alapítvány ügyvezető elnöke.
11: Nagyon fontos, hogy elismerjük a diákoknak a munkáját, és ezzel motiváljuk őket újabb eredményekre, hogy érezzék azt, hogy a tanulás fontos, hogy van értelme. Az Alma Mater Alapítvány már harmadik éve felvállalta, hogy az anyagi hátteret megteremti ennek a díjkiosztónak, és akik mindig mellénk állnak, az az Arad megyei RMDS, illetve a Kommunitas Alapítvány.
9: Budacsek Tímea, a Csiki Gergely Főgimnázium 12. osztályos tanulója, évről évre a kiemelkedő helyezettek között van, a Nemzetközi Matematika Verseny győztese is voltál, ezúttal mivel érdemelted ki ezt az elismerést?
12: A Nemzetközi Matematika Versenyen, amit az idén Temesváron tartottak meg, kiemelt dicséretben és ezüstélemben részesültem.
9: Mit jelent számodra az, hogy a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között a magyar közösség elismeri a magyar diákok eredményeit?
12: Mindenképp egy nagyon felemelő érzés. Úgy gondolom, hogy ez a munkám valódi gyümölcse, hisz a sok eredmény nem jöhetett volna össze a támogatás és a motiváció nélkül, amit ezek a díjátadók jelentenek.
9: Nagy próbatétel előtt áll a te korosztályod, az érettségi után hol és hogyan képzeled el a jövődet?
12: Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hisz világéletemben tudtam, hogy a matematikával szeretnék foglalkozni. Ha a jóisten úgy akarja, így is lesz. Azt, hogy pontosan hol, még nem tudom. Jelentkezésemet beadtam egyaránt Budapestre és Kolozsvárra is.
2: Aradról menjünk Nagyváradra. Családi napot tartottak a nagyváradi Csillagocska Alapítványnál. 24 évvel ezelőtt a Réti Református Egyházközség úttörőként hozta létre a Csillagocska Református Zeneóvodát Nagyváradon. A keresztény elveken alapuló nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik zenei nevelésére is. Játékos formában tanítják a népzene és a néptánc alapjait. Elsőként Benedek Árpád zenepedagógus mesélt Ionescu Nikolett mikrofonja előtt.
13: Nagyon fontos, hogy egy olyan mintát adjunk évről évre azoknak a családoknak, akik csatlakoznak a mi nagy családunkhoz, hogy az egyfajta ízlésformáló legyen. Az, hogy rendezvényeket kell szervezni és programokat biztosítani, én úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy társadalmat, vagy egy nemzetet, vagy egy családot, vagy akár egy kisebb közösséget, hogy tudjunk formálni egészségesen és szépen ízlésesen. Igyekszünk a mi rendezvényeinket olyan programokat biztosítani, ami az egész társadalmat és az egész nagy családunkat egy jó ízlés irányába tudja formálni. Számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ízlésformálás a népművészeten keresztül történjen. Én azt hiszem, ez olyan, mint a zenei anyanyelv. A zenei anyanyelv legtökéletesebb formában a népi gyermekjáték dalamokban rejlik. A népművészet minden szegmense, minden ága, zege, zuga, boga egy tökéletes forma az ember és a társadalom formálására. Egy szóval ízlésformálásnak nevezném, és ez az ízlés számunkra a minőségi ízlést jelenti. Csak nézzük a zenét. A népzene a zenei ízlést tudja formálni. Nézzük a viseletet. A viselet az öltözködést tudja formálni. Nézzük a kézművességet. A kézművesség akár azt a fizikai igényt, amit ember két kezével meg tud alkotni. Nézzük a gasztró oldalát, a főzést. Igyekszünk olyan egészséges, hagyományos ételeket biztosítani, ami talán egy picit az egészségesebb életforma fele irányítja az egész nagy családunkat. Ez mellett ugye a kulturális igényre is sort kerítünk, hiszen a színpadon nem csak bográcsfőzés van, nem csak kézművesség van, nem csak találkozás, nem csak egy kocintás, hanem ennél talán sokkal több. Számunkra az is fontos, hogy a megnyitó egy ige hirdetéssel kezdődjön, hogy a lelki egészséges fejlődést is tudjuk biztosítani az emberek számára. Az is fontos, hogy utána a gyerekeink szépen viseletbe öltözve felmenjenek a színpadra, élőzenei kísérettel tudják a kis produkciójukat, amit egy éven keresztül formálnak és dédelgetnek és alkotnak, bemutatni a szülőknek. Az is fontos, hogy a szülők, a nagy család ezt értékelje, megtapsolja őket. Ez úgy gondolom a tánc, a mozgás az egy testi fejlődést tud biztosítani, és mindaz a lelki hozadék, ami egy ilyen alkalommal csúcsosodik, az pedig egy olyan testi és lelki egészséges egyensúlyt tud képezni egy ember fejlődésével, ami ennél tökéletesebb formában szerintem még leírva sincs. Ez mellett nagyon fontos, hogy ne csak a gyerekeket neveljük, hanem a felnőtteket és a szülőket is. Vendégeink voltak a Kolozsvári Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem táncművészeti szakdiákjai, akik egy vizsgazáró produkciót hoztak ide vendégségbe nekünk Kolozsvárról. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen Erdélyben 5 évvel ezelőtt megalakult a táncművészeti szak. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben hivatásos táncoktatókat, szakképzett táncoktatókat tudunk nevelni, akik eljuttatják ezt a kultúrát akár olyan intézményekbe is, ahol soha nem volt lehetőség arra, hogy a gyerekeink ezzel a műfajjal találkozzanak. Remélhetőleg évtizedek múlva minden gyermek fogja táncolni a magyar néptáncot. Nagyon fontos ez számunkra, és tényleg egy olyan hangulatot tudtak teremteni itt a szülők körébe, ami egy értékes és igényes szórakozási lehetőség volt.
14: Te miért szeretsz ide a Csillagocska óvodába járni?
15: Ne disán, Emma!
16: Azért, mert itt nagyon sok kézműveskedés van, és nagyon jók az óvónéni, és sok program van, és még a várban is szoktak lenni ilyen kézműveskedések, meg itt fel tudok lépni az igazi színpadon.
15: Szeretsz táncolni?
16: Nagyon!
15: Miért szeretsz táncolni?
16: Azt szeretem, hogy megtapsolnak, ha ügyes vagyok, és utána kapok ajándékot.
15: Mi az, ami a legjobban tetszik itt neked a kézműves foglalkozások közül?
16: Mikor festettük a medált.
15: Miért szeretik a Csillagocska Alapítvány által szervezett eseményeket, rendezvényeket? Nedisán Teodóra Nagyváradról.
17: Már végig ismerem a Csillagocskának a tevékenységét, mikor még keresztlányom idejárt, és ez a szellemiség, ez a hagyományőrzés annyira meggyőztek, hogy ez lesz a legjobb hely a gyermeknek, mert szerintem kevés helyen van még ennyire megőriz ez a szellemiség, ami szerintem az alap. És a Csillagocskába ezt megkapja, és a szülők is be vannak vonva a tevékenységekbe, és minden ilyen magyar ünnep, vagy ami a népi szokásokhoz kapcsolódik, itt szépen méltó meg van ünnepelve, és így megismerik, hogy honnan származzunk, hisz az a legfontosabb.
15: A gyermek milyen plusszal megy haza, mi az, amit ön lát rajta?
17: A szókincs, az Isten felé közeledés, mert ugye mindig van ilyen biblia foglalkozás, és szerintem ez egy fék ebben a mai világban, mert tudjuk, hogy egy kicsit nehéz úgymond, és remélem, hogy ez a szellemiség, ez a hit, a szókincs, a népmese egy olyan alapot ad, amit majd az iskolába is, meg az életbe is fog tudni használni, mert ez nagyon-nagyon fontos. Meg az a családiasság, a csapatszellem.
15: Annak idején miért indították el ezt a családi napot? Pálfi József református lelkész, a Csillagocska Alapítvány elnöke.
18: Ez a kapcsolati háló egy olyan nagy családi közösséget hozott létre, hogy ma már, ha valaki azt mondja, hogy réti vagy csillagocskás, akkor pontosan tudja, hogy milyen szellemi közösségbe tartozik. Bár a szülők, gyülekezeti tagok többé-kevésbé cserélődnek ki, mikor, mindig vannak visszajárók is, de mivel a társaság alapemberei, szervezői, közel negyed százada szinte ugyanazok, ügyesen életben tartják, önmaguktól működően szervezik, és így a hagyomány természetes módon adódik tovább évről évre.
15: Miért fontos egy-egy ilyen családnap manapság?
18: Hát egyszerűen azért, hogy az atomizáló társadalomban megmaradjon egy olyan közösség, amiknek megvan az identitása, az értékelvűsége, az emberi arca, amelyikben személyesen találkoznak, nem a telefont nyomják, vagy a gép előtt ülnek, hanem kezet fognak, mosolyognak, beszélgetnek, viccet mesélnek, kicserélik a mindennappal kapcsolatos gondolataikat.
2: A népművészet segítségével formálják a fiatalok ízlését Topolyán is, ahol már 15 éve minden év májusában megrendezik a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. A háromnapos rendezvényen kézműves foglalkozások, táncházak és koncertek várják azokat, akik közelebb szeretnének kerülni azokhoz az értékekhez, amelyek generációk óta meghatározzák a helyi magyar kultúrát. A fesztivál egyben a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ évadzáró műsora is volt. A népes közönség megbizonyosodhatott arról, hogy színvonalas munkát végeznek a központban, és az utánpótlásból sincs hiány. Szerda T. Fanni összeállítása.
19: Serfőző Dorka is fellép a műsorban. Mióta vagy az Aurora beszédművészeti műhely tagja?
20: Egy éve.
19: Mást is csinálsz a Kodály Művelődési Egyesületben?
20: Igen, táncolok is.
19: Miért szereted az ilyenfajta tevékenységet?
20: Mert igazából olvasni is nagyon szeretek, meg szeretem az ilyen művészeteket. Idén ilyen válogatással készültünk.
19: Milyen versenyeken vettél részt eddig?
20: Sokon részt vettem a Népem költőjén, a Tóth Ferencen, a Dudás Kálmánon.
19: Van kedvenc versed?
20: Nincs, én igazából sok verset szeretek.
19: A Középbácskai Népművészeti Fesztivál műsorában az Aurora beszédművészeti műhely is bemutatkozott. Mit mutattak be az apró szavalók? Szatmári Melitta, az Aurora beszédművészeti műhely vezetője.
21: Mi az egész éves munkánkból készítettünk egy veleget, tehát azokkal a témákkal foglalkoztunk, ami valójában a gyermekeket érdekli, tehát foglalkoztunk az iskolai dolgokkal, a gyerekséggel, a barátságról beszéltünk, játszottunk sokat, és a szerelmet is megemlítettük már ezekkel a kiskamaszlányokkal, és ez egy közös munka volt, amit végül megszületett.
19: És ebben a közös munkában hány gyermek vesz részt, főként milyen korosztályt szólít meg a műhely?
21: Az alsós korosztállyal foglalkozom én, és öten vannak jelenleg az Aurora beszédművészeti műhely alsósai, de én bízom benne, hogy jövőre csatlakoznak még hozzánk újabb tagok is.
19: Mennyire nyitott ez a korosztály az irodalom felé?
21: Én úgy látom, hogy nyitottak, és azt is látom, hogy versekkel foglalkozni valahogy egy érzékenyebb hozzáállást kíván a gyerekektől, és ezek a gyerekek mind ilyenek, akik kicsit érzékenyebben élik meg a mindennapjaikat, és nagyon fontos az, hogy ezeket az élményeket együtt eljátsszuk, átbeszéljük, és ők kifejezhetik magukat a verseken keresztül.
19: A műsor elején összesen tudtam számolni, hogy hány versenydíjat sorolt fel a műsorvezető. Ezek a gyerekek ezek szerint rengeteg versenydíjat
21: versenyen vesznek részt. Van erre tér itt a Vajdaságban?
0: Igen, természetesen, és az is fontos, hogy megmutassuk magunkat egy-egy vetélkedőn is, mert ott is csak tanulhatnak egymástól, és egy jó kis közösség alakul ki, ahol újra és újra találkozhatnak egymással a hasonló érdeklődésű gyerekek.
21: Zsúfolt ez a hétvége Topolyán, ugyanis most tartják a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. Miről és kiknek szól ez a fesztivál? Kis Imre Szerda Anna, Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnöke.
1: 15. alkalommal rendezzük meg ezt a Középbácskai Fesztivált. Ez mindig legalább egy 3 napos fesztivál, és minden nap több esemény zajlik. A programok során igyekszünk megszólítani minden korosztályt, valamint nem csak népművészeti programok vannak, hanem, hogy mondjam úgy, összművészeti programok is, hiszen előtérbe kerül az irodalom is, a képzőművészet is, a népművészet különböző ágai mellett. A helyszínek is változatosak, hiszen a tájházban is, a múzeumban is, a művelődési házban is, valamint a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székházában is zajlanak az események.
21: Ez a 15. ilyen fesztivál fel tudja idézni, hogy milyen céllal indult ez az esemény?
1: Azzal a céllal hoztuk létre ezt a fesztivált, hogy minél közelebb hozzuk a gyerekekhez is és az idősebbekhez is a népművészetet. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogyha így egy csomagba adjuk a népművészeti programokat, akkor talán jobban elérjük őket, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy azok, akik végzik ezeket a tevékenységeket, tehát, hogy az idősebb asszonyok, akik kézi munkáznak, ők a saját korosztályukat megszólítsák azzal, hogy dolgoznak, és föltételezem, hogy akkor el is hívják őket a kiállításra. Mi úgy gondoljuk, hogy az iskolákkal ilyen módon nagyon jól tudjuk tartani a kapcsolatot, és ezáltal a gyerekek ugye belelátnak a művelődési központ munkájába, és így könnyebb bekapcsolni őket a mi tevékenységi körünkbe.
21: Úgy tűnik, hogy akkor elérte a célját, ugyanis azt látom, hogy Topolyán nincs gond az utánpótlással, ami a néptáncot illeti.
1: Így van, nem panaszkodhatunk, hiszen tényleg nagyon sokan vannak a csoportokban. Van külön óvodás korosztályú csoportunk, egy alsósokból álló csoportunk, egy felsősökből álló csoportunk, és van egy ifjúsági korosztályú csoport is, a Cirkalom táncegyüttes alatt, ugye, akik a felnőtt táncegyüttes.
2: A második évadával tért vissza a Dal Összeköt elnevezésű reality műsor, amelynek eredeti koncepciója nem változott. A résztvevő zenészeknek mindössze 3 napjuk van arra, hogy csapatokba rendeződve egy teljes értékű produkciót hozzanak létre. Ez azt jelenti, hogy a tábor végére elkészül egy teljes dal hangszereléssel, stúdiófelvétellel és videoklippel együtt, utólagos, módosítás lehetőség nélkül. A részletekről Ferenc Ádám, Dobai Csabát, a produkció

0: összeüljünk, együtt alkossunk, kiszakadjunk ebből a digitális világból. És a másik az, hogy megmutassuk, hogy mennyire értékes és tehetséges alkotók vannak nálunk is, és mennyire vagány produkciókat lehet készíteni 3 nap alatt. És a harmadik, hogy ezeknek az alkotóknak adjunk egy ilyen nyugodt játszóteret, ahol nincsen elvárás, nincsen ez a lóverseny, nincs a teljesítés kényszere, hanem kapnak 3 napot, és azt csinálják is úgy, ahogy szeretnék, olyan nyelven, olyan módszerrel. A lényeg az, hogy kapcsolódjanak ki, élvezzék, és ne egy elvárások teli dolgot csinálnak, hanem valamilyen, amit még nem volt lehetőség, és ehhez egy talajt biztosítani nekik.
1: 7 zenészt szabadítottál össze, azt hiszem, ebben az évadban, és egészen más volt a dinamikája, mint az előzőnek, kicsit ilyen kambuli jellege volt az idei kiadásnak. Alapvetően milyennek élted meg te ezt a kiadást, vagy ezt a közös munkát a zenészek között?
0: Én nagyon jól éltem meg, én amikor láttam, és tényleg megérkezett mindenki, és oda jutottunk, hogy na, el tud jönni mindenki, akkor tudtam, hogy ez egy izgalmas hétvége lesz. Ugye én az elmúlt 16 évemet a zenéparban töltöttem, és ismerem jól azért a szcénát, az embereket. És igen, ez is egy ilyen cél volt, hogy kimozdítsuk az embereket a komfortzónáikba, és abból a burokból. Fontos ebből kilépni, hogy új dolgokat lássunk, még ha nehéz is néha alkalmazkodni, vagy még ha kihívásos is, de hogy másokkal dolgozzunk, és ezáltal rengeteget tanulhatunk, tapasztalhatunk, és fejlődhetünk. És ezt igazolják a visszajelzések is a zenészek által, és ezt látom, hogy most a második évadban nagyon profi és főállású zenészek voltak, akik már sok mindent átéltek szakmailag, de hogy néha életkorban, zenei szcénában eltérnek az aktivitásuk, és akkor ezeket az alkotókat, hogy egy picit közelebb hozni, kimozdítani, és ez úgy látszik működik is, ezt el is mondták a műsorban is, és a végeredmény is szerintem ezt igazolja, hogy valami új, valami érdekesebb végeredmény lett új dalok.
2: Bulinak vége, villaj fel! Jönnek a trónok! Hogy van idő élni, mondd, hogy van idő nézni a holdra, mondd, hogy van...
1: 2 egészen más hangvételű dal született, egy instrumentális jellegű és egy kicsit ilyen beatvándor-szerű, ugye André Feri által írt és rappelt, később énekelt is a dal közben, hip-hop-szerű, kicsit fragmentált dal, ez a Nem jó flóra tettél, ez a címe, illetve a Catfish Funk volt a másik, ez a 2 gitár, 1 basszusgitár. Hogyan értékelnéd az idei dalokat?
0: Elsősorban azért izgalmas az idei végeredmény, mert most volt egy hivatásos költő, egy irodalmárunk is, aki nagyon vagány szöveget tett le, és tényleg olyan foglalt zenészek gyűltek össze, akiket nagyon nehéz összeszedni. Tehát van köztük, aki a The Voice című műsorban, a kísérőzenekarban játszott, meg nagy romániai sztárokkal, de külföldiekkel is, meg nemzetközi jazz versenynyertesek, aki Hollandiában tanult, aki szimfonikus metállal turnézott Mexikóban, meg mindenféle a világon. Ilyen embereket azért nehéz összeszedni, és látszik is ez a sok tapasztalat, és az, hogy tényleg valamit szabadon, van szűk 3 napjuk, amikor meg kell csinálni a teljes hangszerelést, a kézdalt szöveget, keverést, és a videoklippet is, mert utána, amikor hazamennek, akkor nincs lehetőség ezen változtatni, és szerintem zseniális dalok születtek, amik bárhol megállják a nagyvilágba a helyüket, videoklippek is szuperek lettek, úgyhogy szerintem sikerült egy újabb szintre emelni a műsort, bár még sokkal több ötletünk volt, amit nem tudtunk beletenni költségvetésileg, de mi úgy gondoltuk, hogy megéri, hogy csináljunk egy második évadot, és el tudtunk indulni. Szeretnénk bővíteni nemzetközileg, hogy a címe is mondja, a dal összeköt, rengeteg ötletünk van, és ehhez a nézőknek a segítségét kérjük, lehet támogatni is a műsort, Patreon, ahol extra tartalmat találnak, vagy merch vásárlással, pólóval, szatyorral, bögrével, és várjuk a márkák együttműködését is, vállalkozókat, úgyhogy több támogatási módszer van, de a legjobb támogatási módszer, hogyha meghallgatják a dalokat, megnézik a műsort, és megosztják azt másokkal, és segítenek, hogy az algoritmus megjelenítse másoknak egy kommenttel, egy lájkkal, egy követéssel, ami nem kerül semmibe a nézőnek, de nekünk nagyon sokat jelent.
1: Mi az, ami téged hajt, vagy miért vállaltad magadra ezt a feladatot?
0: Ez függ attól, hogy melyik periódusban vagyok a műsor, ugye ez egy 8 hónapos munka, vagy még több, egy évad. Tehát az a hétvége az zseniális, amikor látom, hogy ezek a szálak összeérnek, az mindenkinek, a stábnak, a filmeseknek, a zenészeknek, mindenkinek. Bennem az érték az, ami tart és hajt, hogy ebben

0: Én látom, mekkora érték van, és azok, akik megnézik, vagy akik még dolgoznak ezeken, azok is látják. És maga az alkotás is. Persze van rengeteg nehéz pillanat, de ez az alkotási folyamat, én is, mint alkotó, ezt, hogy meg tudjuk csinálni, van egy jó csapat, van ennek egy nagyon szép végeredménye, ami fennmarad, szerintem ez. És az, amikor tényleg látja az ember például a teltházas bemutatónkon és a legelső vetítésen, amikor tele van, és látja az ember a reakciókat, és látszik, hogy valamit ad tényleg az embereknek, és ez szebbé teszi a hétköznapokat, és inspirál egy picit úgy a zenészeket, úgy az alkotókat, úgy a nézőket. Úgyhogy szerintem ez leginkább.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.
2: Tegnapi műsorunkat ismétel.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, derűs ébredést is reggelt kívánok 2026. június 3-án. A szerkesztő Füredi Zsolt is valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat, Juhász Zsolt. A fagykárok ellenére elstartolt a hazai cseresznye szezon, és a legfrissebb piaci jelentések alapján már pontosan látni, milyen áron kínálják a termelők. Erről is beszélünk a következő órában, de most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és működési anomáliáinak feltárása. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke is. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői ma kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Posfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, még Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Július végéig meghosszabbították a felsőoktatásban használt tiszta szoftver programot. A szolgáltatás kedvezményes hozzáférést biztosít a hallgatók és oktatók számára különböző digitális és együttműködési szoftverekhez. A korábbi szerződés februárban lejárt, de az előző kormány nem gondoskodott a hosszabbításról. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. A hivatal arra kéri a szőlős gazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őzgidát sikerült megmenteni. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon. A ami az időjárást illeti, jelenleg 11 és 19 fok között van a hőmérséklet az országban. Budapesten 15-18 fokot mérnek. A Dunántúlon változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben, kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Sokfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén tartós eső is lehet. Megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk. Késő estére 12-19 fok közé hűl majd a levegő.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
1: Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Erdő helyett bozótos? A klímaváltozás már az erdei környezetet is veszélyezteti.
3: Például a talajvíznek az elvezetése itt a városi területről. Milyen mértékben fogják tényleg nehezíteni ezeknek az erdőknek a sorsát?
1: A Tisza-tó nem versenypálya, egyre nagyobb az elégedetlenség a jetskisek miatt.
4: Nem tartom szerencsésnek, pláne az, hogy megemelték ezt a limitet, hogy 20 lóerő, már tudnak menni egy 30-40 km-es sebességgel, ami vízen azért elég jelentős.
1: És félhat előtt elmondjuk még, hogy 7. alkalommal hirdették meg az év kerékpárútja szavazást. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.

0: Bár a népi bölcsesség úgy tartja, hogy az ember az unokájának ülteti a diófát, a modern technológiának köszönhetően ez a mítosz mára megdőlt. A lovasberényi dombok között egy fiatal gazda, Engelhardt Ádám birtokán járunk.
1: Egy intenzív, tényleg jól kezelt diófaültetvény az 7 éves korára már számottevő termést tud hozni, az még azért nem az unokás. Volumen, de viszonylag hosszú életű ültetvényekről van szó. Az a mítosz is régen megdőlt, hogy a diófával nem kell foglalkozni, ugyanolyan növényvédelemre és tápanyaggazdálkodásra is mindenre van szüksége, mint bármilyen egyéb modern gyümölcsnek, amit termesztünk.
0: A gyökerek egészen a 90-es évek elejéig nyúlnak vissza.
1: A legelső diófákat még nagyapám ültette, ő egy ilyen klasszikus parasztember volt, úgyhogy amikor ki lehetett ugrani a TS-ből, akkor ő azonnal ért ezzel a lehetőséggel, és többféle gyümölcsöt is kipróbált. A 90-es évek elején ő ültette az első néhány hektárnyi dióültetvényt.
0: A stafétát aztán az édesapa vette át, így nem csoda, hogy a harmadik generáció sem esett messze a fától.
1: Édesapám, akinek egyébként a főszakmája informatikus volt, sokat segített nagyapámnak, és amikor az ő 40 éves korában 2000 környékén megunta az irodai létet és életmódot akart váltani, akkor a korábbi tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy a dió az a gyümölcs, amivel érdemes lesz majd tovább menni. Ő alapozta meg a mai ültetvényünk struktúráját, ő ültette a legtöbb diófát. Régebben mi is a magyar alapfajtákat termeltük elsősorban, ezeket mostanra kivágtuk, itt a Milotai 10-esre meg az alsó szentimely 117-esre kell gondolni, nem bírják a megváltozott klimatikus viszonyokat, fagyveszélyesek, ennek az idejében sajnos külön aktualitása van, illetve azt láttuk az elmúlt években, hogy a nyári nagyon sok hőségnapot sem bírják ezek a kárpáti alapfajták, úgyhogy én a tavalyi évben nehéz szívvel, de kivágattam, és tettünk a helyére egy kaliforniai világfajtát.
0: A kockázatok ellenére a dió hatalmas előnye, hogy szinte teljes mértékben gépesíthető, így a betakarítástól a feldolgozásig modernizálható.
1: Illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
0: Irodai létből a természetbe, monitorok mellől a szabad ég alá, nagy a váltás, amihez a szakmai alázat mellett komoly stressztűrés is kell, hiszen a mezőgazdaságban az időjárás. Járás az úr.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: És 4:35 röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban erősen felhős az ég, 17 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 12 fok van, Aradról 15, Újvidékről 16 fokot jelentettek, és Csíkszeredában borult az ég, gyenge északi szél fúj, és 13 fok van. Komoly változások előtt állnak a főváros pesti oldalán található erdők, amennyiben a klíma változása tartós lesz. A szárazodás azzal járhat, hogy az erdő, mint erdő, megszűnik. Ez persze a legrosszabb lehetőség. Az erdészek most a csapadék hiánnyal küzdő fajok immunrendszerét igyekeznek erősíteni, hogy minél tovább tartsák magukat, és adjanak a lakosságnak kellemes, kikapcsolódást biztosító környezetet. A Klíma KED legutóbbi programjáról Bicsák ezt számol be.
4: Lehet látni, hogy szépen a koronáját fejleszi.
5: Az esemény nem titkolt célja bemutatni a sajtón keresztül azokat a tevékenységeket, amelyeket a parkerdő évek óta végez. Mészáros Péter, a Pilisi parkerdő szóvivője.
6: Párbeszéd az alapja mindennek, arról, hogy az erdőről a jövőben hogyan gondolkozunk, és ebben a párbeszédben jelen kell, hogy legyenek a szakemberek is, és jelen kell, hogy legyen a társadalom is. Ezeket a klímakeddeket, vagyis a sajtó számára tervezett túrákat kifejezetten azért találtuk ki, hogy jöjjenek el hozzánk, és ismerjék meg azokat az előremutató progresszív erdőgazdálkodási módszereket, amiket mi a Pilisi parkerdőnél évek, évtizedek óta már művelünk.
5: A visegrádi örökerdő művelés csak az első állomása volt a klímakeddeknek, a fővárosi, azon belül is a pesti erdők következtek, amelyek persze alapvetően mások, mint a budai hegyek, mondja Ritling István, a Pilisi parkerdő budapesti erdészetének vezetője.
7: Hatalmas a különbség a két oldal között, és a pesti oldali erdők azok, amelyek hát egy nehezebb pályán fociznak. Ugye az erdősztyep klíma határán helyezkedik helyezkednek el ezek az erdőterületek, egy sokkal gyengébb homokos talajon, mint a budai oldalon lévő erdők, és itt az idei tavasz, ez a rendkívüli asszály, ami a hátunk mögött van, azért ez nagyon-nagyon nehéz kihívás elé állítja ezeket az erdőket.
5: Mennyire tudnak fajokban gazdagok lenni ezek az erdők?
7: Pesti oldali erdőkről azt tudni kell, hogy ezek az elmúlt 100-150 év alatt létrejött mesterségesen ültetett erdők.
5: Tehát telepített erdőkről beszélünk.
7: Teljes mértékkel. Ebből fakadóan azért az a gazdagság, ami egy természetes erdőben tud jelen lenni, az itt nincsen meg. Sok olyan erdőnk van, amely például az 50-es, 60-as években került csak telepítésre, első generációs erdő. Igazából nekünk ott van nagy szerepünk, hogy a beavatkozásaink finom lépéseivel tudjuk ezt az erdőt alakítani a természetesebb erdő irányába, és ebből fakadóan pedig a benne lévő biodiverzitást, a sokféleséget tudjuk fokozni, ami pedig az erdő egészségéhez, ezzel a stabilitásához tud hozzáadni.
5: Ha folytatódik az a fajta szárazodás, amit azért erősen érzünk már szerintem országszerte az erdőkben is, akkor itt, városi erdőkben, a pesti oldalon milyen fajok azok, vagy mely fajok azok, amelyek stabilabb erdőhatást tudnak biztosítani?
7: Itt nagyon nagy problémával állunk szemben. Azt látnunk kell, hogy a pesti oldali erdők, azok az erdősztyepp klíma határán helyezkednek el. Ha itt ez a szárazodás, ez tovább fog folytatódni, akkor átlépünk a sztyepp klímába, ami a mi ismereteink szerint a zárt erdők kialakulásának már nem a helyszíne. A kérdés az, hogy milyen mértékben fog ez a szárazodás folytatódni, vagy pedig azok az egyéb emberi hatások, például a talajvíznek az elvezetése itt a városi területről, milyen mértékben fogják tényleg nehezíteni ezeknek az erdőknek a sorsát. Akár az is lehet egy ilyen legrosszabb forgatókönyv, hogy el kell köszönnünk a zárt erdőktől ezen a területen.
5: Tehát lehet, hogy foltokban lesznek erdők?
7: Igen, egy felnyíló erdők fognak kialakulni, ahol kisebb facsoportok, kisebb bozott csoportok füves területekkel fognak mozaikolni, vagy pedig tényleg, ha tudunk még egy vonalon belül maradni, hogy meg tudjuk őrizni ezeket a mai zárt erdőket, föl kell készülnünk, hogy a jelenlegi fogalmaink szerinti erdő kép az változni fog. A kérdés ennek a változásnak a mértéke. Itt jön a megint a mi szerepünk, hogyha tudjuk ezeket az erdőket minél jobb állapotba tartani, vagy abba az irányba vezetni, akkor a természetes immunrendszerüket tudjuk erősíteni, és ezzel a változással szemben talán egy fokkal ellenállóbbak tudnak lenni, hogyha ezek az erdők egészségesek, akkor tudjuk mi városi lakosságként élvezni az ő általa nyújtott előnyöket.
3: 4:06 lesz egy perc múlva. Már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói is, így a több mint fél évszázada működő százhalombattai Dunai Flottilla csónakházában is megélénkült a mozgás. A remek idő és a víz szeretete időst és fiatalt egyaránt vízre csábít, s a túrák egy életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket. Tarnóczi László kedvcsinálója.
8: Családi lapátolásban vannak. Anyukát kérdezem, vízisportok mire tanítják a gyerekeket?
9: Kitartásra, fegyelemre, odafigyelésre, és leginkább egymásra figyelésre is. Ugye mi mindig családilag vagyunk benne együtt a vízben, és ott nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra.
8: A Dunai Flottilla Egyesület elnöke Tóth Ákos.
10: Amikor még gyerekként bekerültem ebbe a vízitúra világában, akkor bizonyott a újonctól, az evezősön keresztül, matróz, kapitány, egészen a flottilla parancsnokig volt mindenféle.
8: Mit jelentett önöknek a Duna, és mit jelent ma?
10: Máskor is, mindig is, most is ugyanazt jelenti. Kimegyünk a szabadba, barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezünk. Hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk, sátorozunk, tábortűz, főzünk.
8: Egyesületi hajókkal, vagy kinek-kinek saját hajója van?
10: Komoly hajóparkja van az egyesületnek, hogy senkinek nem kell saját hajóval rendelkeznie. Klasszikus, régi, ifjúsági vizitúrás hajóink vannak. Hát nálunk még van 4 darab őrsi csónak, ami használható, futóképes. Tehát ez egy nagyon régi korszaknak az utolsó darabjait még őrizgetjük. Én azt gondolom, hogy ezekből az őrsi csónakokból, ami épült, az utolsó éppen nálunk van, ami 2000-ben készült el. Próbálunk nagyon odafigyelve, szakszerűen javítgatni, hogy ne műgyanta alá kerüljön a régi fahajó, hanem a fa szerkezetek kijavítva eredeti állapotban őrizzük meg őket.
8: Mekkora túrákat tesznek meg, és milyen rendszerességgel?
10: Amikor kezdtem én, akkor heti egy alkalommal mentünk a Dunára, aztán később heti 2 napot szerveztünk, rendszeresen elmentünk. elmegyünk hétvégente, nyaranta, hosszabb túrákra, egészen a két hetesig is. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket, tábort verünk, aztán tovább indulunk.
11: Felevezni és vissza.
12: És indulhattok!
10: Bár most azért az utóbbi időben látható, hogy egyre több a rövidebb, akár egynapos túra, vagy a hosszú hétvége előfordul most már azért sokszor, hogy nem ott alvós, ilyen napközis, nyári tábor jellegű dolog, de ettől az élmény majdnem ugyanaz. Nyilván az esti kalandok maradnak el, annak a varázsa.
8: Egy ilyen digitális generációt is be tudnak vonni a hajóba? Ott nyilván mind a két kézre szükség van, le kell tenni a telefont. Hajlandóak erre fiatalok?
10: A fiatalok igen. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Viszont az, hogy digitális a világ, ezt meg nagyon jól használjuk, mert pont ezen keresztül tudjuk megmutatni, hogy merre járunk, mit csinálunk, akár anyukát megnyugtatni, hogy még azt is túléltük, amikor két hétre eltűntünk. De gyerekek érdekesek, ugye sokszor mondják, hogy csak a telefon van a kezükbe, és nem teszik le. Hát ez nem egészen így van. Ha van valami klassz programjuk, jól érzik magukat, akkor nem találják meg a telefont. Szerintem ez egy intőjel annak, aki programot szervez. Ha a gyerek kezébe ott a telefon, akkor elkezdett unatkozni, és ő leköti magát, előkapja a telefonját, és onnan szerez információt, élményt, impulzust.
8: Ha motorosok lennének, széles utat kívánnék. Mit kívánnak a biciklizők egymásnak?
10: Furcsa módon jó szelet, bár ez valószínűleg a nagy hajósoktól jön, a vitorlás hajók idejéből, de mégiscsak mi jó szelet szoktunk egy másnak kívánni.
8: Akkor ezt kívánom önnek.
10: Köszönjük szépen.
3: A Tiszató nem versenypálya, egyre nagyobb az elégedetlenség a veszélyesen közlekedő jetskisek miatt, akik sokszor szűk csatornákban szágoldoznak, vagy a természetvédelmi területeken mutatják meg, mire képes a járművük. Közben zavarják, sőt veszélyeztetik a nyugodt vízitúrázást, a horgászatot vagy az élővilágot. Pilisi Csenge riportja.
5: 3 évvel ezelőtt gyerekeket sodort a vízbe egy jetski is, mesélte akkor Kis Balázs túravezető.
13: Pihenőt tartottunk a Kis-Tiszának a folyási irány szerinti jobb partján. Ott voltak a kenuk, éppen indult az egyik, amikor feltűnt egy jetskis pár. Én nagy sebességgel közeledtek, de a srác el is vette a gázt egyébként egy pillanatra. Aztán gondolta, hogy vicces lehet, hogy lespriccolja a kenusokat, úgyhogy húzott rá egy nagyobb gázt, és átjött a mi oldalunkra, és így próbálta lefröcskölni ugye a kanyarra a kenukat. Hát elmérte egy picit a távolságot, és az utolsó kenunak neki ment. Az volt a szerencse, hogy jól élkjelenlétük volt egyébként, 2 hölgy ült és 2 gyerek be a kenuba. Gyerekeket gyorsan kiadtuk a partra. Egyébként a jetski is egyből megállt, tehát visszajött és ő is próbált segíteni a mentésbe. Nem tartom szerencsésnek, pláne az, hogy megemelték ezt a limitet, hogy 20 lóerőt, már tudnak menni egy 30-40 km-es sebességgel, ami vízen azért elég jelentős.
5: Egy férfi motorcsónakjával elütött egy szabályosan közlekedő kajakost a Tiszató Poroszló közeli szakaszán, majd megállás nélkül továbbhajtott. A napokban pedig egy idős horgász mellett szágoldottak el nagy sebességgel többször is jetskisek. Nagy hullám csapott a csónakba, a horgász elesett, ruhái, iratai és telefonja is elázott, állítása szerint pedig még meg is fenyegették.
14: Erre fel lehetne hívni a figyelmüket, hogy az ilyen kisebb csónakkal, akik kint pecáznak, azokat azért nagyobb ívbe kerüljék el. Kisebb csónakosokat veszélybe sodorhatnak ezáltal.
15: De az, hogy ők szágoldoznak, és mondjuk cserben is hagytak egy horgászt, azért ez
14: egy cserbehagyás tulajdonképpen.
15: Hogy tudnak együtt élni a vizen a jetskisek és a, mondjuk a motorcsónakosok, meg a horgászok?
14: Nem feltétlen a hullámkeltés, ugye, hanem igazából a horgászok, amikor be vannak dobva, ugye, hát, hogy amikor a zsinort elviszik, akkor ugye az a horgásznak ugye ez bosszúságot okoz.
5: A tó eredeti medrén kívül a parttól számított 200 méteren belül, illetve a csatornákban legfeljebb 10 km/h sebességgel lehet haladni. Emellett több természetvédelmi területen teljesen tilos a nagy teljesítményű motorral hajtott járművek használata, mondja Hajdú Dániel, a Tiszatavon túrákat szervező Békatutai Egyesület elnöke.
16: Láttuk, hogy a poroszlói medencén szágoldoznak, televen 4 kW-nál nagyobb teljesítményű belső égésű motorral be se lenne szabad hajtani. Utána néztem, hogy 150-200 kW óvatosok, simán vannak ezek a jetskik. A Kistiszán is szoktunk velük találkozni, ahol elvileg közlekedhetnek egy maximális 10 km/órás sebességgel. Ezt nem mindig lépik át, de azért rendszeresen ők még szerintem a 10 km és nagy hullámokat keltenek. Kenusokat, akik azért mennek, hogy szemléljék az élővilágot és csöndesen nevezgessenek, minket zavar a zaj, zavar a bűz. Az élővilágot, a halaknak az ikrája gyakran ott van a partmenti fáknak a gyökerein vagy a növényzeten, azokat a nagy hullámverés tönkreteszi, szétveri, nyilván a madaraknak is zavaró a zaj is, az esetleges olajszennyezés. Vannak területek, ahova teljesen tilos tartózkodni is, és van olyan terület, ahova belső égési motorral nem szabad behajtani. Például én a Porong tava, ami a Kistiszáról könnyen elérhető, és sajnos ott rendszeresen találkozunk belső égési motorral, de több más helyszínen is ezt el lehet mondani.
5: A nyári szezonban a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság fokozott ellenőrzéseket tart. A hétvégéken folyamatos vízi járőrszolgálat működik, emellett drónokat és hitelesített sebességmérő eszközöket is bevetnek a szabályszegők kiszűrésére.
3: Az idén már 7. alkalommal hirdették meg az év kerékpár útja szavazást, ahol ismét a kerékpáros közösség dönthette el, melyik hazai útvonal érdemli ki ezt a címet. A kezdeményezés célja megmutatni a hazai kerékpározás sokszínűségét, felhívni a figyelmet a folyamatosan bővülő bringás infrastruktúrára, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. A néhány órája, azaz kedd éjfélkor lezárult szavazás végeredményét Kulik Bencétől hallja.
11: Innen Molnáritól indul a kerékpárút, egy Murakeresztúron át, egészen Őrtilosig. Azon a hegyháton, meg a Beleznai hegyháton is vannak még ugye szőlősbirtokok, és ezt a két hegyhátat közelítik meg így kerékpárral a gazdák.
12: Ahogyan arról mi is beszámoltunk, 2025-ben az év kerékpárútja a Murakeresztúri lett. Eltelt egy újabb év, néhány órával ezelőtt, éjfélkor Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója kihirdette 2026 év kerékpárútját.
17: Hát akkor itt a nagy bejelentés ideje. A Rákospatak menti kerékpárút lett az év kerékpárútja 2026-ban. Ez egy fővárosi kerékpárút, úgyhogy ezért nagyon különleges ez az alkalom, mert most először tudunk a fővárosban nyertest ébredni, úgyhogy gratulálunk nekik ezúton is.
12: Nem csak azért különleges, mert idén először egy fővárosi kerékpárút nyert, hanem ahogyan néztem egy pár órával ezelőtt, nagyon éles verseny alakult ki.
17: Így van, nagyon-nagyon izgalmas volt, de akkor egy picit így az előzményekről fontos elmondanom, hogy a Közlekedési Kultúra Napja esemény sorozat keretében a Közlekedés Tudományi Egyesület közlekedésbiztonsági tagozata, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség hirdeti meg a pályázatot. Május 21-én indult, június 2-a éjfélig tartott, ugye, és akkor ilyenkor a kerékpározás világnapján hirdetjük ki a győztest, az év kerékpár útját. Szavazni az aktív kalandor honlapon lehetett, és hát nagyon-nagyon izgalmas volt ez az idei szavazás. Egészen 3/4-ig a zalai Szentpéterföldek kör vezetett, és aztán történt valami, és a Rákospatak menti kerékpárút belehúzott, eszméletlenül szoros volt a verseny, egészen ilyen, nem tudom, 11 óra körülig folyamatosan frissítgettem 10 percenként, 15 percenként, és láttam, hogy 5-10 szavazatokkal növekszik a szavazatok száma, és akkor itt valahogy ilyen 11 óra környékén belassult, és akkor még a Rákospatak mente ráhúzott egy ilyen körülbelül 200 szavazatot, és így lett meg a végeredmény, úgyhogy ők kerültek ki győztesen, de azt gondolom, hogy a Szentpéterföldek körnek is jár egy nagy gratuláció, tényleg nagyon komoly összefogás lehetett ott a környéken is, tényleg szépen gyűltek a szavazatok náluk is.
12: Ez jelent bármit a helyi turisztikának? Hoz bármiféle fellendülést a kerékpárútnak és a környékének?
17: Igen, itt ugye a kampány célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Az adott térségnek ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a bringások térképére felkerüljön ez az adott környék, illetve az útvonal. Az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatják, hogy az adott környéken nőtt a kerékpáros turisták száma. Sokan vannak ugye, akik azzal a céllal érkeznek az adott helyszínre, hogy felfedezzék a térséget, illetve megnézzék az év kerékpárútját, ők is bejárják. Rengetegen vannak ilyen kerékpáros bloggerek, akik elmennek és tartalmat készítenek, illetve hát ugye a különböző médiumok is beszámolnak róla, tehát kap egy nyilvánosságot a környék, illetve hát ugye mi is elkészítünk minden évben egy ilyen kerékpárút bemutató kisfilmet, amit az Aktív Kalandor csatornáján majd idén is meg lehet nézni. Idén is nagyon izgalmas lesz, azt gondolom. Ugye ami még fontos, hogyha az adott önkormányzatok tudnak élni ezzel a lehetőséggel, illetve a turisztikai szereplők, és kihasználják ezt, meglovagolják, akkor ebből tudnak profitálni, mert be tudják ott mutatni a környék attrakcióit is.
12: Egyáltalán hogyan tekintünk a biciklire, mint közlekedési eszköz, vagy mint egy turisztikai, szabadidős tevékenység?
17: Vannak olyan települések, például Békés Csaba és környéke, ahol rengetegen használják a kerékpárt, mint közlekedési eszközt. Ez nagyon érdekes. Azt látjuk, hogy a közepes méretű városokban csökkent a kerékpárosok száma, viszont például Budapesten nőtt. De azt mondhatjuk, hogy a szabadidős tevékenységként a kerékpározás viszont növekvő tendenciát mutat, tehát egyre többen ülnek kerékpárra, és ugye ezzel a kampánnyal is mindig ezt próbáljuk elérni, hogy olyan térségeket, illetve olyan kerékpáros útvonalat is bemutatni, amik kevésbé ismertek, vagy nem mindig csak a méltán híres balatoni kört, Tiszatavat járjuk körül bringával, hanem más részeit is ismerjük meg Magyarországnak.
3: 2026-ban tehát a fővárosi Rákospatak menti kerékpárút lett az év kerékpárútja.
2: Mávinfo.
3: Fél hat előtt 3 perccel halljuk a vasút híreit Jancsurák Bencétől.
18: Jó reggelt kívánok! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják utasainkat. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon tart a karbantartás, ezen a részen pótlóbusszal utazhatnak. Jó utazást kívánok!
3: Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben híreink következnek röviden, a bemondó Bordi András.
19: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak. A tervek szerint a hétvégéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak, a kezelés pedig másfél hónapig is mérsékelheti, de akár meg is szüntetheti a kiporzást. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőktől és a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is segítséget tudnak nyújtani a mentők kiérkezéséig. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25-30 fok közötti értékek várhatók. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, Juhász Zsolt mondja el.
3: Budapesten és Győrben 18 fokot mértek, Moson, Magyaróváron, Sopronban és Szombathelyen 16 fok van, Pápáról 19, Veszprémből 14 fokot jelentettek, 16 fok a hőmérséklet Székesfehérváron, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen. Nagykanizsán 14, Kaposváron 17 fok van, Siófokon 19 fok a hőmérséklet, a Balaton 22 fokos. Pécsen 14, Pakson és Baján 13 fok a hőmérséklet, Kecskemétről 14, Egerből 12, Széchenyből pedig 11 fokot jelentettek, Miskolcon 13 fok van, 15 fok a hőmérséklet Szolnokon, Karcagon és Debrecenben, Debrecenben, Nyíregyházán 16 fok van, 14 fokot mértek Záhonyban, Szegeden és Békéscsabán, és Kékestetőn élénk déli szél fúj, és 13 fok van.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
20: Reklámot hallottak.
3: 6:06. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Május 15-e előtt tilos a batáta ültetése, de most már nem jöhetnek fagyuk.
22: Termesztése az például nem igényel olyan gyomirtókat, hogyha fóliával van termesztve a bakháton, amit például egy burgonya megigényel.
3: A fagykárok ellenére elstartult a hazai cseresznye szezon.
23: A víz vastagon fagyott a fára, de szerencsére a héján látni egy kis fagy színeződés, de egyébként ott megmaradt a gyümölcs.
3: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a szabolcsi gyümölcstermesztők megszenvedik a hét szűk esztendőt, mindegy, hogy almát, szilvát vagy medgyet termesztenek.
20: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: Hogyan válasszunk burgonyát a boltokban, és mit jelent a héjszín, illetve a hússzín? A fehér húsúak főzéskor általában kevésbé esnek szét, állaguk szilárdabb marad, a sárga húsúaknak pedig magasabb a béta-karotin tartalmuk. A burgonyákat a főzési és sütési tulajdonságaik alapján 3 kategóriába sorolják. Bozsik József beszélgetése.
24: Gyakran vásárolunk sárga héjú burgonyát. Szeretném tudni, hogy a sárga héjú burgonya egyik fehér a húsa, másiknak sárga a húsa, hogy ez mitől van.
25: Aki segít ebben dr. Polgár Zsolt, burgonyanemesítő, azzal kezdtük, hogy szín szerint 2 nagy kategória van, sárga héjú és piros héjú. És miután ez bárki meg tudja különböztetni, így aztán szín alapján vásárolunk.
26: Ez jellemző, hogy a vásárlók nagy része még mindig szín alapján választ, és azt hiszi, hogy kétféle burgonya van, piros héjú és sárga héjú. Ez nyilván nem így van. Azért nem ennyire katasztrofális a helyzet, mert az utóbbi 5 évben azért van elmozdulás. Most már a vásárlók többsége kezdi megismerni a burgonya ABC-t, hogy az A betű, ami a csomagoláson van, az a saláta típusú burgonyákat jelenti. A nagy B betű, hogyha a csomagoláson látjuk, az a főzni való burgonyák csoportja, és a nagy C betű az pedig a sütni és a tészta alapanyagnak való burgonyák. Jelenti, de mind a 3 kategóriában találkozhatunk piros héjú fajtával is, sárga héjú fajtával is, belül sárga húsú és fehér húsú fajtával, különféle változataival, minden típusban van mindenféle különféle héjszínű. Ez a piros héjú fajta, amit éppen mondjuk egy Kleopátrának hívnak, vagy a Katicának hívnak, hogy ez a piros héjú fajta nem ugyanaz, mint a másik, még akkor sem, hogyha ugyanabban a főzési kategóriába tartozik, mert ízben, állagban akkor is van közöttük különbség, óriási akár.
25: Vagyis érdemes talán azért egy kicsit túllépni a héjszínen, mert ez aztán végül is, ahogy láttuk, nem sokat mond. Ha egy nagyon finom krumplit ettem, és újra ugyanezt szeretném venni, akkor sem könnyű a helyzetem. Régi közismert fajta volt a gülbaba és az ella, sajnos a vírusok legyőzték őket, ma már egyik sem kapható. Különlegesség a somogyi kifli krumpli, amely salátának a legjobb, ez tényleg olyan alakú, hogy el sem lehet téveszteni, valóban olyan, mint a kifli. De mit tapasztalhatunk, hogyha a fajták és az ízek világában kalandozunk?
26: Ténylegesen úgy van, hogy több mint 60 fajta szerepel a hazai fajta listán is, de mivel az unió tagja vagyunk, több száz fajtát termeszthetünk mindenféle kötöttség nélkül az országban. Nagyon aranyos dolog otthon a családomban tapasztalni a gyerekeknek a véleményét. Szakmai ártalom, hogy otthon a családnak végig kell kóstolni sokféle nemesítési vonalat, sokféle külföldi, saját fajtát, hiszen teszteljük, kíváncsiak vagyunk, hogy másoké milyen, és a milyenké is mondjuk milyen ahhoz képest. És a gyerekek azonnal kiszúrják. Egyszerűen ízre észreveszik a gyerekek. Nem azt mondom, hogy minden fajtát meg lehet különböztetni egymástól, ahhoz azért nagy szakértelem kell, de egy 3-4 fajtát kapásból megmondják, hogy ez mondjuk a hópehely, és tudják, hogy annak milyen íze van.
3: Szakértőnket önök is kérdezhetik a hajnaltaj@mtva.hu címen, de érdemes figyelni Bozsik gazda podcast csatornáját is. 6:06. Május 15-e előtt tilos a batáta ültetése, de most már nem jöhetnek fagyok, így Bence Tamás őstermelő is ezekben a napokban ülteti ki bakhátas dombágyásokba az édes burgonya palántákat. De piacra is jár, ugyanis a tavaly kiásott édes gumók figyelmet kényelmes tárolással, frissek és ropogósak még ilyenkor is, így gyakorlatilag folyamatos az ellátás az őszi szüretig. És hogy miért vágott bele a bodza termezéssel foglalkozó Váli család az édesburgonyába? Arról a budafoki kosár közösség átadó napján mesélt Belényi Barbarának.
0: Mindenféle színű és méretű batáta került a kosarába.
1: Igen, édes burgonya. Van, hogy sima burgonyával együtt esszük. Valamikor, hogy csak ez maga a köret. Mi szeretjük nagyon.
0: Az, hogy kosárközösségben veszik, az azt is jelenti, hogy ez vegyszermentes is?
1: Úgy tudom, hogy igen. Mikor tehetem, ezt választom, mivel őstermelőktől tudom megvenni. Nem a boltba, azért csak mások.
0: Bence Tamás őstermelők. Azt hittem, hogy csak batátákat árul, de van retek, saláta.
22: Szezonálisan azért többféle dolgot is. Paradicsom, paprika, meg palántával is foglalkozom, de most már kiürítés van.
0: Fő csapás irány mégiscsak a batáta.
22: 8 évvel ezelőtt szerettünk volna olyasmival a családi vállalkozásba, ami rentábilis, mert a bodzával foglalkozunk, viszont annak a piacon nagyon változó, és akkor így jött az ötlet, hogy valami olyasmi, ami még annyira nem ismert Magyarországon, de mégis most már kezdik megismerni, azóta pedig nagy mennyiségbe termelem, betárolom, és akkor egész évben szinte összeír a két szezon.
0: Magyarországon a burgonyát nagyon-nagyon nehéz eladni. Alacsony az ár, nehéz az importtal versenybe szállni. Hogy az édes burgonya meg ennyire működik?
22: Teljesen más a termesztés technológia. Sok dolog van, ami megdobja az előállítási árat, kézi munka igényes, az, hogy fóliázni kell, a gyomírtása is más.
0: A hagyományos burgonyával szemben miért éri meg mégis édes burgonyával foglalkozni?
22: Teljesen más a piaca, azért más felfogásban fogyasztják az emberek. Nem annyira a hétköznapi ízre is más.
0: Megmutatja, milyen változatok vannak? Volt az a fehér.
22: De vannak különböző éjszín és hússzín kombinációk.
0: Egészen lilát is
22: így
0: láttam.
22: Van, fehér a belseje, tehát ebben rengeteg fél.
0: A hagyományos sárga, ugye, ami belül sárga.
22: Akkor van lila húsú, a antioxidás tartalma van, feltartalmi értéke az emelkedő. Meg a termesztése az például nem igényel olyan gyomírtókat, hogyha fóliával van termesztve vakáton, amit például egy burgonya megigényel. Szerencsére növényvédelemre nincsen jelentős mértékben szükség.
0: Vegyszermentesen tudja ezeket a gyönyörű nagy gumókat előállítani?
22: Így van, igen. Hát tápanyag utánpótlásba szerves anyag.
0: Nincs burgonya bogár.
22: A lombkártevők egy kicsit megrágja a levelét, az nem gazdasági kár. A talajlakó kártevők azok veszélyesebbek, ez vetésforgóval, de vannak biológiai szerek ellene, de nálam még ilyen nagyfokú károsítás nem volt.
0: És ez évelő növény? Miért kell minden májusban újra palántázni?
22: Jó kérdés. Nálunk nem évelő, mert nem tud áttelelni, de például Közép-Amerikából át tud telelni.
0: Onnantól fogva, hogy májusban kis kupacokra halmozva elülteti a palántákat, fóliával be is takarja?
22: Így van, fóliás bakháton a gyomosodás ellen, meg a vízmegtartás.
0: Ezek szerint kell öntözni?
22: Öntözni azt abszolút kell, persze, amilyen évek vannak mostanában, az csepegtető szalaggal történik, ott lehet tápanyagot is utánpótolni. Termesztési ideje az olyan 90-120 nap, és hogy ezt minél hamarabban tudjuk kezdeni, ezért kell a fekete fólia, amitől előbb melegszik fel a föld. Május 15 után érdemes, egészen június 15-ig, de a legjobb az a június legeleje.
0: És ősszel jöhet a szüret?
22: Igen, ősszel egy olyan 90-120 napra fajtától függően.
0: De ehhez egy nagyon jó pince kell.
22: Igen, kontrollált körülmények, páratartalom, hőmérséklet is állandó, 13-15 fok környék. Meg betárolás elején 5 napig 35-38 fokra kell fölmelegíteni.
0: Ezt a makrót.
22: Hát rengeteg hűtéssel.
0: Akkor azért ennek van költsége. Osztott szózott, hogy ez mikorra térül meg?
22: Én úgy gondolom, hogy azért jók a számok a végén, családnak csináljuk, és a saját munkaórát az ember hajlamos nem úgy számolni, mint hogyha mondjuk napszámos lenne. De most például egy 110 darabból álló vegyes gyümölcsös telepítünk, azért abból már van eladásra is.
0: Hány helyre kell járnia, hogy ezek a gumók kiürüljenek a tárolóval? Egyáltalán van még?
22: Van, valószínűleg nyár közepéig tart. Hát 4 kosár közösséget látok el, emellett városi piacra járok Fehérváron. De nagyon változó az, melyik éve mennyi terem. Volt olyan év, amikor már elfogyott május végére is. De látszik a piacon, hogy egyre jobban nő az igény, úgyhogy ebbe van jövő.
3: 3:46 lesz 5 perc múlva. A Magyar Paradicsom napját tartották tegnap Szegeden. Az 5. alkalommal megrendezett szakmai rendezvényt óriási érdeklődés kísérte, ami nem véletlen, hiszen a paradicsom a magyar konyha alapélelmiszere. Nagy Margit riportja következik.
4: Uborkát meg a cukinit az nem annyira veszik, de a paradicsomot nagyon-nagyon sokan veszik. Azt nagyon szeretik, úgy látom.
6: A szegedi mastéri piacon árusító kislány is azt bizonyítja, hogy a finom paradicsomra van igény, hiszen a magyar konyha egyik alapélelmiszere. A tegnap Szegeden megrendezett 5. Magyar Paradicsom napjára olyanok is eljöttek, akik korábban nem.
7: Paláta neveléssel foglalkozunk, és eljöttem.
8: Tavaly is volt?
7: Nem voltam még, ez az első alkalom.
8: Mi az, ami érdekli a témák közül?
7: Minden igazából.
6: Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet elnöke elmondta, az ötletadó a Magyar Paprika napja volt, valamint a paradicsom ágazat rohamos fejlődése is szerepet játszik abban, hogy külön szakmai napot szentelnek a magyar paradicsomnak.
9: Most olyan 330 hektár felületnél járunk, ami paradicsomban korszerű vegházat jelent. A paradicsom ágazat azon kevés ágazatok sorába tartozik, amelyik egy nagyon jelentős fejlődést és hatékonyságbeli növekedést írt le az elmúlt 15 évben. A külföldi technológia, a fajták bejöttek Magyarországra is, kialakult az a profi hajtatókertész réteg, akik ma már nyugat-európai, holland színvonalon termelnek. És mint minden szakmai tanácskozásnak célja a tudásátadás.
6: A termesztés technológiáról ejtsünk egy szót, hiszen sokan keresik a piacokon a szabadföldi paradicsomot, de talán a tömegtermesztés az már nem annyira a szabadföldi irányába mutat, hanem az ön által is említett modern technológiákat alkalmazzák fóliában.
9: Van szabadföldi paradicsom termesztésünk, valamivel az 1000 hektár fölött, de az alapvetően ipari paradicsomot jelent. Étkezési paradicsomot ma már szabadföldi körülmények között elenyésző területen és mennyiségben termelnek, mert úgy változott a klíma, hogy gyakorlatilag szabadföldi körülmények között ezt a nagyértékű kultúrát lehetetlen hatékonyan termelni. Az étkezési paradicsom termesztésünk az elmúlt 20 évben fokozatosan átvándorolt termesztőberendezés. Alá.
6: Meg tudjuk-e termelni a hazai szükségleteket, vagy importra szorulunk mondjuk bizonyos időszakokban?
9: Étkezési paradicsomban olyan termelésbővülés volt az elmúlt 5-8 évben, hogy most már exportra is jut, tehát a belföldi igényeket bőségesen ki tudjuk elégíteni. Abban a szezonális időszakban, amikor még klimatikus adottságaink okán képesek vagyunk paradicsomot előállítani, ez nagyjából a március-áprilistól novemberig tartó időszak, de december-január-februárban nagyon-nagyon kis mennyiségben állítunk elő étkezési paradicsomot, mert nálunk akkor a fényhiány limitálja azt, hogy az észak-afrikai országokkal vagy Spanyolországgal felvegyük a versenyt.
6: Itt, ezen a mostani konferencián melyek azok az aktuális kérdések, amelyek a középpontban álltak?
9: Legfőbb téma a munkaerő kérdése és szabályozása volt. Azt a munkaerő réteget tudjuk még elérni, amelyik 2-3 napra eljön dolgozni, aztán pár napig nem látjuk az adott munkatársat, majd amikor úgy tartja kedve, akkor megint eljön dolgozni. Ilyen munkát, ami egy üvegházban van, csak stabil, fix, kiszámítható munkaerővel lehet végezni, és ez a munkaerő réteg Magyarországról, ha tetszik, hanem elfogyott. A növényvédelem és azon belül is a vírusok elleni védekezés szintén egy örökzöld téma már egy 5-6 éve, amit részben a rezisztencia nemesítés volt, meg részben a higiénia növelése. Más egyéb kártevők és kórokozók elleni védekezés alapvetően biológiai növényvédelemre alapszik egy üvegházban, vagyis igaz az, hogy vegyszert, kémiai anyagokat alig-alig használunk ma már.
6: Sokan regisztráltak erre a mostani rendezvényre. Ez a sikeresség mértékegysége is lehet?
9: A kiállítók létszáma is rekordot ért el, mert 51 kiállítónk van, és a résztvevők is 200 fő körül vannak, tehát a résztvevők számát és a kiállítók számát tekintve is rekordot döntöttünk, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy a rendezvényre van igény. Ráadásul, ami nagyot változott, és ez a változás már tavaly elkezdődött, nem csak hazai, hanem nemzetközi szintérre is jönnek előadók, illetve résztvevők, valamint kiállítók is, vagyis most már egyre inkább nemzetközi jelleget ölt a rendezvény.
3: A fagykárok ellenére elstartolt a hazai cseresznye szezon, és a legfrissebb piaci jelentések alapján már pontosan látni, milyen árszinteken indítják az idényt a magyar termelők. A piacokon 1000 és 4000 forint közötti kilogrammonkénti áron lehet kapni a korai gyümölcsöt, Szomolyán pedig a hétvégén rendezik meg a cseresznye fesztivált. A riporter Pilisi Csenge.
10: Mivel öntözők, így normális méretet elért a cseresznye, szép darabos.
6: Mondja Székely Zoltán nagyrédei termelő.
10: Ebben volt némi tudatosság, hogy olyan fajtát ültettünk az út mellé, ami látványos és nagyon finom is, ez a Carmen, amit ott tetszett látni az út mellett.
6: Ebből hány fájuk van?
10: Sok fa van belőle, 1000-nél biztosan több.
6: És milyen fajták vannak még?
10: A régi magyar fajtáink megvannak mind, a Brózik tanár úr által nemesítettekből szinte az összes, a Rita, a Katalin, a Linda, ezek mind itt vannak. Germesdorfink is van persze, de az új kertben már egészen furcsa nevű fajtáink van. Technovan, Kruploplodnaja. Szebbek, darabosabbak, és meg kell mondjam, hogy finomabbak is ezek az új fajták.
5: És mitől ilyen nagyon szépek az elmúlt napok vagy hetek időjárása kedvezett?
10: Bár esőnek nyilván sokkal többnek kellett volna esni, mint ami most leesett. Majd most már azért rettegünk, hogyha most fog esni az eső, akkor kireped a cseresznye. A vegetáció most megindult, és hát ehhez a lomtrágyáknak a folyamatos kijutatása is kell, ami nem olcsó szórakozás, de látványos gyümölcsméret és fahabitust látunk a lomtrágyázás után.
5: Akkor a fagykár elkerült az ültetvény szerencsére.
10: Ennek a cseresznyének is az alsó végén bizony vannak olyan fák, ahol 2-3-4 kiló cseresznye van, míg följebb 10 fával már egészen normális termést tudunk betakarítani. 1-2 tized fokon múlt, hogy nem fagytunk meg. Volt olyan, hogy mivel egy cső felspriccolta a vizet a fára, mert már akkor öntöztünk erősen, a víz vastagon fagyott a fára, de szerencsére a héján látni egy kis fagyszíneződés, de egyébként ott megmaradt a gyümölcs.
5: Mennyivel emelkedtek a költségeik az elmúlt időszakban?
10: Nagyon sokkal. Nem csak a gázolaj ára emelkedett, hanem a növényvédőszerek is. A nagyobb probléma az, hogy rengeteg olyan növényvédőszert kivontak a forgalomból, ami jó volt. Ezek az újszerek drágábbak sokkal.
5: Mennyit lehet ebből a vásárlóra, hogy a fogyasztóra áthárítani?
10: Az értékesítésnek a nagyobbik lába az a szed magad. Nagyon nagy az igényre.
5: Országosan a korai cseresznye ára jelenleg erősen függ a minőségi besorolástól és a mérettől. Így a hazai gyümölcs minimum 1000, maximum 4000 forintos kilogrammonkénti áron cserél gazdát. Június közepén, amikor beérnek a nagyszemű, ropogósabb főfajták, mint a Germensdorfi, a Linda vagy a Katalin, az árak várhatóan mérséklődnek majd.
11: 36 maradt a főmester? Mester? 2 kilogrammonkénti.
5: Milyen most a cseresznye kínálat?
12: Szerintem nagyon jó íze van.
5: Jó íze, már finom?
12: Jó, már finom, már nyugodtan lehet belőle venni.
5: És ezt nézi, hogy honnan van ez a cseresznye?
12: Nem, inkább az íz dönt, tehát kóstolok.
5: Ez már az Egri piac, ahol a szomolyai nagy család árulja a híres, rövidszárú fekete cseresznyét.
13: Szép termés lett, viszont nagyon kevés. Virágzáskor rossz idő volt, nem volt meleg, nem poroztak a méhek, és így a termés az kevés.
5: Fagykáruk is volt?
13: Fagykár nem volt. Hűvös volt, és nem volt porzás.
5: És mennyivel kevesebb a termés?
13: Lényegesen. Egy normál terméshez képest a negyede. Asszaltszemek vannak benne, mert hogy a fán a időjárási viszontagságok miatt megasztalódott, rohadt viszont nincs.
5: De látom, keresik is a vásárlók.
13: Keresik, igen. Van kereslet, el lehet adni. Sétvégén a fesztiválon, ami marad, az még minden fog menni.
5: És marad a fesztiválra is? Hogy azt mondja, hogy kevesebb nem idén tudjuk. A termés?
13: Az attól függ, hogy milyen lesz még addig az időjárás. Egyeső után nem tudni, hogy mi lesz vele. Lehet, hogy utána csak lekvár.
5: Lehet egy picit magasabb áron adni? Pont azért, mert kevesebb a termés.
13: 2800 kilója, ez minőségi cseresznye, szerintem megéri az árát.
3: A szabolcsi gyümölcstermesztők megszenvedik a hét szűk esztendőt, mindegy, hogy almát, szilvát vagy medgyet termesztenek, Bori Vilmos Vásáros-Namény környékén kertészkedik, és tavaly sem használt ládáit az idén sem fogja elővenni, mert a medgy lefagyott a virágzás idején, illetve kötéskor, és le is hullott. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
14: A határba a nagy zöme, a tavalyi évet is felülírva, még kevesebb medgyünk lesz a tavaszi fagy miatt, mint amire gondoltak a gazdák. Ez egy tragédia, hogy a második évben is az ültetvényeken nincs termés.
15: Ez a fagynak a következménye, nem tudott kötni, vagy ha kötött is, lehullott. Ez országos jelenség, vagy itt a keleti ország résznek a jelensége?
14: Úgy fogalmazzuk, inkább a keleti ország résznek a jelensége. Az ország többi részén is vannak problémás esetek, de a 100%-os fagy az itt Szabolcsnak ezen a régióján, a Vásáros-Namény, Záhony, Kisvárda, Bakta, Mátészalka környéke is.
15: Pedig volt időszak, amikor a megy igazán jó bevételt produkált, ettől el kell köszönni?
14: Ez nagyon nagy fejfájulást okoz most a termelőknek, hogy mi van, ha jön még egy év. Ki tavaly veszteséget termelt, az megpróbálta átütemezni a gazdasági részeit, a hiteleit, az input anyag számláit erre az évre. És most még egyszer, a harmadikra már nem is akar senki gondolni, mert tényleg az van ilyenkor már, hogy abba kell hagyni, mert ez olyan lesz, mint egy feneketlen kút, csak teszünk bele a munkát, a pénzt, és nem jön vissza semmi.
15: Most teljesen mindegy, hogy milyen fajtáról beszélünk. Mindegyiknél így van, tehát a fajtörők képessége gyenge ezeknek a fajtáknak.
14: Sajnos nem arról tudunk beszélni, hogy egy-egy fajtákat megcsipett a hideg, hanem itt a koraitól a későig mindegyiket az a mínusz 5, mínusz 7 fok annyira megviselte, hogy nem élték túl. Ami meg túl is élte, két héten belül lehullott. A gyümölcsfákon most már nem látszik a gyümölcs, sajnos az asszály még rátetőzik. Most megindult egy monilia fertőzést, a gazdálkodók nem tudnak már megfelelően kezelni növényvédőszerrel, látszik az ültetvényeken a száraz ágak.
15: Ki kell várni, hogy majd csak jóra fordul, vagy megszüntetik a meggyültetvényeket?
14: Ez nagyon nagy kérdés minden termelőnek, hogy hogyan tovább. Most rosszabb a belegondolni, hogy mi van, ha a jövő év is így jár. Sajnos a gyümölcstermesztés nem olyan, hogy egy-két évente tudunk váltogatni, itt 15-20 évre gondolkozik mindenki előre. Vannak fiatal gazdálkodók, akik tavaly előtt ültettek, azok a jövőre várnának valami termést. Mi van, hogyha később nem lesz belőle? Biztos, hogy a végsőkig ki fog nagyon sok gazdálkodót tartani, csak ugye ennek a veszélye anyagilag mennyire fogja bírni. Mert a gazdálkodó mihent kap egy kis pénzt, fejleszt, növényvédelmet tesz bele, megpróbálja megóvni azt az értéket, amit gondozott, és itt nagyon nagy kérdés az, hogy meddig fogják bírni a gazdák, és ezáltal meddig fogja bírni a térség és a térségbe élő családok, amelyek ebből van a fő bevételi forrásuk.
15: Tulajdonképpen, hogy milyen árat kínálnak majd a meggyért, az most sokadrangú kérdés, mert nincs miről beszélni.
14: Sajnos ez igaz. Az elmúlt 10-15 évben azon forogtunk, hogy legyen egy kiló megy legalább 1 euró. Megkérdezem, hogy 3 euróért lesz-e megy? Mert ha nincs, akkor nincs.
15: Ez az érem egyik oldala, de a másik oldala az egyszerű ember, aki megylevest akar enni, nála is lecsapódik ennek a hiánya.
14: Lassan ugyanúgy leszünk, mint ezelőtt, mikor nem volt déli gyümölcs, hogy ritkaságba ment. Nekünk most a meggyel kapcsolatban ritkaság, nagyon drága.
15: Akkor a ládákat még nem is szerezte be a megy szürethez.
14: Sajnos 2 éve porosodnak a ládák, nem kellett elővenni, sajnos ebbe az évbe is nem fogjuk elővenni. A jövő évre nem ismerünk gondolni, aki 10-15 évig nevelte a fát, az nem hagyja egyik napról a másikra, ha más nem hitelből, vagy kölcsönkért, de meg akarja óvni, mert bízik a jövőbe.
3: 7 perc múlva 6 óra. Az egészség nem elvont fogalom, hanem a mindennapi döntéseink összessége, a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása a legközvetlenebb módja annak, hogy szervezetünket valódi üzemanyaggal lássuk el. Kobolák Attila a tegnapi Európai Friss Akció rendezvényén járt, ahol elsőként Süle Katalin, a Nemzeti

0: Egyetében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére, és ezt kéri a szülőktől, hát én magam is, mint szülő, a gyerek kívánságát igyekszünk teljesíteni.
1: Játékosan próbálják a gyerekekkel a zöldségeket és gyümölcsöket megismertetni. Pilisi Csenge vett részt egy kitalálós játékon.
2: Mi lehet benne, zöldség vagy gyümölcs?
3: Gyümölcs.
2: És milyen, de nem belenézni, bele kell szagolni. Milyen gyümölcs lehet benne?
3: Gyümölcs vagy.
2: Igen, nagyon ügyes vagy. Ebbe pedig bele lehet nyúlni. Sikálni, mi az, a zöldség vagy gyümölcs?
3: Banán.
2: Nem.
3: Paprika.
2: Igen, ügyes vagy.
1: És az online térben is megpróbálják népszerűsíteni a zöldség és gyümölcsfogyasztást. Emiatt két kitalált karakterrel, Frutival és Vegivel animációs kisfilmeket gyártanak, amelyek viccesek és oktató jellegűek.
4: Ősszel is rengeteg finom zöldség és gyümölcs terem, szőlő, szilva, alma, mogyoró, póréhagyma, sárgarépa, körte, sütőtök.
5: Hey, és itt is van egy.
4: Egy micsoda?
5: Hát egy tökfej, különleges tökféle, még vicceket is mond. Na, gyere vissza!
0: Fruti, Vegi, ők az előző évek rendezvényein ott voltak, most is útra kelnek.
1: Hogyha ismerik a gyermekek az adott zöldséget, gyümölcsöt, akkor szívesebben megeszik utána?
0: Igen, ezt az elmúlt évek tapasztalatai bizton mondatják velünk, hogy igen, azok a zöldségek, gyümölcsök, amik egy-egy rendezvény során, adott esetben egy főzés során felhasználásra kerültek, következő programon a visszatérő gyerekek jelzik, hogy ezt ismerik, tudják, mondtam otthon anyának, készítsük el közösen.
1: Idén nyáron milyen zöldségekből, gyümölcsökből válogathatnak a szülők és a gyermekek?
0: Idényszerűen a magyar termékeket fogyasszák, hiszen magyar termelők a nevüket, az arcukat adják az általuk előállított termékekhez, és semmi nem lehet hitelesebb, mint az a termék, amihez egy termelő a nevét, az arcát adja. Most van ugye a szamóca szezon, cseresznye, megy, barackók, a dinnye szezon, tehát folyamatos lesz az ellátottság, és a természetesen a zöldségek tekintetében sárgarépa, paradicsom, paprika.
1: Itt áll mellettem Bernát József, séf. Milyen tapasztalatai vannak, milyen ételeken keresztül lehet megszerettetni a gyerekekkel a zöldséget és a gyümölcsöt?
6: Bármilyen zöldséget megesznek a gyerekek. A legfontosabb az, hogy amikor együtt dolgozunk, és miközben bebedobunk egy-egy falatot, a gyerek akarva, akaratlanul le fog bennünket utánozni. És ő is be fogja dobni a szájába, és megrágja a cukkinit, megrágja a paprikát, és amikor a végén elkészül az étel, sokkal bátrabban fog egy nagyobb kanállal is elfogyasztani belőle. Nekem is voltak fenntartásaim egyébként gyerekkoromban a zöldségekkel, kisebb mennyiségben bele lehet keverni ételekbe, és utána pedig lehet állítani az adagokon, tehát hogy minél többet teszünk bele, lesz majd lehet, hogy olyan pont, amikor a gyerek észre fogja venni, hogy sumákok vagyunk, akkor ott kicsit vegyünk visszább. Hogy amikor az elején belesumákolunk valamit, amikor már kicsit többet teszünk bele és észreveszi a gyermek, akkor ne hazudjunk. Akkor mondjuk meg, hogy igenis van benne. Azt, ami előtte már lezajlott, azt meg nem kell bevallani, hogy megtettük. Nem csak a piros gyümölcsre, meg a piros élelmiszerekre vannak a gyerekek kiélezve, hanem van, aki a zöldre. Családom másik tagjából pont eszembe, hogy az uborkát, meg a Granny Smith-almát nem eszi meg. Uborkát is egyébként, hogy óvatosan meghámozzuk, ha levesszük a héját, vagy akár az almát. Abban a pillanatban elveszíti a színét, és így már szerintem el fogja fogadni a gyerek. Azokat, amiket tényleg a gyerek ennyire elutasít, én nem erőltetném. Inkább találnék valami más opciót.
4: A zöldségekben mindenféle íz megtalálható, még a csípős is. A paprikánál a kapszaicin, a hagymánál és a káposztaféléknél kénvegyületek adják a csípős ízt.
5: Tudod már, miért csíp a paprika?
4: Miért?
5: Mert csíplek.
4: Ajjaj.
7: És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásaink visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Füredi Zsolt volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt, viszonthallásra!

0: Napi Tóra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatókat, folytatjuk a sorozatunkat a zsidó szimbólumokról, és ez mit jelent számunkra. A mai nap olyan szimbólumról szeretnék beszélni, amelyik van nagyban is, meg szimbolikusan is, teljes méretében a házainknak az ajtaján van oldal,

0: Saját nyakláncként is kapni. Ez a mezuzá, ami egy kis tokocska, és benne van egy idézet a Tórából, a Smá Iszrael. A zsidó hagyomány szerint mi nem zárjuk be széfekbe a mi isteneinket, nem öntjük aranyba őket, és borunk le előttük, hanem épp ellenkezőleg, mert mi isteninknek a nevét kirakjuk az ajtónkra, hogy ő védjen bennünket, egy tórai parancsolat, és járunk egy hárombetűs istennevet, Shaddai, vagy egy simbetűt, ami azt jelenti mindenható Isten, de a hagyomány kitalált egy betűszót erre, a Shin, a Daled meg a Jod, Somér, Dlatot, Izrael, azt jelenti Izrael kapuinak az őrzője. Ezt a kis szimbólumot szokták nyakláncként is hordani, olyan jel, mert Istent beleírjuk, és ő vigyáz ránk. Ez a parancsolat bármikor pótolható, és a lakás minden ajtójára fölrakható. Tehát én azt kérem azoknak, akik nincs egy mezuzájuk, zsidó emberként keresek mezuzát, illetve azok ajtajait is, akik nincs egy mezuzájuk, őrizze meg a Jóisten, mezuzá nélkül is minden rossztól. Legyen szép napunk, viszont hallásra.
1: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra van, 2026. június 3-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Kellemes nyárias idővel indul a nap, majd megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl nagyobb részén 17 és 24, míg keleten 25 és 30 fok között alakul. Késő estére aztán 12 és 19 fok közé hűl majd a levegő. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót a stúdióban. A bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: A magyar kormányfő Berlinben találkozott a német kancellárral, ma már Párizsban tárgyal.
4: Szigorítják az uniós migrációs politikát, megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről.
3: 600 kg kokain találtak a hatóságok Csepelen, mondjuk a részleteket. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután találkozott a német kancellárral.
4: Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, akár az Európai Unió 2034-ig szóló többéves pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, külpolitikáról vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon. A német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát.
5: Mindent meg fogunk tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a szeretett hazáink között. Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról. Egyrészt az energiabiztonság miatt, másrészt az ár miatt, hiszen hogyha valaki több forrásból szerzi be az energiát, akkor nyilván olcsóbban is tud, vagy jobban tud tárgyalni.
4: Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
3: Júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna és Moldova. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico.
4: A lapnak név nélkül nyilatkozott diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folynak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezett csoportot június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián nyitják meg.
3: Jelentős szigorítás jön az uniós migrációs politikában. Megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről, amely lehetővé teszi majd, hogy azok az illegális bevándorlók, akik nem kapnak menedékjogot, valóban elhagyják az unió területét. Ma ugyanis a kiutasítottaknak mindössze egyharmadát sikerül hazaküldeni. Brüsszelből Baracka Eszter jelentkezett.
6: Létrehozzák az európai közös kiutasítási parancsot, ezt a tagállamoknak majd el kell ismerniük. Egyelőre azonban ettől vonakodnak, így kaptak 3 év haladékot, addig ez csak önkéntes alapon történik meg. Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonsági kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye. Ez akár 2 év is lehet, bármint a fogvatartás, és az ő esetükben el lehet rendelni beutazási tilalmat is, ami akár a 10 évet is elérheti. És jönnek az EU-n kívüli migrációs központok, ide lehet szállítani majd azokat, akiket az Európai Unióból kiutasítottak, de a hazájuk nem fogadja őket vissza.
3: Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon.
4: Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért.
3: Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban is. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára.
4: Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése.
3: Itt a Krónika. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza, mondta az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy az akció végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érnek el.
7: Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, a rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
3: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint 500 000 kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban, jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője.
4: Csupor Máté elmondta, hogy a kábítószer Ekvádorból származik és banán közé volt rejtve. A konténereket még novemberben szállították a brémai kikötőbe, ahonnan Magyarországra 6, Romániába pedig 14 konténer érkezett.
8: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
3: Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest.
3: A kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőrzi a héten a rendőrség.
4: Országszerte fokozottan figyelik a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Számolt be a részletekről Karkusz Kristóf, a Győri Rendőrkapitányság megbízott sajtóreferense.
9: Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Roadpol hálózatának akcióját hajtják végre a héten kollégáim. Itt a kétkerekű járművek állnak fókuszban, kerékpárosok, motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, illetve az elektromos rollerrel közlekedők is. Kollégáim főként balesetmegelőzési céllal hajtják végre az ellenőrzéseket, a szolgálunk és védünk védjegyében, tehát nem az a célunk, hogy bírságokat szabjunk ki, hanem az, hogy minél kevesebb sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történjen hazánk közútjain.
3: Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a Múzeumok éjszakáján, jelentette be a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár.
4: Sári Zsolt emlékeztetett, a rendezvényhez a fővárosi intézmények mellett idén is csatlakoztak vidéki települések. A kiemelt helyszín ebben a szezonban Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. Hangsúlyozta, a legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek 3000 forintért válthatnak karszalagot, amellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjáratokra is fel lehet majd szállni. További információ az esemény honlapján és a mobil alkalmazásában olvasható.
10: Egészen különleges módon mutatja meg ezt a fantasztikus, ezt a hatalmas tudást, ami a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van, az a tudás, ami a gyűjteményekből származik, és nem titkolt célja a múzeumok éjszakájának, hogy sokkal szélesebb körhöz, sokkal szélesebb társadalmi bázishoz eljuttassa a múzeumaink, és most már hozzátehetjük, hogy nem csak a múzeumaink üzenetét, hiszen a múzeumok éjszakájához nem csak múzeumok, hanem a kulturális terület számtalan intézménye, intézményrendszere csatlakozott.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint szélesítési munka miatt átépítették a terelést az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás csomópont között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkület nehezíti a haladást felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
3: Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: A mikrofonnál Bera Emese. A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén, így 2-0-ra nyerte a párharcot. A Veszprém 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül védte meg címét. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink az elődöntőben Ukrajnával találkoznak. Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a második körben a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt. Csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a világbajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
12: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
1: Műsorajánlat.
12: Délelőtt.
14: A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket!
12: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
2: 2026. június 3-a, Klotild névnapja van ma, néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Több ezer középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi programjában holnap, azaz június 4-én, a trianoni békediktátum évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján. Erről is beszámolunk 3-4 hét előtt. Aztán tárgyalás Berlinben, Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral találkozott, de vajon milyennek a találkozónak a háttere? Ennek is utána járunk 4-8 után. Aztán ugyancsak egy egyeztetés, szintén Magyar Péter, de már a Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal. Vajon milyen hatása lehet ennek az uniós piacokra, illetve az itthoniakra, mert az euró bevezetéséről is szó volt. És vendégünk lesz Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, a Végrehajtói Vizsgálóbizottság elnöke lesz. Erről is szólunk, milyen visszaélések lehettek, hogy működik majd ez a bizonyos parlamenti bizottság, amelyet vezet. És a stúdióba várjuk Márki-Zay Pétert, Hordmezővásárhely polgármesterét, mert hogy 10 ellenzéki megyei jogú város vezetőivel közös nyilatkozatot juttatott el az új kormányhoz. Megtudjuk tőle, hogy mi is van ebben. Az önkormányzatokat sújtó elvonások miért tékének mérséklése az biztos, a továbbiakat majd tőle 8 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
1: Jó reggelt Magyarország, Kakukk El Tamással.
2: 20 évvel ezelőtt jelent meg hazánkban a madárinfluenza vírus, ami akkor a nyár elején Bács-Kiskun megyében robbant be leginkább, ahol 29 helyen regisztráltak kitörést. A délalföldi vízi szárnyas tenyésztők életében azóta természetesnek számít az, hogy évente kétszer tavasszal és ősszel megjelenik a madárinfluenza vírus. Juhász Zsolt riportja.
15: Van olyan tanya, ahol szállításra készen vannak a tömött libák. Nem tudjuk azokkal mi lesz, aki bukik 5-600 ezer forintot, mert első osztályú báj van benne, gyönyörűk az állatok és nem szállíthatja el.
16: Bodoglár határában 2006-ban ezekben a napokban tábla jelezte, hogy madárinfluenzával fertőzött területre érkezik az utazó. A műútról se jobbra, se balra nem lehetett letérni, csak azok voltak kivételek, akik az útmenti tanyákban laktak.
15: Nálunk Szankon is onnan se lehet szállítani, ami probléma az, hogy Vágóhídra szerintünk nem kerül egy állat se.
16: Szankon szintén 2006 júniusában madárinfluenza gyanúja miatt 19 ezer házi szárnyast semmisítettek meg. Molnár Zoltán, akkori Bács-Kiskun megyei főállatorvos a következőket mondta a szigorú intézkedésekről.
17: Egy kilométeres sugarú körbe feltűzés tovább terjedésének megelőzésé céljából ki kell írtanunk kb. 300 ezer állatot, aminek ugye két változaton, egyik Vágóhíd útján természetesen nem kerül forgalomba a vágott állat, hiszen elvéreztetés után konténerbe, másik pedig helyi megsemmisítéssel, pontosabban leüléssel és ATF-hez történő szállítással történik. Minden állattartó telepre történő bemenetelkor elvileg bocsit fertőtleníteni kell. Itt az állományok egészségesek, ahol most az írtás történik. Ennek ellenére preventíve vagy óvatosságból ezt is megtesszük.
16: Kecelen is minden évben rendszeresen visszatérő veszélyt jelent a madárinfluenza megjelenése. Egy keceli víziszárnyas tenyésztő 2017-ben ezt nyilatkozta.
18: Nagy mértékű volt a kivágás, tehát ebben a régióban centralizálódtunk teljesen. 147 ezer kacsánkból 5 ezer darab élő van, ugye 550-600 millió forint körüli a kára.
16: A Tiszakécske határában uniós színvonalú víziszárnyas telepen gazdálkodó Szántó István is 2006-ban szembesült azzal, hogy a madárinfluenza megjelenése milyen tömeges pusztulással jár. Bár az ő telepét mostanáig nem érintette közvetlenül a fertőzés. A tenyésztővel a teleptől jóval távolabb beszélgettünk.
19: Mentes időszakokban is előfordulhat, hogy befertőződik a telep, hiszen most már a vírus itt van Magyarországon. Tehát most már nem feltétlenül a vándorló madarak hozzák, tehát a Magyarországon élő vadmadarakban is megtalálható állandó jelleggel a vírus. 2004-ben és 2009-ben, tehát uniós szintű baromfi telepet tudtam kialakítani, és 19 évig én meg is úsztam a madárinfluenza fertőzést a telepen. Tavaly elért bennünket is a végzet, és megfertőződött a telep. Máig sem tudom, hogy honnan kerülhetett be, és az idén is sajnos befertőzöttünk február elején, akkor ugye a Tisza mellett, Tisza Jenő, Tiszaföldvár környékén ütötte fel január második felében először a madárinfluenza, és ez február elején elért bennünket is, és érdekes volt, a hóolvadás után elképesztő mennyiségű vadliba lepte el a környéket. A vetések szó szerint szürkék voltak a vadlibától, de a kerítésünktől, ahogy a vetésen néhány méterrel tömegével voltak libák, és most valószínűleg attól kapta el a telep a fertőzést, ugye ki is lett írtva az állomány, fertőtlenítések, várakozási idő, most már ismételten tudtunk telepíteni, és amennyire lehetett, igyekszünk fokozni az előírások betartását és a védekezést, mert a gazdákra nézve rám is rettenetes következményekkel járt.
16: Évente kétszer, akkor most már ezzel együtt kell, hogy éljenek?
19: Ha nem tudom megelőzni, és nem tudom elkerülni a további fertőzéseket, akkor egyszer nem tudom tovább folytatni ezt a tevékenységet, mert egy-egy ilyen fertőzés a kártalanítás mellett azért jelentős veszteséggel jár. Pillanatnyilag olyan előírások vannak a víziszárnyas tartókra, hogy a különböző megvalósult intézkedéseknek megfelelően kiszámolja az állategészségügyi hatóság, hogy mennyi kártalanítás jár a telepnek, viszont annak csak a 80%-át kapjuk meg egy olyan meggondolásból, hogy ne akarjanak madárinfluenza fertőzést szerezni a telepek.
16: Most Bács-Kiskun vármegyében beszélgetünk, a vírus az megjelenik az Észak-Alföldön is, de ott korábban véget ér egy-egy ilyen madárvonulás okozta fertőzés.
19: Balonfit telepek sűrűsége alapvetően befolyásolja a vírus továbbterjedését. Amikor Szabolcs megyébe, tehát ott ritkán vannak a telepek. Tehát sok kilométerre egymástól, és valamelyik telep befertőződik, jobban meg lehet védeni, hogy ne terjedjen tovább. Itt sajnos Bács megyébe elsősorban, tehát olyan sűrűségben vannak a telepek, hogy szinte megvédhetetlenek. Tehát olyan is van, hogy a kerítések összeérnek. Ha egyik befertőződik, nem lehet megvédeni a többit. Olyan teherautó mozgás van, állatszállítás, ateves kocsik, takarmányos kocsik, amik egyik telepről mennek a másikra, és óhatatlanul átvihetik a fertőzést. Tehát történt is, az előző kormányzat alatt kisebb nagyságú telepekre adtak pályázatot, és kaptak pénzt azért, hogyha 3 vagy 5 évig nem folytatnak ilyen tevékenységet. Valamelyes ritkút is, ez első Babás megyeiek pályáztak erre, de ezek csak a kis telepekre, a kis tömökre vonatkoztak. A nagyobb telepek, nagyobb tömök, tehát azokra ez nem vonatkozott, ez a pályázati lehetőség, ezek változatlanul működnek, és még mindig nagyon sok telep van olyan sajnos, ami nem biztos, hogy feltétlenül megfelel minden elvárásnak, aminek meg kellene felelni.
12: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
2: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
20: A magyar kormány visszavonhatja vétóját, szabad lehet az út Ukrajna és Moldova előtt, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra törekvésével szemben, lehetővé téve a csatlakozási tárgyalások elkezdését. A Politico szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor, szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Euronews-nak egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, az Európai Tanács következő júniusi ülését már azzal a feltételezéssel készít, elő, hogy ez a kérdés rendeződik. Ukrán források úgy nyilatkoztak a lapnak, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csak akkor fontolná meg a személyes részvételt a tanácsülésen, ha a megállapodás elérhető közelségbe kerülne. Ugyancsak a Politico szerint Magyarország feloldotta az európai békekeret blokkolását, vagyis azt a vétót, ami eddig akadályozta, hogy egy költségvetésen kívüli keretből az Unió visszatérítse a tagállamoknak a saját készleteikből Ukrajnába küldött fegyverek értékének 40%-át. Ez különösen Ukrajna legnagyobb támogatóit, például Németországot és Hollandiát dühítette, de a vétó feloldása után most ezek az államok visszakaphatják pénzük egy részét, írja a Politico. A belső határok ellenőrzését csak ideiglenesen és komoly feltételek mellett lehet visszaállítani, foglalt állást az Európai Bizottság. A testület közleménye szerint 9 tagállam, Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, továbbá Olaszország, Szlovénia és Hollandia, valamint Norvégia és Svédország állította vissza ideiglenesen a belső határok ellenőrzését a biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt. Az Európai Bizottság intézkedéseket kér ezektől a tagállamoktól, az ingázók és a határmenti közösségek érdekében. Az uniós testület szorgalmazza, hogy a belső határok ellenőrzése helyett az érintett tagállamok inkább szúrópróbaszerű rendőrségi ellenőrzéseket, biometrikus azonosítást és járműkövetési technológiákat alkalmazzanak. A migrációs és menekültügyi paktum hatályba lépésével a schengeni térségen belül a belső határellenőrzések fokozatosan megszűnhetnek majd, mert eredményesebb lesz az EU külső határainak védelme, emeli ki a közlemény. Spontán munkabeszüntetés miatt leállt tegnap Belgium légi közlekedése. A SkyS légiforgalmi irányító vállalat munkatársai be nem jelentett sztrájkkal tiltakoztak az épülő új digitális irányítótorony üzembe helyezésének feltételei ellen. A tegnapi munkabeszüntetés miatt a Charleroi reptér délelőtt 30 járatot törölt, és a többi járat érkezése és indulása is késett. A reptér szóvivője akkor még a légiforgalom helyreállását ígérte, de ehelyett délutánra már az összes induló és érkező járatot leállították a belgiumi reptér.

0: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkület nehezíti a haladást felújítás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrik-Miklós út szervizútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: MÁV Info.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon is dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni, ugyancsak karbantartás miatt. Nógrádban folytatódik a vágányzár, két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
3: Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Nyugat felől vastagszik a felhőzet, de keleten naposabb idő várható. Egy délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és zivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén helyenként tartós eső is valószínű. A zivatarokat elsősorban a középső ország részben felhőszakadás kísérheti. Az északira, északnyugatira forduló szelet nyugaton egyre nagyobb területen élénk, északnyugaton erős tökések kísérhetik, de a zivatarok környezetében is lehetnek erős, akár viharos széllökések. Délután a Dunántúl nagyobb részén 17-24, míg a Dunától keletre 25-30 fok várható. Köszönöm figyelmüket!
3: Köszönjük szépen, fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése. Baloldali, valamint fideszes politikusokat is előállított a központi nyomozó főügyészség tegnap, miután több fővárosi önkormányzat irodájában razziát tartottak. A 24.hu információi szerint kezdeményezték Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Rajta kívül előállították még Őrsi Gergely második kerületi polgármestert, Láng Zsoltot, a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét, Gorcsaba kerületi frakcióvezetőt, valamint Óbuda egykori alpolgármesterét, Puskás Pétert is. A háttérben egy parkfenntartási ügy áll. Az Európai Bizottsághoz fordul a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő. Az RMDSZ politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten áttörték a gimnázium és a rendház közötti falat, és kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anzelm apátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot, ezért mozgásképtelenné tették. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
8: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
6: Reklámot hallottak.
9: Vármegyéről Vármegyére. Pejér.
10: Kula. Gótikus lakótorony. Szabadbattyán leghíresebb építményének neve törökül őrtornyot jelent. A 10x10, azaz 100 négyzetméter területű egykori erősség ma múzeum. Az intézmény honlapjának leírása szerint a sárvízi átkelő melletti két kis domb egyikén épült fel a 13. században, valószínűleg a tatárjárás után a három emeletes torony, amelyet 1543-ban a törökök romboltak le, de a Végvárra lett Székesfehérvárért megmeginduló magyar rohamok ellen újjáépítették. A török korban virágzó kis település alakult ki a torony körül. Fontosságát a híres török utazó Evlia Cselebi 1664-es írásában is megerősítette. Fejér vármegye oldala arról számol be, hogy a szabadbattyányi torony igazi jelentőségét és vámszedő funkcióját akkor nyerte el, mikor a birtok kővágó őrsi György a battyányiak ősének tulajdonába került. Az eredeti építmény még nem védelmi funkciókat szolgált, csupán az itt lévő hidat és vámszedő helyet egészítette ki. A régészeti ásatások 1955-ben kezdődtek Fitz Jenő vezetésével. Később, 1967-ben Kralovánszki Alán végzett mélyebb kutatást, az utolsó feltárások pedig 2002-ben Hatházi Gábor vezetésével zajlottak. A Kula gótikus lakótorony mai állapotát az 1973-74-es felújítással nyerte el.
9: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
6: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
3: Új lendülettel folytatódik a gyermekek friss zöldség és gyümölcsfogyasztását ösztönző országos program, az Európai Friss Akció. A három éves kampány sikerét neves sportolók és séfek is segítik. Hegedűs Katalin riportja.
11: Itt áll előttem Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, és azt mondta, hogy nem csak egy program, hanem küldetése is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára az Európai Friss Akció. Miért jött létre ez annak idején, ez a fajta kezdeményezés?
12: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy emberként áll minden olyan kezdeményezés mögé, amivel tudjuk segíteni a szemléletformálást és a helyi termékek, a magyar termékek fogyasztásának az ösztönzését. Minden olyan program, amiben segítséget adhatunk a magyar fogyasztóknak a tekintetben, hogy miért válasszák a magyar terméket, és minden olyan program, amivel a magyar termelőknek tudunk adott esetben megnyíló piacot biztosítani, legyen az egy helyi termékpiac, legyen az egy kisebb közösség igénye, azt kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk.
11: Hogyan lehet a hazai zöldség és gyümölcsöket úgy bevezetni a fiatalok mindennapjaiba, hogy azok valóban egészséges, nasolni való részét képezzék? Elegendő ehhez a jól csengő szlogen, hogy minden ízkaland, vagy ez még több munkát igényel?
12: Rengeteg munkát igényel. Köszönöm is minden kollégának, aki ebben részt vett, hiszen nem csak a jelenleg futó programnak van rengeteg háttérfeladata, hanem ennek az előkészítése is, illetve a korábbi eredményeknek a monitoringozása, a kiértékelése, amelyek mind azt mondatják velünk, hogy az ilyen programoknak igenis van létjogosultsága, hiszen még ha kismértékben is, de tényszerűen számokkal tudjuk bizonyítani, hogy egy-egy ilyen programnak köszönhetően növekszik a kisgyermekes családok körében a zöldséggyümölcs fogyasztás. oktatás, mégpedig úgy, hogy egy-egy ilyen programra eljönnek a gyerekek, ha megtetszik nekik valami, azt otthon kérik a szülőktől, nem véletlenül van a programelemben tudatosan a közös főzés, hiszen a gyerekek akkor, hogyha ha részt vehetnek egy-egy ételnek az elkészítésében, akkor azt otthon is kérni fogják, meg fogják ismerni az alapanyagokat, és hát nem titkolt célunk, hogy a gyermekeken keresztül azért a fiatal szülőknek a szemléletét is formáljuk. Rendezvényeken ott vagyunk, és megismerkedhetnek a különböző programelemekkel a gyerekek is és a szülők, ezért kifejezett célcsoport a különböző családi fesztiválokon való közönség. Ezen túlmenően aktívan reagálunk a fiatalok igényeire, úgyhogy rövid, könnyen emészthető, könnyen érthető, de oktató jelleggel készített videófilmeket is készítünk, amit a különböző videó megosztókon, illetve a közösségi médiában elérhető a gyermekek számára, és természetesen pontosan tudjuk, hogy sokkal könnyebben befogadható az az üzenet, hogyha azt egy példakép mondja el, ezért csatlakozik a programhoz minden évben séf, sportoló, TikTok influencer. Igyekszünk megtalálni azokat a partnereket minden egyes ilyen programhoz, akik hitelesek az adott szakmában, az adott sportterületen.
13: Az Európai Friss Akció kampányába sportolók is bekapcsolódnak, és itt áll előttem Mutina Ágnes, Európa-bajnok magyar úszó olimpikon, két gyermekes édesanyja is. Hogyan kapcsolódott be ebbe a kampányba?
14: Amikor engem megkerestek, vagy esetleg lennék-e az arca ennek a kampánynak, akkor én nagyon boldog voltam, és sokan nagyon lelkes, hogy egy ilyen fantasztikus kezdeményezésnek lehetek az arca, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos küldetés, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a zöldséggyümölcsfogyasztást a mai fiatalokhoz, illetve a gyerekekhez. Én azért élsportolóként nyilván nagyon tudatosan étkeztem. Amikor édesanyja lettem, akkor hirtelen egy csomó olyan kihívás elé álltam, hogy hogyan szerettessem meg a gyerekeimmel is ezeket az egészséges ételeket.
13: Könnyen ment?
14: Nem, egyáltalán nem, sőt, még a mai napig azért küzdünk ezzel. Még itt is biztos, hogy fogok olyan trükköket tanulni, ami segíthet. Az én gyerekeim az egyik 5 éves, a másik 2 éves, és a gyümölcsöt nagyon szívesen fogyasztják, és sokat is esznek szerencsére. A zöldségekkel azért hadilábon állunk. A nagyfiam, ő uborkát eszik sokat, és amit így nyersen is fogyaszt, illetve a répát, a kicsi pedig paradicsomot, azt rengeteget. Nyilván főzelékben azért nagyon sok mindent megesznek szerencsére, sőt még a spenótot is szeretik, úgyhogy igazán nem lehet ilyen szempontból okon panaszra.
13: Itt ül velem szemben Závodszky Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője. A legfrissebb kutatások mit árulnak el, mit mutatnak a hazai zöldség és gyümölcsfogyasztásról?
15: Alapvetően optimisták lehetünk. Ugye a kutatásunk során 6-18 év közötti gyerekkel rendelkező szülőket és magukat, a gyerekeket kérdeztük meg zöldség-gyümölcsfogyasztási szokásaikról. Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy szeretik ezeket a friss zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, főznek belőle, beszerzésben is szívesen részt vesznek. Ahol egy picit azt gondolom, hogy van hova fejlődni, az inkább arról szól, hogy milyen gyakran és milyen mennyiségben fogyasztják ezeket a friss zöldségeket, gyümölcsöket. A gyerekek többsége, 90%-a azért heti gyakorisággal fogyasztja, ugye azért az ideális az a napi fogyasztás lenne, tehát itt van egy kis elmaradásunk, illetve ahol egy jelentősebb elmaradás van, és azt gondolom, hogy a kampány alapvetően erre fog fókuszálni, az, hogy milyen mennyiségben fogyasztják naponta. Ugye most az ajánlott mennyiség az napi 5 adagról szól, jellemzően ennél jóval kevesebbet fogyasztanak a gyerekek saját bevallásuk szerint.
13: Bernát József séf rutinos résztvevője az Európai Friss Akció programnak, kicsit a konyhaművészeti vizekre vezve annak járunk utána, hogy mi a titka annak, hogy a zöldség ne egy unalmas, kötelező elem legyen a tányéron, hanem egy izgalmas élmény. Hogyan lehet ezt kreatívan tálalni szó szerint?
16: Ez nagyon jó kérdés, hogy ne legyen izgalmas, ne legyen unalmas. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne főzze túl a zöldséget. Amikor szétfőzünk valami zöldséget, és nincsen tartás, nem tudunk ráharapni, vagy nem tudjuk kellemesen rágni, abban a pillanatban a gyermeknek ez egy rossz élmény lesz. Erre tök jó példa a gomba. Tehát a gombát nagyon sokszor ilyen nagyon furcsa állagnak mondják, hogy írják le a gyerekek, azért, mert nincs kellően megpirítva. Azt szoktam mondani például egy tök főzeléknél, hogy amikor lereszeljük a főzőtököt, besózzuk és kicsavarjuk, akkor utána az egy részéből nyugodtan készítsünk egy tejfölös alapot, de a másik részét, az csak amikor már felforrt az egész kész alapunk, abba csak tegyük be, és egy ilyen 2-3 percig hagyjuk benne. És abban a pillanatban van egy ilyen tök jó érték, hogy van egy krémes szószunk, amiben benne van a tartós tök, és abban a pillanatban már jobb.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: Több ezer középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi programjaiba. Ugye hát tegnap, illetve holnap lesz június 4-e, a trianoni békediktátum évfordulója, amit Nemzeti Összetartozás napjaként vonult be most már a legújabb kori történelembe. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke itt a stúdióban. Ez egy reakció erre.
4: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
17: A Rákóczi Szövetségnek a miben létét azt gondolom, hogy legjobban ez a nap a Nemzeti Összetartozás napja fejezi ki, hiszen ez a nap egyszerre szimbolizál valami nagyon súlyos traumát, valami nagyon súlyos veszteséget a 20. század elejére, de ugyanakkor ennek a napnak van egy más típusú tartalma is. Rávilágít a veszteségre, de rávilágít arra is, hogy mi az, ami megmaradt. Rávilágít arra is, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk, megmaradtak a közösségeink nagyon sok helyen. És a Rákóczi Szövetség tudatosan ezen a napon arra törekszik, hogy a fiatalokkal együtt emlékezik és együtt ünnepel. Együtt ünnepeljük azt, hogy a magyar nyelvet és a magyar kultúrát a fiatalok ma is nagyon sokan a sajátjuknak hallják. És az igazából reményt ad arra, hogy 80-90 év múlva is lesznek olyan emberek, nem csak a mai Magyarországon, hanem a határon túli területeken is, ahol ennek a nyelvnek és ennek a kultúrának jövője van. Nem véletlen az sem, hogy a Rákóczi Szövetség valahogy Sátoraljóújhelyen talált magának egy olyan helyet, egy olyan táborhelyet a Magyar Kálváriától néhány száz méterre, ami a fiataloknak az egyik meghatározó találkozási helyévé válhatott. És ide hívtunk június 4-én újra 1000 középiskolást, mint egy 60 iskolából, nagyon sok magyarországi, illetve külhoni iskolából. És az a célunk ezen a napon, hogy együtt legyünk, hogy kifejezzük azt, hogy mi összetartozunk. És a Rákóczi tábort nagyon érdekes, hogy a Magyar Kálváriával, hiszen a tábor az a Várhegyen van, a Kálvária pedig a Szárhegyen, és ezt a két hegyet köti össze a Nemzeti Összetartozás hídja. Mi ezt igyekszünk is kihasználni ezen a napon, hiszen maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején, a Szárhegynek a tetején lesz, ahol ugye a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás hídján sétálnak vissza a Rákóczi táborba. És hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek, és hát természetesen itt nem csak szomorkodásról van ilyenkor szó, hanem nagyon sok egyéb kulturális programmal is próbáljuk körülvenni ezt az együttlétünket, hiszen a diákok már ma délután megérkeznek, és egészen péntek délelőttig velünk lesznek. És hát van még egy érdekesség a holnapi emlékünnepségünknek, az pedig nem más, mint hogy kibővíthetjük egy újabb területtel a Rákóczi tábort, egy 4 hektáros területtel, ami reméljük, hogy a következő időszakban, így a nyáron is, amikor közel 20 000 diák érkezik ide táborozni, akkor ez a diákokat szolgálhatja. És szeretnénk holnap ezt a tábort ünnepélyesen átadni és elnevezni valakiről. És egy olyan emberről szeretnénk elnevezni, aki nagyon közel állt a Rákóczi Szövetség közösségéhez is, aki egyébként június 4-én született, és Kozma Imre atyáról van szó. Ő még 2 évvel ezelőtt ott volt a megemlékezésünkön, egy hatalmas tapsot kapott a diákoktól akkor, és a Máltai Szeretett Szolgálat vezetőivel egyeztetve ők hozzájárultak ahhoz, hogy Imre atyáról ezt a parkot elnevezhetjük, és reméljük, hogy ilyen módon is az ő nevét is meg tudja majd őrizni a Rákóczi Szövetség, ahogy Hac József neve is ott van a táborban, hiszen róla egy sportcsarnokot nevezhettünk el, így Imre atya is oda kerül azok közé, a nagyok közé, akik a Rákóczi Szövetség életét meghatározták.
18: Ugye mondta, hogy ugye a megmaradás, hogy a nemzet közösség, hogy megmarad, meg hát persze túlmutat a határokon, mert hogy nem esik egybe, hiszen Magyarország abban a helyzetben van, sokszor elmondtuk, de ilyenkor megemlékezéskor mindig érdemes ezt, hogy az utánunk jövők is így emlékezzenek rá, nevezetesen, hogy egykori önmagával határos, még egy ilyen állam nincsen. Legalábbis nem ismerünk. Szóval kell ehhez valami, egyrészt a DAC, másrészt meg az, amit önök csinálnak, hogy valamitől vonzó is legyen ez.
17: Ráadásul ugye nem csak az említett Sátoraljóújhelyi megemlékezésünkre kerül sor, hanem ez is egy régi hagyomány, évtizedes hagyomány, hogy ilyenkor diákok ezreit bátorítjuk arra iskolákat, hogy hogy töltsék meg tartalommal ezt a napot, és utazzanak el egy másik közösséghez, egy határt átlépve. Ez idén is megvalósul. Több mint 2500 középiskolás indul útnak Magyarországról, határon túlra meg onnét, Magyarországról meg keresztül Kasul a Kárpát-medencében. És ilyenkor a tanárok, az iskolák nagyon szépen megszervezik ezeket az utakat, találkozásokat, programokat. Ez mindig rájuk van bízva, tartalmat adnak ennek a napnak. Mi ezzel próbáljuk meg megtenni azt, hogy ebben a fiatal, nagyon érzékeny tizenéves korban a diákoknak legyen egy olyan élménye, egy olyan emléke, amit össze tudnak kötni azzal, hogy magyar közösségek élnek itt a Kárpát-medencében, hogy a nyelvünk, a kultúránk az egy fontos érték, és hát bízunk abban, hogy az a pici szeret, amit a Rákóczi Szövetség akár egy ilyen emléknapon, vagy a többi rendezvényével is hozzá tud tenni a fiatalok iskolán kívüli élményeihez, azzal egy picit erősíteni tudjuk az identitásukat, és a nyelvünk és a kultúránk hosszú távú megmaradását.
18: Hogyan fogadják ezt a fiatalok? Hiszen az idő múlik, aztán egyre inkább a globalizáció, meg a digitalizáció, meg mesterséges intelligencia pont nem ebben az irányban megy, mutat, hogy a nemzeti öntudat erősödjön.
17: Minden generációnak megvannak a nehézségei, meg nyilván a lehetőségei is. Mi abban hiszünk, hogyha a fiatalok foglalkoznak a fiatalabbakkal. Mindenki fiatal, természetesen, de mi...
18: Csak van, aki kicsit régebben, ugye?
17: De mi alapvetően az egyetemistákra támaszkodunk, amikor rendezvényeket szervezünk, akár a nyári táborainkban, akár egy ilyen emléknapon, mint amiről itt beszélgettünk. És azt látjuk, hogy ha az egyetemista 20 éves barátaink, akik nagy számban velünk vannak egész nyáron a rendezvényeinken, ők foglalkoznak a tizenévesekkel, akkor az jól működik. És ez igaz a kommunikációra, ez igaz az egész rendezvénynek a dinamizmusára is, és valahogy könnyebb ilyenkor a programokba is belecsomagolni mindazt, amit mi üzenni akarunk a mai generációnak. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki megfordul a Rákóczi táborban, vagy a Rákóczi Szövetség rendezvényein, valamit elvisz magával. És ez lehet, hogy nem most azonnal, hanem esetleg évek, évtizedek múlva, de valahol ott marad az emlékekben, hiszen ami ilyenkor tizenéves korban történik velünk, az jó esélye nyugdíjas korra is megmarad.
18: Köszönöm szépen, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották.

0: rollerbalesetek miatt a KRESZ módosításáról szóló tárgyalásokra már a következő hetekben sor kerülhet. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A stúdióban pedig Pető Attila KRESZ professzor, aki több mint 30 éve foglalkozik oktatással, 30 ezer friss jogosítványos autóvezető került ki a szárnyai alól, mondhatjuk így. Azt mondta, hogy reméli, hogy azóta is jól és szabályosan közlekednek. Na de, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval, mi is ez az elektromos roller? Mert valamelyik úgy száguld, mint a tüzes istennyila, ráadásul járdán, meg parkok sétányain, aztán meg van, amelyik lassabban megy, van, amelyik kisebb, van, amelyik nagyobb. Szóval, játék ez, vagy közlekedési eszköz? És ha igen, akkor hogy lehet vele közlekedni, főleg úgy, hogy nem kell hozzá oktatás, KRESZ végzettség, vagy valamiféle szabályismeret.
1: Sokan talán nem tudják, több mint 100 éves az elektromos roller, már akkor volt elektromos roller, de igazán az utóbbi 10 évben terjedt el, nyilván a közösségi jármű megosztóknak köszönhetően. Itt vannak velünk, itt vannak a közlekedésben, mind a mellett, hogy a KRESZ, a közlekedési alapszabályokkal kapcsolatos jogszabály a rollerrel eddig nem foglalkozott. És ha nem foglalkozott, nincs rá szabály, akkor sok ember úgy gondolta, hogy rám nem érvényes semmilyen intelem tulajdonképpen közlekedés során, és ezért látjuk azokat a szabálytalanságokat, amire csóváljuk a fejünket, hogy nem kéne így közlekedni, és hát sajnos a baleseteket is, meg a sérüléseket is.
0: A baleset miből adódik? Az eszköz sajátosságaiból is, vagy közlekedési szituációkban? Mert hogyha közlekedési, akkor ott kellene egy másik félnek is, ugye, aki
1: igen, szintén tehát ez, hogy nincs szabály konkrétan, ez egy kis szabadságot ad az emberek fejébe, tehát nyilván a balesetek ebből is következnek. Nagyon sokan vannak, akik autóban átülnek a rollerra, és autóba szabályosan közlekednek, rollerban meg megengednek maguknak mindent. De ugyanakkor maga az eszköz is veszélyes, kis kereke van, gyakorlatilag egy 20-25 kilométeres sebességnél is már nagyot lehet vele esni. Általában nem használnak védőfelszerelést, még sisakot se, tehát látványos a sérülés.
0: Ugye ez is egy érdekes, elgondolkozik az ember rajta, hogy van bizonyos ellentmondás. Ugye megerősített acélkarosszéria, nagy szilárdságú veszi körbe az autóban az embert. Aztán van 12 légzsák, van, ahol még több. És még akkor becsatoljuk a biztonságévet is. Na most a rolleres meg hát ott van szabadon az aszfalt fölött, lebeg a kis kerekével.
1: Így van, és mondom, a kedvencem, hogy rövid nadrágba, trikóba és papucsba rollereznek, tehát semmilyen védőfelszerelés, pedig véleményünk szerint a sisakon kívül bizony kellene kesztyű, mindenképpen egy térdvédő, egy könyökvédő, mert esésnél ugye a kezünk esik le legelőször, aztán a fejünket verjük be az aszfaltba, tehát ezért ezek a sérülések.
0: Hogy lehetne ezt szabályozni, vagy hogy lehetne helyre tenni ezt a dolgot? Ön hogy látja, mik a legnagyobb hiányosság?
1: Az első is, amit említettem, hogy kellene szabály, mert ha van szabály, azért sokakat visszafog, mert akkor nyilván büntetni lehet, eljárni lehet egy ilyen személy ellen. Aztán be kéne tartatni a szabályokat, komolyan kéne venni.
0: Na,
1: itt egy kicsi szkeptikus vagyok, főleg azt látva, hogy nagyon sok külföldi jön, oda megy a jármű megosztókhoz, kibéreli, azt se tudja, hogy van szabály, azt se tudja, hogy mit csinálja. Tehát nyilván ezeket tájékoztatni kéne.
0: Se

0: kérdése. Most azonban úgy néz ki, hogy egy kicsit csúszik ez a kressz, hiszen még egyszer át kéne nézni, azért 25%-ban nem az igazi, még át kéne gyúrni. Ha csúszik a kressz, akkor mi lesz megint a motoros rolleresekkel? Itt a nyár, itt a szezon, ezért merült fel esetleg az, hogy a hatályos kresszbe, tehát a mostaniba bele kellene mégiscsak illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat, és minél hamarabb ezt megjeleníteni, életbe léptetni.
1: Ami van tervezet, abban mi szerepel? Mert ha úgy emlékszem, hogy jó, talán jól, hogy kategóriák vannak meg, majd bizonyos sebesség vagy teljesítmény fölött már segédmotor vezető jogosítványhoz kötött az a bizonyos roller, ami már akkor talán nem is roller, szóval hogy is állunk most? Mert lehet, hogy ami kész van, az kiinduló pont lehetne.
0: Kiinduló pontnak nagyon jó, valóban vannak kicsi és nagy teljesítményi motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább haj az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és amit az előbb említettem, milyen védőfelszerelésekkel, tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
1: Aztán például a járda. Szóval a kerékpárosokkal is van ám gond, mert például akár ezeken a ligeti sétányokon is, amikor az ember sétál, akkor egyik itt súrran, a másik ott súrran, szóval az ember úgy érzi, mintha ki lenne szorítva ebből a világból. Itt milyen szabályok lehetnek érvényesek? Külön kellene utakat kijelölni, vagy mehet mindenki a járdán? Mert akkor viszont ez az érzés van.
0: Hát az lenne a legcélszerűbb, ha minden járműnek lenne egy külön útja, de nyilván ez fizikailag lehetetlen. A járdára lenne egyfajta engedmény is, meg kötelezettség is. Az engedmény az lenne, hogy igen, akkor a kerékpáros, a rolleres bizonyos esetekben hajthat a járdán közlekedett, de mindenkor a gyalogos sebességhez alkalmazkodva. Tehát, hogy lépésbe, tömegbe mennek a gyalogosok, akkor a kerékpáros meg a rolleres sem menjen gyorsabban. Tehát egyik oldalon úgymond föl kéne engedni, mert például Rákóczitól hol menjen a kerékpáros meg a rolleres, nem mehet a buszsáv mellett a forgalmi sávok között, menjen föl a járdára, de maximálisan alkalmazkodjon a gyalogoshoz, és persze a gyalogosoknak is ezt tudomásul kell venni, hogy ott ezen túl esetleg kerékpár vagy roller is fog közlekedni. Szerintem a biztonságos közlekedésnek ez egy nagyon fontos alapja.
1: Megtalán az a bizonyos együttműködési kötelezettség, ugye, ami ott az általános szabályokban van. Tehát, hogy a közlekedés, az, hogy mindenki el akar jutni a célpontjához, az nem valamiféle önérvényesítő terep. Mert ezt látjuk az agresszivitásban is, amikor autósok is egymás között. Aztán, hogyha oda még beszáll a rolleres, a motoros, a mopedes, meg a kerékpáros, hát az ott már nem is tudom, hogy szabályokkal vagy kressznek nevezzük ezt, vagy inkább az emberi együttélésnek a bizonyos formáit kellene intelligenciával átlátni.
0: Az új kressztervezetben nagyon fontos új dolgok, úgynevezett alapelvek szerepelnek, ami mellett építenénk ki a szabályokat is. Az egyik ilyen alapelv az emberi életvédelme, és a gyengébb közlekedő védelme. És a gyengébb az mindig a másikhoz viszonyított gyengébb, tehát nyilván egy kerékpároshoz képest a gyalogos gyengébb, egy autóhoz képest a rolleres gyengébb, és egy ilyen oda-vissza kommunikációs együttműködésre lenne szükség. Én nagyon reménykedem, hogy az új kresszbe ez konkrétan marad, le lesz írva, és be is fogjuk tartani.
1: Társadalmi változás is kell hozzá?
0: Én úgy gondolom.
1: Mert ugye a szabály az szabály, amit betartanak belőle, vagy betartatnak. Ugye nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani, ugye mondta annak idején a rejtő figura. Valószínűleg ez azóta sem változott.
0: Biztos, hogy a fejekben nagy rendet kell csinálni. Egyébként én megvédem a magyar közlekedési társadalmat, mert az utóbbi években azt látom, hogy jobb irányba megyünk. Tehát mintha azt látnám, hogy a gyalogosokat jobban elengedik a zebrán, jobban alkalmazkodunk egymáshoz. Tehát én úgy látom, egy pozitív irányba megy a folyamat, és egy nagyon fontos pont jó szabályozással lesz tovább erősíthető.
1: Köszönöm szépen, Pető Attila kressz professzort hallották az elmúlt percekben, és hát várjuk az új szabályozást, aztán majd akkor visszatérünk a beszélgetésre, hogy mit is lehet abból leszűrni.
0: Köszönöm szépen én.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea a 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
4: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a Budapesti Wagner

0: Mindennapok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a Müpában.
1: Reklámot hallottak. BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Boros tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Ter utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. június 3-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Berlinben találkozott a német kancellárral a magyar kormányfő, Magyar Péter ma már Párizsban tárgyal.
5: Folyamatosan kezelik az aszbeszt szennyezéssel érintett utakat Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak.
4: Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén, mondjuk a részleteket. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, legyen szó akár az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről, vagy a versenyképességről. A találkozón a gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
6: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormányfő vezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
7: Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
6: A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
7: Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
6: miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
7: Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
6: A kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
7: Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
6: Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
5: Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
4: Júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna és Moldova. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico.
5: A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás. A tárgyalások folynak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoportot június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián nyithatják meg.
4: Partnerséget kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Karácsony Gergely, a szervezet társelnöke elmondta, ma tárgyalnak Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és a találkozóra reformjavaslatcsomaggal érkeznek.
5: A főpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt években jogköröket és jelentős forrást is veszítettek, ezért szerinte az új önkormányzati politikának az elvett feladatokat és forrásokat fokozatosan vissza kell pótolnia. Hozzátette, a MÖSZ programjában több világos célt is kitűztek, egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.
8: Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több 100 milliárd forintot jelentenek. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, egyébként a Tisza programjában szereplő javaslattal teljes mértékben szinkronban és összhangban, hogy egy átlátható települések közötti kiegyensúlyozó, kiegyenlítő területi egyenlőtlenségeket csökkentő programot indítsunk el.
4: 2 lépésben alakítják át a közmédiát, ígérte a jogállamiságért felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
5: Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.
4: Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Ottó alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgya kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
5: A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
9: Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
4: Az Európai Bizottsághoz fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő.
5: Az RMDS politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anzelma pátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest.
4: Folyamatosan halad az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok, kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban. Ezek a területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók.
5: A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.
4: A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció elnevezésű kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza, mondta az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
5: Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját az akcióban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy a kampány végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érnek el.
10: Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, a rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
4: Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén.
5: A Nemzeti Park tájékoztatása szerint május 31-én a szlovák határoz közel Szögliget és Bódvaszilas között, másnap pedig Égerszög külterületén észleltek állatot. Nem zárható ki, hogy ugyanaz a medve járta be a két területet. Égerszög térségében egyébként néhány héttel korábban, május 9-én egy vadkamera le is fotózott egy fiatal barna medvét. Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője elmondta, a környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik.
11: Ugye a környező szlovák élőhelyekről ilyenkor a fiatalabb medvék azért megindulnak a szaporodási időszakban, és keresik az új párjukat, illetve a helyüket. És ilyenkor rendszeresen, tehát ez most már nem tekinthető nagyon újdonságnak, hogy az északi középhegység vidékén megjelenek a medvék kisebb, nagyobb intenzitással.
4: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
5: A város vasútállomása mellett omlott össze hétfőn egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás munkával mentettek ki a hivatalos tűzoltók és az önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.
1: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán 2 személygépkocsi ütközött össze a 12-es kilométernél. A leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
5: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl majd a levegő.
4: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4-órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
1: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
3: Csak nem 100 napja tart az Egyesült Államok és Irán közötti nyílt fegyveres konfliktus, annak ellenére, hogy egy tartós tűzszünet valamennyi fél érdekét szolgálná. Az elmúlt napokban ismét sűrűbben dörögtek a fegyverek, Nárai Balázs washingtoni tudósítónk összefoglalója.
12: Egymással párhuzamosan több szálon futnak az események az elmúlt napokban Iránt tekintve. Miközben az amerikai-iráni megállapodásról továbbra is vannak egyeztetések, aközben a hétvégén több iráni-amerikai ütésváltás is volt. Az amerikai haditengerészet rakétával kényszerített megállásra egy Irán felé hajózó teherhajót, majd az irániak drónokkal támadtak amerikai hajókat, rakétát lőttek ki Kuwaitra, állításuk szerint egy amerikai támaszpontot célozva. Válaszként pedig az amerikai erők újra csapást mértek az iráni partvidéken katonai létesítmények ellen. Ezt leszámítva papíron tűzszünet van. Az események további szála az amerikai blokád, aminek célja, hogy Iránból egyetlen olajszállító tanker se tudjon elindulni, illetve kikötni ott. Az Egyesült Államok katonai fölénye vitathatatlan, az iráni haderő jó része megsemmisült, de a fennmaradó rész is képes károkat okozni. Az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy a kőolajra épülő iráni gazdaságra gyakorolt nyomás, a szankciók tömege a kikötői blokád révén arra kényszerítik Teheránt, hogy belemenjen legalább egy átmeneti megállapodás, ami megnyitja a Hormuzi szorost. Egyesek szerint az irániak perzsa büszkeséggel a vártnál tovább kitartanak, a rezsim számára pedig saját túlélése már felérne egy győzelemmel. Irán ugyanakkor arra is játszik, hogy az amerikai adminisztráció szintén az idő szorításában van, mert a novemberi választások közelettével nem engedheti a magas benzinárakat, amit az amerikaiak láthatóan nem díjaznak. Jobban érdekli őket ez a közvetlen fájdalom, mint az, hogy Iránt hosszú távon az atomfegyvertől megfosszák. Az amerikai hivatalos álláspont az, hogy az idő az ő oldalukon van.
13: Time and leverage are on the United States side, and I don't think that there should be any hurry right now.
12: Ezt hangoztatta kedden Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete, hogy minden kártya, vagyis nyomásgyakorlási eszköz az amerikai kézben van, és semmi ok a sietségre, hogy feladjanak egy lehetséges legjobb alkut amerikai szempontból.
13: The best deal in the interest of the United States, and he knows that he has everything on his side to.
12: A Trump adminisztráció NATO diplomatája szerint Trump tudja, mit akar, és ennek eléréséhez minden az ő oldalán van. Az adminisztráció bírálói, és jelenleg nem pusztán demokraták úgy látják, hogy a végcél eléréséhez vezető út nem világos. A helyzetet bonyolítja, hogy Irán össze akarja kapcsolni az Izrael és a libanoni Hezbollah harcát a saját béke megállapodásával. Az Izraelt támadó Hezbollah fegyveresei közvetlenül Irántól kapják a működésükhöz szükséges forrásokat. Teherán pedig nem akarja engedni, hogy meghosszabbított karját Izrael közvetlen közelében levágják. Ezért hétfőn közölték, hogy beszüntetnek minden kommunikációt az Egyesült Államokkal, hogyha Izrael folytatja az offenzívát Libanon területén. Amikor Irán bejelentette, hogy beszüntet minden kommunikációt, Donald Trump azt írta közösségi oldalán, hogy nem is lenne baj egy kis csend. Amerika számára pedig ez nem oszt és nem szoroz. Az, hogy nem beszél Iránnal, addig viszont Irán sokat veszít, mert annál tovább húzódik a számára károkat okozó blokád. Másik oldalon ugyanakkor Donald Trump telefont is ragadott, és beszélt nem csak Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, de a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. És állítólag rávette őket arra, hogy szüntessék be a nagyobb harcokat. Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok? Megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahunak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri, a közben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára. Mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként. A napokban ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy Donald Trump elnök a diplomáciai rendezésre törekszik. Ennek rendeli alá minden reakcióját. A tűzszünet megsértését iráni részről ezért nézi el. A szakértő hozzátette azt is, hogy az iráni oldalon a forradalmi gárda az, amely a háborús hangulatot gerjeszti. És a forradalmi gárda befolyása alatt áll a jelenlegi legfelső vezető, Mojtaba Khamenei. Trump szándékait illetően volt egy fontos félmondat hétfőn, amikor úgy fogalmazott, hogy egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Ez pedig jelzi azt, hogy tényleg nem nagyon fűlik a foga ahhoz, hogy visszatérjenek a márciusban megtapasztalt masszív légicsapások szakaszába.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: Berlinben tárgyalt tegnap Magyar Péter, Friedrich Merz a kancellári hivatalban fogadta a magyar kormányfőt. A megbeszélés témái között a magyar-német kapcsolatok, az Európai Unió előtt álló kihívások, Ukrajna támogatása, valamint az euróatlanti térség biztonsági helyzete is szerepelt. Legalábbis a közleményekből ez derült ki. De hogy mi lehet a konkrétum? Erről beszélgetünk a következő percekben Balber Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szóval ezek olyan általános, olyan mindig elmondható szlogenszerű kifejezések, vagy éppen összefüggések, de vajon konkrétan mi történhetett itt? Mi volt ennek a lényeg ennek a találkozónak?
14: Először is le kell szögezni, hogy a magyar-német kapcsolatok ugye hosszú időre nyúlnak vissza, és országaink között fontos társadalmi, gazdasági kapcsolatok állnak fent, és szerintem azért el kell mondanunk, hogy ezért a magyar politikának egy sikere, a magyar diplomáciának egy sikere, hogy 3 héttel a beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos, és mindig lényeges, hogy tárgyalásokra kerül sor, és ugye katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt, ilyen már régen volt, ezt is el kell mondanunk. És a tárgyalások egyébként úgy zajlottak, hogy a sajtótájékoztató csúszott, azaz elhúzottak a tárgyalások, és egyébként hosszú sajtótájékoztató volt, viszonylag hosszú sajtótájékoztató volt, és a magyar miniszterelnök különböző gesztusokat is gyakorolt. Említette ugye a pán-európai pikniket, az 1989-es határnyitást, ez egy nagyon fontos esemény volt, ami emelte Magyarország reputációját akkoriban, és egyébként meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az ünneplésére, vagy megemlékezésére Magyarországon, plusz ugye támogatta a Németország ENSZ tagságának, vagy ENSZ biztonsági tanács tagságának történő szavazás, ugye, ami mai napon történik, itt Magyarország támogatja Németországot. Magyarországnak kettő szavazata van, de három jelölt van, Portugália, Ausztria és Németország, és a Visegrád 4-ben meghívást kapott, vagy lehet, hogy meghívást kap Németország, ugye ezt már Magyar Péter még Bécsben kilátásba helyezte, hogy akár Ausztriával vagy Németországgal lehetne bővíteni a visegrádi kooperációt, azaz itt egy nagyon sok hosszú téma volt, és próbálják most a közös pontokat megtalálni, nem csoda, hisz Friedrich Merz pártja, a CDU, meg Magyar Péter pártja, a Tisza párt egyaránt az Európa Néppártban foglalnak helyet. Ez egy fontos közös alap a jövőre nézve is.
3: Például Ukrajna kérdése, aztán a migráció kérdése. Ez mivel jár? Mert ugye az Európai Néppárt frakcióvezetője Weber úr kijelentette azt, hogy ennek a tagságnak az a következménye, hogy nagyjából azért egyformán kell gondolkozni ezekben a kérdésekben. A magyar érdekek meg attól jó néhány árnyalattal eltérnek.
14: Igen, meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként, és például Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak, hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően, és egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően, azaz szerintem itt eléggé egyértelműen megfogalmazódott a magyar álláspont, ami talán egyesek számára meglepetés lehetett, lehet, hogy nem erre számítottak, de meglátásom szerint itt nem is lehet nagyon egy fundamentális változást elérni, hisz ez egy olyan dolog, amiben egyébként korábban is már világosak voltak az e tekintetbe tett kijelentések magyar részről.
3: Az hogy látszik, ugye mondja, hogy az ukrán csatlakozás, meg hogy a magyar kisebbség jogainak helyreállítása, ott elég az ígéret, vagy törvénybe is kell foglalni, hogy ez komolyan vehető legyen?
14: Szerintem egyértelmű.
3: Mert ígéret már korábban is volt, bocsánat.
14: Igen. Mindig az az egyik dolog a politikában, hogy mit mondanak, és hogy aztán mi történik. És szerintem itt garanciák nélkül nem lehet előre lépni. A garanciáknak nyilvánvalóan a törvényi garanciáknak kell lenni, az állam által tett garanciáknak kell tenni. Az, hogy valamilyen ukrán politikus valamit mond, az bizonyára nem lesz elég. És ez szerintem ugyanúgy Berlinben megfogalmazódott elég egyértelműen. Azaz, etéren én ezt úgy tekintem, hogy talán most már miután Magyar Péter is ezt megfogalmazta Berlinben, Friedrich Merz jelenlétében, talán most már mindenhol Európában világossá vált, hogy a tekintetben a magyar álláspont a magyar kisebbségek védelme tekintetében nem változott.
3: Aztán volt egy érdekes része ennek a tájékoztatónak, amikor Magyar Péter arra a kérdésre, hogy ugye a köztársasági elnök elmozdítására milyen lépéseket tesznek, akkor ott kifakadt is olyan kijelentéseket tett nevezetesen, hogy őt milyen sérelmek érték a választási kampányban, és akkor ugye Merz olyan furcsán nézett már csak azért is, mert ott meg az AfD-vel kapcsolatban vannak például nemzetbiztonsági ellenőrzés, meg be is akarják tiltani.
14: Hát meglátásom szerint itt van ugye egy vita Magyarországon, ebben most nem szeretnék belemenni, hiszen a magyar-német kapcsolatokkal foglalkozok, de egyébként van egy vita arról, hogy Sólyog Tamás jól látta el a feladatait, vagy sem. Míg a volt kormánypárt úgy mondja, hogy jól látta el a feladatait, ugye az új kormánypárt, főleg a miniszterelnök azon az állásponton van, hogy nem jól látta el. Ezt a közjogi vitát Magyarországon kell rendezni. Meglátásom szerint most nyilvánvalóan ehhez Friedrich Merz, mint német kancellár nem sokat tud hozzámondani, nem is ismeri nagyon a helyzetet. Egyébként a tekintetben, hogy nemzetközi porondra került volna ez a kérdés, ez azzal is összefügg, hogy ugye maga a magyar köztársasági elnök adott egy német médiumnak egy nagy interjút, ugye a Cicero magazinnak adott egy interjút, plusz ugye a Velence bizottsághoz is fordult, azaz a belpolitikai vonatkozás már egy kicsit túlmutat ezen a kérdésen, és már van egy nemzetközi dimenziója is, és hogy most Németországban felteszik ezt a kérdést az odalátogató magyar miniszterelnöknek, ez szerintem természetes, hisz média megjelenés volt etéren Németországban a Cicero magazin hasábjain, és egyébként a Deutsche Welle, aki feltette ezt a kérdést, annak egy magyar tudósítója volt, ez Diseri Dóra, jól ismerem. Szóval ez a kérdés, ez napirenden fog szerepelni, de valószínűleg nem a magyar-német kapcsolatrendszer keretében kerül ez rendezésre, hanem más fórumokon.
3: Beszéljünk egy kicsit a német helyzetről, sok idő már nincsen, de fontos lehet, hogy Merz kancellár milyen helyzetben van, támogatottsága mélyponton.
14: Igen, Németországban Friedrich Merznek a támogatottsága nagyon rossz. Ugye egy éve lépett Friedrich Merz hatalomba, 2025. május 6-án, és jelenleg 22%-on áll a CDU-CSU pártszövetség, az AfD 29%-on. A szociáldemokraták most 11-12%-on vannak, és még nem volt még olyan német kormány, melynek ilyen rossz lett volna a támogatottsága. Ez tényleg nagyon szomorú látni. Ez azzal is összefügg, hogy Friedrich Merz nagyon sok mindent ígért a kampányban, és hát ezt nem nagyon tudja, vagy akarja betartani. Szerintem inkább nem tudja betartani, hisz a szociáldemokrata párttal kormányoz. A szociáldemokrata párt több ízben kijelentette, hogy azokat a reform elképzeléseket, amiket Friedrich Merz egyébként megfogalmazott, na azokat ők nem akarják támogatni. Így aztán egy ilyen ide-oda politika van, és nem csoda, hogy ilyen mértékben zuhan a népszerűség.
3: Súlya Németországnak most az Unióban? Ezzel függ össze, hogy könnyebbé vált?
14: Németországnak voltak olyan idők, amikor Németországnak a szava többet számított. Gondoljunk vissza az aranykorszakra, amikor Helmut Kohl volt a kancellár. Az egy olyan politikus volt, akire hallgattak, akire figyeltek, aki szemmagasságban tudott tárgyalni akár kisebb országokkal is, és még akár Gerhard Schröder politizálását is azért kiemelném. Németország sikeres volt, zakatolt előre, aztán jöttek a krízisek, és Friedrich Merz személyében most valahogy mintha minden krízis összejönne, csúcspontosodna, és ő viszont azért is ilyen negatív megítélés alá esik, mert egyébként ő személy szerint valószínűleg más gondol a világról, és személy szerint ő mást akarna, és le is írta egy nagyon szép könyvben, hogy mit kell csinálni, de hát ezt nem tudta végrehajtani.
3: Köszönöm szépen Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották. 7:30 múlt néhány másodperccel, már is folytatjuk rövid hírekkel a műsort a stúdióban a bemondó Bordi András.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos légicsapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnipróban 9-en, Kijevben pedig 5-en vesztették életüket, sokan megsérültek. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Tegnap iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, hogy az egyeztetések folytatódnak. Folyamatosan javul a Debreceni Klinikai Központban annak a 4 embernek az állapota, aki a tiszaújvárosi robbanásban sérült meg. Egyikük már el is hagyhatta az intenzív osztályt. Közben a napokban a Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak 1 érintettet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt a robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén, derül ki egy friss felmérésből. A többség legfeljebb 1 hetes útban gondolkodik. Aki már döntött, hogy hol üdül idén, 2/3 részben belföldi utat választott. A Balatonnál a válaszadók csupán 15%-a üdülne, mert a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartja. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
17: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
3: Varga Mihály a jegybank elnöke hivatalában fogadta a kormányfőt, Magyar Pétert, utána kiadtak egy-egy nyilatkozatot, amelynek lényege ugye a Nemzeti Banki az, hogy a jövőben is konstruktív felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében. Erről is szólunk a következő percekben. Balogh Csaba, gazdaságkutató, szakmai igazgató itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm kedves hallgató.
3: Mi is a jelentőség egy ilyen találkozónak? Különös tekintettel, hogy a kormány célja az euró bevezetése, és még 2030-as dátumot is ennek kitűztek.
19: Igen, ennek a találkozónak két irányból is jelentősége van. Egy, ahogy Szerkeszt úr mondja, az euró csatlakozás lépcsőjének az első fontos mérföldköve az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, és ehhez a jegybanknak, illetve a kormánynak a közös munkája, közös döntése szükséges itthonról. Nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy ez egy olyan döntés, amit az összes eurós tagállamnak támogatni kell, tehát hogy ez egy elég összetett és alapvetően politikai döntés. Ennek egy nagyon fontos összetevője, hogy itthon konszenzus legyen ennek a mind az időzítésében, mind a feltételeivel kapcsolatban. Ez volt az egyik tényező, ami miatt ez fontos. A másik pedig az általános gazdasági stabilitás, piacok stabilitása szempontjából nagyon fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a két fő gazdaságpolitikai ág között, és ezt megerősítette mind a két vezető.
3: Különleges magyar Varga Mihály abból a szempontból is, hogy ő az egyetlen olyan közjogi tisztséget betöltő, ugye magasrangú méltóságnak nevezik, akinek távozását Magyar Péter nem sürgette, tehát őt nem szólította föl. Ez a stabilitás szolgálja? Vagy mi lehet egy ilyen döntésnek a hátterében? Most nyilván gazdasági szempontból kérdezem, mert nem politikai szempontból.
19: Igen, politikáról nem mondanék semmit.
3: Mert ugye következménye azért ennek van.
19: Mindenképpen fontos.
3: A fordítottjának is lett volna, ugye, hogyha azt mondja, hogy távozzon a jegybank elnök.
19: Egyértelmű, és ha fordított eset történt volna, tehát ő is felszólításra került volna, szóval hogy a piacok is rosszul fogadták, a gazdasági stabilitás szempontjából is kedvezőtlen lett volna. Így viszont egyértelműen egy folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, és nincsenek zökkenők, tehát ez nagyon fontos volt, és az látszott is a piaci reakciókban, tehát hogy a forint árfolyama talán a legegyszerűbben tudja kifejezni azt, hogy a piacok hogyan fogadnak egy kormányváltást, vagy egy gazdaságpolitikai irányváltást, és azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja. Tehát mi korábban egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén van jelen.
3: Ez is érdekes, nem? Mert ugye általános logika szerint úgy gondolhatja talán mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik már közélettel, hogy a egy-egy nemzeti valutának az értéke vagy árfolyama azért az a gazdaság erősségétől, teljesítményétől függ. Most itt meg azt látjuk, hogy végül is a gazdaság egyik pillanatra a másikra, ahogy mondta, hogy közvéleménykutatási adatokra, aztán a kormányváltás hírére hirtelen erősödni kezdett a forint. Hát mi történik ilyenkor a háttérben?
19: Igen, nagyon fontos, hogy a pénzügyi piacok minden információt azonnal próbálnak feldolgozni, és nagyon előretekintőek, és ebben az esetben is ez történt, hogy a várakozásokat is azonnal beépítik a piaci árakban, és amikor az tűnt, hogy, és itt azért a másik nagyon fontos történés az elmúlt hetekben, hogy ez az EU pénzeknek a témája, ez egy olyan pozitív löketet adhatott a forint iránti keresletnek, mind a devizatartalékoknak, hogy mert két irányból nagyon fontos, amit a piac egyből beárazott, amikor ez az eredmény megszületett, és ezért tudott jelentősen erősödni, és valóban a jelen gazdasági helyzetben nem történt érdemi változás nyilván egy-két hét alatt, de a kilátásokban, a várakozásokban jelentősen pozitívabb lett a befektetők képe.
3: Ugye itt az euró bevezetéssel, ugye Varga Mihály arról is beszélt, hogy mi is kell ahhoz, nevezetesen ugye a forint árfolyam, tartósan erős forint árfolyamnak kell lenni. Viszont egy ellentmondásra is fölhívja a figyelmet, hogy az exportra termelő vállalatok viszont ennek nagy vesztesei lehetnek. Ugyanakkor az inflációnak meg jót tesz, hogyha erős a forint. Szóval, hogy lehet itt feloldani ezt a bizonyos ellentmondást, vagy hogy lehet ezzel együtt élni? Mi van középút?
19: Valóban ez egy ellentmondásos helyzet, és nehéz ezt feloldani, de azt gondolom, hogy az infláció, a jegybank szempontjában az infláció a fontos, tehát ő arra fog mindig is fókuszálni, hogy az inflációs mind a várakozások, mind pedig az inflációs folyamatok közeledjenek az inflációs célhoz. Ugye jelenleg viszonylag kényelmes helyzetben van a jegybank, mert 3%-os infláció cél alatti szinten áll jelen az infláció, de ő előre tekint, ugyanúgy, ahogy a piaci szereplők, és itt azért az év második felében várható majd egy infláció emelkedés, és ezért a jegybank szempontjából fontos egy stabil és erős árfolyam. A másik irányból az exportőrök szempontjából valóban rövid távon ez egy kedvezőtlen folyamatnak tűnik, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az exportőrénk nagyon jelentős része importból, jelentős importból dolgozik, tehát hogy itt igazából csak a kettő közötti a nettó export a fontos, tehát itt azok a szereplők kerülnek meg nehéz helyzetbe, akik kevés importból viszonylag nagy exportot tudnak előállítani, de még az ő szempontjukból is, ami nagyon fontos, és jelenleg is ez elmondható a magyar gazdaságra, hogy a foglalkoztatás nagyon, nagyon feszes, tehát nagyon éles a verseny a jól kvalifikált munkavállalókért, és az ő szempontjukból a munkabért valójában euróban, vagy a többi EU-s tagállammal összevetve mérik, és itt, hogyha egy erősödő árfolyam van, akkor egyre inkább felértékelődik a forintban, mért bérjük, hogyha viszont egy leértékelődés van, akkor viszont ez egy kevésbé vonzó pálya, és azért, hogy megtartani, vagy vonzani tudják ezeket a munkavállalókat, ebben segíthet egy erős árfolyam az exportőrök oldaláról is. Tehát még ez, nekik is azért van pozitív és negatív olvasata is ennek az erősebb árfolyamnak.
3: Ön úgy látja, milyen állapotban van most a magyar gazdaság abból a szempontból, hogy ahol eurót bevezettek, és akkor görög-olasz meg azokat a példákat mondjuk, nyilván nem a legerősebb államok között, nézünk ilyenkor szét, hogyha hasonlóságot keresünk, mindenhol drágulást okozott.
19: Van egy ilyen nézet, hogy egy ilyen érzékelés, hogy drágulást okoz, ez abból fakadhat, hogy a legkisebb értékű termékeknél ugye van egy kerekítési dilemma, hogy amikor átváltják euróra, akkor kerek euróra szeretnék azért jellemzően a kereskedők átváltani, és azért ott előfordulnak olyan termékek, amelyeknek valóban egy picit emelkedik forintba visszaszámolva az ára, de a statisztikai adatokat nézve nem mutatható ki egy ilyen azonnali átállásnál egy inflációs sokk, tehát itt úgy tűnik, hogy ez inkább csak az érzet, de nem a valós adatok alapján megalapítható tény. Ezért, ami viszont fontos, és az a mi szempontunkból, illetve a környező országok szempontjából is lényeges, hogy inkább a előre tekintve fontos nézni az euró csatlakozás inflációs kockázataira, ugyanis egy feltörekvő, és a kelet-európai országban azért már több ilyen példa volt, egy feltörekvő ország, amikor csatlakozik az euróhoz, akkor a belső folyamatai egy folyamatos inflációs nyomást jelentenek, de ugye azzal, hogy belép az eurózónába, elveszíti az önálló monetáris politikáját, tehát nem monetáris politika eszközökkel már nem tud küzdeni ezzel az inflációs nyomással, ezért nagyon fontos, hogy a többi gazdaságpolitikai ág megerősödjön, rugalmas legyen, és ezt tudja ellensúlyozni, ezt az elvesző monetáris politikát.
3: Köszönöm szépen Balogh Csabát, a Gazdaságkutató Intézet szakmai igazgatóját hallották az elmúlt percekben.
19: Köszönöm szépen.

0: megyei jogú városvezetője közös nyilatkozatot juttatott el az új kormányhoz, sürgetve az önkormányzatokat sújtó elvonások mérséklését és a korábbi ígéretek beváltását, meg hát több minden van ebbe. Aztán azóta csatlakozott több önkormányzati szövetség is, a legfrissebb hírek alapján a Magyar Önkormányzatok Szövetségével már meg is kezdődik ma a tárgyalás a minisztériumban. Márki-Zay Péter hódmezővásárhely polgármestere itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Szép napot kívánok, és én is mindenkinek jó napot kívánok, de nem csak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hanem többek között a Megyei Városok Szövetségének elnöke és társelnöke is tárgyal, ott lesz ezen a 10 órai tárgyaláson. Mindkét olyan szövetségnek, ahol én magam is elnökségi tag vagyok, és
0: akkor
1: nagyon remélem.
0: Nem,
1: ez csak a vezetőket hívták, a csúcsvezetőket, de nagyon remélem, hogy valóban azok a témák lesznek, ami az önkormányzatok reformja szempontjából nagyon fontos, és őszintén szóval sokkal több pénzt megspórol a magyar állampolgároknak, mint hogyha a köztisztviselőknek, minisztereknek, miniszterelnöknek a bérét megvágják.
0: Mik itt a fő szempontok? Mik a fő, mondjuk azt, hogy tárgyalási alapok? Menjünk akkor ezeken végig, ezeken a fő kérdéseken.
1: Hát az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatoknak az önállóságát. Végül már abban sem dönthettek, hogy mi épülhet és mi nem épülhet az ő területükön, illetve fosztották ki őket az állam által kötelezően önkormányzatokra destált feladatoknak is csak a 42%-át finanszírozták állami normatívákkal. Tehát ez a leépítés, ami a teljes állami igazgatásra, oktatásra, egészségügyre igaz volt, ez az önkormányzatokat is sújtotta. Miközben a polgármesterek, az önkormányzatok többek között azért, mert ők folyamatosan ott dolgoztak a településen, és elérhetőek voltak az ott lakók számára, nem úgy, mint mondjuk egy miniszter. Ők hülyen szolgálták a településük érdekeit, és sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam. Én most csak egy példát mondok, a kirabolt, kifosztott, harmadik legszegényebb Megyegóváros Hódmezővásárhely, minden óvodájában és bölcsődéjében, minden csoportszobában van klíma. Az állam által működtetett iskolákban meg nincs. A vásárhelyi helyi tömegközlekedésünkben modern autóbuszok járnak, klímázott, alacsony padló, stb. És ingyenes buszközlekedés van Vásárhelyen. Az állam ezzel szemben egy összeomló, kigyulladó, késő, megbízhatatlan, nem klímázott vasutat működtet, mondjuk Lázár Jánosnak a jóvoltából eddig. Tehát óriási különbség van abban, ahogy egy önkormányzat tudta szolgálni az embereket, meg ahogy az állam tette ezt. Az állam kezében nagyon rossz helyen voltak ezek a szolgáltatások, az önkormányzatoknak meg elvették a pénzét. Ezen alapvetően változtatni kell, és akkor sokkal boldogabb, sikeresebb társadalom leszünk.
0: Ha visszamegyünk ugye 2010-hez, mert ugye 16 évet egybe szokták kezelni, de érdemes talán külön. Ott egy jelentős önkormányzati eladósodás, akkor azt az állam finanszírozta, ez volt az a bizonyos konszolidáció, ez volt a kiindulási pont. Hódmezővásárhely is beleesett ebbe?
1: Mi az, hogy? Hát a mi fideszes vezetésünk Lázár Jánossal az élen a legeladósodottabb települést csinált Hódmezővásárhelyből, és 2012-es konszolidációnál egyfőre jutó legmagasabb összeget kapta emiatt Hódmezővásárhely, majd mindössze 6 évvel később, amikor engem megválasztottak, akkor mindenféle hazudozás ellenére, hogy nincs a városnak adóssága, az akkori 10,8 milliárdos adósság, amit felhalmoztak, az megint az országban a legmagasabb adósság volt. Tehát Hódmezővásárhelyet Lázár többször is iszonyatosan eladósította. És ahogy elmondtam az imént, például én az én polgármesterségem alatt az elmúlt 8 évben ebből a 10,8 milliárdból 8,8-at visszafizettünk. Tehát a nagy részét ennek a megörökölt adósságnak, az lakosoknál ott hagytunk körülbelül 4 milliárd forintnyit, ami korábbi adó volt, és mit lecsökkentettük, eltöröltük az ország legmagasabb építményi adóját például. Kamatkiadásokon is csökkentettünk, ingyenesítettük a tömegközlekedést, tehát összességében mintegy 15 milliárd forintot hagytunk az állampolgároknak úgymond a zsebében, vagy fizettünk vissza adósságokat elődeink után. És ha már ugye a fizetésekről van most nagyon sokszor szó, polgármesteri fizetésekről, amit az adófizetők nyertek több mint 15 milliárd, ennek kevesebb mint 1%-a volt az a fizetés, ami nekem törvény szerint járt és amit megkaptam. Tehát egy jó polgármester, egy felelős, nem gazember polgármester, jó szakember, annak a fizetéséről nem, azért nem érdemes beszélni, mert lehet, hogy lehet találni olcsón embereket, akik nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy nem tisztességesek, és természetesen akkor a választó polgárok szegények lesznek, és boldogtalanok. Megéri jó menedzsereket, tisztességes polgármestereket választani, mert akkor az emberek gazdagabbak lesznek és boldogabbak lesznek. Tehát ez a rendszerváltás lényege, hogy mostantól kezdve a teljesítés és a teljesítmény számítson, és akkor tényleg egy sikeres ország leszünk, és nem egy kirabolt, kifosztott, nem tudom, aberráltak, pedofilok, bűnözők, korrupt gazemberek, migránsbetépítők által uralt társadalom.
0: Miért vetődött ez föl vajon, hogy a polgármesterek fizetését csökkenteni kell? Ugye megvan ennek a szabálya, hogy település létszámtól függ, aztán, hogyha elmegyünk kis településekre, hát akkor ott kifejezetten olyan fizetések vannak, ami egy átlag munkavállaló most már könnyedén elér a versenyszférában. Nem is az, hogy vezető.
1: Hát én még tovább mennék ennél. Én a versenyszférában mindig többet kerestem. Három állásom volt korábban, mielőtt polgármester lettem. Amikor eljöttem ezekből az állásokból, tehát a 10 év alatt a polgármesterségem előtt, összesen akkora már ugye 22 évet dolgoztam, mindig, amikor eljöttem egy-egy munkahelyről, akkor többet kerestem, mint később, amikor polgármester lettem. Tehát a versenyszférán alacsonyabbak ezek a fizetések, legalábbis, hogyha jó polgármestert választanak és tehetséges polgármestert, akkor egészen biztosan. Nem gondolom, hogy választási ígéret volt talán, hogy csökkentik majd a politikusi béreket, de ez egy populista megközelítés. Én Magyar Péternek sem javasolnám, hogy hosszú távon kivéreztesse az országot, ugyanis, hogyha ebbe a versenybe bemegyünk, ugye emlékszem, talán Gyurcsány volt az, aki 1 forintot vett fel havonta. Hát akkor egy jobb miniszterelnök, mint Magyar Péter az 5 millió 120 ezer forintos fizetésével. Tehát Isten őriz, hogy Gyurcsány Ferenc meg hozzá hasonlók legyenek miniszterelnökök. Orbán Viktorral sem az volt a baj, hogy 6-6,5 milliós fizetése volt, hanem az a baj, hogy kirabolták az országot. Ezer és ezer milliárdokat veszített az ország, meggazdagodtak ők, az összes családtagja milliárdos lett. Hát tolvajok az emberek, nem a fizetését kell csökkenteni, tolvajok az embernek börtönbe kell juttatni. Tehát még az is fölháborít, amikor a polgármester fizetés csökkenését azzal, vagy tését azzal kötnék össze, hogy hát volt korrupció az önkormányzatokban. Az az állam felelőssége, hogy ha bárhol korrupció van, akkor tessék azonnal kinyomozni és börtönbe vágni a bűnözőt.
0: Lehet ennek az a célja, hogy lemondjanak a polgármesterek és előrehozott önkormányzati választás legyen, mert Magyar Péter erre is utalt.
1: Hát több tiszás képviselő beszélt erről, de ez olyan hajmeresztő, hogy én azt gondolom, Magyar Péterhez nem lenne méltó. Az új magyar demokráciát azt egyből beszennyezné az, mert ez valóban egy abszolút reális forgatókönyv, tehát hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki 2 cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem, lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek, de a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztességes európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogyha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot, és az se fér bele, hogy csak azért, hogy valóban, hát ugye nincs Tiszás polgármester, tehát ha Tisza el akarja foglalni az önkormányzatokat, akkor ez egy zseniálisan ravasz, ördög ilyen ravasz terv lenne, de hát bocsánat, nem egy ilyen országra szavaztunk, úgyhogy a fölvetés is fölháborít, és hajmeresztő, még egyszer mondom, én biztos vagyok benne, hogy sem Magyar Péter, sem a körülötte lévő rendkívül tehetséges, tisztességes miniszterek soha nem adnák a nevüket egy ilyen gazemberséghez.
0: Köszönöm szépen, Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét hallották.
1: Köszönöm szépen.

0: Orozkai László, a Miazák elnöke érkezett a stúdióban, mert hogy hát vannak itt érdekes fejlemények, ugye kezdettől fogva az úgynevezett végrehajtó maffia, így nevezi, végrehajtó maffia ellen harcolt, most úgy tűnik, sőt, hát Magyar Péter meg is bízta ezzel, hogy ezt a bizonyos vizsgálóbizottságot, ezt a parlamenti vizsgálóbizottságot önvezesse. Hogy is alakult ez? Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Elég rendhagyó módon érdekesen alakult, hiszen ugye még az országgyűlés előkészítő első ülésének előkészítő tárgyalásán szóba kerültek ezek a parlamenti vizsgálóbizottságok, és kettőre mi magunk is tettünk javaslatot. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank környékén történt korrupciós gyanús ügyek kivizsgálására felállítandó bizottság, a másik pedig a végrehajtó maffia ügyeit kivizsgáló bizottság. Valóban évtizedek óta küzdünk most már ez ellen a maffia hálózat ellen. Azért ez fontos elmondani, hogy ez kormányokon átívelő hálózat volt. Ugye még az elsikasztott rendszerváltozás után, valamikor a 90-es években kezdtek kialakulni ezek a hálózatok. Itt nem csak végrehajtókról beszélünk, ugye a parkolási maffia is, vagy akár a bankárok is csatlakoznak ehhez, ugye emlékezhetünk a devizahiteles visszaélésekre, emlékezhetünk ezekre az elképesztő botrányokra a parkolási maffiával kapcsolatban, és 2010-ben ezeket, vagy 2010 után ezeket nem felszámolt az Orbán kormány, hanem ezek megmaradtak, átalakultak kicsit, és működtek tovább. És ugye ennek az egész ügynek azért van óriási jelentősége, mert ezek a végrehajtók profitorientált módon végezték egészen mostanáig, vagy végzik még most is a tevékenységüket, és nem egy-kettő van közülük, aki évente 600 millió forintot keres, és hát azért is volt ilyen óriási a profitélség a végrehajtók körében, mert évtizedek óta folyamatosan nekik kenő pénzeket, vesztegetési pénzeket kellett átadniuk. Ma már ugye ezeket tudjuk, a végrehajtói kar vezetőjének, államtitkárnak, ugye Völner Pál Ligmár bizonyított, tudjuk, hogy működött ez a hálózat, de

0: kiegészítő tárgyaláson ezt a két javaslatot megtettük, ami egyébként a Tisza párt kampányának is része volt, tehát nem csak mi beszéltünk róla, de mi azért jóval korábban beszéltünk erről a non-profit végrehajtórendszerről például, és ugye a programunk része volt már nagyon régóta, már 2022-ben is a választási kampányban. Sokat beszéltünk róla, akkor ugye úgy tűnt, hogy valamiféle konszenzus lesz e tekintetben, aztán egy héttel ezelőtt láttuk azt, hogy mind az öt felállítandó vizsgáló bizottság élére Tisza párti elnököt javasolnak, és mivel a kormány megalakulása óta rengeteg a diktatúra irányába mutató dolog történt, akár itt a köztársasági elnök elmozdításának módszerére gondolok, nyilván ez egy alkotmányos demokráciában teljesen elképzelhetetlen,
1: hogy most ellen történik.
0: Természetesen tiltakozunk ez ellen, és minden olyan diktatórikus intézkedés ellen, ami egy alkotmányos demokráciában teljesen képtelenség, ami
1: ennek jelenleg zajlik. Mi lehet a háttere ennek, hogy pont?
0: Hát mármint annak, hogy ilyen diktatórikus módon kezdett az új kormányozni. Hát hozzá kell tennem, hogy ennek azért régi hagyománya van már Magyarországon, tehát itt ma reggel is hallgattam itt, mióta itt várakozok a közmédiában, hogy hát 2010 előtt milyen jól működött a közmédia. Hát én egészen másra emlékszem, én TV-székház ostromra emlékszem, akkor is oda ment több ezer ember a Szabadság térre, tehát hogy sajnos Magyarországon régi hagyománya van annak. Szerintem az előbb úgy fogalmaztam, hogy elsikasztották a rendszerváltozást, nem akarok visszamenni ezekhez, ez 89-90-ig, de itt valójában soha nem működött normálisan sem a közmédia, sem a demokrácia Magyarországon, nagyon régi hagyománya van. Nyilván fakad ez a miniszterelnök úr jelleméből, habitusából, azért elég érdekes dolgokat látunk, amióta elindult a parlament, bár hozzá kell tennem, hogy soha ennyire nem volt izgalmas és szórakoztató a plenáris ülés, mint mostanában, és egyébként én kifejezetten örülök annak, hogy sok kritika érte a miniszterelnököt, hogy a miniszterek helyett is ő válaszolgat, de szerintem ez jó. Tehát én ennek kifejezetten örülök, hogy érdemi viták zajlanak most a parlamentben, szerintem ez jót tesz a demokráciának, de az nem, hogy egy miniszterelnök, sőt még meg sem választítva, még be nem iktatott miniszterelnök, mondjuk kiabálva, ugye most már miniszterelnökként a pulpitusról kiabálva és fenyegetőzve és ultimátumot adva el akarja mozdítani a köztársasági elnököt, aztán utána nem közvetlen választással, hanem a kétharmados többséggel a helyére akar ültetni valakit, akkor az nem lesz báb. Tehát akkor az nem a Tisza párt bábja lesz. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt hetekben, ami nem a demokrácia felé halad, és vannak nagyon komoly félelmeink, aggodalmaink, hogy itt a kétharmaddal visszaélve valamiféle diktatúra felé haladunk, és ezért is tettem azt szóvá, hogy azért az egészen elképesztő, hogy a vizsgáló bizottságok esetében az fontos tudni, hogy paritásos alapon működnek. Tehát ugyanannyi kormánypárti, ugyanannyi ellenzéki képviselő alkotja, és ezeknek a parlamenti vizsgáló bizottságoknak pontosan az a lényege, hogy ezek elfogulatlanok legyenek, hogy ezek ugyanúgy ki tudjanak vizsgálni kormánypárti, ellenzéki, mindenféle ügyeket, és hogy az ötből egyetlen egyet sem kapott meg az ellenzék, az mindenképpen érdekes, ezt én szóvá tettem, főleg úgy, hogy mondom, a végrehajtói maffia ügyében azért maga a miniszterelnök úr is elismerte, hogy hát nekünk azért igen csak komoly érdemeink vannak ennek a felderítésében, maga a végrehajtó maffia szó összetétel megalkotása is hozzánk kötődik, és teljesen váratlan volt a fordulat, hogy a vita hevében azt mondta, hogy akkor vezessem én a bizottságot, mert hogy a múlt héten mi beadtuk ezeket a módosító indítványokat, hogy ne csak Tisza párti vezetők legyenek, és ezeket leszavazták. Most utólag egyébként megnéztük, maga Magyar Péter is leszavazta. Tehát ilyen nagyon rendhagyó módon működik most a parlament. Egyik nap ez történik, a másik nap az történik, eléggé adhok módon. Tehát most még hivatalosan én nem vagyok kinevezve a bizottság elnökeként, de hát én azt gondolom, hogy ha országvilág előtt ezt Magyar Péter megígérte, akkor ez így is lesz. Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profitta alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az elég, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
1: Köszönöm szépen, Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel,

0: 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
3: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
2: Cedacur Forte?
3: Nem ismered? A Cedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 8 óra múlt másfél perccel. Jó reggelt kívánok 2026. június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter kormányfő tárgyalásai.
8: Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban.
7: Javult a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapota, mondjuk a részleteket. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter miniszterelnök tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
8: A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.
7: A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint a magyar diplomácia sikere, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb hatalmát képviselő német kancellár a hivatalában fogadta a magyar miniszterelnököt, akit mindössze 3 hete iktattak be.
8: Bauer Bence a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, Magyar Péter több gesztust is tett. A kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában. Hozzátette, a két ország között egyetértési pont lehet a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye.
9: Meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként, és például Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentette, hogy nem csak, hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően, és egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően.
7: Ukrajna és Moldova akár már júniusban megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat, mivel a magyar kormány visszavonhatja az ezt megakadályozó vétóját. Erről ír az egyik brüsszeli lap, közben a migrációs helyzet miatt 9 tagállam állította vissza a belső határok ellenőrzését. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
10: A magyar kormány visszavonhatja vétóját, szabad lehet az út Ukrajna és Moldova előtt, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra törekvésével szemben, lehetővé téve a csatlakozási tárgyalások elkezdését. A Politico szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor, szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. Ukrán források úgy nyilatkoztak a lapnak, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csak akkor fontolná meg a személyes részvételt a tanácsülésen, ha a megállapodás elérhető közelségbe kerülne. Ugyancsak a Politico szerint Magyarország feloldotta az európai békekeret blokkolását, vagyis azt a vétót, ami eddig akadályozta, hogy egy költségvetésen kívüli keretből az Unió visszatérítse a tagállamoknak a saját készleteikből Ukrajnába küldött fegyverek értékének 40%-át. Ez különösen Ukrajna legnagyobb támogatóit, például Németországot és Hollandiát dühítette, de a vétó feloldása után most ezek az államok visszakaphatják pénzük egy részét, írja a Politico. A belső határok ellenőrzését csak ideiglenesen és komoly feltételek mellett lehet visszaállítani, foglalt állást az Európai Bizottság. A testület közleménye szerint 9 tagállam, Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, továbbá Olaszország, Szlovénia és Hollandia, valamint Norvégia és Svédország állította vissza ideiglenesen a belső határok ellenőrzését, a biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt. Az uniós testület szorgalmazza, hogy a belső határok ellenőrzése helyett az érintett tagállamok inkább szúrópróbaszerű rendőrségi ellenőrzéseket, biometrikus azonosítást és járműkövetési technológiákat alkalmazzanak az ingázók és a határmenti közösségek érdekében.
7: Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Úgy tudni, 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte.
8: Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban 9, Kijevben pedig 5 vesztették életüket. Sokan megsebesültek.
7: Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. Értesülések szerint az amerikai elnök rávette beszélgető partnereit arra, hogy szüntessék be a térségben a nagyobb harcokat. Szakértők szerint Donald Trump a közel-keleti kérdés diplomáciai rendezésére törekszik. Erről maga az elnök is beszélt hétfőn. Úgy fogalmazott, egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
11: Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri, a közben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára, mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként.
7: Itt a krónika. A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyen.
8: A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok egy része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
12: Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás hídján sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
7: A KRESZ módosítása előtt mielőbb szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást.
8: Pető Attila közlekedési szakoktató szerint indokolt lenne szabályozni és ellenőrizni az elektromos rolleres közlekedést. A Kossuth Rádióban azt mondta, a szakemberek már 2 éve dolgoznak egy új KRESZ tervezeten, amelyben külön fejezetet szánnak az elektromos roller használatnak. Szerinte az ezekre az eszközökre vonatkozó előírásokat már most a jelenleg hatályos KRESZ-be is érdemes lenne beilleszteni, hogy a baleseteket el lehessen kerülni. Hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért sisakot, kesztyűt, valamint térd és könyökvédőt ajánlott hordani.
13: Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel. Tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
7: Javult annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. A Debreceni Klinikai Központban kezelik őket, egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
8: A Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazamehetett, így jelenleg már csak 1 sérültet ápolnak a Borsodi intézményben. A MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
1: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött az M3-as fővárosi bevezető szakaszán a 12-es kilométernél. A leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométeres. Több jármű karambolozott a 41-es főúton a 11-es kilométernél, csak a félút pálya járható. Erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
8: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12-19 fok közé hűl a levegő.
7: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
15: Nemzeti Sportkrónika.
16: Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője, Zverev már elődöntős a Roland Garroson. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
15: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
16: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A Bakony együttes így már 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
17: Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeával zártuk az évet.
18: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
17: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
18: Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát, a Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
17: Persze, abszolút, főleg az, hogy nagyon kis nyűjönszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó, tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván amint én mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
16: A 10 év után távozó Bodó Richárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette, az ezüstérmes hazaiaktól Bánidi Bence értékelt Szilágyi Dórának.
18: Ez a bajnoki döntő most két mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
19: Ugyanaz döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. Mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
18: Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
19: Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most lesz majd egy évzára, gondolom a klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
16: Egyelőre nem született döntés Csemár Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről. Erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben 1 góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban. Így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabadkártyával még szerepelhet a VB-n. Ijés Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
19: Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívül pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetség kapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés. Várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ha ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
18: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
19: Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben a válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetség kapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
15: Nemzeti Sportkrónika.
16: Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti együttesnél, első idényében az U19-es csapatot irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő együttes vezetőedzője volt. Tarolt a Ferencváros a női rangadógálán, a 7. bajnoki címét szerző FTC begyűjtötte az összes díjat, a női labdarúgó NB1 legjobbja Nagy Viktória lett, a 24 éves játékos kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa ötször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanesz Vanda lett. Nagy Viktóriával Berkesi Judit beszélgetett.
20: Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazást, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
21: Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
20: Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékba lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
21: Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
20: Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már egy öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pálya mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzése van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
16: A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
15: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
16: A cél az egyéni csúcs megdöntése, többek között erről beszélt az N4 Sportnak Molnár Attila, Európa-bajnok atléta. A 400 méteres síkfutás országos csúcs tartója vasárnapi Rabati Gyémántliga versenyen 6. lett egy nagyon erős mezőnyben. A világhírű Laurent Miulival dolgozó magyar atléta Marokkóban pályafutása 2. legjobb idejét ért el, 44,73 század másodperccel. Molnár Attilát hallják.
22: Az utolsó százam nekem volt a leggyorsabb, viszont a kanyar az hosszabb volt, mint gondoltam. Tehát nem arra készültem, hogy az a 9-es pályán nem 100 méter a kanyar, hanem most nem tudom, 130 valamennyi, és az kicsit fejben hosszabb volt, mint gondoltam, és ott az 3. százamnál valami elengedtem energetikailag, amit nem kellett volna, mert belefért volna, tehát kibírtam volna. Ott egy kicsit visszavettem a tempót akarva akaratlanul, és ezen javítanék, ezen nagyon sokat javítanék, de egyébként a tempó az rendben volt, nagyon energiatakarékos volt. 250 méterig vezettem az egész mezőnyt, 10.78-al kezdtem, ami kanyarban nagyon erős, annak ellenére, hogy nem úgy volt, nem úgy érződött ez, mint hogyha olyan durván nagyon erős kezdés lett volna. Úgyhogy ezzel már csak följebb fog menni.
16: 2 évvel sérülése és az azt követő térműtétek után szeretne érmet szerezni a nyári Európa-bajnokságon Kovács Zsófia. Erről a 3-szoros EB aranyérmes tornász beszélt az M1-nek. Kovács Zsófiát, aki a múlt szombaton világkupa győzelemmel felettette az elmúlt 2 év nehézségeit, pálpál előtt szólaltatta meg.
0: Hál' Istennek most már egyre több munkát bír el a térdem is, aminek nagyon-nagyon örülök, és ez nyilván a sport teljesítményen is látszik.
2: Mert hogy májusban sikerült nyerni csapatbajnokságban, sikerült nyerni Fenemáskorláton, és egyértelmű, hogy nagyon jó lehetett az is, hogy a világkupában egy olyan visszatérésed volt, amely elhozta az aranyérmet a Koperi világkupán. Számítottál egy ennyire jó májusra, vagy még te is meglepődsz, hogy ilyen remek forma jött ki?
0: Nyilván valahol a sportoló számít a jó versenyzésre, de nyilván nagyon hosszú idő után tértem vissza újra egyáltalán magához a versenyzéshez, úgyhogy nyilván az első verseny is azért fontos volt számomra, meg tényleg minden verseny fontos, hogy szépen fokozatosan visszatérjek, és ehhez is nyilván vissza kell szokni egy versenyzőnek, hogy közönség előtt meg van szólítva, nemzetközi vagy akár itthoni szinten. Igazából nagyon örülök, hogy ezt így szépen lassan el tudtuk kezdeni, és így kitérve kicsit a Koperi világkupára, nyilván az egy plusz öröm volt számomra, hogy tényleg sikerült elindulnom kétszeren, ugye Felemás korláton és Gerendán is, és tényleg az már csak egy plusz habatortám volt, hogy sikerült nyernem is.
2: 2022 a legutóbbi VB-t, 2023 a legutóbbi EB-t, és most ebben az évben lesz mindkettőből. Ugye augusztusban a kontinens torna, októberben pedig a világbajnokság. Milyen reményekkel folytatod most a felkészülést, hiszen a végcél mégiscsak az, hogy ezeken a versenyeken ott legyél.
0: Mindenféleképpen adott egy löketet ez az egész versenyzés és jó szereplés, úgyhogy most tényleg a további edzésnapokon is azon leszünk, hogy az Európa bajnokságra készülünk. Még lesz egy itthoni versenyünk is, szóval az is nagyon nagy pluszt fog adni ehhez az egész felkészüléshez, és ugye az első állomása az Európa bajnokság lesz, ahol szeretném magamból a legtöbbet kihozni.
16: Kialakult a Roland Garros első elődöntője a nőknél. Az orosz Mira Andrejeva a román Kirsztál győzte le még a két ukrán játékos összecsapását. Márta Kosztyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Benség jutott elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező brazil Fonsecát győzte le. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
23: Műsorajánlat. Délelőtt.
24: A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket!
23: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
25: Hagyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
26: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
23: Jó reggelt, Magyarország! Kakuk el Tamással.
27: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Bényei Tamás Kossuth díjas jazzzenész, a Hard Jazz Band alapítója és vezetője mosztja meg gondolatai tisztelt hallgatóinkkal.
23: Napi jegyzet.
28: Jó reggelt, kedves hallgatók! Sokat gondolkodom, hogy mi lehet a zene titka. Hogy van valami, ami mindenféle ajzószer és adalékanyag nélkül képes az embert egy éteri világba, egy katartikus állapotba emelni. Alapja a rezgés, mely megremegteti a körülöttünk levő levegőt, minek hatására érzések születnek bennünk. Képesek vagyunk miatt a hatalmas, másra nem való palotákat emelni, furcsa alakú tárgyakat, hangszereket gyártani, szép ruhákat ölteni, jegyeket váltani, századok óta, csak azért, hogy ebben az élményben részesüljünk. Mi lehet a titok? A zene a lélekhez talán a legközvetlenebb kapcsolat, ahogyan az MMA elnöke Turi Attila építész egy alkalommal megfogalmazta, a zene anyagtalan művészet. Ez az anyagtalanság nem csak érzelmeket szül, gondolatokat is. A művészet felszabadít, megszabadít korlátainktól. Ez az élmény egyben kettős is, mert pont az mutatkozik meg, amitől elszakadni látszunk. Számomra az a pillanat volt a szülőhazám iránti viszony pontos megfoghatósága, amikor egy egyetemes zenei nyelven beszéltem egy nemzetközi közösségnek, akik a vállukra emeltek. És ebben a pillanatban mindennél erősebben volt érezhető a kérdés, ki vagyok, honnan jöttem. A hova megyek már nem volt kétséges, a szülőföld vonzása ugyanolyan megfejthetetlen titok, mint a zene varázsáé. A művészet egyetemessége nem vitás, hisz ami József Attilának Thomas Mann, Adi Endrének Verlaine, MS Mesternek Giotto, az nekünk Louis Armstrong vagy Benny Goodman. A mi művészi nyelvünk megalkotói, profétái ők. Magyarságunk folyton kettős dimenzióban létező állapot a kultúrkör vonzása és a velünk hozott kulturális örökség viszonylatában. E kettő frissen tartásával maradhatunk egyenrangú felek a világban. A zene a pillanat művészete, semmi más nem fogja az idő múlását ilyen szépen éreztetni. Soha még egyszer ugyanúgy semmi sem lesz hallható. Nem szabad tehát elszalasztani a pillanatot. A zene varázslatos titka azonban továbbra is jótékony homályban marad. Önöket, hallgatókat csak arra kérem, hogy keressék a titkot, járjanak a koncertekre, mert a gyorsan elröppenő élet nem a zenégépekben, az internet buborékokban zajlik, hanem odakint a színpadokon, a nagyvilágban.
27: Bényei Tamás Kossuth díjas jazzzenész, a jazzband alapítója és vezetőjének jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a mediaclick.hu és a hiradó.hu című weboldalunkon. 9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
8: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban is Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Posvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, még Tóth Tamás a BVOP vezetőinek helyére Schmell János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-e óta működik Lánci Tamás vezetésével. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőktől és a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek a hatóságok. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
1: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
6: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
9: Ne
6: nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
7: Sedacur Forte?
6: Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
27: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as 1/10, a Nasdaq kompozit szintén 0,1%-kal lett magasabb. Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel szemben az amerikai kormányzat, így az Európai Unióval és Kanadával kapcsolatban is. Erről számolt be a Politico. Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat, a hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Az amerikai feldolgozóipari szektor teljesítménye már a 10. hónapban emelkedett májusban, ráadásul az elmúlt 4 évet tekintve a leggyorsabb ütemben, ezt közölte az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet úgynevezett beszerzési menedzser indexének alakulása alapján. Az amerikai feldolgozóipari BMI végleges értéke az előzetesen becsült 55,3 pont helyett 55,1-re emelkedett az áprilisi 54,5 pontról. Az új megrendelések meredeken emelkedtek, azonban a bővülés nagy részt a készletfelhalmozódást tükrözte, tekintettel az ellátási és inflációs aggodalmakra. A népszerű Claude chatbot mögött álló vállalat bejelentette, hogy benyújtott a tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelethez, annak érdekében, hogy még ebben az évben tőzsdére lépjen. Az Anthropic nemrég magánbefektetőktől gyűjtött tőkét, amely során a vállalat értékét több mint 965 milliárd dollárra becsülték, ezzel a társaság megelőzte az OpenAI-t, amely a magánbefektetők értékelése szerint legutóbb 852 milliárd dollárt ért. A két cég egymás legnagyobb riválisa az AI szektorban. Az OpenAI szintén fontolgatja, hogy még az idén tőzsdére lép, de konkrét dátumot még nem lehet tudni. Nagy meglepetést okozott a Hewlett Packard Enterprise jelentése. Az AI szerverekre, az adattárolásra és a felhő alapú számítástechnikára specializálódott vállalat a legfrissebb gyors jelentés szerint 10 milliárd 680 millió dollár bevételt ért el az előző negyedében, ami 40%-os növekedés éves alapon. A vállalat szervergyártással foglalkozó egysége különösen jól teljesített. Európában emelkedtek a főbb indexek, a londoni börze 0,3%-kal erősödött tegnap, a frankfurti DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 0,8%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde 1,6%, a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harci járművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek, lőszeralkatrészek, illetve 4 hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként Románia csak nem 300 Lynx gyalogsági harci járművet is megrendelt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödéssel 135.997 ponton zárt tegnap új történelmi csúcson 25,6 milliárd forintos forgalom mellett. A MOL 1,2%-kal erősödött 3.966 forintra, a Magyar Telekom 3,1%-kal emelkedett 2.748 forintig, az OTP 2,4%-kal drágult, a Richter pedig az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Összesen 7,5 milliárd dollárt szedhet össze első tőkebevonási fordulójában a kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup, a befektetők között pedig a Tencent és a CATL is megjelenik. És végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 355 forintba és 4 fillérbe, 1 amerikai dollár 305 forintba és 43 fillérbe, 1 svájci frank 387 forintba és 38 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
27: Köszönjük szépen, Németh Lászlót a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
7: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
27: Gyermekjogi reformjavaslatot vett át Vódis Kriszta a Gyermekjogi Civil Koalíciótól. A hálózat álláspontja szerint a gyermekjogok érvényesülése, a gyerekek védelme nem kizárólag a gyermekvédelmi rendszer feladata, hanem közös társadalmi felelősség. A vonalban pedig Katonáni Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke, jogász egyetemi tanár. Kezi csokolom, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit!
27: Hát ugye ez egy több mint 100 oldalas reformcsomag. A fő szempontokat kérem, hogy ismertesse meg velünk.
11: Igen, ugye 35 éves az ENSZ gyerekjogi egyezménye, amit Magyarország 91-ben fogadott el, és két év adtak ki az Unió is az integrált gyermekvédelmi alapelveket, tehát egy sok joggal, érzelmekkel, jogalanyossággal rendelkező gyerekkel állunk szemben, és azt is tudjuk az életből, hogy a gyermekeket, a családokat érintő problémák nem különülhetnek el, tehát fontos az ágazatoknak az együttműködés, az egészségügyi, szociális, oktatási ágazat, és hát persze a szűken értelmezett gyermekvédelmi rendszer is, és a koalíció ebben a 100 oldalban tulajdonképpen ezeknek a rendszereknek az egybesimítására, harmonizációjára tesz javaslatot, miközben feltárja a súlyos hiányosságokat, és azt szeretnénk, hogy a gyermeki jogok valóban ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelv legyen. És hát nagyon fontos, hogy ezt a dokumentumot valóban Bódis Krisztina, a társadalompolitikája és felelős kormánybiztosnak adtuk át, hiszen pontosan az ő feladata, hogy ezeket az ágazatokat összehangolja, és valóban ágazatokon átívelő gyereki jogok érvényesüljenek. A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvény javaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia. Tehát de talán még izgalmasabb is, mindig ugye megkérdezzük, hogy a reformhoz mennyi pénzre van szükség. Erre is kitél a dokumentum, hogy az ENSZ bizottságának átfogó kommentárjának is eleget téve kell egy gyerekközpontú költségvetés, hogy tudjuk, hogy a gyerekekre fordított összeg mennyi, és mennyire hatékony ennek a felhasználása, illetve kell csinálni egy költséghaszon elemzést is, hogy megmérjük, hogy valóban mennyire eredményes a beavatkozás, és hát tudjuk, hogy a korai prevenció, az intervenciós programok, azok tulajdonképpen csak társadalmi előnyöket eredményeznek, tehát közvetett és közvetlen haszna van, hogyha nem a gyermekvédelmi szakellátásban, tehát amikor ki kell emelni a gyereket a családból, fektetünk bele több anyagi forrás, hanem a megelőzésbe, a családoknak a támogatásába. Most és utána ágazatokra lebontva tekintjük át az egyes területeket, például fontos a mentál higién és egészség támogatása, vagy a traumatudatos ellátás, erről nagyon-nagyon sokat beszélünk.
27: Például itt milyen kihívások vannak jelenkorban?
11: Tehát nagyon egybemosódik a szegénység és a veszélyeztetettségnek a kérdése, pedig nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a törvény is kimondja, hogy kizárólag anyagi okból nem lehet gyermeket kiemelni a családból, de sajnos ugye az ellátási szükséglet függ a jövedelmi, a foglalkoztatási helyzettől, a lakáspolitikától, egészségügyi és oktatási szolgáltatásoktól, tehát a gyerekvédelem ma már egymagában nem tudja megoldani ezeket a problémákat, tehát ágazatoknak az együttműködése kell, illetve a kialakított ellátórendszernek kell összefognia, hogy ezeket a problémákat megalkossa. Szakember hiány van, mint a családokat támogató ellátások tekintetében, a gyerekjóléti szolgálatnál, vagy pedig a szakellátásban kevés a gyermekfelügyelő, a nevelő a gyerekotthonokban, és hát szervezeti változtatásokra is teszünk javaslatot, hogy kerüljön kerüljön vissza a gyerekvédelmi rendszerbe, például a javítóintézet, mert ott van a helye, vagy hogy a gyámhatóságnak a speciális helyét ki kell ismételten alakítani speciális szabályokkal, és hát nem beszélve a gyerekjogi ombudsmanról, ami iránt maga a miniszterelnök úr is ígéretet tett, hogy ezt a rendszert ezt kialakítja, hogy markánsan jelen legyen a gyerekvédelmi rendszerben. Tehát van mit tenni, de nyilván elsődlegesen azért szemlélet, hogy a gyerekeket állítsuk ebbe az integrált szemléletnek a középpontjába, és rátekintettel hozzuk meg a döntéseket.
12: Na most, hogyha azokról a gyerekekről gondolkodunk, akik családban vannak, és ugye említette a családból kivetteket, vagy kiszakítottakat, vagy elárultakat, akkor végül is egy teljes társadalmi összefüggésben kell erről gondolkodni, nem?
11: Így van, teljesen jól látja, és jó az ön gondolata, valóban így van, tehát a társadalomnak a felelőssége is benne van, gondolok itt például, hogy jelzőrendszeri tag lehet a törvény szerint is, egy állampolgár is, ha látja, hogy egy gyermeknek a bántalmazása, elhanyagolása mindennapos egy család életében, de természetesen meg vannak nevesítve az ágazatok is, akinek viszont kötelező gyakorlatilag ezeket a jelzéseket megtenni bántalmazás, elhanyagolás kapcsolatban. Tehát ez valóban a társadalomnak a felelőssége, hogy odafigyeljünk a gyerekekre, de nyilvánvaló maga a gyerekvédelmi törvény is, és a dokumentum is azért kiemelten foglalkozik gyermekcsoportokkal, így a fogyatékos és a szegénységben élő gyerekekkel is, úgyhogy valóban valamennyiünknek a felelőssége. Tehát ezért nyilván a szakpolitika tud tenni, hogy más legyen.
12: Köszönöm szépen Katonáni Per Erika, gyermekjogi civil koalíció elnökét, jogászt, egyetemi tanárt hallották az elmúlt percekben.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: Alexander Cseferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, és abban köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet, az elhivatottságot, amely hozzájárult a felejthetetlen esemény sikeréhez, nevezetesen az UEFA Bajnokok Ligája döntő megszervezéséhez. A stúdióban pedig Szabó Gergő, Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
12: Na hát itt a hosszú méltatásban volt egy nagyon lényeges, több lényeges mondat persze, de amire fölkapja a fejét mindenki. Azt mondja, a Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen, évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt. Na, emögött a mondat mögött. Mi van, mi minden?
14: Hát pontosan az, ami benne van. Ugye nem ez volt az első nagy európai, vagy akár lehet talán azt is mondani, hogy világfutball esemény, amit Budapest rendezett, egész pontosan ugye a Puskás Aréna, hiszen volt már Európa Liga döntő, volt már Szuperkupa döntő, volt már Európa Bajnokság, és ezek során szerzett tapasztalat, ez ugye nagyon összeadódik. És egy ekkora rendezvény megszervezése, előkészítése, lebonyolításánál ez a legfőbb fegyver, ami egy országnak, vagy egy városnak, vagy egy szövetségnek a kezében lehet, hogy ezekben rutinja van, tudja, hogy mi hogy működik, mik az UEFA szabályzatai, miket kell betartani, hogy kell csinálni, és a kollégáinknak az MLS-nél, illetve ugye az összes hatóságnak, szervezetnek, itt beszélhetünk a BKK-ról, rendőrségről, a Ferihegyi repülőtérről, mindenkinek volt már ebben rutinja, és hát nagyon sokszor ugye a mérkőzésről beszélünk magáról, de az az igazság, hogy az óriási munka, az nem is a stadionban zajlik, hanem a stadionon kívül, tehát az, hogy ezt a több tízezres, vagy akár még a százezret is elérő embertömeget, hogy tudjuk, vagy tudjuk, mert a tudjukban nem csak az MLS-t értem, hanem mindazokat, akiket az előbb elsoroltam, hogy tudjuk a városon belül mozgatni, eljuttatni azokra a pontokra, legyen ez akár mondjuk egy szurkolói találkozópont, vagy akár a stadion, vagy bármi egyéb, vagy a reptér, hogy tudjuk ezek között a pontok között a legkönnyebben és a leghatékonyabban mozgatni, és lehetőleg úgy, hogy ez mindeközben a budapesti lakosoknak a legkisebb kellemetlenséget okozza, mert azért lássuk be, és ezért nagyon hálásak vagyunk egyébként a budapestieknek. Mondhatom ezt azt gondolom az összes szervezésben résztvevő nevében, hogy azért egy ekkora esemény mindenféleképpen elkerülhetetlen, hogy bizonyos kellemetlenséget okozzon, hiszen óriási tömeg érkezik, ők mozognak a városon belül, tehát lehetnek dugók, stb. Stb. Úgyhogy mindenkinek, akinek ez kellemetlenséget okozott, annak nagyon köszönjük a türelmét.
27: Aztán egy újabb idézet a levélből: a Puskás arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekintetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez. Szóval azért ez is kellett hozzá, a Puskás aréna.
14: Természetesen. Ugye
27: csak az UEFA-nak... mert amikor éppen sok kritika érte, hogy mit kezdünk mi ezzel, meg mit akar, meg mi itt a szándék, aztán közben hát kiderült, hogy ez igazolódott azóta.
14: Azt gondolom, hogy ha csak a hazai válogatott mérkőzéseket nézzük, akkor is ez már teljesen egyértelmű, hogy a stadion az nagyon-nagyon sok esetben kihasznált, hogy most egy éven belül pontosan, hogy van, az ugye nem a mi területünk, tehát ezt nem tudom megmondani, csak a válogatott mérkőzésekről tudok nyilatkozni.
27: Csak bevált az a lényeg, ugye.
14: És természetesen az, hogy egy ilyen kapacitású stadion legyen egy városban, ez alapfeltétele annak, hogy egy városbajnokok ligája döntőnek adjon otthon, vagy adhasson otthont. És például most már ez annyiban is változik, hogy a három UEFA európai sorozat közül a konferencia liga döntőjénél például egy kifejezett szempont volt, hogy kisebb városok, kisebb stadionok adjanak ennek otthont. Viszont most már mi is megpályázhattuk a 28-as vagy 29-es konferencia liga döntőt, mert már a konferencia liga döntő is akkora érdeklődést vált ki az emberekből, hogy most már az UEFA nagyobb stadionoknak, nagyobb városoknak is elfogadja a pályázatát. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen stadionra, és még egyszer mondom, az infrastruktúrára, a közlekedési hálózatra, a jól működő reptérre, ezekre mindre-mindre szükség van. Láttunk már olyan BL döntőt, ahol ugye eléggé kaotikus állapotok uralkodtak, például a bejutást, vagy akár már az odajutást illetően. Nálunk szerencsére ilyen most sem történt, és ez nagyon jól mutatja a szervezőknek a hozzáértését, és ahogy az elején is említettem, rutinját.
27: Van itt adat, Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, ebből úgy tudtak erőn felül 800-at teljesíteni, hogy a magyar város egy átlagos napon 300 repülőgépet fogadott. Be kellett vonni a teljes igény kielégítéséhez a környező országok repülőterén, Bécset, Pozsony, Zágrábot, leginkább, meg ki tudja még mi mindent. Milyen biztonsági feltételek, milyen biztonsági kockázatok voltak itt, mert már ez is eleve maga ez a bizonyos logisztika, már ez rejt magában sok mindent.
14: Biztonsági kockázatról és egyebekről én nem beszélnék. Azt gondolom, hogy a rendőrség kitűnően kommunikált ezzel kapcsolatban, elmondta azt, amit lehetett, úgyhogy én ezt érinteni sem szeretném, hiszen ez az ő szakterületük.
27: De rendben lezajlott.
14: Az egészen biztos, igen, hogy egyrészt rendben lezajlott, másfelől nagyon-nagyon fontos volt például a rendőrség, de itt említhetném a BKK esetét is, a kommunikáció, amely nagyon flottul ment, nagyon sok információt kaptak a szurkolók, magyar nyelven is, idegen nyelven is. Ezt az egész koordinációt egyébként Dinnyes Márton kollégám koordinálta a kommunikációval kapcsolatban az érintettek között, és azt gondolom, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy a szokásoknak megfelelően ez elég flottul ment, és elég hatékonyan működött.
27: Volt-e olyan akár szokatlan, vagy különleges elvárás, vagy utolsó pillanati felvetés, aminek meg kellett felelni? Volt-e ilyen kihívás? Vagy minden a tervek szerint?
14: Ha ilyen lenne, az nagy baj lenne. Tehát pont az a sikeres rendezés titka, hogy az UEFA-nak nagyon-nagyon részletes és nagyon egyértelmű szabályai, leírásai vannak, hogy egy ilyen mérkőzés esetében, vagy rendezvény esetében mit vár el. Ezeket ugye 2024 májusában volt a döntés, hogy Budapest rendezheti a 2026-os BL döntőt, és onnantól kezdve folyamatos egyeztetések zajlottak minden érintettel az előírások tekintetében. Tehát azt lehet mondani, hogy mindent elő lehetett tökéletesen készíteni, tehát semmilyen nagy utolsó pillanatos változás vagy kérés nem volt. Apróságok persze mindig akadnak egy ekkora rendezvénynél, tehát hogy nem tudom, én most mondok valamit, szükség van plusz 5 ilyen reptéri kihúzható kordonra mondjuk, tehát hogy ilyesmi előfordulhat, de például ezekre is a kollégák fel voltak készülve minden esetőségre, és miután hála jó Istennek mondhatom azt, hogy nagyon rugalmasak mindazok a szervezők, akik egy ilyen esemény lebonyolításában, illetve előkészítésében részt vesznek, ezek azért nagy problémát nem szoktak okozni. Valahogy mindig mindent megoldanak.
12: Mit jelent ez a siker az MLS-nek? Meg egyáltalán a magyar labdarúgásnak.
14: Én azt gondolom, hogy nem is

0: elismerést. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, és ezen felül pedig reméljük, hogy ez az élmény, amit egy ilyen rendezvény tud adni, és tudott adni, legfőképp ugye a gyerekeknek, a fiataloknak, de akár a felnőtteknek is közelebb hozza őket a labdarúgáshoz, tehát ha mindenféleképpen mondanom kell valamit kifejezetten az MLS szemszögéből, hogy mi a haszna, akkor azt gondolom, hogy ez.
1: A stadionon kívül is vagy 20 000-en figyelték, ez még nem a televízió,
0: hanem a fesztivál, az szintén nagyon nagy sikerrel ment a Hősök terén.
1: Köszönöm szépen Szabó Gergőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét hallották.
0: Köszönöm.
1: És közben Bakanita érkezett a stúdióba, ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora. De vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, most elárulja.
2: Jó napot kívánok! A 9:30-kor kezdődő témánkat szeretném először ajánlani. Az otthonápolást próbáljuk, mint élethelyzetet átgondolni. A Szent Ferenc Kórház ugyanis indította egy online is elérhető sorozatot, egy oktató sorozatot, amelyben olyan embereknek próbálnak, olyan hozzátartozóknak segíteni, akik éppen abban az életszakaszban tartanak, hogy kell, hogy ápolják az egyik rokonukat, szerettüket, és megpróbálják ezt otthon megtenni. Ugye ez egy dilemma, hogy meddig képes erre egy család, meddig képes erre egy baráti közösség akár, és hogy hol van az a pont, ahol akár külső segítség bevonása lesz fontos odahaza, vagy pedig el kell jutni ahhoz a döntéshez, hogy inkább egy intézményi segítséget kell igénybe venni. Akik ebben az élethelyzetben szereztek tapasztalatot, azt mondják, hogy az otthoni szakasz az fontos, tehát, hogy aki tudja, az próbálja ezt megadni szerettének, vagy megtenni érte. Azt is végig fogjuk gondolni, hogy a gondos óra az miben tudja ezt a folyamatot kiegészíteni. Nyilván az egy megelőző szakasz talán, de ezekre mind választ keresünk. 10:30 után pedig az inzulinrezisztenseknek próbálunk segíteni, illetve egyáltalán beszélni arról, hogy mi ez az állapot, miért tekintjük a cukorbetegség előszobájának, és hogyan lehet ezt tulajdonképpen, ha nem is teljesen leküzdeni, de elnyújtani, hogy maga a cukorbetegség és a gyógyszerszedés az egy minél későbbi életkorban legyen egy szükség.
1: Na hát ezekkel az érdekes témák Mária, tisztelt hallgatóinkat, Bakanita a délelőtt című magazin műsorunkban. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig el is búcsúznak, 9 órakor hírek jönnek Bordi Andrással. Úgyhogy Pilinger Marian, Bényi Csaba és Gál Ilona felelős szerkesztő nevében is köszönöm majd megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedaqure Forte. A Sedaqure Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
4: Sedaqure Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: 9 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Előbb hideg, majd melegfront terheli az arra érzékenyek szervezetét egy olyan napon, amikor van esélyünk valamennyi csapadékra, és persze szükségünk is, hátha. A délelőttet hírekkel kezdjük, a Krónika mikrofonjánál Bordi András.

0: napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban és Kijevben legkevesebb 22-en meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormozi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű megpróbálta átlépni a blokkádot, és a felszólításra nem állt meg. Iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, az egyeztetések folytatódnak. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folynak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és a működési anomáliák feltárása. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltatóközpont ZRT vezérigazgatójának, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellitei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pedig politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-e óta működik, Lánci Tamás vezetésével. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetésével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást csörgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Itthon az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok körzetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12-19 fok közé hűl majd a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos.
1: Műsorajánlat. kalendárium.
2: 100 éves a Szentendrei régi művésztelep, kiállítás nyílt az évfordulón. Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész lesz a vendégünk. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán, koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényről, az idén 800 éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökség program igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4: 7 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok! Autóbérlés külföldön. Jó megoldás lehet, ha több települést érint a tervezett utazásunk, ugyanakkor sok a buktató. Az utóbbi években egyre több olyan esettel szembesültek turisták, amikor a gépjármű visszaszolgáltatásakor korábbi sérüléseket, akár azok javítását is megpróbálták behajtani rajtuk a bérbeadó cégek.
5: Kisebb autókölcsönző megpróbálta ráverni az ügyfelére azokat a károkat, meg azokat a sérüléseket, amiket nem is ő okozott. Úgyhogy ebből tanulva mi azért körbe szoktuk egyébként nézni az autót, és mindenről feljegyzést készítünk.
4: Ez egy jó ötlet, és hamarosan soroljuk a további tanácsainkat is. Szabályokról, ügyintézésről és felelősségvállalásról lesz tehát szó 9:30-ig, és alapvetően arról, hogy hogyan béreljük autót biztonságosan, és milyen esetekben elengedhetetlen a kiegészítő biztosítás megkötése. 9:30 után aztán az otthoni betegápolásról beszélgetünk, amely egy igen embert próbáló feladat, ebben nyújthat segítséget a Szent Ferenc Kórház laikusoknak szóló gyakorlati képzése, ezt a gondoskodást pedig kiegészíti a folyamatosan bővülő gondosóra program is.
5: Hogyha megoldható, akkor nem a kórházi ellátás lenne a legcélszerűbb a beteg számára, szerintem, hanem inkább a családi környezetben való lábadozás, gyógyulás. Ott azért mégis a saját környezetében tud gyógyulgatni.
4: Mit vállal egy család, amikor úgy dönt, hogy otthon próbálja meg ápolni a beteg hozzátartozóját? Ha van tapasztalatuk otthonápolásról, akkor kérem üzenjenek 0639 666, erre a számra nem csak rövid, tömör SMS-eket, hanem akár Viber üzeneteket is küldhetnek. 10 óra után aztán kicsit kapcsolódva a korábbi témánkhoz, az eltartási szerződésről szól ma a jogi rovatunk. Ki köthetnek ilyet, milyennek a menete, és kitől kérhet segítséget az az idős, aki úgy érzi, hogy nem kap megfelelő ellátást. 10:30 után pedig minden, amit az inzulinrezisztenciáról tudnunk érdemes, ezt a cukorbetegség előszobájaként szokás emlegetni, de nem egy leküzdhetetlen állapot. Mindezekről szól tehát a délelőtt, a műsort Cseszregi Balázs és Messzesán György szerkeszti. Ha külföldön bérelünk autót, egy alapvető hit, vagy talán tévhit, hogy a bérleti díj megfizetésével a bérlő automatikusan teljes körű védelmet kap, tehát ha bármilyen sérülés előfordul, akkor nem tartozik anyagi felelősséggel. Ez nem biztos, hogy így van. Érdemes nagyon alaposan elolvasni a bérleti szerződést. Változhat cégenként, változhat országonként. Nem érdemes kockáztatni azt, hogy az utazásunk végén egy hatalmas pluszköltséget vállalunk magunkra, vagy egy hatalmas pluszköltség megfizetésével. Próbálnak minket rávenni. A szerkesztő Messzesán György érdeklődött tapasztalatokról.
6: Önnel előfordult-e már, hogy autót bérelt külföldön nyaralás során?
7: Igen, ilyen már történt már egyszer. Ha jól emlékszem, akkor pont Olaszországban volt ilyen, amikor az ottani ilyen városok közti gyors közlekedésre úgy döntöttem, hogy inkább egy autót kibérlek.
6: Mennyire érezte amúgy ezt a bérlést biztonságosnak külföldön?
7: Eleinte egy kicsit olyan kockázatosnak tűnt, tekintve, hogy az ottani közlekedés más lehet, nekem is jobban oda kell figyelni, de nem inkább a bérlés része, hanem inkább az, hogy a bérelt autóval, hogy ne történjen semmi, hogy úgy közlekedjek.
6: Az autó bérlése során fel volt tüntetve, hogy rendelkezik az autó kaszkóval, valami fajta felelősségbiztosítással?
7: Igen, hát ugye az ottani biztosító által biztosító volt az autó, de ugye erről mind tájékoztatják az ügyfeleket, hogy ezen akkor van biztosítás, nyilván olyan biztosítás, ami nekik megfelel.
6: Volt lehetőség feláras biztosítás kötésére?
7: Most így erre nem emlékszem, hogy volt erre lehetőség, az alapvető volt, amivel én megkötöttem.
6: Ha nyaral, utazik, külföldön van, szokott-e autót bérelni?
5: Igen, szoktam. Többnyire azért szoktunk autót bérelni, mert nem annyira ismerjük a tömegközlekedést külföldön, és ez sokkal praktikusabb, nem vagyunk annyira időhöz kötve, rugalmasabb. Mielőtt elhozzuk az autót, körbe szoktuk nézni. Mi, megmondom őszintén, körbe is szoktuk fotózni. Pontosan amiatt, hogy hallottam olyat, illetve olvastam olyat, hogy az autókölcsönző, kisebb autókölcsönző megpróbálta ráverni az ügyfelére azokat a károkat, meg azokat a sérüléseket, amiket nem is ő okozott. Úgyhogy ebből tanulva mi azért körbe szoktuk egyébként nézni az autót, és mindenről feljegyzést készítünk, illetve fotózzuk.
6: Azt tudta, hogy ezeknél az autóknál van egyfajta felelősségbiztosítás, vagy kaszkóbiztosítás, és ezeknek vannak különböző csomagjai. Ezeket sok bérlő cégnél ki is lehet választani. Ilyennel találkozott-e?
5: Igen, találkoztam. Általában olyanokat szoktunk választani, ami alacsonyabb bőrrésszel működik. Hogyha nem, akkor viszont próbálunk olyan opciót, ahol ha valami nagyobb kár érni az autót, akkor lehetőség szerint azért ne hagyjuk ott a fizetésünket.
4: No hát, hogy ne hagyjuk ott a fizetésünket, amikor tulajdonképpen nyaralni indulunk, pozitív élményeket és tapasztalatokat szerezni indulunk, valószínűleg a családunkkal közösen, és ennek megsegítésére bérbe veszünk egy személyautót, amit aztán vissza is igyekszünk szolgáltatni, és nem a mi hibánkból feltétlenül, de elkezdenek ezek a helyzetek izgalmassá válni. A nem a mi hibánkból, ezt persze majd mindjárt pontosítani fogjuk. Németh Péter érkezett a stúdióba, ő a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Hogy ne kerüljünk nehéz helyzetbe? Alapvetően ez a célja ennek a beszélgetésnek. Hát hogy béreljünk úgy autót, igen, hogy biztosak lehessünk benne, hogy ha mi ugyan okoztunk valami sérülést, és ezt megpróbálják velünk kifizettetni, akkor az jogos, de mondjuk másért legalább ne kelljen, vagy korábbi sérülést legalább ne kelljen, meg hogyha mondjuk mi csinálunk valamit, mert szokatlan a környezet, szokatlan a vezetési kultúra, elnézünk valamit, hát ilyen Magyarországon is történhet, hogy akkor ne menjen rá a pénztárcánk. Ez két külön helyzet, persze.
8: Abszolút két külön helyzet, és szerintem a külföldre utazók, ha nem bérelnek autót, úgy döntenek, hogy nem bérelnek, akkor az legtöbbször az ilyen helyzetektől való félelem miatt nem bérelnek,
4: mert
8: amúgy egyébként valljuk meg őszintén, nagyon kényelmes az, hogy megérkezünk egy idegen országba, és egyből becuccolunk egy kocsiban, nem várunk a shuttle buszra, vagy nem tudom, nem utazunk be a vonattal, nem cuccolunk a gyerekek, az rengeteg csomag, nem tudom, be egy kocsiba is megyünk, ez így tök kényelmes. Szerintem amikor a feleségek eltervezik az utazást, és számon kérik apán, hogy a mostani utazásunkban ugye minden tökéletes lesz, akkor szerintem még így nem tudom, télen tervezik, akkor biztos, hogy ez így történik, vagy legyen egy kocsi is, szép autó legyen apa, de szerint az itthoni, és akkor abba pakoljunk bele. És apa meg elkezd számolni.
4: Igen, és szeretném itt azért kiegészíteni a gondolkodásunkat, vagy így a vizuális képzeletünket azzal, hogy azért sok családban a nők fogják ezt csinálni, mert a nők szervezik, és a nők is fognak.
8: Igen, azonni. Igen, egyébként a biztostásra kanyarodva valóban sok sokszor látjuk azt, hogy már a férfiak bankkártyával kötnek biztosítást, de esténként, és én gyanítom az asszony, amikor hazérkezik, elveszi a bankkártyát és köti a biztosítást, amit nagyon helyes ezúton is köszönöm a hölgyeknek, hogy ennyire gondoskodóak a családról. Tehát igen, amikor külföldre utazunk, akkor a rengeteg sok jó dolog mellett vannak ránk leselkedő veszélyek, amik, ahogy te is mondtad, egyből abból adódnak, hogy ismeretlen környezetben vagyunk, ismeretlen helyszínen vezetünk, egyébként meg egy ilyen kis nyugodt, kis lazai, éppen kikapcsolódós állapotban vagyunk, és ilyenkor bekerül a kocsiba, és ismeretlen emberek között, ismeretlen országban kéne eljutni egy ismeretlen helyre. Most már használom több az ismeretlen szót, megérem, de a káresemény ilyenkor leselkedik, és ugye ez egy nagyon ilyen elrettentő dolog, amikor, és rengeteg rossz történet is van sajnos ezzel kapcsolatban, amikor egy külföldi autókölcsönzőben azt mondják, hogy akkor kérem 5000 euró depozitot most lefoglalunk az ön bankkártyájáról, vagy nem tudom, x 1000 eurót is mondhatnék, és akkor azt majd visszatetszik kapni, amikor. És akkor ott szembesülnek vele, és rájönnek, hogy de hát akkor nincs is annyi pénz a kártyájáról, mert mégse kérek bérautót, lehet, hogy ők így megússzák. De ha előre gondolkodunk, akkor valóban amikor lefoglalják ezt a bizonyos depozitot, akkor az ugye elkülönítődik a kártyán, csak egy-két napon, sokszor az utazás végén kapjuk vissza ezt az összeget, ezt a keretet, akkor szabadítják fel. Velem többször előfordult, hogy mondjuk este megérkeztem a repülőtérre, visszaadtam a külföldi országba, visszaadtam a bérautót, és akkor azt mondták, hogy néhány nap múlva lejár majd ez a processzus, hogy okoztam-e kárt az autóba. És van milyen néhány nap? Hát és próbáljunk fotókat készíteni
4: mennyire
8: este.
4: Mennyire kényelmetlen, ugye képzeljük csak el, mert arra még csak-csak fel vagyunk készülve. Egyrészt valószínűleg sejtjük, vagy sejthetjük, ha jártunk már így, hogy lesz depozit, tehát hogy a számlán legyen akkor legalább egy plusz összeg, amit nem az utazásra szánunk, hanem ennek a biztosítására, vagy ennek a szolgáltatásnak a részeképp az kell, hogy rendelkezésre álljon. Ugye mondjuk, ha valaki az Egyesült Államokba utazik, és hotelszobát foglal, akkor is szembesülhet hasonlóval, tehát ez nem csak ebben az élethelyzetben fordulhat elő, de hát az mégiscsak a mi pénzünk, azon Nagyon kár, hogyha más ül napokat még, miután mi visszaadtunk mindent.
8: Igen, és hogyha olyan autó kölcsönzőben vagyunk, amik nem annyira, nem tudom, világméretű, nem akarok ilyen márkaneveket mondani, de azt gondolom, talán ott egy kicsit nagyobb a biztonság, hanem mondjuk egy helyit, mert az egy valamennyivel olcsóbb volt, akkor legtöbbször ezzel találjuk szemben magunkat, hogy ez a bizonyos procedúra, amikor kiderül, hogy vonnak-e a kártyáról vagy sem, ez nem annyira biztonságos körülmények között zajlik. Akár este tudjuk visszajönni, mert mondjuk akkor megy a fapados gép, és akkor éjjel akkor most próbáljunk meg olyan fotókat készíteni a kocsiról az adott autó közben parkolában, hogy biztos nincs rajta egy kis hajszárrepedés, egy kis kőfelverődés. Ott van egy biztonságőr, sokszor ezzel találkoztam, hogy tegye csak le az autót, mert reggel a kollégák megcsinálják. Hát köszi, de hát most akkor az én pénzemről van szó, akkor nem tudunk egy papírt írni arról, hogy rendben adtam vissza a kocsit, nem majd reggel a kollégák, te megrepülj haza. Tehát ahogy itt vannak olyan szituációk, amiket ha végig gondolunk, akkor sokszor lemondanak az emberek az autóbérlésről, vagy úgy tekintenek rá a depozit összegre, most nem úgy, hogy ez biztos, hogy elmegy, de azért úgy nagyon izgulnak és félnek. Na és akkor erre a helyzetre is a megoldást azt nem tudom, hogy nem fordul elő a probléma a körültekintéssel, de vannak biztosítási termékek, amelyek viszont legalább arra nyújthatnak megoldást, hogy ilyenkor fedezetben legyünk.
4: Kaptunk egy üzenetet, egy spanyolországi tapasztalatról számol be egyik hallgatónk, köszönet a tapasztalat megosztásért. Ő azt írja, hogy nekik a visszaszolgáltatott autó nem volt meg a tanksapka. És persze, hogy ez utólag derült ki, és nyilván rajtuk hajtották be, mert hát még ha csak körbe is fotózzuk az autót.
8: Nem nyitjuk ki.
4: A tanksapkában nem biztos, hogy bele fogunk fotó, vagy éppen nem készül olyan szögben.
8: Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ezek néha nem direkt történnek, nem akarok senkit, de Spanyolország pont ugye szerepel az a listán, ahol a legtöbb ilyen, hogy mondjam, ilyen utazó átverés történik, hogy ott az egyik legtöbbször járnak.
4: Vannak még ezen a listán.
8: Hát ez éppen most készül idén egy ilyen felmérésünk, hogy minden évben készül, és azért ezek a déli, tehát ezek a spanyol,
4: tehát
8: portugál,
4: az európai
8: és déli országok, azok abszolút benne vannak, és ugye a Spanyolország, Portugália sokkal jobban vezet ezen a listán. Én azt gondolom egyébként, hogy nem szabad ez alapján mondjuk nemzeteket általánosítani, nyilván nem, hanem most azon a történetben, de hát én Nepálból is tudok visszaéléseket, különböző dolgok, úgyhogy nem lehet mondani tényleg ilyet. Most az elmúlt években azért egyértelműen érezhető, hogy a turistáknak ez az utolsó pillanatban leadja a bérautót, utolsó pillanatban szalad ki a repülőtérre, utolsó pillanatban történő, hát átverése, azt kell mondjam, és amikor már rendőrségi feljelentést sem teszel, mert egy óra múlva megy a gép, és akkor inkább hagyod a fenébe az egészet, és elmész haza. Na ezzel való visszaélések közé bekerült azért ez a bérautókkal való, annak depozitjával való visszaélés.
4: A beszélgetésünk folytatásában érdemes azt is átgondolni, a tapasztalatai miatt lennék erre kíváncsi, hiszen ön is egy utazónak számít, egy édesapa, aki bonyolít azért nagyon sok utazást, tehát van gyakorlati tapasztalata, hogy vannak-e azért olyan nagyobb, nevesebb kölcsönző cégek, ahol kevésbé várható az, hogy ilyesmivel találkozzunk, és aztán pedig beszéljünk arról, hogy a biztosítás, amit emlegetni kezdett, hogy azt hogy érdemes kötni. Szóval, hogy először is vannak-e olyan cégek? Csak egy igen, nem is elég.
8: Igen,
4: nekem.
8: Persze. Tehát vannak
4: egyértelműen. Amik mondjuk nemzetközi hálózatban
8: igen, az
4: gondolkodnak.
8: Ismert brendek. Uh-huh. Igen, azok mindenképpen. Tehát ott azt gondolom, hogy a processzusok is sokkal jobban kivannak dolgozva, meg egy ismert brand már arra is odafigyel, hogy nehogy neki rossz híre menjen, hiszen sok tízezer autót, százezer autót, nem tudom, forgat rengeteg befektetéssel Európa szerte, talán világszerte is. Tehát ott azért van egy nívó. Ezeknek a hátránya szokott egyébként lenni, azért, sokszor azért emelszek az emberek, és én sem futottam a feleségemmel ebbe bele, mert olyan kicsit szeretett volna bérelni, ő pont nem volt ott, meg kicsike, meg kabrióke, meg stb. Ezek a, általában a hétköznapi normál használt autókkal rendelkeznek, és akkor tudunk belefutni a kevésbé ismert brendekbe, hogyha mondjuk keresünk egy olyan autót, ami nincs, tökre megértem, hogy az utazás során az is egy jó kis kikapcsolódás, hogy beülünk valami klassz kis krabi autóba, és akkor azzal megyünk, nem
4: hát
8: tudom, mire
4: a szigeteken. Hát európai életérzéshez, amit most itt hozzátartozik. Emlegetett, mint negatív példa.
8: És ugye a biztosítási, vagy pedig az ár szokott lenne másik, néha azzal csalnak be minket. Tehát azért azt mondom, hogy mindig tudjuk az utazás során, hogy ami nagyon gyanús, az, vagy nagyon olcsó, az legyen gyanús, és azért itt a bérautóknál is erre gondolok, ami félárban van, meg negyedárban van, meg hú, micsoda autó, jaj, csak ennyi pénzért, azért ott számítsunk arra, hogy valahol megpróbálja majd a szolgáltató máshol lehúzni rajtunk ezt a... És egyébként nem csak ilyenek vannak, van olyan, hogy olyan kilométer díjat számolnak fel, amire a hirdetésben nincs benne, de hát valahol általában mindig minden ugyanannyiba kerül, és hogyha valami olcsónak van hirdetve, akkor valamilyen trükkel, főleg a turizmus kapcsán benne lesz. Na most a biztosítás, tehát ugye köttetnek velünk biztosítást, amikor kibéreljük az autót, azt is ki kell fizetni ott a helyszínen, hát azt sem mondom, hogy ez olyan, mint egy magyarországi alkuszódán lekattintam a legolcsóbbat, azt kell kifizetni, amit adnak, pont és kész. Hát itthon nem tudjuk azt megkötni, hogy az autó milyen biztosítással fusson ott alattunk, és azt sem tudjuk meghatározni, hogy mennyi legyen az önrész. Azt tudjuk megtenni itthon, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudunk kötni olyan biztosítást, reményeim szerint az utas biztosítást, amikor éppen megkötik az utazók az elindulás előtt, ugye azt nem szabad elfelejteni, az mindenképpen legyen.
4: Ugyanis az utazás előtt az egy sokszorosan aláhúzandó mondat.
8: Sokszorosan ez egy nagyon, az utazásban a legolcsóbb kis csomag lesz a bőrönben, de a legdrágább, ha hiányzik, amikor épp szükség van rá. Tehát
4: és valóban indulás nagyon... előtt, tehát aki próbálta már megérkezés után bonyolítani a biztosítás kötést, én bevallom őszintén, egyszer kerültem ilyen helyzetbe, hogy eszembe jutott, hogy ó, a csodába, és akkor X helyről még igyekeztem, hát arra a napra nem lett biztosításom természetesen.
8: Vagy arra az utazása sem sokszor. Tehát én sífevonón is ültem sokok mellett, aki, te úgyis biztosítást kötött, hogy kell kötni, mert sehogy, és ilyen jobbatosabban. Tehát ennek az a szabálya, hogy az elindulás előtt még Magyarországon az utazás megkezdése előtt kell, hogy megkötve legyen. A bérautó önrész biztosítás is ilyen. Meg tudjuk kötni nagyon-nagyon egyszerű, tehát még az utas biztosításon is rövidebb időpont, egyszerűen csak megadjuk azt, hogy mennyi időre megyünk, és hova is, adatok is kész. Tehát szerintem tényleg 2 perc alatt megvan ez a dolog. És pont arra való, hogy utána, amikor azt vesszük észre, hogy akár csalás miatt, akár jogosan, de a lefoglalt számlánkon lévő depozitból, keretből, vagy készpénzbe letett összegből nem kapjuk vissza akár az egészet, vagy a levont önrész összegét, akkor azt a biztosító megtéríti. És ez utána néztem direkt most, hogy jöttem, hogy a legmagasabb összeg Magyarországon az 4 millió forint fölött volt az ilyen, nyilván ez kiugró.
4: Amit egy utazás végén,
8: igen,
4: egy autó.
8: Olyan autót térítettek, de 2 milliós összegek is vannak. A limite, a felső limite is ilyen 7-8 millió forint körül van, ha jól emlékszem. Tehát mondanám, hogy irányosan magas, de hát nem tudom mennyi időre, meg milyen autót bérelnek, vagy buszt bérelnek. Tehát van benne fedezet bőven, ez a legfontosabb, és ahhoz képest Magyarországon is már több ezer darabot megkötnek szezonban, de ennek a fejlettebb, hát most mondjam, fejlettebb, vagy biztosítási szempontból kicsit fejlettebb országok, például Angliában van ennek a topja, ahol naponta több ezer darab ilyen biztosítást kötnek az utazók, tehát azt kell gondoljam, hogy mondjuk azokból az országokból már nem is nagyon mennek úgy külföldre, aki autót bére, hogy ne kötne az önrészre biztosítást, és hát gondoljunk bele, hogy teljesen jogos, hiszen itt több ezer euró, sok százer forintról van szó, amit le fognak foglalni a kártyánkon, és kötünk biztosítást arra, hogyha megcsíp a medúzza, akkor a 60 ezer forintos ellátást ne kelljen kifizetni, ha eltörik a lábam, akkor a 150 ezer forintos gipszet külföldön ne kelljen kifizetni, és akkor a bérautó önrésze ennél mind-mind sokkal magasabb, és egyébként világszinten elég, a biztos szempontjából mondom, elég rossz a kárhányad, ami azt jelenti, hogy sok esemény történik, amikor a depozitból levonnak.
4: Ó, igen, hát ezt így el is tudom képzelni, hogy azért így, aki bérelt már autót, szerintem az tudja, hogy ezek az autók azért eléggé meghajtottak, hogy ezt a sokszorosan értelmezhető jelzőt próbálja bevetni ebben a témában. Na most, ha valaki kiegészítő biztosítást köt, tehát nem csak azzal számol, ami az alapvető országban, az alapvető kölcsönző cégnél az autóhoz esetleg jár, hanem azzal is, amit itthon elérhet, mint biztosítási termék. Ott számítani fog-e az, hogy ő kicsoda. Értem ez alatt azokat a személyes adottságainkat, amelyeket egyébként egy autó, egy hazai autó, egy hazai utakon futó autó esetében is a biztosító meg fog kérdezni.
8: Nem, tehát ott...
4: Hány évesek vagyunk, mióta van jogosítványunk, milyen, azt mondjuk nem is szokták talán, hogy milyen rendszerességgel vezetünk, vagy mekkora a vezetési
8: tapasztalatunk. Magyarországon beírjuk, hogy évente 5-10 vagy 10-100, nem tudom. Hát ott inkább dobozos termékek a jellemzőek, így mondjuk a szakmában, tehát nem vizsgálják ezeket az egyedi képességeket. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy egy tinédzser is annyira tud autót bérelni, mint egy több millió kilométert levezetett sofőr, akkor valószínűleg nem a több millió kilométert levezetett sofőr képességét veszik alapul, hanem az, hogy itt aztán tényleg bárki. És egyébként azt is gondolom, hogy egy külföldön egy biztosító társaság, amilyen morált mondjuk lát a turistáktól, hogy vezetik az autókat, mennyire ismerik a helyi körül, akár egy kicsit változott kresszabályok, most ne is beszéljünk a jobb oldal, bal oldal közlekedésről, elég az csak a tengerparton, jaj, de szép bámészkodunk, és közben ugye az autó meggurulhattunk. Tehát szerintem összességében, ha én külföldi biztosító lennék, kockázatosabbnak minősíteném magunkat, az utazókat, akik oda kimennek és autót vezetnek, hiszen amit felsoroltunk, nem ismert környezet, a kocsit se ismerjük a jól, a gyerekek hátul, a rengeteg strandcuc, a nem tudom én, a fáradtsága.
4: Kiszívott a nap a strandon, de még haza kellene jutni. Hát, persze,
8: néha ugye itthon pihenjük ki magunkat a nyaralás után, és azért ebben az állapotban vezetünk. Szerintem átlagosan több baleset történik azokon a környéken lakókhoz képest a turisták részéről, vagy turisták által okozva, tehát egyértelműen magasabb a biztosítási összeg.
4: Egy hallgatónk nem feltétlenül a kiegészítő biztosításhoz kapcsolódva, de az ön tapasztalatai után érdeklődve azt kérdezi, hogy ha a helyi vezetők és a turisták keveredését, tehát együttes jelenlétét vizsgáljuk az utakon, akkor vajon szintén a dél-európai országok vezetnek a kockázatosabbnak számító listán?
8: Hát ez ugye egy érdekes kérdés, a morálban mindenképpen azért szerintem a magyarországosok...
4: Mondjuk egy dél-olaszország,
8: igen, mondjuk egy dél-olaszország, igen. Tehát az is teljesen más, hogy mi a vezetési kultúra. Tehát ugye amikor Indiában vezet az ember, és hirtelen a piros lámpán egyszer mindenki elindul, és még a zöldet várja valaki, és azért dudálnak, hogy te miért nem mész, hát nem látod, hogy lehet menni, de hát még piros. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy mi számít a helyi szokásokhoz képest rizikós vezetésnek, és sokszor szerintem van sok ország, ahol a magyar vezetés stílus, ott is van azért habitus benne bőven, de hát ugye nem tudunk káromkodni rengeteg nyelven, ezért sokszor a magyar csöndben van odakint, pedig ugye mondana bármit, de nem hiszem, ez mindenkire ez jellemző, de összességében azért igen, tehát a más esetben sokszor a helyi vezetési morálban elfogadott dolgoktól való pozitív irányba való eltérés néha az okoz balesetet. Itthon is szoktuk mondani, hogy nem megsértve senkit, hogy a mazsolák miatt van az utakon a sok baleset, mert lassan mennek, és akkor lehetne gyorsabban, hogy egy butaság, de ott kint külföldön még inkább úgy állnak hozzá. Magyar autós is ki tud indulni magában, látok egy külföldi rendszámot, amelyik ott szegényként kavarog a városban, akkor azért sokszor más gondolatok is bejutnak az ember fejébe. Azt gondolom, hogy a külföldön is így gondolkodnak a turistákról, nem is mindig hozzák őket könnyű helyzetbe, inkább megpróbálják innen-onnan megelőzni, kicsit túl dominálni őket, és szerintem azért visszafogottabbak vagyunk külföldön, tehát igen, ott nem mindig a magyar lesz a rossz vezetési morál.
4: Milyen helyzetekből alakul ki vajon, vagy milyen sérüléseket tudna sorolni, amikből valóban mondjuk a depozit egy részének elvesztéséhez juthatunk el, ha esetleg nincs kiegészítő biztosításunk?
8: Hát nyilván, hogy egy adott esetben egy karambol esetén, ahol még kijön a helyi rendőrségéket érdemes kihívni, ott akkor az egyértelmű dolog. Én azt javaslom, hogy ez ugye Magyarországon is ezt szoktam javasolni, hogy ha egy picit is kérdéses a helyzet, egy karambolás, de hívjuk ki a rendőrt. Tudom, hogy nyaralás során, meg itthon hazafelé menet, ez mindig egy borzasztó rossz, de legalább van valami olyan hivatalos szerv, ami koordinálja ezt a dolgot, mert utána visszatoljuk az autót az autókölcsönző, akkor az lesz, amit ők mondanak, és ott már nem is tudom, mi vitatkozni se tudunk velük mondjuk spanyolul. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor egy hivatalos szerv, ha már megtörtént a baj, a mi segítségünkre lesz, és később egyébként itthon a kárt is könnyebb lesz érvényesíteni. Egyébként, hogyha nem ilyen egyértelműekről beszélünk, akkor gyakorlatilag azt látom, az autókölcsönzők a nagyobb márkák esetében, az ismertebb, amiről beszéltünk, brendek esetében elnézőbbek, egy karc, semmi, mert ők nem arra mennek rá, hogy azon keressenek, hogy még a depozitból levonjanak, hanem azon szeretnének keresni, hogy legközelebb megint tőlük bérünk autót. A kisebb autókölcsönzőcégek esetében sok ott lenni, hogy ott viszont aztán hát belekötnek mindenbe. Uh-huh. Tehát a kicsi karc is ott volt, nem volt ott, a tanksapka hiányzik, nem, ablak nehezen ment fel, vagy könnyen, tehát gyakorlatilag mindenbe bele tudnak kötni, ezért én azt javaslom, hogy érdemes az autót lefotózni a saját telefonunkról is, még az autó kölcsönző látható helyszínén, amiért elvisszük. Fontos. Én megmondom őszintén, hogy egy hetes nyaralás során néha még ott a helyszínen szoktam egyszer-egyszer készíteni fotót, hogy azt mondják, hogy tegnap összetörtem, de hát nem, mert ma még itt áll. És amikor visszavisszük a kocsit, lehet, hogy néha kényelmetlen, meg nagyon szaladunk a repülőre már, de szálljunk rá időt, hogyha még utólag is kell megvárnunk, még mondjuk a kollégák jönnek, legyen fotónk az autóról, amikor leadtuk akkor is.
4: És nem csak fotónk, videónk is lehet, például arról, hogy az ablak az szépen fölmegye, vagy akadozva halad. Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, az időkeret tehát fontos, ezt is megtanultuk a mai beszélgetésből. Németh Péter segítségével próbáltuk átgondolni, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni az autóbérlést külföldön. Ő a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Még egyszer köszönjük, hogy szánt rá.
8: Köszönöm szépen.
4: Egy perccel járunk 9:30 után, a délelőtt most hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán arra reagált, hogy a Telex cikke szerint március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellitei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz közleményben tiltakozott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen. Mint írták, a Tisza kormány lépésről lépésre felszámolja Magyarország szuverenitását. Egy ingatlan finanszírozással foglalkozó üzletembert nevezett ki a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatójává az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy a hónap végétől Bill Palti irányítja a hírszerző szervezetek felügyeletéért felelős hivatalt. Itthon az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
9: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4: 4,5 perccel járunk 9:30 után. Évente több magyar családot, több ezer magyar családot érint az a dilemma, hogy a megbetegedett, az egyre idősebb hozzátartozójukat elkezdik-e otthon ápolni, vagy sem. Az otthonápolásnak nagyon sok pozitív hozadéka lehet, elősegítheti a gyógyulást, hiszen a beteg mégiscsak a saját életterében, környezetében fog megpróbálni fölépülni, a hozzátartozókra pedig ugyanakkor egy olyan feladat vár, amelyet sokszor igazán tapasztalatlanul és talán felkészületlenül is kezdenek meg. Ebben az élethelyzetben próbál segítséget nyújtani a Szent Ferenc Kórház, hamarosan egy olyan programról beszélgetünk, amely oktató program, és abban próbál segíteni, hogy például hogy fordítsunk meg egy beteget az ágyban, aki nem tud önmagán feltétlenül segíteni, de ennek a programnak igazán jó kiegészítése lehet a gondosóra program is. Ezekről a szerkesztő Messzesán György érdeklődött, beleértve magát az élethelyzetet is.
6: Ön inkább az otthoni gondozást, vagy az intézményi ellátást tartaná jobb megoldásnak egy idős hozzátartozó esetén?
5: Szerintem ez az adott helyzettől függ, hogy mennyire beteg valaki. Hogyha megoldható, akkor nem a kórházi ellátás lenne a legcélszerűbb a beteg számára, szerintem, hanem inkább a családi környezetben való lábadozás, gyógyulás. Ott azért mégis a saját környezetében tud gyógyulgatni.
6: Az ön ismeretség körében vagy családjában találkozott-e olyan helyzettel, amikor egy idős hozzátartozót kellett ápolni hosszan, tartósan?
5: Igen, sajnos a nagymamám 24 órás ellátásra szorult, úgyhogy ő az a kategória volt már, akit már szívesebben ápoltak otthon a családon belül, pedig ő azért kórházi ellátásra szorult volna.
6: Ez mennyire volt megterhelő az önök családjának, illetve jó lett volna, hogyha kaptak volna egy képzést vagy képesítést, hogy hogy is kell szakszerűen ellátni otthon egy beteget?
5: Szerencsére nem volt más ilyen jellegű beteg a családban. Jó lett volna, hogyha van valaki, aki tud nekünk segíteni ebben. Nem voltunk szakképzettek, magunktól kellett, hogy rájöjjünk dolgokra. Mindenféleképpen segített volna, hogyha picit tudtunk volna a mamának olyan ellátást nyújtani, amire valóban tényleg szüksége volt. Illetve ez a gondosóra program is egy nagyon jó kezdeményezés. Azt gondolom, hogy ez egy biztonságot tud adni a betegnek is, meg a családjának is, hogyha mégsem tudott lenni 0-24-ben az idős ember mellett, akkor ha bármi történik, akkor ő tud segítséget kérni, el tudja mondani, hogy mi a problémája, látják helyileg, hogy hol tartózkodik, és tudnak neki azonnali segítséget nyújtani.
4: A szerkesztő Messzesán György gyűjtött össze tapasztalatokat, és biztatom önöket is, kedves hallgatók, hogy SMS-ben vagy Viber üzenetben írják meg, hogy hogy oldották meg ezt az élethelyzetet, amennyiben volt már erre példa a családjukban. 0639666. Erre a telefonszámra érkezett egy üzenet, amelyben egy tapasztalt hallgatónk azt írja, hogy szerinte sajnos a betegápolás nincs tökéletesen megoldva Magyarországon. Egy 13 éves életszakaszt próbál leírni egy hosszabb üzenetben. Stroke után a jobb oldalára megbédult édesanyját próbált a hallgatónk ápolni. Az otthonában erdélyi asszonyok bevonásával, akik havonta ott lakva és havonta egymást váltva próbálták a gondozást megsegíteni, és az üzenet küldő hallgatónk azt írja, hogy hál' Istennek akkor ők még ezt anyagilag megengedhették maguknak a családban, ez ma már nem lenne így. Köszönjük az üzenetet, nem szó szerint idéztem az a lényeget próbáltam összefoglalni, remélem, hogy ez jól sikerült. A stúdióban dr. Juhász Rolandot köszöntöm, a Kormányzati Szolgáltató Központ Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét. A gondosóra programról fogunk beszélgetni, és aztán hamarosan telefonon kapcsoljuk dr. Toldi Sédel Emilt, a Szent Ferenc Kórház főigazgatóját is. De most akkor hadd forduljak dr. Juhász Rolandhoz. Hogy látják, ez egy jócskán elindult program most már. Ismerik-e elegen, használják-e elegen, tudnak-e rá támaszkodni?
12: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Azt tudom mondani, hogy szerintem már lasszóval is nehéz lenne találni egy olyan embert Magyarországon, hogy ne hallott volna a gondosóra programról. A felhasználók számát tekintve pedig azt tudom mondani, hogy több mint 1 millió regisztrált felhasználónk van, de ami ettől is fontosabb, hogy több mint 650 ezer aktív felhasználója van a programnak, tehát ők azok, akik folyamatosan napi szinten igénybe veszik a gondosórának a lehetőségeit és a nyújtott szolgáltatásokat. Egy másik megközelítés, ugye a háztartások számát nézzük, akkor ugye minden negyedik háztartásban már gondosóráról beszélhetünk, és egy másik nagyon fontos szám, ugye a gondosóra egy egész programot ölel magába, és azok a kontaktszemélyek, akik segítik a felhasználókat, ha őket is hozzászámítjuk ehhez a számhoz, akkor közel 2 millió emberrel vagyunk napi kapcsolatban.
4: Érkeznek az üzenetek folyamatosan. Egyik hallgatónk azt írja, hogy a férje idős szülei, akik egyébként 86 és 79 évesek, betegek és nehezen mozognak, de sajnos nem hajlandók ápolói és gondozói segítséget elfogadni, sőt még a gondosórát is visszaküldték, és arról számol be ez a családtag, hogy tehetetlennek érzik magukat, mert az ő, tehát a saját és a férje egészségügyi állapota már nem engedi meg azt, hogy napi szinten az ápolást biztosítsák, az idős hozzátartozók pedig valahogy nem értik meg ennek a szükségességét, vagy a kockázatokat. Ugye mik a kockázatok? Mit kell mérlegelnie a hozzátartozóknak? Mit kell mérlegelnie magának az érintettnek, amikor akár azon gondolkodik, hogy a gondosóra miben vagy hogyan fog segíteni? Vagy akár mondjuk azon gondolkodnak, hogy otthonápolásban segítséget kérjenek, vagy intézményi ellátáson gondolkozzanak. Ön hogy látja ezt, hogy ez a folyamat, ez milyen mérföldköveket tartalmaz?
12: Nagyon fontos leszögezni, hogy a gondosóra programnak az elsődleges célja az időseknek a saját otthonukban maradást biztosítani, minél tovább. Ugye tudjuk, hogy ez nagyon sok szempontból előnyös az idősek számára, és sokszor olyanok kényszerülnek idős otthoni ellátásra, akiknél egyébként a mindennapi biztonság, tehát az a biztonsági lehetőség, amit a gondosóra kínál, hiányzik, de egyébként képesek lennének az önálló életvitelre. Nagyon egyszerű a válaszom, hogy mit kell mérlegelni. Igazából én ellene nem tudok fölhozni semmit. Egy ingyenes szolgáltatáshoz van szó, amit regisztrációhoz kötött. Most már nagyon-nagyon sok ember használja. Én bízom benne, hogy sokan meg is osztják azokat a történeteket, amikor a gondosóra segítséget nyújtott. Egy oldalon látok hátrányt, és ehhez nagyon fontos a kommunikáció, és hogy minél többet beszéljünk a gondosóra működéséről. Ugye az idős emberek számára, főleg a 70 fölöttieknél, ez az okos eszköz azért egy nagyon nagy újdonság. Ha belegondolunk abba, hogy ez a pici készülék képes helymeghatározásra, képes beszélni élő szóval, kapcsolatot teremteni, képes konferencia beszélgetést létrehozni, elesésérzékelővel rendelkezik. Szerintem ez az a rész, amit ugye a hozzátartozóknak muszáj elmagyarázni és elfogadtatni, ezt mi is érezzük és mi is tapasztaljuk. Ugye ezért is van az, hogy igyekszünk minél több embert, minél több ismert embert is bevonni a program népszerűsítésébe, illetve azt gondolom, hogy azok a tapasztalatok, amik rendelkezésünkre állnak, és amiket folyamatosan osztunk is meg a közösségi média felületeken, fognak segíteni abban, hogy mindenki egyre jobban elfogadja ezt az eszközt.
4: Hát elsősorban ugye a közösségi média megosztásokban a tartalmak azok a fiatalabb hozzátartozókhoz fognak eljutni, oda kell ülni az idős hozzátartozónk szerettünk mellé, meg kell nézni közösen az órát, az eszközt is el kell kezdeni használni közösen. Azt hiszem, hogy ez a bevezetésnek a jó útja. Hamarosan folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést, de hallgat minket egy ideje már dr. Toldi Sédel Emil is, ő a Szent Ferenc Kórház főigazgatója. Jó napot kívánok és köszönjük a türelmét!
13: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
4: Önök indítottak egy olyan oktató programot, oktatási képzési programot, amelyben a hozzátartozóknak próbálnak segíteni akkor, amikor otthon próbálják ápolni az arra rászoruló családtagjukat, szerettüket. Itt a mérföldkövekről próbáltam az előbb kérdezni, és ezt a kérdést ezt még önnek is föltenném, hogy látja, hogy egy folyamatban egy család milyen mérföldköveken kell, hogy gondolkozzon azon, hogy képes-e egyáltalán otthon ápolni a beteg hozzátartozóját, szükség van-e külső segítség bevonására, és itt most nem csak az eszközre, mint a gondosórára gondolunk, hanem mondjuk arra, hogy akár ápoló oda járjon, vagy valaki, aki egyébként idegennek számít a családban, de mégiscsak segítsen, és mikor jön el az a pillanat, hogy intézményi segítségre van szükség, ezt föl tudják jól mérni a családok?
13: Azt gondolom, hogy a gyors válasz, hogy nem tudják fölmérni a családok, hiszen ők a családi életükbe általában egyszer-kétszer kerülnek egy élethoz során ilyen helyzetbe, és nyilvánvalóan be segítségkel, külső segítségkel. Mi ezt próbáltuk lemodellezni a Szent Ferenc Kórházba, a budapesti Szent Ferenc Kórházba. Évekkel ezelőtt megkutattuk ezt a témát, és erre dolgoztunk ki egy komplex ellátó rendszert, vagy egy segítő rendszert. Ha lehetséges, akkor ezt egy picit elmondanám, hogy hogyan van egy idősödő ember sorsa sok szempontból. Az egyik az, hogy az idősödő emberek és a családok sokkal jobban szeretnének otthon létezni és gyógyulni, mint a legkényelmesebb és a legkomfortosabb hely, és nekünk elsődlegesen ebbe kell segítenünk. Egy egészségügyi ellátóhely soha nem lesz olyan komfortos, soha nem lesz olyan megszokott, és sokkal több zavaró körülményt biztosít, hogyha csak ápolásról van szó. Ugye a Szent Ferenc Kórház belgyógyászat és kardiológiai rehabilitációt végez, és itt találkoztunk azzal a tényen, hogy nagyon sok olyan beteg kerül be az egészségügyi emelt szintű ellátórendszerbe, tehát ami nagyon drága az országnak és mindenkinek, akinek otthon lehetne maradni. Tehát az első lépés az mindig az, amikor van egy akár fizikai, akár szellemi átalakulás az élet sorával, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a lakást akadálymentesíteni. Mi ebben próbáltunk különböző, igen, parancsoljon.
4: Ez az a pillanat, amikor csavarjuk fel a szőnyeget, és itt most egy sláger első sorát idézem, amit fiatalon szokás énekelni, meg fiatalon szokás erre bulizni, aztán később jön egy második értelmezési réteg, és nem szeretném elviccelni, igen, ennek az emlegetésével az egész helyzetet, vagy komolytalanná tenni, de hogy valóban mondjuk az, hogy tekerjük fel a szőnyegeket, az ugye életbevágó.
13: Életbevágó a küszöböknek a megszüntetése, a fürdőszobának nagyon egyszerű átalakítása, tehát ez nem egy akadálymentes környezet kiépítése, hanem egy akadálycsökkentett környezet kiépítése. Ez az első dolog. Utána pedig a következő lépés az az, hogy akkor, amikor szükség van külső segítségre, akkor ezt a külső segítség szükségletet lehetőleg a beteg otthonába adjuk meg, és ha lehetséges, családtagot oktassunk. Ezért indítottuk el az otthonápolás képzést, amely otthonápolás képzés jelenleg minden hónapban egyszer folyik nálunk, de nyilván ez egy modell, amit szélesebbé kellene tenni, csak hát mi is erre kolduljuk a pénzt, mert ennek nincs finanszírozása. Ez arról szól, hogy azok a családtagok, akik látják, hogy az idősödő családtagjaikat, vagy akár feleségüket, férjüket otthon kellene ápolni, de nem ismerik ennek az ápolásnak a technikáját, azokat szakterületenként megtanítjuk, betegemelés, betegmoldatás, katéter elakadásnak a megszüntetése, sebkezelés, tehát ezek olyan egyszerű praktikák, amit nagyon sokszor házon belül is meg tudunk csinálni. Nyilvánvalóan, hogy ezek nem csak nővéri munkákat oktatunk, ez természetesen ingyenes, hanem ilyenkor a dietetikusaink, a pszichológusaink megpróbálják feltárni kis csoportokban ezeket a helyzeteket, hogy hogyan tudunk még ebbe segíteni, és nagyon sokszor ápolási eszközökre van szükség, amelyek drágák, akár bérletileg drágák, akár megvásárlásilag drágák, ezért ezeket mi megpróbáltuk Nyugat-Európába összekoldulni, és a területi önkormányzatok segítségével ezeket, akik végigcsinálták ezt az ápolást, és látjuk, hogy milyen eszköz kell, azoknak ingyenesen kihelyezni.
4: Hát itt konkrét családok életét fogják megismerni, ha valaki ezen a képzésen részt vesz, most már azt így a szavaiból érzem. Elsősorban ugye a Budapesten az első, a második és a 12. kerület lakosai jöhetnek, érkezhetnek, mert ehhez vannak közel. Tehát, hogy van egy ilyen földrajzi adottság. Tehát nyilván ez egy olyan modellértékű kezdem, amely az országban máshol is szükséges lenne, és talán az online változat is szükséges lenne.
13: Igen, de tulajdonképpen a következő lépés, ahogy el is kezdtem mondani, hogy milyen lépések vannak, az az online változat, amikor ugyanezt most fogjuk elkezdeni közvetíteni az oktatást különböző területekre, tehát bárhol, ahol nem beérkező emberek tudnak lakni. És akkor a következő lépés az az, hogy van egy olyan helyzet, amikor tehermentesíteni kell az otthonápoló családot. Erre is vannak modellek, ez a Hazamegyek program, amikor arra az egy-egy hétre vagy két hétre ezeket a betegeket, akiknek valóban szüksége van orvosi és egészségügyi ellátásra, ezeket kórházi környezetbe fölvesszük, azért vesszük föl, hogy ne égjen ki az otthonápoló. Mert nagyon sokszor karácsony előtt, sátoros ünnepek előtt, vagy egyáltalán nyáron azért kerülnek be ezek a betegek, mert a családi ápolók elmennek, kiszáradnak ezek a betegek, tehát azt gondolom, ezt meg lehet előzni, és akkor nem lesz egy gyors leépülés, mert egész más, amikor a beteg bejön az intézménybe egy mentővel, mint amikor tervezetten tudunk rajta valamit segíteni. És ami nagyon fontos, és itt talán egy kicsit felhívnám a figyelmet azért az okos órára, gondos órára, mert azért egyre több olyan beteget látunk, akik emiatt élnek. Tehát az elesés érzékelő, a segítségkérő, ez azt jelenti, hogy nagyon sok betegnél újraélesztés rátörés, tehát magyarul a ajtó föltörése, megtalálás történik. Ez az elmúlt egy évben sokszorosára nőtt ez a szám. És azt gondoljuk, hogy mindenkinek ez egy meglepetés volt, hogy ilyen nagy számban tudják ezt jól használni, ezt az eszközt, és valóban szükséges ez. Nekünk az volt a meglepetés, hogy ez Nyugat-Európában a legtöbb országban iszonyatos pénzekbe kerül. Ezt a családtagok fizetik, hogy legyen egy láthatatlan biztonság. Itt most megkapják az emberek, és valóban meg kell tanítani őket az eszköz használatára, főleg a föltöltésre, a leberülésre, meg néha ilyenkor a leberül, akkor beszél, ugye felhívják a diszpécserek, de akiknél ezt meg tudtuk tanítani, és ez benne a kórházba a családtagoknak is, és a betegeknek is megtanítjuk.
4: Na, tehát, hogy önök is nyújtanak ebben segítséget akkor, világos.
13: Abszolút. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan komplex rendszer, ami arról szól, hogy minél tovább lehessen a beteg otthon, minél inkább akadálymentesített környezetben a segítőknek bevonjuk a családtagokat, de ne égjenek ki a családtagok, és akkor, amikor kell, akár tervezetten az egészségügyi ellátás megtörténhessen, hogy utána visszakerülhessenek az otthoni körülmények közé, ahol mindenki szeretne lenni. Tehát azt a traumát is szeretnénk csökkenteni, hogy a fiatalok, meg a középső generáció, akik tulajdonképpen szendvics generáció, ellátják a gyerekeket és ellátják az időseket, azok ne érezzenek lelkiismeret kurdalást, hogy valamit szeretnének megtenni.
4: Amiben mégsem tudnak.
13: Ehhez akarunk egy segítséget adni.
4: Nagyon szépen köszönjük főigazgató úrnak a beszámolót, azt hiszem, hogy érezzük a helyzetnek a súlyát. Dr. Toldi Sédelemért hallották, a Szent Ferenc Kórház főigazgatóját, ahol tehát működik egy otthonellátást segítő oktató program. A stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, akivel a gondos óráról kezdtünk el a műsor előző szakaszában beszélgetni, és most ide fogunk még visszatérni. Hallgatóink is megerősítik a főigazgató úr elmondását, több olyan üzenet érkezett, hogy ez egyedül élő személyként voltam bajban, és a vészfunkciós zárbetét életmentőnek bizonyult. Tehát, hogy van visszacsatolás nem csak az orvos igazgatótól, hanem akkor a hallgatóktól is. Ugyanakkor azt is felveti valaki, hogy érdekes, hogy gondos órának hívják, mikor pont óra nincsen benne. No, de ne az elnevezésnél ragadjunk le, hanem ennél az életmentő funkciónak
12: én
4: az
12: azt gondolom,
4: ide térjünk
12: hogy
4: vissza.
12: Főigazgató úr kiválóan összefoglalta, és szakmailag is pótolhatatlanul azt, hogy mit jelent az otthonápolás. Nem véletlen, hogy mi nagyon korán együttműködésre is léptünk, és ugye ebben az otthonápolási képzésben a gondos óráról is adnak tájékoztatást. Nagyon röviden összefoglalva én azt tudom mondani, hogy az otthonápolásban a gondos óra egy keretet ad, egy keretet biztosít, és azt gondolom azt, hogy ingyenesen teszi azt, hogy a nap 24 órájában egy biztonsági hálót fűz a gondozott irányába, az hatalmas segítség a felhasználónak, de ugyanígy azoknak is, akik ugye az ápolást végzik. Egy hidat képez igazából az ellátott otthona és az egészségügyi szakellátás között, úgy, hogy egyébként egy diszpécser egy szakképzett egészségügyi végzettséggel is rendelkező személyek ülnek a diszpécser központban, tehát amikor a felhasználó lead egy jelzést, akkor ugye, hogy kicsit konkrétan rá is térjünk erre a számokra, hogy miben segít a gondosóra, hogy a havi szinten átlagban 30 olyan esetet detektálunk, amikor az elesés érzékelő valóban olyan élethelyzet miatt riaszt, ugye vannak ebből téves riasztások is, amikor ugye mentőszolgálat igénybevétel elére van szükség havi, 30 darab ilyen. Havonta közel 5000 olyan jelzés érkezik be a diszpécser központba, ahol valamilyen egészségügyi probléma, kisebb baleset, vagy éppen súlyosabb problémának a megoldására van szükség, de ehhez képest közel 20000 olyan eset van havonta, ahol a mindennapi élethelyzeteknek a megoldásában nyújt segítséget a diszpécser, illetve koordinálja azokat a kontaktszemélyeket, azokat az embereket, akik részt vesznek az ellátásban, és még egy nagyon fontos gondolat, hogy Magyarország teljes területén működik a gondosóra, ugye szemben a jelző rendszeres házi segítségnyújtással, tehát itt most nem csak arra kell gondolni, hogyha valaki ugye tényleg otthoni ellátásra szorul, hanem bármilyen élethelyzetben ezt igényben tudja venni, igenis az aktív idős korban is hatalmas segítség a gondosóra.
4: Két nagyon
12: ingyenesen teszi.
4: Két nagyon rövid kérdésem lenne, összesen fél percünk maradt ennek a megválaszolására, tehát kérem, hogy a rövid kérdés, rövid választ nyissuk most meg a műsor végén. Ha valaki most dönt úgy, hogy igényli, mikorra kaphatja meg, mennyi az átfutási idő?
12: Én azt gondolom, hogy a regisztrációt, sikeres regisztrációt követő 10 napon belül, ugye minden esetben a Magyar Posta az, aki kiszállítja ezt a készüléket. Egyébként még mindig naponta 80-100 ember regisztrál a programra, tehát a népszerűsége töretlen. Minden fórumon igényelhető.
4: És tud-e még bővülni, ingyenes. De akkor ezt szerint tudtát, hogy elbírja a rendszer, a diszpécserek száma,
12: elbírja
4: a
12: rendszer. Így van, azt tudom mondani, hogy az egész rendszer 1,5 millió felhasználóra lett paraméterezve annak idején, úgyhogy emiatt ne aggódjon senki, nem volt még semmilyen rendszer leállásunk.
4: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ezt a számot, a 80-100-at ez a műsor, ennek a beszélgetésnek az ereje is fogja tartani, vagy esetleg növelni is. Dr. Juhász Rolandot hallották, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, a gondosóráról beszélgettünk vele. 5 perc múlva lesz 10 óra, a hangtár rovatunk következik ma, Mátyásföldről szól.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
14: A mátyásföldi Szent József plébánia templom története rendhagyó módon indult, ugyanis nem az egyház, hanem egy civil szervezet álmodta meg.

0: Törölhetetlen a neogótikus templom történetéből.
1: 1899 és 1901 között elsőszülött, másodszülött fiúgyermekük 19 évesen és 25 évesen elhúnyt. Két évvel később a harmadik leánygyermekük 25 évesen elhúnyt. Aztán még három leánygyermekük fölnőtt és unokákat is hagyott rájuk. De hogy azért talán ebben a nagy áldozatkészségben, ami az ő életében kétségkívül megvolt, ebben a mély hite, elkötelezett vallásos élete mellett talán ezek a tragédiák is ott lehettek.
0: De hogyan is indult meg a konkrét tervezés, és milyen személyi szálak kötődnek az építészhez?
1: A 25 pályatervből választotta ki végül egy bizottság Weininger Ferenc műépítésznek a tervét. Weininger Ferencnek a felesége Palmem Józsefnek egyik leánya volt. És a terv az kitűnő volt, az akkori építész szaklapok is a legelismerőbb hangon írtak róla. Abban az időben a 10-20-as években gomba mód épültek ezek a külvárosi templomok. De azok között ez az akkor épült Mátyásföldi templom egy kivételes gyöngyszemnek számított.
0: Benicki Gáborné született Batthyány Ilona grófnő telket ajándékozott a nemes célra, így 1904-ben megkezdődhetett az építkezés. 1905. augusztus 27-én már meg is áldották az Úr új hajlékát Szent József tiszteletére.
1: Az akkor elkészült 17 üvegablakból 9-et a Palmhem család különféle ága finanszírozott.
0: A Walther Gida által készített eredeti festett üvegablakok a háborúban megsemmisültek, de a helyüket olyan neves művészek alkotásai vették át, mint Nagy Sándor, Gál Imre vagy Bay Ildikó.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Miskolcon FM 97,1.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Hamarosan egy 15 perc múlva jogi rovatunkkal folytatjuk majd a délelőtt műsorát. Az eltartási szerződésről beszélgetünk, hogy mi a kötésének a menete, ki köthetnek ilyet, és ki segít azoknak az időseknek, akik úgy érzik, hogy bár kötöttek szerződést, mégsem kapják meg a megfelelő segítséget. Állandó jogi szakértőnk dr. Kator Zoltán ügyvéd itt is marad velünk, úgyhogy tudják nem csak leírt üzenetben, hanem telefonon is keresni és kérdezni őt az eltartási szerződéssel kapcsolatban tehát. Fél 11 után pedig az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk, amely egy a cukorbetegséget megelőző állapot. Jó, ha tudunk róla, fegyelmezetten kell kezelni, és akkor talán egyre később, vagy várhatóan később lesz a cukorbetegségről szó az esetünkben. Ezek tehát témáink, mindezek előtt a krónika következik a stúdióban Bordi András és Bőti Attila.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
2: A német kancellár után ma a francia elnökkel tárgyal Magyar Péter miniszterelnök.
1: 7 ember meghalt a Donyecki régióban, amikor ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt.
3: Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Párizsban folytatódnak ma a Magyar Péter miniszterelnök tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élizé-palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
3: A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.
1: A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint a magyar diplomácia sikere, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb hatalmát képviselő német kancellár a hivatalában fogadta a magyar miniszterelnököt, akit mindössze 3 hete iktattak be.
3: Bauer Bence a Kossuth Rádióban emlékeztetett, Magyar Péter több gesztust is tett. A kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában. Hozzátette, a két ország között egyetértési pont lehet a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye.
4: Meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként. És például Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak, hogy 2027, de még 2028 se reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően.
1: Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Úgy tudni, 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte.
3: Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban és Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek.
1: Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. Értesülések szerint az amerikai elnök rávette beszélgető partnereit arra, hogy szüntessék be a térségben a nagyobb harcokat. Szakértők szerint Donald Trump a közel-keleti kérdés diplomáciai rendezésére törekszik, erről maga az elnök is beszélt hétfőn. Úgy fogalmazott, egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
5: Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri, aközben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára, mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás. Erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
3: Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte szándékát. A vezető kutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
6: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
1: Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légi kikötőinek egy részét is igénybe vették.
7: A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el. Ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
1: Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építette le az előző kormány az önkormányzatok önállóságát. Márki-Zay Péter azt mondta, kifosztották őket, mert a helyhatóságokra átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, hogy mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
3: A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt az átalakításokkal és fizetéscsökkentésekkel kapcsolatban. A tárgyalások ma kezdődnek. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetéseket esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
8: Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztességes európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogy ha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
1: Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az Országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
3: Torockai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét. A hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
6: Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az elég, mint hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
1: A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
3: A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
9: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
1: Javult annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. A Debreceni Klinikai Központban kezelik őket, egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
3: A Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én történt a robbanás a reggeli órákban. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé, a Tata és az M0-ás csomópont között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, érdemes a belső sávot választani.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, keleten lehet még napsütés, sok felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén tartós eső is lehet. A szél északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik. Délután a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már ismét sok napsütésre számíthatunk.
1: A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
11: Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbesztszennyezés? Tudja, mit tehet, ha az ön környezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és Osztrák-Magyar Bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti. Június 3-a a kerékpározás világnapja.
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Modernkori rabszolgaság.
13: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
12: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
14: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
12: Ami visszaterel az életbe.
15: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
12: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
16: Kik köthetnek és hogyan köthetnek eltartási szerződést, és ha már megköttetett, akkor ki felügyeli a garanciákat? Egyáltalán vannak-e garanciák, vagy védi-e valami azt az idős embert, aki ennek a szerződésnek az egyik fele, hogyha mondjuk úgy érzi, hogy ő mégsem erre szerződött, amit kap, akkor kihez fordulhat segítségért? Ezeket a kérdéseket igyekszünk a következő bő 10 percben körüljárni, és aztán állandó jogi szakértőnket, aki itt ül mellettem a stúdióban, dr. Kator Zoltán ügyvédet meg fogom kérni, hogy üljön át a telefonvonalakhoz, hogy önök ma ne csak SMS-ben vagy Viber üzenetben kereshessék őt, hanem föl is hívhassák tanácsért, természetesen ebben az adott témában, tehát az eltartási szerződéssel kapcsolatban. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
16: Nekem lehet, hogy téves emlékeim vannak, de ennek az egész szerződési formának, mintha lett volna korábban egy fölfutási időszaka, amikor én azt érzékeltem, hogy egyre többen fordulnak ehhez, vagy egyre gyakoribbá válik, hogy élethelyzeteket próbálnak akár ebben a szerződési formában rögzíteni, hogy ki mit ígér, ki mit ad cserébe, és lehet, hogy ez egy téves benyomás, ezek az én személyes emlékeim, szubjektív tapasztalatom. Hogy látja ezt? Mióta lehetőség ez Magyarországon, és mennyire gyakran használják az emberek?
17: Hogy mióta azzal megfogott, mert ezt nem tudom, hogy mikor vezették be. Szerintem az 59-es PTK biztos, hogy tartalmazta, de hogy előtte mi volt, azt tényleg nem tudom megmondani, de ez egy nagyon régi intézmény.
16: Hát ez egy jogtörténeti dolog is lenne, úgyhogy fordulhatunk a gyakorlat szerint.
17: Igen, tehát az állam nagyon erősen ellenőrizte ezt a szerződést régen, engedélyeztetni, ezt regisztrálni kellett, ma ilyesmi már nincsen, tehát ez egy polgárjogi szerződés, a polgári törvénykönyv szabályozza, és hát ugye csendes mosolyjal hallgattam műsorvezető asszonynak is az eltartási szerződés kifejezését.
16: Mindig ugyanis belefutunk ebbe a helyzetbe, mindig belefutunk, van a jogász és a szakmai nyelv, és van a köznyelv,
17: így van, így, ugyanis ez ugyanolyan, mint az albérlet. Ugye az is bérleti szerződés jogilag, és nem albérlet, de olyat még soha senki, nagyon ritkán hallottam olyat, hogy bérlakásban lakom. Tehát hol az albérletben? Tehát ez ugyanolyan, tehát a jogászok ezt tartási szerződésnek hívják. Erre csak azért hívom fel a figyelmet, és engem egyáltalán nem zavar a továbbiakban sem az eltartási szerződés, csak azért hívom figyelmet, hogy ez nem két külön dolog. Tehát a tartási szerződés, amiről beszélünk, ami gyakorlatilag én azt gondolom, hogy folyamatosan jelen van az életben, ahogy az idősek, idősödők egyedül maradnak, ugye erre adott esetben szükség lehet, hogyha a család nincs itthon, például külföldön él, lakik, vagy nem képes, vagy nem hajlandó az idős embert, vagy idősödő embert ellátni. Hát ugye egyedül maradni azért az egy óriási kockázat, minél idősebb valaki.
16: Vagy egyszerűen, ha nincsen család.
17: Vagy egyszerűen, ha nincsen család.
16: Egyedül él valaki, tényleg nem született gyermeke, nincsen hozzátartozója, akivel olyan viszonyban lenne, hogy egyáltalán. A tartási szerződést ki kötheti?
17: Bárki kötheti, az anyanyai ugye a tartásra jogosult és a tartásra kötelezett, tehát itt azért, és volt még egy szó, ami megütötte a figyelmemet, az ígéret kifejezés, ki mit ígér, hát ez azért annál egy szerződéses kötelezettség, tehát sokkal több. Itt szerződést kötünk, amit be kell tartani.
16: Inkább csak arra, és elnézést, hogy félbeszakítom, arra gondoltam, amikor így fogalmaztam, hogy ki mit ígér, hogy vajon van-e fix szerződés, amit meg kell ebben az esetben kötni. Tehát, hogy maga az, hogy mit adunk egymásnak, az a szerződés általában ugyanúgy magában foglalja-e, vagy az változhat, megbeszélés kérdését képezheti-e, hogy én azt ígérem neked, hogy, és te ezért cserébe, hogy.
17: Igen, tehát van ennek egy gyakorlata egyik oldalról, és ne felejtsük el, nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, hogy a szerződésekre vonatkozó szabályok is alapvetően diszpozitívak. Mit jelent ez a csúnya kifejezés? Ez azt jelenti, hogy a polgári törvénykönyv rendelkezéseitől a felek szabadon eltérhetnek, hogyha a PTK ezt kifejezetten nem tiltja. Tehát gyakorlatilag a tartási szerződés esetében esetében is arról van szó, hogy többféle tartási szerződés is úgymond kering a piacon, vagy van gyakorlata, mert egész egyszerűen a feleknek mire van szükségük, mit szeretne például egy idős ember. Szeretné, ha többet rányitnák az ajtót, vagy köszöni szépen, ő már begubózott, mufurc, hogy így fejezzem ki magam, és őt tartsák, de lehetőleg a legkisebb személyes kontaktusa. Különbözőek vagyunk, ezért aztán különbözőek az igények is. De mindenesetre a PTK azt mondja, hogy ugye a tartásra jogosult körülményeinek és a szükségleteinek a megfelelő ellátására vállal kötelezettséget az eltartásra kötelezett, gondozás, és természetesen a jogosult pedig ellenértéket fog teljesíteni, valamilyen vagyont juttat, vagy fizet rendszeresen, de inkább vagyont juttat, tehát gyakorlatilag, és ezt írásba kell foglalni, ami egy nagyon-nagyon jó rendelkezése a polgári törvénykönyvnek, tehát konkrétan milyen kötelezettségek lehetnek. Lakhatásbiztosítás, élelem, ruházat, gondozás, betegség esetén ápolás, gyógyítatás, és a halál esetén egy illő eltemettetés. Tehát gyakorlatilag valóban próbálja egyfajta közeli hozzátartozó pozícióba emelni a tartásra kötelezett a jog, és természetesen nem mindegyikre lesz adott esetben szüksége a tartásra jogosultnak, tehát ebbe meg kell valóban állapodni konkrétan.
16: Elég-e, ha a felek egymással állapodnak meg és leírják, mert mondjuk az internet a barátunk és sokféle szerződés minta meg is található ott, ahogy ön fogalmazott, sokféle van a piacon. Vagy szükséges bevonni egy harmadik felet, így mondjuk egy ügyvédet?
17: Az az igazság, hogy írásbeli kötelezettséget ír elő a polgári törvénykönyv, ha ingatlan tárgya ennek a tartásra kötelezett tartási szerződésnek, akkor kötelező vagy az ügyvéd, vagy a közjegyző, vagy a bejegyzett kamarai jogtanácsos, tehát akinek az ellenjegyzése, vagy tevékenysége, közjegyzői kiratba, vagy közokiratba foglalása szükséges ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzés történjen. De egyébként elvileg nem szükséges ez, gyakorlatilag nagyon javaslom. Tehát ez nem az a szerződés, amit főleg egy idős ember a saját tartására önállóan összekovácsol, összehegeszt, pláne ha a tartásra kötelezett hegeszti. Tehát azt meg aztán végképp nem javaslom, hogy a szerkesztést a tartásra kötelezettre bízzuk, tehát gondoljuk át, beszéljük át, és lehetőleg profival írassuk meg.
16: Ez tehát mindenkinek fontos lehet. És akkor ott gondolom, hogy a tartalmat azt sikerül átgondolni, tehát hogy az ügyvéd, vagy aki ebben a helyzetben, aki ebben a helyzetben segítőként jelen van, ő meg fogja vizsgálni az eltartottnak az életkörülményeit, és fog egy olyan szerződést fogalmazni, hogy azok ne legyenek rosszabbak, ne lehessenek rosszabbak, ha bár a folyamat az nyilvánvalóan egy változó folyamat lesz, amiben sok-sok alkalmazkodás szükséges.
17: A választ is meghallottuk a kérdésben gyakorlatilag, ugyanis pontosan ez a kulcsa. Ezeket a szerződéseket gyakorlatilag befejezni nem lehet, csak abba hagyni. Tehát ha valaki, már pedig az ügyvéd kollégák jelentős része azért gondosan jár el ezekben az ügyekben, és jó szerződéseket ír, megkérdezi az ügyfelét arról, hogy mit szeretne, milyen gondjai vannak, milyen élethelyzetben van, gyakorlatilag ezt fel kell mérni, és gondolni kell arra, hogy az idő múlik, a helyzet változik. Tehát ha nagyon-nagyon, és most ezek spontán javaslatok egy-kettő, de ha végig gondoljuk, hogy például mit várok el, hányszori hideg-meleg étkezést, hetente hány bevásárlást, hányszor idézőjelben kell, hogy beszélgessen velem valaki. Ezek olyan durván hangzanak, de ha kutyám van akkor, és hogyha megbetegszem, vigye le a kutyámat sétálni, vagy gondoskodjon róla. És így tovább. Ezek olyan élethelyzetek, amiket nagyon-nagyon keményen javaslok szabályozni, sőt, adott esetben, ha ez nem a valóságtól elrugaszkodott, akkor akár ennek az értékét is meghatározni, akár napi, akár heti, akár havi szinten. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha bármi probléma van, ahogy ez a kérdésnél is felvetődött, akkor utána a feleknek el kell számolniuk egymással. És sokkal-sokkal könnyebb, ha a felek, amikor még a barátság dúlt, akkor állapodtak meg az összegszerűségben, és az elszámolásban számolás elveiben is akár, mint hogyha utólag, amikor már kitört a feszültség, és a bíróságot nem tudom elkerülni. Tehát itt azért az előrelátás, az előre gondolkodás, amit még egyszer mondok, csak abba hagyni lehet, tehát olyan életszituációk következhetnek be, amire nem gondolunk, se az okiratot szerkesztő ügyvéd, se a felek adott esetben, de mégis érdemes ezt végig gondolni, és szépen, és korrekten, pontosan megfogalmazni.
16: Szóval, ha egyik vagy másik fél úgy érzi, hogy nem azt kapja, amit megfogalmaztak a szerződésben, akkor ez szerint a bírósághoz lehet fordulni?
17: Hát azért rögtön nem szaladnék a bírósághoz, de persze a vége ez, mint minden polgárjogi jogvitában. De az az igazság, hogy először írásban kell a tartásra kötelezettnek felszólítani a bizonyíthatóság érdekében, hogy mi a problémája. Lehet, hogy a tartásra kötelezett ezt nem is tudja, vagy nem is érzékelte. És akkor onnantól kezdve ezen változtat. Hogyha ez nem sikerült, akkor végső soron a bírósághoz kell fordulni. Ezt már abszolút nem javaslom, hogy önállóan csinálja az idős tartásra jogosult, hanem ebben az esetben ugye több megoldás lehetséges. Az egyik az az, hogy módosítjuk a szerződést, a másik pedig az, hogy elszámolás keretében megszüntetjük ezt a szerződést, és valóban elszámolunk azzal, amit ugye tartott. Na most egy nagyon csúnya kifejezés következik, ugye ezt úgy hívják, hogy szerencsekötelem. Tehát valóban csúnya, hiszen ez azt jelzi, hogy nem lehet tudni, hogy meddig kell ezt a tartási kötelezettséget teljesíteni, annak a várt vagyonnak a megszerzése ellenértékeként. Felhívom a figyelmet, hogy a tartási szerződés esetében a vagyon tulajdonjoga átmegy a tartásra kötelezetthez, tehát gyakorlatilag itt fenntarthat valaki egy haszonélvezeti jogot, akár, illetve azt is nagyon javaslom, hogyha ingatlanról van szó, akkor a tartási szerződés tényét, a kötelezettséget az ingatlan nyilvántartás tartalmazza. Ez nagyon-nagyon sokat segíthet. Tehát pontosan azért, hogy például a tulajdonjogot ne ruházza át egyébként a tartásra kötelezett, aki tulajdonos lesz, és amihez joga van.
16: Nagyon sok ingatlannal kapcsolatos kérdés érkezett, amióta a beszélgetést hallgatóink hallják, és egyikük azt veti föl, hogy a tartási szerződésben az a baj, ha ingatlannal kapcsolatos kérdést is tartalmaz, hogy ez nem biztos, hogy az ingatlan sorsa az lesz, ami, mert azt a rokonok elvehetik. Hadd előzzem meg ennek a kérdésnek a tisztázását egy másik kérdéssel. Köthet-e egy idős ember eltartási, pontosabban megtanultam öntől ma, tartási szerződést valakivel úgy, hogy vannak élő gyermekei, potenciálisan örökösei, és ők erről nem tudnak. Tehát köthet-e egy szülő a gyermek tudtán kívül tartási szerződést valaki mással?
17: Köthet. Nincs bejelentési kötelezettség, ez élők közötti jogügylet, és itt van egy bűvös szám, ez a 2 év. Ha és amennyiben 2 éven belül elhalálozik a tartásra jogosult, ebben az esetben el kell számolni vele, de alapesetben, ha ez 2 éven túli, abban az esetben viszont ez a vagyon tömeg, ami lehet egy ingatlan, bármi más, kikerül a hagyatékból eleve, tehát innentől kezdve ez nem része a hagyatéknak. Köteles rész se jár utána, míg ugye adott másik esetben, akár egy végrendelet esetében is, ugye, aki törvényes örökös lenne, ő köteles része jogosult, ami a törvényes örökrész 1/3. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben úgy kell tekinteni, ha a 2 év eltelt, és a tartás működik, minthogyha az a vagyon nem is lenne. Tehát ilyen szempontból. Nyilván itt utána ilyenkor meg szokták vizsgálni a körülményeket, milyen állapotban volt az, aki tartotta, tartotta-e valójában, működött-e ez a történet. Mondjuk egy életjáradéki szerződés, mert ez a párja, az gyakorlatilag ilyen szempontból egyértelmű, mert itt egy rendszeres fizetésről van szó, és ebben a pillanatban az világos, hogy érkezett vagy nem érkezett a pénzösszeg, tehát ezt nagyon könnyű bizonyítani.
16: Ezt a beszélgetést itt befejezni nem tudjuk, felfüggeszteni viszont muszáj, úgyhogy most megkérem Önt, hogy foglalja el azt a bizonyos jól megszokott széket a telefonvonalaknál, mondom a telefonszámunkat 061-es előhívóval, vagy 0630-as előhívóval 759-52-00, és akkor a következő 20 percben hallgatóink reményeink szerint elérik Önt, és kérdezhetnek a tartási szerződéssel kapcsolatban. Addig mi beszélgetünk beszélgetünk majd az inzulin rezisztenciáról, előtte pedig meghallgatjuk a legfrissebb híreket a Krónika mikrofonjánál Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter, a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül középpontba. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső várható, többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12-19 fok közé hűl a levegő.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
16: 4 perccel járunk 10:30 után, a következő 20 percben az inzulin rezisztenciáról fogunk beszélgetni, amelyet szokás a cukorbetegség előszobájaként emlegetni. Vajon genetikailag kódolt-e, hogy kinél alakul ez ki, tehát aki később cukorbeteg lesz, az korábban inzulin rezisztense, függetlenül attól, hogy tud-e róla vagy sem, ez is ki fog derülni, meg hát beszélgetünk arról is, hogy milyen tünetekre érdemes figyelnünk a mindennapok során, hogy rájöhessünk arra, hogy inzulinrezisztensek vagyunk. A szerkesztő Cseszregi Balázs egy érintettel találkozott, aki igen fiatal, mert hogy egyre több a fiatal érintett, ő például a 20-as évei elején jár.
19: Ilyen fiatalként mikor szembesült az inzulin rezisztenciával? Egyáltalán magát a fogalmat ismerte?
20: A fogalom ismert volt számomra. Ez az egész egy nőgyógyászati vizsgálat során derült ki. Ugyanis ott kiderült, hogy PCOS nevű betegségem van, amihez gyakran kapcsolódik inzulin rezisztencia.
19: Tehát akkor magyarul nem is azért ment el, mert mondjuk a cukorra gyanakodott, más dolog miatt kellett menni.
20: Igen, egy általános vizsgálat miatt mentem, és akkor derült fény erre is.
19: És miért kellett elmenni? Milyen tünetek voltak?
20: Rendszertelen menstruációm volt, emiatt mentem el kivizsgálásra, és ott a petefészkemben cisztákat találtak, ami miatt elküldtek vérvételre, és az IR miatt egy terheléses cukorvizsgálaton is átestem.
19: Bocsánat, az a vérvételből derült ki az IR?
20: Igen, tehát akkor volt egy terheléses vércukorvizsgálatom, és annak az eredménye mutatta ki.
19: Mi jutott eszébe, mert hogy nekem azt mondják, hogy inzulin rezisztencia, megrántom a vállamat, oké, de mi az?
20: Hát először is elkeseredtem és megijedtem, hogy milyen problémám van, de utána az orvosok megnyugtattak, hogy ez életmódváltással karbantartható, javítható. Ebben ez alatt értem a táplálkozást és a mozgást, tehát azóta én erre figyelek, rendszeresen járok edzőterembe és figyelek a táplálkozásra. Ennek köszönhetően szerencsére javultak az eredményeim is, évente járok vérvételre és terheléses vizsgálatra, úgyhogy így azért nyomon tudom követni a javulást.
19: Akkor ez azt jelenti, hogy gyógyszert nem is kellett szedni?
20: Nem, szerencsére nekem nem olyan durva az IR-em, emiatt nem szorulok gyógyszeres kezelésre.
19: Az inzulin rezisztencia az tulajdonképpen a cukorbetegségnek az előszobája is lehet. Van esetleg a családban, aki ilyennel küszködik?
20: Igen, van a családban, például a nagymamám is cukorbeteg, emiatt különösen kell figyelnünk így a családban erre.
19: Tehát ez akár genetikai probléma is lehet, vagy genetikából adódhat?
20: Úgy gondolom, hogy igen.
19: Mozgáson kívül milyen életmódváltást hajtott végre? Tehát itt gondolok elsősorban nyilván a táplálkozásra.
20: Tehát elsősorban kerülöm a cukrot és a fehérlisztet, igyekszem ezek nélkül táplálkozni, alternatívákat találni.
19: Gondolunk itt arra, hogy nagyjából úgy kell étkezni, mint egy cukorbetegnek?
20: Hát igyekszem, igen, teljes mértékben.
19: És a mozgás az mennyire lett része az életének, vagy ahhoz képest mennyire lett része, mint előtte?
20: Előtte is mozogtam, azonban nem ennyit, és nem ilyen tudatosan. Azóta igyekszem heti 3-4-5 alkalommal valamilyen testmozgás beiktatni, az általában súlyzós edzés formájában valósul meg.
19: És így visszakerültek az értékek a normális értékekre? Úgy mondja, hogy évente végeznek ilyen terheléses vizsgálatot?
20: Sokat javult már, hát még nem tökéletes, de a kezdeti állapothoz képest sokat javult.
19: Akkor tulajdonképpen ezt időben elkapták, és mondhatjuk, hogy ijesztő volt elsőre, de jól jött ki belőle.
20: Így van.
16: A szerkesztő Cseszregi Balázs egy az inzulinrezisztenciában igen fiatalon érintett hölggyel beszélgetett. 0639666, ha van tapasztalatuk, amit szívesen megosztanának, akkor erre a számra akár Viber üzenetet vagy SMS-t is küldhetnek. Két beszélgető társam várakozik a vonalban. Először hadd köszöntsem dr. Skorán Ottó belgyógyászt, az XMed 360 Medical orvos igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
16: És velünk tart a Semmelweis Egyetem dietetikus munkatársa is, Szabó Adrián. Annak is köszönöm, hogy tanácsokkal szolgál majd a hallgatóknak. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
16: De most akkor belgyógyászati szempontból tekintsünk rá erre az állapotra. Helyes-e azt mondani, mert azt hiszem, hogyha valaki erről elkezd olvasni, akkor rögtön ez a kifejezés jön szembe, és én is sokat használtam ma, hogy ez a cukorbetegség előszobája. Doktor úr, ez így van?
2: Ez abszolút így van, tehát gyakorlatilag, ha úgy tekintünk erre a betegségre, mint nem is egy betegség, egy állapotra, amikor ugye a szervezetünkben ugye az inzulin rezisztenciáról van szó, tehát az inzulin, mint egy hormon, amelyiknek az a feladata, hogy segítse a sejtekbe a cukrot bejuttatni. Ez olyan, mint egy kulcs, amely beengedi a cukrot a sejtekbe, és inzulin rezisztencia esetén a sejtek egyre kevésbé reagálnak el a kulcsra, és ezért a szervezetünk egyre több inzulin termel ahhoz, hogy a sejtekbe be tudja engedni a magát a glükózt, és ezáltal a szénhidrát anyagcserét fönn tudja tartani.
16: Az inzulint a hasnyálmirigyünk termeli, tehát ha jól gondolom, akkor a hasnyálmirigyünk áll egy folyamatos szolgálatban, egy túlpörgött állapotban.
2: Pontosan így van. Pontosan így van, egy túlpörgetett állapotba kerül, és egy idő után az évek, évtizedek alatt ki tud merülni, és ez a kimerültség okozza azt, hogy már nem fog tudni termelni annyi inzulint, az inzulin termelés lecsökken, és kiarakul maga a cukorbetegség.
16: Genetikailag kódolt ez a helyzet? Tehát, hogyha mondjuk látom a családomban, a felmenőim között, szüleim, nagyszüleim, vagy akár oldalági rokonok, nagybácsik, nagynénik között, hogy vannak kettes típusú cukorbetegek, akkor jobb, ha figyelek?
2: Abszolút. Nem mondhatjuk ugye az egyes típusú inzulin függő cukorbetegségre lehet mondani, hogy hogy ismerünk olyan géneket, amelynek a megléte az a hajlamot növeli. Itt ilyen több génes öröklésről van szó, tehát ha a családban előfordult meg valakinek egy cukorbetegség, elhízás, de akár egy korai szívbetegség, akkor biztos, hogy nagyobb a kockázat. Tehát a genetika önmagában nem elegendő. Mi azt szoktuk mondani, hogy a genetika betölti a fegyvert, de gyakorlatilag az életmód húzza meg a ravaszt.
16: És akkor ez a kulcs, vagyis azt hiszem, hogy most már akkor értem, hogy a fiatal érintett hogyan tudta elérni azt, hogy egy jelentős életmódváltással ugyan, de mégiscsak az inzuli rezisztenciáját kordában lehet tartani, mert akkor az életmód az legalább annyit számít, mint a genetikai adottság.
2: Sőt, az életmód szerintem többet számít, hiszen nagyon sokan vannak genetikailag, rengeteg gént öröklünk, és ha tovább megyek az epigenetikára, mint egy új tudományágra, gyakorlatilag a genetikai hajlamunkat az életmódunk tudja módosítani is. Tehát bizonyos gén elváltozások azok tudnak módosulni is az életünk során, tehát hogyha életmóddal mi ki tudjuk korrigálni az esetleg rossz génünket, az a genetikánkra is visszatudhatni.
16: Doktor úr, hogy lehet rájönni arra, hogy valaki inzulinrezisztense? Ez egy átlagos vérvizsgálatból, ha a cukorérték még nagyjából a helyén van, de az inzulin egyébként már elmozdult, ami ugye egyébként egy cukorterheléses vizsgálatból tud kiderülni. Hát nem fogunk erre rájönni.
2: Hát egy alapvizsgálatra szükség van. Tehát az alapvizsgálatnál, ami az alap rutin laboratóriumban benne van, egy vércukorvizsgálat, meg kell nézni a hemoglobin A1C nevű paramétert, amelyik a vörösvérsejtünkben, vörösvértestünkben lévő úgynevezett hemoglobinnak egy glikált hemoglobin, tehát a vércukor függő szintjét mutatja, ez megmutatja az előző 3 hónapban milyen volt a vércukor szintünk, tehát ez egy árulkodó jel, hogyha ez magas, akkor nagyon sokszor egy magas vércukor szintben töltöttük az időnket. Emellett érdemes megnézni a széruminzulin szintet, és ebből tudunk számolni egy indexet, amit úgy hívunk, hogy HOMA index, ami jelzi azt, hogy milyen hajlamunk van az inzulin rezisztenciára. Szükség esetén, amikor gyanú van, akkor érdemes megcsinálni a cukorterheléses vizsgálatot, ezt mindig inzulin terheléssel szoktuk megcsinálni.
16: Kérem Önt, hogy maradjon még velünk vonalban, de most engedje meg, hogy megszólítsam Szabó Adriánt, a Semmelweis Egyetem dietetikusát. Az életmódváltás része az, hogy az étkezést is át kell alakítani, gyakrabban kell majd magunkhoz venni élelmet. A fiatal érintett itt a beszélgetés elején úgy fogalmazott, hogy hasonlóan kell étkezni, táplálkozni, mintha valaki cukorbeteg lenne. Más érintettek SMS-ben vagy Viber üzenetben küldtek ötleteket, hogy ők a 160 g-os szénhidrát diétát tartják, ami ötszöri étkezést jelent, és naponta összesen 160 g-nyi szénhidrát ellenőrzött, tehát mért bevitelét, hogy mennyit a reggelivel, mennyit a 10 óraival, és így tovább. Mások pedig azt írják, hogy ez már idejét múlt. Most ez itt hirtelen sok kérdés egyszerre. Dietetikai szempontból mit kell csinálni, ha valaki kezelni szeretné az inzulin rezisztenciáját?
4: Én az első kérdés részre reagálnék, amikor az a kérdés, hogy az életmóddal, hogy hogyan lehet befolyásolni, és úgy kell étkezni, mint egy cukorbetegnek. Ez egy nagyon fontos, kiemelendő tévhit, hogy nem úgy kell étkezni inzulinrezisztenciával, mint egy cukorbeteggel, hanem inkább arra szeretjük ráhúzni a fókuszt, hogy arra irányítani a fókuszt, hogy úgy kellene étkezni egy inzulinrezisztenciával élőnek, mint ahogy annak az embernek, aki egyszerűen egészségesen akar étkezni. És még a cukorbetegség étrendjét is szeretjük inkább azzal a megközelítéssel megértetni, hogy ez gyakorlatilag ugyan azok a szabályok érvényesek rá, mint az egészséges étrendre. Nyilván egy inzulinfüggő cukorbetegségnél fontos számolni a napi bevitt szénhidrátok mennyiségét. Viszont inzulinrezisztenciánál a 160 g a sajnos sose volt idejében, nem lett idejét múlt, az sosem volt igazán szakmailag valid, mert hogy inzulinrezisztencia esetén, mivel az még, hát igaz, hogy a cukorbetegség előszobája, de ez életmódváltással tökéletesen meggyógyítható és kezelhető és megállítható, és itt a lavinát azt nem lassítjuk, hanem teljesen meg lehet állítani és visszafordítani. És itt az lesz nagyon fontos, hogy milyen minőségű szénhidrátokat fogyasztanak az emberek, de az, hogy ötször kötelező lenne étkezni, ez így általános tanácsként egyáltalán nem állja meg a helyét,
21: és a szénhidrát számolás is sokkal kevésbé fontos, sőt alapvetően nyilván megtanítunk így mennyiségeket, de sokkal életszerűbben adagnagyságokat határozunk meg, inkább arra reagálva, hogy az adott páciens, vagy az ember, vagy a beteg mennyi szénhidrátot igényel az adott életmódjához igazodóan, de a számolgatásnak nincs értelme, és a 160 gramm az így univerzálisan pedig abszolút hibás ajánlás, mert sajnos sokszor találkozunk azzal, hogy egy ambuláns lapra automatikusan ráírják, hogy 160 gramm szénhidrát diéta, akkor is, ha valaki 150 centi magas, és akkor is, hogyha 180 centi magas, és ilyen 20-30-40 kilós különbség is lehet a páciens között. És az még nagyon fontos, hogy az inzulinrezisztencia az azért sem önmagában a cukorbetegség előszobája, mert ez egy komplex anyagcsere állapot, és nem önmagában az inzulintermelés és a szénhidrát bevitel egyensúlya lesz ennek kezeléséhez a kulcs, hanem sokkal komplexebben a teljes életmód, ezért hiba csak arra fókuszálni, hogy hány gramm szénhidrátot viszünk be. Nagyon fontos a telített meg a telítetlen zsírsavak aránya, a nagyon színes zöldség és gyümölcs fogyasztás is, úgyhogy én nagyon szeretem elvinni a lényegre az irányt, és nem csak önmagában a cukorgrammozás vagy a szénhidrátgrammozás, de itt az érintett hölgy, amit mondott, hogy figyel arra, hogy ne egyen hozzáadott cukrot, meg finomított lisztet, alapvetően, hogy nem erre fókuszál, az egy nagyon fontos. Tehát, hogy
5: ez egy jó irány.
21: Persze, de ezennél sokkal komplexebb, ha tényleg meg akarjuk állítani ezt a folyamatot és kezelni az alapokot.
5: Komplexebb annyiban, hogy akkor az étkezés az egyik pillér, a mozgás, a stresszkezelés biztosan másik kettő lesz. Mit tenne még hozzá?
21: Hát itt a komplexitásra én arra gondoltam, hogy nem a szénhidrát mennyiségére kell csak odafigyelni, hanem arra, hogy tényleg a teljes értékű gabonákat fogyassza valaki, és ne az legyen a megközelítés, hogy akkor lecserélem a búzalisztet, és csak zabtahely lisztet használok, mert ez még így önmagában kevés. Vagy például nem figyelnek arra, hogy akkor ne csak a kristálycukor ne legyen, hanem a barna cukor se, a nátcukor se, az agáve szirup se, meg semmilyen szirup.
5: A méz? Hallgatóink közül van, aki kérdezi. A méz sem. Jó.
21: A méz sem. Igen. A méz bizonyos szempontból egy nagyon jó, egészséges dolog lehet, de cukoranyagcsere szempontjából gyakorlatilag ugyanúgy glükózból, fruktózból áll, mint egy kristálycukor, úgyhogy inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség esetén az sem javasolt, de fontos, hogy az inzulinrezisztenciánál egy kevés méz, hogyha ez valakinél mondjuk egy mokáskanálnyi délután a gyümölcsös túrókrémre, akkor az beleférhet, de alapvetően ezeket nem szoktuk kifejezetten javasolni.
5: Köszönöm a választát, és kérem Önt is, hogy maradjon még vonalban, de most akkor térjünk vissza, mondjuk azzal a kérdéssel doktor úrhoz, doktor Skorán Otto belgyógyászhoz, hogy mit kockáztat valaki, ha inzulinrezisztencia derül ki nála, és nem vált életmódot, fölírják a gyógyszerét, és azt úgy veszi be, hogy minden mást ugyanúgy csinál. Itt ugye a cukorbetegség a hosszú távú következmény, de nem biztos, hogy az egyetlen következmény.
7: Így van, és visszacsatolok a kolléganőnek az elmondottaihoz, hogy igazándiból, ha az inzulinrezisztencia kiderül, akkor ez a folyamat visszafordítható 100%-ig. Tehát hosszú éveknek, évtizedeknek kell eltelni ahhoz, hogy a cukorbetegség kialakuljon, és általában nem is a gyógyszeres kezelés az elsődleges probléma. Tehát nem az elsődleges kezelési forma. Ami még nagyon fontos, hogy a cukorbetegség együtt járhat a különböző kardiovaszkuláris rizikóknak a növekedésével, tehát 15-20 év alatt ki tud alakulni egy olyan állapot, ami a szívet ellátó és az agyat ellátó, különböző fontos szerveket ellátó ereknek a meszesedése alakul ki, és nagyban növeli a rizikót egy 50-60 éves korban előforduló stroke, szívinfarktus és az egyéb tünetekhez.
5: Igen, hát ha belegondolunk abba, hogy a témánkat egy nagyon fiatal, egy a 20-as éveiben járó fiatal hölgy történetével kezdtük el, hogyha az ő életkorához most hozzáadunk mondjuk 15-20 évet, akkor ő még mindig csak egy középkorú nőnek számít. Majd.
7: Pontosan.
5: Tehát itt az életminőség nem mindegy szerint a jelenlegi, meg a jövőbeli sem.
7: Így van, és ez nagyon hozzátartozik, hogy ugye minden mindennel összefügg, mindig ezt szoktuk mondani, és az inzulinrezisztenciát és egy csomó minden kiválthatja, tehát az életmódunk, a táplálkozáson kívül a stressz,
2: Nagyon fontos említenem még az alvás problémákat, amit sokan nem vesznek nagyon komolyan, de azt gondolom, hogy az életünknek majdnem a felét alvással töltjük, és én a praxisomban nagyon-nagyon sok rossz alvás mintázatú pácienssel találkozom.
5: Mi a rossz alvás mintázat? Gyorsan hadd kérdezzem meg.
2: A rossz alvás mintázat az, amikor nem tudja a páciens végig aludni az éjszakát, éjszaka fölébred többször, nem tud visszaaludni, esetleg olyan jellegű fizikai problémái vannak, ami horkolás. A horkolás az egy olyan betegségnek lehet a jele, amiben a felső légutak ugye elzáródnak, az elzáródással hirtelen oxigénhiány lép föl. Ezt alvási apnoi szindrómának hívjuk, ez kezeletlenül gyakorlatilag szintén a cukorbetegség növeléséhez járó betegséget tud okozni. Tehát gyakorlatilag minden összefügg ebben a történetben. Hát amit szoktuk mondani, az a pilléreket, hogy legyen mozgás, legyen jó táplálkozás, az alvási mintázat, a mentális rezilienciánk legyen rendben. Tehát ez a négy fő pillérrel szerintem sokat tudunk tenni az egészségünkért.
5: Három és fél percünk maradt, hallgatói kérdéseket szeretnék föltenni önöknek. Először Szabó Adrián dietetikushoz fordulnék. Egy hallgató azt kérdezi, hogy ilyen esetén keserű csokoládé fogyasztható-e?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, és itt visszacsatolnék arra, amikor azt mondtam, hogy abszolút megengedhető egy mokkáskanál méz, hogyha valaki azzal be akar ízesíteni, mondjuk szezonálisan eper nem lett elég édes, és a délutáni édességhez arra szükség van. És az étcsokoládé egy nagyon jó példa erre, hogy minél magasabb egy csokoládénak a kakaó tartalma, mondjuk ha 70-75%, akkor abban már csak 25-30% cukor lesz. És hogyha mondjuk valaki szereti még a 80-85%-os étcsokit is, akkor pedig abban már csak 15-20% cukor lesz. És mivel a csokoládé teli van, a kakaóbab maga antioxidánsokkal, egészségvédő vegyületekkel, ami a doktor úr által említett kardiovaszkuláris rizikót is tudja csökkenteni, ezért egy jó minőségű étcsokoládét kifejezetten javaslunk, és akkor ha még valaki emellé eszik egy kis diót is például, akkor az egy egészen komplex mikrotápanyag, vitaminokra és ásványanyagokra is gondolunk, illetve az étcsokoládé nagyon jó rostforrás, ezt nem szabad elfelejteni, aki inzulinrezisztenciával él, az pontosan tudja, hogy a rostoknak milyen fontos szerepe van. Ez nem csak azért, mert lassítja a szénhidrát felszívódást, hanem azért, mert a tápcsatornánkban élő mikroorganizmusok működését is támogatja, és azok összefüggésben vannak a hormonális rendszerünkkel, tehát komplexen tudja kezelni akár az inzulin rezisztenciát is, úgyhogy étcsokoládét, hogyha valaki szereti, szeretek inkább így fogalmazni, mert nem lesz egy jó minőségű étcsokoládé keserű, de tudom, hogy a köznyelvben szerepelik.
5: Igen, hát ez itt elő szokott fordulni. Na most két kérdésem van, még egy önökhöz, úgyhogy kérem Adrián, hogy bár tudom, hogy hosszabban szeretne biztosan válaszolni, de most a következő tejügyi kérdést, ezt próbáljuk meg egy kicsit rövidebben. Egy másik hallgatónk azt kérdezi, hogy ő a kávéjába mindenképp kell, hogy öntsön reggel és délben tejet, és hogy ez lehet-e a szokásos tej, vagy ha növényi, akkor melyiket válassza?
6: Lehet a szokásos tej. Kérdés lesz ennek a mennyisége, mert önmagában egy nagyobb inzulinválaszt igényelhet a tej, bár a vércukor emelő hatása nem drasztikus, tehát hogyha ez neki fél deci tej, akkor lehet a normál tehén tej, abból mondjuk mindennapokra a felnőtt embernek 1,5%-osat javaslunk, ha pedig növényi ital, akkor mindenképpen nem a rizs és a zabalapúakat javasoljuk, hanem a mandula, vagy a kókusz, vagy egy napraforgó ital például.
5: Köszönöm a választ. Egyébként 1,5-2 decire kérdez rá a hallgatónk, az egy kicsit akkor több, mint amit a dietetikusunk Szabó Adrián most kiemelt. De akkor dr. Skorán Otto belgyógyászhoz még egy gyors záró kérdés. Ez szerint akkor jól érti-e a hallgató, hogy az inzulin rezisztencia az leküzdhető?
2: Na, abszolút. Tehát, és az eseteknek a nagy részében leküzdhető életmódváltással, viszont ehhez ez nagyon-nagyon fontos az életmódváltás, és ez nagyon-nagyon szigorú szabályokat be kell tartani. Amit az előzőben a hallgató elmondott, vagyis hát a páciens, aki megszólalt, az egy nagyon-nagyon jó példa volt, tehát gyakorlatilag ezeket a dolgokat betartják, akkor ez visszafordítható mindenféleképp.
5: És akkor még egy gyors kérdés, de tényleg csak egy gyors választ válok most már doktor úrtól, hogyha a házi orvos úgy érzi, hogy nem indokolt a terheléses cukorvizsgálat, kitarthatunk-e abban, hogy mégis kérjük? Mert úgy érezzük, hogy van valami tünetünk, ami megmagyarázhatatlan, vagy nem megmagyarázott.
2: Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ha a házi orvos valami miatt ezt nem tartja indokoltnak, akkor erre megvan az ok, vissza kell kérdezni a kollégától, mert lehet, hogy olyan jellegű probléma van, más egyéb betegség van a háttérben, ami miatt nem javasolja a vércukorterhelésnek az elvégzését. Azt gondolom, hogy a vércukorterhelés elvégzése nélkül is az alaplaborokkal elég pontosan képet kaphatunk, és amikor az eltérés már nagyon elcsúszik, akkor mindenféleképpen diabetológus szakorvost érdemes volt keresni.
5: Mindkettőjüknek köszönjük a tanácsokat, dr. Skorán Otto.

0: Szerződés esetén arról van szó, hogy az örökhagyó a vele szerződő felett magának vagy a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás vagy életjáradék vagy gondozás ellenében valamilyen vagyonra, vagyonrészre az örökösévé nevezi, a másik fél pedig kötelezettséget vállal a tartás, az életjáradék és a gondozás teljesítésére. Anélkül nincs is annyi időnk, hogy végigmenjük az összes különbségen, tehát ugye itt az a nagy különbség, hogy az egyik esetben a tulajdonjog már átmegy a tartás életjáradéki szerződésnél, az öröklési szerződés pedig gyakorlatilag egyfajta általános jogutódlás halál esetére, vagy speciális jogutódás, attól függ, hogy hogy kötötték meg ezt a szerződést, tehát ez egy nagy különbség. Tehát gyakorlatilag így foglalnám össze, és ugye ez a nagy egy dologra még föl van figyelmet, az öröklési szerződésnek nagyon szigorú alakiságai vannak.
1: Tehát ezt semmiképp sem tudjuk szakember segítségével.
0: Meg tudjuk, csak nagyon utána kell nézni, hát, de jobb szakemberre lesz is.
1: Igen, azt hiszem, hogy akkor talán tanácsként adjuk mégis ezt. És akkor térjünk vissza a legalapvetőbb kérdéshez. Ha valaki kötött tartási szerződést idős emberként, és úgy érzi, hogy nem tudja magát megvédeni az ügyben, nem tud intézkedni, de elégedetlen, és tartósan így van, és nem tudja megbeszélni, akkor hová forduljon legelőször? Kihez forduljon segítségért?
0: Mindenféleképpen a kormányhivatalokon belül működő gyámhatóságokat keresse meg, és ők meg fogják találni akár a gondnok kirendelését, akár eseti ügygondnoknak a kirendelését, attól függ, hogy miről van szó. Tehát aki segít ebben a történetben, nyilván, hogyha nincs olyan hozzátartozó, akivel kooperálni tud, ez nagyon-nagyon fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor egy hét múlva is számítunk a munkájára.
0: Én is nagyon köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
1: A Délelőtt csapata nevében elköszönök most önöktől, a munkánkat hangmérnökként, Hajósi Bence gyártásvezetőként Szöllősi Éva segítette, és köszönöm figyelmüket a két szerkesztő, Messesán György és Cseszregi Balázs nevében is. Bakanitát hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
4: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csak nem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben keletkeztek károk. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőd nagy menesztés.

0: éről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz közleményében tiltakozott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen. Mint írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. A választási kampányban sem szabadna plakátot tenni a villany- és telefonoszlopokra, hirdetőtáblákra vagy fákra. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé lehet zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
3: Hagyományok.
4: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
3: Tehetségek.
5: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
3: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az MRM www.szerelme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
6: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
1: Minden egy 1956-ban elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet 1989-ben folytatódik. A Sixon működő manufaktúra ma már világhírű a szakmában. Cukor, csokoládé és marcipán díszeket készítenek itt. Egyedi mintákkal és szinte mindent kézzel. New Yorkban is kaphatóak a termékeik. Idegenvezetők is kísérőnk lesznek a mai nap folyamán. A Bombasszai Dekor Kft. Ügyvezetői Kuszman Ágota és Budai Csaba. És mielőtt még belépnénk az épület, azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljesen beöltöztünk tetőtől talpig. Tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
9: Mondhatnám, egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elől.
1: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet most, amit még egyszer majd kezet kell mosni.
9: Legalább még egyszer, igen.
1: Ennyire fontos.
9: Köszönöm igen, szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát. Üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény a folyamatos kézmosással együtt.
1: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
9: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
1: Merre vezet az utunk?
9: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
1: Több mint 30 éves manufaktúrába, de azt mondta Ágota, illetve Budai Csaba ügyvezető, hogy azért a történetük, jó napot kívánok, sokkal-sokkal messzebbre nyúlik vissza, és sokkal távolabbra, több mint 100 éves múlttal rendelkezik.
9: 110 év legalább, igen, 110 év legalább. 1917-ből van egy fényképünk, ahol a cég alapító Franz Bombasszai az első cukrászoknak tartott tanfolyamot dekoráció készítésről. A fényképen nagyon komoly úriemberek látszanak, fehér kötényben, fehér sapkával, a csapka nélkül, és büszkén állnak egy torta, ülnek egy torta mögött, ami az akkor készített dekorációval van díszítve.
1: 1917-ben, hát dúl az első világháború. Hogy jutott valakinek eszébe nem tortát készíteni, hanem tortára rá rakható díszeket? Volt erre alapanyag? Hát akkor még nem tudom, szerintem jegyre vették a cukrot is.
9: Mindent is. Tejporból, burgonya, keményítőből dolgoztak ki receptúrákat, amivel a marcipánt tudták helyettesíteni. Rendkívül találékonyak voltak. Mint ahogy a gesztenyepürét is pappürével helyettesítették a háborús években, ők a marcipánt helyettesítették kis diódarálékkal, krumpli keményítővel, tejporral. Így indult az üzem a 17-18-as években.
1: Csodálatos. És egyszer csak Sixon hogy került a képbe?
9: Nagyon hosszú történet volt, tehát azért a 100 évből egészen a 90-es évek végéig a termelés Svájcban zajlott. A 90-es évek elején megalapították Magyarországon az üzem. Kifejezetten csak manufaktúra működött, azzal a céllal, hogy az olcsóbb munkaerővel itthon kézigyártású dekorációs termékeket gyártassanak. Ezek voltak a cukorvirágok, picike kis marcipán figurák, és minden, ami gépesített volt, az megmaradt Svájcban, sőt, ők is csináltak cukorvirágokat, ők is csináltak marcipán termékeket, csak a nagy szériákat, a nagy sorozatokat csináltatták itt Magyarországon.
1: Hát akkor még nem volt ekkora nagy globalizáció, egy svájci cukrász, hogy talált rá éppen Sixonra? Tehát értem, hogy Magyarországon olcsó volt a munkaerő, de miért éppen Sixon? Miért nem mondjuk Kiskunfélegyháza vagy Soltvadkert?
9: A cég történetében rengeteg véletlen játszott szerepet. Többek között ez is egy véletlennek volt köszönhető, ugyanis a harmadik generációs Bombasszai utód, Elizabeth Eberli Bombasszai, az édesapjával megbeszélte, hogy települniük kell Kelet-Európába a hatékonyság érdekében. De még egy lépést nem tettek, amikor az autópálya kávézóban megismerkedett egy miskolci 56-os emigránssal, aki mesélt arról, hogy gyerekkorában Sixon fantasztikus fagylaltot evett. ez inspirálta Elizabethet arra, hogy eljöjjön Magyarországra, eljöjjön Szikszóra, az a cukrászda, az egy cukrászda volt, de alkalmasnak ítélte meg a területet és a várost, hogy itt alapítsák meg az üzemet. Így került ide. Egy emléktöredék, egy akkor már 60 év körüli mérnök, Svájcban élő mérnök emléktöredéke inspirálta őket arra, hogy itt létesítsék az üzemet.
10: Ha elképzeljük, 89-90 rendszerváltás követén az sem lehetett egy könnyű kezdet a cég életében, de kik voltak azok, akik tudták Szikszón, hogy hogy kell cukorvirágokat, díszeket, csokoládé formákat, cirádákat készíteni?
9: 90-ben élt Szikszón egy cukrász fiatalember, aki otthon dolgozott egyéni vállalkozóként. Őt keresték meg, és Svájcban tanult. Több hónapot foglalkoztatták Svájcban, megtanították neki a cukordekoráció készítését. Ő hazajött, addigra itt alkalmaztunk 8-9 ügyeskező asszony, és átadta nekik a tudását. Így indult az üzem.
10: Most pedig beléptünk az üzembe, itt is egy ügyeskező asszony rögtön tőlünk balra. Jó napot kívánok! Ide lehet lépni? Lehet esetleg beszélni? Mondja el nekem, segíts el nekem, mikor kezdődött a mai nap a munka?
11: Reggel 6-kor.
10: Reggel 6-kor. Minden nap 6, tehát korán kelés van?
11: Igen.
10: Cserébe korán haza lehet menni?
11: 6:20 után.
10: 2 óra, délután 2:20 után. Mutassa meg nekem, dobozok vannak önök előtt, ön előtt, illetve balra marcipán díszeket látok, de ez, ami nekem nagyon-nagyon izgalmas, szemgolyók lehetnek ezek majd valamin?
11: Cukorból, cukormassza.
10: Ezt is ön készíti kézzel?
11: Nem, én csak csomagolom.
10: Kuszman Ágotát kérem, segítsen egy picit.
9: Szívesen mesélek erről. Ezek fánkra készülő szemek. A sorsfintora, hogy mi elkészítjük ezeket a szemeket.
10: Ugye nem forsa ki fánkra, bocsánat, hogy közben szólok.
9: Nem, egész évben fogyasztható fánkokra. Ezek a szemek óriási raklapokon hagyják el az üzemet, elmennek egy dél-európai országba, ahol a fánkokat sütik. Ott ráteszik a szemeket, és utána egész Európában lehet őket kapni egy nagy kereskedelmi láncban. Nem mondom ki a nevét, de itt is van a városban legalább 2. Úgyhogy ezeket a szemeket meg fogjuk vásárolni itt a legközelebbi nagyáruházban.
10: Nem akarok kukacoskodni, egytől egyik, nem egyformák. Tehát
9: ezek cukorszemek, és cukorszemek. Lesznek egyformák, nem.
10: Tehát nem is cél, hogy egyforma legyen, ezt kézzel készül, ezek kézzel pocsogtatják rá?
9: Kézzel készülnek, és aki gyakorlott dolgozó, az meg tudja állapítani, hogy melyik kollega készítette, mert egy minimális eltérés mindig van közöttük.
10: Tehát a világ Weimar pontján, ha utazom, igen, és látok ilyen cukorszemeket a fánkon, akkor lehet, hogyha ezt megmutatom önöknek egy fényképen, el tudják mondani, hogy ez Júlia készítette, pontosan, vagy Nóra.
9: Pontosan. Ez elő is fordult egyébként, egy hasonló történet, nem cukorszemekkel, hanem cukorvirággal. 2000-es évek elején New Yorkban voltam, és hát van amerikai vevőnk is. Egy csodálatos édességboltban, a Gudibában láttam a kirakatban egy bombont. A bombon tetején egy világos kék virágot, és ránéztem, és azt mondtam, hogy ez nálunk készült, és nem csak, hogy nálunk készült, de tudom, hogy ki csinálta. Akikkel együtt voltam New Yorkban, ott álltak mellettem, és azt mondták, hogy az kizárt, az nem lehet. És mondtam, hogy de, ennek az ikertestvérét, ha hazaértünk, meg fogom mutatni. És így is volt. Sajnos a Gudiba azóta már bezárt, kivonult az Egyesült Államokból.
10: Viszont ez a hölgy, aki készítette, még mindig a mai napig itt dolgozik.
9: Így van.
10: Hát ennek, igen, így kell lennie. Mit szól, dobog a szíve ennek a hölgynek, vagy esetleg a többi hölgynek? Nem tudom, csak hölgyek dolgoznak itt, ugye ez is egy kérdés majd.
9: Nem kizárólag, de 85%-ban hölgyek dolgoznak.
10: Na és akkor itt egy guruló zsúrkocsin tetőtől talpig legalább 20 fakban látok tálcákon sorakozó színkavalkádot. Próbálok a legfelső szintről lefelé haladni. Felül olyan, mintha ABC sorrendben, színes betűk, narancssárga, citrom, kék, lila, mindenféle formában, és ezek, hát mint egy iniciálé cirádákkal kinyomkodva, ezek is cukorból. Jó, sajtam, Ágota?
9: Nemzetközi piacra gyártunk. Leginkább az exportunk, a termelésünk 95%-át fedi. Ez a német felirat, a végre iskolás leszek betűkből áll németül. Ezt anyukák, nagymamák veszik, és mielőtt iskolába menne szegény Nebuló, rengeteg muffin sütikét ehet, amin ezek a betűk vannak, és aztán kirakhatja, milyen is meg tudja különböztetni őket.
1: De hogy jó két hónappal még iskola kezdés előtt állunk, tehát jóval előre dolgoznak.
9: Ezek már itt maradékok, amik csomagolás után itt maradtak, de ott korábban kezdődik az iskola. Tehát ezek a termékek már ott a piacon vannak.
1: Aztán kicsi, nem tudom milyen kis állatfigura, sárkány, kis dínó. Elképesztően aranyosak, kedvesek, van karakterük, van jellemük. El tudom képzelni, hogy egyszer csak megszólalnak. Ez is mindkézzel készül.
9: 3 centi.
1: Mindösszesen 3 centi.
9: Mindösszesen 3 centi, és felismerhetően sárkány vagy dínó.
1: Tündéri. És Ágota azt mondja, hogy egy ilyen pici sárkány, ha valaki ügyeskező hölgy, akkor mondjuk 5 perc, fél óra, nem tudom milyen időmennyiségben el kell tudnia végezni ilyen szép formára.
9: Ez így ránézésre 80 darab óránként, úgyhogy...
1: 80 darab?
9: Igen.
1: Egy óra alatt?
9: Egy óra alatt, kompletten készen ebből a sárkányból körülbelül 80 darab.
1: És akinek
9: darab
1: csak 65 készül. Sikerül, akkor holnap ne is jöjjön.
9: Még próbálkozhatunk vele egy kicsit, de hogy nem, persze, az elején senkinek nem sikerül 80-at.
1: Kézügyesség, monotonitás, mi kell ehhez?
9: Szép érzék, pontosság, és monotonitás, tűrés, az is kell valóban.
1: Alatta menjünk tovább a sorokba. Itt hozzá lehet, nem merem megfogni, mert ugye
9: kezet
1: ezek mostunk, élelmiszerek.
9: Mostunk,
1: ezek a kis piros díszek, csillagokkal.
9: Ezek karácsonyi gömbök, karácsonyfa gömbök. Ott kisebb
1: boldog
9: szemek
1: vannak. Születésnap felirat.
9: Boldog születésnapot felirat.
1: Virág, kis törpe, a kis törpének a talpacskája, az összes új kirajzolható és kivehető pontosan.
9: Az összes új pötyökből áll, most le kéne számolni, hogy 5 vagy 6 pötty van. Nem csak 5, jó, akkor nem 6. 6 lábú jó van.
1: És akkor itt van egészen más tematika, ez meg van sütőtök, Halloween. És Halloween, igen, és szörnyek.
9: Halloween-i, sőt, karácsonyi Mikulás virág.
1: Picit abszurd, hogy 40 fokos hőségben karácsonyi díszeket látunk, de hát minden. Ennyivel előre kell dolgozni.
9: Sőt, Mikulás fejek, a szemek, amik elmennek délre, és aztán visszajönnek egész Európába.
1: És akkor a hölgyek pedig szorgosan, mindenki kezében egy-egy habzsák, és a Ágota, amiről szemekről beszélt, és több ezer készült, ezt most akkor tényleg látom, hogy egy perc leforgása alatt, vagy fél perc leforgása alatt kész lesz ez a sor, ami összeszáll hányszor, négyszer, hát olyan 50 darab szem, szer 2, tehát 100 szem elkészül.
9: Pár, igen, 100 szem elkészül, de nem 100 készül egy óra alatt, hanem több mint 400, ugye? 450.
1: Hagy kérdezzem meg, jó napot kívánok, kihez van szerencsém, Belényi Balbere vagyok.
12: Kovácsné Kárpát Judit.
1: Judit, mióta nyomogatja ezeket a szemeket?
12: Csak 12 éve.
1: Csak 12 igen. éve. Nem adta össze, ugye? Senki, még az unokája se, hogy ez hány szem golyót jelent.
12: Naponta olyan 17 ezer körül.
1: Mutassa, hogy kell csinálni. Tehát belenyomta a tégelybe a csokoládé színű cukormasszát, pillanatokon belül 1, 2, 3, 4, 5,
12: jó.
1: És megvan a 6 szem. Hogy bírja ezt a monotonitást?
12: Szokni kell, meg lehet szokni.
1: Düroham sosem volt? Hát, nem tudom képzelni, hogy egyszer csak dürohamot kapok, és szórom az egészet, és
12: olyan,
1: itt hagyom.
12: Olyan nincs. Türelem kell.
1: Hogy talált rá?
12: Mondták, hogy van itt felvétel, kereskedelmi. Meguntam, és akkor úgy, az mások volt.
1: Sok idő volt, még beletanult?
12: Igen, mert nem ezzel kezdi mindjárt az ember.
1: Mi az első lépés annak, aki szeretne itt elhelyezkedni?
12: A termékekkel megismerkedni, megnézni, figyelni a többieket, hogy na, mi a menete.
1: És amit még nem csinál, de mondjuk vágyna rá, hogy az a szakma hát csúcsa.
12: Nincs, már ma hónap nyugdíjba megyek, nekem ez a tudás elég ide.
1: Mi lesz a nyugdíj után?
12: Hát szeretnék maradni dolgozni.
1: Szeretne maradni dolgozni?
12: Ha az egészségi állapotom bírja.
1: Nem tartom fel, mert szerintem nem lesz meg az a sok ezer szempár, amiről beszélt. További kitartást és jó munkát kívánok. Gyarmati Péter szerkesztő azt kérdezte az előbb, hogy lehet-e hibázni?
9: Hogy ne lehetne hibázni, persze, hát az elején 3 hónap próbaidő alatt esélye nincsen senkinek 5000 termék minden munkafázisát elsajátítani. A lényeg az, hogy az akarat meglegyen, a szándék meglegyen, és legyen egy tendencia, hogy minden nap jobb, és több termék készül, és ennyi elég is hozzá.
1: Azt mondta Ágota, hogy 8 hölgyel kezdtek itt 89-90 derekán a Szikszó üzemben. Ma mennyi
10: hányan dolgoznak Budai Csaba?
13: Összességében 60 létszám, ebből a termelés részen 45 fő körülbelül. Ez megoszlik, a három üzemegységünk van, manufaktúrában 18-an vagyunk most, ahol jelen pillanatban.
10: Közben jobbra tekintek, és a falon olyan, mintha egy kulcs akasztó állványt látnék, de ezen különböző formák vannak. Igen, pogácsa szaggatók, és mindenféle kivitelben, szívecskében, harangban, tényleg bámulatos van, vagy 40 féle forma.
13: Igen, pontosan kiszúró formák, különböző formákhoz, vagy alakokhoz, de nevértől a karácsonyfáig, a különböző szezonális termékekhez kapcsolódóan láthatóak a kiszúróink. Ezekkel igazából a mintakészítés során szoktuk használni őket, és ha egy termékünk nagyobb szériában készül, a piac jól fogadja, akkor készülnek hozzá ennek a sokszorosított változatai, és utána már a termelés során azokat használjuk, amivel hatékonyabban egyszerre, egy mozdulattal több formát is ki tudunk akkor alakítani.
10: Hallgok közben valamilyen hangot, oda mehetünk esetleg, hogy mi okozza ezt a hangot? Ez a keverőtel, mondanám, hogy a dagasztótel, de itt biztos nem dagasztanak. Mi
13: történt? A keverőgépeink, planétás keverőgépek, ezekkel habosítjuk ki ugyan a cukormasszát, amivel dolgozunk.
10: És a hölgy pedig egy nagy hordóból szedik ki, ezt már a felhabosított.
13: Ezt mi úgymond nagy masszának hívjuk magunk között itt az üzemben.
10: Olyan, mint egy felvert tojás fehérje egyébként, jó kemény az állaga, de kenhető.
13: Igen, de ez még a habosítás előtti állag, amit most látunk, és ez kerül bele a keverőgépbe, és ez még egy valamivel könnyedebb lesz, vagy egy ilyen légiesebb lesz, mert hogy még valamennyi levegő belekerül. Azért, hogy utána ez kézzel habzsákba töltve formázható legyen.
10: Porcukor, vagy cukor és tojásfehérje?
13: Ez zselatinos massza, amit most látunk, de egyébként dolgozunk igen tojásfehérjéssel is, sőt van vegán változatunk is cukormasszából, ahol egy növényi származékkal érjük el azt a hatást, hogy ki tudjuk habosítani a terméket. De igen, ez alapesetben a fehér színű, ugye abban színezék nincs, más adalékot nem tartalmaz, csak a porcukrot és a zselatint, vagy a tojásfehérjét, vagy a vegán változatnál ezt a növényi kivonatot.
10: Az, hogy itt minden kézzel készül, de egyébként nagyon nagy mennyiségben, tehát van gyártósról, van gépesítés is, tehát a modern technológiát ötvözik a kézi munkaerővel. Ez még igény mondjuk egy megrendelőnek, hogy ne legyen nagyon egyforma, egy tucat, hogy minden pici szem másképp nézzen, számít? Vagy másképp nem lehet megoldani?
13: A mi üzletpolitikánk az az, hogy nem a egy-két nagyobb multinak szeretnénk a beszállítói lenni, hanem Európa szerte, vagy világszerte több mint 5000 céggel, vagy cukrászdával, étteremmel, szállodával állunk kapcsolatban.
10: Ez hány terméket jelent évente?
13: Termékből is több mint 5000 féle termékünk van, és akkor még azt nem is veszik hozzá, ami a csokoládénál az egyedi feliratos, ami csak egy-egy kimondottan felhasználónak készül, azokkal ez szám még több, és ez ugye napról napra bővül is, ahogy az újabb megrendelések érkeznek, úgyhogy egy nagyon szerteágazó palettánk van.
10: Legtávolabbi ország?
13: Japánba azt tudjuk, hogy nem közvetlenül szállítunk, de oda biztosan tudjuk, hogy eljutnak a termékeink. Az Egyesült Államokból oda közvetlenül van két nagy kereskedő partnerünk is, akik keresztül megtalálhatók a termékeink, és Közel-Keleten is, de én gyanítom, hogy Dél-Amerikába is ugyanúgy eljut, vagy akár Dél-Afrikába is, mert nem tudjuk mindig végigkövetni, tehát hogy ugye tovább felhasználásra kerülnek a termékek, és hogy a késztermék, amin a mi díszeink is rajta vannak, hogy hova mindenhova jut el, az tényleg a világ bármely pontján felelhető akár.
10: Megvan már a kapcsolat, vagy azért ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni, igenis ezt be kell mutatni, új formákat kell kitalálni, szóval ez mennyi, az a kreativitás mennyire fontos, vagy itt már egy nagyon-nagyon kidolgozott, betanult, 100 éves hagyományt visznek tovább?
13: A 100 éves hagyományokra alapozva a piac mindig keresi az újat. Itt is, mint a divatvilágban, azért visszatérnek trendek időnként, de persze mindig megújítva, meg az adott új technológiához igazítva szélesedik az a terület, ami meg tudunk valósítani adott anyag anyaggal is.
1: Mi az, ami most nagyon megy, amit most nagyon keresnek?
13: Még mindig a szezonális, tehát a karácsonyi szezonhoz kötődően a különböző a Mikulásnak a különböző fajtái azok, ami talán a legjelentőbbek.
1: És olyan is előfordul, hogy mondjuk Párizsban egy nagy cukrászat kitalálja, hogy ő szeretne mondjuk Eiffel torony formájú csokoládét a torta tetejére, különböző díszekkel, formákkal, színekben, és akkor ezt elküldik, ezt önök megtervezik, és aztán kivitelezik.
13: Létezik ez a változat is, amikor egy új termék alakul, hogy egy vevői igény van, ők küldenek egy elképzelést, akár egy fotót, vagy leírják, hogy mit szeretnének, az alapján mi készítünk néhány mintadarabot, elküldjük vissza, és akkor kiválasztásra kerül, illetve az új termékeknél mi saját magunk is igyekszünk mindig megújítani, minden következő szezonra egy-két újdonságot behozni a meglévők mellé.
1: Hogy lépjek közben oda a hölgyekhez, mert most elképesztően érdekes dolog történik. Kihozták ezt a cukormasszát egy nagy üstben, és az üstben gyönyörű hófehér, tehát tényleg legszívesebben belenyalintanék, de nem fogok, tudom, az tilos, igaz? Tehát, hogy ezt csak is szemmel szabad nézni. De hogy nem tilos, itt mindenki mondja, Ágota és Csaba is.
14: Én soha meg sem nyalom.
1: Hogy szólíthatom?
14: Én Zsuzsa vagyok.
1: Zsuzsa, nem csak kikeverte, hanem végigment a gyártósoron, tehát úgy tűnik nekem, hogy nem csak azt tudja, hogy hogy kell a habzsákokba belevarázsolni spatulával ezt a olvadó folyóhabot, hanem ki is keverte.
14: Igen.
1: Otthon is meg tudná ezt csinálni? Már fejből megy?
14: Hát, 98-tól itt dolgozom.
1: 98, a kezdetek óta itt van?
14: Hát még nem kezdett, de az elején.
1: De dolgozott azzal a 8 hölgyel, akik a kezdetekkor itt voltak.
14: Hogyne.
1: Mi volt akkor, és mi változott azóta?
14: Hát akkor nyugisabb, most már nagyobb az elvárás.
1: Hát mindig többet és többet várnak el tőlünk, persze. Mert hogy a gépek közben itt vannak mellettünk.
14: A gazdasági helyzet, ahogy növekszik, úgy nekünk is ügyesebben többet kell csinálni.
1: Nem unalmas egy idő után ugyanazt csinálni egész
14: nem,
1: nap, órákon
14: én
1: át?
14: Én szeretem. Már nyugdíjas vagyok, és még mindig itt dolgozom, mert szeretek ide járni, itt dolgozni.
1: De csönd van, még csak azt sem mondanám, hogy beszélgetnek hölgyek, vagy csevegnek, szoktunk vagy csak miattunk néha. Vannak
14: nem,
1: csöndben?
14: Nem, szoktunk néha, de mikor nagyon ide kell koncentrálni, akkor nem.
1: Otthon van még kedve ilyet csinálni?
14: Hát otthon nem, nem csinálok ilyet.
1: Senkinek?
14: Gyerekeknek unoka. Szoktam sütni, unokák.
1: És van, hogy azt mondják, hogy Nagyi, csinálj nekem olyan marcipán figurát, hogy legyen rajta egy unikorn is, meg két csillag, azt
14: olyat
1: nem kérnek.
14: Nem.
15: Ilyet kérnének a gyerekek, vagy az unokák, akkor a lányod megcsinálná, aki a világ legügyesebb marcipán figura készítője, vagy cukorvirág készítője, aki szintén nálunk dolgozott, amíg megtehette, de így, hogy sok kisgyereket, három kisgyereket nevel, így pillanatnyilag nem teheti meg, így a gyereknevelés lett az elsődleges, de biztos vagyok benne, hogy csinál nekik bármit is.
1: Tehát innen ezeket. Ment az üzemből szülni az ön lánya, aki
14: persze,
1: szintén itt dolgozik.
14: Hát még úgyis utána is, csak a férjének megváltozott a munkahelye, és azért otthoni cserébabákat fest, amit otthon meg tud csinálni.
1: Az is kreatív, és az is kézműves, az is kézi munkát igényel. Hát akkor őt várják vissza. Anya és lánya egy asztalnál ültek?
14: Nem, nem. Ő ott ült.
1: De azért fél szemmel csak nézte.
14: Hát igen, bele is szóltam, hogy ez odafigyeljen, mert én nem tudtam megállni azt, hogy ne szóljak bele, hogy nehogy legyen valami baj.
1: Mit szeret ebben csinálni?
14: Hát ha azt elmondom, mikor idejöttem, csináltunk nárciszt, és nem állt rá a kezem. Éjszaka felébredtem, és azon gondolkodtam, hogy hogy is kellene, hogy sikerüljen. Bejöttem, már alig vártam, hogy kipróbáljam, amit gondoltam, és így.
1: Éjjel kreatív és álmaiban megjön a megoldás.
14: Igen.
1: És van olyan, hogy megálmodik egy új formát, vagy egy új cirádát, és esetleg bejön és megosztja Ágotáékkal, vagy a hölgyekkel? Kipróbálnak új dolgokat?
14: Hát persze, szoktunk.
1: Kedves hallgatóink, most egy hétre búcsúzunk a Szikszói cukrászmanufaktúrából. A helyszínen a felvételeket Farkas Bálint készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Bancsók György és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönjük, hogy velük tartottak. Ezt az adást még 60 napig meghallgathatják a Világhálón címünk www.mediaclick.hu. A hírek után a vendég a háznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
16: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
17: 12:30-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csak nem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Halálos tűzeset volt Új-Delhiben, az indiai főváros déli részén egy hotel éttermében csaptak fel a lángok. 21 ember meghalt, köztük sok külföldi is. A tűzoltók és a helyiek 40 embert mentettek ki az épületből. A tüzet már eloltották, a tragédia okát még vizsgálják. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. Helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a honormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kappa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat, a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az időjárásról. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
16: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
18: Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha az önkörnyezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és Osztrák-Magyar Bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja.
16: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
19: Hagyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
20: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
16: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
21: Anyák egymás közt rovatunkban 3 különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma egy gyerek, több gyerek. Másképpen vagyunk-e anyák második, harmadik gyermekkel, és vajon a későbbi gyerekek tapasztalata visszahat-e az elsővel való kapcsolatunkra? Mi alapján döntünk, hogyan határozzuk meg a gyerekek számát? Mármint ők, az anyák. A többedik gyerek az másképpen működik-e, mint az első gyerek, vagy te anyaként másképpen működsz-e többedik gyereknél, mint az elsőnél?
22: Egyszerűen négyféleképpen vagyok anya.
21: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanya.
22: Van olyan, hogy intenzívebben élem meg az egyikkel, a másikkal kevésbé. Egyrészt a koruk miatt, 10 éves a legkisebb, 22 a legnagyobb, azért az nagyon nagy különbség abban, hogy kinek mire van igénye. Aztán különböző személyiségek, kinek mekkora szabadságra, kötődésre, támogatásra van igénye, és ezért hát folyamatosan, mint egy ilyen potméter tologatom az anyaságnak a éppen hogy vagyok, mennyire intenzíven kapcsolódom, és mennyire élem meg azt, hogy anya vagyok, és mennyire azt, hogy nem. A többedik gyereket azt már egy anya fogadja. Szóval igazán az első gyerek tesz minket anyává, és utána már a változás nem kisebb, csak más. Ez nekem például nagyon sokára esett le, hogy hoppá, én az első gyermekem mellettem anya, és onnantól anyaként bővült a csapat.
0: Szokták írni az újságok, hogy XY újra apa lett. Sose értettem ezt a mondatot. Továbbra is apa. Csak már több gyereke van. Igen.
2: Hosszú a történetem, belevágjak?
4: Persze.
2: Igen, hogy nagyon más nekem a második gyerekemet megélni, ugye 2,5 év van a kettőjük között.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, 2 gyermekes édesanya.
2: Az első babánk szépen jött a házasságunk elején, nem kellett rá várnunk, szülővé váltunk, nem volt könnyű, de átmentünk ezen a folyamaton, és utána ugye gondolkoztunk a kis testvér kérdésén. Mi nagy családunkban nagyjából az volt a szokás, hogy így kb. 2 évente jönnek a gyerekek. Amikor ehhez a ponthoz elérkeztünk, akkor úgy éreztem, hogy Jézusom, hát így biztos, hogy nem. Hát ezt így nem lehet csinálni. Hát így magammal kellett ezt megbeszélnem, hogy hát kérek még egy kis időt, mert hát így egy is sok. Nagyon sokat volt beteg a kislányunk, és sokat kellett kórházba járkálni vele meg. Szóval tényleg egy nehéz időszak volt. Körülbelül 2,5 éves lett, na akkor már úgy éreztem, hogy oké, így nagyjából megértünk erre, hogy stabilak az állapotok, és akkor jöhet a kis testvér. De hát ugye nem jött, tehát 7,5 év van a két lány között, úgyhogy akkor elkezdődött ez a várakozás ideje, ami az elején könnyű volt, egy idő után már így nem volt könnyű egyáltalán. Közben pedig jöttek a babák sorba már így a baráti társaságba. Aztán megfogant egy kis babánk, akit viszont elvesztettünk a 16. terhességi héten, akire ugye már nagyon sokat vártunk, szóval amúgy is, de így egy ilyen nagyon nagy veszteségélmény volt nekünk. És amikor őt elvesztettük, akkor utána hát továbbra is az volt bennünk, hogy nagyon szeretnénk még babát, tehát ezt a vágyunkat nem vesztettük el, és megint egy csomót vártunk ezután, napra, pontosan 3 év, és ez a várakozás is nagyon nehéz volt. Tehát így a veszteség után még inkább nehéz bennem, egy csomó ilyen kör futott, hogy nem is érdemlünk mi gyereket, hogy lett egy, de én elvesztettem, miért vesztettem el, nem tudtam rá vigyázni, nem vagyok elég jó anya ahhoz, hogy kapjak még, szóval csomó ilyen nagyon nehéz érzésem, meg gondolatom volt főleg nekem. Ebbe az idővonalba érkezett meg hozzánk aztán a legkisebb lányunk, elképesztő várakozás előzte meg, vagy hogy mondjam, tehát, hogy egészen különleges helyzetbe érkezett ő, tehát, hogy ezt nem tudom semmivel se összehasonlítani. Végig iszonyatosan sok nehézség volt, és iszonyatosan stresszeltünk, hogy másodszor is elvesztünk egy babát, és hál' Isten, hogy nem így történt, és aztán megszületett a Villő, és onnét kezdve egy makkegészséges, nagyon ritkán beteg, akkor is csak ilyen lájtosan, szóval így megélni azt, hogy másodszor is anya lettem, hogy közben átmentem egy csomó krízisen, hogy jó anya vagyok-e egyáltalán, megérdemlem-e a gyereket, lehet-e megérdemelni a gyereket, el van-e ez rendelve, mennyire múlik ez rajtam, rajtunk, mint házaspár. És ezt nem is évekbe számoljuk, ugye, hanem hónapokba, hónapról hónapra, sok-sok hónap után már azért nagyon nehéz volt bízni, hinni. Az is felmerült így témaként bennünk, hogy lehet, hogy könnyebb lenne, ha elengednénk ezt a bizakodást, mert akkor nem folyton egy várakozásban lennénk, hanem annak az elfogadásában, hogy oké, ennyi volt, és igazából van egy gyerekünk, és megélhetjük a szülőséget, szóval, hogy ez egy csodálatos dolog.
0: Na de úgyhogy ez elhatározás kérdése, hogy elengeditek-e a bizakodást?
2: Nyilván nem, igen, tehát, hogy, de szóval, hogy eljutottunk erre a pontra is, és azt hiszem, hogy el is értem arra a pontra, hogy úgy gondoltam, hogy mi egy gyerekes család vagyunk, és elkezdtem ennek örülni, hogy milyen hálás lehetek, hogy várandós lehettem, hogy szülhettem, hogy szoptathattam, hogy anya és apa vagyunk, és hogy igazából ez nem ilyen vigaszkeresés volt, hanem hogy ezek ilyen, tényleg ilyen hatalmas értékeknek láttam. És akkor visszakanyarodok oda, hogy milyen a második gyerekkel, szóval nem tudom, tehát hogy nekünk egy nagyon extra történetünk van. Ha onnan nézem, hogy 7,5 év telt el az első meg a második gyerekem között, én 7,5 év alatt egy iskolás lánynak lettem az anyukája. Az a magabiztosság, amivel én a szülésre készültem, amivel én ott voltam jelen a szülésnél, már egyáltalán nem az a 24 éves bátortalan mindenkinek mindent elhívő nő voltam, hanem az a magabiztos, tudom, hogy mit akarok, és akár az orvost is kiosztom, anya voltam, és ezt annyira jó volt megélni, ezt a személyiségfejlődést, és aztán a kisgyermek csecsemő gondozásnak is azt a bizonytalanságát, amit az elsőnél megéltem, hát a másodiknál már messze. Nem azok voltak a problémáim, meg a hányattatásaim így érzelmileg, úgyhogy az nagyon nagy különbség volt, de ugye ebben a keretben.
3: Vágyott időben érkező baba lett a második baba.
21: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Akinek nagyon-nagyon örültünk, már maga a szülés élmény is, tehát tényleg fájdalommentesen szültem. Hát egy hihetetlen volt, de ilyen baba is lett, tehát örömteli, mindig mosolygós, bájos, mindenben örömet találó kislány. Aztán később jöttek a gondok, de én bennem azért fölmerült az, hogy az én 3 éves gyönyörű kisfiam, akivel olyan intimebb időszakokat élek meg, hogy úristen, most jön ide még valaki? Tudom én ezt osztani? Hogy fog ez alakulni? És valahogy olyan természetesen alakult minden, hogy észrevettem, hogy hoppá, ez már nem is kérdés. Igen, az egyik gyereknek is így vagyok az anyukája, a másiknak is úgy, de vagyok egy olyan anya is, aki egyszerre 2 gyereknek az anyukája. Bennem még ez is feladat volt, de valahogy mindenféle tudatosság nélkül úgy gondolom helyére kerültek a dolgok.
22: Ugye nálunk a 4 gyermekkel az anyaság az egy folyamatos csapatmunka. Benne van az egyéni, és benne van bármilyen dinamika. Páros dinamika, 4-es dinamika, benne van a 6-os dinamika, benne van az 5-ös, hogy csak én és a gyermekeim, szóval, hogy és akkor a nagy család felé még nem is nyitottunk. Folyamatos figyelem, és folyamatos különbözőség, és rengeteg találkozás ezekben a helyzetekben. Én 27 voltam, amikor az első született, és 40, amikor a negyedik. És akkor már kezdtem elengedni a vágyott negyediket. Nagyon intenzíven szeretnénk még egy negyediket, amikor ezt egy kicsit sikerült elengedni, na akkor érkezett ő.
21: A második gyermek, vagy többedik gyermek, vagy akár a negyedik gyermek érkezése megváltoztatta-e az anyaságotokat az idősebb gyerekekkel kapcsolatban?
22: Másodiknál azt hiszem mindenképp lett egy új anyai feladatom, segítsem őt, hogy testvéré váljon, aki addig egyke volt. Második ebbe beleszületett, és mindig van valami változás a családdinamikában, a gyerekeinkkel való kapcsolatban, ezáltal nyilván az anyaságunkban is. De ez mindig másra irányul.
3: Egy konkrét eset jut az eszembe, amikor a 4 éves megkérdezte, hogy de hát itt van ez a kis tesó, de hát akkor most minden figyelem rá összpontosul. Egyébként is, mert ilyen betegségekkel küzdött, és én nekem volt egy mondatom, hogy de hogy téged már 3 évvel ezelőttől szerethettelek. Tehát, hogy neked mindig lesz plusz 3 éved. Ez azt az egyensúlyt hozta meg neki, de az anyaságomban mint feladat éreztem ezt, és nem gondoltam úgy plusz más ilyen nehézségre.
22: Nyilván az anyaságnak van egy csomó fizikai valósága. Tehát amikor az egyik kicsi, másik pici, hát az projekt. Tulajdonképpen változása volt az anyaságomnak, hogy én tudom, hogy amikor a 3. megszületett, és ugye akkor volt egy 5-3-0, úgy működtem, hogy mindig egy lépéssel előttük akartam járni. Még csak délután 4 óra volt, de én már megtettem az előkészítő lépéseket a vacsorához, hogy ha bármi történik, akkor azért jussanak táplálékhoz körülbelül vacsora időben.
21: És ha akkor minden kötél szakad, akkor
22: vacsorázunk. Akkor azért vacsora legyen, vagy szóval, hogy mit tudom én, hogy készítsem elő a fürdést, vagy szóval, és akkor utána nyugodtan tudtam benne lenni a jelenben, és leülni velük mondjuk legúzni, a csúcs teljesítményem az egyik kezemmel hajat befonni és masnit beletenni, és a másikkal szoptatni. Szóval ezt élem meg az egyik ilyen csúcs teljesítmények, de hogy ehhez az kellett, hogy mondjuk a hajgumiga meg a masni az legyen ott a szoptatós fotel mellett, ezzel nekem egy lépéssel előbb kellett járni.
21: Ezt a nálatok nagyobb a korkülönbség. Visszahatott-e az idősebb lányotokkal való kapcsolatodra az, amikor megszületett a kisebbik?
2: Amikor a Villőt elkezdtem várni, nagyon hamar veszélyeztetett, erre lettem, feküdnöm kellett, és akkor nem tudtam egy olyan aktív anyukája lenni a már 6 évesemnek, de ez nem volt baj, mert túl aktív anyukája voltam, túl nyomtam az anyaságomat rá, és ez neki sem volt szerintem jó, és itt muszáj volt visszamennem, egyszerűen nem tudtam, ez hozzásegített ahhoz, hogy egy kicsit így egészségesebbre vegyem így a távolságot a már 6 éves nagylányommal. Viszont ő meg akkor így az apukájával lett egy sokkal közelebbi kapcsolódásban, ráadásul mindez a Covid időszak alatt karanténban történt. Szóval igazából, mint család, tök jól együtt voltunk. Egy ilyen szép új dinamika alakult ki már onnét kezdve, hogy elkezdtük a kisebbet várni.
0: Akkor ennek átláttad az előnyös hatásait, vagy benned inkább fájdalom volt, hogy vissza kellett venned az eddigi anyai tempóból?
2: Annak az időszaknak nagyon kevés előnyét láttam, de egyébként ezt, amit most mondasz, ezt hamar megtapasztaltam, azt, hogy így én nem állhatok föl az ágyról, akkor se, ha ő éjszaka elkezd köhögni. Muszáj elengednem, ez valahogy per pillanat is nagyon sokat segített, hogy nem a feladatom most, nem az én feladatom, és erre én nagyon rá voltam görcsölve egy gyerekes anyaként, hogy mindent az én feladatom megoldani, és ezt ott ez azonnal oldotta.
22: Van még az anyaságnak egy olyan vetülete is, amiről nem beszéltünk, hogy mennyire van körülöttünk a nagy család, mennyire kapunk segítséget az anyaságunkhoz.
0: Igen, ez a négy gyerekes anya fejében nem csodálom, hogy megszületik ez a kérdés.
22: Igen, nekünk nagyon segítőkész családjaink vannak a férjemmel, na de mindkettőnk egy 200 kilométerrel arrébb. Nincs olyan, hogy átugrik este. Amennyire lehet, mindig alkalmazkodtak ahhoz, amit mi, ha mi kértünk, vagy hogyha szükségünk volt valamire, de ez a fajta prompt meg néhány órára szóló támogatás, ez nem volt része az életünkhöz, és ehhez alkalmazkodni kell. Ez formálja az embernek az anyaságát, hogy például mennyire tudok én mondjuk egy esti torna idejéig kilépni a helyzetből, vagy ez mennyire szervezés kérdése egy hétvégére elutazni, vagy egy picit hosszabb időre kilépni, az inkább az élet része volt.
0: A praktikumot formálja, vagy tényleg az anyaságot formálja?
22: Inkább a praktikumot.
0: Arra gondolok csak, hogyha nagyon közel van a nagyszülők, akkor könnyen mondhatom azt, hogy majd megoldják. És ez lehet, hogy több időt ajándékoz nekem az annak kapcsán, hogy akár saját magammal többet foglalkozzak, vagy másfele is elinduljak. Hogyha nincsenek ott, akkor kénytelen vagyok én lenni, és akkor lehet, hogy túltolom.
22: Vagy pedig jobban önállóan fejlődik az anyaságom, mert nincs mindig segítő jellegű, vagy akár más jellegű beleszólás.
3: Nekünk csak 150 kilométer volt ez a kilométeri határ, és egy végtelenül segítőkész, odaadó nagyszülőkkel, de nem a mindennapokban. És végül is, főleg így utólag, végtelenül hálás vagyok, hogy én ezt így nagyon sok mindent magamtól kellett megoldani.
0: Már beszéltünk, hogy kinek hány gyermeke van, és ők hogyan érkeztek a családba, de arról még nem, hogy ezek a döntések, ezek hogyan születtek, vagy születnek meg. Miért kettő? Miért négy? Mik a szempontjaitok?
22: Én nem tudtam, hogy mi hány gyereket szeretnénk. Annyit talán igen, hogy nem egyet. Nekem is van testvérem, és a testvér létet megtapasztalni mindig úgy éltem meg, hogy az nagyon jó. Akkor is, hogyha ennek vannak nehézségei. Úgyhogy azt hiszem, ez volt az egyetlen kezdeti vezérfonál. A következő, hogy következzenek a gyerekek. Én azt tapasztaltam, hogy mikor megszületik egy új gyermek, nálunk az körülbelül egy év, mire újra megtalálta az egyensúlyát a családunk.
0: Nem csak gyászév van, hanem örömév is
22: öröm
0: van
22: ezek szerint. Örömév is, egy év, amíg ezért egy gyermek, hát hogy mondjam, megtanul élni. Ez az örömév, ez egy jó elnevezés egyébként. Sokat beszéltünk erről a férjemmel, de hogy figyeltük magunkat, hogy mikor érezzük azt, hogy nyitottak vagyunk egy következőre. Részben a szívünkre, az általában gyorsabban működött, részben pedig fizikailag, amikor azt éreztük, hogy most már belefér az erőnkbe, az időnkbe, a napi ritmusba. És a harmadik és a negyedik között, amikor egy hosszabb idő telt el, akkor már nagyon erős volt bennünk a vágy. Az egy nagyon mély élmény, amikor elmentem arra a vizsgálatra, ami igazolta, hogy akkor ő most ott már jól érzi magát, és megmaradt, és utána felhívtam a férjemet, és csak annyit mondtam a telefonban, hogy él, él. A legnagyobb családossá válásunknak azt hiszem ez volt a fontos mondata.
2: Amikor az esküvőnk volt, és tudjátok, van az a cipőfelemelős játék, hogy ugyanazt mutatja a vőlegény, meg a mennyasszony, hogy ugyanazt a cipőt, és akkor volt a kérdés, hogy ki akar több gyereket, azt hiszem? Ez volt a kérdés, és akkor föl kellett emelnünk, hogy mit gondolunk, hogy melyikünk.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanya.
2: Nem tudom, hogy mi volt ennek a felmutatásnak az eredménye, de a vőfény megkérdezte tőlünk, hogy na, és akkor mondjuk meg a számot, hogy ki hányat. És akkor a férjem mondta, hogy minimum 3, én megmondtam, hogy maximum 3. Innen indultunk, az nekem is megvolt az a gondolat, hogy így legyen testvér, hogy ezt a csapat élményt valahogy így meg tudják élni, és egyébként pedig úgy voltunk vele, hogy figyeltük magunkat, tehát az elsőtől kezdve, hogy így figyeltük magunkat, és ugye egy ideig úgy voltam, hogy még nem is érzem magam kész az anyaságra, tehát nem is úgy mentem bele a házasságba, hogy na akkor gyerünk, gyerekek, de amikor már megszületett az első, akkor is volt egy ilyen időszak, hogy fú, el se tudom képzelni, hogy még egy, akkor utána megint megszületett bennem a vágy, hogy oké, meg a készenlét, hogy így jöhet, és aztán meg ugye volt egy csomó várakozási időszak, meg veszteség, meg megint várakozási időszak, tehát ott nagyon egyértelmű volt már a vágy, hogy már nagyon szeretnénk következőt, de nem jön, és még mindig szeretnénk nagyon, és még mindig nem, szóval ez egy nagyon-nagyon ilyen felerősödő érzés volt. És amikor a megszületett a második gyerekünk végül, meg végre, hát akkor ez így kitöltött mindent, hogy így el se hisszük, hogy itt van. Tényleg így emlékszem, hogy reggelente így kinyitottam a szemem, és ott feküdt mellettem babaöbölbe a kis icike, picike, újszülött, és így nem hiszem el, hogy ezt nem csak álmodtam, és hogy így tényleg itt van, tehát hocuki volt. Ez az állapot így kitöltötte így az érzéseinket. Az elején nagyon könnyű csecsemőkora volt a második gyerekünknek, és én nagyon élveztem a nagy sétákat, amit lehetett vele tenni. Rengeteg én időm volt, csomót aludt. Na hát végül is így lehet még egy harmadik, hát az ilyen könnyű. Aztán nehezebbre fordult, és elkezdtek jönni a fogai, meg aztán később a dackorszak, meg úgy a kisgyermekes valóság, hogy jobban betört, és nem maradt meg ez az idill. És én így azt éreztem magam, hogy na, nagyon vágytam erre, de hogy ez így kerek, és hogy így vagyunk mi így jók. De nem könnyű kimondani ezt, mert hogy körülöttünk 3-4-5-6 gyerekes családok vannak teljesen természetesen és nagy számban is, tehát hogy nem kelljen magyarázkodni, hogy miért csak 2, ez egy nehéz érzés, hogy nekünk ez így jó. Ezt nem annyira szeretem, hogy ezt magyarázni kell.
3: Nekem is egy öcsém van, a férjemnek is egy bátyja van.
21: Virág Dóra, 60-as években született, 2 gyermekes édesanyja.
3: Tehát valahogy ez a kettősség, ez volt, én úgy gondolom, a minimum. Nem volt erről szó, hogy konkrétan mennyi. Volt nekünk is egy harmadik babánk, aki nem tudott megszületni. Úgy gondolom, hogy kifutottam az időből, tehát későn is kezdtem. Próbáltam ezt úgy elfogadni, hogy nekünk ennyit adott a Jóisten, tehát hogy nekünk ennyi van.
22: Egyébként szerintem van olyan, hogy ki mennyire van hitelesítve, szóval, igen, hogy van, aki alkalmas arra, hogy 6-8-at, van, aki akkor tudja saját maga szerint jól csinálni, hogyha egy gyermeket nevel.
21: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanyja.
22: És ebben nagyon sok minden meghatározó. A nőnek a személyisége, a házaspárnak a házassága, az élethelyzetük, szóval hogy ez egy nagyon sok tényezős dolog. Időről időre kerülünk olyan helyzetbe, hogy jegyesekkel beszéljünk, és akkor ez felszokott merülni, ez a hány gyerek, miért 4, nem tudom. Ami nálunk azért sem volt egyértelmű, mert a férjem viszont egyke, hogy ő neki belefér-e még egy, mert hogy ő neki ez egy nagyon nagy átformálódás, nem egy gyerekre gondolni, mint család részre. Figyeltünk egymásra, és amikor a jegyesek megkérdezik ezt, hogy az hogy dől el, hogy hány, azt fogalmaztuk meg, hogy ha a biológia nem korlátozna, akkor addig növelnénk ezt jó érzéssel, amikor este lefektetjük a gyerekeinket, akkor mindegyikről tudjuk, hogy hogy van. És ez nem csak azt jelenti, hogy tudjuk, hogy kapott-e enni, meg lesz-e holnap mit felvennie, hanem hogy tudom róla, hogy ő most körülbelül hogy van az életében, mit él meg a kapcsolataiban, hát a munkahelyén, ami vagy az óvoda, vagy az iskola, vagy már valóban a munkahelye, addig bővíthető jó érzéssel, amíg én nem csak a biológiai ellátója tudok lenni, hanem ennél az anyaság, az apaság az ennél többet tud jelenteni.
21: Anyák egymás közt rovatunkban arról beszélgettünk 3 különböző generációhoz tartozó anyával, hogy vajon mi mindent ad hozzá az anyaságunkhoz egy második, harmadik, negyedik gyerek. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Örülünk, ha írnak nekünk. Vendégháznál kukac@mtva.hu.
4: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói

0: 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a Kézdi Szentléleki Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Kézdi Szentlélek Erdély keleti részén Székelyföldön fekszik, Kézdi Vásárhelytől 5 kilométerre északra. A gyönyörű tájban megbúvó település a katolikus felső háromszéki falvak egyik gyöngyszeme. Mellette magasodik a Perkő, a térség kedvelt zarándok helye, amelynek tetején kiterjedt bronzkori települést tártak fel. Kézi Szentlélek első ismert írásos említése 1251-ből való, de kedvező fekvése miatt szinte minden történelmikor embere megtelepedett itt. Feltártak neolit festett kerámiákat, a bronz és a vaskor maradványait, a gótok hagyatékát. A falu az évszázadok során fontos katonai szerepet töltött be, mint a Magyar Királyság keleti védelmezője. Temploma 1401-ben épült gótikus stílusban. Eredeti részei között említhetők az ajtókeretek, ablakok és a szentségtartó fülke. Korábban ezen a helyen állott a település első románkori temploma. Védőfal veszi körül, amelynek négy sarkán egy-egy kör alakú bástya épült. A templomat a 18. században barokk stílusban újra boltozták. Legtöbb dísze az 1685-ből való fő oltár, amely a Szentlélek eljövetelét ábrázolja. A Kézdi Szentléleki Római Katolikus Templom 28 méter magas tornyában az 1829-es vizitációs jegyzőkönyv szerint három harang függött, amelyeket 1508-ban, 1698-ban és 1715-ben öntöttek. Ezek az ősi harangok mára elpusztultak. Napjainkban szintén három harang szólítja imára a híveket. A legrégebbit 1847-ben, a két újabbat 1920 és 23-ban öntötték Aradon, Hőnik Frigyes műhelyében, a Kézdi Szentléleki hívek áldozatkészségéből.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Ellentmondóan látja a béketárgyalások állását az Egyesült Államok és Irán. A harcok ismét fellángoltak a közel-keleti térségben.
1: Berlin után ma Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben.
2: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. A megbeszéléseket a helyhatóságok kezdeményezték a tervezett átalakítások kapcsán.
1: Az időjárásról.
2: Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ismét rakétákkal lőtte Irán, Kuvaitot és Bahreint az éjszaka, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra. Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé tartott, megsértve ezzel az amerikai blokádot. Erre volt válasz az iráni támadás. Az iráni forradalmi gárdához közeli hírügynökségek arról számoltak be, hogy tegnap megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor ezt hamisnak és tévesnek nevezte. Részletek Pék Bulcsútól.
3: Rakéták és drónok kilövéséről tett közzé felvételeket szerdán az iráni forradalmi gárda. A perzsa állam vezetése szerint a térség amerikai légibázisait vették célba, miután az Egyesült Államok újabb

0: elni célpontokra mért csapást. Nem sokkal éjfél után megszólaltak a szirénák Kuvaitban, mivel a légvédelem közeledő támadó eszközöket érzékelt. Ezeket végül sikerült elhárítani, és a beszámolók szerint senki nem sérült meg. A lakosságot arra kérték, ne közelítsék meg a lezuhant roncsokat. Az Egyesült Államok hadereinek középső parancsnoksága megerősítette, hogy védelmi célú csapásokat hajtottak végre Iránban. Egy felvételt is közzétettek, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy felrobbantják egy botszvánai zászló alatt közlekedő olajtanker motorházát. A hajó állítólag egy iráni kikötőbe tartott, és többszöri felszólításra sem állt meg. Bár az elmúlt napokban számos hasonló eset történt, az áprilisban megkötött tűzszünet továbbra is érvényben van. A tárgyalások helyzetéről ugyanakkor már ellentmondásosak az állítások. Amíg Teherán azt állítja, hogy Izrael libanoni offenzívája miatt megszakították az egyeztetéseket, addig Washington szerint folytatódnak az üzenetváltások.
1: Illegal war. Against Iran.
0: Az amerikai külügyminiszter kedden többek között az iráni helyzetről is beszámolt a szenátusnak. A meghallgatáson parázsvita alakult ki. Több szenátor ugyanis indokolatlannak nevezte a háborút, és volt, aki egyenesen csődtömegnek minősítette a Trump adminisztráció külpolitikáját. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a konfliktus végcélja az iráni nukleáris fenyegetés teljes felszámolása. Ha a hormuzi szoros problémája megoldódik, akkor tovább léphetünk az urándúsításra. Valahol a hegyeik mélyén magas koncentrációig dúsított uránkészleteik vannak. Ezeket fel kell számolni, valamint bele kell egyezniük, hogy hosszú távon is korlátozzák, vagy teljesen leállítják a hasadó anyagok ilyen jellegű felhalmozását, jelentette ki Marco Rubio. Közben Libanon terrortámadással vádolta meg Izraelt, amiért a hét elején állítólag többen meghaltak, és mintegy 120 ember megsérült, amikor a zsidó állam egy kórház közelében bombázott a tengerparti Türosz városában. Izrael folytatja a Hezbollah elleni harcot Libanonban, bár a napokban már Beirut elleni csapásokat is kilátásba helyeztek. Ez egyelőre nem történt meg, ami sokak szerint az amerikai elnök közbenjárásának köszönhető.
2: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
3: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az északai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
2: Párizsban folytatódnak ma a miniszterelnök tárgyalásai. Magyar Péter a francia fővárosban Emmanuel Macron államfővel és a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. A kormányfőt tegnap Berlinben fogadta a német kancellár, akivel a két ország közötti együttműködés erősítéséről, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdéséről is egyeztetett. Harcsás Gergely összefoglalója.
4: A kormány tovább dolgozik Magyarország helyének erősítésén a nyugati szövetségi rendszerben, hangsúlyozta hétfőn parlamenti felszólalásában a miniszterelnök. Ezt a célt szolgálja a mai franciaországi és a keddi németországi látogatás is. A berlini találkozón a német kancellár ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Friedrich Merz megerősítette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter győzelme inspirációt jelent egész Európának, fogalmazott a kancellár, aki az együttműködés erősítését is szorgalmazta. Olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van. Oroszország által a NATO-ra jelentett fenyegetés és Moszkva Ukrajna elleni háborúja alapvető kihívások elé állít bennünket, úgyhogy fontos, hogy nagyon szorosan összetartsunk. És hogyha Magyarország ismét egyértelműen Európa oldalán áll, akkor az erősíti a szabadság ügyét is. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Ezt már a magyar miniszterelnök mondta. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz. Jelezte, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani. Akár az Európai Unió 2034-ig szóló pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő a partnerség elmélyítését is a célok között említette.
5: Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról.
4: A miniszterelnök hozzátette, szeretnék elérni, hogy az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködés is erősödjön a térségben, ezért a találkozón felvetette Németország bevonását a visegrádi együttműködésbe.
6: A magyar diplomáciák egy sikere, hogy 3 héttel beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos.
4: Utalta a berlini találkozó jelentőségére a magyar-német intézet igazgatója. Bauer Bence a Kossuth Rádióban azt mondta, a két ország között fontos társadalmi és gazdasági kapcsolatok vannak, és a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye is egyetértési pont lehet.
6: Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás.
4: Magyar Péter több gesztust is tett Berlinben, jegyezte meg Bauer Bence, példaként említve, hogy a kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában.
2: A miniszterelnök szerint Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervezetek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget.
7: A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex azt írta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik. Az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt.
2: Uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremt 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
8: Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta, a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
9: Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a hévek járműcserére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró. Óriási pénz, forrást. 10 éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
10: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
8: Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
10: A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
8: Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
11: Ez segítheti a gazdasági növekedést.
8: A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
11: Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Ha látják, hogy Magyarország is a bizottság az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik, ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadósság finanszírozási költsége, szintén megtakarítás, nagyobb forrást hozhat a kormány számára.
8: Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
2: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese.
7: Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegenválthatóság alá.
2: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője.
7: Lőrinci Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett.
2: Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatok önállóságát. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a helyhatóságokat kifosztották, mert az átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
7: A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt a tervezett átalakításokkal és a fizetés csökkentésekkel kapcsolatban. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetések esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
12: Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki 2 cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztességes európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogy ha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
2: Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
7: Toroszkai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét, a hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
12: Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az elég, mint hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
2: Nem ad alkotmányos indokot Sulyog Tamás leváltására az, hogy bizonyos ügyekben hallgatott. Erről Hak Péter jogtudós beszélt a közmédiában. A kormány alkotmánymódosítással tenné lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását, miután az államfő jelezte, hogy önként nem mond le. Hak Péter szerint a megszólalás vagy a hallgatás megítélése lehet ízlésbeli és politikai kérdés, de ettől még a köztársasági elnök nem válik alkalmatlanná a feladatára. Mészáros László összeállítása.
13: Orbán Viktor bábja.
14: Sulyog Tamásnak az elmúlt 2 évben az ország egységét kellett volna megtestesítenie, és örködnie a magyar demokratikus államrend felett, de semmit nem tett. Erről beszélt Magyar Péter kedden a német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatón. A miniszterelnök bírálta az államfőt, mert ahogy fogalmazott, Sulyog Tamás végignézte, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban, és hogy Orbán Viktor felhasználja a titkosszolgálatokat, és megpróbálja tönkretenni a legnagyobb ellenzéki pártot.
15: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást.
14: Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt jelezte, nem távozik önként. Hangsúlyozta, esküje és a tisztség méltósága az alkotmányos rend védelmére kötelezi. A jogállam pedig nem épülhet fenyegetésekre.
16: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
14: A kormány alkotmánymódosítással tenni lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfő reggel beszélt, miután a Sándor palotában egyeztetett Sulyog Tamással.
16: Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
17: Azok az érvek, amiket most már sokszor megismételtek, azok nem arról szólnak, hogy a köztársasági elnök törvényt sértett.
14: A nemzet megosztott azokban a kérdésekben, amelyeket a miniszterelnök számon kér a köztársasági elnökön. Mutatott rá Hak Péter az M1 48 perc című műsorában. A jogtudós úgy véli, az elnöki szerepvállalás megítélése szubjektív, és a korábbi államfők példája is azt mutatja, hogy a hallgatás nem egyenlő az alkalmatlansággal.
17: Most az, hogy az elnöknek ezekben az ügyekben meg kellett volna szólalni, nem vagy nem, az ízlés kérdése, de az, hogy nem szólalt meg, az nem jelent alkotmányos indokot arra, hogy őt leváltsák. Az összes korábbi elnök esetében azoknál is, akiket a miniszterelnök úr pozitív példaként említett, Göncz Árpád, Márl Ferenc, Sólyom László, mindegyiküknél voltak vagy a megszólalásuk, vagy a hallgatásuk miatt viták, de soha nem merült az fel, hogy ez a hallgatás vagy megszólalás őket alkalmatlanná tette volna.
14: A jogász professzor példaként hozta fel Göncz Árpádot, aki a bokros csomag ügyében nem szólalt meg, és nem fordult alkotmánybírósághoz, miközben azok a kormányzati intézkedések népszerűtlenek voltak. Vona Gábor szerint egy jó megoldás van Magyar Péter és Sulyog Tamás vitájára. A második reformkor elnöke szerint Sulyog Tamás maradása és kormányzati elmozdítása is rossz forgatókönyv. Szerinte az egyetlen helyes megoldás, ha az államfő önként lemond, és közvetlen elnökválasztást tartanak, amin akár Sulyog Tamás is elindulhat, aki pedig megszerzi a társadalmi többséget, az 5 évre jogi és erkölcsi értelemben is legitim köztársasági elnöke lesz az országnak.
2: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás. Erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
7: Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forintárfolyam alakulásában is megmutatkozott.
18: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja. Tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
2: Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter.
7: Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Erdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át.
2: Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére.
7: A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba.
2: A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
7: A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására és feltárja a hiányosságokat.
19: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
2: Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
7: Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
20: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
7: 4 perc múlva 12:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök, a találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy nyáron nyílik meg a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben.
21: Déli krónika.
2: Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre, és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
7: Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légikikötőinek egy részét is igénybe vették.
1: A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el. Ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
2: Már a KRESZ átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
21: Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
22: Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
23: 3-szor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
22: tette hozzá.
24: Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt,
22: mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges KRESZ módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
25: A KRESZ-nek például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a KRESZ ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több KRESZ oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és KRESZ módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
22: Hangsúlyozta Vitézy Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos KRESZ-be.
26: Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább haj az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel. Tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
22: A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
2: Nyáron megnyílik a biodóm a Fővárosi Állat és Növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
7: Sós Endre közölte, az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
0: Az eredeti koncepció, ami Miocén Magyarország volt, az már ezt többször jelentettük, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műsziklát készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
2: Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung.
7: A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják a lakossággal.
2: Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület.
7: A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával hozták felszínre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
2: Javult annak a négy embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg, és a Debreceni Klinikai Központban kezelik őket. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
7: A miskolci kórházban ápoltak közül két sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
2: Megállíthatatlanul terjed a bozót tűz Spanyolország déli részén, Murcia közelében. Több mint 100 embert kitelepítettek, mivel a lángok már lakott területeket is megközelítettek. Eddig sikerült a házaktól elzárva tartani a tüzet, de az erdő nagy területen leégett. A hőség és az erős szél nehezíti a szakemberek munkáját. Kanalas Lili és Pék Búcsú összeállítása.
3: Spanyolország déli részén Murcia elővárosát részesen megközelítette egy bozott tűz. Az utcákat füst lepte el, az emberek többsége ezért autóba ült és elmenekült. Kimenekítettek, mert a tűz nagyon gyorsan terjedt éppen a lakásom előtt, mondta egy nő. A hatóságok kedd délután több mint 100 embert szólítottak fel távozásra, bár a lángokat végül sikerült megfékezni a lakóházak közelében. A tűz így is hatalmas pusztítást okozott a környező területeken. A lángok elérték a telkünket, gyorsan terjedtek egyik oldalról a másikra, az autók egymás után gyulladtak ki, panaszkodott egy férfi. A lángok megfékezéséhez mintegy 300 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, a hatóságok munkáját azonban megnehezíti a 40 fokos hőség és az erős szél. Az oltást tucatnyi légiegység segíti, a mentéshez a helyi szakemberek mellett a spanyol hadsereg tűzoltói is csatlakoztak. Több mint 100 hektárnyi terület égett le. A hatóságok között viszont kiváló az együttműködés. Most arra a lakóépületekhez legközelebb eső területeken, ahol a legfontosabb volt, ott a szakemberek már irányításuk alatt tartják a helyzetet. A többi erdős területen pedig igyekeznek megfékezni a lángokat, magyarázta a régió vezetője. Spanyolországban tavaly nyár óta, amikor rekordot döntötte hasonló katasztrófák mértéke, akkor 3 hónap alatt több mint 400 ezer hektár égett le, ami nagyjából Csongrád-Csanád vármegye teljes területének felel meg.
2: A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorai helyen.
7: A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
4: Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás hídján sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtott adtuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
2: Pomázon is bemutatták a Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalt, a világhírű feltaláló Nikola Tesla életét és munkásságát bemutató magyar produkció tavaly elnyerte az év legjobb musical díjat Dél-Koreában.
7: A pomázi sajtótájékoztatón Leidinger István, a város polgármestere elmondta, Teslának személyes kötődése volt a településhez, így az előadással az ő személyének szeretnének emléket állítani.
5: Teslahoz való viszonyunkat talán leginkább azzal tudnám kifejezni, hogy nem ez az első alkalom, hogy megemlékezünk a világhírű feltalálóról, hanem most már talán 5. éve vannak Tesla napok Pomázon, egynapos, kétnapos, háromnapos rendezvények, kisebb volumenű rendezvények, viszont az emlékét őrizzük. Éppen a napokban egy emléktáblát avattunk, illetve újra avattunk egy emléktáblát, ugyanis meg tudjuk mutatni azt a házat, ahol 1881-ben, 82-ben, illetve 1892-ben Tesla lakott, élt Pomázon.
6: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé a Tata és az M0-as csomópont között képített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. A 18-as kilométernél munkavégzés miatt lezártak egy sávot, emiatt ott még nagyobb a dugó. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, az M5-ös felé a 2-es és a 4-es kilométer között. Lezárták a külső sávot. A keleti szektorban az M3-as irányába ugyancsak munkavégzés miatt van sávzárás, ott 2-3 kilométeres a kocsisor.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békésmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartása miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
2: Hogyan változik az időjárásunk? Kérdezem a meteorológust, Förhéz Adrient.
9: Szervusz és köszöntöm a kedves hallgatókat! A csapadékzóna, amely jelenleg a nyugati területek felett található, folytatja az útját kelet-észak-kelet felé, eleinte érintve a Duna-Tisza közét, majd késő délután a Tiszántúlt is. A súlypont holnapra fokozatosan észak-kelet és kelet fölé helyeződik. A hullámzó frontelzóna útját több ponton eső, zápor, eső és zivatar kíséri. A középső ország részben és a dél-keleti csücsökben heves cellák is kialakulhatnak. Ezeket felhőszakadás, erős vagy viharos széllökések és apró szemű jég is kísérheti. A soron következő éjszaka nyugat felől már megnyugszik a légkör, csökken, szakadozik a felhőzet. Holnap az ország döntő részén zömmel kellemes, napos időre számíthatunk. De északkeleten és keleten még a nap első felében megdörrelhet az ég. Köszönöm a figyelmet!
2: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sós Zoltán és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Csíkszereda irányítását Szabó István veszi át. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti találkozóján. A Bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
11: Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg ezt be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba. De nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeával zártuk az évet.
12: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
11: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, védekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
12: Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát, a Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
11: Persze, abszolút, főleg az, hogy nagyon kis nyújjászom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint én mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
10: A 10 év után távozó Bodó Rihárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette. A klublegenda így búcsúzott.
13: Brutális érzelmek voltak bennem, amikor megjöttem ide, és küzdködtem már öltözéskor a könnyeimmel, vagy valaki olyat szólt hozzám a csapattársaim közül, az fantasztikus érzés volt, és tényleg jött az a gombóc, és mentem, és kisírtam magam, és mentem vissza. Tényleg szeretném megköszönni nekik, amit itt mondtak nekem, és itt, amit nyújtottak az egész csapat egytől egyig. Tényleg fantasztikus érzés, egy nagyon jó magban itt Szegeden. Én úgy érzem, hogy azért sérülések azért nagyon megkeserítették ezt a szezont, de köszönöm szépen a vezetőknek, edzőimnek, a családtagjaimnak, szurkolóknak, ennek a városnak, ennek a tényleg a milliónek, ami itt van, és itt vagyunk sajnos. Óriási hálával tartozok nekik. Soha nem fogom őket elfelejteni, mindig a szívemben lesznek. Szegediek vagyunk, itt születik a gyerekeim, nagyon büszke vagyok erre. Azért volt nagyon sok jó meccsünk, pár aranyérmet is tudtunk azért nagyon erős Veszprém ellen szerezni. Sajnálom, hogy vége van, sajnálom, hogy mennem kell, de ez az élet, megyünk tovább, és igyekszem ott is rendben lenni, és élvezni a kézlabdát.
10: Egyelőre nem született döntés sem a Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről, erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben egy góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabad kártyával még szerepelhet a VB-n. Illyés Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
14: Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívül pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzeti Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés. Várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ha ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
12: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
14: Gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetség után felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
6: Nemzeti Sport Krónika.
10: Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti együttesnél. Az előző szezonban az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. És a Csíkszereda labdarúgó csapata is bejelentette új vezetőedzőjét, aki a sajtóhíreknek megfelelően Szabó István lett. Az 59 éves szakember a román élvonalban az előző idényben újoncként 11. helyen bent maradó klub közleménye szerint 1+1 éves szerződést írt alá. Szabó István a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben. Tarolta Ferencváros a női rangadó gálán. A címvédő FTC begyűjtötte az összes díjat. A női labdarúgó NB1 legjobbja Nagy Viktória lett. A 24 éves játékos kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt is szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa ötször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, még a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanász Vanda lett. Nagy Viktóriát Berkesi Judit kérdezte.
1: Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazást, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
15: Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
1: Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékban lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
15: Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
1: Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már így az öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pályán mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzése van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
10: A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A miénk a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
16: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: A verseny jövője szempontjából is fontos lehet a hétvégi balatonfőkajári MotoGP nagydíj. Többek között erről beszélt Gyulai Zsolt az M4 Sporton. A magyarországi promóter csődbe ment, a gyorsasági motoros világbajnokság hazai futamának szervezési feladataira pedig áprilisban a Forma 1-es magyar nagydíjat szervező Hungaroring Sport Zrt-t jelölték ki. A cég vezérigazgatójával, Gyulai Zsolttal Urbán Ádám beszélgetett.
17: Mi a promóterek vagyunk, és a promóterek azért lettünk, mert a Dorna kérése volt ez, hogy a Hungaroring legyen a promóter, hiszen nem tudom mennyire közismert, ugye a Dornának megvették a 76%-át, az a Liberty Media, amelyik birtokolja a Forma 1 jogokat, úgyhogy így találtunk egymásra, és ugye a tavalyi cég az csődbe ment, amelyik rendezte, a Humda.
18: Feltűnhetett az érdeklődőknek, hogy a jegyárusítás egy kicsit talán későn indult el. Most hogy állnak ezzel most hétvégére?
17: Hát igen, azt tudni kell, hogy például a Forma 1-en úgy van, hogy lezajlik a futam, és következő hétfőn online vagyunk a következő évi jegyekkel. Itt pedig április elején kezdtük el árulni a jegyet, hiszen a kormányrendet aztán március 28-án jelölte ki a Hungaroringet ezekre a feladatokra, úgyhogy természetesen ez későn van, de én azt látom, hogy a jegyek jól fogynak. Bőven 10 000 fölött lesznek a nézőtéren, de szerintem még többen. Nagyon sok programmal várjuk a kilátogatókat, és az is nagyon jó, hogy most nem a balatoni főszezonban van, hanem gyakorlatilag az előszezonban. Ez is egy kérés volt az ottani régióból, és szerintem egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz.
18: Ilyen rövid idő alatt egyébként nyilván a óriási nagy rutin segít a promóteri feladatok ellátásában, de mégis hogy sikerült összehozni?
17: Így van, az összes emberünk lent van Balatonfőkajáron, és azt gondolom, hogy most már megérkeztek a Dorna szakemberei, és mindenki elégedett. Azt senki nem kérdezi soha, hogy milyen nehéz összehozni, az a lényeg, hogy jól sikerüljön. Ez tényleg egy nagyon későn jött feladat volt, hiszen nagyon sokáig húzódott az, hogy lesz-e idén, vagy nem lesz-e idén. Ez egy nagy kérdés. Azt tudni kell, hogy ugye volt egy 10 éves szerződés egy olyan céggel, amely most felszámolás alatt van. Mi az utolsó pillanatban beugrottunk, és sikerült most erre az évre leszerződni. Ez azért volt nagyon fontos, mert benne volt a versenynaptárban az idei MotoGP verseny, és azt nem engedhette magának meg a jogtulajdonos, hogy ez elmaradjon. Ezt megoldottuk az idei, illetve remélem, hogy megoldjuk a hétvégén az idei évben. Az, hogy a jövő mi, az egy nagy kérdés. A MotoGP mindenféleképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a Hungaroring jelen pillanatban nem alkalmas motorversenyre, hiszen ugye a különböző átalakítások azok nem olyanná tették a Hungaroringet, hogy motor és autóversenyre alkalmas legyen. Az is egy fontos érv szerintem, hogy a Forma 1 Budapest környékén van, abban a régióban pedig ugyancsak egy nagy világverseny van. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy széthúzzuk ezeket a nagy eseményeket. Én azt gondolom, hogy ezt el kell döntenie a kormánynak, hogy mit akarunk ezzel. Mi pedig a hétvégén fogunk tárgyalni a jogtulajdonossal, valószínű, hogy a sportér felelős államtitkár is ott lesz, vagy akár a belügyminiszter úr is, aki felelős a sportér, úgyhogy ilyen formában a hétvége ez egy sportdiplomáciai szempontból is egy fontos esemény lesz.
10: Gyulai Zsoltot hallották. Zárásként ismét labdarúgás. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot magyar idő szerint ma hajnalban, szintén két VB-re hangoló együttes találkozóján. Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
16: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
19: Vízállás jelentés.
20: A Duna hazai szakaszán adunyig jellemzően árad, lejjebb apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20, Budapestnél 21,6, Mohácsnál 22,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a folyón. Duna remete 99 cm 18%, Medve 176-18, Nagybagy 135-20, Gönyű 86-19, Komárom 131-17, Esztergom 84-13, Nagymaros 23-12, Budapest 119-10, Dunaújváros mínusz 14-8, Dunaföldvár mínusz 129-8, Paks mínusz 5-9, Dombori 27-11, Baja 130-11, végül Mohács 149 cm 11%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán ma 34 gázló van, az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 27 deci, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 19 deciméter, széle 110, hossza 400 méter. Középen 23 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig áradó, Záhonytól Tiszabőig kissé változó, lejjebb apadó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabesnél 18,4, Tokajnál 22,8, Szolnoknál 21,9, Szegednél 22,7 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs -198,6, Vásárosnamény -189,4, Záhony -320,4, Dombrád 5,19, Tokaj 468,59. Tiszalök alsó -63,26, Tiszafüred 549,70, Kisköre felső 735,63, Kisköre alsó -340,0, Szolnok -295,0, Csongrád -167,14, végül Szeged 87 cm, 27%. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 83 cm, medertelsége 45%, átlag vízmélysége 331 cm, hőfokos jófoknál 21,4°C. A Velencei tó Agárdnál ma 59 cm-en áll. 3%-os medertelség mellett hőfoka 21,7°C. A Fertőtó ma 38 centis, medertelsége 41%.
19: Műsorajánlat.
0: Kalendárium. 100 éves a Szentendrei régi művésztelep. Kiállítás nyílt az évfordulón. Borbé Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész lesz a vendégünk. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán, koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényről, az idén 800 éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel. Kalendár.

0: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
3: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A pontos idő 13 óra. A mikrofonnál Beslin Bettina. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter, Pósfai Gábor Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy helyére, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest nevezte ki. Szolgálatteljesítés közben közúti balesetben életét vesztette Mékkeri közelében egy rendőrzászlós. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 parlamenti képviselője. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
7: Műsorajánlat.
8: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
9: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
11: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
12: Jövő évtől szélesebb körben állíthatja vissza a katás adózást a Tisza kormány. Ezt Kármán András erősítette meg hétfőn a parlamentben. A pénzügyminiszter kiemelte, 100 000 veszítették el azt az adózási formát 2022-ben, amelyre a vállalkozásukat építették. A Mi Hazánk képviselője Apáti István szerint a kata a Fidesz sikertörténete volt. Fénykorában még több adóbevételt is termelt, mint amennyivel számoltak vele a költségvetésben. A megszüntetés mellett a Fidesz azzal érvelt, hogy sokan kataformában voltak alkalmazottak, így kerülték el az adófizetést. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját. Vele beszéljük át a témát.
13: Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
12: Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. A 2013

0: bevezetett kata adózási forma az nagyon gyorsan népszerűvé vált a vállalkozók körében, és hogyha visszatekintünk rá, ennek valóban volt egy sikertörténete, úgyhogy talán induljunk ki onnan, hogy a Fidesz kormány miért vezette be ezt az adózási formát, és mennyire volt ez sikeres?
1: Valóban nem túlzás azt kiemelni, hogy ez egy sikertermék volt a adók között, ugyanis telibe talált nagyon sok mindent. Például azt, hogy a magyar karakter jellemzően szerény adót szeretne fizetni, egyszerűen, átláthatóan, transzparens módon, úgyhogy azzal ne kelljen sokat bíbelődni. És nagyon hamar felfutott azok köre, akik ezen a módon adóztak, rendkívül népszerűvé vált ez a forma, és valóban, tehát a kezdeti időszakban komoly adóbevételeket hozott. És azt is érdemes még kiemelni, hogy nagyban tudta ösztönözni a vállalkozási hajlandóságot a kata. Hiszen vállalkozóvá váltak azok, akik korábban nem, akiket korábban eltántorított az adminisztratív teher, a számlázás bonyodalma például, és felszabadulhat a kreatív energiák is, és nem véletlenül, ugye most is sokat emlegetjük azt, hogy a kreatív iparágakban sokan vettek ezzel az adózási formával részt, ugye fodrászok, könyvelők, például dizájnerek, nagyon sokat és sokan választották ezt a formát. És hát beszéltünk egy sikert történetről, vagy egy siker szakaszról, azonban ez átfordult valami másba, és gellert kapott ez a történet, azt lehet mondani, és hát ez is benne van egyébként a magyar adó fizetői karakterbe. Nagyon sokan arra kezdték el használni, ami nem az eredeti küldetése volt ennek az adózási formának, méghozzá az adóoptimalizáció került előtérbe, az adó elkerülés, a rejtett foglalkoztatás, és hát ugye 2013-ban vezette be az Orbán kormányzat ezt az adózási formát, és 2022-ben már egy nagyon komoly átalakításra volt szükség, hiszen egyre nagyobb lyukat ütött a költségvetésen, vagy a költségvetésben ennek az adórendszernek a fenntartása.
0: És ez a nagyon fontos, hogy addig, ameddig lehet, hogy ezt sokan fizették be, de a másik oldalon valahol az az egyensúly felborult. És akkor nézzük meg, hogy hogyan vált alkalmassá a kata például arra, hogy egyfajta rejtett foglalkoztatásként tekintsenek rá például a cégek is.
1: Azért örülök, hogy ezzel kezdte szerkesztő asszony, hiszen tulajdonképpen ez volt a legnagyobb probléma. Azt kell elképzelni, hogy a multinacionális cégek, vagy a nagyobb vállalatok sok esetben egyszerűen azt mondták az alkalmazottaiknak, hogy számlázzanak be havi szinten, és így legyenek foglalkoztatottak, abban az esetben, hogyha valaki ezt főállásban tette meg, akkor nyilván volt egy havi 50 ezer forintos fizetési kötelezettség, lehetett egyébként egy magasabb kategóriát választani 75 ezer forinttal, vagy hogyha valakinek volt mellékállása, akkor elegendő volt 25 ezer forint, és havi szinten készültek a számlák. Ez egyébként olcsó volt a foglalkoztatónak, olcsó volt egyébként, meg egyszerű volt az alkalmazottnak, kiitta meg ennek a levét, hát tulajdonképpen a költségvetés, hiszen eltünedeztek a TB, a járulékbevételek, személyjövedelemadó bevételek, és hát ugye itt kiemelhetjük a hosszú távú hatásokat is, aki például így került foglalkoztatásba, így ment nyugdíjba, az egy szerényebb nyugdíjösszeget kapott, vagy kap egyébként még most is. Szóval az a kialakult rendszer, meg ahogyan az ugye eltérült, az biztos, hogy nem volt tartható, meg fenntartható. Tehát kialakult a rejtve foglalkoztatás intézménye, megerősödött. És egyébként egy olyan rendszer jött létre, hogy nagyon sokan belekényszerültek ebbe, például a nagyvállalkozásokat emelem ki, mert hogyha ők nem katásként működtek a piacon, versenyhátrányba kerültek azokkal szemben, akik meg katáztak. Egyszerűen magasabb költségekkel, terhekkel kellett szembenézniük, és az általuk értékesített termékekre, szolgáltatásokra ezt ki kellett vetíteni. Azok, ahol viszont ugye a katázás ment, ott értelemszerűen jelentkezett egy költségelőny, olcsóbb áron, kedvezőbb áron tudtak a piacon értékesíteni. Tehát még egyébként azok is belekényszerülhettek valahol ebbe a rendszerbe, akik nem szerettek volna.
0: Ugye a magyar néplélekben az is benne van, és az is hozzá tartozik, hogy nem nagyon szeretünk a nyugdíjas éveinkre gondolni. Tehát az azonnali bevételek, azok mindig fontosabbak, mint az, hogy majd mi lesz velünk. Aztán most halljuk azt, hogy valóban nagyon sokan mondják azt, hogy de hát milyen kevés a nyugdíjam, és akkor itt azért érdemes arra is visszagondolni, hogy amikor aktív kereső volt az, aki most nyugdíjas, akkor ebbe a bizonyos nyugdíjrendszerbe mennyit is fizetett be. De hogyha visszatérünk a katának ehhez a rákfenéjéhez, ha mondhatjuk azt, hogy bújtatott foglalkoztatás, akkor azért a Fidesz is próbált törekvéseket megvalósítani, vagy változtatásokat megvalósítani, hogy ezt kiszűrje. Ugye először is egy extra 40%-os adót vezettek be annak, aki például vállalkozásoknak állított ki bizonyos értékhatárig számlát. Miért nem volt elegendő? Miért nem tudta a Fidesz kormányzat kiküszöbölni ezt a buktatót, hogyha ezt nevezhetjük a legnagyobb buktatóján?
1: Ugye 2022-ben egy rendkívül nagy átalakítás történt ebben a rendszerben. Az MKIK egyébként odáig megy, meg odáig is ment, hogy tulajdonképpen kivéreztette a Kata intézményét akkor a kormányzat, és túl szigorú volt. És egyébként az MKIK vezetése egészen következetes módon ugye mindig megjegyezte azt, hogy valamilyen formában vissza lehetne hozni a Katát, és hogy azt kellene kidolgozni, hogy hogy és milyen formában, mert hogy az új szabályozás az kimondottan szigorú volt. Hát az az igazság, hogy akkor úgy döntött a jogszabály alkotója, hogy az anomáliákat látva valamilyen drasztikus intézkedésre van szükség. Hát egyébként igazából a fejekben az maradt meg, hogy 2022 után csak jóformán a taxisok választották ezt az adózási formát, semmi más esetben ez nem maradhatott meg. Ez nem állt távol egyébként a valóságtól, nem teljesen a valóságot képezi le, de nem áll ettől távol. Tehát egy ilyen drasztikus döntés született, nem szeretett volna az akkori kormányzat a részletszabályokkal, meg a részletszabályok részletszabályaival foglalkozni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen úgy kell beszűkíteni a kört, hogy az csak egy célzott csoport számára legyen elérhető, mások számára viszont nem.
0: Mekkora törést okozott ez a gazdaságban? Kérdezhetjük azt is, hogy a magyar néplélekben, sőt, ugye, ha visszagondolunk a magyar gazdaság elmúlt 4 évére, és az nem muzsikált valamilyen fényesen, és emellé még mellé vesszük azt a sok csalódott katás vállalkozót, aki mondjuk ebből a rendszerből kikerült, akkor most ők milyen várakozással tekintenek a jövő irányába?
1: Hát nézzünk néhány számot. A 2022-es nagy reform előtt körülbelül 460 ezeren katáztak, ebből maradtak úgy nagyjából 110-140 ezeren. Azért jelentős különbség van a kettő között. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg majdnem megsemmisült ez a rendszer. Hát mi történt azok esetében, akik maradtak? Hát ugye 50 ezer forintos fizetési kötelezettség, meg 18 millió forint per év árbevétel, korlát árbevétel határ. Sokan egyébként a változtatásokat adóemelésként élték meg, fel kellett mondaniuk a katás létüket, és valamilyen más adózási formát választottak. Az adóemelést nem szereti a magyar karakter, de egyébként semmilyen más karakter sem, hiszen ugye történelmi okok miatt azért nálunk vannak erős csírái az adóelkerülésnek, úgyhogy lett egy nagy politikai ára is egyébként az átalakításnak, és egyértelműen átmentek az üzenetek a médiába, tehát hogy egy korábban kedvezményekre építő, egyszerű, transzparens rendszer megszűnik, sokak számára nem lesz elérhető, és ezután valamilyen adóemelés, egy szűkebb kör, egy szűkebb igénybe vételi lehetőség áll rendelkezésre. Ez volt tulajdonképpen a fő üzenet, egyébként meg magasabb adófizetési kötelezettség, meg plusz adminisztrátor inflációs terhek jelentkeznek az adó befizetések kapcsán. Na hát erre mondta tulajdonképpen Nagy Elek többször is, meg az MKIK, hogy megértik akkor, hogy mi történt döntéshozói szinten, de ezek az intézkedések túlságosan szigorúak voltak, jó lenne ezen enyhíteni, és valamilyen formában visszaépíteni a katát, és épp egyébként a napokban hozott egy javaslatcsomagot az ottani vezetés arra vonatkozóan, hogy ez hogyan kellene megtenni.
0: Ez az az 5 pontos javaslatcsomag?
1: Igen, erről van szó, és jó látni azt egyébként, hogy tényleg elindult az ötletelés, de azért azt hozzá kell tenni, hogy már 2025-ben a gazdasági évadnyitó rendezvényen elhangzott az, hogy azért az MKIK szolgalmazná a katának a visszaépítését. Ebben rendkívül következetesek voltak, és most az új kormányzat alatt is következetesek, és most tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy miket kellene megtenni, és hogyha valaki azt a közleményt elolvassa, akkor láthatja azt is, hogy például a régi rendszernek mi volt a problémája, például kiemelik a versenytorzító hatást.
0: És akkor nagyon fontos itt azt mondani, hogy a Tisza is e tekintetben transzparens volt, hiszen már a kampányában is azt az üzenetet hozta, hogy a katát ők, bár sokszor úgy beszéltek róla, hogy vissza szeretnék állítani, de hát tudjuk azt, hogy bővíteni szeretnék majd. Viszont most már a Tisza kormányoz. Mi az, amit lehet tudni, hogy a katás rendszert ők milyen formában szeretnék visszaállítani. Ugye Kármán András annyit mondott, hogy a jövő év elejétől a katás adózási rendszer visszaállhat, és ugye ők próbálnak azon dolgozni, elismerik a sikerét, elismerik a buktatóit, na hát nekik most meg kell találni azt a bizonyos arany középutat. Mi lehet ez?
1: Hát most már minimum 2 olyan dolog van, ami miatt Kármán Andrást, illetve a következetességet egy lapon említhetjük. Az egyik ilyen az euró kérdése, a másik pedig a kata kérdése. Hát itt igazából nem lepődhettek meg nem lepődhetnek meg a választók, hiszen a katáról szó volt, a katáról most is szó van, és van egy új fejlemény, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től elindulhat, vagy újraindulhat ez a rendszer. Itt hagyd szúrjam ide, hogy az MKIK egyébként 2028-at javasol, mert ugye rámutat arra, hogy azért nagyon komoly átgondolásra, tervezésre van egyébként szükség. És hát jelenleg a Tisza párt részéről, vagy a új kormányzat részéről részletszabályokat nem látunk, nem tudunk. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívan gondolkodnak majd azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a kört, esetleg adókönnyítést bevinni úgy, hogy ne jelentkezzenek azok az anomáliák, amelyek korábban jelentkeztek, és hát valóban nem egyszerű, hiszen sokakról van szó, sokfajta iparágról, sokfajta foglalkoztatási lehetőségről egyébként, és nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen látjuk azt, hogy a katának az 1.0-as verziója azért néhány év alatt betöltötte a küldetését abból a szempontból, hogy meddig maradt az fenntartható, transzparens, átlátható, és egy idő után már azért problémák jelentkeztek.
0: Nagyon örülök, hogy a 2028-at hozta föl dátumként, mert csak azért is, mert a 2027 azért is közel van, hiszen a Tiszának is össze kellene tenni egy saját költségvetést először, hiszen azért, amikor a katáról beszélünk, ahol ugye az adóterhek csökkennek, ami a vállalkozóknak jó, de tudjuk azt, hogy a költségvetésbe az bizony üthet egy óriási lyukat. És akkor is fog lyukat ütni, hogyha ezeket a bizonyos buktatókat kiiktatjuk. És azt is tudjuk, hogy, és ebben is, hát ebben lehet, hogy kevésbé transzparens a Tisza kormányzat, még nem tudjuk, hogy Brüsszelben az EU-s források hazahozatalához miket is vállaltak el, de viszont azt tudjuk, hogy célzásukat például arra tettek, hogy a multik extra adóját ők például megszüntetnék. Na hát ez egy újabb lyuk lesz ezen a bizonyos költségvetésen, amit valahonnan be kell tömni.
1: Valóban óvatosan kell bánni a költségvetéssel, hiszen ebben az évben biztosan 6% felett lesz a GDP arányos hiány, és azért nyilván lehet azt tudni, hogy amennyiben adót mérsékelnek, azért az mondjuk a fogyasztás áfa befizetésein keresztül visszacsoroghat valahol a költségvetés bevételi oldalon, de azért valóban óvatosan kell tervezni, hiszen nem lehet tudni azt, hogy akkor hányan esnek majd bele az új lehetőségbe, ők egészen pontosan mennyit fognak befizetni, hogyha egyébként jövedelem marad náluk mikrovállalkozásoknál, azt mire fogják egyébként elkölteni, vagy mire nem. Én azt sejtem, hogy nagy Elek nyilatkozata mögött az húzódik például meg, ugye megint megemlíthetjük a 2028-at, hogy azért idő kell a rendszer felállításához, kialakításához, a lehetséges hatások feltérképezéséhez, és talán ezért is int egy pici óvatosságra a kereskedelmi és iparkamara.
0: Ha már itt az áfát, áfa csökkentést említette, hiszen azt mondta a Tisza, hogy ebben is szeretne élen járni, hiszen rekordmagas az az áfa szerintük, amit a magyar emberek fizetnek, és hallottunk már arról is, hogy a zöldségek és gyümölcsök áfáját ők 5%-ra szeretnék csökkenteni. Ez azért kérdéseket vet föl megint a tekintetben, hogy egy biztos, a költségvetésben ez valamilyen szinten lyukat üt, és az emberek viszont azt várják ettől az áfa csökkentéstől, hogy az ő pénztárcájukba több marad. Na hát pont, hogyha a mezőgazdaság helyzetéből indulunk ki, pont ebből az asztályos évből indulunk ki, amikor lehet, hogy jóval az áfát meghaladó áremelkedésre lehet számítani, akkor a vásárlók részéről megfelelő-e az a várakozás, hogy ők jelentősen látni fogják a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésnél azt a bizonyos megtakarítást a pénztárcájukban?
1: Ha szerkesztő azt, hogy megengedi, akkor egy összképet villantanék fel, mégpedig azt, hogy a utóbbi években azért látványosan bővült idehaza a zöldség és gyümölcs fogyasztás. Ugye a WHO-nak van egy ajánlása arra vonatkozóan, hogy mennyi legyen a napi bevitel. Hát Magyarországon már majdnem elérjük egyébként ezt. És megérthető az új kormányzat azon törekvése, hogy növekedjék ez az érték. Hiszen azért mindenki nagyon jól tudja, aki egy kicsit is tájékozódik, hogy a zöldség, illetve a gyümölcs bevitel nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. Na most azt azonban látja a közgazdaságtudomány, meg a közgazdaságtan, hogy áfát nagyon könnyű megemelni, azon nyomban megjelenik a kiskereskedelmi árakban, azonban, hogyha valaki lekívánja építeni az áfát, ott az árak csökkenése nem annyira automatikus. Sőt, lehetne úgy is fogalmazni nagyon egyszerűen, hogy nem jelenik meg a boltok polcain az áfa csökkentés. Nagy részt lenyelnek egyébként a kiskereskedők az áfa csökkentésből, és valamelyest mérséklődhetnek az árak, de nem szabad például azt várni, hogy ez egy ilyen vizionált érték. 10%-os áfa csökkentés, az majd 10%-kal mérsékli a kiskereskedelmi árakat. Tehát ezért kell óvatosan bánni az áfa ügyével, meg azért is egyébként, mert a magyar költségvetés úgy épült fel, hogy áfa nehéz, a legnagyobb szeletet a költségvetésben az áfa befizetések adják. Tehát aki hozzányúl az áfához, emeli az áfát, az mindenféleképpen kalkulál, de akkor is, hogyha csökkenti az áfát, mennyi marad, hogy ez egy nagyon érzékeny tétel.
0: És akkor nézzük meg, ugye, ami viszont a költségvetésnek nagyon jót tehet, az pedig az, hogy az uniós források hazahozataláról egyfajta politikai alkumár született. Most tételezzük fel a legpozitívabb lehetőséget, hogy az összes eurócentet haza fogja tudni hozni a magyar kormányzat. De az milyen hatással lehet majd a költségvetésre?
1: Azt lehet mondani, hogy ez a legjobb forgatókönyv körülbelül az év vége felé következhet be, azért lehet látni, hogy itt van egy átfutási idő, és politikai elköteleződés meg megállapodás már született. Hát ezután következik egy menetrend, amit értelemszerűen mérföldkövek szegélyeznek, sztenderdek, megfelelési pontok határolnak, és ennek lehet a végeredménye az, hogy majd különböző finanszírozási források érkeznek. A költségvetési hatás az kétféle lehet. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a költségvetésnek a bevételi oldalát gyarapítják ezek a beérkező pénzek, megjelennek a számlákon értelemszerűen, különböző beruházásokat lehet ezekből finanszírozni, vagy egyébként a megvalósult beruházások utófinanszírozottakká válnak, és ez tulajdonképpen mindenféleképpen jó. A másik olvasat, amit érdemes kiemelni, az az, hogy ha ezek a beruházások elkezdenek megvalósulni, akkor értelemszerűen például a beruházásokon dolgozók foglalkoztatásából, fogyasztásából, szempontjából adódóan, áfa, járulék befizetések keletkezhetnek, tehát hogy ez a költségvetést jó irányba hozhatja, és például mérsékelheti távlatosan a költségvetésnek a hiányát is. Tehát a költségvetési hatások azok mindenféleképpen látványosak, lehetnek árfolyamhatások is természetesen, arról meg már nem is beszélve, hogy a tényleg digitalizációról, KKV-k fejlesztéséről, infrastruktúra fejlesztésről, oktatás fejlesztéséről van szó, akkor egy olyan mix jön létre, ami tulajdonképpen a magyar üzleti versenyképességi környezetet még tovább tudja javítani.
0: Ugye, amiről beszélünk,

0: Mit jelent a keresztény egység a világban, és milyen felelősséggel jár Jézus Krisztus egyházához tartozni? Mai műsorunkban nigériai, nyugat-európai és közel-keleti keresztények életébe kaphatnak bepillantást a különböző református szolgálatokon keresztül. Áldás békesség! A mikrofonnál a szerkesztő Dóka Viktória. Farkas Edina kórházlelkész tavaly 11 hetet töltött Afrika legnépesebb országában. Egy orvosnővér csapat tagjaként utazott ki Nigériába, a Miskolc Velkei László gyermekegészségügyi központból. A keresztény üldözés sújtotta országban Edina beteglátogatást, bibliai foglalkozásokat és gyülekezeti szolgálatot is végzett. A tapasztalatairól Ivádi Zsuzsa kérdezte.
1: Nekem döbbenetes volt látni, hogy ezek az emberek, akikről azt halljuk, hogy veszélyesek, meg hogy nem tanácsos oda menni, mennyire komolyan veszik Istent, és mennyire ott van nem csak a vasárnapjaikban az Isten, hanem a hétköznapjaikban is. Például a kórházban is ki volt írva, hogy mi kezelünk, Isten gyógyít. Nekem nagyon tetszett, hogy imával kezdtük a napot, már a kórházban is, meg mi ugye külön a csoporttal is komolyan vettük a Biblia tanulmányozást minden nap, meg este is egy kicsit visszatekint tettünk a napra a Biblia fényében, de hogy ott a nigériaiaktól is sokat kaptunk ezen a téren. Az egyik célunk az volt, hogy a nigériai embereket segítsük egészségügyileg. Két kórházban is tevékenykedtünk, de nekem egy másik célom is volt ezzel az úttal, hogy megmutassam a két orvosnak és a három nővérkének Istent egy olyan módon, ahogyan itt Miskolcon, meg Magyarországon úgy érzem, hogy nem lehet már megtalálni a nyugati kultúra miatt. Bár csupa rosszat hallottunk Nigériáról, hogy ne menjünk, mert nagyon veszélyes, de én úgy éreztem, hogy mennünk kell, mert két évet imádkoztam ezért az útért. Nem csak úgy jött ez, hogy na, akkor most fogom magam elviszek öt embert Nigériába, hanem nagyon komolyan imádkoztam azért is, hogy én elmenjek 10 hétre, és azért is, hogy vigyek-e magammal csapatot, és ha igen, akkor kiket vigyek. Hosszú ima folyamat előzte ezt, meg ezt az utat.
2: Hallottam már más beszámolókból, hogy aki Afrikában részt vesz egy keresztény istentiszteleten, olyan, mint egy igazi örömünnep. Mit tapasztalt Edina ezen a téren? Ön is ilyen igazi örömünnepbe csöppent, amikor istentiszteleten vett részt?
1: Azt a lelkészt, akinek a révén kijutottunk oda, aki az összekötő volt, nyüstöltem, hogy mindenképpen egy éneket énekeljen föl nekünk messengeren, és mi azt meg szeretnénk tanulni az ő törzsi tív nyelvükön. Küldött egy éneket, és megtanultuk. Mi oda kiálltunk középre, mert természetesen mindenkinek be kellett mutatni a csoportot, és akkora élmény volt, hogy mi énekeltük a TV énekünket, és az embereknek felvidult az arc, egy mosolyra derült, hogy mi tudunk valamit az ő törzsi nyelvükön, és visszhangzott a templomépület a hangunktól. Ott nem csak néhány ember jár gyülekezetbe, hanem egy alkalommal sokan vannak, több mint 100-an. Általában tele van a templom, inkább így mondanám, mert vannak kisebb és nagyobb templomok. Nagy élmény volt, és tényleg olyan, mint egy örömünnep, mert hogy énekelnek, táncolnak az Isten tiszteleten. Például a persejpénzt, amikor bedobják, akkor táncolva jön neki. Középen van a persej, oda teszik, amikor az adakozás ideje eljön, és náluk nem úgy van, mint nálunk, hogy egy persej van, hanem ott megmondják a célt, hogy most mire gyűjtünk, és akkor hozzák az egyik persejt, mondjuk most a lelkész anyukájának a temetésére gyűjtünk, akkor oda mindenki beledobja, amit szeretne, utána hozzák a másik persejt, hogy most a gyerek Isten tisztelet le szeretnénk hangszereket vásárolni, most arra gyűjtünk. Egy istentiszteleten van 3-4 persej. A legmeghatóbb az az volt számomra, hogy a legutolsó alkalommal még a számomra is gyűjtöttek. Volt egy persej nekem. Az nagyon megható volt, hogy ők a szegénységükből adnak.
2: Talán az új szövetségnek azzal a történetével állíthatjuk párhuzamban, amikor Jézus megmutatja a tanítványainak, hogy nézzétek, ez a szegény özvegy, ez a szegény asszony mindenét beletette. Ez valami hasonló megélés lehetett?
1: Hasonló volt. Én csak könnyezni tudtam, meg föl sem mertem nézni, hogy most abba ki dob, meg ki nem dob. Volt egy kislány, egy szállodában laktam, és ő pedig a szálloda közelében, és valahogy megneszelte, hogy van ott egy kvasi buté. A kvasi buté az a fehér asszonyt jelenti, az ő törzsi nyelvükön, és jött, bekopogtatott. Hát hoztam egy narancsot. Hát mondom, köszönöm szépen, aztán másnap is jött a narancssal, meg volt olyan is, hogy azt a mangót hozta el, amit ő ajándékba kapott a szép éneklésé. Mert egy római katolikus kórusban énekelt, ő egy 11 éves kislány, és tudta, hogy szeretem a mangót, és egyszer pedig megosztotta velem, hát nem tudom, 5-en voltak talán testvérek, és az anyukája volt valahol, és hozott nekik egy kis édességet, és az ő rész

0: egészét, még azt megosztotta velem, hogy ő ezt elhozta nekem ajándékba. Úgyhogy ez nagyon megható volt, hogy ott a közösségi szellem jobban működik, és ott azt is megtanultam, hogy amikor kapok valamit, akkor az nem azért kapom, hogy az az enyém. Például, hogyha adnak egy nagy zsák narancsot, meg van benne mangó, meg van benne banán, mert ilyet adtak egy nagy szatyorral, és akkor az elején nem akartam elfogadni, hogy ezt én nem bírom mind megenni, de aztán rájöttem, hogy nem így kell erre ránézni, hanem úgy kell erre ránézni, hogy ezt azért kapom, hogy adjak belőle a biztonsági őrömnek, adjak belőle ennek a kislánynak például, meg a szakácsnak, barátnak, hogy osszam szét. És ez annyira szép gondolat, és ezt így elhoztam magammal, hogy amikor van valami, az nem azért van, hogy az az enyém, hanem azért van, hogy abból jussam másnak is. És ez szerintem megszívelendő lenne itt Európában is, Magyarországon, hogy így gondolkodjunk.
1: Mit tanult ott, akár a saját kereszténységéről, akár arról, hogy ők hogyan élik meg a mindennapjaikat, hiszen sokszor ott ez az életükbe is kerülhet, hogy ők megélik hitüket a nigériai keresztjének.
0: Én azt tanultam, hogy ők nagyon bátrak, elszántak, nem akarják veszni, hagyni a hitüket, sokkal jobban kitartanak a hitük mellett, mint mi itt az elkényelmesedett Európában. Valahogy sokkal komolyabban veszik, és ez nekik nagyon fontos.

0: Lelkipásztor hiánnyal küzdenek a nyugat-európai protestáns gyülekezetek. Erről a kihívásról is szó esett a Diaszpora konferencián májusban. A Magyarországi Református Egyház által szervezett fórum célja a Kárpát-medencén kívüli, szorványban élő magyar reformátusok mindennapjainak a megismerése volt. Ennek apropóján kérdezte Karvanszky Mónika lelkipásztort, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökét, kolléganőnk Ivádi Zsuzsa.
1: Új gyülekezetek alakulnak, a régiek is növekszenek, egyre több új és fiatalabb tagokkal bővülnek a már meglévő gyülekezeteink. A legtöbb gyülekezetben már gyermekalkalmakat is tartanak külön. Egy fiatalodó, növekvő közösség, főleg ez a jellemző jelenleg.
2: Mérvadó számnak tűnhet, hogy hány keresztelő volt mondjuk az elmúlt évben. Ez adhat bizakodásra okot, hogy akkor ők a gyülekezet tagjai is lesznek, vagy maradnak?
1: Nyugat-Európában a szorványban élő családok legtöbb esetben haza mennek, hogy együtt ünnepeljen a család a keresztelő konfirmáció esküvők alkalmával, de ennek ellenére a keresztelések, az esküvők, a konfirmandusok száma szintén megnőtt. A nyugat-európai magyar gyülekezetekben ez a gyülekezetnek is egy megerősítés. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a legtöbb helyen nem egyszerű a keresztelés hátterét biztosítani. Itt gondolok például a hivatalos anyakönyvezésre, vagy a feltételekre, hogy hivatalos egyháztagnak kell lenni, legalább az egyik szülőnek vagy keresztszülőnek, ami nem jellemző Nyugat-Európában. A magyarok nagy része nem vállalja a hivatalos egyháztagság, és ragaszkodik az otthonihoz. Itt felszoktak merülni olyan problémák, amit meg kell oldanunk, hogy egy-egy keresztelést, egy esküvőt, vagy a konfirmációt éppen megtarthassuk úgy, hogy ez anyakönyvezve legyen, és minden háttér biztosított legyen arra, hogy a család és a gyülekezet is egy ilyen szép ünnepben részesüljön.
2: Mennyire jelent komoly problémát például a lelkész hiány, vagy a lelkész nélküli működés?
1: Először azt a példát hoznám, ami az én tapasztalatom Bécsben, és valójában egész Nyugat-Európában, hogy nincsenek épületeink, nincsenek templomok, parókiák, lelkészi közösségi központok, egy olyan infrastruktúra, ami köré épül egy gyülekezet, ahol megéli a lelki életet. Ilyen egyik helyen sincs, Svédországot kivéve. Éppen ezért azt tapasztalom, hogy maguk a lelkészek az a központ, aki köré felépül, vagy csatlakozik a gyülekezet. Olyan gyülekezeti tagok, akik a nagyvilágban dolgoznak, művészek, mérnökök, és amikor visszajönnek például Kanadából, Angliából, bárhonnét, megérkeznek Bécsbe, akkor az elsők között van az, hogy felhívják a lelkészt, bejelentkeznek, hogy újra itthon vannak, és mikor vehetnek részt az Isten tiszteleten. Tehát ezért a helyben lévő lelkész személye helyettesíti ezt az infrastruktúrát, és központot, ami Nyugat-Európában sajnos nem adott a külhoni magyar szorványgyülekezeteknek. Az, hogy van olyan gyülekezet, ahol nincs helyben lelkész, és például havonta egy istentisztelet megtartására utazik oda, egy pár napot eltölt az adott városban, és visszautazik a Kárpát-medence valamelyik gyülekezetébe, ahonnét érkezett. Ott két irány a jellemző. Az egyik, hogyha nagyon erős a presbitérium és összetartó a közösség, akkor működhet. Viszont ha nincs meg ez a háttér, ahol összetartják a gyülekezetet, közös programokat szerveznek, akár egy-egy házi bibliaórát, vagy valamilyen találkozást, ott viszont tényleg csak adott egy istentisztelet egy hónapban egyszer, és arra vagy elmennek, vagy nem az emberek. Vannak jó példák, jó tapasztalatok, és vannak kevésbé. Általában egy közösség megtartására jó, hogyha van egy pásztor, aki összetartja anyáját.
2: És a lelkipásztornak is kell pásztor, elhangzott a konferencián az is, hogy mennyire fontos az anyaország támogatása, hogy legyen egy erős, akár egyházi szervezet a diaszporában szolgáló lelkipásztor mögött.
1: Ez mindenképpen nagyon megerősítő, hogy van egy olyan biztos háttér ebben a nagyon szétszórt szolgálati körzetben, helyen, ahol megtapasztalja a lelkész, hogy igen, áll mögöttem egy egyház, a lelkész kollégák. Nekem mindig nagy megerősítés az, ha hazaérkezhetem a lelkész továbbképző konferenciákra, és ott találkozhatom a lelki pásztorokkal, a kollégákkal. Néha kicsit kívülállónak érzem magam, de jó ezeket a kapcsolatokat megerősíteni és fenntartani.
2: Térjünk vissza a lelki pásztor utánpótlásra. Mi az, ami ebben segítség lehet, vagy alternatív megoldásokról is szó volt a diaszpóra konferencián, például a laikusoknak a képzése. Lelkésznő milyen megoldási lehetőségeket tart igazán hatékonynak?
1: Mivel ez a külhoni szolgálatban is ugyanolyan kardinális kérdés, mint odahaza, éppen ezért minden lehetőségre nyitottak vagyunk, ami támogatja és segíti ezt a szolgálatot. Jó dolog, hogyha megoldható a lelkész küldés egy-egy alkalommal a külhonba, ami azt biztosítja, hogy folyamatosak az istentiszteleti alkalmak tartása. Rettentő fontos az, hogy ne törjön meg ez a rendszeresség, de ez az alap. Ezen kívül, hogy a közösséget építse valaki, erősítse és növekedjen ez a közösség, ehhez többre is szükség van. De mindig az idők, a lehetőségek és a körülmények között kell ezt a szolgálatot úgy biztosítani és megszervezni, hogy legalább az alap szolgálatok, ami számunkra a legfontosabb a ige hirdetés magyar nyelven, az mindig megtartassék. Ezen belül a laikusok kérdése is nagyon érdekes és jó dolognak tartom adott esetekben. Például vannak felolvasó istentiszteletek, ahol a presbiterek szolgálnak, ami például egy lelkész előkészít egy istentiszteletet ige hirdetéssel. Ez is valami más, valami többletet jelent, egy gazdagodást, hogy így is épülhetünk egymás által, hogyha adott esetben lelkipásztor nem tud a gyülekezetben szolgálni, de ehhez jó, ha lenne egy stratégiai háttér, amivel ezeket az alkalmakat is segíteni tudják szakmailag, és bátorítani, megkeresni azokat a szolgálattevőket, akik ezt vállalják, mert ez nem mindig egyszerű.

0: az ökumené, a közösségvállalás, az egymás mellé odaállás lehetősége és felelőssége is, hangsúlyozza Berec Júlia. A zsinati hivatal külügyi osztályának vezetőjével azokról a női hangokról is beszélgettem, akiknek a hangját elnyomja a fegyverek zaja.
1: Krisztus egyházon sokféle, összetett, egy szóval nem leírható. Pont azért, mivel más helyzetekben élünk, sokszor egymást sem értjük igazán. Vannak olyan fogalmak, amiket nem tudunk. Nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. Krisztus egyházában nagyon nagy elhatározásra van szükség ahhoz, hogy igazán akarjuk megérteni egymást, hogy keressük azt, hogy mi az, amire közösen hív bennünket az Úristen, hogy meglássuk azt, hogy mindenkinek feladata van ebben az egyházban. Ez azt is jelenti, hogy vannak törések, ellentétek és feszültségek is. Egy személyes példát mondjak, én tavaly döbbentem rá egy konferencián. Mit jelent az, hogy például húsvét ünnepének az időpontjában sem értünk teljesen egyet? Hogy vannak a nyugati és a keleti keresztények, akik máskor ünneplik. Máshogy fejlődünk, más utat járunk be, attól függően, hogy hova születünk, milyen közösségeknek vagyunk a tagjai. De ezzel együtt az, ami a törésünk, és ami lehet, hogy sokszor fájdalmat okoz, és amiről elhívásunk az is, hogy erről beszéljünk őszintén. Merjünk hallgatni egymásra, mert lehet, hogy úgy vagyunk egymásra bízva, vagy egymás tapasztalataiból épülni tudunk, tanulhatunk egymástól. Másrészt pedig ez az egyház éppen ezért nagyon sokszínű is. Nem csak, hogy fájdalmaink vannak, hanem végtelen nagy örömünk is, és gyönyörködhetünk Istennel együtt ebben az egyházban. Mit jelent együtt ünnepelni éppen? Én Tájvánon voltam, tájvani keresztényekkel. Mit jelent libanoniakkal együtt énekelni? Az ő kultúrájukról hallani, arról, hogy hogyan élik meg a kereszténységüket, hogyan szövi át mondjuk egy őslakos közösségnek a sajátos történelmét, sajátos kultúrájában, hogyan tud megjelenni a keresztény hit. Ezeknek a megismerésére is el vagyunk hívva.
0: Európa szívében egy ilyen kis ország reformátusai hogyan tudnak segíteni a világon élő üldözött keresztényeken?
1: Az ökumené, a szolidaritás, az egymás mellé odaállásnak a terepe, a lehetőség és a felelősségét is jelenti. Amikor mi gondolkozunk a világról, gondolkozunk a keresztényekről, akkor látnunk kell azt, hogy nagyon sok keresztény szenved. Nem feltétlenül csak a hitük miatt szenvednek, hanem mert együtt szenvednek azokkal, akik közé Isten helyezte őket, akik között Isten elhívta őket. Fontos magunkban ezt a részét is látni. Természetesen vannak olyanok, akik a hitükért szenvednek, a hitük miatt, azért, mert vállalják Jézus Krisztus nevét. Elsősorban mi azért vagyunk felelősek, hogy ne felejtsük el őket, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy nem vagyunk egyedül a világon, ne feledkezzünk el arról, hogy embertársaink vannak és keresztény testvéreink vannak szerte a világban, akik nálunk sokkal nehezebb helyzetekben élnek, akár a hitük miatt is. Az, hogy ennek milyen formái lehetnek, tudok olyan gyülekezetekről, akik rendszeresen, akár tematikusan egy-egy vasárnap megemlékeznek arról, hogy a világ különböző pontjain bizonyos keresztények milyen nehézségekkel néznek szembe, akár milyen üldöztetés éri őket. Ne zárjuk be a szívünket a világnak ezen a hírei előtt. Másrészt mi így a külügyi osztályon, illetve itt az egyház központi irodájában azért is tudunk tenni, hogy ezek a hírek eljussanak az egyházunk közösségéhez. Az utóbbi időben leginkább kéthegyhez a szíriai és libanoni közösségek azok, akiknek a hangját megpróbáltuk felemelni, kihangosítani a világban, így biztosítani azt, hogy ne feledkezzünk el róluk. Amellett pedig nagyon fontos a személyes kapcsolattartás. Sokszor lekicsinyeljük talán azt, hogy mit jelent meglátogatni, elmenni. Ennek óriási jelentősége van.
0: Mint például?
1: Amikor itt a 2010-es évek végén a szíriai és libanoni testvérekkel felvették a kapcsolatot, akkor az egyházunkból két delegáció kint is járt két évben. Szíriáig eljutottak a polgárháború idején. Elévülhetetlen, és újra és újra megjegyzik ezek a testvérek, hogy mit jelentett számukra, hogy a polgárháborús időszakban magyar reformátusok vállalták azt, hogy eljussanak akár Aleppóig, Damaszkuszban együtt imádkozzanak, átéljék és meghallgassák, hogy mi az ottani keresztény testvéreinknek a helyzete, mik a fájdalmaik, mik az örömeik. Ez talán egy jó példája annak, hogy mit jelent az, hogy személyesen jelen lenni. Ezt amúgy mi is tapasztaljuk, akár hogyha Kárpátaljára viszünk külföldi egyházi partnereket, És az elmúlt időben, amiben nekem volt részem, az pedig egy nagyon speciális kezdeményezés a szíriai és libanoni nemzeti református zsinattal, illetve a református egyházak világközösségének az európai régiójával együtt indítottunk egy meg nem hallott hangok kezdeményezést, ami tulajdonképpen egy hálózat, illetve ez az álmunk olyan nők számára, akik háborús helyzetben élnek, éltek, egyfajta biztonságos közeget adni arra, hogy megosszák egymással az örömeiket, a fájdalmaikat, és talán így is, akár úgy, hogy beszámolunk ezekről a találkozásokról, tudjuk azt biztosítani, hogy azok a meg nem hallott hangok, amit a háborús helyzetben élő nők jelentenek, hallhatók legyenek, és ezeknek a nők számára pedig megerősítésül szolgálhat, hogy tudják, nem csak mi hallgatjuk, mások hallják a hangjukat, hanem rajtunk keresztül azt is érzik, és talán kézzelfoghatóbbá válik, hogy az Úristen is hallja az ő hangjukat, akkor is, hogyha senki nem akar róluk tudomást venni.
0: Az idei libanoni konferenciát le kellett mondani, viszont tavaly ön is részt vett rajta. Mit látott ezeknek a nőknek a szemében?
1: Lehet, hogy ez egy aprócska kezdeményezés, nagyon kicsi, hiszen azért vannak ennek anyagi keretei. Hány nőt tudunk kiutaztatni akár innen Magyarországról, illetve a magyar közösségből, Kárpátaljáról 4 nőtestvér utazott ki. De mégis valami olyat tapasztalhattam, ami az egyháznak a kézzelfogható valóságáról szól, amikor traumákról beszélnek emberek, mernek megnyílni egymás előtt, úgy, hogy pontosan tudják, hogy mi történik a másik életében. Pontosan tudják, mit jelent, hogy attól rettegnek nők, hogy elviszik a férjüket, hogy mi lesz a gyerekükkel, hogy szétszakított a családjuk, mert lehet, hogy a gyereküket kimenekítették az országból, és közben pedig együtt tudtak nevetni, álmodni arról, hogy mi lenne az az ország, mi lenne az a helyzet, amire ők vágynának, amit az Istentől elkérnének. Két északír nőtestvér is ott volt Északírországban. Lehet, hogy nem olyan háborúság, de mégis fegyveres konfliktus zajlott le. Mit jelentett azoknak a nőknek, akik ezt keresztül élték, és most ott voltak közöttünk, és arról tudtak beszélni, és bizonyságot tenni, hogy van kiút, van gyógyulás. Ez egy olyan kézzelfogható valósága a keresztény reménységnek, ami elképesztő erőt ad, amiről nehéz szavakban beszélni, mert a Szentlélek munkája válik észrevehetővé. Jézus Krisztus jelenléte tapasztalható meg abban a közösségben, ami kész előtte megállni, őt meghallani, ráfigyelni. Sokat tanulhatunk a szenvedésről, hogyha hallgatunk szenvedőket. Ez így van a személyes életünkben is, nem kell ahhoz Libanonba menni.
0: Ez a szenvedés élmény milyen feladatokat és szolgálati területeket nyitnak meg előttünk?
1: Sok egyház, akár Nyugat-Európában, akár szerte a világban hozzánk képest nagy értékben tudja segíteni a keresztényeket, és ezt is azért fontos belátni, mi egy kisebb közösség vagyunk, de a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni, akkor is, amikor felmerülnek egyedi helyzetek ezekben a közösségekben, illetve többször előfordult, hogy természeti katasztrófák idején próbálunk tőlünk telhetően segíteni. Legyen arról szó akár, hogy Szíriában, mikor földrengés volt, akkor erre is próbáltunk forrást biztosítani. Pakisztánban többször előfordulnak áradások. Ez egy nagyon kitett régiója a globális felmelegedésnek is, úgyhogy ilyen helyzetekben is próbálunk segíteni. Kisegyházaknak vagy a kisebb közösségeknek a lehetősége mindig a partneri kapcsolatában rejlik. Azért, mert mi magunktól nem tudjuk megoldani senkinek az életét. Itt azért nagyon nagy hiányok és szükségletek merülnek föl. De hogyha másokkal együtt közösen beleállunk ezekbe a kezdeményezésekbe, akkor így mégis részesei lehetünk valaminek, amire a keresztény testvéreinkkel szembeni felelősségünk szól.
0: Mi volt a legkülönösebb kérés, ami önökhöz érkezett?
1: Az utóbbi időben számomra az egyik legérdekesebb az az volt, hogy szinte a semmiből az angolai presbiteriánus egyház keresett meg bennünket, akik nem anyagi segítséget kértek elsősorban, hanem abban szeretnék a segítségünket, hogy az ő teológiai képzésüknek a kialakításában működjünk közre. Ez egy nem várt fordulat, úgyis, hogy nem tudom, hogy bármilyen kapcsolatunk lett volna az angolai testvérekkel, és amikor próbáltam kideríteni, hogy pontosan mi a mozgatórugó, akkor egészen odáig mentek vissza, hogy a kommunizmus idején voltak olyan magyarok, akik mezőgazdasági együttműködés keretében Angolában tanítottak mezőgazdasági ismereteket, illetve egy valaki valamikor a 80-90-es évek fordulóján talán Debrecenben tanult, és annak apropóján, hogy a református egyházak világközösségének vagyunk a tagok, tagjai hozzánk jutottak el, és megkerestek bennünket, is, lehet, hogy másokat is, ezt nem mondták el. Minden esetre várják a visszajelzésünket, hogy a lelkipásztor képzésünkben milyen segítséget tudunk adni.

0: Legyünk befogadó testvérek, ahogy Krisztus is befogadott bennünket, hangsúlyozza áhítatában Berke Eszter, a Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztora.
1: Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 15. rész 7. versétől kezdődően egészen a 13. versig bezárólag. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Már másodjára hallunk a befogadásról, arról a befogadásról, ami most a testvér felé irányítja a figyelmet. Fogadjátok be egymást. Ezért. De mi az az ezért, amire utal Pál? Tegnapi szakaszban arról hallottunk, hogy az erősek, a Krisztusban erősek tartoznak a gyengébbeknek. Tartoznak azzal, hogy keressék azt, ami javukra szolgál. Pál ezt a befogadást Krisztushoz vezeti. Azt mondja, hogy ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Itt egy pillanatra álljunk meg. Pál nem azt mondja, hogy fogadjátok be egymást egy-két órára. Legyetek szimpatikusak, empatikusak és nyitottak egy rövid időre. Még azt sem mondja, hogy bírjátok ki egymást, pedig mi nagyon sokszor csak ennyire redukálnánk az egész üzenetet. Pál azt mondja, fogadjátok be egymást. A befogadásnak két oldala van. Az egyik az én részemről megnyitom az ajtómat, megnyitom a szívemet feléd. A másik oldal az, hogy neked is engedned kell, hogy téged befogadjanak. De hogyan lehet ezt megélni? Mi a befogadásnak a titka? Pál felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem először befogadók vagyunk, hanem először befogadottak. Nem mi kell kitaláljuk, hogy hogyan kell ezt megtenni. Egyszerűen csak abból a tapasztalatból kiindulva, amit Krisztusban már megértünk, azt kell megtennünk. A gyülekezetekben nagyon sokszor meglátszik az, hogy ki az a testvér, aki Krisztusban befogadott testvér, és ki az, aki csak egy normát, egy elvet, egy rendszert tanult meg, de szívéből még nem érzi át, hogy ő Krisztus befogadott, Krisztus megmentett gyermeke. Nem kell így most egymásra keresnünk azt, hogy ki az, aki ebből él, és ki az, aki ezt még nem ismeri. Legyünk egyszerűen ilyen befogadó testvérek, ahogyan Krisztus is bennünket befogadott. Voltál már úgy testvérem, hogy akár elutaztál egy idegen országba, egy idegen közösségbe, és szükséged volt valakire, aki megnyitja a házát, megnyitja a szívét, és megnyitja az életét előtted? Emlékezz vissza erre a tapasztalatra. Nem véletlenül élted ezt meg akkor és ott. És lehet, hogy Isten most téged arra készít, hogy valaki olyat fogadj be az életedbe, aki felé eddig még nem voltál nyitott, akit eddig még észre sem vettél, vagy aki teljesen új most a gyülekezetetekben, a közösségetekben. Azzal zárja Pál ezt a néhány verset, hogy a befogadás nem rólunk szól, hanem Isten dicsőségéről. Ne azért légy befogadó, ne azért légy vendégszerető, ne azért légy kedves, hogy téged megdicsérjenek és megverjék a válladat, hanem azért, mert ez Isten dicsőségét szolgálja. Amen.
0: Reggeli áhítatokért kövessenek bennünket online is. Megtalálnak minket Facebookon, YouTube-on, valamint a legnépszerűbb podcast csatornákon. Elhangzó adásunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk radiokukacreformatus.hu. Szerkesztőtársam Kojsza Péter és Ivádi Zsuzsa kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, hogy a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy a 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett. A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megállítását követeli a Mi Hazánk. Lantos János, a mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője szerint sok cég elbocsátja a magyar dolgozókat, hogy a helyükre olcsóbban foglalkoztatható harmadik világbeli munkavállalókat vegyenek fel. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat nem lépett az ügyben, pedig a Tisza párt egyes tagjai korábban ígéretet tettek erre. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Szolgálatteljesítés közben közúti balesetben életét vesztette, Mékkerék közelében egy rendőrzászlós. Szöllősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Pósfai Gábor a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kápa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének 2 jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Hajnalig az ország nagy részén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé lehet záporzivatar, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is lehet. A szél megélénkül az Észak-Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti északkeleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is számítani kell. A szél megélénkülhet. Éjszaka 9-17, holnap napközben 22-28 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: 1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
3: A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
4: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Rádió Színház.
5: A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
6: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Második rész. Ifjúkor.

0: Az a három esztendő, melyet a pozsonyi gimnáziumban töltöttem, emlékezetemben marad örökre. Példája gyanánt a papi korlátozottságnak és a rút türelmetlenségnek. Mikor beiratkozásra jelentkeztem Páter Pendl Alajosnál, az igazgatónál, ő vastagsága a következő megszólítással kegyeskedett megtisztelni.
1: No, Herschel, hát doktor akarsz lenni?
0: Engem nagyon kevéssé bosszantott az, hogy annak előtte Mózelének, most meg Herschelnak csúfoltak. De annál rosszabbul esett az ízelítője annak a bánásmódnak, amely reán nézett. A tanulásra való kedvem tetemesen megcsappant, és csak akkor voltam boldog igazán, ha leckémet kötelességemhez képest megtanulva, az olvasásra, vagy magán tanulmányaimra adhattam magam. Mint hogy úgy hallottam, hogy a francia nyelv nélkülözhetetlen kelléke a társaságbeli embernek, s hogy az, ki franciául nem tud, nem tarthat rá igényt, hogy művelt embernek tekintsék, elhatároztam, hogy tüstént hozzáfogok e nyelv tanulásához. Vettem is egy nyelvkönyvet, és mert latin tudásom segítségével mihamarabb megértettem a könnyebb fajtájú olvasmányokat, egy néhány hét múlva már abban a hitben ringatóztam, hogy beszélek franciául. A bencések pozsonyi gimnáziumában elvégeztem úgy, ahogy a harmadik és a negyedik osztályt, inkább magán tanulmányaimra vetve ügyet, mint a tanárurak megelégedésére. Az ellátás tekintetében valamivel már jobban mentek dolgaim. Mint a magyar, francia és a latin nyelvek tanítóját, befogadtak a keresztény világtól akkor még meglehető szigorúan elszigetelt zsidó társaságba. Naponta 3 órát adtam. A pozsonyi élelem akkori olcsósága mellett tűrhetően biztosíthattam megélhetésemet. Szinte elbizakodottá tett volna a tudat, hogy végre jól lakhatom és tisztességesen ruházkodhatom, ha közben szigorú intelemmel nem fordul hozzám a gondviselés, és zordonan ki nem ragad veszedelmes ábrándjaimból. Ezzel az intelemmel az akkor kitörő szabadságharc eseményei szolgáltak számomra. Mikor a szabadságharc első villámai megjelentek az égen, Pozsonyban bezárták az iskolákat. Az előadás megszűnt. Üzlet és forgalom megakadt, s mindenki aggódva gondolta kitörni készülő vihar következményeire. Hozzájárultak mindehhez a pozsonyi csőcselék által a zsidó negyedbe rendezett zsidó üldözés és fosztogatás borzalmai. Házakat és raktárakat törtek fel a zavargók, és sok száz hordóbort és pálinkát eresztettek ki a pincékben. Az örjöngő részek sokaság tombolva áradt szét a Födricen és a Zuckermandl táján. Sokáig visszhangzott még a környék az üldözött, megrabolt és megkínzott zsidók siránkozásától és jajveszékelésétől. És Pozsonyváros hangyaszorgalmú, dolgos zsidó népe martalékául esett a nyomornak és a kétségbeesésnek. Pozsonyban nem volt tovább maradásom. Tizennyolc éves voltam, és belefáradva a sors minden képzelhető szeszélyével vívott tusakodásba elhatároztam, egy esztendeig falura megyek házi tanítónak, hogy aztán ellátva a szükséges pénzzel tovább folytathassam félben maradt iskolai tanulmányaimat. Első helyem egy Rosenberg nevű úrnál volt, Szlavónia Kutyevó nevű községében. Ott a korábbiak mellé aránylag rövid idő alatt megtanultam a spanyol, a dán és a svéd nyelveket, és bizonyos mértékig otthonossá lettem az illető országok irodalmában. Az olvasás közben előforduló szavakat följegyeztem és betanultam. Kezdetben 10-20 szót naponta, de fokozatosan haladva 80, sőt 100 szót is képes voltam megtanulni és emlékezetembe vésni. De a tanítás óráiban szemem nagyon is gyakran pihentettem meg bájos tanítványom, Rosenberg Emília kisasszony csillagpárján. S amikor egy szépírási órán láttam, hogy a kisasszony egy némely betűt nem ír le egészen szabatosan, megfogtam kezét, és vezettem a papíroson. Kezemben tartva hófehér, kövér és sima kezecskéjét, a szenvedély tüze szívemből csak hamar az ujjamba szállott, és alig, hogy elárultam egy gyönge szorítással, hogy tulajdonképpen nem szépírási, hanem egészen más természetű felbuzdulás kapja meg lelkemet, a lány hirtelen felugrott, lesújtó pillantást vetett reám, és ott hagyott a szobában. Sorsom ezzel dűlőre jutott. Azonnali hatályossággal még aznap elbocsáttattam a Rosenberg család szolgálatából. Szlavóniai tartózkodásom alatt szóban és írásban elsajátítottam a horvát nyelvet is. Mint hogy fiatalos önhittségemet a sok nyelv tanulása erősen megdagasztotta, valósággal a nagyzási hóbort határáig jutottam. Bécsbe utaztam, ahol hirdetést tettem közzé a bécsi újságokban, de mezzofanti-szerű tehetségemről szóló nagyhangú hirdetéseim semmi figyelmet nem keltettek, és az a derék 100 nőszabó, kinél a Landstrasse egyik házának 4. emeletén ágyat béreltem, sokkal okosabb volt, mint én, amikor azt ajánlotta, hogy hagyjam oda Bécset, és térjek vissza Pestre, amíg van egy nehány könyvem és ruhadarabom, melynek árából futja az úti költségre, mert különben pórul járhatok. A Három Dob utca 7. számú földszintes házába szálltam meg Pesten. Szállásadómnak, egy Schönfeldné nevű szegény, okleveles bábasszonynak egyetlen szobája volt, és mert minden gondja mellett a beteg férjét is neki kellett eltartania, 4 kiadó ágyat tett a szobájába, melyeknek mindegyikét hozzám hasonlóan szegény embereknek adta albérletbe olyaténképpen, hogy mindenik ágyra 2-2 lakó esett. Én is másodmagammal egy szabó legénnyel háltam az egyikben. Sokat olvastam, de gyertyára bizony nem igen tellett a szegénységemtől. Hónom alá csaptam az elolvasásra szánt könyvemet, és elindultam a híres Szegedi Kávéház felé, mely ma is ott áll még a Dob utca és a Dohány utca sarkán, és tanyája, mint volt akkor is, a leglármásabb fajtájú üzletembereknek. A kávéházban leültem egy magányos székre vagy padra, és az általános zsibongás közepette a kávéházi lámpa nekem szinte fejedelmi fénye mellett belemerültem a könyvem olvasásába. Egy kis ember lépett hozzám, és megszólított. Mit olvas? Spanyolul olvasok, mondtam, s letettem könyvemet. Calderón az Élet álom című drámáját. A kis ember tovább érdeklődött. És miért olvassa itt? Miért nem otthon? Kérdezte. Azért, mert itt világos van, otthon meg nincs világító. Hát kicsoda maga? Megmondottam a nevemet, amivel aztán a kisember nem tudott rólam sokkal többet, mint annak előtte. Mind a mellett beérte a felvilágosítással, és most már bemutatkozott ő is. Megmondotta a nevét, és hozzátette, hogy foglalkozására nézve könyvelő a szomszédos gyapjúkereskedésben. Ugyan, mondja meg, csapott át újra a kérdezősködésre, van-e mindig mit ennie? Bizony nem mindig, mondottam teljes őszinteséggel. No, ha úgy van, ezen a dolgon lehet majd segíteni. Jöjjön el hozzám, és adjon magyar lecke órákat a 2 leányomnak. Belementem az alkuba, és magyar nyelvi tanítómestere lettem új ismerősöm leányainak, havi egy nehány forintért. Nincs benne túlzás semmi esetre sem, ha azt mondom, hogy tanító koromnak ez időszakaiban naponta 10 vagy 12 órát szenteltem teljes buzgalommal nyelvészeti tanulmányaimnak. A román és a germán nyelvek tanulásához időközben hozzávettem a szláv nyelvjárásokat is. Tótul Szentgyörgyben és Zsámbokréten, horvátul Kutyevóban az emberekkel való érintkezés révén tanultam meg, és irodalmilag is műveltem a nyelveket. Most hát az orosz nyelv tanulására vetettem magam. Különös kedvemet leltem a változatosságnak abban a nemében, midőn északtól délig és kelettől nyugatig csaponghattam. Most Orlando Furioso egy néhány lapját olvastam el, majd a Bakcsiszeráj forrása és a kaukázusi fogoly néhány strófáját. Emitt egy andalúziai kép bontakozott ki előttem, festői tája a bűbájos Ebró mellékének, Galatea vagy Esztré egy-egy pásztor csoportjával, ott meg északvidéki tengerjáró hajót láttam a Firtjof mondából, vagy elmerengtem Andersen meséin és Vuk Karadzsics guzlájának egyszerű népdalain. Örömem, elragadtatásom határtalan volt, szemem fény lett, arcom kipirult, és fiatal szívem minden idegszála megrezdült a különböző költői művek lírai és epikai tartalmán érzett rajongó lelkesedésemben. Télvíz idején az éhségen kívül a hideg miatt is sok kínt szenvedtem, kivált, ha az egyetemi könyvtár nyilvános olvasóterme zárva volt. A könyvtár reggel 8 órától 10-ig és délután 2-től 6-ig állt rendelkezésére az ifjúságnak, és én rendesen az elsők közt voltam, kik elfoglalták helyüket az olvasóasztalnál. Esténként, mikor besötétedett, nem volt számomra más út, mint amely a szegedi kávéházba vezetett. Ám de kapuzárás előtt iparkodnom kellett onnan is megint haza. Alvásra vajmi kevés időm jutott akkoriban, mert kora reggel lecke órán volt a szomszédházban Rózner úrnál, egy kávémérés tulajdonosánál, amiért minden nap egy csésze kávé és 2 zsemje járt kitisztelet díjgyanánt. 2 zsemje az én mohó éhességemhez képest. Fel tudtam volna falni egy 50 valót is. Pesten való hosszas várakozásom után végre a gazdag Schweiger családnál kaptam tanítói állást Kecskeméten. Naponta 8 vagy 9 órát tanítottam, 2 vagy 3 órát fordítottam az öltözködésre és az étkezésre, s magán tanulmányaim naponta 6 órámat foglalták le. Módomban volt megszerezni a keleti tanulmányaimhoz szükséges drága segédkönyveket is, így önképző munkám fűsúlyát a török és az arab nyelvre vetettem. Nem emlékszem már reá, miért voltam csak 1 évig a Schweiger családnál. Elég az, hogy visszatértem Pestre, a kecskeméti jómód lefoszlott rólam, ismét szegény ágyra járó lakója lettem a 3 dob utcai földszintes háznak. E nehéz napokban jutottam újabb megbizatásomhoz, amely Csév pusztára, Monortól nem messze egy bizonyos Sangel úrhoz szólított, kinél mindössze 6 hónapot töltöttem, szerencsére a tavasz és a nyári időszakot, mert bárhogyan szerettem az egyedüllétet, csak hamar lelkemből megúntam a pusztai magános házban való életet, és szinte melankóliába estem a táj borzasztó egyhangúsága miatt. Itt szereztem első benyomásaimat a pusztáról, mely később színtere lett kalandos utazásaimnak Közép-Ázsia sivatagjain. A pusztán magán messze távolságban nem volt egyetlen fa sem, és ha délután olvasni akartam a szabad ég alatt, csak a szénabogja vagy a szalmakazal árnyékában kereshettem védelmet a nap égető sugarai ellen. Ott szoktam meghúzódni, hogy felüdülhessek kedves olvasmányomon az Odisszeján, mert közben görögül is megtanultam. Leheveredve a fűbe, hangosan szavalva olvastam a nagyszerű jeleneteket és csodás történeteket, észre sem véve, hogy mindkét kezével a botjára támaszkodva előttem állott a nyáját őrző juhász, és a lélegzet nélkül figyelve az idegen hangokat, csodálkozott is rajtam, sajnált is, mert a pusztán ördöngős embernek tartottak engem, ki a sok tanulásban az eszét vesztette, és néha napján félrebeszél.

0: különcködésem híre szétment az egész környéken, és ennek köszönhetem, hogy meghívást kaptam Balla Károlytól, a szomszéd Pótharaszt puszta birtokosától, Pest megye fogházának nyugalomba vonult igazgatójától, hogy látogassam meg, és legyen szerencséje hozzám vacsorára. Balla nagy szenvedelemmel űzte meteorológiai tanulmányait, és pusztáján jelző zászlócskákkal ellátott magas árbocokat állított föl, a különc ember hírében állott velem együtt. Zsák a foltját megtalálja? Ismeretségünkből egy neme fejlődött a barátságnak, s mikor azt ajánlotta, hogy töltsem házánál a telet, és tanítsam Zádor fiát franciául meg angolul, ajánlatát szívesen fogadtam. Volt nyugalmas, tágas szobám, kertre néző ablakokkal, ellátásom úri volt, a tanítás csak egy nehány órámat vette el naponta, és bőségesen maradt rá módom és időm, hogy a keleti nyelvek és főképp a török, az arab és a perzsa nyelvek tanulásával foglalkozhassam.
1: Soma aziz ve izzet mendid. Izzet soma az do jahet est. یکی از این جهت که خود در راه علم در راه جهاد و با زلال معنویت و ایمان جوانی ارجمند خودتون رو میگذرانید.
0: De sajnos Balla úr családja nem állt a műveltségnek azon fokán, mint maga a családfő. A ház úrnője sohasem tudott megbékülni azzal a gondolattal, hogy zsidót fogadtak a házába prefektusnak. Végre, mikor már családi villongást támadt a dologból, mert az öreg úr erősen kitartott mellettem, nehéz szívvel elhatároztam, hogy odahagyom a tanulmányaimnak kedvező hajlékot, és Pestre mentem, honnan fél esztendei várakozás után nem kevésbé jó állást kaptam Csetényben, Veszprém vármegyében, az odavaló bérlő Grünfeld úrházánál. Ez volt az utolsó nevelői állásom Magyarországon, és az a szeretetteljes bánásmód, amelyben Grünfeld úr művelt és nemes érzelmű családja részesített, a legkedvesebb emlékezést hagyta lelkemben változatos és közben-közben eléggé küzdelmes tanítói pályafutásomról. Csak egy szomorú eset fűződik a Bakonye csendes falujában való tartózkodásomhoz, de az az egy eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben.

0: 1856. november 11-ének egy esős estéjén történt, amikor 10-ig jóízű beszélgetés közben töltve az időt a családdal, éppen készültem visszavonulni az udvarban levő szobámba. Abban a pillanatban, midőn kinyitottam a pitvarajtót, és ki akartam lépni az udvarra, nem csekély ijedelemmel láttam, hogy egy sereg álarcos ember áll előttem. Az egyikük mellen ragadott, és erős lökéssel belódított a szobába, a többi pedig eközben berohant utána. A megrémült család minden egyes tagját lefogta egyikük, és halállal fenyegettek mindenkit, aki a száját kinyitni merészelné. Most már világos volt, hogy rablóbanda tört a házra a Bakuny erdejéből. Kétségtelenül az a hír szabadította reánk, hogy Grünfeld úr az előző napon tetemes pénzzel tért haza a pesti vásárról. Egyik szobából a másikba hurcoltak bennünket a rablók, s még odakünt halkan sóhajtozott és suttogott a megkötözött cselédség, Grünfeld úrtól minden pénzét és értékét elszedték. Oda is adott vagy 20 000 forintot. De mikor a vadharamiák ezzel sem érték be, és egyikük mellére szögezte puskája csövét a családfőnek, én nem bírtam tovább. Felugrottam, és mellemre húzva a gyilkos fegyver csövét, reárivaltam.
1: Ha már ölni akarsz, lőj agyon engem! Nekem nincs feleségem és gyermekem, könnyebb lesz nekem a halál!
0: A rabló vezérre, ki politikai menekült lehetett, és úgy látszik az osztrák megtorlás elől vonult az erdő menedékébe, nem volt hatás nélküle beszédem, mert intésére a cinkosok letettek a vérontásról. Összekapták a pénzt és az értéktárgyakat, eltávoztak, és reánk zárva az ajtót, ott hagytak bennünket a sötét szobában. Reám nézve szomorú vége lehetett volna e borzalmas éjszakai jelenet utójátékának is. A zirci járásbíróságnak az a sajátszerű ötlete támadt, hogy bennem, az akkor már a Tudós Akadémiával összeköttetésben álló magyar tudósban titkos bűntársát kereste az egykori rebellisekből álló rablóbandának. Egy buzgó magyar falu hivatalnok már azon a ponton volt, hogy vizsgálati fogságba vessen engem, kit Kossuth kutyának nézett, és nincs benne semmi kétség, hogy hónapokig sanyargattak volna közönséges gonosztevő gyanánt, ha síkra nem száll mellettem a jó Grünfeld, és nem tesz bizonyságot teljes ártatlanságomról. A napkeletverő fényes tájai helyett könnyen juthattam volna minden hibám nélkül a fegyház sötétségébe. A derék Grünfeld család házánál való tartózkodásommal tanítói pályán véget ért. Közben meggyökeresedett bennem a gondolat, hogy teljes komolysággal reálépek az eddigi tanulmányaimnak megfelelő pályára. Szilárdul elhatároztam, hogy haladéktalanul a keletre megyek, és bármi nehezemre esett odahagyni kényelmem nyugalmas kikötőjét, megtettem a szükséges lépéseket az elutazásra.

0: elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Második rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermőmezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet

0: A helyi kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falu gazdászokat, tették hozzá. A Magyarország-Finnország futballmérkőzés miatt pénteken délutántól késő estig lezárásokra kell számítani a Puskás Aréna környezetében. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Az időjárásról sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 22-28 fok valószínű.
1: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Farkas Szabolcs.

Klebersberg Kuno főként mint kultúrpolitikus él az utókor emlékezetében, akinek oktatási és kulturális intézmények sokasága köszönheti létrejöttét. Felismerte, hogy Trianon után hazánk csak egyetlen módon erősödhet meg ismét. Az oktatás, a kultúra és nem utolsó sorban a sport hathatós fejlesztésével. Köszöntöm Önöket! Az egykori belügy, majd vallás és közoktatásügyi miniszter kultúrateremtő tevékenységét mutatja be egy időszaki kiállítás a Pesti Vigadóban. Erre a tárlatra látogatunk el a mai műsorban. Tartsanak velem!

0: A kiállításon, a Vigadó alak sorában egy ilyen idővonal segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is alakult Klebersberg Kuno élete. Segítségemre Máxa Eliza Luca lesz a kiállítás egyik kurátora. Hát akkor ragadjuk meg a kezdőpontot, 1875.
1: 1875-ben született november 13-án Magyar Pécsken Klebersberg Kuno. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron töltötte, mert ekkor oda költözött a családjával. A szülei nem támogatták abban, hogy építészpályára mehessen, úgyhogy elküldték katonának, a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára.
0: Tehát ő építész szeretett volna eredetileg lenni ezek szerint.
1: Igen. Végül nagybátyja segítségével el tudta hagyni az intézményt, és egyetemi tanulmányokba kezdhetett. Jogi egyetemen tanult Budapesten.
0: Van egy nagyon érdekes régi felvétel, egész pici gyerekkoráról is van egy fotó. Gyámjával látható, mert hogy ugye édesapját elég hamar elveszítette, talán ilyen 2-3 éves lehet rajta, úgyhogy ezért elég gazdag anyagból lehetett dolgozni, ugye?
1: Igen, és nehézségekbe is ütköztünk, hogy hogy tudunk egy ekkora életművet összefoglalni, és emiatt döntöttünk a Klebersberg Mozaik kiállítás cím mellett, és egyébként segítségünkre is volt Klebersberg Kuno felesége, Botka Sarolta, aki Klebersberg Kunóról írt megemlékezésében, írta azt, hogy nem akarok mást, mint néhány mozaik darabot összerakni, úgyhogy innen jött az ötlet a mozaikra.
0: Menjünk akkor tovább, hiszen ott tartottunk, hogy egyetemi évek, pályakezdés, az 1890-es évek második felében járunk. Ebből a korszakból is természetesen megelevenedik egy-két fotográfia, sőt ugye az említett Botka Saroltát is láthatjuk, a feleségét, és már 1900-ban házasságot kötöttek. Hogyan alakult utána a politikai karrierje Klebersberg Kunónak?
1: 1917-ben választották képviselővé, és emellett a Magyar Történelmi Társulat elnöke is volt, és 1920-tól 22-ig belügyminiszterként dolgozott, majd 1922 júniusától vallás és közoktatásügyi miniszterként folytatta karrierjét. És az egyik legfontosabb eleme az életművének az oktatásügy. 1925. július 22-én a népiskolai törvénnyel álltak elő, amely egy átfogó iskola fejlesztési program volt, és az oktatási hálózat újjászervezése volt a legfőbb. A legtöbb iskola ekkor épült, és fontos rész

0: különösen a 20-as években.
1: Igen, sokszor nehéz is megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami igen, valóban barokk, és mi az, ami mondjuk így ekkortájt épült a 20-as, 30-as években.
0: Igen, és hát több vidéki városnak is az arculatát tulajdonképpen a barokk építészet határozta meg, hiszen ebben a korszakban épült nagyon sok kiemelkedő vidéki templom.
1: Itt láthatok még Székesfehérvárról is egy rajzot, a kőtárlátvány tervét 1937-ből. Fontos helyszín az ő életében Székesfehérvár is. Már ugye nyilván akkor készültek a Szent Évre, ami egy évvel később volt.
0: Igen, igen, tehát 1938 az egy nagyon kiemelkedő év volt, és számos felmérés, műemléki helyreállítás, illetve építkezés kapcsolódik ehhez az ünnepi dátumhoz, és a székesfehérvári kőtár látványtervét látjuk egyébként ezen a rajzon. Hogyha megnézzük római iskolás építészeknek az életművét, akkor azzal is párhuzamot lehet vonni.
1: Sétáljunk tovább a kiállító térben, mert hogy itt nem csak grafikák és tervrajzok láthatók, hanem fotók is. Emlékkiállítás a műcsarnokban, ezt a címet viseli ez a fotósorozat.
0: Igen, Klépersberg 1932-ben hunyt el, és már 1933-ban, a rákövetkező évben az egykori kollégái egy emlékkiállítást rendeztek neki a műcsarnok falai között, és hát szerencsére ennek az emlékkiállításnak a fotóanyaga megőrződött a Magyar Nemzeti Múzeumban, és úgy gondoltuk, hogy ez adhatná a keretét a mi kiállításunknak is, hiszen itt több olyan téma, illetve több olyan tárgy megjelent az 1933-as kiállításban, ami ebben a kiállításban is látható valamilyen formában itt a Vigadóban.
1: Főleg azért, mert gondolom ezeknek a tárgyaknak a nagy része ma már nem létezik, tehát hogy tényleg csak ezekről a fotókról lehet ezeket megtekinteni. Például egy kastélymakett.
0: Igen, ez a visegrádi Salamon toronynak a helyreállítási makettje. Sulek Frigyeshez kapcsolódik ez a helyreállítási terv, vagy hát inkább egy ilyen rekonstrukciója a Salamon toronynak. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tárgy, és nagyon jó, hogy legalább fotó van róla. Hát sajnos ebből a korszakból nagyon kevés építészeti makett maradt meg a gyűjteményünkben.
1: Ez az érdekessége, hogy egy szakaszon ki van bontva a várfal, és betekinthetünk a falon belüli világba, tehát a belső terekbe is.
0: Igen, ez egy úgynevezett robbantott makett, úgyhogy
1: aha, nagyon látványos.
0: Igen.

0: elkalandozunk a kiállított tér sarkába, ahol a sporthoz kapcsolódó tevékenysége látható Klebersberg Kunónak, és hát rögtön feltűnik a Nemzeti Sportuszoda képe egy rajzformájában. Valószínűleg Budáról szemlélte valaki, és 1931-ben onnan rajzolta meg ezt az épületet.
1: És ez a valaki, ez Hajós Alfréd
0: és volt. És ez ma Hajós Alfréd volt. Maxim Eliza Luca.
1: Klebersberg minisztersége idején Magyarországon több rangos nemzetközi sporteseményt rendeztek meg, és vannak olyan építészeti fejlesztések, aminek nyoma is maradt, hál' Istennek. Például ilyen a Margit-szigeti sportuszoda, de egyébként ekkor készült el a császárfürdő lelátója is, ahol az első férfi vízilabda Európa-bajnokságot rendezték, amit egyébként Magyarország nyert meg 1928-ban, illetve ekkor újult meg a millenáris velodrom, ami egy ilyen biciklipálya, egy döntött biciklipálya volt. Kiállításban főleg a Margit-szigeti úszoda van központban, mivel a Magyar Építészeti Múzeum őrzi a Nemzeti Sportuszoda építését bemutató albumot, amelyet Körner József hagyatékából kaptunk meg fiától 2007-ben.
0: És hát persze ez is itt látható a vitrínben.
1: Igen, egyedülálló kor dokumentum, amely bepillantást enged egy ilyen hatalmas beruházásnak a készülésébe. Nagyon izgalmas fotók vannak benne, például láthatjuk az egykori első újkori olimpiai bajnokunkat, Hajós Alfrédot egy építész köpenyben.
0: Perspektívából igen, mert hogy itt Gunther Helten tekint épp a munkásokra, valószínűleg valami nem úgy alakult, ahogy eltervezte.
1: Igen.

0: Igen.
1: És kiderül itt is, hogy Kebersberg Kunot a korabeli sajtó gyakran sportminiszterként is emlegette, tehát nem véletlenül.
0: Igen, és ezek megjelennek az iskolákban is, és az oktatás ügyben is. Fontosnak tartotta a testnevelés bevezetését.

0: Idézzük meg a helyszíni műsorunk egyik 2022-es adását, amikor a stába Szegedi Dombtérre látogatott el, ahol Zombori István történész mutatta be a Velencei Szent Márk tér méretével megegyező nagyságú építészeti remekmű történetét.
1: A Trianon tragédiának tulajdonképpen Szeged bármilyen furcsán hangzik egyfajta haszonélvezője lett. Ugyanis a Kolozsvári Egyetem az megszűnt létezni Kolozsváron, és akkor az átköltözött Magyarországra professzorostól. És az Klebesbergnek köszönhető, hogy Klebesberg azt mondta, hogy a Kolozsvári Egyetem kerüljön Szegedre, és Szeged így kapott egyetemet. De ez Klebesberg kemény kiállására volt szükség, mert mind a kormányban, mind a parlamentben, és a Kolozsvárról áttelepült professzorok között tulajdonképpen nem volt nagy hajlandóság először, hogy Szegedre jöjjenek. Majd 1923-ban a románok kiutasították Temesváról a püspöki székhelyről Gatfelder püspököt, aki a töredék rész Magyarországra került Csanádi püspökségbe, Szegedre jött, és neki pedig egy püspöki székhely kellett, és így módon a kettő összetalálkozott, és akkor Gladfelder és Klebesberg összefogott. Egyetértettek, hogy egy egységes homlokzatot, egységes látványt adnak, ami ráadásul a dómhoz illeszkedett. A földön vagyunk, itt nincsen kő, tehát téglából épült, de ez a fajta klinkel, ami talán a stockholmi városházát, talán az észak-német városok főtereit és templomait idézi, hát ehhez ki kellett találni, és nem nagyon volt Magyarországon olyan, aki ilyet gyártson, míg végül Debrecen vállalta, és onnan hozták. Tehát így épül meg a tér ezzel az egységes látvánnyal, és hogyha végignézzük, ami egy különlegesség, és ez megint csak Trianonra utal, hogy körbe a hajdani Magyarország 63 vármegyéjének a címerei vannak itt. De tulajdonképpen, amikor 30-ba elkészült, akkor csak azok a címerek voltak itt, amelyek akkor Magyarországhoz tartoztak, és az elcsatolt nagyobb résznek a több mint 30 vagy 40 címerének kihagyták a helyét. És 2000-re kellett odáig eljutnunk, hogy mind a 63 vármegyének elkészült a címere, és hogy a tér szép legyen, és hogy a homlokzaton valamit segítsenek, kitalálta Klebesberg ezt a zenélő órát, ami megint egy sajátos műfaj, és amit egy kiváló szegedi órásmester, Csúri Ferenc készített.

1936-tól ez működik, mégpedig nem egyszerűen csak zenél, hanem több sorba jönnek ki a figurák, alól vannak a diákok, fölötte a dékánok, és legfelül kijön a rektor, és ezek a 1 méter 30 valahány centis fából faragott festett szép figurák korabeli jeles személyek arcképeit ábrázolja, arcvonásait, és a rektor az maga Klebersberg Kuno.

0: Klépezberget azért nagyon sokan az iskolaépítési akciójáról ismerjük, ugyanis az 1920-as évektől mondjuk a 30-as évek legelejéig több mint 5000 iskola épült fel ebben a bizonyos iskolaépítési akcióban, amiknek egyébként a zöme egy tantermes, nagyon pici falusi iskola volt, de a skála az nagyon széles, tehát a hatalmas neobarok gyönyörű fővárosi iskolaépületekig terjed, mint amilyen például a Szent Imre Ciszterci Gimnázium Budán, amit Velder Gyula tervezett. És hát Klebersberg oktatási programjának a célja az az volt, hogy emelje az általános iskolázottságot, illetve hogy csökkentse, vagy hát megszüntesse az analfabetizmust, ami még mindig egy nagy probléma volt ebben az időszakban, különösen a tanyasi világban, az Alföldön, és ezért ezt kiemelten fontosnak tartotta, hogy ilyen tanyasi egytantermes iskolák épüljenek tanítói lakással, és ezeket az épületeket egyébként sokszor nem csak oktatási célra használták, hanem ez lett annak a területnek a kulturális központja is, tehát több funkciós épületek voltak ezek.
1: Szeged nem választható el ettől a fejlesztési hullámtól.
0: Igen, a Szeged-Rókusi elemi iskola egyébként azért érdemel szót mindenképpen, mert hogy ez volt az 5000. felépült népiskola, 1930-ban avatták fel ugyanazon a napon, amelyen a dóm ünnepi misséjét is tartották.
1: Az egyetem fejlesztési tevékenysége is fontos, és akkor ugye emeljük ki Debrecent és Szegedet, amelyeknek szintén külön tablókat szentelnek itt a kiállításon.
0: Igen, Klebersberg a tudományt, illetve a kultúrát is hát egy komoly erőforrásnak tekintette, és ezért a 20-as években több egyetemi fejlesztés, illetve komoly egyetemi építkezések is zajlottak, méghozzá vidéken. Elsősorban ugye Szegedet, illetve Debrecent, valamint Pécset érdemes itt megemlíteni, és az egyébként Klebersberg politikájának egy másik fontos pontjához a decentralizációhoz is kapcsolódik, tehát hogy több vidéki tudományos, illetve kulturális központot is szeretett volna létrehozni, hogy ne csak Budapest legyen ennek a középpontja, hanem több központja is legyen ennek az országban. Itt a Debreceni Királyi Tudományegyetem építéséről láthatunk egyébként egy fotót, aminek az építkezésére többször is kilátogatott Klebersberg Kuno.
1: És ugyanígy a Dérinél Múzeum is ugye ebben a korszakban született, tehát ez is az ő nevéhez köthető.
0: Igen, 23 és 30 között zajlott a Déri Múzeumnak az építkezése, amit Györgyi Dénes és Münika Radár terveztek. És még egy tárgy van, ami nagyon érdekes itt az óvodák és iskolák tematikus egységében, az pedig a Bicskei Elemi Iskolának a látványterve, ami egy nagyon szép kis rajz, Kismati Lechner Lorent tervezte az épületet, de ami igazán érdekes ebben a tárgyban, az valójában a hátulja, úgyhogy most Ritók Pál meg is mutatta nekünk a képnek a hátulját, amin egy címke látható, Gróf Klebersberg Kuno emlékkiállítás 1933-117-es szám, tehát ez a tárgy, így ahogy van ebben a keretben, ez szerepelt a Klebersberg kiállításon a műcsarnokban 33-ban.
1: Igen, most vissza is kerül a helyére a falra. És ha már Ritók Pál neve szóba került, akkor hozzáfordulnék, aki művészettörténész. Nagyon fontos volt az ő szerepe abban, hogy külföldön, számos fővárosban magyar intézeteket alapított. Mi a jelentősége legfőképp ezeknek a magyar intézeteknek, akár Rómában, akár Berlinben, akár Bécsben?
2: Hát ezek az intézetek arra voltak létrehozva, hogy arra érdemes többé-kevésbé ifjabb tudósok, szakemberek, művészek eljussanak jelentős kulturális fővárosokba, és ott magukba szívják az éppen aktuális legújabb tendenciákat, és aztán ezt hozzák haza, és gazdagítsák ezzel a magyar kultúrát és tudományt.
1: Az, hogy milyen városokban létesültek ilyen intézmények, az gondolom szintén egy tudatos munka eredménye.
2: Igen, hát az nyilván Berlin már az 1900-as évek táján is az egyik legfontosabb európai főváros volt tudományos szempontból, a tudomány szempontjából mindenképpen. Ezt ugye Klebersberg saját tanulmányai kapcsán konkrétan is érzékelhette, tehát hogy Berlin kiemelt fontosságot kapott. Ugyanígy hát a közös múltunk miatt a bécsi Magyar Intézet is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és játszik ma is, hát hogy ezek tulajdonképpen azóta is működő intézmények, és a kultúrpolitika, művészetpolitika szempontjából pedig a római Magyar Akadémián működő intézmény volt a legfontosabb, de még a párizsi ösztöndíjasokat is nyilván meg kell említeni, csak kevesebb művész jutott ki Párizsba ennek az ösztöndíjnak a keretében. De a római Magyar Akadémiát külön azért is kell kiemelni, mert hogy itt festők, szobrászok, építészek egyaránt fölmerültek.
1: Egyikőjük például itt mellettünk látható tőle egy mennyezet freskó terv, abban Novák Vilmos volt.
2: Igen, ő az első generációhoz tartozik, és ez egy nagyon-nagyon erős névsor.
1: És akkor ezt elmondhatjuk, hogy tovább élt ez a kezdeményezés a halála után is?
2: Igen, nagyon is folytatódott. Tehát az egész mostani kiállításunk is, meg már az egykori 1933-as műcsarnoki kiállítás is arról szólt, de főleg a miénk, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog indult el, vagy erősödött fel a magyar kultúrában, művelődésben, tudományban, amelynek az egyik szorgalmazója, kezdeményezője, vagy nagyon erős támogatója Klebersberg volt. Tehát, hogy a hatása ennél sokkal hosszabb távú, tehát, hogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy így a 32-es igen korai halálával ezek a dolgok nem értek véget, hanem folytatódtak, úgyhogy ez nem halt el.
1: Talán a leglátványosabb ez a gyönyörű szép üvegablak Árkai Né sztílú Lilitől, az angyali üdvözlet, amely a Gyurgyárvárosi plébánia templomához készült, mint a darab.
2: Igen, és az is külön aláhúzza ennek a fontosságát, hogy ez a konkrét színes ólomüvegablak is szerepelt azon az 1933-as kiállításon. Tulajdonképpen ez a mi szerencsénk, hogy amint elkészült, egy ilyen kiállítási mintadarab lett, ilyenkor egy nagy iparművészeti megbízásnál az iparművésztől elvárás az, hogy legalább egy részletét bemutassa egy az egybe a majd megvalósítandó műtárgynak, és ezért készült többek között ez az üvegablak is. Rögtön elkezdett vándorolni egyik kiállításról másik kiállításra, és aztán ez a mi szerencsénk, hogy végül is visszakerült Márkai Bertalanhoz és Sztélo Lilihez, és nem épült be a Győrgyárvárosi templomba, hanem újból legyártották, és az került be az ablakba. A Győrgyárvárosi templom a 44-45-ös harcok során nagyon súlyosan megsérült, és nyilván az üvegablakok a légnyomástól elpusztultak.
1: Tehát viszont így akkor itt van nagy jelentősége annak, hogy ez viszont megmenekül.
2: Igen, úgyhogy ez itt egy igen-igen jelentős műtárgyunk.
3: Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedező a Pesti Vigadóban pár napig még megtekinthető Klebersberg mozaik című kiállításról szólt. A Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből összeválogatott jubileumi tárlat június 7-ig lesz nyitva. Ha lemaradtak volna a műsorról, ezt is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Bicsák Eszter felelős szerkesztő, valamint munkatársaim Kovács Jürit és Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották. Maradjanak továbbra is velünk. A krónika után hamarosan a Trendidők lesz hallható.
4: A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal. Erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb energiamezőjén, Azerbajdzsánban.
2: Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. A francia elnök szerint a Tiszapárt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Emmanuel Macron Párizsban, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, örömét fejezte ki, hogy az új kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért.
2: A francia elnök az Európai Tanács június 18-19-i ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését. Emmanuel Macron azt mondta, megerősítik a magyar-francia stratégiai együttműködést.
3: Stratégiai együttműködésünket meg tudjuk erősíteni minden tekintetben, védelem, nukleáris energia, ipar, mezőgazdaság és a harc a hamis információk ellen a demokráciák védelmében.
1: Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban.
2: Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetséges a Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai budapesti megemlékezés, ahová meghívta a francia elnököt, írják is alá. Magyar Péter jelezte, Magyarország konstruktív partner lesz, a kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
4: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
1: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
5: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáztermék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
1: Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, heten életveszélyesen.
2: A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás. A legtöbb rakétát az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban.
2: A MOL csoport 2020-ban szerzett több mint 9,5%-os részesedést a területen. Az azerbajdzsáni termelés tavaly a MOL szénhidrogén termelésének 14%-át, készleteinek pedig 26%-át adta.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese.
2: Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegen vádhatóság alá.
1: Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, mondta Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
2: Gémesi György közölte, a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait a területért felelős miniszternek. Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter a mai egyeztetésen partnerséget és együttműködést ajánlott az önkormányzati szövetségeknek.
1: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás. Erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
2: Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forintárfolyam alakulásában is megmutatkozott.
6: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormány a váltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
1: Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásukat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
2: Linz Mayer Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összebont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri, vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
7: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz. Abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
1: Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét.
1: Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület.
2: A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával hozták felszínre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalig az ország nagy részén borult lesz az ég, többfelé lehet zápor, zivatar, erős széllel. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is előfordulhat. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti északkeleti tájakon lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is számítani lehet, a szél megélénkülhet. Éjszaka 9-17, holnap napközben 22-28 fok valószínű.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Lajer Rita és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Legközelebb hosszabb hírösszefoglaló 16 órakor lesz. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
8: Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha az önkörnyezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja.
0: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
9: 1-2-3.
10: Minden nagy összecsapás előtt.
11: Ez azért nem játék.
10: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
12: Madar a tolláról, embert
13: kabátjáról.
10: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Pénzügyi tudatosság, a pénzhez való viszony már gyerekkorban formálódik.
15: A hétköznapokba vonjuk be, főleg, hogyha itt mondjuk általános iskolásokról van szó, amikor elmegyünk bevásárolni, amikor a nyaralást megtervezzük, vonjuk be is, mondjuk szabunk egy a nyaralásnak egy keretet, hogy mi az a pénzösszeg, amit mondjuk el tudunk költeni, és tervezzük meg.
14: Nyári táborok és segítség az egyszülős családoknak, sok szülőnek komoly szervezést jelent a vakáció.
16: Olyan csoportunk is van most már évek óta, ahova sérült gyerekeket várunk. Ővelük a legnehezebb megoldani, én azt gondolom, ezeket a nyári szüneteket, hiszen őket sokkal nehezebben fogadják nagyon sok helyen.
14: Gyep és vadvirágok? A klímaváltozás miatt át kell gondolni a zöld felületek kialakítását is.
17: Érdemes ezeket a gyomoknak vagy gazoknak nevezett növényeket is meghagyni, hiszen egyrészt a rovaroknak is élőhelyet teremt, a méheknek is, nyilván a virágzó kis egynyáriak a gyepben azokról tudnak pollent gyűjteni, meg hát a biodiverzitás szempontjából minél fajgazdagabb egy terület, annál jobb.
0: Trendidők.
14: A pénzügyi tudatosság nem felnőtt korban kezdődik, hanem már gyerekként formálódik a mindennapi helyzeteken keresztül. Egy kis zseppénz, egy közös bevásárlás, vagy akár egy egyszerű családi beszélgetés is sokat taníthat a pénz értékéről és a felelős döntésekről. Hogy miként lehet játékosan bevezetni a gyerekeket a pénzügyek világába, arról Kovács Nagy Áron beszélgetett Szőke László közgazdásszal, minősített befektetési tanácsadóval.
18: Milyen tapasztalatai vannak a gyermekek pénzügyi tudatosságával kapcsolatban? Érdekli őket ez a téma?
15: Szerencsére az én tapasztalataim elég jók, tehát én azt tudom mondani, hogy ha érdekesen van számukra tálalva, akkor érdekli őket. Itt szerintem nagyon fontos, hogy játékosan. Például vannak olyan akár társas játékok, ahol hát ilyen ingatlan kereskedők bőrébe bújhatnak bele. Nagyon egyszerű szabályokkal, tehát én azt ötödikesekkel, hatodikosokkal már játszottam, nem egyszer, nem kétszer. Természetesen nem az a cél, hogy a valóságot egy az egybe lefedje. De láthatják azt, megérezhetik, hogy nagyjából mi a lényege akár a befektetéseknek, akár egyébként egy családi költségvetést is össze lehet rakni, akár közösen a családdal, játékosabb módon lerajzolva, kicsit átbeszélve a dolgokat. Tehát én amit látok rajtuk, hogy nagyon sokan nagyon érdeklődőek, és szeretnének tudni nagyon sok mindent. Sajnos sokszor ilyen tabu téma ez a pénzügyek. Viszont amit tudok javasolni akár szülőknek is, hogy próbálják meg lépésről lépésre kicsit bevonni a gyerekeket. Természetesen nem kell túlzásba esni, tehát azt sem szeretném, hogy ugye átesünk a ló túloldalára, mert annak sincs értelme, hogy most akkor leültetjük a gyereket az asztalhoz, és akkor egy órán keresztül ott magyarázunk neki. Inkább a hétköznapokba vonjuk be, főleg, hogyha itt mondjuk általános iskolásokról van szó, amikor elmegyünk bevásárolni, amikor a nyaralást megtervezzük, vonjuk be, és mondjuk szabunk egy a nyaralásnak egy keretet, hogy mi az a pénzösszeg, amit mondjuk el tudunk költeni, és tervezzük meg, mondjuk élményekre akarunk költeni, vagy arra költünk, hogy jókat tegyünk a tengerparton. Ott előjöhet, hogy igen, az egyik működik, de a másik már nem fér bele, vagy három dolog működik, de a negyediket akkor már majd esetleg jövőre bepótoljuk.
18: És mikor érdemes elkezdeni a pénzügyi nevelést?
15: Én azt szoktam mondani, hogy már óvodáskorban simán el lehet kezdeni. Természetesen itt szintén nem arra kell gondolni, hogy akkor most elkezdünk nekik, nem tudom, a jelen értéket és jövő értéket magyarázni, hanem csak egy hétköznapi bevásárlás alkalmával, amikor mondjuk nincs nagy sor, pont úgy jutunk el valami boltba, hagyjuk neki, hogy ő fizessen, hagyjuk, hogy a megtisztított pénzérmékkel játszon. Például az unokahúgom imád ilyen éttermeset játszani. És különböző ételeknek, amit ő ugye előállít, leginkább gyurmából, azt ugye különböző áron adjuk el. Másik ilyen játék lehet, amit szerintem fiúk, lányok is élvezni tudnak, hogy boltosat játszanak. És akkor az otthon lévő plüssöket, bármilyen játékot, úgymond meg lehet venni, el lehet adni, és ez igazából 4-5 éves kortól már megy. Nem kell ezt azért nagyon komolyan venni. És azt gondolom, hogy szülőként az a jó attitűd, hogyha van egy kis plusz energiánk, meg időnk, akkor erre egy kis hangsúlyt fektetünk.
14: Trendidők. Míg a gyerekek izgatottan várják a vakációt, sok szülőnek komoly kihívást jelent, hogyan oldják meg a felügyeletet a hosszú szünidő alatt. Nem ritkán ez különösen nehéz az egyszülős családok számára, ahol kevesebb a segítség és a szervezési lehetőség is szűkebb. A következő percekben arról hallhatnak, milyen táborozási lehetőségek és támogatások segíthetik őket a nyári hónapokban. Vajda Klára Nagyannával, az egyszülős központok vezetőjével beszélgetett.
11: Itt az egyszülős központban milyen lehetőség van, milyen támogatás a szülőknek, gyerekeknek nyári táborokra?
16: Évek óta minden iskola szünetben olyan napközis táborokat szervezünk, ahol nagyon jó pofa programokkal, nagyon klassz pedagógusokkal, gyakorlatilag reggel 7-től délután 5-ig várjuk a gyerekeket. Ez azért is nagyon fontos, mert egy egyedülálló szülőnek megoldani azt a 10-11 hét nyári szünetet, az tényleg kutyakemény tud lenni, és azért a táborok díjai nagyon magas. Nálunk a heti program 2500 forintba kerül. Én azt hiszem, hogy ez inkább csak egy ilyen szimbólum, amivel megköszönjük, hogyha a szülők hozzájárulnak, de egyébként ez magában foglalja a napi 4 étkezést, minden nap programokat, kirándulásokat, sok-sok játékot. Nagyon fontos az, hogy a napközis táborokban részben abban is segítünk, hogy például úszótáborokat szervezünk, hogy a gyerekek, akiknek mondjuk nehéz megoldani a szülőnek, hogy hogy vigye el a gyerekét úszni, az nálunk nem kérdés, megoldjuk. És olyan csoportunk is van most már évek óta, ahova sérült gyerekeket várunk. Ővelük a legnehezebb megoldani, én azt gondolom, ezeket a nyári szüneteket, hiszen őket sokkal nehezebben fogadják nagyon sok helyen. Fontos az, hogy nálunk azok a családok is találjanak legalább egy hétnyi olyan kikapcsolódást vagy megoldást, ahol sérült gyereket nevel egyedül a szülő.
11: Ahhoz, hogy részt vehessen bárki ezeken a foglalkozásokon, regisztrált egy szülősnek kell lenniük? Hogy lehet jelentkezni önökhöz?
16: Minden szolgáltatásunk olyan családoknak szól kizárólag, ahol vagy csak az édesanya, vagy csak az édesapa neveli a gyerekeket. Ehhez ki kell váltaniuk egy egyszülős kártyát. Az egyszülős kártyának az alapja az, hogy valaki egyszülősként kapja a családi pótlékot. Ezt az egyszülős kártyát, ezt évente megújítjuk, és gyakorlatilag minden szolgáltatásunkat ingyenesen tudják igénybe venni a szülők.
11: Melyek a sláger programok így nyáron?
16: Hát mindenképpen az, amiben sok játék és sok sport van. A gyerekek mozogni szeretnek, a gyerekek futkosni szeretnek, úgyhogy ebből igyekszünk nagyon sokat adni nekik, és hogy minden nap jusson. Nagyon szeretnek mindig elmenni gyerekvasutazni, és amit szintén látunk, hogy például rendőrmúzeum vagy tűzoltó múzeum, ezek mindig nagyon izgalmasak. És érdekes módon nem csak a fiúknak, ez a lányoknak is nagyon izgalmas. És közben pedig belecsempészszük azokat a lehetőségeket, hogy egy picit nem tanulásként, de mégiscsak valami olyan pluszt tanulhassanak ezen az egy héten, ami segíti őket. Tehát ezek olyan dolgok, amikben ők azt érzik, hogy ők jót játszottak, de közben azért hazavisznek sok olyan tudnivalót, ami remélhetőleg hasznos lesz nekik.
1: idők.
14: A nyár beköszöntével sokan a kertet is igyekeznek rendbe tenni, előkerülnek a fűnyírók, indul az öntözés, és sok helyen szinte szabály, hogy a gyep mindig rövidre vágott, egységes legyen. Csak hogy a magyarországi időjárás jóval kevésbé kedvez a pázsitnak, mint a brit klíma, így a zöld gyep fenntartása nálunk sokkal több energiát és vizet igényel. Egyre több szakember szerint ezért érdemes újra gondolni, mit tartunk valóban rendezett és szép kertnek. Kloiber Alexandra a témáról Péter Falvi Ágnessel, a Soproni Egyetem botanikus kertjének vezetőjével beszélgetett.
13: A gyomb sokszor egy olyan negatív fogalom ma, ami a rendezetlenséget, a negatívumot jelenti. És azt gondolom, hogy ez csak egy gondolkodásbeli kérdés. Hogy érdemes erről egyáltalán gondolkodnunk egy kertben? Gyomb vagy nem gyomb, lekaszáljuk, ne kaszáljuk, meghagyjunk, ne hagyjuk, hol lehet itt az arany középút?
17: Ez abszolút szemlélet kérdése, hogy hogyan közelítjük meg a témát. Gyom, meg gaz, meg elhagyatott, kezeletlen kert, felfogás vagy nézet, ez elég régre visszanyúlik. Én emlékszem, hogy a nagymamám is ment még 85 éves korába a kis kaparókésével a térkő fugákból kikaparni a kis előjövő zöldnövénykéket, mert hogy ez milyen ronda, és én már gyerekként nem tudtam, hogy ezt most mégis miért csinálja, amikor fáj a hát a szerencsétlen nagymamának, és mégis hajolgat, mert ő ezt tanulta meg valahogy régen, attól volt egy kert, egy háztáj gondozott, hogyha megvolt mindennek a helye, ugye? És ez rendben is van így, kicsit lazítani lehetne ezen a szemléleten, és mondjuk olyan területeken vagy, aki megteheti, aki mondjuk a családban nincsen allergiás, hogy mondjuk ha most éppen pár pázsit fűféle ott elkezd virágozni, vagy egy gyermekláncfű, tehát ahol ezt meg lehet tenni, ott azt gondolom, hogy érdemes ezeket a gyomoknak vagy gazoknak nevezett növényeket is meghagyni, hiszen egyrészt a rovaroknak is élőhelyet teremt, a méheknek is, nyilván a virágzó kis egynyáriak a gyepben azokról tudnak pollent gyűjteni, meg hát a biodiverzitás szempontjából minél fajgazdagabb egy terület, annál jobb élőhelyet, élőközösséget ad az állatoknak. Hogy egy kicsit ebből az embercentrikus gondolkodásmódból egy kicsit kellene így a természettel összhangban, harmódiában a növényekre és állatokra is gondolva kezelnünk a kertet.
13: A gondolkodás az kiterjedt például arra, hogy akár a gyerekek számára is egy kiváló lehetőség mondjuk egy kertben, ha van egy olyan rész, ami nincs lekaszálva, hogy megismerjenek fajokat.
17: Én azt gondolom, hogyha a mai gyerekek már úgy nőnek fel esetleg, hogy nem azt látják, hogy apa minden hétvégét úgy kezd, hogy fogja a fűnyírót és megy végig, hogy szép egycentis pázsitot alakítsunk ki, hogy nekünk legyen focipálya, hanem mondjuk azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ide nézzetek, mennyi gyermekláncfű virágzik, meg pitypang, gyertek, csinálunk belőle egy szép virágkoronát, hogy egy kicsit arra tanítani a gyerekeket, hogy nem az a szép, ahol semmi nincs és minden egyöntetű, tehát ez egy kicsit ilyen sarkos gondolkodás, én azt gondolom. A holisztikusabb megközelítése az pedig az, hogy észrevenni a szépet a változatosságban is.
1: Trendidők.
14: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
19: Digitális gyónás. Különleges installáció vált az egyik legnépszerűbb látványossággá a milánói AI Week kiállításon. Egy régi gyontatószékben mesterséges intelligencia hallgatta meg a látogatókat. Az Algoritmus Imája nevű projektben a résztvevők headseten keresztül beszélhettek egy chatbothoz, amely személyre szabott penitenciát adott válaszként. A szervezők szerint egyetlen délelőtt alatt több tucat ember osztotta meg személyes problémáit és titkait az algoritmussal. Madárbarát szélturbinák. Finn kutatók szerint jelentősen csökkenthető a szélturbinák miatt elpusztuló madarak száma, ha a lapátokat figyelmeztető színekkel festik le. A vizsgálatokban széncínegéket figyeltek meg, amelyek jóval óvatosabban közelítették meg a piros, sárga és fekete mintázatú turbinalapátokat. Ezek a színkombinációk a természetben is veszélyt jeleznek sok állat számára, ezért ösztönösen elkerülik őket a madarak. A szakemberek úgy vélik, hogy az olcsó és egyszerű megoldás a jövőben más veszélyforrásoknál, például villanyvezetékeknél vagy üvegfelületeknél is segíthet a madárpusztulás csökkentésében.
14: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb csütörtökön 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A következő észrevételt István Budapestről írta. Hivatalos levélben és magánlevélben is gyakran tapasztalom, hogy a személyes névmások ragozott alakjait nagy kezdőbetűvel írják. Például, holnap elmegyek hozzád, nagy H-val. Szurkolok neked, nagy N-nel. Sokat gondolok rád, nagy R-rel. Ez így helyes vagy sem? Kérdezi. Minyakáron nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvi és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Helyese tehát az, ha a személyes névmások ragozott alakjait nagy kezdőbetűvel írjuk, például hozzád nagy H-val, neked nagy N-nel, rád nagy R-rel. Bizonyos esetekben ez elfogadható, vagy itt a szabály nagyon szigorú. Valóban egyébként sokszor találkozhatunk például levelekben a nagy kezdőbetűs megoldással.
2: A szabályzat szerint a megszólított személyére vonatkozó közneveket, névmásokat, illetve a ragos névmásokat a szövegben általában kiskezdőbetűvel írjuk, tehát itt az általában fontos szó, például bárcsak itt lehetnél te is, kis tével, vagy valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink kis ö betűvel. Viszont a szabályzatban az is szerepel, hogy a fokozott tisztelet kifejezésére a nagy kezdőbetű alkalmazható, ugyanúgy, mint például abban a mondatban, hogy a legfőbb érdem az önöké, nagy ővel, aztán a következő példám szeretnék mindig veled lenni, nagy vével. Tehát ez olyan szabály, amely fakultatív, megengedő, ezért volt fontos az általában szó, viszont, hogyha két vagy több szóból áll a megszólításunk, akkor csak az első szavát kezdjük nagy betűvel, például bocsássa meg igazgató úr, hogy soraimmal felkeresem, itt csak az igazgató az i nagy kezdőbetűs.
1: Van más fakultatív szabály is a magyarban?
2: Igen, az új helyesírási szabályzatban, amely 2015-ben jelent meg, több ilyen van, csak egyet hadd idézzek. Az így szól, hogy az intézmények kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését helyesebb, fontos ez a szó, helyesebb kis kezdőbetűvel írni. Tehát például egy nagy vállalatnak a gazdasági hivatalát így fogalmaz, hogy helyesebb kis kezdőbetűvel írni, nem azt használja, hogy helyes, hanem helyesebb, és ebben ez azt jelenti, hogy lehet nagy kezdőbetűvel is írni.
1: A középszintű magyar érettségi egyik feladatában a következő mondat olvasható, dolgozatában mutassa be a címadó tölgymotívum versbéli olvasatait. A tölgymotívum kötőjellel van írva, jól gondolom, hogy ez egybeírva helyes? Kérdezi Katalin budapesti levélírónk.
2: Igen, már is válaszolok, hogy jól gondolja. Megnéztem én is a középszintű érettségit, így szerepel Arany János a tölgyek alatt, a cím Margit sziget, és a feladat értelmezze Arany János költeményét, dolgozatában mutassa be a címadó tölgy motivum versbéli olvasatait. Tehát a tölgy motivum kötőjellel írva. Megnéztem az interneten, érdekes, hogy 79-szer külön vagy kötőjellel van írva, és mindössze 8-szor helyesen, már pedig egybeírva helyes, ez egy úgynevezett jelentés tömörítő összetétel, vagy lehet birtokos jelzős is, hogy a tölgynek a motivuma. Kötőjellel semmiképpen, feltételezem azért írták hibásra, mert sok esetleg tankönyvben vagy máshol ugyancsak kötőjellel van írva, és ez egy ritkább összetétel. És ilyenkor gyakran előfordul, hogy a kötőjeles írásmódot választják. Tehát még egyszer, helyesen tölgymotívum egybeírva.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Oroszország azért folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint ami hajnalban érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt tőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, heten életveszélyesen. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuk tátong, több helyen is tűz ütött ki. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. Mint mondta, a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait a területért felelős miniszternek. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kápa központban. A tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Sok felé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok lesz.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Száz éves a szentendrei régi művésztelep. Vendégünk a stúdióban Borbély Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója és Bodonyi Emőke művészettörténész. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán. Koronázási hétvége Gödöllőn a Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényi Levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát ma Kádár Dóra szerkesztette. Új kiállítás nyílt Szentendrén a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. Szokatlan módon egyszerre két vendéget köszönthetek a stúdióban, Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját és Bodonyi Emőke művészettörténészt. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Szokták mondani, nem véletlenül, hogy Szentendre a festők városa, persze más képzőművészeké is, ma már főleg, de minden úgy kezdődött a régi művészteleppel kapcsolatban, hogy 1926-ban 8 fiatal festőművész a városba költözött. Ők mit képviseltek akkor, illetve milyen jelentősége volt annak, hogy 3 év múlva már meg is alakulhatott a művésztelep?
6: Ez egy nagyon érdekes történet volt. Ennek a megértéséhez fel kell idéznünk azt az időszakot, amikor ez a 8 festőművész beköltözött, illetve helyet keresett magának valahol, és nem is feltétlenül Szentendrén. Ugyanis ők már a Lika Károly féle főiskolai reform időszakában tanultak a főiskolán, és akkor kötelezővé tették a nyári művésztelepi gyakorlatokat. És ők ehhez hozzászoktak, és 26-ban végez mind a 8 festőművész, és igazából még egy vagy két nyár erejéig együtt akarnak maradni.
5: Köztük például Pajzs Göbel Jenő, vagy Pándi Lajos.
6: Igen, Jeges Ernő, Heinz Henrik, Rozgonyi László, Bánát és Verák József.
5: És ők a nagybányai hagyományokat vitték Szentendrére?
6: Ők már a főiskolán nagybányai mesterektől tanultak, sőt ráadásul akkoriban már szabad tanárválasztás volt, és ők valamennyien Réti Istvánhoz kerültek, illetve kérték magukat, tehát ők is dönthettek arról, hogy ezt a nagybányai művészeti elvek alapján akarnak tanulni. És azt is tudni kell, hogy a 20-as években a főiskolai reform következtében eltérő szemléletű főiskolai tanárok tanítottak.
7: És ők a modern szemléletet képviselték, akik itt összegyűltek. Ugye?
6: Ennél volt modernebb szemlélet, amit Vaszori János és Csók István képviselt. Tehát ők a nagybányai szellemiséget képviselték, és ez még egy pici szerencséjük is volt, mert amikor a művésztelep alapításában dolgoztak, akkor óriási figyelem övezte az ő kezdeményezésüket, és ez is egy picit hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb nyomatékkal voltak jelen, így a telepalapítási szándékukkal, és volt egy nagyon jó vállalkozó kedvű polgármester dr. Starzsinszky László, aki szeretettel fogadta őket.
7: Nyilván azóta nagyon sok minden történt, valamelyest átalakult ott az egész, viszont mindig nagyon neves művészek kötődtek a Szentendrei régi művésztelephez, csak hogy a régiek közül említsünk néhányat, Barcsai Czóbel, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy a kort társak közül az nemrég elhunyt Aknai János. Szóval hogyan alakult az idő évtizedek alatt az ottani szemléletmód, szellemiség?
6: Amikor a telepalapítási szándékuk egészen komolyra fordult, ami egészen annyit jelentett, hogy megkaptak egy ingatlant Szentendre északi részén, és ahol be is tudtak rendezkedni, ez azzal járt együtt, hogy festőiskolát hirdettek meg. És ez óriási jelentőségű volt, mert festőművészek, művészi ambícióval rendelkező növendékjelöltek, vendégművészek fordultak meg a telepen, és beindult egy óriási érdeklődés a szentendrei művésztelep iránt, és ne felejtsük el, hogy ez közel van a fővároshoz. Tehát oda nem nehéz eljutni.
7: És akkor másfajta irányzatok is
6: így van, és ráadásul rögtön 1929-ben az első művész, akit beválasztanak a szentendrei festők rendes tagjainak sorába, az Barcsai Jenő volt. És Barcsai Jenő Rudnai Gyula tanítványa volt a főiskolán, tehát ő egy másik művészeti szemléletet képvisel, de ugyanakkor rendkívül modern törekvést honosított meg a művésztelepen, ami aztán hatással lett a többi művészre, és így a évek során egymás után jönnek a művészek. Czóbel Béla 1936-ban jelenik meg a telepen, 45-ben már ő lesz a Szentendrei Festők Társaságának az elnöke, 72-ben belép Kondor Béla, Klimó Károly, Bartó József.
7: És itt tovább nem is tudjuk felsorolni. Most Bodonyi Emőkét hallottuk, de szeretném igazgatóasszonyt is kérdezni, Borbély Tardi Annát, hogy most a Művészet Malomban nyílt a jubileumi kiállítás, jó nagy tér van ott, úgyhogy jól be tudják mutatni ezt a sok-sok évtizedet, hogyan, milyen művek által.
8: Ja, az nagyon fontos a múzeum élete szempontjából, hogy ez nem egy egyszeri kiállítás, hanem itt sok év munkáját zártuk le, illetve nem is zártuk le, hanem sok év munkájáról adtunk számot ezzel a kiállítással. Egy nagyon komoly kutatócsoport dolgozta föl az elmúlt 100 évét a művésztelepnek. Ehhez a komoly szakmai munkához természetesen egy komoly múzeumi háttér is dukált, tehát ezért döntöttünk úgy, hogy az egész malmot megtöltjük, és hát nagyon nehéz 100 évet összefoglalni. Ez a 2000 négyzetméter sem elég ahhoz, hogy tényleg a végére érjünk a kivesézésnek, úgyhogy ez egyféle megközelítése, egyféle és kronológikus elmesélése a művésztelep történetének, és abban bízunk, hogy ahogy az idő halad, újabb és újabb kutatások, újabb és újabb részletek tudnak föltárulni ebből az izgalmas történetből.
7: Vannak ott jól ismert emblematikus művek is, de úgy tudom, hogy nemrégiben előkerült műalkotásokat is bemutatnak. Ez a kutatásoknak köszönhető. Miket találtak az utóbbi időben?
8: Mielőtt átadom Emőkének a szót ezzel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy Bodonyi Emőke fáradhatatlan és hihetetlen alapos munkájának köszönhető, hogy eddig soha nem látott, és eddig soha ki nem állított munkák is elő tudtak kerülni, amik eddig lappangtak, és nálunk láthatók tulajdonképpen széles közönség számára először.
6: Hát az egyik nagyon fontos mű az Heinz Henriknek a Ötvös cirkusz festménye, amelyet 1926-ban állított ki utoljára, és utána bekerült egy műgyűjteménybe, és tavaly került elő egy aukción, és ez azért a szerencse is. Tehát a tudományos munkát mindig kíséri szerencse.
7: Hát igen.
6: És van olyan Kornis Dezső mű, a Doboló, ami viszont évtizedeken keresztül nem volt nyilvánosság elé juttatva, mert a tulajdonosa nem adta kölcsön, és ilyen finomságokat, ínyenségeket azért be tudtunk emelni ebbe a hatalmas kiállításba.
7: És amit annyira szeretnek a művészet kedvelők, hogy azért ott vannak ezek a jellegzetes szentendrei motívumok, ugye? A kis háztetők, a sikátorok, cikucrácskák és a többi. Miket láthatunk?
8: Ugye az az érdekes a művésztelep történetében, túl azon, hogy a művészet történet szempontjából ez egy nagyon fontos adalék, de tulajdonképpen Szentendre történetét is elmeséljük, mert az, hogy Szentendre a festők városa lett, ez tulajdonképpen egy új lendületet, és Szentendre egy újfajta megközelítését is jelentette, amikor eldöntötték, hogy helyet adnak az alapító nyolcaknak, akkor tulajdonképpen a művészet mellett tették le a voksukat az akkori városvezetők, és ez az a hagyomány, ami tovább megy, ami nagyon komoly lendületet jelentett, nagyon sok alkotót vonzott, és nagyon sok alkotást is generált. Az a Szentendre, amit mindannyian őrzünk magunkban, az tulajdonképpen ezeken az alkotásokon és ezeken az alkotókon keresztül jött létre, tehát igen, ott vannak a háztetők, ott vannak a soha össze nem tévezhető kis sikátorok, macskakövek, ott van az a Szentendre, amit a legjobban szeretünk, és amiért hétvégéről hétvégére ellátogatunk Szentendrére, akár Budapestről, akár máshonnan.
7: És kiemelt motivum, azt hiszem, a kert is. Már a régi művésztelep kertje is egy nagyon inspiráló helyszín, gyönyörű ősvás terület.
6: Amikor a kutatócsoporttal a kiállítás koncepcióját összeállítottuk, nem csak a nagyobb történeti egységeket akartuk egy blokkba bemutatni, hanem kiemeltünk egy tematikát, és ez a kert volt. Azért, mert imádták a kertet. Legyen az a művésztelep ősvás kertje, vagy akár a városnak egy-egy rejtettebb zuga, de maga a város is, amit mindig természeti környezetben helyeztek, és a kertet, és ezt a természeti környezetet mindig szimbolikusan is értelmezték.
7: Lesznek-e esetleg külön programok a kiállításhoz kapcsolódóan, múzeumok éjszakáján vagy máskor?
8: Természetesen, folyamatosan igyekszünk programokkal színesíteni és programokkal könnyíteni ennek az óriási kiállítást.

0: Már a héten is lesz egy program pénteken az idősebb látogatóknak Kortalan Kultúra címmel, pénteken délután 2-kor, jövő héten pénteken pedig 5 órakor lesz a katalógus bemutató, rákövetkező héten a múzeumok éjszakája, és még egy dolog lesz nagyon érdekes, hogy több festőművész megírta a visszaemlékezését, és ebből rendezünk egy felolvasó estet egy színművész közreműködésével.
1: Hát köszönjük szépen, hogy eljöttek, ketten is. Új kiállítás nyílt tehát Szentendrén a Művészetmalomban, a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. A kiállítás egyébként október 25-éig lesz nyitva, ugye? Jól tudjuk. Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész, az egyik kurátor volt a vendégünk.

0: Játékfilm készült Lepsényi levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. A település egész évben ünnepel előadásokkal, könyvbemutatóval és más rendezvényekkel. A film a Balaton közeli település múltját, kulturális értékeit mutatja be, és számos helyi vetítés mellett a világhálón is elérhető. Az alkotók a mesterséges intelligenciát és animációs eszközöket is használtak. Felszegi Csaba riportja.
1: A környék jól ellátott, hiszen itt húzódik a Gorziumból a szépséges és régen látott Itáliába, és Szopiánéből Arabonnába vezető kereskedelmi út. Az áruszállítók szekerei gyakran megállnak itt. De a közelünkben egy gyönyörű villa áll, amelyet a gazdag római Szeúzó család birtokol. Úgy hírlik, nagy kincseket őriznek ott. Nem csak aranyat és ezüstöt, hanem ritka edényeket, drága szötteseket és egyéb pompás tárgyakat. Ha időm enged, is sétálok a tó környékén és a közeli erdőkben. Gyakran találok kő és csonteszközöket, edénydarabokat a földben, amelyek arról árulkodnak, hogy itt már jóval előttünk is éltek emberek.
2: Idén ünnepeljük Lepsény első írásos említésének 800. évfordulóját, és erre az alkalomra mi már nagyon régóta készülünk.
3: Sütő Krisztina, a Lepsényi Művelődési Ház igazgatója.
2: Adott egy olyan pályázati lehetőségünk, amiben tudtunk egy könyvet, illetve egy promóciós videót és egy filmet elkészíteni a település múltjáról. Egy helytörténeti kiadványunk már volt konkrétan, ez volt az egyik alapja a filmnek, illetve készítettünk mi korábban egy helytörténeti videósorozatot a Lepsényi értéktárról. Ez szolgált szintén alapjául, és a könyvet és a filmet hasonló felépítésűre terveztük, mindegyik 8-8 fejezetben mutatja be a település történetét. A film az adottságaiból kifolyólag ugye sokkal látványosabb, könnyebben emészthető, végigkíséri a település történetét egészen a napjainkig. Az utolsó fejezete például a filmnek az már napjaink rendezvényeit mutatja be, míg a legelső pedig a legrégebbi történelmi emlékeinket, tehát az ókori, római kori emlékeinktől kezdve viszi végig a település történetét.
3: Hiszen azt tudjuk, hogy még egy őskorcsolya, vagy ősember korcsolyája is van a tájházban, hogy nagyon régi a településnek a története.
2: Igen. A 800 év, ugye ez csak az első írásos említés, de ennél sokkal régebbi leleteink is vannak a helyi történeti gyűjteményben. A filmnek nemrég tartottuk a bemutató vetítését itt Lepsényben, ezen kívül tervezünk még újabb vetítéseket is. Külön tematikus programban az általános iskolában is lesz egy ilyen Lepsény 800-as projektnapunk, ahol ők is megtekinthetik. Ezen kívül elérhető online is.
3: Mi az éke ennek a filmnek? Tehát mi a legfontosabb része, vagy Lepsény történetének a legfontosabb része ebben a 800 évben?
2: A filmben vannak olyan részek, amelyek konkrét történetekre épülnek, illetve van benne egy lepsényi mese, egy kitalált történet, ami nagyon színessé teszi ezt a filmet, és ezt kifejezetten a gyerekek miatt készítettük így, hogy az ő számukra is emészthető legyen, illetve a filmben ugye van több olyan fejezet, amihez a készítők felhasználták a különböző modern eszközöket, mesterséges intelligencia és hasonló animációs eszközöket, tehát nem csak a történelmi hagyományokra épül, hanem a modern technológiát is sikerült ilyen módon belevinni a történetbe.
3: De ugye nem hagyták ki Nóti Károly bohózatát, a Lepsénynél még megvolt bohózatot.
2: Természetesen a Lepsénynél még megvolt kabarét is megemlítjük a filmben.

0: mondta, Lepsi 800-as emlékévünk záró rendezvényére külön készülünk egy ilyen előadással, ahova felkértük a szomszéd település színjátszó körét, hogy mutassák be ezt az előadást.
1: Azt mondja, nagyságra azt mondja, tegyél úr, siessünk, hogy hamarabb otthon legyünk, mielőtt az úr hazajön. Székesfehérvárnál hátra nézek, hát megfagyott bennem a vér.
2: És mi történt?
1: Elvesztettem.
2: Borzasztó. Hát hogy történt ez? Hol történt ez a váratlan esemény?
1: Mit tudom, én a Lepsénél még megvolt. Ott beadtam egy gázrohamunk. Lepsénél még meg.
2: Borzasztó.
1: Borzasztó. Ilyen szerencsétlenség csak engem érhet. Ha az ember elveszti a saját feleségét, egye meg a feleségét, egy főnök feleségét.
3: Itt van velünk Bálint Lászlóné, aki itt született Lepsényben.
4: Így jártam általános iskolába. A munkahelyem is nagyobb részben itt volt Lepsényben. 16 óta festek, előtte is festegettem. Volt Lepsényben is kiállításom.
3: Gyerekkora óta itt él, tehát ez a film biztos, hogy visszaköszön önnek nagyon sok részében. Más a városkép?
4: Az is más. Nagyon sokat fejlődött. Hát egyébként tényleg szeretem a települést. Nem hiszem, hogy elköltöznék, vagy el tudnék költözni innen. A filmnek is örülök, és annak is örülök, hogy olyan emberek vannak a településen, akik ezt továbbadják az utókornak.
5: Felszegi Csaba összeállítását hallottuk arról, hogy idén 800 éves Lepsény és a nagyközség több rendezvénnyel is ünnepel.

0: A pesti vigadó után Pápára érkezett Szakó Ferenc kiállítása. A Kossuth-díjas animációs filmrendező és grafikus tárlata 75. születésnapjára készült. Sokan most találkozhatnak először Szakó Ferenc úgynevezett airbrush technikával készült képeivel is. Ezek egyike a kiállítás címadója a nagyméretű élettánc, amelyben egyszerre sokféle jelentés réteg mutatkozik meg. A riporter ismét Felszegi Csaba.
1: Itt a regionális műhelyben több tagozat találkozik össze, és hát van egy képzőművészeti tagozat.
2: Ober Frank Pál, a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi regionális műhelyének vezetője.
1: Itt Szakó Ferenc, a mi barátunk, tag ebben a tagozatban, és erre nagyon büszke vagyok. Sok remek kiváló művész csatlakozott a Veszprémi regionális műhelyhez, és ez külön büszkeségünk, hogy egy ilyen rendkívüli művész, ami csapatunkba tart, két kiállítását is volt alkalma megnyitni, ami megint csak megtiszteltetés, az egyik volt Veszprémben, másik pedig itt Pápán. De Bohumil Rábál mondta azt, hogy valami olyasmit csinálni, ami más minden eddiginél, az a valami. Hát hogyha valakiről ezt elmondhatjuk, az Szakó Ferenc, aki tényleg, hát ugye legismertebb erről a homok animációról, amit csinál, és amit az emberi káprázattal néz, hogy te jó Isten, hát hogy lehet ilyen csodálatosan megkomponálni, akár ugye egy zeneműre ezt a kép hal azt, ami egymás után ott váltakozik, amelynek a varázslata tulajdonképpen az, hogy élő, egyedi akkor, és az ember állandóan egy kis fájdalmat érez, hogy de kár, hogy most már törölte is, és jön a következő.
2: Ráadásul itt a kiállításban függőleges képeket is látunk hátulról megvilágítva. Akkor... Ráragasztják a homokot, vagy igen, ez hogyan működik?
1: Igen. Hát ez az ő, igen, tulajdonképpen fixálja ezeket a képeket, és hát őnek állandóan tényleg ez a másik nagyszerű, hogy egyben grafikus, egyben festőművész, tehát a pillanatokat is megállítja, meg folyamatokban is dolgozik, illetve emlékszünk a gyurma figurás filmekre is, tehát ő egy polihisztor az ő maga területén, egy egészen különleges ember, nagyon komoly díjakat kapott.
2: Élettánc ez a címe, életmű kiállítás, talán így is lehet nevezni ezt a pápai kiállítást most itt?
1: Csak a jéghegy csúcsa, amit itt látunk, hát rengeteg alkotása van, és akkor ebből kiválogatott néhányat, de ennél nyilván sokkal több van. Érdemes a kiállítást megnézni, már csak azért is, mert maga az a hely, itt, ahol ez a kiállítás van, ez valami egészen csodálatos és különleges.
2: Pápai Pannonia Reformata Múzeum.
1: Így van. Van egy egyiptomi kiállítás is. Maga a tér az olyan hatással van az ember, hogy csak le kell ülni és csöndbe maradni.
0: A Pápai Pannonia Reformata Múzeum ad otthont Szakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező, grafikus és festőművész kiállításának, amely a művész sokoldalú életművéből ad átfogó válogatást. A tárlat június 25-ig lesz nyitva.

Június 6-án és 7-én királyi pompával, huszárokkal, zenével, családi programokkal és különleges előadásokkal várja a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély nyitásának 30 éves jubileumi ünnepségén. A koronázási hétvégén lovas huszár felvonulás, bábszínházi és meseelőadások, néptáncbemutatók, tárlatvezetések, koncertek és kézműves vásár színesíti a programot. Szombaton egy úgynevezett sétáló színházi előadásban nézhetik meg a Rómeó és Júliát a kastély tereiben, vasárnap este pedig a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye, a Viva Italia opera gála Olaszországot idézi, tehát Gödöllőn a Királyi Kastélyban.

0: Lüktető kompozíciók, hipnotikus formák, a síkból kilépő testek. A 120 éve született Viktor Vázarelli, az optikai illúziók utánozhatatlan mestere. Fekete-fehér kompozícióinak drámai kontrasztjai és vibráló geometrikus szerkezetei máig lenyűgözik a nézőt. Pénteken és szombaton tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Budapesti Szépművészeti Múzeum új kiállításán. Az egyik kurátorral, Pócs Veronikával, Kádár Dóra találkozott.
1: Vázarelli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzleként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
2: A kottáról jut eszembe, hogy bár most itt a fekete-fehér teremben vagyunk, de Vázarellinek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció.
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vázarelli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vázarelli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
0: Viktor Vázarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódva tehát nagyszabású retrospektív kiállítás mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A tárlat augusztus közepéig lesz nyitva a Szépművészeti Múzeumban Budapesten. És van még néhány programajánlatunk. A Hagyományok Háza emlékkoncerttel tiszteleg a táncház mozgalom meghatározó alakja Halmos Béla előtt 80. születési évfordulója alkalmából holnap este. A már hagyományos rendezvény középpontjában idén Halmos Béla egyetlen önálló lemezének zenei anyaga áll. Az album címe Az a szép piros hajnal. Az est részeként adják át a Halmos Béla Vándordíjat, amelyet a Hagyományok Háza alapított a művész emlékére, valamint a Halmos Béla emlékérmet is, amelyel a folklór és közművelődés területén végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Június 5-én és 6-án Pécs belvárosa és világörökségi helyszínei újra az ókori római birodalom hangulatát idézik meg. A kétnapos római fesztiválon fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is lesznek a Szent István téren és a Cella Septihora látogatóközpontban. A Kodály Filharmonikusok őserő című évadzáró hangversenye a késő romantika két nagyszabású alkotását mutatja be június 5-én és 6-án a Debreceni Kölcsei Központban. Szergej Rachmaninov második c-moll zongora versenye a zongora irodalom egyik legnépszerűbb darabja. Gustav Mahler második szimfóniája pedig az emberi lét alapkérdéseit járja körül, élet, halál, szenvedés és megváltás témáit. Végül a mai librettó adását ajánlom a figyelmükbe, a stúdió vendége lesz 5:30-tól Benkő Nóra ügyvezetőigazgató, aki a Városmajori Szabadtéri Színpad idei évadnyitójáról beszél.

Ezzel a kalendárium végére értünk, a szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Sije Gábor volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal. Erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb energiamezőjén, Azerbajdzsánban.
2: Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A francia elnök szerint a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Emmanuel Macron Párizsban, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, örömét fejezte ki, hogy az új kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért.
2: A francia elnök az Európai Tanács június 18-19-e ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomását. Alá helyezését. Emmanuel Macron azt mondta, megerősítik a magyar-francia stratégiai együttműködést.
3: Stratégiai együttműködésünket meg tudjuk erősíteni minden tekintetben, védelem, nukleáris energia, ipar, mezőgazdaság és a harc a hamis információk ellen a demokráciák védelmében.
1: Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban.
2: Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai budapesti megemlékezés, ahová meghívta a francia elnököt, írják is alá. Magyar Péter jelezte, Magyarország konstruktív partner lesz, a kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
4: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
1: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
5: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáztermék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított, egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
1: Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. Egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, heten életveszélyesen.
2: A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás. A legtöbb rakétát az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban.
2: A MOL csoport 2020-ban szerzett több mint 9,5%-os részesedést a területen. Az azerbajdzsáni termelés tavaly a MOL szénhidrogén termelésének 14%-át, készleteinek pedig 26%-át adta.
1: Június második felében kezdődik idehaza az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
2: Gémesi György közölte, a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait a területért felelős miniszternek. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a mai egyeztetésen partnerséget és együttműködést ajánlott az önkormányzati szövetségeknek.
1: Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Valentínyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légikikötőinek egy részét is igénybe vették.
6: A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el, ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
1: Idén már 8. alkalommal rendezték meg az Állatorvostudományi Egyetem fogadhajtó és főző versenyét Üllőn, ahol a program a tanév lezárását jelképezi.
2: A látványos hajtóversenyeken hallgatók és oktatók egyszerre vesznek részt. A főzőversenyre 24 csapat nevezett be, mondta el az egyetem rektora. Sótonyi Péter hozzátette, a hallgatók a rendezvénynek helyet adó Dóra Majorban ismerik meg a gazdasági haszonállatokat, etetik, gondozzák, szükség esetén gyógyítják is azokat.
7: Mi egyetemünk, amelyik 240. tanévét kezdi meg, óriási jelentőséggel bír. Nem csak azért, mert valamennyi dolgozónk ilyenkor egymással találkozik, és könnyed, jó légkörben sok-sok személyes kapcsolat még tovább szövődik, hanem hallgatóinkkal is egy igazi baráti kapcsolat, azaz érvényesül az, hogy az oktató és a hallgató az együtt egy közös munkával tud eredményt elérni.
1: Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában.
2: A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat.
1: Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retródivatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót.
2: Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest, Tata és az M0-ás csomópont között képített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. Baleset történt a 6-os főúton Pécsett a 196-os kilométernél Hírt felé, lezárták a külső sávot. Több jármű karambolozott az 56-os főúton a 7-es kilométernél, félpályán megindult a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban telítettek a sávok az Üllői úton az Ecseri út közelében és befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton befelé, a Fogarasi úton és a Kerepesi úton befelé a közös csomópont előtt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, nem érintik a Terv utca megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! A Prága-Pozsony felől érkező nemzetközi vonatok hatósági intézkedés miatt több órás késéssel érkeznek a magyar szakaszra. A Dunakanyarból a Z70-es vonatokat javasoljuk Budapest felé. A Veszprémi fővonalon egy korábbi műszaki hiba miatt késő délutánig még hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
10: hivatalos jelentés.
11: Jó napot kívánok! Éjszaka nyugat felől csökken a csapadék hajlam és a felhőzet, de keleten felhős idő mellett továbbra is több helyen lehet csapadék. Csütörtökön napos idő várható gomoly felhőkkel, már csak a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szelet nagyobb területen élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, csütörtök délután 22 és 28 fok között alakul. Hungaromet, Kumtár Roland.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Lajer Rita és Seres Bea nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott.
12: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
13: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
14: 1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
13: A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
2: 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá a műsorunkban ma is önöké a főszerep, már most is várjuk jelentkezésüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi település is érintett az aszbeszt szennyezésben? Tudja, mit tehet, ha az önkörnyezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett. Ha teheti, június 3-a a kerékpározás világnapja. Ennek apropóján is beszélgetünk, és ahogy mondtam, várjuk a hívásukat, telefonszámunk 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Nyilvánosságra kerültek azon településnevek, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezési ügyben. A NAV adatai szerint 2015 óta több száz magyarországi helyszínre szállítottak a Bádersdorfi, Bernsteini, Pilgersdorfi és Rumpensdorfi bányákból anyagot. Az Európai Unióban már régóta tilos az aszbesztet tartalmazó termékek kereskedelme, az aszbeszt kinyerésére irányuló bányászat is, ugyanakkor az aszbesztet tartalmazó kő bányászatát nem tiltja sem. A dunántúli aszbesztbotrány április közepén robbant ki. Az első hírek akkor Szombathelyről jöttek, de ma már 250 érintett településről tudni. A belélegzett aszbeszt a rostjai a tüdőnkben tartósan megmaradhatnak, és az évtizedek alatt súlyos és gyógyíthatatlan, köztük rákos megbetegedéseket is okozhatnak. Most leginkább az utak és parkolók burkolásához vettek igénybe ilyen zuzalékot. És immáron felállt egy tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve egy közös magyar-osztrák bizottság is, hogy együtt vizsgálják ki a nyugat-magyarországi szennyezéseket, illetve hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. A kormány fontosnak tartja, hogy a lakók egészségügyi monitorozását is megkezdjék. De mit gondolnak önök?
10: hogyan lehet orvosolni a problémát, milyen intézkedéseket, vagy esetleg retorziót várnának önök, mondják el nekünk. SMS számunk még egyszer 06 39 666, stúdiónk vendége pedig dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke, az Óbudai Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Az elmúlt hetekben, mikor ugye kirobbant ez a bizonyos aszbeszt botrány, mi is beszéltünk már itt a stúdióban a hallgatóinkkal arról, hogy mit gondolnak egyáltalán az esetről, vagy hogy esetleg érintett településen laknak-e. De milyen újdonságokat kell tudnunk, hol tart most az ügy? Ugye én 250 települést említettem, ezek olyan települések, ahol igazolt, hogy valóban aszbeszttel szennyezett kőzuzalék került oda, vagy csak az igazolt, hogy valamiféle kőzuzalékot ezekből az említett bányákból hoztak?
15: Jelenleg folyik még a kivizsgálása annak, hogy konkrétan hány település, illetve hát egy településen akár több helyszín is érintve lehet, tehát az érintett helyszínek kivizsgálása folyik. Azt kell tudni, hogy az aszbeszt ezekben a kibányászott kőanyagokban eléggé inhomogén módon oszlik meg. Tehát önmagában az, hogy ezekből a kőbányából érkezett ide valakihez kőanyag, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ebben van is aszbeszt. Tehát minden esetben szükséges egy mintavétel és vizsgálat ahhoz, hogy hitelt érdemlően megállapítást nyerjen, hogy konkrétan az a kőanyag, ami ott felhasználásra került, ez aszbesztet tartalmaz. Ugye talán a leginkább ismert eset az a szombathelyi Oladi platónak az esete, ahol ugye 12 kilométer hosszú út épült ilyen kőanyagból. Ott történt egy mintavétel, 70 mintát vettek ebből a 12 kilométer hosszúságú útból, ebből 54 volt aszbeszt tartalmú, tehát nem feltétlenül minden kőanyag tartalmat aszbesztet, de igen jó eséllyel tartalmaznak.
10: Az, hogy ennek milyen hatása lehet, ugye az is csak hosszú távon derül ki. Tehát így vesznek van egy mintát, az, hogy azt mondta, hogy nem homogén módon tartalmazza az aszbesztet, ez nem tudom, mit jelent, tehát hogy mikor jelent ez valóban veszélyt az ott élők számára, és mikor tudom ezt valóban, mert ugye itt említettem, hogy megkezdik az egészségügyi monitorozás, de közben tudjuk, hogy évtizedek múlva mutatható így ki van bármiféle betegség. Szóval, hogy mi az, ami valóban veszély, és ami valóban már esetleg látható tünet.
15: Így van. Hogy mit jelent az, hogy inhomogén? Ez azt jelenti, hogy ugye az aszbeszt ezekben a kőanyagokban természetes módon van ott, tehát nem valaki által belekevert, adott mennyiségben belekevert anyagról van szó. Tehát ahogy bányásszák ki ezt a követ, ott az egyik részén több aszbeszt van, a másik helyén kevesebb van. Tehát konkrétan az a kőanyag, ami valakihez került, vagy valaki elé az utcára került, az változó mennyiségben tartalmazhatja ezt az aszbesztet. Na most az aszbeszt akkor veszélyes, hogyha a levegőbe kerülnek ezek az apró szálló rostjai, és valaki belélegzi. Tehát az, amire mindenképpen készülnie kell annak, aki olyan helyen él, ahol ezt az anyagot leszórták, és van lehetőség a kiporzására, hogy minél kevésbé lélegezze ezt be. Hát ezt hogyan lehet megoldani? Hát egyrészt úgy, és itt vannak központi intézkedések is, tehát hogy ezek az utak kapjanak valamilyen burkolást, illetve végleges megoldásként ezek az anyagok kerüljenek majd elszállításra onnan. Ugye a tárcaköti bizottság is említésre került, majd erről mindjárt mondunk pár szót. Egyénként mi az, amire én nagyon kellene, hogy vigyázzak, hogy ha különösen, ha nekem saját magamnak van ilyen anyagom, mert mondjuk a kocsi beállómra vettem, vagy az udvaromba vettem, akkor ne kezdjem el saját magam mozgatni, bolygatni. Ugye itt mindig akkor van a probléma az aszbeszttel, hogyha porlik, ha a levegőbe kerülnek ezek a szállórostok, és belélegzem. Leginkább akkor porlik, ha mondjuk lapátolom, mozgatom, próbálom felrakodni valahová, tehát emiatt nem szabad házilag ezeket mozgatni. Ugye az aszbeszt mentesítés az egy szakmai feladat, speciális védőeszközök kellenek, tehát emiatt erre vigyázni kell, illetve hát hagyd mondjam el, hogy ugye a Környezetvédelmi Szolgáltatók Gyártók Szövetségének a honlapján, a tudástár.kfgs.hu honlapon ott lakossági kisokost szerkesztett a szakmai szövetségünk, amiben nagyon konkrét javaslatok, illetve tanácsok vannak, nagyon fontos, ilyen apró, de praktikus tanács, hogy lehetőleg ne söpörjük fel, ha valahol port látunk, ne kerüljön a levegőbe por. Ha otthon takarítanak, akkor...
10: Hát ez jó nehéz tanács, hogy házi asszony.
15: Hát nehéz, de mondjuk vizes vagy nedves törlőruhával töröljük le a port, ne használjunk porseprűt. Ha valaki porszívózik, akkor vízzsákos porszívót használjon, ne normál textilzsákos porszívót. Ott sok minden fel van sorolva, amikre érdemes figyelni. Illetve, hogyha ilyen úton megyünk...
10: Itt várakozik közben egy telefonáló, igen, a vonalban. Azért látom, hogy ön is azt jelezte, dr. Ágoston Csaba is, hogy látja, hogy meg szeretném szólítani, igen, a hallgatót, de fejezze be először a jó, igen, tanácsa.
15: Tehát, hogyha ilyen úton járunk, elünk, akkor ugye a cipőnkre kerülhet elsősorban ilyen por. Tehát ez is egy apró praktikus dolog, hogy ne nagyon vigyük be a lakásba ezt a port, tehát ha lehet, már a bejárati ajtó előtt vegyük le az utcai cipőnket, ott töröljük le valamilyen nedves törlővel, és ne vigyük be.
10: És Péter van itt velünk, nem tudom, hogy kell-e törölgetni a cipőjét. Péter olyan helyen éle, ahol igazoltan egyébként van most ilyen aszbesztszennyezés. Jó napot kívánok!
16: Szerencsére nem. Jánosi Péter építészmérnök vagyok. Foton a Károlyi Kastély rekonstrukciójánál az Eternit tetőnek a bontásánál találkoztunk ezzel a problémával. Rendkívül drága ennek a hulladék telepítése, tehát ez veszélyes hulladék telepítőbe kell szállítani, amikor bontom, ugye aszbeszt tartalmú betontermékről van szó, akkor maszkba kell, és olyan ruhába, amit utána már többet nem lehet használni, el kell dobni. Az aszbeszt fibrózist okoz, tehát a tüdőbe egy keményedést, ennettől kezdve a kézilabdapálya nagyságú tüdőfelület nagy része, mivel millió szám van a levegőben ez az aszbeszt tüske, gyakorlatilag megkeményedik, és alkalmatlanná válik az oxigén felvételre.
10: Értem, Péter, hogyha azt mondja, hogy a Fóti kastélynál esetleg ott volt, akkor emlékszik-e arra, hogy milyen óvintézkedések mellett bontották?
16: Maga az, hogy ott van a tetőn, az még nem probléma. A bontás nem valósult meg, nem csinálták meg a tető rekonstrukcióját. Ez akkor lett volna érdekes, ha elszállítják és bontják. Ami pedig ezt a szennyezést illeti, ez a tudható volt, és az osztrák építőanyag minősítők is teljesen tisztában voltak, hogy ez életveszélyes ez az anyag. A bánya tulajdonosok is tisztában voltak, hogy ez életveszélyes ez az anyag. Vélelmezhetően egy tudatos tömeggyilkosságnak a jelenség. Értem. Igen, nagyon.
10: Péter, erről van szó. Értem, tehát azt gondolja, hogy tudatában voltak. Nyilván ez a vizsgálatok során ki fog derülni, hogy valóban tudták-e, hogy mi történik. De mit várna egyébként, hogy milyen retorziója legyen ennek? Vagy egyszerűen szállítsák vissza az anyagot, és akkor rendben vagyunk? Vagy mit kellene tenni?
16: Hát, ezek a bontása és újrahasznosítása és visszaszállítása egy veszélyes hulladék telepre, az iszonyú költség. Az osztrákok védekeznek, persze a bányatulajdon szemtelen azt állítja, hogy mi hitelrontással élünk, stb. Valójában egy tudatos tevékenység volt. Az a zseniális ebben a gyilkossági kísérletben, hogy ez 10-15 év múlva, 20 év múlva jelentkezik. Tehát késleltetett a hatása, amíg a tüdőrák vagy a tüdőfibrózis kialakul, az egy hosszú idő.
10: Értem.
16: A
10: másik... Péter, bocsásson meg, csak azért szakítom félbe, mert szeretném, hogyha az ön szavait is majd itt kommentálná dr. Ágoston Csaba a stúdióba, illetve érkeztek hallgatói üzenetek is arra reflektálva, amint ön mondott. László írja nekünk, hogy olcsó húsnak híg a leve, ide vezet a tudatlansággal párosult felelőtlenség és mohó nyerészkedés, az ellenőrzés hiány már a lakosságot fenyegeti. Aztán Géza írja nekünk, hogy azonnali és végleges megoldás kell az azbeszt kőzet visszavitele az osztrák bányákba, helyette tiszta anyagot kell beépíteniük. A magyar kormány intézkedjen és hajtsa be a költségeket a felelősökön, lásd például a vörösi szap katasztrófa, illetve a beregi árvíz esetén. Aztán azt így egy hallgató, hogy nagyon sok helyen már 11 éve ezen burkolatokon járunk, 11 éve tapossuk, 11 éve töredezett zúzalék, belélegzett aszbesztpor, erről is kellene beszélni, tehát a 11 év alatt már valóban jelentkezhetnek tünetek, és akkor dr. Ágoston Csabához fordulok egyfelől, hogy mit jelent vagy mi jelenthet egyáltalán megoldást, tehát hogy vissza kell leszállítani a bányákba, illetve Péter hozzászólásához szeretett volna hozzáfűzni valamit.
15: Igen, igen, nagyon sok minden elhangzott ugye Pétertől is, meg az SMS-ekből is, amikre szívesen reagálnék. Ugye elhangzott itt, hogy egy kastélyról aszbesztpalotetőt szerettek volna leszedni, de nem szedték le. Azt kell tudni, hogy az Magyarországon az aszbeszttel folytatott tevékenység az nagyon részletesen és jó szabályozott. Van egy 40/2025-ös számú NGM rendelet, ami az aszbeszttel végzett tevékenységek munkavédelmi követelményeit határozza meg, illetve a munkavédelmi törvény is külön foglalkozik ezzel a tevékenységgel. Az a lényeg, hogy aszbeszt tartalmú anyagokkal szakképzett, védőeszközökkel rendelkező, szakcégben dolgozó személyek foglalkozhatnak. Tehát amit Péter elmondott, annyival egészíteném ki, hogy nagyon jó, hogy maszk kell, meg sokféle ruha, meg mindenféle kell, de ennek ellenére én senkit nem biztatnék arra, hogy saját maga kezdjen el ezzel foglalkozni, nem azért, mert ez jogsértő, hanem azért, mert a saját egészségére veszélyt jelent. Tehát az aszbeszttel nagyon odafigyelve kell
10: ez
15: dolgozni.
10: Ez érvényes a palatetőkre is? Ez mert ugye rengetegen élnek még palatetős házakban.
15: A palatetőtől alapvetően nem kell félni, amíg fenn van a házon, és nem nyúlok hozzá. Tehát az aszbeszt ugye a palában kötött formában van jelen. Valami nagyon kevés aszbeszt kibocsátás van a palákon is, de egyébként pont a régi mohával benőtt palatetők azok, amik ugye pont a moha védi meg, hogy ne jöjjön ki belőle a pala, vagy az aszbeszt. Tehát amíg ott fönt vannak, és nem bolygatom, addig nem jelent igazából kockázatot rám közvetlenül. Probléma akkor van, ha elkezdem leszedni. Eltöröm, vagy felújítom, most ez nagy divat, hogy tesznek rá ilyen-olyan burkolatot, vagy ráléceznek a palára, és akkor rátesznek cserepet, miközben ráléceznek, átfúrják ezt a palát. Tehát az a lényeg, ha töröm, ha fúrom, ha sérül a pala, akkor abból kiszabadulhatnak az aszbeszt rostok, tehát ezért nem szabad ezt házilag
10: csinálni. Értem, de nehéz leadni igazából is valahol, hogyha valaki szakszerűen bontatja, nyilván az
15: veszélyes
10: költséges.
15: Veszélyes hulladék lerakóban lehet leadni, illetve azok a szakcégek, akik erre engedéllyel rendelkeznek, nekik általában megvan a szállítási engedélyük is, és megvan a megfelelő kapcsolatuk legális hulladék lerakókhoz, ahová ezt át tudják adni. Tehát én mindenkit arra tudok biztatni, hogy ha ilyen problémája van, akkor keressen egy olyan szakcéget, aki erre felkészült, és ő valószínű meg fogja tudni oldani neki. Tehát ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni.
10: Igen, és akkor az egyéb... Azt mondta, hogy a tárca közi aszbeszt munkacsoportról is
15: igen. Tudni kell, hogy ez egy ugye állam által létrehozott tárcaközi egyeztető csoport, amiben én, mint egyetemi oktató, ugye nem vagyok benne, én is a híreket figyelem, de azt látom, hogy ezt a csoportot ugye azért hozták létre, hogy a legmagasabb állami döntéshozatali szinten kezeljék ezt a problémát, mert egyébként ez nem egy egyetlen egyszerű probléma, tehát ez nem egy egyszerű környezetvédelmi probléma, nem egy egyszerű orvosi probléma, nem egy egyszerű építészeti probléma, tehát ezért van azt gondolom én, hogy létrehoztak egy ilyen tárcaközi egyeztető csoportot, és én azt gondolom, hogy nekik elő kellene állni most már véges időn belül egy végleges megoldással. Na most nagyon jó felvetések voltak az SMS-ekben, hogy mi lehet itt a végleges megoldás. Ugye a WHO, a világ egészségügyi szervezete, az már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta azt, hogy az aszbeszt, ugye, mint első osztályú rákkeltő anyag, az közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre belélegezve, és ezért a WHO-nak az az ajánlása, hogy aszbeszt tartalmú anyagok ne legyenek az emberi élettérben. Ők azt mondták, hogy azok a, mert alapvetően aszbeszt legálisan is került, ugye, a mi életterünkbe, gyártottak aszbesztpalát, gyártottak aszbesztcsöveket, sok minden egyebet is, ezeket be lehetett építeni legálisan, viszont a WHO azt mondja, hogy amikor ezeket majd cserélni kell, bontani kell, mondjuk egy tetőt felújítani kell, akkor ezek onnan kerüljenek el. És akkor rátérve még erre az útra.
10: De itt közben is... írja egy hallgató, és szeretném, hogyha erre reagálna, igen, hogy hát szerinte bolhából csinálunk elefántot, mert hogy rengeteg helyen van még 50-60 éves palatető, a kádárkockákon, uh-huh, iskolákon, vagy istálókon is, stb. És hogy sokkal nagyobb szennyezést okoznak a közlekedésben, például az autók, vagy a repülők. Tehát tényleg most bolhából csinálunk elefántot? Tehát ez a probléma eddig is jelen volt, csak nem foglalkoztunk így vele, mert nem osztrák bányákból jött az út bontottak rá az aszbeszt?
15: Erre két dolgot lehet mondani. Egyrészt nem gondolom, hogy bolhából csinálunk elefántot, másrészt az almát a körtével hasonlítjuk össze. Tehát a palatetőkből valóban sok van, viszont ezekben kötött formában ott van az aszbeszt, és a palatetőn nem mennek át autók. Itt a probléma ezzel az út alapba helyezett kővel azért van, mert ezen közlekednek járművek. Porlik, és a kiporlás során bekerül a levegőbe. Egy viszonylag nagy felületről van szó, hát ezek az utak hát ugye hosszúak nyilván, hiszen ezen autók járnak. Tehát alapvetően a felhasználás módja is merőben szokatlan. Tehát az aszbesztet azt rendeltetésszerűen nem használták soha utak kopó felületének a megépítésére, hiszen az aszbesztet azt ugye palatetőkre, meg sok minden egyébre használták, most ebben nem akarok belemenni idő hiányában. A lényeg az, hogy nem gondolnám, hogy bolhából csinálunk elefántot, tehát meg kell oldani, hogy az a kiporzás ez megszűnjön, és ennek a végleges megoldása csak az lehet, az én véleményem szerint, ha a WHO ajánlásával összhangban ezek az emberi élettérből elkerülnek majd. És akkor itt majd beszélni kell arról, látom, hogy megint van egy kérdés, de majd beszélni
10: mert
15: kell.
10: Mert hamarosan a hírek érkeznek, és persze rengeteg kérdés, meg hozzászólás is jött. Jó. A hallgatóktól, és hamarosan folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést, és megígérem Attilának is, hogy megszólítom, a két várakozik a telefonvonalban, de ahogy mondtam, most 4:30-kor rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere, a személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt, a baleset okát egyelőre nem tudni. Forgalmi korlátozásokra és közösségi közlekedési változásokra kell készülni pénteken a Magyarország-Finnország labdarúgó mérkőzés miatt. A Puskás Aréna környékén várhatóan 17 és 23 óra között több utat is lezárnak. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 22-28 fok valószínű.
0: Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel!
10: 4:30 után 2 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt-szennyezés? Tudja, mit tehet, ha az önkörnyezetében is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és osztrák-magyar bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti. Június 3-a a kerékpározás világnapja. Ezekről a témákról beszélgetünk, tehát a telefonszámunk, amelyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. A kormány szóvivők az aszbeszt szennyezés kapcsán arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy semmiképpen se kezdjék el maguk feltörni az utakat, mert akkor porózus anyag kerülhet a levegőbe, és ugyanígy nem javasolt az út lefedése se, mert az esetleges kátyúk is problémát jelenthetnek. A kormány célja, hogy az említett területeken az anyagot biztonságosan elszállítsák, majd újra lefedjék az érintett utakat. Ha bebizonyosodik, hogy az osztrák oldalon információkat hallgattak el, akkor azt természetesen ki kell majd vizsgálni. A magyar kormány az idézőjelben szennyező fizet elvéhez ragaszkodik. De mit gondolnak önök? Mit lehet tenni ilyen helyzetben? És azzal kapcsolatban, hogy vajon kinek kell vállalni a felelősséget, írt egy hallgató is nekünk egy hozzászólást SMS-ben. Azt mondja, hogy kérdés, hogy az osztrák eladók az ismert tények ellenére hamis igazolást adtak-e ki. Mindkét oldalon tudott volt ezen bányák miensége már régóta. Kérdés, hogy mik voltak a szerződésben. Stúdiónk vendége továbbra is dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének az elnöke. Szóval vajon mit lehet tenni ezekben a helyzetekben? Említette, hogy a legideálisabb az volna, hogyha ezt feltörnék szakszerűen, ezt a burkolatot, és pótolnák mással, de hogy ki fogja ezt megtenni, ez akkor egy hosszú jogi procedúra, hogy vajon vállalják-e a bányák, az osztrákok a felelősséget, ki hogyan vonható felelősségre?
15: Én úgy gondolom, hogy ketté kell választani ezt a kérdést. Az egyik, hogy ki fogja megtenni. Én úgy gondolom, hogy ezt itt Magyarországon nekünk meg kell tennünk a lehető leghamarabb, de nem önkényeskedve, hanem szervezett módon, tehát a hatóságok ellenőrzése irányítása mellett, úgyhogy én nagyon várom, hogy ez a tárcaközi bizottság ez milyen iránymutatást, milyen döntést fog hozni ebben a kérdésben. Az egy másik kérdés, hogy a szennyező fizetelve alapján, aki felelőssé tehető majd ezért, ő neki be kell majd nyújtani a számlát. Tehát ő ki kell, hogy ezt fizesse.
10: De ugye nem várhatjuk meg, amíg valamiféle döntés történik.
15: Nem. Tehát ezt nem szabad megvárni, ugye pont ezt mondtam, tehát hogy ezt meg kell oldani, tehát ezt a veszélyhelyzetet, ezt el kell hárítani, és ettől független az, hogy majd meg kell keresni a felelősöket. Na most egy apróságban, amit elmondott, annyit mondanék, ugye, hogy a lefedés sem megoldás, ugye ezt mondta.
10: Igen, tudni én csak kell, idéztem ugye a kormányzati igen, ez így, hogy milyen ez így, tervek vannak.
15: Igen, ez így féligasság. Ugye rövid távon a kiporzást meg tudom akadályozni úgy is, hogy valamilyen módon ezt a kiporzó felületet lefedem. Most ebben ne is menjünk bele, hogy milyen módon, de hosszú távon ez valóban nem megoldás. Hosszú távon tényleg csak az egy megoldás lehet, ha ez elkerül innen a lakókörnyezetből, és hát valóban van egy ilyen törekvés, hogy ezek az anyagok kerüljenek vissza abba a bányába, ahonnan kibányászásra kerültek. Hiszen ott természetes anyagok, ugye az osztrák érvelés így hangzik, hogy hát ez egy természetes anyag, ezért is adták ők el, hiszen nem ők rakták bele az aszbesztet. Ugye van egy rendelet, a REACH rendelet, ami az Európai Uniónak a rendelete. Ezt a bányák úgy értelmezték, hogy ugye mivel természetes kőanyagról van szó, ezért ez itt nem probléma. Én nagyon bízom benne, hogy a magyar állam úgy fogja értelmezni, hogy de ez nagyon is probléma. És én bízom benne, hogy ennek a gondolatnak a mentén majd felelősségre lesznek vonva azok, akik kitermelték ezt az anyagot.
10: Írja közben nekünk egy hallgató 20-as mobilról, hogy pár éve rendszeresen indítanak aszbeszt elszállítási pályázatot, és én is igénybe ventem, közönet érte, az idei már lezajlott, talán több alkalomra lenne szükség? Azt hiszem, ezt szerette volna a hallgató írni. Hova szállítják ilyenkor egyébként ezt az aszbesztet, például a palatetőről?
15: Az aszbeszt tartalmú építési bontási hulladék az veszélyes hulladéknak minősül, úgyhogy ennek megfelelően veszélyes hulladék lerakóban kerül ártalmatlanításra ez a törmelék. Szakmai finomság, hogy elvileg nem veszélyes hulladék lerakóban is lerakható lenne bizonyos feltételek mellett, de Magyarországon ez nem jellemző, leginkább veszélyes hulladék lerakóba szállítják.
10: Itt van velünk Attila, nem tudom, hogy van-e önnek tapasztalata, vagy esetleg olyan településen él, amely érintett most az aszbeszt szennyezésben. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök.
10: Köszöntöm.
17: Baján élek, szerintem Baja nem érintetlen élem.
10: Uh-huh. Igen, nem tudunk
17: két róla. Két kérdésem lenne a papírkőhoz, hogy januárban, mikor már mindenki derült, május 22-ig, mikor megszüntették, hogy jöhetett be az országba a bezárt bányákból, depóiból a köztudottan súlyosan néhol 300-szoros határértéknek megfelelő azbesztel szennyezett kő. Itt egy hónap 25 évi szennyezés felel meg.
18: Hogy tudták áthozni a határon? Vagy igen. Hogy milyen cég rendelte mindenki meg, erre gondol?
17: Igen, mindenki tudta, milyen kő, és mégis behozták, és átvették, és leszórták. A másik kérdésem, de hogy, kik ezek? Ezek valamilyen emberek. A másik kérdésem, hogy a lakosság ellenőrzése, szűrése szükséges, igen. Kérdezném, hogy van-e eszköz, illetve szakkádér erre ilyen várólisták mellett?
18: Engedje meg akkor Attila, hogy a stúdióban dr. Ágoston Csaba reagáljon, jó, a kérdéseire?
15: A kérdés első felében van egy kis félreértés, ugyanis az a majdnem 300-szoros határérték túllépés a Szombathelyen, a Síp utcában a levegőben mért azbeszt tartalomra vonatkozott. Ez egy 290-szeres határérték túllépés volt, ugyanis Magyarországon van a környezeti levegőre vonatkozóan szálló azbeszt rostra határérték. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Ausztriában nincs ilyen határérték.
18: Tehát ott nem mérik, nálunk pedig mérik, vagy
15: igen,
18: nincs az a határérték, ami már egészségre ártalmas.
15: Igen, tulajdonképpen az azbeszt az nagyon kis mennyiségben is lehet ártalmas. Ugye kockázati tényező, bizonyos betegségek kialakulásának a kockázatát növeli, ha minél több azbesztet belélegzek, minél többet, annál nagyobb a kockázat. De Magyarországon a környezeti levegőre van egy határérték, ennek volt túllépése ott, erre vonatkozott ez a 290-szeres szám, illetve hát én ugye nem vagyok hatóság, én nem tudom azt elmondani, hogy ki mit hogyan szállított be, én annyit tudok, az interneten olvastam, szerintem más számára is elérhető, az a határozat, ami arról szól, hogy ezeket az osztrák bányákat január 2-ai hatállyal az osztrák hatóság bezárta. És ebben a határozatban az van, hogy ő azonnal minden tevékenységet ott megtiltott. Tehát elvileg január 2-án, amikor ezek a bányák bezártak, akkor onnan már Magyarországra nem érkezhetett kőanyag, hiszen bezárásra kerültek. Viszont a kőanyag Ausztriából érkezett egészen az elmúlt néhány napig, amikor is, mert hogy van egy ötödik kőbánya, ami nem olyan kőzetet bányászik, mint ez a másik négy, ez a Rohonci kőbánya, és onnan teljesen legálisan érkezett még kőanyag Magyarországra, egészen addig, amíg ugye a magyar környezetvédelmi miniszter ki nem utazott oda személyesen, és a kőbánya tulajdonosát személyesen kérte meg, hogy amíg a helyzet nem tisztázódik, addig Magyarországra ne adjon el kőanyagot, és ennek a bányának a vezetője önkorlátozó módon úgy döntött, hogy ennek a kérésnek eleget tesz, és azóta Ausztriából Magyarországra az én tudtommal egyáltalán nem érkezik kőanyag. Tehát ez ennek az egésznek a háttere. Hát az egészségügyi szűrésekről én úgy gondolom, hogy ennek a tárcaközi munkacsoportnak ez is feladata lesz, hogy ezt végig gondolják, ebben az egészségügyi minisztérium is benne van, hogy milyen szűrővizsgálatok lesznek itt esetlegesen szükségesek. Azt kell tudni, hogy a kisebb azbeszt kitettséget igazából nem lehet kimutatni. Tehát ezek az azbeszt szálak nagyon-nagyon aprók, nagyon-nagyon vékonyak, bekerülnek a tüdőmbe, ez nem látszik egy röntgenfelvételen, tehát ezt nem lehet megállapítani. Hát nyilván, ha nagyon jelentős mennyiségben lélegzi be valaki, de itt azért hál' Istennek erről nincs szó. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy azbeszt bányában dolgoznak emberek, és szemmel látható koncentrációban száll a levegőben ez az azbeszt. Annak azért lenne, az már látszódna esetlegesen, de itt erről nincs szó. Hát ezt az orvosoknak kell majd eldönteniük.
18: Két kérdés is érkezett SMS-ben, hogy ha bezárták a bányákat, hogy lehet oda visszaszállítani akkor az anyagot?
15: Ha bezárták a bányákat, ez nem azt jelenti, hogy ott hermetikusan le lesz zárva egy terület, hanem ez azt jelenti, hogy az ott folytatott bányászati tevékenységet és az ehhez kapcsolódó összes tevékenységet, tehát az őrlést, és minden egyebet, azt megtiltotta az osztrák hatóság, és ott most van egy óriási nagy bánya gödör, ami üres.

0: gondot, hiszen nem tudod kiporzani.
1: Aztán azt is kérdezi egy hallgató, hogy kutyáknak, macskának árt-e az aszbeszt?
0: Igen, az a rossz hírem, hogy igen. Sőt, a kutyáknál erre külön felhívnám a figyelmet, hogyha valahol ilyen anyaggal van felszórva az út, ugye a kutyák nagyon szeretnek szaglászni, és sokkal lentebb van az orruk, mint nekünk embereknek. Tehát ezért ők ott a kiporzásban közvetlenül is érintettek, tehát lehetőség szerint ne ott sétáltassa senki a házi kedvenceit.
1: Bertalan van itt velünk egy telefonvonalban, szintén kérdezni szeretne, vagy tapasztalata van? Jó napot kívánok!
2: Nem, én az anyagismeretemet szeretném közíteni az aszbeszttel kapcsolatban, mert itt még senki nem beszélt erről, tehát semmi pánik, a lehető legnagyobb butaság ezt bolygatni és visszaszállítani a bányába, mert ha mozgatja, megint egy buldózer elkezdi rakni, akkor lesz belőle por. Tehát ezt le kell betonozni, le kell aszfaltozni, vagy egyik, vagy másik megoldást, vagy rögtön ott a helyszínen beton cementi szabba keverni, és kötésbe vinni. Most mondja az úr, hogy a bányában is lefedik földdel, tehát ezt útalapba árulták, nem rossz hiszeműen az osztrákok, csak itt nem útalapba került, hanem egy ilyen felszíni díszközetként használták, ami hülyeség volt. Minden útépítőnek kellene legyen egy hozzáértő anyagismerete rendelkező műszaki ellenőre és építés vezetője, és nem lett volna szabad ezt megengedje, hogy ez felszínen maradjon ez a közet, erre rá kellett volna vinni egy betonréteget, vagy sőt közben még folyami sódert, vagy bányasódert, és lebetonozni, és leaszfaltozni, és akkor frankó út lett volna belőle. Nem lett volna szabad így hagyni, tehát van egy hazai felelőse is, aki ezt nem ellenőri. Most volt Juhász Árpád a napokban, valaki elvitt volna egy darabot, megmutatták volna neki, rögtön elmondta volna a véleményét, de szerintem van a műegyetemen is, van a egyéb vizsgáló helyek vannak ebben az országban, a Kerni, mely is sorolhatnám, anyagvizsgáló intézetek a műegyetemen, megmondták volna eltén ásványszakértők, a múzeumnak, a
1: Bertalan, itt van velünk dr. Ágoston Csaba is a stúdióban, aki környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének az elnöke, és feltételezem, hogy komoly anyagismerete van. Engedje meg, hogy reagáljon mindarra, amit ön most elmondott, jó?
0: Részben egyetértek Bertalannal, tehát hogyha ez lefedésre kerül ez az anyag, akkor valóban nem tud kiporzani. Na most miért mondja azt a WHO, hogy ez nem végleges megoldás? A végleges megoldás az emberek életteréből való elszállítás. Mert játszunk el a gondolattal, hogy ez az anyag, ez ott marad, ahol most van, kap egy megfelelő kopófelületet, ami nem aszbeszt tartalmú kőből lesz, és azon járnak az autók. Ott egyszer lesz egy csőtörés, és kivondul egy vonduló szolgálat, ki kell ásniuk. Akkor megint a felszínre kerül ez az aszbeszt. Lesz egy villámárvíz, és elmossa az út oldalát, és mondjuk több száz négyzetméteren szétmossa ezt a követ. Aztán megsüti a nap, és elkezd kiporzani. Sorolhatnám hosszasan. Tehát ez úgy mondanám, hogy amit az úr javasolt, azt úgy hívja a környezetvédelmi szakma, hogy kárenyhítés. Enyhítem a hatásokat, de nem megszüntetem. Az a kármentesítés lenne. Jelen esetben a kármentesítés az az anyagnak az elszállítását jelenti. Akkor tudom megnyugtató módon elfelejteni, hogy ott valaha is aszbeszt volt. Ha ott hagyom, a probléma örökké együtt fog élni velünk, és amikor olyan dolog történik, akkor ott majd ez újra idéző ebbe, de akár szó szerint is mondhatom, hogy felszínre kerül. Na, emiatt nem lehet. A felelősség kérdésében nem akarok belemenni, mert nem vagyok jogász, de a REACH rendeletet, a CLP rendeletet elég jól ismerem. Az én véleményem az, ez a személyes véleményem, hogy ezt az anyagot nem is lett volna szabad kitermelni. Ez ott volt jó helyen, abban a hegyben, ahol volt.
1: Milyen, de itt szóba került, hogy az útépítőknek lehet felelőssége ebben? Hogy egyáltalán onnan hozattak? Gondolom, hogy olcsóbb volt.
0: Ez is egy érdekes kérdés, hogy olcsó volt, ugye ezt több sajtóorgánumban is lehetett hallani, olvasni. Az igazság az, hogy a kőanyagnak az árát két dolog határozza meg. A kitermelési költség, tehát a kibányászás, a másik pedig a szállítás. Ugye nagyon nehéz anyagról van szó, a szállítás egy jelentős költség. Miért van az, hogy ez a kőanyag leginkább az osztrák-magyar határ 60 kilométeres sávjába került? Mert oda érte meg elszállítani. Ahol már a Balaton felvidéki uzsai kőbányából inkább megérte elszállítani a követ, oda a Duzsai kőbányából került kő, nem pedig Burgerlandból.
1: Írja egy hallgató, hogy Szombathely, Szeles város, vajon merre fújja

0: a szél ezt az aszbesztet. Egy másik hallgató pedig felteszi a kérdést, ugye említettük, hogy az osztrákoknál nincsen egészségügyi határérték. Az osztrákoknak nem árt az aszbeszt, vagy csak pánikkeltés van?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én elég sokat olvasgattam most ezzel kapcsolatban osztrák honlapokat. Én úgy gondolom, hogy osztrákok ugyanolyan emberek, mint mi, tehát nekik is valószínű, hogy árt ez az aszbeszt. Olyannyira, hogy most 66 helyen elkezdték mérni a környezeti levegőben a szálló aszbesztrost koncentrációt. Az első mérési kör meg is történt a téli időszakban, ezeknek az adatai ilyen néhány száz szálló rost per köbméteres értéket adtak, ami ugye az úgy tűnhet első körben, hogy ez egészen alacsony érték, viszont nem árt, ha tudjuk, hogy mindez téli havas időszakban, amikor a kiporzás a legkevésbé várható mérték. Most van egy második kör, újra fogják mérni a környezeti levegőben a szálló aszbesztrost koncentrációt, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy most milyen értékeket fognak kapni. Egyébként, hogy miért nincs határérték, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha nincs határérték, az nem azt jelenti, hogy ott bármekkora lehet. Alapvetően az aszbeszt egy olyan anyag, ami nagyon kis mennyiségben is növeli egy betegség, nem egy több, kockázatát. Ezért nem állapítható meg olyan kis koncentráció, ami már biztosan nem okoz semmilyen kockázatot. Ezért lehet úgy szabályozni ezt a kérdést, hogy azt mondom, hogy ezt, ennek az anyagnak a használatát betiltom, tehát ott se lehet, tehát nem kell határérték.
0: Kaptunk egy szomorú üzenetet is egy hallgatótól, 30-as mobilról, azt mondja, hogy a férjem évtizedekig dolgozott aszbeszt palával, fúrták, darabolták, védőfelszerelést nem kaptak, most tüdőfibrózisa van, plusz kemoterápiára jár. Remélem, hogy nem ilyen szomorú Attila története, hanem valamilyen konstruktív javaslattal hívott minket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot üdvözlöm. Kívánok, és üdvözlök mindenkit! Hát én inkább arra mennék rá, hogy hogyan lehetne ezt tehát, hogy megoldani. Tehát mostan én innen Szlovákiából, hogy adok tanácsot, akik ott laknak, ez olyan, hogy nem a legszebb, de viszont, ahogy mondta az előző, tehát a hozzáértő, hogy 60 kilométert csináltak ebből, tehát ez az autópályát, vagy nem tudom, ez autópálya, vagy autóút?
0: Hát több út is volt, ugye összekötő utak volt, ahol horgásztó felé vezető út volt, parkolónál is került ilyen anyag burkolásra.
2: Úgyhogy én azon vagyok, hogy ott, akik ott laknak, azok a lakosokat, mert azokra vonatkozik, ővelük kellene tehát egy olyan megegyezést, hogy mostan, mert az a szállítás tényleg, hogy mostan megint, hogyha ezt felszedik, akkor megint a levegőbe kerül az aszbeszt. Tehát, hogy megegyezni, hogy mostan kapnak valami pénz jutalékot, vagy pedig az autópálya, matricák ingyen lesznek nekik. Valamivel meg kell egyezni, de én szerintem...
0: Hát, de hogy ezt lehet a pénzzel tudja, szóval, hogy az egészség...
2: No, mindegy,
0: kinek mennyit ér a tüdeje, ugye?
2: De én azt mondom, hogy az ottani lakosoknak kell ezt, nem budapestieknek, meg akik nem ott laknak, az ottaniakkal kell tehát megbeszélni, mert ők laknak ott, tehát rájuk függ az, hogy hogyan tudnának megegyezni azzal a céggel, vagy azzal, aki építette azt az autóutat. Tehát úgyhogy én azon vagyok, hogy nem kellene ezt felszedni, mert az még egyszer, tehát megint a levegőbe kerül ez az aszbeszt.
0: Értem.
2: Úgyhogy
0: Attila, megengedi? Ja, zárja le a gondolatát, bocsánat, szeretném, hogyha dr. Ágoston Csaba is reagálna az elhangzottakra. Parancsoljon a záró mondatot, mindenképpen meghallgatom.
2: Úgyhogy én szerintem ottani lakosoknak kell eldönteni ezt, hogy hogy is legyen, hogy lehetne velük megegyezni.
0: Értem. És akkor dr. Ágoston Csaba, köszönöm.
1: Igen,
0: szépen.
1: Itt két felvetés érkezett, az egyik az, hogy anyagilag kellene őket kártéríteni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesznek itt kártérítési perek, láthatlanban merem mondani, de ez független attól, hogy az egészséghez való jog az egy alapjog. Tehát az egészséges környezetet biztosítani kell. Tehát attól függetlenül itt meg kell oldani, hogy ez a kérdés, ez végleges, megnyugtató módon a helyére kerüljön. A másik pedig, hogy ennek az anyagnak a felszedése. ugye, hát mint környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetsége, mi környezetvédelmi cégeket tömörítünk, és van egyébként egy társszervezetünk, a Magyar Aszbeszt és Kármentesítők Szövetsége. Ők nagyon felkészültek műszakilag, és el tudom azt mondani, hogy technológiákban is gondolkoznak. Ez egy merőben új helyzet, hogy útalapból kell felszedni az aszbesztet, nem pedig a megszokott helyekről, de fel tudják szedni kiporzásmentesen, és el is tudják szállítani kiporzásmentesen. Tehát ha bárki attól fél, hogy ennek a felszerése ez most valami óriási nagy terhelés fog okozni az ott élőknek, őket meg tudom nyugtatni, hogy erre Magyarországon ma vannak felkészült szakemberek, akik ha lehetőséget kapnak erre, meg fogják tudni oldani ezt a dolgot.
0: Kérdezi egy hallgató 70-es mobilról, hogy valamilyen kohászati feldolgozása, hasznosítása lehetséges-e ennek az aszbeszt kőzetnek?
1: Az aszbeszt az egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy éghetetlen. Hát ez nem véletlenül, hogy ez a neve. Ez egy nagyon stabil szilikátásvány, tehát igazából termikus technológiával úgymond megsemmisíteni, nem gondolnám, hogy meg lehetne. Nyilván mindent meg lehet oldani, de hogy gazdaságosan nem. Biztos, hogy a legegyszerűbb technológia az, amit mondtam, hogy ezt lerakással kell ártalmatlanítani. A világ minden részén lerakással ártalmatlanítják az aszbesztet. Tehát ez egy bevált, kipróbált.
0: Csak tudja, mit gondolnak azok a lakók például, akik olyan településen élnek, ahol tudják most már biztosan, hogy olyan az út, hogy ne menjenek ki, akkor sétálni, maradjanak otthon, ha szeles az idő.
1: Én azt gondolom, én most optimistán állok ehhez, hogy ez egy átmeneti probléma, tehát ezeket az utakat helyre kell tenni, és addig igen, addig legyenek önkorlátozóak, ne ezeken az utakon sétáljanak, menjenek el olyan helyekre sétálni, ahol nem ilyen út van. Tudom, hogy kellemetlen, meg hogy a kutyát is ne ott sétáltassam, meg a babakocsit ne ott toljam, de a saját egészsége érdekében szerintem ezt mindenkinek fel kell vállalnia.
0: László honnan telefonált nekünk? Jó napot kívánok!
2: Kedvesokom, az ország másik végéből, Sátorajóhelyről telefonálok.
0: Akkor ott nincs ilyen probléma.
2: Hasonló volna, de nem ilyen jellegű. Inkább a rádióaktivitással kapcsolatos kőzetek léteznek itt nálunk, amelyik hasonló problémákat okoz, időlegesen, egy pillanat alatt semmit, és utána évek múlva esetleg. Ennek látható jele is vannak. Én egyébként az aszbeszttel kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot elmondani. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megoldás kell, és a megoldás pedig az igazságon kell alapuljon. Tekintve, hogy ha valakinek ott egy komolyabb háza van, annak az értéke töredékére esett le. Ez, aki a jogszerint...
0: Igen, itt bólogat közben dr. Ágoston Csaba bőszem.
2: Aki kárt okoz, annak kártét is kell fizetni, ez az egyik. A másik az, hogy valószínűleg az elszállítást meg lehet oldani úgy, hogy ne porozzon ki, tekintve, hogy vízzel és egyéb más módon le lehet kötni időlegesen ezt a porzást. Tehát én inkább amellett volnék, hogy vigyék el onnan, és arra a helyre rakják vissza, honnan elhozták. De a kettő összefügg, és az ottan lévő személyeknek a kárát természetesen annak kell viselnie, aki ellenőrzés szervként ennek a megakadályozására jogosult lett volna.
0: Értem. Köszönöm szépen, László, köszönöm, hogy telefonált nekünk, és elmondta a gondolatait, és dr. Ágoston Csabához fordulok, reagáljon majd mindjárt arra is, amit László ír, de azt mondja közben nekünk egy hallgató szöveges üzenetben, Lajos írja, hogy az aszbeszt tartalmú kőtörmeléket évek óta aszfaltos útburkolatba is keverik, ami folyamatos kopással szintén a levegőbe kerülhet. Valóban így van?
1: Azt, hogy ezt mióta, hogyan keverik, azt én nem tudom, de igen, az is kophat. Tehát ugye az út felülete is kophat.
0: Nyilván, és tényleg belekeverik? Van ilyen?
1: Hát ugye az útnak a kopó felülete az egy bitumenes kő anyag, tehát valamilyen követ beletesznek. Az, hogy ez aszbesztes vagy nem, azt én most nem tudom megmondani. Nyilván ezt is meg kell vizsgálni, hogy ezek a kőanyagok, amik évek óta érkeztek Ausztriából, hogy ezekbe volt-e aszbeszt, hogy ezek hová kerültek. Én azt gondolom, hogy az jelenleg folyamatban van ezeknek a problémás helyeknek az azonosítása. Viszont azért a korrektség kedvéért az fontos tudni, hogy ezek a bitumenes kopó felületek töredékét porozzák ki annak, mint amit egy ilyen makadám út, amit most jelenleg például Szombathelyen, meg Kőszegen, meg több helyen építettek
0: ebből. Tehát ezek ilyen mellékutak.
1: Így van,
0: egyébként.
1: Így van, tehát ha kevertek is bele a bitumenbe ilyen kőanyagot, akkor mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy ez nagyságrendekkel kisebb probléma.
0: Mikorra vár megoldást? A jelen helyzetre. Tehát erre a 250 településre, amiről beszélünk,
1: hát ez nézze, óriási. Ha, ugye azt szoktam mondani mindig, hogyha egy ideális világban élünk, akkor itt most annak kellene bekövetkeznie, hogy először is felmérjük ezt, de nagyon alaposan. Tehát hol van, mennyi van, és egy nagyon fontos dolog, milyen formában van.
0: De ez zajlik, vagy tévedek? Ez most zajlik ez a felmérés?
1: Ez most zajlik, én nagyon remélem, hogy ennek lesz eredménye záros időn belül. Utána egy prioritási sorrendet kell felállítani, és azokat a helyeket, ahol ez a legnagyobb problémát okozza, ez két dologtól függ. Mekkora a felület, és milyen mértékű a kiporzás. Tehát ahol nagy felület nagyon kiporzik, azt a lehető leghamarabb meg kell oldani, és azok az utak, ami az előbbi szóba került, ahol a kiporzás gyakorlatilag nem történik meg, mert van egy bitumenes zárás, ott pedig egy elfogadható időtávban egy tervet kell készíteni, és ennek megfelelően majd felszámolni ezeket az utakat.
0: 10 másodpercünk van, érkezett egy kérdés a Paláról, honnan tudjuk, hogy tartalmaz-e azbesztet? Mindenképpen tartalmaz?
1: Nem tartalmaz mindenképpen. 1995-ig gyártottak Magyarországon azbeszt palát, illetve 2005. január 1-ig volt szabad ilyen palát forgalomba hozni. Ha valakinek 2005 utáni palája van, akkor az már nem tartalmaz azbesztet.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
0: Hamarosan már másik témával folytatjuk, de 17 óra van, úgyhogy most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Beslin Bettina.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Közép-Kelet-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait a területért felelős miniszternek. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a mai egyeztetésen partnerséget és együttműködést ajánlott az önkormányzati szövetségeknek. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett közzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere. A személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt. A baleset okát egyelőre nem tudni. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadurogbán. A hadisírgondozók adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján 29 katonát temethettek el a helyi református temetőben. 16 katonát sikerült azonosítani. Újra temetésük várhatóan ősszel lesz Budapesten a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Kortárs erdélyi magyar szerző regénye alapján készült előadást mutat be a Kolozsvári Színház. Szombaton adják elő első alkalommal a Nem vagyok itt című produkciót, amely Karácsonyi Zsolt József Attila díjas költő, író Belső 10.000 című művének felhasználásával készült. Az alkotók szerint a regény inspirációként szolgált, képeket ragadtak ki belőle, amelyekről szabadon lehet asszociálni más dolgokra is. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Híreink végén az időjárásról. Éjszaka még szórványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egyes zivatargóc. A középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
3: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
5: Padhelyzet Nagyrédén. Vadriasztó hangágyúkkal óvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ez viszont a lakosságot zavarja.
6: Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
7: Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönt kell megfogni ezt a vadot.
5: Információink szerint már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Hajnalban a részletek, Belényi Barbara vagyok, kezdjék velünk a reggelt!
8: Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
3: Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
0: 5 óra után 6 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Hívjanak bennünket, vagy küldjenek nekünk rövid szöveges üzenetet, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A kerékpározás remek lehetőség a sportra, a szabadidő aktív eltöltésére, emellett a városi közlekedés egyik fontos eszköze is. De önök például mikor ülnek biciklire? A hétvégén tekernek a szabadban, vagy esetleg munkába, közértbe is két keréken járnak? Mit gondolnak, mi kell ahhoz, hogy az autóból valóban átüljünk a kerékpárra? A pedálozás tudjuk stresszoldó hatással bír, segít kikapcsolódni és javítja a koordinációt. De persze a hétköznapok rohanásában jól meg kell választani az útvonalat és a felszerelést is. Tapasztalataik szerint mi kellene ahhoz, hogy valóban egyre többen használják ezt a fenntartható közlekedési eszközt? Mennyire lehet összehangolni az autósok, járókelők és a tekerők közlekedését? Mehetnek a gyerekek biciklivel iskolába, vagy csak a szülői autóztatás biztonságos? És mit látnak? Odafigyelnek a járművek például a faluban, az útszélén kerékpározókra? Az ENSZ közgyűlése 2018-ban nyilvánította hivatalosan június 3-át a kerékpározás világnapjává. Ennek apropóján kérdezzük a hátralevő időben önöket is, illetve telefonon szakértő vendégünket is, a Belovszky Tamást, a Bringa Suli programvezetőjét. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
0: Tamás, telefonon van velünk, és én rögtön be akartam vallani, hogy én szoktam munkába kerékpárral érkezni, de annyit fenyegettek ma az időjárás előrejelzéssel, hogy esni fog az eső, hogy ezért nem mertem biciklizni. Ön minden nap biciklivel közlekedik?
9: Nem, nekem nagyon változó, igazából attól függ, hogy mi az úti célom, és hogy milyen, merre felé közlekedem, tehát nagyon változó, hogy közösségi közlekedést használok, vagy kerékpárt, illetve nagy néha, amikor céges autóra van szükségem valami okból, akkor pedig azt szoktam használni, tehát mindig a napi program határozza meg, hogy milyen közlekedési eszközt választok reggel.
0: Mit tapasztal egyébként az országot járva, hogy mennyire adott a lehetőség arra, hogy úgy dönthessünk, hogy jó, ma leteszem az autót, ha süt a nap, vagy kellemes az idő, vagy jobban ráérek, mozogni akarok, akkor nyugodtan mehetek biciklivel is. Arra gondolok, hogy mennyire vannak tényleg jól járható kerékpárutak, illetve mennyire tolerálják az autósok, hogyha a közúton ott vannak a kerékpárosok is.
9: Én azt gondolom, hogy az országot járó változó az, hogy milyen a kerékpáros infrastruktúrával való ellátottság, illetve milyen annak az infrastruktúrának az állapota. Ugye ez a két tényező játszhat szerepet, tehát ez nagyon-nagyon változó, hogy Békéscsabán vagy Szegeden beszélünk erről, vagy Miskolcon vagy Salgótarjánban, hogy néhány nagyobb települést mondjak, néhány nagyvárost, megyeszékhelyet mondjak. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Ami a kérdés második felét illeti, hogy mennyire toleránsak a gépjárművezetők a kerékpárosokkal szemben. Én azt tapasztalom, hogy egyre inkább megszokottá válik a kerékpárosok látványa, jelenléte az utakon, és éppen ezért én úgy érzékelem, sőt nagyon sokan úgy érzékelik, akikkel én szoktam beszélni, hogy toleránsabbak, mint mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt. Tehát van egy ilyen érzet a kerékpárosok körében.
0: Nagyon sokféle hallgatói üzenetet kapunk, közben azt írja egy hallgató, 30-as mobilról, hogy most is biciklire ülök a mindent elintézendő körutamra, például bevásárlás, unokák, stb. Viszont egy másik hallgató azt írja nekünk, hogy nem használok kerékpárt, nem, a gyerekek hülyéskedhetnek ezzel. És azt is megjegyzi egy hallgató, hogy szerinte túl sok az elkényelmesedett ember, a legtöbb autóban csak egy maximum két személy ül, Zoltán Jászárok szállásról pedig azt mondja, hogy én szeretek kerékpározni, dolgozni járok vele, hetente megvan a 100 kilométer, gratulálunk Zoltánnak, és mit tapasztal a Belovszky Tamás? Valóban egyre több a kerékpáros az utakon, azt mondta, hogy az autósok toleránsabbak, már megszokták, de egyre többen vagyunk, akik sokszor két keréken közlekedünk?
9: Az utóbbi években, én 2-3 évente a Magyar Kerékpáros Klubnak van egy országos reprezentatív szintű felmérés arról, hogy hányan kerékpároznak, milyen arányban kerékpároznak a lakosok Magyarországon. Ez egy 2018-ban és 20-ban emlékeim szerint egy növekedő tendenciát mutatott, azóta inkább egy stagnálás jellemző. A Covid időszakban 2020-21-ben volt egy elég nagy kiugrás, onnan egy picike visszalépés történt, de a trend az inkább emelkedő, mint stagnáló, vagy főleg csökkenő. Tehát érzékelhető az, hogy több kerékváros van az utakon, de egyébként elég például Budapesten is megnézni egy-egy nagyobb csomópontot, hogy lassan már jellemző az, hogy egy-egy nagyobb csomópontban a lámpánál, a kerékpárutakon, kerékpársávokon is már dugó alakul ki, nem biztos, hogy át tudnak menni.
0: Hát a Duna mentén a fővárosban néha már nehéz tényleg kerékpárral közlekedni, olyan sok a kerékpáros, de azért vannak utak, ahol még lehetne. Közben azt írja egy hallgató, hogy a közutaktól, járdáktól elkülönített kerékpárutakra lenne szükség, úgy, mint Dániában, és András van itt velünk a telefonvonalban, arra kérem a Belovszky Tamást, hogy maradjon még itt velünk, de Andrást is szeretném megszólítani, hogy tekere egyébként munkába, közértbe, hétvégén. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm.
10: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és műsorvezető asszonyt. Annak idején általános iskolás fizika tanárom azt mondta, hogy az 1920-as, 30-as években a bicikli a járművek királya volt, amit nem motor hajt, hanem emberi erő és ügyesség. Néhány jellemzőt szeretnék mondani a kerékpározásról.
0: Igen.
10: Kényelem, olcsóság, gyorsaság, egészséges testmozgás. A városokban gyorsabb, mint valamilyen tömegközlekedési eszközzel haladnánk. Egy konkrét ismerősöm mondta, 5 megállónyi távolságra voltunk az A-ból B-be menő távolságra. Én kerékpárral hamarabb odaértem, mint ő a volán busszal.
0: Értem, értem. Tehát van, amikor valóban sokkal gyorsabb. Igen.
10: Rendszeresen kerékpározó hölgyek, lányok mindig csinosak, frissek és vidámak maradnak. Javasolnám kerékpárral 1-2-3 kilométer távolságra lévő munkahelyre rendszeresen járni, gyalog körülbelül olyan erre 10-15 perc alatt oda is érhetnek.
0: András, akinek közel van a munkahelye, valóban sokkal jobban jár, ha kerékpárra ül, még akkor is, hogyha nem 1-2, hanem 10-15 kilométerre van az a munkahely, azt is gyorsan le lehet tekerni. És azt írja közben nekünk Ferenc SMS-ben, hogy nekem sincs semmi ellentmondásom a kerékpárosok ellen, de addig, míg nekem autósnak szent kötelességem a biciklizőkre vigyáznom, addig ők szinte semmit nem tesznek a láthatóságuk érdekében, láthatósági mellényt kötelezővé tenném. Itt van velünk Szabolcs is a telefonvonalban. Teker láthatósági mellényt fölvéve, vagy anélkül? Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Hát láthatósági mellényt azt nem szoktam használni, de én nyavarészt vidéken tekerek, mert Budapesten is szoktam, de ott ritkábban, mert hát én azt gondolom, hogy az ember legyen a talpának hit, mert Budapesten biciklizni, főleg nagyobb távolságra, meg tempósan. Egy kicsit hajtkancsoljak az előző hallgató hozzáírásához, hogy valóban van egy ilyen sztereotípia, hogy nem figyelnek annyira a biciklisekre az autósok, és tényleg lehet benne valami, hogy egyszerűen még nincs akkora kultúrája, mint Hollandiában vagy Dániában a biciklizésnek, de hogy kapcsolódnom kell ahhoz, hogy valóban a bicikliseknek is én azt gondolom figyelni kell attól, hogy egy út bicikli út, amit keresztez az autó. Én alapvetően úgy állok eleve a közlekedéshez, hogy attól függetlenül betartok mindent, attól ébernek kell lenni. És nagyon sok olyan baleset van, hogy az autós nem veszi észre, mert valaki azért 30-40-en is teker ezeken a bicikli utakon, mert bátrabbak, meg gyakorlottabbak, és abból komoly balesetek lehetnek. Szerintem ébernek kell mindenkinek lenni, mert a saját testi épségére figyelni kell az embernek. Volt tapasztalatom egyébként Hollandiában biciklizni, és tényleg van olyan, hogy olyan városrészbe jutottam be, Amsterdamba, ahova autó nem tud bemenni, csak bicikli út volt, meg járda, meg ilyen kis csatornák, de talán egy kicsit Budapest védelmében, hogy mondjam, hogy azért sokkal nehezebb úgy bicikli utakat tervezni egy városban, hogyha már megvan, és szűkek a helyek, és valamiből el kell venni. Most Szegedet itt említették az előbb, azért Szegeden, ugye volt a szerencsétlenség, hogy volt egy nagy árvíz Szegeden, és szinte teljes Szegedet újra kellett építeni, akkor egy nagyon modern közlekedési rendszert építettek, amiben aztán sokkal könnyebben bele lehetett építeni a bicikli utat, ezért is van, hogy Szegeden nagyon kevés olyan út van, ahol sárga jelzések vannak felfestve, és ugye egyszerre használja a biciklis is, meg az autós is. Javarész vidéken egyébként jobban szeretek, és ajánlom figyelmébe a hallgatóknak, hogy a Dél-Alföldön nagyon sok olyan kis település van, az én szülőfalom, most nem akarom reklámozni, de ott biciklis pihenőhelyet, panzióval, töltőhelyekkel most építenek át Szabadkára, kis határát költ bicikliseknek, szóval érdemes kimozdulni, nem csak a városban, jó, mert hát a város, én azt gondolom, a városban nem azért biciklizik egy ember, hogy kimenjen a friss levegőre, hanem azért, ha találjon egy kultúrát, hogy gyorsabb környezet kimenő közlekedési módszert. A biciklizés az jó lehet szabadidő eltöltésre is, arra viszont érdemes vidékre vagy az ország rengeteg helyén van a Tisza, nekem nagyon régóta mondják, hogy menjek el a Tisza-tóra.
0: Menjen is, nagyon kellemes, de a Dunakanyari Szabolcs, nagyon szépen köszönjük a hozzászólását önnek is, és arra kérem Abelovszky Tamást is, hogy röviden még mondja, vagy foglalja össze nekem, hogy mi kellene ahhoz, hogy még többen szívesen kerékpározzanak. Van olyan hallgató, aki vidékről írja, hogy ő inkább a járdán szokott tekerni, persze nagyon figyel a gyalogosokra, mert gondolom az úton veszélyes, szóval mi kellene ahhoz, hogy még többen biciklizzünk?
9: Hát a biztonságos és vonzó kerékpáros infrastruktúra az nagyon-nagyon fontos. Az előző hallgatóhoz annyiban kapcsolódnék, hogy valóban nem egyszerű egy már létező városi környezetben új kerékpáros infrastruktúrát kialakítani, de mondjuk elég elmenni Bécsig és megnézni, hogy ott milyen jellegű átalakítások zajlanak, gyakorlatilag 10 éve. Tehát ami talán a legfontosabb, tényleg egy mondatban összefoglalva, az a vonzó, mindenki számára biztonságos, vagy legalábbis annak tűnő kerékpáros infrastruktúra, hogy ez elkülönített legyen az autóforgalomtól, az egy másik kérdés, igazából attól függ, hogy mekkora a forgalma az adott útnak. A gyalogosokkal én azt gondolom, hogy nem szabad gyalogos forgalommal, szerintem nem szabad keverni a kerékpáros forgalmat, csak ahol nagyon muszáj, és ott is egyértelműen elkülönítve, hogy mondjuk az adott rész, tehát az adott gyalog és kerékpárútnak melyik fele a gyalogosé, melyik a kerékpárosé. Tehát az, hogyha nyilvánvalóvá tesszük, hogy az adott úttestet, az adott útnak melyik részét, melyik közlekedő használatja, az minden közlekedőnek egyébként nagyobb biztonságot és magabiztonságot, és az is vonzóbbá teszi mindenki.
0: Köszönjük szépen a tanácsot a Belovszky Tamásnak, a Bringasuli program vezetőjének is, és minden kedves hallgatónak, aki ma telefonált. Holnap június 4-én van a Nemzeti Összetartozás napja, ehhez kapcsolódik majd holnapi kérdésünk, mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés. Én a mai munkatársaim, a szerkesztő Cseszregi Balázs, a hangmester Sie Gábor és az asszisztens López Brigitta, illetve Sebők Tíme nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Edzőkeringő Felcsúttól Csíkszeredáig, bomba meglepetés a Roland Garroson. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A debreceni VSC az észt Gerte Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik az 50 éves szakember, aki dolgozott Finnországban, Olaszországban és Lengyelországban is. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. Babó a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot, vagyis a 45 éves szakember váltja most Hornyák Zsoltot. Babó 2024 óta dolgozik a Felcsútiaknál. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, méghozzá Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként maradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a korábbi hírt. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Tenisszel folytatjuk adásunkat. A selejtezőből indult lengyel Maja Walinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe Párizsban, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. Majd mindjárt erről is mesél az Eurosport kommentátora Szántó Petra, ugyanis a százon kívül érkezett a selejtezőből Walinska, a lengyel teniszezőnő, de a nap másik mérkőzésén még nagyobb meglepetés született, búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Schneider győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy egy óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Świątekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Świąteknek, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben. A döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna, annál is inkább, mert Maja Kvalinskát tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
1: A lengyel teniszező, ahogy elmutattam, a selejtezőből indult, és hát a százon kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
2: Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Walinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban az első héten, és így életében először a második héten is szerepelt egy Grand Slam tornán, mire Halinska azt mondta, hogy hát egyrészt reméli, hogy lesz még szállás, szabad szállás Párizsban, másrészt nem tudja, hogy ki tudja elfizetni ezt a harmadik heti szállást, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy a tenisznek azért van egy másik oldala is, nem csak a csillogás és a nagy pénzdíjak, amiket látunk a nagy sztároknál egy ilyen Grand Slam tornán, hanem látjuk a másik oldalt is most, hogy egy világranglistán százon kívüli játékos egész egyszerűen olyan szintű nehézségekbe ütközik, hogy még azt sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 3 héten keresztül fizessen egy szállást egy idegen országban, meg a csapatának a szállását, meg a felszerelést, meg az utazást, stb. Stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy 2 hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Halinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
1: Halinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz. Ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Sionteket, akit említett, előtt is búcsúztatta.
2: Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Sionteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a WTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi WTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bombaformában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd rendszer elődöntőben, akár döntőkben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kikimérkőzés lehet, annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk-Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
1: A bajnok és a jövő heti bajnokok ligája elődöntőre készülő FTC női vízilabda csapatának edzője Matajsz Márk volt a Víz Összekött vendége a Nemzeti Sportrádióban, a két riporter Bitman Emel és Göbölyes Gábor.
3: Ezt csapatként fogjuk tudni csak megcsinálni, sehogy másképpen, és utána bízom benne, hogy utána mindenki elégedett lesz.
4: A BVSC elleni harmadik meccs után mennyire tudtátok megünnepelni a bajnoki címet, mert valamennyire meg kell ünnepelni, hogy érezd azt, hogy valamit lezártál, ugyanakkor neked edzőként már valószínűleg meg volt a terv a fejedben, ugye jövő héten hétfőn utaztok, ez a meccs vasárnap volt, tehát a kettő között nincs 8 nap. Tehát kell egy picit ünnepelni, de egyébként ott van a következő cél, amivel meg lehet koronázni az idényt. Hogyan nézett ki mondjuk a vasárnap a lefújástól kezdve az első edzésig a program?
3: Hát lefújás után ugye megvártuk a fiúkat, és utána együtt ott átadták az érmeket, ott voltak fotók, interjúk, utána visszamentünk a telepre, ahol volt egy közös vacsora a fiúkkal, ott a Zoli ott megvendégelt bennünket, a Nyíri Zoli és a klub, ott volt egy kellemes vacsora, beszélgetés, kocintás, nagyon sokáig nem tartott, mert nyilván mindenki azért fáradt volt, és tudta azt, hogy van még teendő. Hétfő keddet megkapták a játékosok pihenőnek, az volt a szombat-vasárnapunk úgymond, és akkor szerdán ma kezdtük a hetet, mert ugye hétfőn utazunk, tehát így szombaton és vasárnap is lesz edzés, egy-egy edzés, megyünk holnap a Margit-szigetre, edzőmeccset játszunk az UVS-ével, megbeszéltem már a Marcival, Bencúrral, akinek ezúton is...
5: Jó kis ellenfél.
3: Igen, ezúton is köszönöm a segítséget, hogy gyakorló meccset tudjunk már játszani nyitott uszodában.
4: Ez nagyon szép gesztus egyébként.
3: Igen, tele a kalappal, tényleg hálások vagyunk nekik, hogy a nyitott uszodában tudjunk gyakorolni, mert a Máltán nyitott uszodában leszünk, vasárnap is fogunk ott edzeni egyet nyitottba a szigeten, és utána mennek tovább az edzések, van konditermezés, videózgatunk. Én úgy gondolom, hogy olyan sok mindent már itt nem lehet, nem is kell csinálni, akkor nagy baj lenne, ha most kellene még fejleszteni állóképességet és erőt. Itt frissnek kell lenni, és lehetőleg jobban fejbe felkészülni.
4: Ugye a Santandróval játszhatok majd, spanyol csapat.
5: Akárcsak tavaly.
4: Igen. Te már jó néhány felvételt láttál erről az együttesről. Mit lehet róluk elmondani? Ők nem nyerték meg a spanyol bajnokságot, 1-0-ról kaptak ki a Mátaroltól 2-1-re, tehát ők egy kisebb fajta kudarcból érkeznek, viszont ők a címvédők.
3: Tipikus spanyol vízilabdát játszó, agresszív, gyors, van 3 jó külföldiuk, megtüzdelve spanyol válogatottak, egy masszív jó kis csapatról beszélünk, jó edző, de magunkra kell jobban figyelni, hogy azt, amit mi tudunk, azt tényleg maximálisan tudjuk véghez vinni.
1: Véget ért a Nemzeti Sportkronika. Köszönöm a figyelmüket. 22:30-kor legközelebb Sport a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Fél hat, jó estét kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal. Erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb energiamezőjén, Azerbajdzsánban.
2: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. Konkrét javaslatokról a következő találkozókon tárgyalnak majd.
1: Az időjárásról?
2: Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban, ahol a francia államfővel egyeztetett. Magyar Péter azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg. Jelezte azt is, hogy Magyarországra konstruktív partnerként számíthatnak az európai partnerek. Harcsás Gergely összeállítása.
3: A francia elnök szerint a kormányváltással új korszak kezdődött Magyarországon. Emmanuel Macron, aki az Élysée palotában fogadta a magyar miniszterelnököt, azt mondta, a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Az államfő örömét fejezte ki, hogy az új magyar kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért. Közölte azt is, hogy Párizs és Budapest több területen fokozza az együttműködést.
4: Enfin, votre visite à Paris aujourd'hui est l'occasion de
3: moderniser. A látogatás lehetőséget kínál a két oldalú kapcsolatok modernizálására, az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem területén. Emmanuel Macron az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését.
5: Magyarországra számíthatnak az európai partnerek, és mi is örömmel számítunk Európára.
3: Jelentette ki a magyar kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség.
5: Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Ezért teljes szívemből üdvözlöm elnök úr javaslatát a stratégiai megállapodás megújítására. Az lenne a javaslatom, hogy minél több tartalommal töltsük ezt meg, mint gazdasági területen, diplomáciai területen, uniós területen, kulturális területen.
3: A kormányfő meghívta a francia elnököt az október 23-ai budapesti megemlékezésre, amelyen Magyar Péter javaslatára aláírhatják a két ország közötti megújított stratégiai megállapodást. Mint mondta, Magyarország konstruktív partner lesz. A kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
5: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
3: Magyar Péter kitért arra is, hogy meg szeretnék erősíteni a visegrádi együttműködést, és kezdeményezte, hogy Franciaország is vegyen részt a szövetség munkájában. A kormányfő diplomáciai programja csütörtökön Budapesten folytatódik, ahol az ír kormányfőt fogadja. Michel Martin lesz az első miniszterelnök, aki kétoldalú találkozóra érkezik Budapestre, Magyar Péter május 9-ei beiktatása óta.
1: A Fidesz szerint a miniszterelnök most fizette meg a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja.
2: A KDNP pedig úgy reagált, Magyar Péter berlini útjával feladta Magyarország eddigi semlegesség politikáját az orosz-ukrán háborúban, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Ritvári Bence, a kereszténydemokraták frakció vezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette, a miniszterelnök feladta a magyar vétót, így megkezdődhetnek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, megnyithatják annak első fejezetét.
6: Hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna óriási összegeket kap. Ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásokból, magyar közszolgáltatásokból fognak hiányozni. Na, ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket és beáll a sorba.
1: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
7: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
1: Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban.
2: A MOL csoport 2020-ban szerzett több mint 9,5%-os részesedést a területen. Az azerbajdzsáni termelés tavaly a MOL szénhidrogén termelésének 14%-át, készleteinek pedig 26%-át adta.
1: Idehaza uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremtett 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedés fejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
8: Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta, a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
9: Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a HÉV-ek járműcseréjére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró. Óriási pénz forrást. 10 éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
10: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
8: Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
10: A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
8: Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
11: Ez segítheti a gazdasági növekedést.
8: A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
11: Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Ha látják, hogy Magyarország is a bizottság az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik, ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadósság finanszírozási költsége, szintén megtakarítást, nagyobb forrást hozhat a kormány számára.
8: Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
1: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. Nem esett szó a polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatokat képviselő szervezetek vezetőinek találkozóján. Császár Attila összefoglalója.
12: Szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban tartottak az önkormányzati érdekképviseletek részvételével szerda délelőtt, tudatta közleményében Lőrinc Viktória. A tárcavezető azt írta, az egyeztetés jó alapot nyújt a folyamatos párbeszédhez.
13: Kíváncsian várjuk, hogy a kormányzat részéről milyen párbeszéd indul el az önkormányzatok és a kormányzat között.
12: A találkozó előtt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, konkrét javaslatcsomaggal érkeznek majd. Gödöllő polgármestere rövid és hosszú távú stratégiát emlegetett. Gémesi György szerint ezek segíthetik az együttműködést a kormánnyal.
14: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz a kormány és az önkormányzatok között.
12: Az egyeztetés után kiderült, konkrét kérdésekről csak hetek múlva tárgyalhatnak. Az M1 kérdésére az Önkormányzatok Szövetségének elnöke jelezte, a polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről nem esett szó.
14: Az nem fordulhat elő, hogy a hivatalban a munkatársak bére adott esetben, vagy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére megelőzze a polgármesterét. Ez is teljesen logikus, ezeket szeretnénk kibontani, ma nem volt róla szó.
12: Karácsony Gergely az egyeztetés után azt mondta, üdvözli a Tisza azon javaslatát, amely betiltaná a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámokat. A szolidaritási adó jogszerűségével kapcsolatban pedig megjegyezte, nem fordulhat elő, hogy Budapest a kormányváltás után ne őrizze meg működő képességét.
15: Az, hogy a parlament feloszlassa az önkormányzatokat és rendkívüli választást legyen, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat, tehát azt mondom, hogy ilyen javaslatot komolyan venni nem lehet.
12: A főpolgármester inkább kacsának, mint sem konkrét politikai szándéknak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Tisza párt előrehozott önkormányzati választásokban gondolkodna.
15: A polgármesteri ciklusok maximalizálása mellett pedig az ég adta világon semmilyen ér nem szól, és nem szerepelt a Tisza programjában, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan felvetés, amit én magam részéről nem tekintek még olyan felvetésnek, ami komolyan megérkezett volna az önkormányzati világhoz.
12: Az egyeztetésen résztvevő Szombathely polgármestere a sürgető kérdések között említette a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítését. Nemény András hozzátette, számtalan javaslat született az önkormányzati rendszer átalakítására. Most ezeket igyekeznek összehangolni.
1: Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le

0: előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek, de a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztességes európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogyha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
1: Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az Országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
2: Toroczkai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét. A hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
3: Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az elég, mint hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
1: A miniszterelnök szerint Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervezetek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget.
2: A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex azt írta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt.
1: Az ügyészség az aranykonvoj ügyben sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve tart kapcsolatot, közölte a legfőbb ügyészség.
2: Hozzátették, a NAV szerint továbbra is fennáll a pénzmosás gyanúja, az eljárás jelenleg felderítési szakban van. A nyomozóhatóság törvényességi felügyeletet lát el, önállóan, nem pedig más hatalmi ágakkal együttműködve dönt. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, minden szükséges intézkedést megtesznek az ügy körülményeinek teljes körű feltárására.
1: Benyújtotta az Országgyűlésnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese.
2: Az indoklás szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja, a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegenválthatóság alá.
1: Konstantinovics Miklós lett az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Erősítette meg a Telex információját a szervezet.
2: Az OMSZ azt írta, Csató Gábor főigazgatói megbízatása közös megegyezéssel zárult le. Az egészségügyi miniszter az Országos Mentőszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával a pályázati folyamat lezárásáig Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost az Országos Mentőszolgálat orvos szakmai osztályának vezetőjét bízta meg. A megbízott vezető fő céljának a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte, írta a Telex.
1: Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter.
2: Hegedű Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét.

0: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie, hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
1: Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
2: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
0: Június 30-áig adhatják le a 2024-re vonatkozó globa adóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
1: Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
3: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
0: Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
1: Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légi kikötőinek egy részét is igénybe vették.
4: A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el, ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
0: A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Pér Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
1: A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására és feltárja a hiányosságokat.
5: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
0: Megkezdheti az adást Magyarország első LMBTQ tematikájú lineáris televíziója, miután az NMHH nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t.
1: A New Digital Media Kft., vagyis a csatorna üzemeltetője köszönetet mondott az NMHH-nak a szakszerű és támogató eljárásért. Közölték, figyelnek majd a gyermekvédelmi szabályokra, és az adást először kábelhálózatokon teszik majd elérhetővé. A cég szerint a döntés fontos az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából. A csatornát korábban több médium is élesen támadta, az NMHH azonban engedélyezte.
0: Nyáron megnyílik a biodóm a fővárosi állat- és növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
1: Sós Endre közölte, az épület csak nem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól, a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezése azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztése több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
6: Az eredeti koncepció, ami a Miocél Magyarország volt, az már ezt többször jelentettük, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
0: Idén már 8. alkalommal rendezték meg az Állatorvostudományi Egyetem fogadhajtó és főzőversenyét Üllőn, ahol a program a tanév lezárását jelképezi.
1: A látványos hajtóversenyeken hallgatók és oktatók egyszerre vesznek részt. A főzőversenyre 24 csapat nevezett be, mondta el az egyetem rektora. Sótonyi Péter hozzátette, a hallgatók a rendezvénynek helyett adó Dóra Majorban ismerik meg a gazdasági haszonállatokat, etetik, gondozzák, szükség esetén gyógyítják is azokat.
7: Mi egyetemünk, amelyik 240. tanévét kezdi meg, óriási jelentőséggel bír. Nem csak azért, mert valamennyi dolgozónk ilyenkor egymással találkozik, és könnyed, jó légkörben sok-sok személyes kapcsolat még tovább szövődik, hanem hallgatóinkkal is egy igazi baráti kapcsolat, azaz érvényesül az, hogy az oktató és a hallgató az együtt egy közös munkával tud eredményt elérni.
8: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé, a Tata és az M0-es csomópont között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. Arra szólnak az autók az M0-as nagyobb csomópontjaiban is. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen a főváros felé a 29-es kilométernél, lezárták a belső sávot. Baleset történt az 1-es főúton a 17-es kilométernél, félpályán halad a forgalom. Karambol volt a 62-es főúton is az 5-ös kilométernél, ott is félpályás lezárást vezettek be. Két autó ütközött a 442-es főúton a 24-es kilométernél, ugyancsak a félútpálya járható.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladás a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Rákóczi úton mindkét irányban. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szép Csilla, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
10: Jó estét kívánok! Északa-nyugat felől csökken a csapadékhajlam, és a felhőzet is, de keleten a felhős idő mellett továbbra is több helyen lehet csapadék. Csütörtökön napos idő várható gumoly felhőkkel, már csak a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. az északi-északnyugati szelet nagyobb területen élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, csütörtök délután 22 és 28 fok között alakul. Hungaromet, Kuntár Roland.
0: Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Lajer Rita és Seresbe a nevében is. Köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Itt a Kossuth Rádióban hamarosan rövid egyperces hírösszefoglalót hallanak. Majd a Határok nélkül műsora szól, fél héttől pedig a Nap kérdését hallhatják. Híreinket megtalálhatják az interneten a hiradó.hu weboldalon. Viszont hallásra!
11: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal, erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő. Megkezdte a gázkitermelést a MOL csoport a világ egyik legnagyobb energiamezőjén, Azerbajdzsánban. Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között, konkrét javaslatokról a következő találkozókon tárgyalnak majd. Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az Országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Borsodoboly-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, újra temetésük ősszel lesz. Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap.
11: Műsorajánlat.
12: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
11: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökség program igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Modernkori rabszolgaság.
14: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
13: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
15: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
13: Ami visszaterel az életbe.
16: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
13: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
11: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
17: Változás a Felvidéki Magyar Szövetségnél vezetőképzés fiatalok számára Kárpátalján, új civil fórum a Délvidéken. Átalakulóban a Kárpát-medencei magyar közösségek politikai és civil élete. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Lemondott a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke Őri Péter, aki elégedetlen a legutóbbi kongresszuson meghirdetett korszakváltás és fiatalitás menetével. Őri Pétert bővebb információkért Haják Szabó Mária hívta fel telefonon.
18: Az őszi helyhatósági választásokra való felkészülés során a folyamatok nem abba az irányba mennek, amelyre szerződtem, fogalmazott Őri Péter, nem a nyitás politikája valósult meg a jelölt állítás során.
19: A nyitás politikáját kell meghirdetnünk, hiszen közel 8%-nyi közösség csak akkor tud sikeres lenni az országos politikába, ha széles társadalmi rétegek irányába tud nyitni. Korosztályokat is be kell vonni, kicsit meg kell haladni az ideológiai csatározást, illetve közösségen belül szerintem abszolút ezt egy másodlagossá kell tenni, mert nyilván ilyen és olyan nézetek is megjelennek. Nyitni kell a szlovák-magyar kapcsolatokba, egyszerűen tárgyalni kell a szlovák pártokkal, nyitni kell azon rétegek irányába, akik otthon maradtak a választásokban. választásoknál. A nyitás kérdése, ugye most a megyei választásokra készülünk, illetve a helyhatósági választásokra, az a jelöltállítás módszertanának változtatására is érvényes, ott is nyitásról lett volna szükség.
18: Gubik László pártelnök is reagált Őri Péter lemondására. Úgy fogalmazott, hogy Őri Péter a párt országos politikájával teljesen egyetért, ugyanakkor elégedetlen a korszakváltás ütemével.
19: Az ütem azt jelenti, hogy valamit nem időbe teszünk meg. Én pedig azt látom, hogy pillanatnyilag a megyei lista állításoknál azok a nyitások, amelyek mondjuk a szakmai munka, a közösségi megjelenés, az otthonmaradók megszólítása, a szlovák-magyar kapcsolatok, esetleg a korosztályoknak a megszólítása, tehát betenni fiatal új arcokat, az mind háttérbe szorult, hiszen a járási klikkek voltak azok, amelyek sok esetben eldöntötték, hogy hol milyen indulók lesznek. Föntartják ugyanazt az állapotot, amely állapot volt, az viszont nem korszakváltás, az bezárása annak, hogy lehetőséget kapjanak új személyek, egy bezárása annak, hogy mondjuk 3-4-5 ciklus után új jelöltek mérettessék meg magukat, és nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy fölkészüljenek a parlamenti választásokra, mondjuk egy fiatal, hogy van értelme közösségi munkát végezni, politikai munkát végezni, hiszen helyzetbe lehet kerülni azon keresztül, hogy valaki jó munkát végez, hanem ez történik.
18: Őri Péter cáfolta, hogy Nagyszombat megye elnök jelölti posztját akarta megszerezni, ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az őszi önkormányzati választások már a jövőre esedékes parlamenti választásokra való felkészülés.
19: Volt jelölésem, de nem mérettettem meg magam, én visszaléptem a szavazás előtt, nem csalok, és csütörtök polgármestere vagyok, ma a választópolgárok megkérdezhetnék, hogy akkor polgármester akarok lenni, vagy megye elnök akarok lenni. A megyei választásokon történő indulása, indítása egy megye elnöknek, az a parlament választásokra történő fölkészülés. Tehát meg tudjuk-e jeleníteni a pártot, tudunk-e új arcot adni a pártnak. Ha ugyanazok a személyek fognak indulni megye elnöknek, akik mondjuk indultak 2-3-4-szer, akkor nyilván nem hoztunk újdonságot.
18: Őri Péter tagja maradt a Magyar Szövetségnek, így Gubik László elnök továbbra is számít rá, tisztségtől függetlenül is.
17: Lemondott Őri Péter, a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke. Délvidéken új civil szervezet alakult, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum, azaz a Malter. A mozgalom célja az urbánus, nyitott közéleti és kulturális értékek képviselete, stratégiák megfogalmazása. Az elképzelésekről Pressburger Csaba újságírót, a Malter koordinációs testületének tagját, Szabadkán Németh Ernő kérdezte.
20: A Malter egy rövidítés, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórumnak a rövidítése, ez egy nemrég alakult civil szervezet, amely elsősorban a vajdasági magyar közösség közéletével, politikai ügyeivel kíván foglalkozni.
21: És vannak olyan kezdeményezések, hogy stratégiát írjanak.
20: A Malternek négy területen van dolga, és ezek közül az egyik olyan pillér, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozó területekre vonatkozik, tehát a kisebbségi, azaz magyar oktatásügy, tájékoztatás, hivatalos nyelvhasználat és kultúra területével, és ez egy mondjuk így agytrözt funkció, egy picit ilyen fellengzősen hangzik, de a lényeg az, hogy ezen belül szeretnénk szakemberekkel kidolgozni olyan részterületekre vonatkozó programokat, illetve akár stratégiákat is, amelyek kompatibilisek ezekkel a területekkel, és természetesen ezt megelőzően a már meglevő Magyar Nemzeti Tanácsi stratégiákat szeretnénk elemezni, kritikai elemzésre gondolok itt, és nagyon reméljük, hogy ezek a stratégiák, ezek a programok valamilyen formában eljuthatnak végül a döntéshozókig is, és a megvalósítás útjára léphetnek.
21: Hogyha a stratégiát írnak, akkor valószínűsíthető, hogy nem elégedettek az MNT általi stratégiákkal.
20: Nyilvánvalóan az MNT stratégiáiban is van különféle kritizálni való részek, és vannak olyanok, amelyekről a szakma egyöntetű véleménye az, hogy jó. Azt gondolom, hogy itt különbséget kell tenni a különféle területekhez kapcsolódó MNT-s stratégiák között, amelyek közül azt gondolom, és nem csak azért, mert újságíró vagyok, de ez szintén egy eléggé közkeletű vélekedés, hogy a tájékoztatásra vonatkozó stratégia a leggyöngébb és a legkevésbé szakmai szempontokat figyelembe vevő stratégia, illetve magával a realitással sem igazán foglalkozik. De hogyha már valami pozitívat is akarok mondani, akkor azt gondolom, hogy a nyelvhasználati stratégia talán a legjobbnak tűnik azok közül, amelyeket az MNT az utóbbi egy-két évben elfogadott. Erről viszont nem nekem kéne kéne nyilatkoznom érdemben, mert nem a szakterületem.
21: A stratégiák megfogalmazása egy feladat, és még a másik három.
20: A második feladat azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, mert a nyilvánosságnak egyfajta fölpesdítése is volna a cél. Arra szeretnénk minél több vajdasági magyart biztatni, hogy vegyen részt a közéletünkben, aktívan legyen részese, hogy éljen akár a választói jogával akkor, amikor nemzeti tanácsi választásról van szó, kapcsolódjon be közvitákba, kapcsolódjon be különféle kérdések megvitatásába, és emiatt szeretnénk különféle vitafórumokat, kerekasztal beszélgetéseket, szakmai tanácskozásokat is szervezni. A harmadik pillér alapvetően a kapcsolatépítésre vonatkozik, tehát más szervezetekkel, akár politikai döntéshozók háttérembereivel szeretném fölvenni a kapcsolatot, és természetesen a Malterben kidolgozott stratégiákat, programokat szeretnénk így módon érvényre juttatni, és a negyedik pedig a legérzékenyebb kérdés, hogy a Malter valamilyen formában bekapcsolódna a nemzeti tanácsi választásba. Ezt azért mondom, hogy érzékeny kérdés, és egy picit fából vaskarikának tűnik, hiszen a civil szervezeteknek alapvetően nem a képviselet volna a feladata. Civil szervezetek eleve nem is vehetnek részt akár önkormányzati, akár köztársasági vagy tartományi választásokon Szerbiában, viszont kimondottan a kisebbségi önkormányzati, tehát magyar nemzeti tanácsi választáson igen, és a tagságunk erről már döntött is, megszületett egy olyan elvi álláspont, amely arra vonatkozik, hogy valamilyen formában, hogy milyen formában másokkal együtt, hogy csak delegálva jelölteket egy listára, de valamilyen formában be fog kapcsolódni ebbe a most következő őszre esedékes választásba.
21: Jelentkeznek a szakemberek, szeretnének együttműködni a Malterral, van-e félelem?
20: Úgy látom, hogy az utóbbi egy-két hónapban egyre inkább elillant ez a félelem, vagy azok, akik korábban óckodtak attól, hogy közéleti témákban megnyilatkozzanak, vagy egyáltalán bekapcsolódjanak akár ilyen háttérbeszélgetésekbe, ezek most megnyíltak, és sokkal inkább nyitottakkal váltak arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a történetbe. Úgyhogy én most inkább azt látom, hogy végre túlzásra azt mondhatnám, hogy duskálhatunk a szakemberekben, vagy azokban az emberekben, akik eddig nem igazán kaptak megnyilatkozási lehetőséget, és többek közülük nem is akartak foglalkozni ilyen kérdésekkel. Most ezek úgy tűnik, hogy bekapcsolódnának és a Malter részei lesznek.
17: Új civil szervezet alakult a Délvidéken, a Vajdasági Magyar Alternatív Fórum. Kárpátalján a fiatalok egy csoportja arra készül, hogy a közösségének jól képzett vezetője legyen. Ennek érdekében is a kárpátaljai közéleti vezetőképző 8. évfolyamának hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória, kárpátaljai származású, európai parlamenti képviselő meghívására. A cél egyebek mellett az volt, hogy a céltudatos fiatalok megismerkedjenek az Európai Unió működésével és az EU-s döntéshozatali folyamatokkal. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Egy olyan közösség alakult ki, amely értéket akar menteni Kárpátalján a szülőföldükön, és akár a fiatal generációt, akár az idősebb generációt tekintve óriási értékmentés zajlik a KKVK keretein belül.
3: Mondja Rácz Milán, aki Beregszászból jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. Sas Eszter szintén a Beregvidékről érkezett.
22: Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogyha véget is ér a képzési hétvége, vagy akár az egész kárpátaljai közéleti vezetőképző program, mi ezután is fogjuk tartani a kapcsolatot. Olyan különleges módon kovácsol minket össze, és még évek múltán is vissza fogjuk emlegetni azokat a hétvégéket, együtt töltött hétvégéket, amiket mi itt átéltünk, ahol mint egy csapat is összekovácsolódtunk, és ahol nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanulhattunk meg, és olyan drasztikus módon fejlődhettünk, például egy interjúadásban, vagy amikor ki kell állni és beszélnünk kell, amit máshol még nem tanulhattunk.
3: Ferenc Viktória, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő kiemelte. Fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak megismerni az Európai Uniót és intézményeit, melyek fontos szerepet játszanak Ukrajna és így a kárpátaljai magyar közösség jövőjének alakulásában is.
23: Minden évben egy nagyon különleges alkalom az, amikor a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákjai ellátogatnak ide Brüsszelbe, Európa fővárosába, és itt ők maguk személyesen találkozhatnak az Európai Uniós intézményekkel, ugye nem csak az Európai Parlamentbe, hanem más intézményekbe is ellátogatnak, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy hogyan is működik az európai szintéren az érvényesítése a kisebbségi jogoknak például. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatom őket, mert azt gondolom, hogy ők azok a jövő generációja, aki Kárpátalján majd a vezetést is elláthatják, különböző szervezeteket vehetnek át, tehát egyfajta generáció frissítést tud az ő személyükben megvalósulni.
3: Kárpátaljai közéleti vezetőképzőt indulása óta eddig több mint 100 tetrekész fiatal végezte el. A 8. évfolyamnak 15 részvevője van. Kosztrián Dávid a közéleti programok igazgatója.
2: Minden közösség jövője elsősorban a fiatal utánpótláson, illetve az értelmiségen múlik. Ebben próbálunk mi segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. Ez a 8. évfolyam a kárpátaljai közéleti vezetőképzőnek, ami számunkra is jól tükrözi azt a fajta igényt, ami a kárpátaljai közösségben megvan, az iránt, hogy lehetőségeket és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy a saját utánpótlásukat gondozzák, illetve neveljék. Mi ehhez a munkához próbálunk hozzájárulni lehetőségeink szerint.
17: A kárpátaljai közéleti vezetőképző hallgatói brüsszeli tanulmányúton vettek részt Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A Felvidéki Magyar Szövetség nő tagozata is több női képviselőt szeretne látni a hazai közéletben, hogy érdemben képviselhesse a nőket érintő kérdéseket. A nő tagozat politikus hölgyei több jelentős társadalmi témában is hallatják hangjukat. Legutóbb az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját hirdette meg a tagozat a Felvidéken. Gergely Pap Adriannát, a nő tagozat elnökét a szervezet tevékenységéről, illetve a segélyakcióról Gallai Nagy Emese kérdezte.
4: 2022-ben alakult meg a Felvidéki Magyarok érdekeit képviselő pártban aktívan politizáló nők szekciója, amit ma már hivatalosan a Magyar Szövetség nőtagozataként ismerünk. Elnökasszony, milyen területeken vannak jelen, hogyan segítik a párt munkáját?
5: Úgy vettük észre, hogy a szociális, kisebbségügyi gondokkal nem foglalkozunk annyira politikában, mint amennyire kellene, és amennyire fontos ez a témakör. Elsősorban azért tartottuk fontosnak, hogy megalakuljon egy politikai párton belüli nőtagozat, hogy egyrészt a nőket is inspiráljuk arra, hogy részt vegyenek a politikában, hiszen épp ezzel függ össze minden, hogy azért nem kerülnek ezek a kényesebb témák a terítékre, mert nincs, aki őket oda tegye, és mi úgy gondoltuk, hogy éppen a nők azok, akik erre képesek, akik ezt a legjobban tudják megfogalmazni vagy terítékre tenni.
4: Ezt a tagok több alkalommal nyilvánvalóvá tették, hogy a céljuk a nők bevonása a közéletbe. Előtérbe kerülnek-e ezáltal a családokat, nőket érintő problémák?
5: A jelenlegi politikai helyzet eléggé maszkulin, tehát eléggé férfiak által dominált, és többnyire nem ők azok az emberek egy családon belül, akik azokat a családon belüli problémákat, szociális dolgokat oldják. Ezeket mindig inkább a nők oldják. Mind az idősebbekről való gondoskodás, mind gyermeket nevelés, ha beszélünk egyszülős családokról, ott is többnyire a nők maradnak egyedül a gyerekkel, és ezeket a problémákat csak úgy lehet először is rájuk mutatni, és aztán orvosolni, ha olyanok foglalkoznak vele, akik ebben érintettek napi szinten.
4: Milyen problémakör a menstruációs szegénység is, kiket és milyen mértékben érintett Szlovákiában?
5: Mi elsősorban a magyar lakta vidékkel kezdtünk el foglalkozni, és a mai napig is ez a prioritásunk, és a menstruációs szegénységre azért akartunk rámutatni, hogy mindamellett, hogy a magyar lakta régiók, akár Kelet-Szlovákiáról beszélek, akár Közép-Szlovákiáról, Gömörről, mind a két régió általánosságban a legalulfejlettebb régió közé tartozik, és ebből kifolyólag egyértelmű, hogy a létminimum közelében, vagy a létminimum alatt élő nők még inkább sújtottak ebben a problémában, nekik havonta plusz költségeik vannak a higiéniai felszerelésekre, és erre szerettünk volna rámutatni, hogy nem csak egy általános szegénységi probléma van itt, de a nőknek még hatványozottabban nehezebb a helyzete.
4: Milyen megoldásokat látnak ezen a téren?
5: Az, hogy ezt a gyűjtést megszerveztük immár 5. éve, még mindig úgy gondolom, hogy figyelemfelkeltés a problémára, noha 500-600 szeretett táska is összegyűlik egy éven. Rendszer szerű megoldás. Nehéz úgy találni, hogy egy olyan politikai pártról beszélünk jelenleg, aki nincs a parlamentben ugye több mint egy évtizede, és ezt tapasztaltuk, hogy amikor felvettük a kapcsolatot parlamentben lévő szlovák politikai pártokkal, ígéretek voltak, hogy majd közösen valamit elérünk, illetve hogy beterjesztik ők a mi támogatásunkkal is a parlamentbe, ám érdemleges változást nem tudtunk elérni, és ezek a kezdeményezések is mind alábbhagytak. Adómentessé kellene tenni ezeket az alapvető higiéniai eszközöket, amire van példa egyébként Európában. Különböző megoldásokat kellene kínálni a mély szegénységben, a szegénységben élő nőknek, amit én úgy gondolom, hogy csak gyakorlatból kiindulva lehet majd kidolgozni. Ehhez természetesen olyan helyre kell kerülnünk a mi kezdeményezésünknek, hogy ott tényleg legyen foganatja, hogy ne csak beszélgessünk róla, de komoly partnereket is találjunk, és olyan helyen tudjuk elmondani a törvényhozásban, ahol ahol konkrétan lehetne kezelni ezeket a problémákat.
4: Az Egy táska női szeretet, tehát egyenlőre egy adománygyűjtő akció tulajdonképpen. Még ennek a részleteiről beszélünk egy kicsit, mi kerüljön egy-egy táskába, vagy mi ne kerüljön, és hova kerülnek majd ezek az adományok.
5: A legfontosabb a betét. Ezen kívül alapvető tisztálkodási szerek, sampon, tusfürdő, fogkrém, fogkefe, papírzsebkendő, vécepapír, semmi luxus, tehát tényleg az alapvető dolgok. Nem volt könnyű egyébként kidolgozni azt a sémát sem, hogy megbízható szétosztó állomásokat találjunk. Ez nem azért van így, hogy nem bíztunk volna meg azokban, akik jelentkeztek, csak mivel annyira újszerű volt ez a gyűjtés, tanulni kellett mindenkinek abból a szempontból, hogy hogy tudja eljutatni ezeket a szeretett táskákat diszkréten, és úgy, hogy a megfelelő helyekre kerüljenek. Együttműködünk egyházi szervezetekkel, karitatív szervezetekkel, anyaotthonokkal, szociális ügyosztályokkal, városokon és nagyobb falvakban, önkormányzatokkal. Június 21-ig tart a gyűjtés.
4: Egyébként hogy látja a mészegészségben élőknek? Van-e bármi esélye a felvidéki magyar közösség hasznos tagjává lenni, válni?
5: Van, és természetesen most is tagjai, és sok esetben hasznos tagjai még így is. A magyar közösségnek nyilván sokat segítene rajtuk az, ha jobb anyagi környezetben élnének, bármihez aktívabban tudnának hozzáfogni, illetve aktívabban tudnának bekapcsolódni, de ez a probléma is a gazdasági helyzettel függ össze. Ha megnézzük Szlovákia térképét és a fejlesztéseket, akkor azt látjuk mindig, hogy a magyar lakta területeken egy tátongó üresség van. És még ezek között is a legrosszabb helyzetben Közép-Szlovákia van, Gömör. Ami nem történnek nagyobb erejű fejlesztések ezekben a régiókban, addig a mély szegénység se fog enyhülni, és nem fogjuk tudni semmilyen gyűjtéssel vagy jó indulattal jobbá tenni ezeknek a, nem azt mondom, hogy csak nőknek, de itt most már közösségekről van szó, az életét. Ezt is rendszerszerűen kell, és törvény által kell javítani. Akármennyi ígéretet kapunk magukat partnernek tekintő szlovák pártoktól, valahogy mégis mindig akkor fogy el az energia és a beruházókedv, amikor ezeket a régiókat kell fejleszteni. És ezért is lenne nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat közvetlenül azok tudják oldani és orvosolni, akiket érint.
17: A Felvidéki Magyar Szövetség nőtagozata idén is meghirdette az Egy táska női szeretet elnevezésű adománygyűjtő akcióját, hogy segítsen a mély szegénységben élő nők havi higiéniájában.
6: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
17: Ma ritka az a barátság, amely csecsemőkortól halálig tart, mondja Mezei Gabriella, a Tomcsa Sándor Színház színésznője. A Barátságunk története című gyereknapi mesés táncos előadás egyik főszereplője úgy véli, korunk mindennapos, néha erőszakos élethelyzetei, amelyek az előadásban is felbukkannak, a tánc és a zene révén oldják a feszültséget. Két alkalommal is teltház előtt játszották kicsiknek és nagyoknak az említett színházi társulat és az Udvarhelyi Néptánc Műhely közös életmeséjét arról, hogy az igazi barátság túléli az időt, a távolságot és az elmúlást is. Gerép Krisztina összefoglalója.
7: Bátorság! Miért?
8: Egy faragatlan tapló voltál!
9: Van két öreg.
24: Az előadásról így mesél Veronika, egy 9 éves kislány.
9: Gyerekkorukra visszagondolnak, hogy amikor bölcsibe voltak, és akkor csapják a feneküket, akkor egyre nagyobbak lesznek, nagyobbak, és akkor a végén így 50 éves, 60 éves, 70 éves, 80 éves, 90 éves, és aztán mennek a mennek.
25: Szeretitek a meséket? Mert amit most itt látni fogtok, az nem mese.
26: Mezei Gabriella vagyok, a Székely Udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze.
27: Több véleménnyel is találkoztunk az előadás után. Például egy apa a gyerekeivel nézte meg. Ő azt mondta, hogy ez nem is annyira gyerekeknek szólt, inkább nekünk. Látványosan, sőt hangjuknak is hangot adtak a gyerekek, tehát nagyon élvezték a nézőtéren. Ez egy táncos előadás, mese volt. Milyen eszközökkel lehet felnőttekhez is és gyerekekhez is egyaránt szólni?
26: Sokat vitáztunk azon, hogy mi legyen a korhatár. Pont azért, mert mert öreg bábok szerepelnek benne, tehát két idős férfi mesél a múltjáról, és ez egy kicsit ijesztő is lehet akár. Mi a 12-es korhatárt jelöltük be, de a rendező ragaszkodott ahhoz, hogy a 6 éves korhatár legyen. Valójában olyan előadás született belőle, ami mindenkinek szól, és mindenki megtalálja a saját csatornáján keresztül azt, ami neki szól.
0: Mitől vagy miért működött ez?
26: Egyrészt pont amiatt, hogy a két öreg visszaemlékezik, és egészen a csecsemőkortól készültek jelenetek át az iskoláskoron, a kamaszkoron keresztül egészen a felnőtt korig, és pont ezért találja meg mindenki a saját történetét benne.
0: Egy életen át tartó barátság történetét meséli el ez a táncos előadás. Ön narrátorként, dadusként, tanárként játszott a darabban, és a történet vázát tartotta egyben. Mit nyújtott önnek a két férfi története?
26: Ez egy megható történet számomra is, mert manapság úgy gondolom, hogy ritka az olyan barátság, ami egészen csecsemőkortól életünk végéig tart. Már ott vannak a halál kapuja előtt tulajdonképpen. Ez is egy számra hátborzongató és tényleg ilyen lélekhez szóló. A rendezőnek az volt a célja, hogy történeteket mutassunk be az életükből, ahol kibontakozik a barátságnak a fontossága és a barátságnak a köteléke. Ez nem feltétlenül szomorú történet. Próbált olyan eszközökhöz nyúlni, ami nem lehangoló vagy nem letargikus. Legyen benne humor, vicc, pont ez volt a cél, és ezáltal szerintem nem lett egy szomorú történet, inkább megható.
0: Bullying, azaz iskolai zaklatás, áldozat, hozatal, szerelmi háromszög. Számos olyan helyzetet tártak fel a tánc eszközeivel, vagy révén, amely a mindennapjaink része. Vajon a gyerekekre hogy hat, ha ilyen helyzetekkel is szembesítjük?
26: Én féltem az iskolai jelenettől személy szerint, pont amiatt, mert én is egy ilyen kvázi erőszakos tanárt játszom benne. Meg is kérdeztem a 8 éves gyerekemet, hogy ő mit szólt ez, hogy nem volt ez félelmetes számára, és azt mondta, hogy egyáltalán nem, sőt, neki vicces volt. Azt gondolom, hogy mivel hétköznap is találkozunk ezekkel a helyzetekkel, és lehet, hogy még durvábban, mint ahogy most ez így be volt mutatva, ezek a tények, ilyen világban vagyunk, vagy ezek a hétköznapi helyzetek. A táncos jelenetek azok, amik feloldják meg a zene benne, amik nem teszik nagyon komolyá a dolgot. A lelket feloldozzák, vagy fel tud az ember sóhajtani, vagy úgy kellemes, nem megrázó a helyzet. Nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni a Néptáncműhellyel. Jól kiegészítettük ebben az előadásban egymást. Született egy koprodukció, ami fekszik és ami összeolvadt. És ez nagyon-nagyon jó érzés volt, úgyhogy örömmel játsszuk ezt az előadást.
1: Míg Székelyudvarhelyen a tánc és a zene a feszültségeket oldotta egy előadásban, addig Horgoson egy tehetségkutatón kapott főszerepet. Az elmúlt szombaton a délvidéki település volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntőjének. A szervezőket, résztvevőket és a zsűrit kérdezte a rendezvényen Németh Ernő. Elsőként Csányi Tamarát, a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület koordinátorát hallják arról, hogy honnan érkeztek a résztvevők.
10: Vajdaság számos településéről érkeztek. Bánát bácska, mindenki képviseli magát.
21: Milyen produkciókat hoztak? Ez meg van határozva, vagy bárki szabadon dönthetett?
10: Szabadon dönthettek. Kettő korosztályban várjuk a versenyzőket. Az első korcsoport 12 éves korig, a második pedig 12-től 18 éves korig terjed. Nincsenek se tájegységi, semmilyen másfajta megkötések. Szólóban és párosban, valamint csoportverseny.
21: Kategóriák szerint hány résztvevő van?
10: Az idén a legnépszerűbb a népdal kategória, ott 28 produkció érkezett, azután következnek a néptáncosok 13, illetve a népzenészek 11 produkcióval.
21: Milyen a produkciók színvonala?
10: Csodálatos. Aki bennül és nézi, vagy kívül a tévén, azok elmondhatják szerintem, hogy nagyszerűek a gyerekek, hihetetlenek, és évről évre magasabb és magasabb színvonalat teljesítenek, és ezek a gyerekek, ugye már évek óta látjuk őket, évek óta visszajáró vendégeink, fölépőink, fantasztikus fejlődésen esnek át évről évre, nem csak most, mindig így van.
12: Szécsi Viktória vagyok, a Dunán innen Tiszántúl tehetségkutató népművészeti vetélkedőnek a zsűrije, egyébként néptáncpedagógus.
21: Hogyan készültek fel a néptáncosok? játszottak, milyen produkciókkal, és ezt hogy sikerül színpadra vinni.
11: Mivel évek óta már részese lehetek ennek a rendezvénynek, és ott ülök a zsűri tagjai között, azt látom, hogy a visszatérő csoportok szép színvonalas produkciókkal illettek meg bennünket.
21: Milyen táncokat szeretnek leginkább táncolni?
11: Most, amit eddig láttam, az inkább a kis magyarországi régióból való táncok voltak. Ez általában az elsőtől nyolcadik osztályos generációkra vonatkozik. Rajtuk felül az ifjúság inkább már az erdélyi táncok felé kacsingat, mert ott főleg a fiúknak ott több a csapásolás és a kihívás, ahol egy kicsit meg lehet mutatni az ügyességüket jobban.
21: Látni a fejlődést, például a tavalyi évhez viszonyítva.
11: Igen, nem csak a néptáncban, hiszen minden kategóriát nyilván végignézünk és véleményezünk. Az énekben is, a hangszeres játékban, szólókban, dúókban, csoportos felállásokban nagyon-nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, tehát technikásabbak lettek és bátrabb színpadi előadásmódot tekinthettük meg tőlük.
21: És hogy milyen jól dolgozik a zsűri, annak a vizsgája ugye Miskolcon lesz. Általában ezek a gyerekek, akik itt aranyminősítést kapnak és eljutnak Miskolcra, utána ott hogyan szerepelnek?
11: Azt kell mondjam, tavaly és tavaly előtti évben is ott voltam kísérőként, és megállták a vajdasági régóból tovább jutatott együttesek, szólisták, dúók a helyüket. Ott is ugyanúgy képviselték a magyar kultúrát, és aranyminősítéseket hoztak haza.
13: Domonkos Dorina vagyok, beszédesemmel vagyok.
21: Szabadkáról érkeztetek, és táncoltok is, és énekeltek is.
13: Én a táncot szeretem jobban, azért, mert az érdekesebb, és abban van ének is.
21: Milyen táncokat fogtok előadni?
13: Délalföldi táncokat.
14: Lakodalmas.
21: És van-e története ennek a koreográfiának?
14: Hogy mindenki szegény, és egyszer csak így az utcán kiválasztanak egy mennyasszonyt.
21: Első versenyetek, vagy már korábban is voltatok itt?
13: Korábban is voltunk már.
21: És milyen eredmények születtek akkor?
14: Kiemelt arany.
15: Kovács Márta Emre vagyok, a Csantavéri Mendikusz Tambura zenekarból kiskunhalasi dalcsokort hoztunk.
21: És amikor lenéztél a zsűrire, milyen arcokat láttál?
15: Mosolygott, meg tetszett neki is.
21: Egyébként mióta zenél ez a csapat együtt?
15: Már lassan 4 éve.
21: Merre jártok szerepelni?
15: Egyelőre ilyen kisebb táncházak, meg föllépések.
21: És neked miért a tambura a kedvenc hangszered?
15: Nagyon sokszínű, sok fajta van belőle, elég sok mindent lehet rajta játszani.
16: Vörös Robert vagyok, a Mendikusz Művészeti Központ elnöke és a három tambura zenekarának a vezetője. Most a középső zenekart hoztam el, a junior tambura zenekart. Ők lépnek föl, mint különálló együttes, illetve kísérik a Szabadkai Népkörnek a tánccsoportját.
21: Milyen eredményre számít?
16: Ha visszatekintek, akkor általában mindig vagy arany, vagy kiemelt aranyat kaptak a zenészeim, hála Istennek. Tanítgassuk őket otthon, hogy illő módon részt tudjanak venni bármilyen rendezvényen, de majd kiderül a zsűrűn függ, illetve a gyerekeken, hogy mennyire lámpalázosak, bár ők most már megszokták a színpadot.
21: Úgy tudom, hogy turnéznek is elég sokat.
16: Igen, most már őket is minél többet küldöm föllépésekre, méltó utódaink lesznek.
17: Lezajlott a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny délvidéki elődöntője. Ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
18: Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alapokra helyezné a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Magyar Péter berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz német kancellárral közösen beszélt az európai együttműködésről, az ukrán csatlakozási folyamatról, a gazdasági kapcsolatokról, valamint a visegrádi együttműködés jövőjéről. Magyar Péter elmondta, hogy soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most a Tisza. Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. Nem csak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában, fogalmazott a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy Németországnak, mint az Unió legnagyobb tagállamának milyen elvárásai lehetnek hazánk irányába, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
19: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
18: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Tehát Nézzük meg először is, hogy mi az a közös nevező, ami Magyarországot és Németországot összeköti. Ugye a német és magyar gazdaság összefonódásáról már számtalanszor beszéltünk, de ugye az új miniszterelnök is azért történelmi léptékekkel kezdte ezt a közös kapcsolat felidézését.
2: Igen, ezt talán már nem kell bemutatni a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy Magyarország és Németország között mik azok az állandó, objektív, a napi politikán kívüli szempontok, amelyek egyértelműen kapcsolatot jelentenek. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar gazdaság és a német gazdaság nagyon szorosan összefonódik egymással. Megjegyzem, most azért mondom el, mert ugye itt a közjogi viták azok ismét fellángoltak, hogy a magyar közjogi rendszer is egyébként sok tekintetben a német közjogi rendszer mintáit vette át a rendszerváltást követően, és azóta is ezt megtartotta. És hát nyilvánvalóan az Európai Uniós kérdések is fontos kapcsolatot jelentenek a két ország között. Ugye a németek mindig elmondják nagyon kedvesen, hogy amikor 89-ben Magyarország kinyitotta határokat a kelet-német menekültek előtt, az nekik mennyire nagy örömet jelentett. Egyébként ez valóban egy nagyon-nagyon fontos jó pont, és megjegyzem, hogy az Orbán kormány számára is rendszeresen említették pozitív emlékként, és ezt most ezen a sajtótájékoztatón is ismét ugye elmondta a mostani kancellár is. És ugye itt átérhetünk akkor a politikai kapcsolatokra. Az egyértelmű, hogy ugye a Tisza párt és a mostani nagyobbik német kormánypárt, a CDU, az mind a ketten az Európai Néppárt pártcsaládjához tartoznak, tehát van egyfajta politikai partneri viszony is a két személy között, de talán ennél is tovább mehetünk, mert az is azért eléggé egyértelmű, hogy a német kormány az minden ismert és esetleg talán letagadott eszközzel is a kormányváltásért dolgozott Magyarország tekintetében, de legalábbis mindenképpen szorított neki, tehát nyilvánvalóan Németországban nagyon örültek annak, ami április 12-én Magyarországon történt, ennek pedig elsősorban az az oka, hogy Németországnak vannak bizonyos elképzelései az Európai Unió jövőjét illetően. Ezek ugye olyan központosító elképzelések, amik arról szólnak, hogy a tagállamok a saját önállósokból fokozatosan adjanak fel minél többet, járuljanak hozzá ahhoz, hogy például ne egyhangú döntéshozatal legyen egyes területeken, hanem mindenhol csak minősített többség, tehát egy-egy tagállam ne tudjon vétóval megakadályozni döntéseket, csatlakozzon mindenki ugye az Európai Ügyészséghez, hogy minél nagyobb befolyása legyen a büntetőjárásokra is az európai döntéshozóknak, az európai bürokráciának, fogadja el mindenki a migrációs paktumot, hiszen mégiscsak el kell osztani valahogy a beérkező menedékkérőket a tagállamok között, ugye ez már egy évtizedes vita, de jelenleg is napirenden van. Tehát vannak olyan politikai stratégia elképzelések Németországban, amelyeket Magyarország az előző kormány alatt akadályozott, és az új kormánytól azt várják, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt várják tőle, nem mintha normál esetben egy külföldi ország kormánya elvárásokat fogalmazhatna meg Magyarországgal szemben, de jelen esetben úgy tűnik, hogy feljogosítva érzik magukat erre, tehát azt várják Magyarország új kormányától, hogy ne akadályozza azokat a politikai elképzeléseket, amelyeket Németországban nagy mellszélességgel támogatnak. Megjegyzem, utolsó gondolat, azért, mert ez a német nemzeti érdekkel összhangban van. Tehát nem ahol mi európai eszmének a támogatásáról van itt szó, hanem ugye Németország ugyanúgy érvényesíti a nemzeti érdekeit, mint korábban Magyarország is tette, csak mivel Németország egy nagy és az európai térfélen domináns szereplő, ezért neki az számít az érdekének, hogy minél több hatalom összpontosuljon az európai központban.
18: Hát a nagy és fajsúlyos politikai szereplő, de nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy azért a belpolitikai válság az lehet, hogy soha nem látott mértékű jelen pillanatban Németországban. És hogyha már itt szóba került a néppárt, ugye valamikor a Fidesz, Orbán Viktor volt miniszterelnök is, a néppártnak volt tagja. Az unióban történő törésvonalak mentén csúszott szét, mondhatjuk, a két országnak a politikai együttműködése is. De ahogyha mielőtt erre rátérünk, azért térjünk rá a gazdasági együttműködésre, már csak a tekintetben is, mert érkeztek olyan hírek Németországból, hogy autógyárak zárnak be, miközben azt látjuk, hogy Magyarországon a Mercedes, a BMW, az Audi az egymás után nem csak hogy nyitja a gyárüzemeit, de folyamatosan fejleszt is. Magyarország befektetés szempontjából mennyire biztosít kedvező kötelező feltételeket a német cégeknek. És itt beszélhetnénk akár a Knorr-Bremséről is, nem muszáj csak a nagy autógyártó cégekről.
2: Igen, Magyarország az elmúlt 15-20 évben nagyon jó együttműködést alakított ki a német gazdaság szereplőivel. Ez egyrészt azért is volt, mert az Orbán kormányok alatt volt egy befektető barát környezet, ami kifejezetten ugye stratégiai megállapodásokat kötött bizonyos fontos vállalatokkal, és ennek a részét képezte, hogy nekik munkahelyet kell teremteniük, bővíteniük, beruházniuk kell Magyarországon, és cserébe ugye Magyarország bizonyos adókedvezményekkel, bürokratikus egyszerűsítéssel segítette az ő maradásukat, de volt egy később, mondjuk úgy, hogy később hozzákerült ez még egy sokkal fontosabb szempont. Ugye 22-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Németország ugye elveszítette az Oroszországból beszerzett energia lehetőségét, ami a német gazdaság egyik nagyon fontos összetevője volt, akkor Magyarország megtartotta ugye az orosz energiának a beszerzését, ami azt is jelentette, hogy Magyarországon olcsóbban áll rendelkezésre az energia, ami a gyárak üzemeléséhez, működéséhez kiemelten fontos. Ugye Németországban azért vannak azok a problémák, amiket itt ön is idézett a kérdésében, mert az északi áramlat felrobbantását követően, meg ugye a szankciós politika bevezetését követően Németország nem tud Oroszországból olcsóbb energiát beszerezni, rá van szorulva például az amerikai LNG szállítmányokra és egyéb drágább beszerzési forrásokra, ami jelentősen megnövelték a gyáraknak a gyártási költségeit, tehát többbe kerül ma mondjuk egy autót Németországban összerakni, mint került ez 5-6 évvel ezelőtt, és cserébe nem tudnak olyan mértékig árat emelni, mert a versenytársak, jellemzően főleg kínai, de nem csak kínai versenytársak, vannak, amelyek olcsóbban adják el a termékeiket. Tehát, hogyha kifizettetnék a vevőkkel a német gyárak azt az árat, amiben nekik került összerakni az autót, akkor nem vennék meg a fogyasztók ezeket a járműveket, hiszen vannak olcsóbb lehetőségek. Tehát beszorult a német ipar a drága termelés és az árverseny közé, és ebből adódik, hogy csak a Volkswagen csoport körülbelül 50 ezer munkahely beépítését jelentette be az elmúlt hónapokban. Tehát ez azt jelenti, nagyon komoly bajban van a német gazdaság, és a német cégeknek az elmúlt időszakban valóban Magyarország volt az egyik olyan terület, ahová tudtak menekülni, hogy úgy mondjam. Tehát tudták ide áthelyezni a termelésük, a fejlesztéseik egy részét, és ezzel meg tudták tartani azt, hogy ugye tudnak termelni, eladni, tehát a működésüket fent tudják tartani, és az árak sem szaladtak el számukra olyan mértékig, amit már nem tudtak fenntartani. Tehát ez egy érdekes időszak lesz ebből a szempontból, megnézzük, hogy az új magyar kormány mit kezd ezekkel ezzel a helyzettel. Nyilvánvalóan a német gazdaság számára ez ebből a szempontból egy jó helyzet volt, amit Magyarországon tapasztaltak az elmúlt időszakban. A lényeg tehát az, hogy Németország nagyon komoly gazdasági nehézségekkel küszködik. Éppen a tegnapi jött ki egy friss elemzés, amely szerint nőtt is a szegénységnek az aránya Németországban. Tehát ebben a tekintetben kicsit ironikus volt Friedrich Merz kancellárnak az a megjegyzése. Nyilván ő nem ironikusnak szánta, de én azért úgy értettem, amikor arról beszélt, hogy Németország segít Magyarországnak beindítani a gazdasági növekedést, itt felmerült bennem, hogy lehet, hogy először esetleg a sajátjukat kellene sikerülni beindítani, amit ugyanakkor nem annyira látunk, hogy mennyire menne.
18: Hát lehet, hogy a tekintetben Merz kancellár igazat mondott, hogyha esetleg az AfD venni át az irányítást Németországba, akkor eljöhetne az a bizonyos gazdasági fellendülés, de nézzük meg, hogy mennyire áll tulajdonképpen a palló legszélén a jelenlegi német kormányzat.
2: Ugye 2025 májusában, tehát alig több mint egy éve lépett hivatalba ez a mostani Merz kormány, a sokadik nagy koalíciós kormányzás, ugye a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták együttműködésében. Mindjárt egy kellemetlen kudarccal indult a történet, hiszen ugye Friedrich Merzet nem sikerült az első fordulóban kancellárrá választani a német parlamentben. Ez ugye azért volt lehetséges, mert a kancellárválasztás titkos szavazással történik Németországban, és voltak olyan képviselők, azóta sem tudjuk, hogy kik, hiszen a szavazás titkos. Voltak olyan képviselők, akik ugyan a kormánypártokhoz tartoznak, de mégsem szavazták meg a kancellár jelöltet. És mivel ugye a koalíciónak nincs nagy többsége, csak szűk 12 fős többségük van, ezért ez a néhány, mondjuk úgy, hogy kimaradó, vagy néhány megremegőkezű politikus már elég volt ahhoz, hogy az első körben ne válasszák meg. Aztán végül persze sikerült megoldani, de az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, hogyha megnézzük, hogy hogy mit intézett el a német kormány azokból az ügyekből, amelyeket ő maga is felvetett korábban a kampányban, amelyeket problémaként azonosítottak a választópolgárok is Németországban, akkor olyan nagy kirobbanó sikerről nem tudunk beszámolni. Ugyanúgy, ahogy az előző Scholz kormány idején, most is elsősorban a koalíciós belvitáktól hangos a német sajtó. Volt májusban, tehát amikor egy éves volt ugye a kormányzás, egy nagyon legendás interjúja, egy nagy egyórás interjúja Friedrich Merznek az egyik közszolgálati csatornán, és ennek az interjúnak egy szabad szemmel jól látható része arról szólt, hogy nyilvánosan könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy bizonyos ügyekben engedjenek már nekik is, mert ugye a saját pártjuk programját, a CDU programját nem nagyon tudják átvinni, hiszen a szociáldemokraták olyan erős zsarolási pozícióban vannak, hogy lényegében minden fontos kérdést ők döntenek el, mert azt mondják, hogy ha nem így lesz, akkor kilépünk a kormányból, és akkor Friedrich Merz vehet vissza a balettba ugrálni. Tehát a helyzet az az, hogy a CDU egyébként részben az AfD-vel szembeni tűzfalpolitikával olyan helyzetben manőverezte saját magát, hogy ő teljes egészében ki van téve a szociáldemokratáknak a zsarolásának. A szociáldemokraták ezzel nagyon tisztában is vannak, és pontosan ki is használják ezt a pozíciójukat. Hogyha a CDU például ugye nem lenne ennyire elzárkozó az AfD-vel szemben, hanem bizonyos kérdésekben együtt működne vele, akkor az SPD, a szociáldemokraták nem tudnának ilyen nagy mértékben zsarolni, és akkor meg lehetne hozni olyan lépéseket, mint például a migrációs politika, az érdemi szigorítása, amit a szocdemek akadályoznak, az adórendszer átalakítása, a segélyek leépítése, a német állam rendkívül sokat költ segélyre, miközben el van adósodva, fejletlen ugye a hadserege, az infrastruktúrával komoly problémák vannak, és a szociáldemokraták jelentik a fő akadályát annak, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, mert ők foggal körömmel ragaszkodnak az összes szociális segélyhez, és a CDU bár szeretné ezeket megváltoztatni, ugye nem tudja, az AfD partner lenne ebben, de a CDU nem hajlandó együttműködni az AfD-vel. Csak egy példa, hogy mennyire paranoid mértéket öltött az AfD-vel szembeni elhatárolódás a CDU tekintetében. A napokban készül elfogadni az Európai Parlament egy bizonyos migrációs javaslatcsomagot, ami egy szigorítást jelent az eddigiekhez képest. Például könnyebb lesz a tervek szerint visszaküldeni azokat, akik nem jogosultak menedékkérelemre. Azt nem mondanám, hogy az orbáni migrációs szigort látjuk viszont, de mondjuk egy-két lépéssel közelebb kerül most, ha ezt elfogadják, az Európai Unió az orbáni migrációs politikához. Ezt az Európai Néppárt a jobboldali frakciók segítségével szeretné elfogadni, és a német híradóban egy külön részletet szenteltek annak, hogy elmondják, hogy a jobboldali

0: Németország segítségére, és még valamit hangsúlyozott a német kancellár, hogy Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Csak egy fő kérdést, vagy fontos kérdést azért Merznek is föl lehetne tenni, hogyha eddig nem volt demokrácia és jogállamiság Magyarországon, akkor ő most hogy üdvözölhette Magyar Pétert, mint új miniszterelnököt?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas elméleti, már-már filozófiai vita, hogy bár ugye Magyarországon nem volt egy szabad versengő többpárti demokrácia, de mégiscsak a választáson kormányváltás történt, és az előző kormányt a többség leváltotta. Jó szórakozást kívánok a filozófusoknak ahhoz, hogy feloldják ezt az ellentmondást, mi pedig maradjunk a tényeknél. A tények azt mutatják, hogy Magyarország 90 óta demokrácia, 1990 óta demokratikus jogállamként működik, ahol az elmúlt időszakban mindvégig minden választást követően olyan kormány alakult, amelyet a magyar emberek megválasztottak. 2010 és 22 között mindegyik választáson a Fidesz-KDNP-t szavazta meg a magyar választók többsége, tehát nekik adott felhatalmazást, és Orbán Viktor vezetésével olyan kormánya volt Magyarországnak. 2026-ban másképpen döntött a magyar választóknak a többsége, és a demokratikus keretek között ez normális, és normális módon lezajlott ez a hatalomátadás, hatalomátvétel, mert másik többségű parlament jött létre. Tehát azt gondolom, hogy a demokrácia hiányát nem itt kell keresni. Ami érdekesebb és figyelemre méltóbb volt, az a jogállamra vonatkozó része ennek a szövegnek, mert ugye azt tudjuk, hogy az országgyűlés, a Tisza párti többségű országgyűlés még egyetlen egy olyan jogszabályt vagy alaptörvénymódosítást sem fogadott el, ami közjogi berendezkedést érintette volna. Ehhez képest mégis Friedrich Merz már múlt időben beszélt arról, hogy helyreállt a jogállam, ami azért egy újabb bizonyítéka annak, hogy ez a jogállamiság vita, ez soha nem a tényleges jogi helyzetről szólt. Ezek nem jogi kérdésekről szóltak ezek a viták, hanem politikai hatalmi kérdésekről. Az Európai Unió vezetői, ahogy itt a beszélgetés elején már említettük, nem helyeselték azt, ahogy Magyarország eljár bizonyos politikai vitákban, bizonyos szavazásoknál, vagy bizonyos belpolitikai kérdésekben, legyen szó akár a bevándorlásról, a gender ideológiai elleni fellépésről, vagy a rezsicsökkentésről, vagy számos más kérdés is lehetne mondani. És ezt a vitát csomagolták egy jogállamisági köntösbe, ugye Magyarországtól azt várták el, hogy papíron azt várták el, hogy helyreállítsa a jogállamot, de amikor Magyarország elfogadta, és az országgyűlés törvénybe iktatta azokat a változásokat, amiket szerettek volna, akkor hirtelen újabb problémák merültek fel, hiszen a probléma nem az igazi, nem a jogállamisággal volt, hanem Orbán Viktor személyével és politikájával. És most, hogy ugye ő már nincsen hivatalban, hirtelen kiderült, hogy Magyarország jogállam, most már minden rendben van, ugye az uniós forrásokról is megszületett a megállapodás, ha bár megjegyzem, hogy az csak egy politikai megállapodás, tehát nincsen a mögött egyelőre jogi tény, szintén nem született az ügyben semmilyen, úgy sem uniós, sem magyar döntés, ami ezt valóban igazolná, ez egy bejelentés volt, egy sajtótájékoztató, kétségkívül jól hangzott, de bejelentés volt, és nem a valóság, tehát azt láthatjuk, hogy újabb sokadik, megszámlálhatatlanul sokadik bizonyítékot látjuk arra, hogy azok a viták, amiket korábban jogállamisági vitaként ismertünk, azok politikai viták voltak, és a politikai vita most a német kancellár szemszögéből kedvező módon rendeződött, és ebből adódóan ő most már a jogállami problémákat sem igazán látja Magyarországon, és különösen annak fényében volt ez abszurd, hogy éppen ezen a sajtótájékoztatón mellette állva mondta el Magyar Péter, hogy ő alkotmánymódosítással szeretné eltávolítani a törvényes magyar köztársasági elnököt a hivatalából, ami azt is jelenti, hogy minden ki számára, aki leveszi magáról a politikai szemellenzőt, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy alkotmányos rendszerben, egy jogállamban nem lehetséges, és nem fordulhat elő, hogy egy 5 évre megválasztott köztársasági elnökre személyre szabott módon, hiába tagadják, ez személyre szabott, mindenki tudja, hogy csak Súlyog Tamástól akarnak megszabadulni, tehát személyre szabott módon, alaptörvénymódosítással próbálják az országnak a legitim törvényes államfőjét eltávolítani, eltávolítani, ez a lehető legtávolabb van attól, hogy bármilyen jogállami feltételnek megfeleljen, de ezért ez is megint csak azt mutatja, hogy szó sem volt itt jogi kérdésekről, itt arról volt szó, hogy az a politikai párt nyerjen, akit ők szerettek volna, és mivel az nyert, ezért most már minden jogállami.
0: Mivel felhozta ezt a témát, kíváncsi lennék arra, ugye ön napi szinten olvassa a német sajtót is,

0: hogy ahogy Magyar Péter megnyilvánult erről a belpolitikai ügyről, és nem véletlen úgy kezdem, hogy ahogy megnyilvánult, arra mennyire kapta föl a német sajtó a fejét, hiszen azért a magyar sajtóban is láttunk erre utalásokat.
1: Igen, hát ugye a magyar közvélemény az többé-kevésbé már elkezdte megszokni Magyar Péternek ezt a némileg agresszív, némileg kioktató, némileg arrogáns stílusát. A német közvélemény az nyilvánvalóan nem annyira ismerte őt ebből erről az arcáról eddig, és most valóban azt láttuk, hogy azért minimum egy szemöldök ráncolást megengedett magának a német média egy része, hiszen látszott ugye a miniszterelnökön, hogy némileg az indulatai maga alá temetik, amikor a köztársasági elnökről beszél, és valóban ezt a német sajtó is egy része is kénytelen volt megjegyezni, hogy itt elvesztette az önuralmát a magyar miniszterelnök, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem ez volt ott sem a domináns, tehát ott mindent felülírt az ünneplés, az, hogy végre Magyarország visszatért arra az európai útra, ami a német sajtó fősodra szerinti európai út. Úgyhogy ebből adódóan azért inkább a domináns az volt, hogy ismét kitört a demokrácia Magyarországon.
0: És hát Ukrajnát ő már említette az előzőekben is, hogy azért az Orbán és a Merz kormányzat között ez is egy ellentétes pont volt. Ukrajna támogatásának formája, Ukrajna EU csatlakozása, és azért itt Merz mondott nagyon fontos mondatokat. Ugye a német kancellár kijelentette azt, hogy Berlin megérti, hogy Budapest először rendezni kívánja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kétoldalú kérdéseket, ugyanakkor ez nem mehet az Ukrajnának nyújtott európai támogatás rovására, és nem akadályozhatja a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Azt hiszem, hogy ez Merz szájából egy nagyon fontos mondat akkor, amikor mellé teszi, hogy hát azért segítenek a magyar gazdaság újraindításában, vagy beindításában.
1: Hát sőt, a német közmédia erről már úgy számolt be, hogy Németország most már partnerként tekint Magyarországra, de elvárja a változást, az igazodást az Ukrajna politikában. Tehát valójában ugye egyre inkább kimondják azt, amiről egyébként azért az elmúlt időszakban sokat beszéltünk, hogy annak, hogy Magyarországot ne támadják a továbbiakban, Brüsszelben, hogy megkapja azokat a forrásokat, amik egyébként normál esetben járnak Magyarországnak, tehát nem lehetne ilyen feltételekhez kötni, de mégis így tesznek az európai vezetők. Tehát, hogy ezeknek a feltételei közé tartozik az, hogy Magyarország például Ukrajna ügyében igazodjon az európai fősodorhoz. Ez ugye jelenleg még annyit jelent, hogy például feloldotta Magyarország ugye a vétót annak vonatkozásában, hogy a békekeretből akár magyar pénzből is lehessen finanszírozni, de összességében tagállami pénzből lehessen finanszírozni Ukrajnát, és aztán ki tudja, hogy később mit fog jelenteni, mert ugye azért az Európai Unió működési metódusának az egyik alapvető jellegzetessége, hogy mindig először, mint ugye a Kismalac és a Farkasok címesében, mindig először csak egy-egy testrészt raknak be az ajtónyílásba, és aztán fokozatosan jönnek be az ajtón, és aztán mire valaki feleszmél, addigra már bent vannak. Tehát azt látni fogjuk, hogy most berakta a lábát az ajtónyílásba a brüsszeli bürokrácia, azt illetően, hogy például Ukrajnát támogatnia kell Magyarországnak is, hogy ezt meddig, mikor veszi észre Magyarország, vagy meddig tudnak ez ügyben tovább jönni, az egy izgalmas kérdése lesz a következő időszaknak. Ugye a kormánynak a deklarált szándéka az, hogy ők nem szeretnének sem katonát, sem fegyvert küldeni Ukrajnába. Ez egy nagyon dicséretes cél. Ehhez azonban azt gondolom, hogy olyan integritásra, olyan szuverenitásra van szüksége Magyarországnak, amivel szembe tud menni ezekkel a törekvésekkel. Tehát ez egy izgalmas művészet lesz a következő időszakban, hogy ezt a deklarált politikai célt hogyan tudja végrehajtani egy olyan kormány, amelyiknek a legfőbb kifejezett célkitűzése az még emellett meg az, hogy jó viszonyt ápoljon azokkal az európai szövetségesekkel, akik viszont mindennél jobban szeretnék, hogy Magyarország támogassa Ukrajnának a törekvéseit. És akkor a magyar kisebbség helyzetére térve, röviden, ugye Magyarország az elmúlt időszakban is nagyon sok ígéretet kapott Ukrajnától, hogy ezt majd rendezik, és aztán ezek mindig elkallottak, ezek a dolgok. Ugye Szijjártó Péter volt külügyminiszter, sokat beszélt arról, hogy ő mindig megkapta ugyanazokat az ígéreteket, amiket most Magyar Péter is idézett a sajtótájékoztatóján, mindig elmondták neki az ukránok, hogy persze, megoldják, hát ez hogy lehet így, hát teljesen jogos a felháborodás, és aztán nem old oldották meg. Én nagyon-nagyon szeretném, és szurkolok azért, hogy megoldják, tehát az hajnyi elfogultság belefér elemzői szerepből kilépve, remélem, hogy sikerrel fog járni a kormány, de ne felejtsük el, hogy az ukrán állami vezetés az elmúlt időszakban már sokszor megígérte ezt, és mindeddig nem teljesítette, tehát erősen szkeptikus vagyok azt illetően, hogy ezt sikerülni fog megoldani.
0: Az már egy érdekesebb hozzáállás az Európai Unió legnagyobb tagállamáról, hogy a magyar kisebbség helyzetét ő is alkutárgyának kezeli, holott azért tegyük hozzá, hogy ez semmiféle politikai alkunak nem kellene, nem szabadna, hogy tárgya legyen, hiszen a kisebbségi jogok azok Ukrajna csatlakozása nélkül is kellene, hogy járjanak a kárpátaljai magyaroknak, viszont ennek kapcsán nem áll ki senki Magyarországon kívül a magyarok jogaiért. De ami talán még fontosabb, ugye Magyar Péter ellátogatott Lengyelországba, volt Ausztriába, most Németországba. Lengyelországban még érthető volt, hogy a V4-ekről beszélt, majd már Ausztriában is azt mondta, sőt, most Németországban is, hogy azt szeretné ő, ha Magyar Péter meghívhatná a V4-ekbe Németországot, tegyük hozzá, hogy az Európai Unió a legnagyobb tagállamát. Mi a terve Magyar Péternek a V4-ek szövetségével, és minthogyha erről a bővítésről igazság szerint mástól nem hallanánk, csak az újonnan kinevezett magyar miniszterelnöktől.
1: A V4-ek szövetsége a fénykorát a 2010-es évek közepén élte, amikor ugye az Orbán kormányok alatt a migrációs ügyekben a négy tagállam, bár volt időszak, amikor négy különböző pártcsaládból származó miniszterelnöke volt, de ebben a kérdésben egyetértettek, és közösen léptek fel. Ennek az értelme egy közép-európai érvényesítés tud lenni, elsősorban az olyan nagyobb tagállamokkal szemben, mint Németország vagy Franciaország. Tehát, hogyha arra volt példa, hogy a korábban, hogy mondjuk a német kancellár, például Angela Merkel esetében tudom, hogy volt ilyen, egyszer vendége volt egy V4-es találkozónak, és akkor ott kiálltak közös sajtótájékoztatót tartani, tehát ilyen volt, de nem volt állandó résztvevője ennek a formációnak. Az, hogy állandó résztvevője legyen, ami még nem egyértelmű ezek alapján, a nyilatkozatok alapján, az értelmetlen, hiszen éppen az ilyen nagy tagállamokkal szembeni kis országoknak a közös fellépése lehet a V4-nek a haszna, tehát vagy úgy érthetjük ezt, hogy nem állandó része Németország, akkor azt gondolom, hogy rendben van, hogyha állandó része, akkor viszont a V4-nek az eljelentéktelenítése lehet ennek valójában a célja, mert csak oda tud vezetni, tehát a V4-eknek valóban a kisebb, gyengébb, közép-európai országok összefogásának kell lennie, akkor, ha ezt tényleg egy érdekérvényesítő szövetségnél akarjuk megtartani.
0: Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alap helyezni a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Kérdés az, hogy látjuk-e majd ezeket az új alapokat is kirajzolódni. Nagyon szépen köszönöm Szikra Leventének, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éj szezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Csehország egy dandár felajánlásával támogatja a térség védelmi együttműködését. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzuzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaid Zoltán, a várospolgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, és elterelik az autóbusz forgalmat. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyreállítás mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány, és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Minden eddiginél több repülőgép érkezett Budapestre és indult a fővárosból a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének hétvégéjén. Csak vasárnap 759 gép használta fel és leszállásra Ferihegyet. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására. 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 ezernél is több utas fordult meg. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányattatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal várják majd a látogatókat. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél több felé viharossá fokozódhat. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A híradást Gál Andrea szerkesztette. 5 perccel múlt 19 óra. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita nevében is.
6: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
7: Padhelyzet Nagyrédén. Vadriasztó hangágyúkkal óvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ez viszont a lakosságot zavarja.
8: Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
9: Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönt kell megfogni ezt a vadot.
7: Információink szerint már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Hajnalban a részletek. Belényi Barbara vagyok. Kezdjék velünk a reggelt.
6: Kalendárium.
10: 20 éves a budapesti Wagner napok. Stúdió vendégünk az egyik fellépő Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban június 5-től.
6: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
11: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
12: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Magyar gyökerek, amerikai álmok, ezzel a címmel olvashatnak beszélgetést Bakos Rékával, az Óhazából az Új Világba program igazgatójával. A bevezetőben az olvasható, hogy közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek. Ebből a közös munkából született az Óhazából az Új Világba című könyv, és abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a szerzővel, Bakos Rékával beszélgethetünk. Jó estét kívánok!
13: Jó estét kívánok!
12: Az az igazság, hogy én mikor elolvastam a könyvet és az írást, akkor mindjárt az volt bennem, hogy itt azért a személyes érintettség ebben az írásban és a könyvben is nagyon benne van.
13: Igen, a dédszüleim egyikei voltak annak a közel 2 millió embernek, akik kivándoroltak a századfordulón. A dédapám 1905-ben, a dédanyám pedig 1909-ben mindketten Pittsburghbe utaztak ki, és ott is házasodtak össze. Aztán dédapám az első világháború kitörésekor pont itthon volt, elvitték katonának a keleti frontra, és hadifogságba is esett. Dédanyám pedig kint ragadt sok más magyarhoz hasonlóan Amerikában, és a háború után tudott aztán hazatérni. És akkor Ricsén alapítottak családot, ahonnan elindultak.
12: Az esküvői fotó látható is.
13: Igen, Pittsburgh 1910.
12: És ilyenkor ez egyfajta családfakutatás? Ebből lett egy mozgalom?
13: Igen, nekem ez ilyen abszolút családi indítatásból kezdődött. A édesanyám is elhunyt, meg a nagymamám is elhunyt, meg a nagypapám is viszonylag közel egymáshoz, és azt szerettem volna, hogyha a kisfiam, hogyha beszélek róluk, akkor arcokat is tudjon a nevekhez kötni, és ne felejts el, akkor olyan 3-4 éves volt, tehát még nagyon picike, és akkor elkezdtem egy ilyen fényképes családfát a folyosónknak a falára fölrakosgatni. És ahogy mentem egyre följebb a generációkban, rájöttem, hogy azért a dédszüleimről, meg az ők szüleimről én is nagyon keveset tudok, tudom a nevüket, mert már kiskoromban is foglalkoztam családfakutatással, meg begyűjtöttem a nagyszülőktől minden információt, de hogy milyen emberek voltak ők, milyen volt az ő életük, ezekről keveset tudtam, és igazából innen indult el nálam ez az egész családfakutatás. Családfát építettem, tehát szerintem már általános iskola felsőben volt családfám, meg nagyon szerettem a régi történeteket, amiket a nagyszüleim meséltek. Csak csak hát jegyzetelni kellett volna, de hát az ember sosem gondol rá, sem gyerekként, sem pedig fiatalként, hogy nem tudom, diktafonnal menjen a családi vacsorához, pedig sokkal több emlékünk megmaradna mindannyiunknak, hogyha ezeket feljegyeztük volna.
12: Most már több lehetőség van, mert az utóbbi években, mintha megszaporodtak volna az ilyen jellegű írások, hogy a családfakutatás már a különböző digitális eszközöknek, meg lehetőségeknek köszönhetően sokkal gyorsabban mehet.
13: Abszolút, ugye az anyakönyveknek a digitalizálása, illetve ezek a nagy platformok, mint a Family Search, vagy az Ancestry, de akár a Magyar Nemzeti Levéltárnak is az oldala lehetővé tesz, hogy otthon a fotelből kutassunk családot, és nem kell levéltárról levéltárra, vagy nem tudom, parókiáról parókiára vándorolni.
12: Ezen kívül mi a lényege, vagy mi az, ami fontos lehet egy ilyen családfakutatásban, túl azon, hogy megismeri az ember az őseit, és mi az, amit még tudhat ezen keresztül?
13: Én nem csak adatokat akartam gyűjteni, én minden apró információ morzsát, ezt az édesapám indította el ezt a mozgalmat a családunkban, hogy családi legendáriumot írjunk. Tehát, hogy minden egyes apró történet, töredék, információ, ezt megpróbáljuk így formába önteni és legyegyezni, és ő ezt még akkor elindította, amikor éltek a nagyszüleim, tehát például a szép szüleimről, meg az ők szüleimről, a nagyszüleimtől is van visszaemlékezésem az ő gyerekkorukból, ami csodálatos kincs.
12: És ilyenkor a történelem is megelevenedik, tehát akár a szomorú történelem, a trianoni veszteség, és az is, hogy ezt megelőzően, meg ezután is sokan vándoroltak ki egészen az Egyesült Államokig.
13: Pontosan ezek a személyes, illetve családtörténetek tulajdonképpen alulnézetből mutatják meg a történelmet, ahogy Balogh Balázs, aki a mindkét könyvünknek a történelmi bevezetőjét írta, szokta mondani, hogy ugye a történelem könyvek lapjain általában királyok masíroznak, meg hadvezérek házasodnak, de hogy itt most pont a mindennapi ember szemszögéből tekintünk rá, igen, ezekre a történelmi eseményekre, tragikus vagy vidám történésekre.
12: És ebben az esetben Amerika hogy jött az ön családjának az életébe?
13: A kiegyezés után nagyon sok kis birtokos eladósodott, és az én családomban is el kellett apránként adogatni a család birtokában lévő földet, tehát az én ükapám viszonylag korán meghalt, még fiatalok voltak a gyermekek, és a dédapám azzal a elhatározott szándékkal ment ki Amerikába, hogy arra gyűjtsön pénzt, hogy visszavásárolja az édesapjának az eladogatott földjeit, és ugye 905-ben ment ki, és 906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő egy év alatt Amerikában az acélgyárban keresett már annyi pénzt, hogy az első nagyobb tagföldet vissza tudja vásárolni. És aztán erre nincs konkrét dokumentumunk, de a családi emlékezet azt őrizte meg, hogy többször kelt át az óceánon, tehát amint összegyűlt egy kis pénz, jött haza és vásárolta a földeket. Ugye ezért volt itthon, amikor kitört az első világháború, és annyira fontos volt neki ez a föld dolog egyébként, hogy a családi imakönyvbe, ahova ugye a gyerekek, unokák születését, haláleseteket szokták bejegyezni, ő tételesen kilistázta, hogy milyen földek, legelők vannak a birtokában, ez is megvan még mindig a családnál.
12: Mi lett ezeknek a földeknek a sorsa? Mert hogy így a 900-as évek, az még a boldog évek voltak, nyugodt évek voltak.
13: Igen, aztán jött a világháború, jött a TSZ-esítés, és a dédapám 1965-ben hunyt el, ő még megérte, hogy a kemény munkával összekapargatott dollárokból visszavásárolt földeket elveszik és TSZ-esítik, és ez egyébként nagyon sok történetben tükröződik a könyveinkben is, tehát akik hazajöttek, az ő többségük azért egy ilyen jó egzisztenciát tudott teremteni, tehát egy jobb életet tudott biztosítani a családjának, kőházakat építettek például, a falu első vagy második kőházát, földeket vásároltak, volt, aki kisebb vállalkozásba is kezdett, és aztán őket bélyegezték kuláknak, meg kizsákmányolónak, és van olyan történetünk is a könyvben, ahol még az unokának a továbbtanulási lehetőségét is meghatározta azt, hogy nagypapa Amerikából hazajöve egy vállalkozást alapított.
12: Sok hasonló sors hozta össze ezt a mozgalmat, vagy hát lehet mozgalomnak is nevezni?
13: Ezen még nem gondolkodtam, de ez egy jó felvetés. Ugye egy Facebook csoportból indultunk egyébként, a szerkesztőtársam Fenyvesi Anna szokta mondogatni, hogy ez egy nagyon 21. századi történet, tehát a Facebook nélkül ez nem jöhetett volna létre. Amikor én elkezdtem családfakutatással foglalkozni, akkor beléptem több ilyen családfakutató Facebook csoportba, és ott volt egy Szabon János nevű úriember, aki megosztott egy történetet egy dédapáról, aki a Kárpátia nevű hajón elhajozott Amerikába, ott dolgozott pár évet, aztán hazatért és épített egy egyházat, és mondtam, hogy de hát ez az én családom története, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és igazából Jánosnak volt az ötlete, hogy csináljunk egy Facebook csoportot, és ezzel tulajdonképpen csak az volt a célunk, hogy teremtsünk egy platformot arra, hogy a leszármazottak éljenek akár itthon, mert ugye nagyon sokan hazatértek ebből a nagy századfordulós hullámból, akár Amerikában meg tudják osztani, és közösen tudjuk őrizni a kivándorló ősöknek az emlékét, és igazából ebből a Facebook csoportból született aztán az Óhazából az új világba könyvsorozat.
12: Voltak, akik nem jutottak el Amerikáig, hanem csak a vágyott nyugatig. Vannak ilyen történetek is?
13: Az első hullámban főleg Amerikába mentek, tehát egyértelműen Amerika volt az úti cél. Európa, tehát ugye a közelebbi nyugat az később jött a képbe, inkább már amikor a vasfüggöny leereszkedett. Tehát először Amerika, aztán Amerikában, amikor bevezették a bevándorlási törvényeknek a szigorítását, akkor Kanada, illetve Dél-Amerika erősödött fel. Aztán az a második világháború, illetve az 56-os forradalom után akkor már Ausztrália is, Új-Zéland is, tehát ugye egyre terjedt tulajdonképpen azoknak az országoknak a száma, ahol egyre nagyobb lélekszámban éltek magyarok.
12: De a Facebook azért mégiscsak érdekes, mert sokan kritikával illetik, sőt most már napi szinten minden bajok forrásának a közösségi médiát nevezik meg, azért mégiscsak bebizonyosodik, hogy lehet ezt jó célra is használni.
13: Igen, és azt hiszem, hogy nagyon ritka a Facebook csoportokban, hogy most már több mint 2 éve működik, és 2-szer kellett moderálnunk, tehát nagyon-nagyon jó közösség jött létre, abszolút támogató, barátságos a közeg, segítenek az emberek egymásnak fordításban, dokumentumok értelmezésében, kutatásban, tehát hogyha valaki elakad, akkor 5-6-an segítenek, és a második kötetben jelentek meg olyan történetek, ami közös kutatásnak az eredménye, tehát több csoporttak fogott össze, hogy X vagy Y történetének a végére pontot tudjon tenni a leszármazott.
12: Tehát akkor ez már a második kötet, az első az mikor jelent?
13: Az első az 24 októberében, a második pedig egy évvel később, tavaly októberben jelent meg.
12: De ennek azért hosszú a utó élete, mégis hát egy év az nem azt jelenti, hogy akkor most már nagyon-nagyon régi a történet, hanem azért is, hogy egy cikk született erről, az nem véletlen.
13: Igen, ugye ebben a két kötetben összesen 106 történet szerepel, ezek személyes, illetve családtörténetek. Azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy ezek ne csak a kivándorló generációkról szóljanak, mert úgy éreztük, hogy ez nem mutatja be a teljes történetet. Tehát arra kértük a szerzőinket, tehát ugye ezt a könyvet ezt nem mi írtuk Fenyvesi Annával, ezt mi szerkesztettük, és minden egyes történetet a leszármazott örökítettek meg, és azt kértük tőlük, hogy ne csak a kivándorló generációt, hanem az utánuk jövő leszármazottak sorsát is mutassák be, akár ott maradtak Amerikában, mi történt a második generációval, a harmadik generációval, beszélnek-e még magyarul, őrzik-e a magyar hagyományokat, mit jelent számukra a paprikás csirke, vagy a nagymama palacsintája, és ugyanúgy egyébként a hazatérők, tehát hogy a kommunizmus évei alatt mennyire volt ez téma, vagy mennyire hallgatták ezt el, mennyit tudnak erről mondjuk a dédunokák, vagy az unokák. És egyébként nagyon-nagyon sok mindenre pont a digitális világ segítségével tudtunk fényderíteni, mert elhalványultak ezek az emlékek a családi emlékezetben tulajdonképpen.
12: Lehet valamilyen közös nevezőt ilyenkor idehozni? Tehát, hogy ezekben a sorsokban mi a közös, a meghatározó? Tehát, hogy akik mondjuk kint maradtak, azoknak jobb lett az életük, akik visszajöttek, mint az ön esetében, a déd nagyszülők, hogy ott azért a föld esetében, meg a vagyon esetében a második világháború után, amit összehoztak, azt egy tolvonással el is vették.
13: Igen, viszont ők a családjuk körében voltak, és a hazájukban éltek, és azért olvashatunk sok olyan történetet, ahol életük végéig honvágyuk volt azoknak, akik kimaradtak, vagy hiányzott a családjuk, ugye levelekben tudtak kommunikálni, de hát akkor még azért nem napi gyakorisággal járt a posta, tehát én úgy gondolom, hogy egyik út sem volt egyértelműen jobb vagy rossz választás, sőt van olyan történetünk is már egy 20-as években kivándorolt orvosról és a családjáról, ahol annyira honvágya volt az édesanyjának a családban, annyira hiányoztak a szülei, hogy ők végül is hazajöttek, és aztán a fiúkat besorozták a hadseregbe a második világháborúban, és ő el is hunyt.
12: Második világháború után is voltak ilyen kivándorlások?
13: Igen, ugye a második világháborúban egyrészt a bejövő jövő szovjet hadsereg elől menekültek százezres nagyságrendben nyugat felé az emberek, másrészt ugye a kommunista hatalom átvétel után, és ezeknek az embereknek egy része ugye miután vége lett a háborúnak hazatért, de sokan Ausztriában, illetve Németországban úgynevezett displaced person campekben, tehát DP táborokban maradtak, és ott éltek évekig, tehát évekig éltek például München környékén, és vártak arra, hogy mely országok fogadják aztán be őket, és akkor erre alakult egy nemzetközi szervezet, aki elkezdte ezeknek a displaced personoknak a nemzetközi elosztását, és így került aztán nagyjából 26 ezer ember Amerikába, tehát ez volt tulajdonképpen a második nagy kivándorlási hullám Amerika irányába, a harmadik pedig az 56-os forradalom után volt, ahol ugye 200 ezer ember hagyta el az országot, nagy részük Ausztria felé, és közülük is olyan nagyjából 44 ezer az, aki végül Amerikában kötött ki.
12: És ha belegondolunk, igazából azoknak volt a legnehezebb az életük vagy a sorsuk, akik megpróbáltak a második világháború után, tehát mondjuk a rendszerváltásig bezárólag visszajönni, mert ott azért a hatalom, bár lehet, hogy úgymond kiegyezett velük, de aztán amikor hazajöttek, akkor mégsem az lett, amit szerettek volna. Tehát akik mondjuk a század elején vándoroltak ki, és mondjuk a második világháború előtt jöttek vissza, ők még jobb körülmények közé jöhettek, bár akkor az már egy megcsonkított ország volt.
13: Igen, és egyébként Trianonnak ebből a szempontból nagyon-nagyon jelentős szerepe van. Ugye az első hullámban vándorfecskének hívták a magyarokat, mert nem akartak végleg kint letelepedni, tehát a többség nem azzal a szándékkal ment, hogy én most kivándorlok Amerikába, és soha többet nem jövök vissza. És ugye általában férfiak is mentek ki, egy-két éves munkát terveztek, sokan többször is megtették ezt az utat. De aztán ugye kitört az első világháború, nagyon sokan kiragadtak Amerikában, aztán pedig jött Trianon, és nagyon sokan nem akartak már a trianoni határokon kívülre visszatérni. Tehát, hogy ez volt egy nagyon-nagyon jelentős váltás az amerikai magyar diaszpóra életében. Az első világháborúig az amerikai állampolgárságra jogosult magyaroknak csak 15%-a folyamodott útlevélért. Tehát ők nem akartak amerikaiak lenni, a többségük nem, ők tényleg haza akartak jönni, csak ugye a sors meg a történelem ismét közbeszólt.
12: Sokaknak ugye a leszármazottaik, tehát a családtagjaik, azok itt is maradtak.
13: Igen, és most pont a technika meg a digitalizáció segítségével találnak egymásra egyébként családtagok. Én is így találtam meg az amerikai rokonaimat, a dédapámnak az öccse még dédapám előtt kivándorolt, és ők 1910-ben egy házban laktak, a dédapám, a dédanyám, meg a dédapám öccse és az ő felesége, és ezt én 2,5 évvel tudtam meg, tehát ez benne maradt a családi tudatban, csak hozzám ez az információ nem jutott el, és sikerült lenyomoznom a leszármazottakat, úgyhogy az édesanyám generációjából megismerkedtem egy úriemberrel, aki ugyanilyen a másodunokatestvére, és tavaly voltak először Magyarországon már az én harmadunokatestvéreimmel együtt, tehát, és több ilyen történet is van a csoportban, hogy több mint 100 éve megszakadt családi kapcsolatok, meg családi szálak fonódnak újra össze a technika, illetve a családfakutatás segítségével.
12: Igen, ez azért is érdekes, mert ez egy része az, hogy kik voltak a felmenők, de hogy azoknak a leszármazottai, hogy velük találkozni, mert ez lehet egy országon belül is, hogy tulajdonképpen az ember lehet, hogy a harmad, vagy még negyed unokatestvérével is úgy találkozik, hogy nem is tudnak egymásról.
13: Pontosan. Igen, és én úgy gondolom, hogy nem is, tehát 20 évvel korábban ez sokkal nehezebben lett volna elképzelhető, mert mi kevésbé tudtuk volna kutatni azt, hogy mi történt az őseinkkel Amerikában, ahhoz oda kellett volna utazni, és az amerikaiak is hasonlóan nem fértek volna hozzá a magyar anyakönyvekhez, vagy sokkal nehezebben fértek volna hozzá. Tehát most tulajdonképpen a földrajzi távolságok ezzel megszűntek.
12: Az emberek gényeiben szerintem alapvetően benne van, nem? Hogy tudni akarják, vagy szeretnék tudni, hogy honnan származnak, kik voltak a nagyszülők, dédszülők, és hogy azoknak a rokonai, közvetlen leszármazottai vajon mi lett velük, vagy mi van velük.
13: Hát a csoportunkban mindenképp most már több mint 2000-en vagyunk, és a tagok többsége ő aktívan kutatja a családját, nem csak ugye az amerikai ágat, hanem minden mást is. És jó, nagyon jó egyébként ezt meglátni, hogy most már van, aki ötödik generációs amerikai, de ő magyarnak tartja magát és vallja magát, mert nagyon-nagyon fontos számára a magyar identitása, úgyhogy a családjában már generációk óta nem beszélnek magyarul. A mi rokonainknál is igazából a fölöttem lévő generáció még emlékszik a nagymamának a csirkepaprikására, meg a húsleves például, a vasárnapi húsleves egy ilyen nagyon maradandó emlék, az is többször visszatér a könyvünkben, tehát amikor már tulajdonképpen nem is látható a magyarság, de ilyen búvópatakként például a konyhai emlékekben, gyerekkori ízekben még mindig visszaköszön.
12: Járnak előadásokra is, illetve az elmúlt években nem csak a könyv bemutatója alkalmából, de sok előadást tartottak.
13: Igen, illetve nagyon-nagyon, ugye a könyv révén megismerkedtünk több szakemberrel, történésszel, néprajzossal, akik ezt a korszakot, illetve ezt a témát kutatják, és az a célunk, hogy minél több ezzel a témával foglalkozó szakembert, illetve intézményt összefogjunk, akár közös projektekre, akár csak eszmecserére, hogy tudjunk egymásról, lássuk, hogy a másik mit csinál, és akár csináljunk közösen valamit.
12: Mondjuk ezek a kutatók mit tudnak hozzátenni?
13: Én úgy gondolom, hogy minden kutatónak, legyen akár egyén, vagy minden intézménynek, aki ezzel foglalkozik, legyen egy levéltár, vagy legyen egy könyvtár. Egyrészt óriási kincsek lapulnak a raktárakban, másrészt meg mindenkinek van egy egyéni látásmódja, vagy egy egyéni témája, amit be tud dobni a közösbe. Most például dolgozunk, ugye az Amerikai Egyesült Államok idén ünnepli az alapításának a 250. évfordulóját, és dolgozunk egy közös projekten, ami a magyarok örökségét mutatja be Amerikában, és ezt 250 életút, illetve 50 amerikai magyar helyszín bemutatásán keresztül fogjuk egy utazó kiállítás és egy virtuális kiállítás formájában is, és erre egyébként egy nagyon-nagyon erős intézményi háttér állt össze.
12: És rengeteg fotót is láthatunk a cikkben Amerikáról, és hát mondjuk a 1930-as évekből, tehát már csak a fotók miatt is, persze a tartalom is nagyon fontos, de az ember figyelmét megragadja az írás.
13: Igen, és igazából a könyveinknél is nagyon-nagyon nagy volt a fotóanyag, és nehéz volt kiválasztani, hogy melyek legyenek azok a fényképek, amik végül bekerülnek a kötetbe, de én úgy gondolom, hogyha látjuk az arcokat, meg látjuk a környezetet, az utcákat, ahol az őseink minden nap jártak, az acélgyárat, vagy a bányát, ahol dolgoztak, akkor sokkal jobban el tudjuk képzelni a mindennapjaikat, és sokkal közelebb érezzük őket magunkhoz.
12: Szerintem hamarosan a harmadik kötet is megszületik.
13: 5 könyvön dolgozunk pillanatnyilag, az egyik az egy hónap múlva jelenik meg, az egy pont a századfordulós kivándorlás egyik résztvevője, egy Béres István nevű úriember, aki naplót vezetett, és ő pont az első világháború éveiben ragadt kint, és nagyon jól látható az írásából, hogy mennyire nem volt kolbászból a kerítés Amerikában sem. Tehát többször volt munkanélküli, írta, hogy már több a folt a nadrágján, mint maga a nadrágnak az anyaga. Nagyon nagy adósságokat halmozott föl, ugye bérletben, burdos házakban, bérházakban laktak ezek az emberek, és hogyha nem volt munkájuk, akkor tulajdonképpen az utcára is kerülhettek. Szóval ez az egyik könyv, ami megjelenik, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló könyvünk, ez pedig az 56-os kivándorlási hullámhoz kapcsolódik. A soproni most már egyetem erdész hallgatói csoportosan emigráltak Kanadába, és ott végezték el az egyetemet magyarul Sopron Division néven Vancouverben.
12: No, hát akkor ezeket is érdemes majd elolvasni, és aki erről többet szeretne tudni, holnap a Mandinerben olvass el a Magyar Gyökerek, Amerikai Álmok című írást, és akivel a beszélgetést készítette a szerző, Bakos Rékával, ő pedig vendégünk volt, az Óhazából az Új Világba program igazgatója. Köszönöm szépen a beszélgetést.
13: Én köszönöm.
12: És ezzel az este a Mandinerrel mai műsora véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
11: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyon Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
14: Népiek és urbánusok évszázados megosztottságában, ha nemzet saját belső ereje és igényei szerinti útjának szükségességét vallja. Alkotó munkája mellett mind az irodalmi, mind a közéletben nagyszerű szervező volt. A Magyar Demokrata Fórum, majd a Nemzeti Demokrata Szövetség, a Hitel című irodalmi közéleti folyóirat és a rendszerváltozás történetét kutató intézet és archívum alapítása és vezetése fűződik a nevéhez. Köszöntöm Önöket! Csűrös Csilla vagyok. Bölcs rezignáltság és a madácsi hitvallás jellemzi vendégemet, a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosát, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntünk.
15: Hol érezte magát eddig legjobban életében? Pesterzsébeten, ahol született, Szegeden, ahol 20 évig tanított a Juhász Gyula főiskolán, de igye meg azt a kávét, közben kortyoljon nyugodtan.
16: Mindig, ahol volt.
15: Vagy itt a Vajza utcában, ahol most
16: mindig
15: él.
16: Mindig, ahol voltam. Szegedet én nagyon szerettem, és nagy nyugalmat adott. Leszálltam a vonatról, szépen a házfák alatt besétáltam a városba. Az már önmagában nagyszerű volt, de hát a tanszék, a főiskola, ott nagyon jó volt. A gyerekkor Erzsébeten kifejezetten szép volt. A sárga borsó főzelékkel, meg a zsíros kenyérrel. Édesanyám nevelt csak bennünket, ő meg dolgozott az ország legbüdösebb utcájában. Úgy hívták, hogy Illatos út a Hungária vegyi műveknél. De hát gyerekek voltunk, öcsém, csavarogtunk, fosziztunk, étnappal látéve az árokparton, keresgéltük a papsajtot. Egy szelet zsíros kenyér, jó megsózva, egy almával, az már fenséges étel volt. Nagyon jó banda volt az utcában, időnként volt egy kis verekedés is. De ez is olyan becsületes módon ment, nem úgy, mint a forradalom 50. évfordulóján, hogy a rendőr a földön fekvőt rúdosta, meg taposott a nemzeti színű zászlón. Tehát ott azért voltak erkölcsi törvények az utcában. Aki a földön feküdt, azt már nem bántották. Ott lehetett megtanulni, tudja, hogy mit jelent közösségben lenni, mit lehet áldozni, mihez kell alkalmazkodni, mihez nem szabad alkalmazkodni. A betyár becsülettől a bajtársi érzületig ott minden kifejlődhetett az emberben. Édesanyám nagyszerű asszony volt, csak nagyon beteg. Úgy járt be dolgozni, hogy meg akart takarítani szegénykém azt a, azt hiszem 50 fillér volt akkor egy vonaljegy a villamosra, és akkor gyalog ment be. Tehát már alig bírt menni. És aztán megműtötték 57-be, és belehalt.
15: Az édesapja?
16: Őtől a édesanyám elvált, mert ő meg alkoholista lett. Én nem is ismertem. Anyám nagyon szerette őt, de azt mondta, hogy a gyerekeket tönkre fogja tenni, úgyhogy elvártak, és aztán utána hamar a válás után meg is halt.
15: Akkor maga egy végtelen jó természet, hiszen azért egy ilyen háttérből sok keserűséget, vagy sok fájdalmat is hozhatott volna van, magával.
16: Van, persze. És én nem állítom, hogy elmúlnak ezek. Például 56-tal kapcsolatban az borzasztó volt, az a november 4-i élmény. A 23-án még bementünk a haverokkal a Kilián laktanyánál. Óriási eufória. Iszonyatos örömmámor volt, és amikor meghallották, hogy a rádiónál lőnek az ávósok, akkor jön a vörös csepel, hordították, és majd elintézi az ávósokat. És tényleg jöttek Cseperről teherautókkal, erre jött november 4-e, hát az kétségbejtő volt.
15: De nem vettek részt a harcokban?
16: Nem.
15: 15 évesen, csak szemlélőként.
16: A MUK plakátok terjesztésében abban részt vettünk, éjszaka elmentünk, kiragasztottuk, hogy márciusban újra kezdjük, aztán nyomás haza gyorsan. 56 óriási hatással volt ránk. Ilyen volt a korosztályunk is, meg hát főleg az ugye, hogy nagyon sokan meghaltak. Nálunk egy-két évvel idősebbek közül, ott Erzsébeten is. 57-ben, november 4-én az iskolában gyászállagot kitettük, de az osztály egységesen.
15: Nagyon bátrak voltak.
16: Tisztán lelkiismereti dolog. Osztályfőnökünk egy 45-ös kommunista volt. Először ő is megállt, nem szólt egy szót sem, és utána ordított, hogy fiaim, de féltek bennünket. Aztán hát itt lesz a rendőrség perceken belül. És annak köszönhetjük, hogy nem csaptak ki bennünket úgy, ahogy volt az egész osztályt. Valóban jött a rendőrség. Az öreg volt az, aki kiállt mellettünk. Azt mondta, hogy ha ki akarnak bennünket csapni, akkor vigyék az ő pártakönyvét is. Édesanyám halála. 56. november, minden összejött, én akkor nagyon magam alatt voltam. Olvastam. Ez volt az egyetlen, hogy beletemetkeztem az irodalomba. Otthon is volt Pár Tamási, meg Nyírő, meg Móricz, Petőfi, Adi, József Attila. Bejártam könyvtárba, akkor végigolvastam világirodalomból, ami úgy nagyon érdekelt mindent, tehát Dostojevszkijtől Flauberig. Magyar irodalomból szinte mindent. Aztán egy barátom mondta, hogy hát Dabason keresnek embert a művelődési házba. Elmentem oda, és 3 évet töltöttem ott. Nagyon jó élmény volt.
15: Dolgozott segédmunkásként még az egyetem előtt.
16: Benzinkutakat javítottunk. Egy olyan KTS-be kerültem dolgozni, ahol mindenféle deklasszált elemek voltak, meg lumpenek.
15: Tehát akkor a társadalom minden rétegével összefutott.
16: A legmélyebb lumpenség is ott rakódott le, vagy ott is.
15: Irodalom népművelő szakra ment az egyetemen.
16: Engem nem nagyon izgatott, hogy milyen szakra megyek. A magyarra az volt fontos. Uh-huh. Öcsém is népművelés szakra.
15: Gondolom Bill Haley-t már jó kedvében hallgatta.
16: Nagyon. Az a ritmus, meg az egész hangulat, amit azt teremtett, az nagyszerű volt.
15: Rock'n'rollozott is a
16: rock
15: az óra körülre?
16: Nem táncoltam, és most nem utálom a táncot. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: mindig az igazságért való kiállása és a világlátása volt az, ami konfliktusokba sodorta.
1: Általános iskolás koromban egyszer azt mondta egy tanító, hogy bíró, téged fel fognak akasztani. És én akkor elgondolkodtam rajta, hogy miért kéne engem akasztani. Aztán rájöttem később, hogy persze, mert én lázadó típus voltam. Ahol úgy éreztem, hogy igazságtalanság van, akkor én ott szóvá tettem mindig. Az egyetem után is a SZOT központi iskolára kerültem tanítani.
0: A szakszervezetek országos tanács.
1: Igen, egyszer az igazgató helyettes, az nagyon rendes ember volt. Behívott, mondta, hogy ide figyelj, naponta mennek a feljelentések. Nem fog sokáig menni. Másodjára már azzal hívott, hogy keressek állást magamnak, mert nem megy tovább. És akkor jött a minisztériumból az igény.
0: A művelődési minisztérium.
1: Igen, felsőoktatás politikai főosztály, oda hívtak. Ez egy kitűnő csapat volt megint.
0: Közben belépett a pártba, nem?
1: Én már korábban beléptem.
0: De miért? Egy ilyen 56-os élmény után?
1: Elmondom magának, Dabasonról, Juhász Sanyi nevű igazgatóval együtt állandóan csináltunk valamit. Oda került Dabasra egy munkásőrparancsnok. De ilyen vagány srác volt, és azt mondta, ide figyeljetek, lépjetek be a pártba, és akkor békén fognak hagyni benneteket. Nagyon kemény. Gondolj el, 59-ben azért egy járási pártbizottság, az nagyon durva dolog volt. Megnyugtatott bennünket, hogy csak tagjelöltnek kell belépni. És csak ugyan békén hagytak utána. Ha jött az egyetem, megkeresett a dékán maga, azt mondja, mi az, hogy ennyi ideig tagja? Na, nem akartam belépni, mert idegen tőlem ez az egész. És akkor elkezdett agitálni, hogy itt nem tud megszólalni senki annak, és nem ismer. Beléptem végül, nem bántam meg soha. Hogy mondjam, én tényleg tudtam egy-két embernek segíteni is ezzel, meg ott a közszellembe. Összefogtunk az ötvös kollégistákkal.
0: Acél Györgyel csatázott a legtöbbet.
1: De persze. Acél azért nem akármilyen ellenfél volt. Acél egyrészt okos ember volt, nagyon tájékozott, és volt érzéke hozzá, hogy az ellenségei közül is válogasson a javából. Ugye nem véletlen, hogy ő Dérivel, Ilyéssel, Németh Lászlóval, Csórival rendkívül jó kapcsolatokat tartott, és ezt nagyon ügyesen csinálta. Hát én meg ott a minisztériumban csináltam azt, amit én akartam csinálni. Amikor Posgai lett a miniszter, én mondtam neki, hogy ne kockáztasson miattam. Hagyjon engem dolgozni, és ha kirúgnak, kirúgnak. 2 évet jósoltam magamnak, körülbelül ott feleségemnek mondtam is, be is következett. Olyan mértékben szemben álltam vele, hogy Acél egy ilyen rangú főnök, ezt nem is tűrhette el. Tehát én tulajdonképpen megértem vidéki irodalmi lapoknak a megmentése például. Hát az napi rendem volt. Elkezdett ordítani a megyei pártbizottsággal, hogy rúgják ki a főszerkesztőt, akkor azok fölhívtak engem, hogy hát a céljártás ezt kéri, de mit szól a minisztérium? És akkor mondta, hogy a minisztérium azt mondja, hogy kitűnő a főszerkesztő, így hagyják békén. Az erőviszonyokkal azért tisztában voltam, de érdekes módon leálltak ezek az ügyek sorra. Tiszatájnál, Alföldnél, Porrásnál. Csak hát tudtam, hogy ez nem megy a végtelenségig. Az Acéllal való utolsó találkozásom az egy egészen különös helyzet volt. Már akkor ugye a Társadalomtudományi Intézet igazgatója volt.
0: A 80-as évek végén.
1: Megyek az utcán, valaki hátulról hátulál. Zulikám, hát miért nem látogat meg engem? Nézek hátra, hát az Acél. Végtelenül vastag bőr volt a lépén, és akkor mondtam neki, hogy nézze, hát miért mennék én magához? Hogy minden onnan kirúgott, ez rendben is van, de most mit akarunk egymástól? Higgy el, hogy nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk. Akkor már ugye a csapat létezett, megkérdeztem, hogy mit gondolnak. A Tiszatájat hát, ha meg lehetne még menteni. Menjek el. A négy szem közti beszélgetés az hallatlanul érdekes volt. Azt mondja, mi lesz most? Ő pontosan tudta, hogy be fog következni a rendszerváltás. Szeretett volna egy alkut kötni. Köztünk meg a belvárosi úgynevezett uhánusok között. És akkor mondta neki, hogy ide figyeljen. Minden a maguk kezében van. A mi kezünkben semmi. Hogy lehet így alkut kötni? Nem lehet. Ezzel elváltunk, de szerintem ez nagyon mélyen érintette őt, hogy nem megy ez a dolog velünk. Teljesen világos volt, nem is titkolta egyáltalán, hogy neki az a szívügye, hogy ezekkel a fiúkkal mi lesz.
0: Azt mondja meg, hogy ez az irodalmár érdeklődése és a közéleti szenvedélye hogy fonódott össze?
1: Szerintem teljesen szervesen kapcsolódott össze. Addig ehhez nagyszerű készletéseket.
0: Az egyik fő kutatási terület. Itt is van a képe a falon.
1: Egyáltalán, aki Adit, Móricot, Szabó Dezsőt, Németh Lászlót, Ilyést olvasott, azt tudja, hogy nem elválaszthatóak ezek a dolgok. Babics végig kínlódik azon, hogy eltűnni a világból, mert mocskos, és a végén a Jónás könyvében azt mondja, hogy hiába menekül a küldetés elől. Kosztolányi. Most olyanokat hozok, akik valóban azzal indulnak, hogy nem a mélység, a felszín, a csillogása, az a szép, az a költészet, távol a politikától. És akkor, ha halála előtt nem sokkal, ott elkezdődik egy átalakulás, például az Isten hitben is. Kosztolányi többször elmondja, hogy ő nem hisz, és akkor jön a vendéglét, víziója, halotti beszéd, hajnali részegség, és ez az egész végül is megint azt igazolja, hogy lehet azt mondani, hogy politika az egy mocskos dolog, az egy más, az irodalom, a költészet az pedig valami szent, szakrális dolog, és azt ne érintse semmi mocsok, de nem tudja megoldani senki. Egyáltalán a világ iránti érdeklődés az már eleve kizárja azt, hogy valaki teljesen kívülállóként nézze a világot és a politikát.
0: Németh László hatására tartja ön is olyan nagyon fontosnak a magyarság számára a harmadik, a saját út megvalósítását?
1: Szabó Dezső. Sőt, Adinál indul ez a fajta gondolkodás, tehát az, hogy itt valami olyan megoldás kellene, ami belülről fakad. És ebben igaza is van. És aztán Szabó Dezső az, aki nagyon komolyan ki is dolgozza, ő már programot csinál belőle. Németh László pedig egy elméletibb, teoretikusabb formában ezt kifejti. De ott van nála is a gyakorlati megfontolás a szárszói beszédben, hogy Új-Guineával mi lesz, kié legyen, és miért ne lehetne az Új-Guineáké. Ez végigvonul, de már a 19. században ott van ez Kölcseinél is. Végelmében a kossuthi gondolkodásban is ott van, Széchenyinél is megjelenik ez.
0: De csak az egyik van itt a falon.
1: A Kossuth képe van a falon. Én egyébként kiváló embernek tartom a veszekedő Széchenyit és Kossuthot is, sőt, hozzáteszem a harmadikat, Veselényit, akiről alig-alig ejtünk szót. Nagy emberek voltak ők, vitathatatlanul, nagyon erős nemzeti elkötelezettséggel, más-más módszerekben gondolkodtak.
0: Edith Piafba, aki ezért nem a népiesek táborának hát nem, a kedvence nem. Lehetett, mikor szeretett bele? Akkor, amikor a francia nyelvbe?
1: Igen, meg egyáltalán a francia sanzon akkor uralkodott. Én szerettem azt a mentalitást, éneket, hangzást, amit Edith Piaf mi

0: már nagyon hinkat racionális elme azért mély érzelmeket őriz belül.
1: Hát természetesen.
0: Csak nagyon fegyelmezett.
1: Hát érzelmek nélkül nagyon sivár lenne az élet, azt hiszem a személyre szólóan is, meg az emberiség életére nézve is. Az emberben vannak indulatok természetesen. Én ezeket megtanultam fékezni. Muszáj volt. Abban egészen biztos vagyok, hogy az érzelmeket az embernek korlátozni kell. Tehát az önfegyelem, az ő korlátozásnak is megvan a tere. Ugyanakkor a kereszténység azért győzhetett, mert nem a gyűlöletre, nem a bosszúállásra épít, hanem a szeretetre.
0: Önnél is kialakult egy olyan fajta Isten hit, mint Kosztolányinál?
1: Református vagyok. Én inkább Adihoz állok közelebb. Az állandó vívódás, a kételkedés, a hit, ahogy váltakozik benne. Van egy gyönyörű vers mondata, az nem lehet, hogy senkié vagy emberé az élet. Nálam legalábbis ez a kulcsa a dolognak. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez az egyébként nagyon esendő emberiség, ez uralja az életet. Vagy senki. Ez örök kérdése szerintem az embernek.
0: De egy dologban sosem kételkedett, hogy a nemzete sorsa a legfontosabb.
1: Nem, abban nem. És ezen belül persze minden közösség, tehát a legkisebb közösség is. Én tudom, hogy mit jelent a család hiánya, tudom, hogy mit jelent az anya, az anyák szerepe. Tudom, hogy mit jelent az, hogy most már 54 éve házasok vagyunk. Feleségemnek ugyanúgy át kellett élni mindent, csak a háttérben. Mindent vállalnia kellett. Sajnos közös gyerekünk nincs, meghalt, amikor megszületett. Van egy nevelt fiam, és mindig voltak többen, akikkel át lehetett élni azt, hogy az ember közösségi lény. Anélkül, közösség nélkül elvész.
0: Kovács Kati féle Angelis 1492, az miért?
1: Az utóbbi történések miatt a rendszerváltás hatalmas sikere.
0: És... ebben némi iróniát érzek felfedezni.
1: Hát, ez a szép új világ, ez bekövetkezett most ránk szakadt mindenestül. Nyilván

erdőket, világot átalakítják. Az egészben van valami rettenetesen szomorú és lehangoló a jövőt tekintve. Miközben ugye is itt jön az, hogy most akkor az ember bizakodik, reménykedik, vagy pedig teljesen önmagába fordul. Én azt hiszem, hogy az ember ebben az örök küzdelemben él. Tehát ebből a szempontból Madács a legautentikusabb. Ki azt mondja, hogy értsétek meg, nincs más. Küzdesz, aztán meghalsz. Határolt az életet, határoltak a lehetőségeid, ennyi az élet. De hát az embernek élni kell, és ez pedig azzal jár, hogy bízik a jövőben, bízik abban, hogy értelme van a cselekvésnek, a szónak. Mert egyébként az ember hajlamos arra, hogy meg se kell szólalni. Úgyse hallgatok, úgyse rá. Nem kell írni egy betűt sem, mert senki nem olvas. De hát ez nem igaz, mert honnan tudom én, hogy ha öt ember elolvassa, az hogy terjed tovább. Veres Péter mondta ezt pesszimistának, akkor hiszem el, hogy pesszimista fölköti magát. És ebben nagy igazság van.

0: 1984-ben kiállt már a 19-ek levelében a határon túli magyarságért. Nagy Magyarország kép a könyvespolcon. Trianon fájdalma mikor ütötte szíven?
1: Döntően az egyetemen, de otthon Nyírő vagy a Tamási, meg hát más írók is. És hát az, hogy egy durva igazságtalanság történt az országgal, ez egy hajas döntés volt.
0: Az MDF, Magyar Demokrata Fórum pontot zászlót a határon túli magyarság érdekében is. Azt hiszem, hogy akkor még sokkal több illúzióval és hittel élte meg az MDF alakulását, alapítását, hogy? És az első ügyvezető elnökségét.
1: Természetesen ez így van. 68 volt egy nagyon fontos határ, amikor bevonultunk mi is a csehszlovákokhoz. 68-ban én felszólaltam a bölcsészkaron, Hamburger Miska, meg én úgy nem értünk egyet a bevonulással. Abból is balé lett persze, de úgy összehozta az embereket. Akkor kezdődött Kis Ferenccel, Csórival, Cine Mihállyal, egy olyan szerveződés, ami még nem volt tudatos. Egyszerűen baráti társaság volt. És ebből fejlődött ki tulajdonképpen a későbbi MDF. Csatlakoztak Fekete Gyulától kezdve a Csurka Pistáig, Biharin, főleg a Monor utáni helyzet.
0: 85-ben.
1: Előhívta azt, hogy most muszáj nekünk lépni.
0: A Lakitelki találkozónak a Magyar Demokrata Fórum születésében nagy szerepe van.
1: Az egy nagy felbuzdulás volt, de nagyon precízen előkészítettük. Csóri, Csurka, Fekete Gyula, Fűr Lajos, Kis és Csaba, Lezsák Sanyi, meg én. Én kaptam ott azt a szerepet, hogy én jelentem be az MDF megalakulását. Nagyon jó volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Ezek olyan barátok voltak, akik nagyon különböztek egymástól, tőlem is, és írók. Ugye, mint írók, időnként, hogy mondjam, furcsa dolgokat műveltek a politikában. De ugyanakkor nagy volt az önkorlátozás, önfegyelem. Az volt a legszebb az egészben, hogy mindenki azt csinálta, amire ő alkalmas.
0: Mint ahogyan nagyon különböző volt ez a négy ember is, akit kizárt a párt, Bíró Zoltán mellett, Bihari Mihály, Lengyel László, Király Zoltán.
1: Nagyon különböző, és mind a négyen merőben más utat jártunk, előtte is, már utána is.
0: Közéletiséget nagyon szépen támogatta a Hitel irodalmi folyóirat megalapítása, aminek ugye a főszerkesztője volt hat éven.
1: A Hitel is, előbb a Betlen Alapítvány, aztán az MDF, aztán a Hitel, tulajdonképpen egy hálózatra alakult ki, ami egymást támogatta, és ezt csak részben tudatosan terveztük meg, mert most ezt lehet csinálni, és akkor azt megcsináltuk.
0: És mi volt a vezérfonal?
1: Mindenütt nyilvánvalóan a nemzeti önállóság. Ugye az egész MDF gondolatkör az abból fakad, hogy itt a nemzeti függetlenséget, a magyar állami szuverenitást, és ehhez a demokráciát és a jogrendet és a sajtót át kell alakítani. Ezek voltak a Jurta színházbeli témák is, határon kívül élők persze hangsúlyosan benne, ami összefüggött szorosan a nemzeti identitással és önállósággal, a joggal és gyakorlatilag napi politikával. Ezek összetereltek bennünket, és egy kitűnő csapat összeállt, nem megye nélkül. Tulajdonképpen

0: lenyertük meg a választásokat.
1: De aztán a csalódás vezette oda, hogy kilépett az MDR-ből és Posgaival a Nemzeti Demokrata Szövetséget 96-ban megalapított.
0: Hát azt is már azért alapítottuk, szinte én legalábbis saját lelkiismeretem megnyugtatására, hogy próbáljuk meg. Teljes kudarc volt. Ott is azt lehetett sajnálni, hogy azért sok derék ember összejött.
1: A rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum alapítása és főigazgatása 6 éven át. Milyen képet ad a rendszerváltásról?
0: Nézze, ha nem jön 10-ben a új kormány, akkor sokkal reménytelenebb lennék, hiszen azért eltelt néhány évtized úgy, hogy nemzedékek mentek rá erre a történetre. Anyagilag kifosztották az országot, erkölcsében lezüllesztették. Hát azért gondolja el, hogy hogy történhetett meg az, hogy a korábbi tömeggyilkosokat nem voltak képesek semmilyen módon számon kérni. Hát ez valami döbbenetes. Hogy megkötnek egy olyan egyezményt az ukránokkal, amiben van egy-két olyan mondat, ami eleve elfogadhatatlan mindenkinek, aki egy kicsit is gondolkodik. És sorolhatnám a privatizációval, az igazságszolgáltatással, a közrenddel, a közbiztonsággal kapcsolatban, a nemzetközi kapcsolatokban. A szólamok tömege zúdult egyszerre rá a társadalomra, ment a nemzeti színű zászló lengetése, miközben néhányan kifosztották a nemzet kincstárát. Miközben ide szabadítottak mindenféle szélhámost az országra is, megszüntettek intézményeket, gyárakat, üzemeket, az élelmiszeripart letarolták, a mezőgazdaságot ezzel együtt természetesen megbénították, kiszolgáltatva a nemzetközi bankoknak, kiszolgáltatva a multinacionális ipari tőkének, kiszolgáltatva néhány őrült politikusnak, egy új impérium alakulásának, csak most nem keleten, nyugaton alakul ismét. Tehát itt tulajdonképpen egy ország teljes kiszolgáltatása történt meg pillanatok alatt, és el kellett teljen több évtized ebben az állapotban. Mert ugye aztán az Antal kormány után megjött a Hort kormány, az SZDSZ-szel, meg az MSZP-vel, és utána még a szerencsétlenség tetején ugye Gyurcsánnyal. Ez egy kétségbejtő történet volt. Na most, ha azt nézem, hogy a Fidesztől az indulásához képest mit lehetett várni, hát szinte semmit. És erre mégis kiderül, hogy az egyetlen nemzeti kormány ez, és ez hála Istennek 3 kurzuson át működik, és jól működik. Tehát megint az a helyzet, hogy az ember egyszer elkeseredik, egyszer meg bizakodni kezd, és végül is ennek a küzdelme zajlik le a lelkében, a tudatában. Ezzel kell együtt élni.
1: A Rettőrki élén töltött évek mennyiben változtatták az ismereteit, vagy a véleményét?
0: Hát az ismereteken azért változtatott. Persze sok jó kollégám volt, sok jó tanulmány született, kutatások, gyűjtöttük az anyagot. Kihasználatlan tulajdonképpen még az archívumunk. Az kétségtelen, hogy még mindig ott tartunk, hogy a háttérben zajlottak az események, amiről senki nem tud, aminek esetleg írásos nyoma sincs. És rengeteg titkosított irat van, valahol zsebekben, táskákban is húzódnak. Oroszországban is, meg szerintem a 3 nagy titkos szolgálatnál mindegyiknél, tehát a Mossadnál, meg az CIA-nél, KGB, hát ezek itt nyüzsögtek. Tehát ehhez idő kell, több évtized, előbb-utóbb minden kiderül persze.
1: A fő kutatási területe Adi mellett, a harmadik út mellett a nemzettudat, a nemzeti önismeret alakulása. Ebben lát változást? Hiszen szinte a kelet-közép-európai államok közül a nemzettudatot itt lugozták ki a legjobban.
0: Igen,
1: a Kádár rezsim idején.
0: Sőt, hát itt tulajdonképpen annak a rendszernek ez volt a stratégiai alapja. Ezért volt egy kicsit jobb lét, ezért nem lehetett beszélni erről, meg arról, vagy írni.
1: Itt nem törték, itt puhították a gerinceket.
0: És én azt tapasztaltam egyébként Erzsébeten is, hogy ez a kemény diktatúra, állami terror, amit Rákosi művelt, az nem hatott, az riasztott. A Kádár rendszer ebből a szempontból azért más volt. Amikor elkezdődött a konszolidáció, akkor Kádárnak volt néhány mondata, amelyik ilyen megnyugtató volt.
1: Aki nincs ellenünk, az velünk van.
0: Megnyugtatta a hívő embereket. Meg ez a kétfrontos harc, ugye, hogy azért a balosaknak is oda csapunk, ha kell. Volt Trabant, Lada, meg volt Kiskert, és ez valóban megnyugtatta a társat. Ezért nevetséges az, ugye, amit Antal is mondott, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem volt ilyen lelkület Magyarországon. Én azt látom, hogy ami rombolás igazán bekövetkezett, az azért a mai történésekhez kapcsolódik. Ez az egész LMBTQ őrület, a migráció. Itt valami olyan dolog történik, ami belülről morzsolja föl. Nem csak az egyéneket, hanem a társadalmakat is. A németek vagy a franciák. Szépen, mint a birkák, el kell, hogy fogadják ezt a felmorzsoló, züllesztő, az embert mélyen, önmagából kifordító világát. Ez a legveszélyesebb, ez sokkal veszélyesebb, mint ami eddig volt. Nálunk azért nem, mert itt van egy kormányzati magatartás, amelyik viszont teszi a dolgát, ahogy tudja. És azt valóban megteszi, amit meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag jobb helyzetben vagyunk most, mint akárki más Nyugat-Európában.
1: A saját 80 évére tekint vissza.
0: Körülbelül ez a madási alapgondolat. Vagy ami Adinál is nagyon vezető szólam, hogy célba érés az halál. Tehát valójában az emberi életnek a természetéből fakad, hogy megy, ameddig lehet, aztán ezzel csak nem megy tovább, és ez legyen elég. Nagyon sok bizalomkeltő dolog van az egész magyar kultúrában. Gyönyörű emelkedett pillanatok voltak, aztán zuhanások.
1: De ha felcsendül az Amott Leger című névdal, az megbelengeti a szívét.
0: Meg, az biztos.

0: Én hiszek abban, hogy meghatározott az ember lehetősége, lényegében az útja is. Végigéli az életét, ha ezt becsülettel megteszi, akkor ennél többet nem igen tehet.
1: Ezért azzal elégedett, hogy a talentumaival jól sáfárkodott?
0: Nem tudom, mert nem vagyok én ebben olyan nagyon biztos. Biztos, hogy többet kellett volna foglalkoznom azokkal a témákkal, amelyek régen foglalkoztatnak. Ezek közül sikerült egy-két tanulmány, ilyen-olyan könyv, de ezt gazdagítani kellett volna. Ha szíthatom magamat, hogy lustaság. Valójában tényleg nem volt arra idő. Most meg már, amit le kellene írni, az azért foglalkoztat, de hát túl sok mindenkit érintene, ami nem biztos, hogy itt az ideje.
1: Akkor egyszerűen csak Kodálytól a Kálai Kettőssel kívánjak boldog születésnapot.
0: Köszönöm szépen. Ennek nagyon örülök.

0: Vendégem a Magyar Örökség díja kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa volt, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntöttünk. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után, illetve a mediaclick.hu-n ismét meghallgathatják. Most a hírek és az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal, erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő. A Kárpát-medence iskoláiból érkező diákok részvételével tart megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség. Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap. Mondom a részleteket. Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban, ahol a francia államfővel egyeztetett. Magyar Péter azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg. Jelezte azt is, hogy Magyarországra konstruktív partnerként számíthatnak az európai partnerek. Harcsás Gergely összeállítása.
3: A francia elnök szerint a kormányváltással új korszak kezdődött Magyarországon. Emmanuel Macron, aki az Élysée palotában fogadta a magyar miniszterelnököt, azt mondta, a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Az államfő örömét fejezte ki, hogy az új magyar kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért. Közölte azt is, hogy Párizs és Budapest több területen fokozza az együttműködést.
4: Enfin, votre visite à Paris aujourd'hui est l'occasion de
3: moderniser. A látogatás lehetőséget kínál a két oldalú kapcsolatok modernizálására, az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem területén. Emmanuel Macron az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését.
5: Magyarországra számíthatnak az európai partnerek, és mi is örömmel számítunk Európára.
3: Jelentette ki a magyar kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség.
5: Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Ezért teljes szívemből üdvözlöm elnök úr javaslatát a stratégiai megállapodás megújítására. Az lenne a javaslatom, hogy minél több tartalommal töltsük ezt meg, mint gazdasági területen, diplomáciai területen, uniós területen, kulturális területen.
3: A kormányfő meghívta a francia elnököt az október 23-ai budapesti megemlékezésre, majd azt is közölte, a két ország közötti megújított stratégiai megállapodást még ezt megelőzően aláírják. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, Magyarország konstruktív partner lesz. A kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
5: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
3: Magyar Péter kitért arra is, hogy meg szeretnék erősíteni a visegrádi együttműködést, és kezdeményezte, hogy Franciaország is vegyen részt a szövetség munkájában. A kormányfő diplomáciai programja csütörtökön Budapesten folytatódik, ahol az ír kormányfőt fogadja. Michel Martin lesz az első miniszterelnök, aki kétoldalú találkozóra érkezik Budapestre, Magyar Péter május 9-i beiktatása óta.
2: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
6: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
2: Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. Ezzel a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán a Magyarországgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes közölte, a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a VMS szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A házelnök közösségi oldalán azt írta, Pásztor Bálint a VMS elnöke megmutatta neki a vezetőket, a szervezet több évtizedes múltját és eredményeit, valamint jelenlegi céljait.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásukat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának. Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
7: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
2: A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező, mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
8: A maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyán sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
2: Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
1: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka még szórványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél több felé viharossá fokozódhat. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Lajer Rita és Seres Bea nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
9: Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kétkerekű járműveket, köztük a motorosokat is. Az autós-motoros ellentét egyidős a modern közlekedéssel, hiszen nem csak két életforma, hanem két jármű típus és két szemlélet ütközik.
10: Egyre jobbnak érzem a személyautók, illetve a motorosoknak a kapcsolatát. Nyilván ez mind a két félen múlik.
9: Mit tehet az autós, és mit a motoros, hogy csökkentsék a vészhelyzeteket? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
11: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Tarbai Ede 4 Borsószem című meséjét Faluhelyi Magda mondja el.

0: Volt egyszer egy kóbor diák, ismerte őt országvilág, bejárt minden völgyet, hegyet, mit csak a mese emleget. Ez a deák, hogyan, hogy nem, épp egy erdőn megyen át. Hát a földön négy borsó szem fekszik. Nosza a deák lehajol és zsebre vágja. Legyen végre vagyona, még ha nem is kincses láda, csodatévő furuja. Kóbor János, amint setét este lett, s fedett szállást keresett, eljutott az ősz királyhoz. Palotája kapuján bekopogtat, csak úgy zeng belé az ablak. S lám a király szaporán csoszog elé nagy papucsban, s kiles.
1: Talán háború van, azért zavarsz ilyen későn.
0: Szól a legény, nem túl félőn. János vagyok, mesterségem a deákság. Kendet kérem, adjon éjszakára szállást, még elalszom kicsi lámpást. A király, mert víg volt kedve, Kóbor Jánost beengedte. Invitálta, üljön vélük.
1: Asztalunknál légy vendégünk.
0: Szép szállegény volt a deák. Beszédben nem ejtett hibát, kanalát is jól tartotta, zsír nem csöppent gyöngyaproszra. A királyné látván mindezt, a királynak súgja ő. Kell meg, nem gondolja, hogy a szomszéd király fiú s a lányunkért öltözött csak deák módra, így tesz próbát, jó-e dolga? A király is nézte régen, most hát így szól. Én úgy vélem, elébb tegyünk mi is próbát, ha kiállja, vigye kánya, hozzáadjuk lányunk borcsát. Na így aztán a világot látott királyfi deákot két éjjelre marasztalják, pihenje ki fáradtságát. Első éjjel ágyat vetnek, kemény szalmazsákon fekhet Kóbor János. Elaludna, mivel álmos, ám a négy keserű borsó, míg vetkezett, ágyba hullott a zsebéből. Így a király, ki megbúvott, az egészből csak forgó-forgulódó álmatlan hántorgást látta, s azt gondolta. Ez a fránya legény király, aki tollas cihában hál, ezért nincs a szalmán nyugta. Hát még reggel, hogy kibújt a deákunk a kemény ágyból, s így szól bátor, merész hangon.
1: Nyughatatlan éjszakám volt, nem aludtam, magam vagyok hibás benne.
0: Ennyit mond, s már megy a kertbe, ahol borcsa épp a rezedát locsolja. Tudta ebből mind a kettő, nem deák ez, nem tekergő, hanem király, koronás, csak most deák áruhás, kinek rangján alul ágyalt a királyné, s ezért bágyott. Este újra ágyat vetnek, alá tesznek dunnát, pejhet, csibetollat, takarókat. Amint elnyeli az ágy, el is alszik a deák, hogy a király mindezt látja, búvóhelyén alig várja, mikor lesz már fényes nappal, s megeskesse majd a pappa leányát, s az áldeákot, megosztván a királyságot. Reggel aztán mind hiába ellenkezik, a deákra rátestálja fél országát, aranyhajú borcsalányát, koronája könnyebb felét. Míg a deák mindezt sorra lassan-lassan elfogadja, megfődög el a díszebéd. Hová mindenkit meghívtak, kinek elég csak az illat. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

Barba Iede négy borsószem című meséjét Faluhelyi Magda mondta el. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Egyik hajnalon, amikor a majorság udvarán felhangzott a tarkatollú kakas kukorékolása, az állatok mérgesen morogni kezdtek. Milyen csúnya, éles hangod van, mondta a kutya. Még attól is elveszi a kedvemet, hogy körülnézek az udvaron. Gondolod, hogy az ugatás szebb? Válaszolta a kakas. Azt ajánlom, hogy cseréljük el hangunkat, majd kiderül, hogy mi lesz. Amikor ezt a cirmos cica meghallotta, így szólt. Ha ti hangot cseréltek egymással, én is cserélek valakivel. Ki lesz az? Kérdezte a kutya. Még nem tudom, de majd meghallod. Erre már a tehén is kiballagott a jászol mellől. Csatlakozom a jó ötlethez. Éppen eleget unatkozom az istállóban. Nem árt egy kis változatosság. A kakas javaslata megtetszett valamennyi állatnak. A kecske ugrándozva sürgette. Már holnap próbáljuk ki. Előre mulatok azon, hogy fog csodálkozni a gazda. Az bizony csodálkozott is, amikor másnap hajnali kakaskukorékolás helyett különleges ugatást hallott. Rémülten ugrott ki az ágyból, hálóinkben, papucsban futott ki az udvarra. Minden hajaszála égnek merett attól, amit ott látott. A kakas a szemétdom tetején állt, és torka szakadtából rikácsolva ugatott. Talán elfelejtetted a kukorékolást? Kiáltott rá a gazda. És ekkor a kutya ólból vastag hangú kukorékolás hallatszott. Az állatok megbolondultak, vagy talán az én eszem ment el? Mindjárt szólok a feleségemnek, gondolta, és beszaladt a házba. Ébresztgette az asszonyt, de az sehogy sem akart felkelni, egyre csak a szemét dörzsölte. Rossz kedvűen kászálódott ki az ágyból, zsörtölődve bújt a ruhájába, és amúgy mezitláb ment ki az udvarra. Na de amikor megpillantotta a szemétdombon ugató kakast, és a kutyaól előtt a kukorékoló házőrzőt, két kezét a szemére tapasztotta. Nem, ez nem lehet igaz. Látod, így jár az, akit hajnali álmából ébresztenek fel. Biztosan még most is alszom, mondta a férjének. Ebben a pillanatban hangos röfögéssel dörgölődött lábához a macska. Ilyetten tolta félre. Jaj, kiáltott fel, és a gazdára bámult. Mi történik velünk? Ennek a felesett réfa? Futott a disznóhoz. Majd hanyatt esett ilyettében. A malacok úgy nyávogtak, mint az éhes kismacskák. Moslékot öntött a vájuba, és rohant a tehénistálóba, ahonnan gágogást hallott. A riska csendesen állt a jászol előtt, az asszony megvette a sajtárt, leült a kis székre, hogy megfejje. A tarkatehén egyszerre csak hangosan gágogni kezdett. Te gágogsz itt, mint a liba? Te, aki díjat nyertél, kiáltotta a gazdasszony, és rémületében az istáló sarkába hajította a sajtárt. Na várj csak, morogta. Meggondolta magát, előhozta a sajtárt, újra leült a kis székre. Még csak az kell, hogy tejet se adj. Kiáltott mérgesen a tehénre, és fejni kezdte. De bizony a díjnyertes fejős tehén egy csepp tejet sem adott, egyre csak gágogott. Az asszony csak bámult a levegőbe. Valaki elvarázsolta az állatainkat, sopánkodott.
1: Ugyan, korholta a férje, miket beszélsz, varázslat?
0: Alig, hogy ezt kimondta, a ló mekegni kezdett az istállóban. Ezt már sehogy sem tudta elviselni. Szent ég, mi van itt? Ez a nemes állat, az én híres almás szürkém, mekeg, mint egy buta kecske, siránkozott a gazda, és befogta a fülét, hogy ne hallja azt a szerencsétlen mekegést. Ekkor kedvence, a bóbitás fehér galamb repült a vállára. Az ember szeliden megsimogatta, és panaszkodva mondta. Kérlek, maradj csöndben, mert ha kedves turbékolásod helyett valami más hangot hallatsz, itt helyben megüt a guta. Aztán elmondta a galambnak, mi történt hajnalóta. A galamb figyelmesen meghallgatta, majd felröppent gazdája válláról, és az állatokhoz repült. A gazda elpanaszolta, milyen nagy az űrzavar az udvarban. Azt se tudja, szegény, hol áll a feje, mi jutott eszetekbe, hogy ezt tettétek. A kutya csúfolódott velem, védekezett a kakas. Így kezdődött. Csúfolódás, gúnyolódás, csúfszokás, vette a kutyát a galamb. Na de ti többiek, miért csatlakoztatok? Csak tréfa volt, mentegetőztek szégyenkezve. Ez a tréfa nagyon rosszul sült el. Nem gondoltuk, hogy baj lesz belőle. akkor most gyorsan tegyétek jóvá a hibát, hogy újra béke és nyugalom legyen a baromfi udvarban, mondta szeliden a galamb. Aztán visszarepült a gazdához, s mire odaért, felhangzott a kakas jól ismert érces hangja. A kutya sem kukorékolt már, hanem öblösen ugatott, a macska nem röfögött, dorombolva simult a gazdasszony lábához és miákolt, a disznók nem nyávogtak, vígan röfögve lakmároztak a vájukból, a tarka tehén is abba hagyta a gágogást és úgy leadta a tejet, hogy egy-kettőre teli lett a sajtár. Az almás szürke nem mondta már hanem nemes paripához illően nyerített, mégpedig olyan vidámon, hogy a gazda elfelejtette minden bánatát. A fehér galamb turbékolva ült a vállára, így ment be az istálóba, hogy zabot adjon kedves lovának. Nagy csönd lett a baromfi udvarban. A házas pár egymásra nézett. Mit állunk itt papucsban, hálóinkben? Gyere, menjünk öltözködni, szólt a gazda. Mire felöltözködtek, világos reggel lett. Munkához láttak, s tán még a mai napig sem tudják, hogy ami azon a hajnalon történt, álom volt-e, vagy valóság?

0: Bus Ilona Hajnali Történet című meséjét Somogyvári Rudolf mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Solymosi Ottó. A hangfelvétel 1970-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: A Nemzeti Összetartozás napjára készülődve ma este József Attila Magyarok és Reményik Sándor Gyűrűt készítetek című versét Domokos László mondja el.
3: József Attila Magyarok. Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk. Nyisson ajtót nekünk a reménység. Ülünk a mindenség szélén, tán arra várunk, hogy fölfaljon a bánat. És várunk, csak várunk szomjasztó várásban, által folyik rajtunk a világosság, de elhagytuk valahol kőedényeinket, elhagytunk valahol minden akarást, s most minden volt és jövendő szomjúság itt van, ó, nagyon itt van bennünk. Hogy friss kenyereink halomra száradnak. A négylábúak, melyeket megettünk, most előjönnek és kinevetnek minket. 1031 nehány esztendő zubok végtelen szomorú szemünkből, s nem bírja elmosni buta bűneinket. Most nagyon messze van tőlem a föld. Mégis azt érzem, hogy magyar vagyok. Keserű számnak kimutatna cukrot. Ki hinné még el, hogy élni akartok? Jöttem, kölcsönkérjek még 1000 kezet. Mert hogy adhatnék eleget kettővel? Két bárány volt én adó két kezem, s a farkasok elbántak mindkettővel. Most minden kedvem holtan terül el, mert levegőtlen vihar a jajom. Leszámítva az ostobaságot, múltunkat, életünket és a gyomraink, ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk. Nyisson ajtót nekünk a reménység.

0: gyűrűt készítetek. Egy gyűrűt készítetek feketét, acélból, dísztelent, keményet, és a dátumot belevésetem, hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől. Június 4-e, 1920. Én megállok egy sírkő dátumon. Én nem megyek egy lépésre tovább. Eszembe jutnak nyugat népei. A gők, a hitszeg és a csalfaság, a társtalanság komor bélyege, a megalázott, széttépet hazán, Mohács, Majtény és Világos után, Női és Versailles és a Trianon. Párizst e hitvány dőfös emberbábel, csak gyűlölni és megvetni tudom. A dalai, a csipkés finomak, mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott, nekem káromló rútrikácsolás. És én visszavetem néki, mint a rongyot. Remeten nemzet lesz a magyar nép, mintha magányos szirten állana, vezeklő oszlop tornyos tetején, s csak Isten lesz véle, s bánata. Eszembe jut a ketté törött kard, és lobogóink tépet erdeje, és néma fagyott öblű kürtjeink, a némaságuk, mintha zengene. Eszembe jutnak elnyomóink itt, és árva testvéreink odakint. Június 4-e, 1920, e dátum lázít, fenyeget és int. Egy gyűrűt készítetek feketét acélból, dísztelent keményet és a dátumot belevésetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget. Jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől.
1: József Attila és Reményik Sándor versét Domokos László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Pór István és Talics Péter készítette.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Petőfi Sándortól származik. Isten csodája, hogy még áll hazánk. Petőfi Sándor a magyar szabadságharc költőjének egy rövid, mégis súlyos mondata, egyszerre hordoz hálát és figyelmeztetést. A magyar történelem viharai között a megmaradás soha nem volt magától értetődő. Háborúk, elnyomás és belső küzdelmek próbálták újra és újra a nemzet erejét. Petőfi szavai arra emlékeztetnek, hogy a haza fennmaradása nem pusztán történelmi véletlen, hanem hit, áldozat és összetartozás eredménye. Az, hogy ma is áll, felelősséget ró mindazokra, akik benne élnek. A haza nem örökség, amelyet pusztán birtokolunk, hanem küldetés, amelyet őriznünk kell. Petőfi gondolata ma is figyelmeztet. Magyarország megmaradása minden nemzedék közös feladata, amely hitet, bátorságot és felelősséget kíván.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutató Intézet készítette.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
6: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Consummatum est, beteljesedett. Június 4-én egy erős lelkű és acélszívű magyar keze aláírta azt a békét, amely méhében viseli az új háborút. Ne hincsünk hamut a fejünkre, ne gyászoljunk! Emlékeztessük a világot június 4-ére. Ez a dátum még felrobbantja Európát.
0: amit a Trianon palotában aláírtak, az egy hitvány rongydarab. Ezt a békét mi sohasem fogjuk betartani. Az 1920. június 5-én szombaton Kiskunhalason megjelent Halasi Újság vezércikk részleteit hallották, amelyek utaltak arra, hogy az előző napon, június 4-én a Párizs melletti Trianon kastélyban a Magyar Királyság által aláírt, az első világháborút az ország szempontjából lezáró, tragikus feltételeket tartalmazó trianoni békediktátum egy újabb nagyháború politikai robbanó anyagát hordozhatja magában. Ez a felismerés bizony bravúros és sajnos beteljesedett történelmi tisztánlátásról tanúskodik. A Halasi Újság 1920. június 5-i számának címlapja azonban szomorú példákat szolgáltat a történelmi tisztán nem látásra is. Néhány részlet más írásokból, például egy névtelen felhívásból. Kunok. A békeszerződést a kormány aláírta, a szerződés semmis, senkit sem kötelez. Készüljön mindenki új harcra. Egy másik írásból. Feloszlatták a szabadkőműves páholyokat, végre megtörtént. Újabb írás címe és első mondata. Zsidómentes majsai országos vásár. Zsidótól vásárolni vagy zsidónak eladni tilos. Megint másik cikk. A gyümölcs és főzelékfélék városi értékesítési lehetőségeiről. 1920. június 5-én egy átlagos magyar város, egy nappal a trianoni békeszerződés aláírása után. Milyen volt ez a város, Kiskunhalas, a szerződést megelőző és az azt követő néhány esztendőben? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Milyen karakterű város Kiskunhalas a 19.-20. század fordulóján? Az első világháború kitörése 1914 előtt.
7: Kiskunhalas egy igazi jászkunváros, csak a dualizmus időszakában integrálják Bespilisolt Kiskunvár megyébe.
0: Végső István, történész levéltáros.
7: Agrárvárosról beszélünk, ennek ellenére már a pénzintézetek is, egyéb más gazdasági szervek is létrejönnek. Van egyfajta modernizáció. A környéknek az egyik legfejlettebb városáról beszélünk, ráadásul gimnázium, a főgimnáziuma is van. A századfordulón már 20 000-es. Bár református gyökerű, de mégis a katolikusok vannak többségben. A történelmi Magyarországon a hatodik legnagyobb határú településről beszélünk, 112 000 kataszter hold. A területének jó része futóhomok, tehát nem teljesen alkalmas mondjuk egy komolyabb mezőgazdasági munkálatra, állatok tartására, 50-50%-ban élnek külterületen és belterületen is a halasiak. Ennek ellenére azért mégiscsak a mezőgazdaság az, ami nagyon domináns, de már a szolgáltatóipar, a közszolgáltatások is nagyon fontosak, és hát maga a vasút, vasúti csomópont 1882-től.
0: Milyen a lakosság? Gondolkodásmódban, világlátásban, értékrendben?
7: Nagyon vegyes a kép, hiszen a külterületi lakosság nagyon nehezen él meg, de az értelmiségi elit nem elhanyagolható, hiszen pont a századforduló környékén egyébként 4 Magyar Tudományos Akadémia tag is él, hanem is folyamatosan a városban, nyelvészettel, irodalommal, történelemmel foglalkoznak, Szász Károly, Szilárd János, Túri József, Gyárfás István, illetve a könyvtára is egészen nagy, a református gimnáziumnak 110 000 kötetnyi. Maga a Magyar Tudományos Akadémia is ugye a védoltalma alá veszi később ezt a könyvállományt.
0: 1918-ban ér véget az első világháború ősszel november táján.
7: Tájékozódnak a halasiak, a gyásztáviratok folyamatosan érkeznek, bevezetik a jegyrendszert, egyre több a megszorítás, a férfiak nem térnek vissza, a munkaerőhiány van, egyre több a hadi özvegy, a hadi árva, és egyre nagyobb az elkeseredettség is.
0: Mi történik a háború utolsó esztendejében a várossal?
7: Már 1914-től érkeznek egyébként menekültek, sőt hadifoglyok is vannak, de vannak például olasz internáltak is, akiket Fiuméből internálnak Kiskunhalasra. Tehát, hogy nagyon gyorsan szembesül a város azzal, bizony nagyon nagy gondok is lehetnek. 1918-tól kezdve pedig a leszerelő katonák egyre többször megjelennek a határban, próbálnak élelmiszerhez jutni, alkoholhoz jutni, ezért aztán vannak lövöldözések, vannak gyilkosságok is, egyfajta bizonytalanság is lesz az emberekben. Van egy közigazgatási válsága is egyébként a városnak, de a közellátási problémákat is nagyon nehezen tudta a város feldolgozni.
0: érzékenyebb történelmi pillanatban és lélektani pillanatban találkoznak az indulatok és a gondolatok Kiskunhalas társadalmában. Az 1918-as háborúzárás, a 19-es tanácsköztársaság és a Magyar Királyság határaival kapcsolatos információk hatására.
7: Több mint 200 kilométerre van a történelmi Magyarország határa az első világháború kirobbanásakor, és egyszer csak ugye már a pádovai fegyverszünetnek köszönhetően
0: 1918 ősze.
7: Novembere, igen. Egészen felhúzódik, és 30-40 kilométerre kerül a várostól a határ. Jönnek a rossz hírek, jönnek a menekültek, hiszen megvan a félelem, hogy a Felsőbácska után a szerbek akár Kiskunhalast is elfoglalhatják.
0: Érzékeny tehát a pillanat, és mi történik akkor, amikor az aláírásra kerül sor 1920. június 4-én Trianonban? Hogyan reagál a város?
7: Tudták, hogy délután 4 óra után fogják aláírni a trianoni békeszerződés elismerése egyrészt annak, hogy elveszítettük a háborút, és hogy ugye ezek a határok ott és úgy fognak húzódni.
0: A Magyar Királyság nem egyenlő félként ült a tárgyalóasztalnál, tulajdonképpen tárgyalás sem volt.
7: Valójában semmilyen szinten nem próbáltak minket bevonni. A későbbiek folyamán már ugye Aponyék már gyakorlatilag csak meghallgathatták azt a békeszerződést, amit előre megírtak.
0: Gróf Aponyi Albert, magyar küldöttség vezető beszédének részletei Párizsban 1920. január 16-án az első világháborút lezáró békekonferencián a győztes hatalmak vezetői előtt.
8: Tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak. Ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. Nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. A többi háborút viselő nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött békefeltételei minden esetre szintén szigorúak, de közülük egyik sem tartalmazott olyan a nemzet létét érintő területi változtatásokat, mint azok, amelyeket nekünk akarnak megszabni. Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy elveszíti területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól megvonják a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételeit. Felmerül a kérdés, elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben? Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak a bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Ám legyen. De ez esetben a megtorlásnak, úgy vélem, arányban kellene állnia a bűnösség mértékével. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és már a létét is veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne hinni, hogy az összes nemzetek közül éppen Magyarországot tekintik a legbűnösebbnek.
0: 1920.
7: Június 4-én délután a halasiak már készültek arra, hogy megemlékeznek erre a gyászos békére, és a busuló kuruc szobránál gyülekeztek.
0: Végső István, történész levéltáros.
7: Ott már elhangoztak beszédek is, nyilván arra is már fölhívták a figyelmet a gyászos békeszerződés kapcsán, hogy ezt meg kell majd változtatni, ez nem maradhat így.
0: 1920. június 4-e a trianoni békediktátumot aláírják. A város 5-én mire ébred? Nyilván a történelem szele megcsapja.
7: Kiskunhalas határvárossá válik pillanatokon belül. Június 4-e után még egyébként nem az a határvonal van, ami később kialakul, vagy a mai határvonal. Ugye nagyon közel van még a szerb megszállás Felsőbácska miatt, tehát Kiskunhalashoz 10 kilométerre esik ekkor még a határ, ezért aztán a felsőbácskai hírek nagyon fontosak a halasiak számára, főleg a szabadkai híreket, de az, hogy mi van Mélykúton, mi van Jánoshalmán, Bácsalmáson, ezek nagyon-nagyon fontosak, mert maguk a szerbek majd csak 1921 nyarán fognak kivonulni.

0: hogyan érkeznek be, és mi van a menekültekkel. Kiskunhalason van vasútállomás, és vannak vagonlakók is.
1: Ők hogy kerültek oda? Mikor? Kik ezek az emberek?
0: A vagonlakók már a 10-es évek végén is érkezhetnek az ország területén belül, ugye megindul egyfajta migráció, annak köszönhetően, hogy az utódállamok hűségesküt várnak el, főleg a köztisztség meg a tisztségviselőktől, ezáltal a vasutasoktól kiemelten. Na most a vasutasok azok, akik a leginkább ellenállnak egyébként ennek, és hát természetesen nem csak vasutasokról van szó, tanítókról, jegyzőkről, értelmiségről, munkásokról is, olyan emberekről, akik nem kívántak az utódállamokban élni. A jelenlegi tudásunk szerint egy olyan 350-450 ezer közé tehető azoknak a száma, akik ekkor érkeznek. A későbbi, hát 1918 és 21 között érkeznek Magyarország területére, ezáltal Kiskunhalasra is természetesen, hiszen vasúti csomópont Kiskunhalas és Szabadka nagyon közel Kiskunhalashoz.
1: A város őslakosai az 1910 előtti társadalom tagjai miként reagálnak? Van-e egyáltalán továbblépési lehetőség? Az élet újjászervezésének lehetősége? Itt a rengeteg menekült, itt vannak a háborúból visszatért volt katonák. Nem kaotikusak egy kisé a viszonyok?
0: Nagyon zavaros a helyzet, és itt, hogyha a vagonlakókra gondolunk, végképp az az érzésünk, hogyha elolvassuk a korabeli iratokat, illetve a korabeli médiát, hogy bizony azt gondolhatnánk, hogy a vagonlakók felé megnyilvánul egy ilyen nagyon komoly szociális érzékenység, és mindenki próbál rajtuk segíteni, de sajnos nem így van. 1920 májusában, tehát még a trianoni békeszerződés előtt tudjuk, hogy közel 120 ember él egyébként a halasi vasútállomáson 18 vagonban. Többségük délvidékről érkezik, tehát a szerb megszállás elől menekül. Nagy valószínűség szerint annak is, akik román területről, Párciumból, Erdélyből érkeznek. Én igyekeztem ezeket kutatni, ezeket a személyeket. Általában olyanok érkeznek mondjuk Kiskunhalas városába is, meg gondolom a többi városba is, ez volt a tendencia, hogy akiknek van valamiféle kötődése is a városhoz, mondjuk a szüleik éltek Kiskunhalason, vagy ők maguk mondjuk ott érettségiztek a városban, vagy esetleg ott is születtek, gyakorlatilag visszatérők voltak. Legalább a 60%-uknak volt valamiféle kötődése, és ezért érkeznek Kiskunhalas városába.
1: És mégis a kiskunhalasi társadalom szolidaritás képessége viszonylag alacsony.
0: Pontosan ez főleg 1920 telén nyilvánul meg, amikor a sajtó már nagyon vészharangokat kongat, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel ott kint a vasútállomás területén. Nincs élelmük, nincs lakásuk, pedig többször fölhozza a sajtó, hogy itt azért az emberek többségének azért lenne lakása, lenne felesleges szobája, amit oda tudna adni. Nagyon sok halasinak azért volt plusz háza, lakása. Én azt gondolom, hogy itt nem csak 120 főről beszélünk, itt valószínűleg sokkal több ember érkezik ide be, tehát voltak, akiket el tudtak helyezni a lakásokba, de mindenkit mégsem. Én azt feltételezem, hogy ez a 100-120 körüli embernek lehet, hogy ők pont abba a kategóriába estek, akiknek nem volt már rokonságuk, vagy nem volt olyan jó ismerettségi körük, csak mondjuk oda jártak iskolába. A lakáshivatal vezetősége például többször lemond ebbe az időszakba. Nem bírják a munkát, nem bírják a feszültséget, ami folyamatosan érkezik nyilvánvaló módon a menekültek részéről, a vagonlakók részéről, meg mondjuk a sajtó részéről is.
1: Halasi újság, 1920. szeptember 25-e. Senkinek sem kell a lakáshivatal. Nem hiába keservesen megy a vagonlakók és a menekültek elhelyezése Halason. A lakáshivatal is mostoha gyermeke a városházának. A tehetséges Földvári Balázs vezette egy ideig a lakáshivatalt, s amikor látta, hogy nem bír vele zöldágra vergődni, egy tartalmas memorandumban fejtette ki módozatait, amelyekkel a lakásmizériákon lehetne segíteni. Ezt a memorandumot ad acta helyezték. Faggyas Áron nyilvántartót bízták meg a lakáshivatal vezetésével, de úgy látszik, neki sincsen ínyére ez a háládatlan megbízatás, ezért azt javasolta a tanácsnak, hogy egy menekült tisztviselő kirendelését kérjék az alispántól. A menekült, mint idegen, nagyobb bátorsággal nyúlhat bele a darásfészekbe. Segélyezési akció, akár helyben, akár a vármegyében, akár az országos irányításban megfogalmazódó, érzékelhető volt a Kiskunhalas.

0: szakaszon. Akár a kiskunhalasi bajba jutottak, akár a kiskunhalasra érkezett bajba jutottak körében.
1: Segélyakciók, illetve gyűjtés folyamatosan van. Mind az egyházak megpróbálják segíteni, mind a nem túl jó anyagi kondíciók között lévő önkormányzat is igyekszik segíteni, de hát ez nagyon kevés. Ne feledjük el, hogy itt azért vannak, akik a háborúból visszajönnek, vannak hadi özvegyek, tehát velük is kell foglalkozni, és valójában ugye elsősorban az önkormányzatnak vagy az egyház községeknek elsősorban a sajátjait kell segíteniük, és nem feltétlenül első körben a menekülteket. Rengetegen válnak munkanélkülivé, földön futóvá, és ne feledjük el azt is, hogy aki mondjuk nem vagomba kerül, hanem mondjuk a délvidékről menekül mondjuk a rokon családhoz, azokat is segíteni kell. Tehát a hatásfok az igen alacsony, hiszen bár sikerül azért 1920 telén a vagonlakók számát sikerül a felére lecsökkenteni, de azok, akik kint maradnak a vasútállomáson, azok valami szörnyűséges állapotok között maradnak ott.
0: Kiskunhalas helyi értesítője, 1921. december 7-e. 29 vagonlakó van Halason, a rendőrség lefoglalja az üres lakásokat. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumnak rendelete alapján az üresen álló lakásokat, lakrészeket december 13-áig a rendőrségnél hivatalosan be kell jelenteni. Milyen módon igyekezett a kiskunhalasi társadalom, akár a város vezetői, miképpen igyekeztek a helyi viszonyokon enyhíteni? Voltak-e elképzelések, voltak-e lehetőségek? Akár a személyes példamutatás is sokat jelenthetett.
1: Valóban volt személyes példamutatás, és azt gondolom, hogy a halasiak végül is a 20-as években igyekeznek felkarolni ezeket az embereket. Menekültekről az 1923-24-es évig beszélhetünk. Ugye azt is tudni kell, hogy a trianoni békeszerződés is meghatározza azt, hogy vannak optánsok, olyan személyek, akik ugye magyar állampolgárok a történelmi Magyarország területén, ők eldönthetik, hogy magyar állampolgárok lesznek, vagy az utódállamoknak az állampolgárai. Ez nyilván befolyásolja azt, hogy lehet ezeket az embereket integrálni a későbbiek folyamán a városba is, meg magába a magyar társadalomba is, meg a magyar közigazgatásba, úgyhogy ezek nagyon súlyos jogi helyzeteket is előidéznek. Előfordult még az is, hogy például amikor bejönnek a zsidó törvények, akkor nagyon sok embernek igazolnia kell, hogy ő nem hontalan zsidó származású személy, hanem az állampolgárságát nem rendező menekült volt annak idején. Vegyünk egy-két pozitív példát abból, hogy mi lett jó néhány menekült, illetve vagonlakó, mégiscsak megtalálta a számítását Kiskunhalason. Ne feledjük el, például külön városrészek is alakultak ki a városban, pont annak köszönhetően, hogy próbálták segíteni a vagonlakókat. Elsősorban a vasutasok települnek be, az úgynevezett bükkönyös, például Bakos Mihály MÁV segédtiszt, aki a Holtmarosról érkezett. Ő a későbbiek folyamán egészen magas társadalmi pozícióba kerül, hiszen a református presbitériumnak lesz a tagja, 11 gyermekéből mindegyik le tud érettségizni a helyi gimnáziumba. Aztán ott van Csiszér Tamás, aki Csíkszeredáról érkezik a családjával, ügyészségen, hivatalban dolgoztak, és a lánya pedig egy nagyon fontos alsószállási tanyaiskolában és az Alsóvárosi Általános Iskolában volt meghatározó tanítónője a későbbi Kiskunhalas városának. Domonkos Sándor rendőrkapitány kiskunhalasi születésű volt, de ő maga az egyetemet Kolozsváron végezte és Szabadkán szolgált, és később Kiskunhalasnak rendőrkapitánya is lett, és ő maga is menekült volt. Nagyon fontos személy a mai napig is láng oszlopa a helyi oktatás történetnek, Gulyás Sándor, aki pacséri születésű volt, délvidékről érkezett, és ő lett a református gimnáziumnak az igazgatója a két világháború között, és csak az államosítások idején váltották le. Akkor természetesen, mint jugoszláv kémet is egyébként üldözték, és hát a család egy részét öngyilkosságba is taszították. De ott van Hangodi István, Segesvárról menekült, kántor volt, meg is választották már 1920 őszén kántornak, a kiskunhalasi római katolikus egyházközség, és ő maga már a 20-as években 64 holdas külterületi birtokon gazdálkodott. Sikerült neki azért azt gondolom talprálnia, sőt 1932-ben a Halasi Gazdasági Bank felügyelőbizottságában találjuk. Akiről nem is gondolnák a kiskunhalasiak, Nagy Cirok László, aki maga is ugye kiskunhalasi születésű, Kalotaszegről, más állítások szerint Kalota Szent Királyról jön vissza, ott körjegyző volt egyébként, ő is visszatér a városba, 1919 után. Anyakönyvvezetője lesz a városnak, de néprajzkutatója is egyben. 1950-től pedig a város első múzeumigazgatója is volt. Polgár János tanár volt, Szarajevóból menekül Kiskunhalasra, és később ő lesz a polgári leányiskolának tanítója, és az evangélikus egyházközségnek a kántora.
0: Érzékeltethető, hogy hány százaléka sikeres ezeknek az életút vagy karrier történeteknek? Milyen hatásfokú volt? Akár a társadalmi befogadás és segítség, akár pedig a központi segítség ezeknek az embereknek.
1: 20-30 százalék biztos, hogy megtalálta a számítását Halas városában. Én azt gondolom, hogy ez egy szép arány.
0: Miképpen befolyásolta az 1920 utáni néhány évtizedben Kiskunhalas karakterét és továbbélési képességét, modernizációs képességét az a megpróbáltatás sorozat, amelyet 1920 Trianon hozott?
1: Az, hogy Kiskunhalas határváros lett, az egy új helyzetet teremtett a város számára is.
0: Végső István, történész levéltáros.
1: Az új helyzet az nagyon sokszor negatív, de hozott azért sok minden pozitívumot is. A vámőrség, a pénzügyőrség is oda települ. Eleve egy rangot is ad természetesen a városnak. Az, hogy 1932-ben katonaság települ a városba, ez is egy rangot ad. És az, hogy már készülődik országvilág a második világháborúra, még kettő alakulat betelepül és új laktanyák épülnek a város területén, jól mutatja, hogy nem csak határváros, hanem katonavárossá is válik. A menekültek révén értelmiség is érkezik, az, hogy lesznek új városrészek. A település lélekszámát növeli, 1941-es népszámlálás alapján már 33 ezer fős egyébként a település. Az, amelyik 20 ezres volt még csak Trianon idején. A 20-as évektől kezdve a különböző revíziós, illetve irredenta gyűlések, szervezetek megjelennek a város területén, illetve maguk ezek a Trianonnal kapcsolatos emlékezések egyébként nagyon jól mutatják azt, hogy akik ezeken részt vettek, akik ezeknek hangadói voltak, nagyon sokszor pont a vagonlakók, a menekültek közül kerültek ki, akiknek vagyonvesztéssel járt gyakorlatilag Trianon. Mindenkinek fájt Trianon, aki magyar, ez egyértelmű. Pártpolitikától teljesen függetlenül mindenki úgy gondolta, hogy ez nagyon igazságtalan, de az, hogy súlyozottan kiknek fájt igazán, és kiknek volt ez nagyon fontos, nagyon jól látható helyenként, hogy itt a családi kapcsolatok, az, hogy elveszítették a földbirtokot, elveszítették az ingatlanjaikat, ez még nagyobb befolyásoló erővel hatott. Ezáltal Kiskunhalas azért mégiscsak kiemeltebb volt az irredentizmus, illetve a revízió szempontjából. Mindig megtalálták a helyenként radikális szervezetek a helyüket a városban, mert hogy voltak olyan személyek, akik ezt szívesen támogatták, és nagy elánnal támogatták. De voltak józan gondolkodású emberek is, akik pedig bíztak abban, hogy nem minden áron szerezzük vissza a területeket, és nem kötünk nemtelen szerződéseket, háttéralkukat. Voltak reálisan gondolkodó kiskunhalasiak is.
0: Kiskunhalas Trianonja.
2: Egyszer volt.
0: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
2: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 21 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, elénekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben a hazahozott uniós pénzekből. Kátai Németh Vilmos tájékoztatása szerint egyebek mellett létrejöhet az egyablakos szociális ügyintézés, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, 6-os és 7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzuzalék borít. Pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaic Zoltán, a várospolgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, és az autóbusz forgalmat is elterelik. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem 2 éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és a világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi. Éjszaka még szórványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap már csak a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Éjszaka 9 és 17, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
4: Padhelyzet Nagyrédén. Vadriasztó hangágyúkkal óvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ez viszont a lakosságot zavarja.
5: Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
6: Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönn kell megfogni ezt a vadot.
4: Információink szerint már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Hajnalban a részletek, Belényi Barbara vagyok, kezdjék velünk a reggelt!
2: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: 1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
2: A hely. Riport műsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
8: Rádió Színház.

0: Hallotta?
1: Fantasztikus. Fantasztikus. Szíveskedjék csak még egyszer.
0: Hallja?
1: Hát hisz ez egy hangversenyzongora. Na nem, hát erről szó sem lehet, hogy is lehet, most már én mondom. Egy ilyen darabot vétek volna elherdálni.
0: Hogy érti ezt, kérem?
1: Hát úgy értem, hogy ezért tessék egész nyugodtan 14.000 forintot elkérni. Az én felelősségemre. Egy fillérre se kevesebbet. Annál olcsóval egyszerűen nem engedem eladni.
0: Érdekes. A szakértő azt mondta...
1: Szakértő? Jaj, nekem méltóztatik szakértőről beszélni. Egy Visincejnek, aki még az Augusta főhercegnőnek adta meg zongorát, meg Fischer Anninak, Kodály professzornak, meg szegény Dinnye és Lali bácsinak. Ki az a híres szakértő?
0: Kérem, nekem a révészt ajánlották.
1: A révészt? Hát ezzel kacagni kell. Az a 7 próbás csirkefogó, az a zongora vigéc, hangszerkókler, aki többször volt büntetve hamis becslésekért és házasságszédelgésért. Az a trükkje, hogy minden női ügyfelének megkérje a kezét, kegyednél nem próbálkozott.
0: Ugyan kérem az én koromban?
1: Hát szinte csodálom. Nézze, asszonyom, hallgasson rám. Ne álljon szóba az ilyen révészféle alvilági alakokkal, vagy a valóságos értékért méltóztassék meg bánni a régi, családi emléket képező hangszerétől, vagy sehogy. Elvégre kegyet sincs abban a helyzetben, hogy ezreséket kidobáljon az ablakon.
0: Hát az igaz. Az én kis nyugdíjammal.
1: Bocsánat, megkérhetném, hogy a mély hangokból is hallhassak egyet-kettőt. Tetszik tűnni egy komoly zongorának mindig az alsó regiszter a próbája.
0: Így?
1: Prima, prima, kitűnők! Most még talán a legfelsőkből. Köszönöm. Ennyi nekem elég. Milyen finom és erőteljes a billentése.
0: Ugyan, hiszen olyan rég nem játszottam már. Mondom, ki se nyitottam. Meg se találná az ujjam a billentyűket.

0: Hát látja, nem megy már.
1: Dehogy nem. Ellenkezőleg. Nagyon szép. Igazán nagyon-nagyon szép. Ne tessék abba hagyni.
0: Á, kijöttem a gyakorlatból. Rémes, ugye?
1: Hogy mondhat ilyet, asszonyom? Vétek, hogy nem zongorázik ilyen muzikalitással, hiszen kegyed vérbeli, művészi tehetség.
0: Igen. Annak idején 10 évig tanultam. Mondták is, hogy menjek az akadémiára. Elhiszi, hogy lánykoromban házi koncerteket adtunk? Minden csütörtökön a húgom gordonkázott, meg kamaráztunk. Nagy társaság jött össze, deáztunk, művészetről, irodalomról beszélgettünk. Akkoriban tűnt fel Stravinsky, Bartók, édes Istenem, mennyit vitatkoztunk. A 20. születésnapomra kaptam ezt a zongorát. Jaj, hogy micsoda boldogság volt. Ahányszor csak elmettem mellette, mindig megsímogattam.
1: És most, ha nem vagyok indiszkrét, miért méltóztatik eladni?
0: Nézze, Visincei úr, én még egy sírkövet sem bírtam állítani szegény férjemnek. Nincs nekem hangulatom zongorázni, meg beteg is vagyok. Többnyire ágyban fekszem.
1: De remélem nem valami súlyos dolog.
0: Szíves vagyok. Szívbillentyűs.
1: Ó, kérem, ha kiméli magát, az a 120 évig elélhet, és sose szokott kijárni.
0: Csak egész ritkán, kivételesen. Tudja, a szomszédok olyan kedvesek, bevásárolnak nekem, meg hetenként 2-szer jön egy asszony.
1: Na, tetszik látni. Kegyednek igazán szüksége van a pénzre. Már ezért se szabad egy ilyen értékes hangszert meggondolatlanul elvesztegetnie.
0: Akkor mennyit mondjak a vevőnek, ha ide jönnek? 14 000-et.
1: Tessék bátram, 15 000-et kérni. Aztán majd utólag elszámolunk. Hát én olyanok is, előteremtem az illetőt, még jelentkezem, kezét csókolom, Krisztián, kezét csókolom. Na, ezt szépen felsófoltuk. 15 000 forint. Hát az már valami. Na. De pacsék idő. Medárd óta egyfolytában esik. Disznósán. Hogyan lehetne ezt még megcsavarni? Visincei Gusztáv. Valaha fél Túrócvár megye. Nős ez a Visincei. Na várjunk csak. Várjunk csak.

0: 146, 580. Bocsásson meg, kérem, engedje meg, hogy mindenek előtt bemutatkozzam. Itt Ritter Margit.
1: Tessék, mit óhajt? A zongora ügyében?
0: Nem, nem. Azaz, hogy mégis... Jaj, olyan kínos nekem ez a dolog, nem is tudom, hogy kérdezzem meg.
1: De miről van szó?
0: Bocsánat, nem hívta fel önt az imént egy Visincei nevű úr?
1: Miért tetszik kérdezni?
0: Hát tudnélik, tőlem telefonált. Én kint voltam, éppen a fürödtem, csak félig meddig hallottam. Aztán elszaladt, de megtaláltam az újságját. És meg van jelölve benne ez a hirdetés, hogy Bösendorfer zongora. Önnel beszélt?
1: És ha velem?
0: Hát mégis, ez rémes, rettenetes, rettenetes.
1: De hát mi ebben a rettenetes? Egy szót sem értek.
0: Az a rettenetes, hogy megint ilyen zongora ügyekkel foglalkozik. Pedig hányszor megígérte nekem, hogy soha többé.
1: Úgy érti, hogy ez a Visincei úr, hogy... Vagyis, hogy nem lehetek hozzá bizalommal?
0: Istenem, édes jó Istenem, itt érdepelt előttem, és úgy fogadta meg, hogy soha, soha többé zongorával.
1: Kérem, én meg vagyok döbbenve. Hát ki ez a Visincei? Szélhámos?
0: Jaj, dehogyis, hova tetszik gondolni? Úriember, abszolút úriember. Hát ha valaki, én csak ismerem.
1: Akkor mi a baj?
0: Kérem, hadd legyek önhöz egészen őszinte. A Visincei nem vesz zongorát?
1: Nem vesz zongorát?
0: Nem, asszonyom, sohasem vesz zongorát. Oda megy tárgyal, beszél össze-vissza mindenféle vevőiről, alkudozik, kipróbálja a hangszert, játszik rajta. Egyébként egész ügyesen játszik, de nem vesz zongorát.
1: És akkor miért csinálja?
0: Hát ez az. Ez valami mánia nála. Beteg ember most volt idegszanatóriumban. 4 hétig altatták. Az itt nem végre rendbe jött, és tessék, most itt van megint kezdni.
1: Hát ilyet még nem hallottam. De mit akar ezzel? Elvisz valamit a lakásból?
0: Ugyan mit tetszik képzelni? De végtelenül korrekt, udvarias ember, a legjobb szívű ember, akit ismerek, csak éppen nem vesz zongorát.
1: Engem azzal hívott föl, hogy egy komoly vevő.
0: Nem, kérem, ő nem vevő, mondom, hogy ez a bogara. Kinéz egy hirdetést, fölhívogatja, oda megy tárgyal, zongorázik, hetet havat összehond, aztán semmi. Hát nincs neki se pénze, se vevője. Valahogy ebben éli ki szegény a fantáziáját. Tessék képzelni, egyszer még a Kodályhoz is fölment. Nyilván mit álltam ki mellette, adom inkább, ne is beszéljünk.
1: Bocsánat, ön hozzátartozója ennek a Visincei úrnak?
0: Igen. Sajnos, hogy ezt kell mondanom. 17 éve, már nem vagyunk összeházasodva. Hosszú keserves história ez, drága asszonyom. Nem akarnám untatni vele.
1: Érthetetlen. Egy ilyen régi, jó családból való úriember.
0: Jó? Jó családból? Miért? Hogy mondta önnek a nevét?
1: Itt van, fölírtam, lebetűzte. WTZ És az Y-on két pont?
0: Istenem! Még ez is! Nem, kérem, nem dupla V, nem TZ, és nem Y. Visincei, így, ahogy ejtik szimpla V-vel és a végén I-vel. Ez is magyarosított név, azelőtt Vaceknak hívták.
1: Vacek?
0: Vacek. Kérném, Vacek. Vacek. Asszonyom, én ezt nem bírom tovább. Ne haragudjék a gyöngeségemért. Én tűrtem a legnagyobb türelemmel, sőt, merem mondani, hogy hősiességgel 17 évig komoly dolgozó nő vagyok, egzisztenciát teremtettem magamnak, de most már betelt a pohár, én ezt nem bírom, nem bírom.
1: Nyugodjék meg, kedves asszonyom, vagy hogy szólítsam. Én teljesen megértem az ön fájdalmát, és csak azt mondhatom, bízzék a jó Istenben. Meg fogja segíteni. Higgyen nekem, és bízzék a jó Istenben.
0: Bocsásson meg, én vallásos családból származom, két fivérem, pap, de én már senkiben és semmiben nem tudok hinni. Én úgy kétségbe vagyok, és olyan lelki állapotban.
1: Kedves hölgyem, engedje meg, ha már így megtisztelt a bizalmával. Véget kell vetnie ennek az ügynek. Legyen erős, és vessen véget egyszer és mindenkorra.
0: Azt fogom tenni. Véget vetni. Egyszer és mindenkorra véget vetni az egésznek. Itt az altató az éjjeli szekrényemben. 6 teljes doboz tárdil. Áldom az előrelátásomat, hogy összegyűjtöttem. Aludni. Én már csak erre vágyom. Higgyel, drága jó asszonyom. Aludni és rohadt. Többé föl nem ébredni.
1: Hogy szabad így beszélni? Nem szégyelli magát? Hát akkor mit szóljak én, aki itt élek egyedül, betegen, mindenkitől elhagyatva? Azt hiszi, én nem gondoltam rá, amikor szegény fiamról megjött az értesítés. Itt őriztem a mérget. Rakosgattam egyik fiókból a másikba. Ha én azt elmondhatnám önnek, mit éltem át, hogy milyen édes, szép kis katona volt, amikor először jött haza uniformisban, mint a dobozból húzták volna ki, azzal a nagy, kosaras lovassági karddal. És azóta mégis ezerszer, 100 000-szer elátkoztam azt a napot, hogy katonát.
0: Huszára volt a kedves fia?
1: Nem huszár. Fogatolt vonatosztag. A mi időnkben trénnek nevezték. De nekik is olyan nagy kosaras kardjuk volt, mint a huszároknak. Hagyjuk ezt minek fölkavarni, amin úgyse lehet változtatni. Ugye megígéri, hogy okos lesz, és még ma kihajítja azt az ostoba altatót.
0: Asszonyom, én önt sose láttam, de ön igazi ember, nagyszerű ember, és én csak csodálni tudom az erejéért, okosságáért.
1: No és... mit mondjak ennek a Visinceinek, vagy hogy hívják, ha újra jelentkezik?
0: Hát, tessék azt mondani, hogy az zongora már el van adva. De el ne árulja a világért se, hogy én fölhívtam.
1: Megbízhat bennem egész nyugodtan. És ha ez a Visincei erőszakoskodik, hogy ide akar jönni, mert azt mondta, még ma este...
0: Tudja mit? Azt mondjam, akkor telefonáljon nekem. Megadom a számom, nincs benne a könyvben, új állomás. Jegyezze föl, 181, 111.
1: 181, 111.
0: Igen. És ha bármit beszél a visincei, ne hagyja magát megszédíteni. Én ismerem őt. Mindenkit le tud venni a lábáról. Ugye nem hisz neki, számíthatok önre, bármi veritegetni előbb szóljon ide, megígér.
1: Számíthat rám, kedvesem. És nyugodjék meg.
0: Köszönöm, asszonyom. Állásra köszönöm. A megértését, emberségét, mindent köszönök.
1: Isten megáldja.
2: Bonyolódik, bonyolódik, elvtársak, bonyolódik a nemzetközi helyzet. Nem most gyorsan áll a messzió visincei szemotortók természetesen.

0: Kezi csókolom, én vagyok Visinszei, már 20-szor próbáltam, és folyton mással beszél.
1: Kérem szépen.
0: Nem, méltóztasik, közbevágni, pardon. De most nincs idő, itt van a vevő, itt vár a taxiban. Én egy fülkéből beszélek, minden előkészítve, minden learanzsálva, 10 perc múlva. Ott vagyunk, Ferenc körút 74, ugye már?
1: Kérem, Visinszei, nem aktuális a dolog. A zongora már el van adva.
0: Hogy mi? Mit tetszik mondani? Hogy eladva. Kérem azt, nem lehet?
1: Ismétlem, nem aktuális.
0: Asszonyom, nem méltóztassék velem viccelni. Mondom, hogy itt a vevő éppen ilyet keres. Angol mechanikai keresztúgos Bösendorfert. Különben is várnak a telefonra, 10 perc és ott vagyunk.
1: Nem, ne jöjjenek, már el van adva.
0: De hiszen nincs egy negyed órája, hogy... A révész! Ugye, hogy ő köpött bele, tudtam, az a poloska nem bírja ki, ha én egy forintot keresek. Miért állt szóba vele a szönyön? Be fogja csapni, ki fogja játszani, hallgasson rám ennek a révésznek, még soha semmi nem sikerült, igazán, tisztán.
1: Hát nagyon sajnálom, uram, jó esély.
0: Halló, kérem, nagyságos asszony, halló! Na, hát azért ilyen könnyen nem ússza meg.

0: Halló, Bradaricné, azt mondja, mert egyele, mert én vagyok megint csak egy szót, egyetlen egyet. Én olyan képtelen szituációba kerültem, hiszen az előbb mindenben megállapodtak, és most egyszerre, ne tegyen le, könyörgök, ezt nem teheti velem.
1: Asszonyom, vallja meg, nem hívta fel önt egy bizonyos Ritter Margit? Nem? Biztosan nem?
2: Miből gondolja, kérem?
0: Fölhívta! Ugye vele beszélt olyan sokáig? Ott voltam nála, tőle telefonoztam kegyednek először. Kihallgathat, az újságomat is ott hagytam. Na, ez az ő stílusa, ráismerek. Kérem, asszonyom, ez a nő üldöz engem. Az az élet célja, hogy tönkre tegyen. Ez hallgatózik, leskelődik, nyomoz utána, mint egy detektív, mindenütt rágalmaz, följelent, befeketít. Azt híresztelő, hogy nem veszek zongorát, hogy mániás idegbeteg vagyok, aki csak össze-vissza beszél, minden ügyfelemet fölkutatja és megkörnyékezi. Ugye kegyedet is a Margit ijesztette fel.
2: De hát miért hiszi ön, hogy ez a hölgy üldözi? Mi célja volna vele?
1: Bosszúból! Kérem, asszonyom, én valaha szerettem ezt a nőt, de már régen szakítottunk. Higgy el, nem az én hibámból. Én sajnálom őt, mert alapján, hogy ez szerencsétlen teremtés. Időnként meglátogatom, segítem, támogatom. Most is vettem neki 2 kiló rétes lisztet, 3 üveg lukullus saláta olajat, és tessék, ez a hála, ez. Nem fogja elhinni, asszonyom, ez a Margit még a nevemet is kétségbe vonja.
0: Azt tegezti rólam, hogy Váceknak hívnak engem, akinek a családja 1436 óta, ugye nincs még eladva a Bösendorfer.
1: Ne hagyjon ki egy ilyen sanszot, drága asszonyom. Mondjon a vevőnek 16 000 forintot, mondjon 17 000-et, én mindent vállalok, kiharcolok, csak ne tegyen ilyet velem.
2: Kérem, uram, számomra olyan bonyolult, áttekinthetetlen ez az egész...
0: Mi ebben a bonyolult? Ez a világ a legsimább, legflottabb üzlete, itt van a vevő a taxiban, itt van nála a pénz, hogy színesze, mitől méltozatik félni?
2: Nézze, most nem tudok választ adni. Jöjjenek talán holnap.
0: Jaj, azt mondom, holnap a vevő már nem lesz. Itt vissza kell utazni a füzes abonyba.
2: Füzes abonyba?
0: Há persze, kezicsokolom, ezért is olyan sürgős a dolog. Füzes abonyban alvos az illető.
2: De hisz engem most hívott fel Interurbán a füzes abonyi doktor, nincs egy órája. Azt mondta, a reggeli gyorshal jön fel Pestre.
0: Az a másik lesz. Kérem szépen, tudnék, 2 orvos van Füzesabonyban. A doktor Sterc, meg a doktor Polányi.
2: És mind a 2 zongorát akar venni? Bösendorfert?
0: Képzelje. Ezek folyton versengenek egymással. Ha az egyik garázst épített, a másik egy egész palotát ebben a kocsijának. Ha a Sterc kutyát vesz Dándogot, a Polányi csak, hogy túllicitálja, Bernát hegyit hozat. Már egész füzes abony rajtuk. De hát
1: persze éppen ezért tudunk ilyen szép árat elérni.
2: Csak hogy én a másiknak 10 000 forintot mondtam. Képzelj, milyen kellemetlen, ha kiderül... Igen, halasszuk ezt a dolgot, hadd gondolkozzunk.
0: Hogy halasszuk? Hát mikor már itt a vevő, itt vár? Azt mondjam, édes asszonyom, hát nem hisz nekem. Jobban hisz ennek a kótyagos nőnek, a Ritter Margitnak, ennek az idült alkoholistának.
2: Ki az alkoholista?
0: Hát a Margit. Nem méltozhatott észrevenni? Napi 1/2 liter rum az adagja, csekéség. Hát egy matróznak is becsületére válnék. Most is tök részeg volt, mikor eljöttem tőle. Ilyenkor azt se tudja, mit beszél. Folyton fürdik, folyton telefonál, boldog-boldotan föltárcsáz, elfuvoláz a lelki életét, bele sírakagylóba, öngyilkossággal fenyegetőzik. Mindig ugyanaz a műsor. És ön még felül neki, drága asszony.
2: Nézze, én most úgy meg vagyok zavarodva. Hívjon vissza később.
0: Ja, ne tessék engem blámírozni a vevőm előtt. Egy ilyen komoly, vidéki doktor.
1: Ezt vagy most tudjuk perfektuálni, vagy soha. Elvégre annyi eladó zongorát hirdetnek. Nézze meg az újságban. Hát neki is van még 5 címe.
2: Kérem, nem mondhatok mást. Jelenleg nem alkalmas.
0: Azt mondjam, értse meg, ha egyszer kiengedjük a kezünkből. Miért dob ki ennyi pénzt az ablakon? Mondjon neki, ha akar, 18 000.
2: Hagyjuk abba, uram. Ha úgy gondolja, hívjon majd vissza.
0: Hát én megölöm ezt a Margitot. Most azonnal fölmegyek hozzá, és végzek vele ezzel a két kezemmel.
2: Jézusom, mit beszél?
0: Megölöm, hát én ezt nem tűröm, nem csinálom tovább ezzel a két kezemmel, folytom meg. Maga azt hiszi, most tréfálok, hát nem. Egyszerűen, ha anya megtette már, fuldokolt, kékült az arca, hát most nem fogom megszánni. Ez így úgy sem megy tovább, ítéljenek el, akasszanak föl, nekem már úgyis minden mindegy.
1: Na jó, hát eddig eljutottunk. 18 000 forint. Plusz egy szándékos emberölési kísérlet. Vagy csak erős felindulásban elkövetett emberölés. Na, ez érdekes jogi probléma. Bár a legvége kisé túl erős volt. Túl hirtelen fordulat. Na, majd meglátjuk. Szerintem föl fog hívni. Na, mi lesz? Mi lesz? Nem tetszett megjegyezni a számot? 181-111. Na, mire várunk, tisztelt asszonyom? Özvegy Brodarics Antalné, Ferenc körút 74. Hát emberéletről van szó. Minden másodperc végzetes lehet. Na. Hát nem. Teljes lebőgés, a végével azzal szúrtam el, azzal a folytogatással. Hát mégis. Na, várjunk csak, hát akkor várjunk egy pillanatra. Csöngessen még egy kicsit. Csöngessen. De mi is legyen most? Hát ez nem jó, nem. Halló, kérnős, ez jó lesz. Halló?
2: Halló, ki beszél? Ritter lakás?
1: Milyen a lakás? Kit keres, kérném?
2: 181-111.
1: Az beszél 181-111.
2: Nem ott lakik Ritter Margit?
1: Kérném, ez Ferencé művész úr lakása.
2: Nem értem. Az előbb hívott fel, és ezt a számot adta meg.
1: Ismétlem, ez Ferenci művész úr lakása. 181-111.
2: Ki van a telefonnál?
1: Itt az Inas beszél. A művész urat momentán nem tudom adni, most ment borotválkozni. Mit jelenthetek neki, ki kereste?
2: De kérem, engem az imént egy hölgy, és éppen erről a számról úgy mondta, 181-111.
1: Az beszél.
2: Hát ez rejtélyes, megfoghatatlan. Én ugyanis egy zongorát hirdettem, és erre jelentkezett az a hölgy, illetve talán valami ostoba, rossz tréfa, beugratás. Bár úgy kétségbe volt esve, könyörgött, hogy hívjam vissza.
1: És ezt a számot hagyta meg?
2: Nem lehet tévedés, felírtam.
1: Ja, úgy, akkor rendben van. Akkor ő volt a művész úr.
2: Hogy a művész úr?
1: Így szokott gyakorlatozni, vagyis ő etűdözésnek nevezi. Ez amolyan tréning, bemelegítés neki az előadás előtt.
2: Ugyan már? Nekem egy női hang telefonált.
1: Kérem, a művész úrnak mindegy, női hang, férfi hang, öregasszony, kisgyerek. Ő bármelyiket tökéletesen utánozza. Igen, tág a regisztere. Fölhívogatja ezt, azt, és ilyen kis helyzetgyakorlatokat rögtönöz, hát ami éppen eszébe jut.
2: De hát a számát is megadta.
1: Igen, a sikerült-e alakításainál olykor megszokta hagyni, hogy aztán máskor is folytathassa. Nagyon árnyaltan, valószerűen építi fel a figuráit, ma is valami zongora ügyben telefonozgat.
2: Kérem, küldje ide nekem a művész urat.
1: Sajnálom, most nem jöhet. Toalettet csinál, és mindjárt indulnia kell a színházba.
2: Hát akkor mondja meg a gazdájának, én idős, szívbajos asszony vagyok. Keresett magának mást, akivel szórakozzék. Ez nem lehet, nem szabad ilyet tenni egy védtelen, tehetetlen.
1: Hello, hello, kérném. Letette? Hello! Na, csak nem lett valami baja. Hű a mindenségét.

Na, miért nem veszik föl? Tessék már fölvenni. Na, talán rossz számot tárcsáztam. Hol van az újság? Itt van. 146-580. Egyébként ki is mehetett a konyhába vagy a fürdőszobában a

Most miért csinálja ezt velem? Hát miért nem veszi föl? Azt mondta, hogy szívbillentyűs. Úristen, hát csak nem fogja tőle a hülyeségtől. Brodaricné, drága jó Brodaricné, szóljon már, vegye már föl. Tudom, hogy ott van, tudom, hogy hallja. Na, nyugalom, nyugalom, nyugalom, még három csöngetés, aztán... Na, egy... Kettő... Három... Hát, ha ez most eltört... Na... Jó van, ad vonalat...

0: Hallo.
1: Na végre. Végre, végre. Miért nem tetszett fölvenni?
0: Ki beszél?
1: Nincs semmi baj, ugye?
0: De hát ki az, ki beszél?
1: Én beszélek, én vagyok megint, hát nem tetszik megismerni. Akivel az előbb beszélt, meg azelőtt, az mind én voltam.
0: Kisoda a színész?
1: Nem, kérem, nem vagyok színész, hát illetve csak így, maszek alapon egy személyes társulat, egy személyes közönség. Tetszik tudni, nekem ez a szórakozásom, szenvedélyem, ami másnak a mozi, hangverseny, futballmeccs, lóverseny, alkohol, szerelem. Hazajövök délután 6-kor, és elkezdek telefonálni. 1 forint egy hívás, Istenem, hát nem is olyan költséges. Kiszúrok egy apró hirdetést, aztán rábízom magam a pillanatnyi ihletre. Én voltam Balikó százados, én voltam Robika, én a nagymama.
0: Ez mind maga volt. Füzes abony is?
1: Na, az nem. Interurbán vonalam azért nekem nincs. De a többi az mindén voltam, igen. Visincei Gusztáv, Ritter Margit, Ferenci művész úr inasa.
0: Hát, ez nem megy a fejembe, nem tudom elhinni. Hát,
1: pedig ez nem is olyan nehéz dolog, egy kis hangtechnika az egész.
2: Elvtársnő, itt Balikó százados, erőt, egészséget.
3: Nagymama, lekváros kenyeret akarok.
1: Csöndbe, maradj, Robika.
2: Én vagyok, ez is hókolom. Husincei dupla V-vel, TZ-vel és az Y 2 pont.
1: Nem kérném, nem Visincei. Azelőtt Vaceknak hívták, és különben sem vesz zongorát.
4: Itt az inas beszél. Ferenci művész úrnak igen tág a regisztere.
1: Na ugye, hát tetszik látni.
0: Hát tudja, ez mégis szemtelenség. Kikérem magamnak a vicceit. Hogy jövök én ahhoz?
1: Halló! Halló! Halló! Mi az? Megint lecsapta.
5: Na nem. Nem. Rossz. Ez így rossz. Stílustalan. Hát így azért nem lehet befejezni. Egy ilyen szépen kidolgozott szériát. Húf. Na várjunk csak. Valami új szín kellene. Minőségi ugrás. Egy lélektani poén. Dramaturgiai elmélyítés. Egy olyan zárótétel. Ha? Na és mi lenne, ha... Egy pillanat. Na tessék csak ide figyelni, kedves Brodaricsné. Kegyed most haragszik rám, ez érthető. Megkérdi a tudakozótól a nevem, esetleg panaszt tesz. Levelet akar írni valamelyik szerkesztőségbe. De mi befogadjunk, kedves Brodaricsné? Hogy fog kegyed ma még nekem zongorázni, kedves Brodaricsné?
2: Avanti, popolo!

0: Halló.
1: Hallom a gyanakvást a hangján. Asszonyom, ne féljen. Esküszöm, most hívom utoljára. Most is csak azért, hogy bocsánatot kérjek.
0: Nézze, ez már több a soknál. Hagyjon engem békén.
1: Tudom, hogy megharagudott rám. Talán még gyűlöl is. Igaza van, igaz. Én végig gondoltam az egészet. Nehéz volna mentséget talán. Bocsásson meg. Bocsánat, ezer és egy millió bocsánat.
0: Mondja, meddig akar még gyötörni?
1: Belátom. Rossz vicc volt. Ostoba, gonosz tréfa. Piszok alak vagyok. Egy telefonbetyár. Telefonhiéna. Én csupán arra kérem, búcsúzóul, és hogy valamelyest engem is megértsen. Képzelje magát egy percre a helyembe. Tudom, hogy nekem van a legkevésbé jogom megértést kérni, és mégis úgy fordulok önhöz, asszonyom, én, a hitetlen, mint hívőhöz, aki még az ellene vétkezőnek
0: kérem,
1: is...
0: Kérem, ezt talán mégse...
1: Bizonyára, ön is emlékszik arra a koldusra a körúton. Ott ült, törpe, csúszómászó kis nyomorék, a nyakában tábla. Képzeld magad a helyembe.
0: Miért maga beteg?
1: Nem úgy értettem, hát legalábbis testileg nem. Ne tessék elgondolni. Hazajövök a

0: teli magát ilyen szamárságokkal tölteni az idejét? Magának nincsen családja, senkie?
1: A személyigazolványomba az van beírva. Elvált. Hát azt ugye mégsem írhatják be, hogy elhagyott. Hát igen, régebben én is úgy hittem, hogy a magány az rendkívüli állapot, olyan, mint a tüdővész, amiből ki is lehet gyógyulni. Aztán lassanként rájöttem, hogy ez a természetes életforma. A többi az csak öncsalás, önáltatás. Az igazi közösség a legnagyobb, legszélesebb a földgolyón, 3 milliárd magány. Nem gondolt még arra, minél több ember van a világon, annál kevésbé értik egymást. 3 milliárd űrhajós, kiki egyedül, irányítás nélkül lavírozva a térben. Ez valami sajátos, reciprok viszony. Matematikailag úgy fejezhető ki. De félek, hogy untatom ezekkel a filozófiai marhaságaimmal.
0: Én is egyedül élek, mégse beszélek így. Mert nincs egyetlen óra, egyetlen perc, amikor ne érezném, hogy a jó Isten velem van. Pedig maga még nem idős, ugye?
1: Épp a legrosszabb. 40. Később talán jobb lesz.
0: Fiatal ember, még újra megházasodhat.
1: Tudja, én attól tartok, fertőző alkat vagyok. Szerintem tulajdonképpen a feleségemnek is igaza volt, hogy elment tőlem. És mégis évekig visszavártam. Bonyolult terveket agyaltam ki 100 féle változatban, miként hozhatnám vissza. Képtelen voltam túljutni rajta. Itt feküdtem éjszakáról éjszakára ezzel a rákosan burjánzó rögeszmével, számtalanszor fölkérődve az egészet körbe-körbe, oda és vissza, mindig ugyanaz a céltalan, hiába való eszelős fejtorna. Hát ő azóta újra férhez ment, 2 kislánya született. Nekem sose volt gyereke. Akkor elhatároztam, hogy kioperálom magamból kímélet nélkül gyökerestül. Nehéz volt. Mélyebben volt, mint ahogy gondoltam. Benőve a húsba, csontba, idegekbe keresztül kasú szétágazva, áttételekkel. Lassú, kínos, hosszú-hosszú műtét sorozat, amíg aztán minden csápját, nyúlványát sikerült kifejteni. Ma már nem fáj. De az a furcsa, hogy ezzel együtt valami érző vagy érzelmi központot vagy micsodát is kimetszhettem, ha ugyan létezik ilyen. Mert azóta van ez a kóros súlytalanság, hogy nem hat rám semmiféle emberi vonzás, gravitáció. Olykor felhozok egy nőt pénzért, vagy ingyen egyre megy, ám biológiai ügy. Tudom, nem túl érdekes az egész. Amiket kitalálok így telefonálgatás közben, izgalmasabb az enyémnél. Azért is találom ki őket.
0: Hát én megértem, hogy magának se könnyű. De nézze, én szívbeteg vagyok. Hagyjuk most már abba, fejezzük be.
1: Kérem, ne tegye még le! Nagyon szépen kérem. Olyan jó önnel beszélni. Ön olyan kedves, finom, megértő.
0: Nincs értelme. Hívjon föl valaki mást, akinek van kedve magával csevegni.
1: De én önnel szeretnék. Ne tegye le, úgyis újra hívom.
0: Kihúzom a telefonzsinót.
1: Hát akkor engedje meg, hogy majd máskor is fölcsöngethessem. Félre ne értse a saját hangomon, vagy... Tudja, hogy mi jutott eszembe? Ne vegye tolakodásnak, de... Olyan jó lenne egyszer meglátogatni. Én úgy elképzelem a lakását. Az a sok csipke, párna, régi bútorok, vitrén, porcelán,

szobrocskákkal, Karlsbádi emlékpohárral, nagy fiókos komód. A falon családi képek. Ott lóg az esküvői fényképük is, ugye? Az ongora rojtos terítővel letakarva, rajta egy szép Beethoven fej, vagy Wagner Schubert, és mellette a kottatartó. Teáznánk. Biztos szép Altwin készlete van, sárga és kék virágokkal. Én majd viszek süteményt. Elbeszélgetünk Stravinskyról és Bartókról. Meg mesélnék önnek, hogy mi újság a városban. Milyen hajók járnak a Dunán. Mi mindent látni a kirakatokban. És így tovább. Elmondanám az új vicceket, színházi pletykákat. Fogadjunk, hogy meg fogom nevettetni. Higgy el, önnek is volna megint valakie, akit már vár is, akinek megmutathatja az új kézi munkáit, akire gondol, s ha egyszer elmarad, talán egy csöppet még aggódik is érte. Hadd látogasson meg olykor-olykor. Ugye megengedi, ugye nem tiltja meg. Ne vegye el tőlem, ezt nem teheti. Az utolsó száldeszkát egy fúdoklótól. És fog újra zongorázni. Ne adja el a Bösendorfert, nekem fog zongorázni. Igen, igen, ugye, hogy nem haragszik már. Érzem, tudom, hogy megbocsátott, megértett és feloldozott. Ne is válaszoljon. Ne válaszoljon, mert mást kérek öntől. Ne lepődjék meg. Nem akarna még egy picikét játszani. Igen, most. Most azonnal, hiszen a zongora ott van a közelben. Csak annyit, mint az előbb. A Führer Elizét. Ha? Vagy talán valami kis Mozartot. A Sonata Facilét. Az bizonyára ismeri, tudja. Fals vagyok, ugye, tetszik hallani, de így megy. Halló? Halló? Halló, nem tetszik hallani? Halló? Halló? Letette a kagylót. Vajon mióta beszélek itt a levegőben?

0: ez az utolsó alakítás
1: eléggé át volt élve. Eső. Eső. Piszok egy idő. No, térjünk magunkhoz. Hol az újság? Ez jó lesz.
2: Halló! Halló! Önök vállalnának?
1: Patkányirtást idomított görénnyel.

0: Bösendorfer, Karinthy Ferenc drámájának rádió változatát hallották. A szereposztás a következő volt. Vevő Sinkovics Imre, eladó Sulyok Mária, központ Pogány Margit. A rendező munkatársai voltak Troszt Margit, Stúl Béláné, Báci Györgyné és Brajer Otto. Dramaturg Kopányi György. Rendezte Barlai Gusztáv.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A mikrofonnál Bőti Attila. Magyarország megerősíti a stratégiai együttműködést Franciaországgal, erről is tárgyalt Párizsban Magyar Péter kormányfő. A kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között, konkrét javaslatokról a következő találkozókon tárgyalnak majd. Hajnalig többfelé, holnap keleten és a középső ország részben lehet eső, de sokfelé kisüt majd a nap. Mondom a részleteket. Magyarország kész megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat, jelentette ki a miniszterelnök Párizsban, ahol a francia államfővel egyeztetett. Magyar Péter azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg. Jelezte azt is, hogy Magyarországra konstruktív partnerként számíthatnak az európai partnerek. Harcsás Gergely összeállítása.
2: A francia elnök szerint a kormányváltással új korszak kezdődött Magyarországon. Emmanuel Macron, aki az Élysée palotában fogadta a magyar miniszterelnököt, azt mondta, a Tisza párt választási győzelme ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Az államfő örömét fejezte ki, hogy az új magyar kormány mindent megtesz a demokrácia és a versenyképesség megerősítéséért. Közölte azt is, hogy Párizs és Budapest több területen fokozza az együttműködést.
3: Enfin, votre visite à Paris aujourd'hui est l'occasion de moderniser.
2: A látogatás lehetőséget kínál a két oldalú kapcsolatok modernizálására, az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését, a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem területén. Emmanuel Macron az Európai Tanács két hét múlva esedékes ülésének témái között említette Ukrajna támogatását, uniós csatlakozásának segítését, valamint Oroszország nyomás alá helyezését.
4: Magyarországra számíthatnak az európai partnerek, és mi is örömmel számítunk Európára.
2: Jelentette ki a magyar kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak. A francia cégek 45 ezer magyarnak adnak munkát. Hangsúlyozta, a jelenlegi nemzetközi helyzetben még szorosabb együttműködésre van szükség.
4: Magyarország és a magyar emberek készek újraépíteni, megerősíteni a francia kapcsolatokat. Ezért teljes szívemből üdvözlöm elnök úr javaslatát a stratégiai megállapodás megújítására. Az lenne a javaslatom, hogy minél több tartalommal töltsük ezt meg, mint gazdasági területen, diplomáciai területen, uniós területen, kulturális területen.
2: A kormányfő meghívta a francia elnököt az október 23-ai budapesti megemlékezésre, majd azt is közölte, a két ország közötti megújított stratégiai megállapodást még ezt megelőzően aláírják. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, Magyarország konstruktív partner lesz. A kormány megerősíti a jogállam, a demokrácia és az emberi jogok helyzetét, valamint fellép a korrupció ellen.
4: A mostaninál is több francia befektetés érkezne Magyarországra, hogyha a korrupciónak a szintje alacsonyabb lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy közös érdekünk, és az is, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak, létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését, de természetesen nem feledkezhetünk meg az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről.
2: Magyar Péter kitért arra is, hogy meg szeretnék erősíteni a visegrádi együttműködést, és kezdeményezte, hogy Franciaország is vegyen részt a szövetség munkájában. A kormányfő diplomáciai programja csütörtökön Budapesten folytatódik, ahol az ír kormányfőt fogadja. Michel Martin lesz az első miniszterelnök, aki kétoldalú találkozóra érkezik Budapestre, Magyar Péter május 9-ei beiktatása óta.
1: A Fidesz szerint a miniszterelnök most fizette meg a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, Magyar Péter berlini és párizsi útja, Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja. A KDNP pedig úgy reagált, Magyar Péter berlini útjával feladta Magyarország eddigi semlegesség politikáját az orosz-ukrán háborúban, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője, a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette: a miniszterelnök feladta a magyar vétót, így megkezdődhetnek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai, megnyithatják annak első fejezetét.
5: Hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna óriási összegeket kap. Ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásokból, magyar közszolgáltatásokból fognak hiányozni. Na, ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket és beáll a sorba.
1: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
6: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülő szerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
1: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat és elénekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. A magyar nyelvet az egészségügyi ellátásban, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is lehet használni. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán a Magyarország gyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közölte: a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a VMS szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. A házelnök közösségi oldalán azt írta: Pásztor Bálint, a VMS elnöke bemutatta neki a vezetőket, a szervezet több évtizedes múltját és eredményeit, valamint jelenlegi céljait. Idehaza uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta: a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremtett 16,4 milliárd euró hazahozatalára. A pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
7: Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta: a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
8: Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a hévek járműcserére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró. Óriási pénz forrást. 10 éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
9: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
7: Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
9: A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
7: Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
10: Ez segítheti a gazdasági növekedést.
7: A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
10: Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Ha látják, hogy Magyarország is a bizottság, az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik, ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadóság finanszírozási költsége, szintén megtakarítás, nagyobb forrást hozhat a kormány számára.
7: Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
1: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. Nem esett szó a polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatokat képviselő szervezetek vezetőinek találkozóján. Császár Attila összefoglalója.
11: Szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban tartottak az önkormányzati érdekképviseletek részvételével szerda délelőtt, tudott a közleményében Lőrinc Viktória. A tárcavezető azt írta, az egyeztetés jó alapot nyújt a folyamatos párbeszédhez.
12: Kíváncsian várjuk, hogy a kormányzat részéről milyen párbeszéd indul el az önkormányzatok és a kormányzat között.
11: A találkozó előtt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, konkrét javaslatcsomaggal érkeznek majd. Gödöllő polgármestere rövid és hosszú távú stratégiát emlegetett. Gémesi György szerint ezek segíthetik az együttműködést a kormánnyal.
13: Arra kaptunk ígéretet, hogy a június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz a kormány és az önkormányzatok között.
11: Az egyeztetés után kiderült, konkrét kérdésekről csak hetek múlva tárgyalhatnak. Az M1 kérdésére az Önkormányzatok Szövetségének elnöke jelezte, a polgármesteri bérek esetleges csökkentéséről nem esett szó.
13: Az nem fordulhat elő, hogy a hivatalban a munkatársak bére adott esetben, vagy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére megelőzze a polgármesterét, ez is teljesen logikus, ezeket szeretnénk kibontani, ma nem volt róla szó.
11: Karácsony Gergely az egyeztetés után azt mondta, üdvözli a Tisza azon javaslatát, amely betiltaná a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámokat. A szolidaritási adó jogszerűségével kapcsolatban pedig megjegyezte, nem fordulhat elő, hogy Budapest a kormányváltás után ne őrizze meg működő képességét.
14: Az, hogy a parlament feloszlassa az önkormányzatokat és rendkívüli választást legyen, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat, tehát azt gondolom, hogy ilyen javaslatot komolyan venni nem lehet.
11: A főpolgármester inkább kacsának, mint sem konkrét politikai szándéknak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Tisza párt előrehozott önkormányzati választásokban gondolkodna.
14: A polgármesteri ciklusok maximalizálása mellett pedig az ég adta világon semmilyen ér nem szól, és nem szerepelt a Tisza programjában, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan felvetés, amit én magam részéről nem tekintek még olyan felvetésnek, ami komolyan megérkezett volna az önkati világhoz.
11: Az egyeztetésen résztvevő Szombathely polgármestere a sürgető kérdések között említette a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítését. Nemény András hozzátette, számtalan javaslat született az önkormányzati rendszer átalakítására, most ezeket igyekeznek összehangolni.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegen vádhatóság alá. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írta az Index, amely azt közölte, hogy a döntést a rendőri vezetőknek már bejelentették. Korábban a Telex is úgy értesült, hogy Balogh Jánost felmentették, de a portálnak a belügyminisztérium nem erősítette meg a hírt. Pósfai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt, hogy Balogh János országos főkapitányt kiköveti a poszton, egyelőre nem tudni. Konstantinovics Miklós lett az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója, erősítette meg a Telex információját a szervezet. Az OMS azt írta, Csató Gábor főigazgatói megbízatása közös megegyezéssel zárult le. Az egészségügyi miniszter az Országos Mentőszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával a pályázati folyamat lezárásáig Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az Országos Mentőszolgálat orvos szakmai osztályának vezetőjét bízta meg. A megbízott vezető fő céljának a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte, írta a Telex. A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Pererika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
15: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
1: Már a KRESZ átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
16: Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
17: Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
18: Háromszor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
17: tette hozzá.
18: Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt.
17: Mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges kressz módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a kressz átfogó módosítását. Erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
8: A kressznek, például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan a következő hetekben fogja, hogy a kressz ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több kressz oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és kressz módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
17: Hangsúlyozta Vitézi Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos kreszbe.
19: Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel, tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
17: A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
1: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt. Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezető kutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
20: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormány váltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Új kis busz segíti mostantól a Pető Intézet mozgássérült gyerekeinek szállítását. A speciálisan kialakított 9 személyes járművet az iskola alapítványa vásárolta, a támogatásoknak köszönhetően a piacinál jóval alacsonyabb áron. Az átadást a Pető Intézet gyereknapjára időzítették. Silaher Tamás és Barna Péter összeállítása.
21: Csak mosolyt, örömet kívánunk ebben az autóban.
7: A hivatalos kulcsátadás után másodpercek alatt megrohamozták a Pető Intézet diákjai az új kisbuszt, amelyet piros színe miatt rögtön el is neveztek Pirinek. Először csak kívülről nézegették, majd többen bele is ültek.
22: Itt fogok utazni!
7: Volt, aki a csomagtartóba szállt be, más a sofőr helyét foglalta el.
22: Kipróbáltuk, és a fejtámban az nagyon kényelmes. Szerintem el is lehetne amúgy rajta aludni. Ja, és új autószaga van. Azt is tegyük hozzá.
7: A 9 személyes, speciálisan kialakított járművet az iskola alapítványa vásárolta, hogy könnyebben tudják a mozgássérült gyerekeket kirándulásokra, sportversenyekre és kulturális programokra szállítani. Baranyai Doris a Pető Intézet Alapítvány kuratóriumi elnöke.
23: Az autó két oldalról nyitható, hogy könnyen meg tudjuk közelíteni a hátsó részt. Ugye nem egy utolsó szempont, hogy egy sima bérs jogosítvánnyal lehet vezetni, és nem kell hozzá egy hivatásos sofőr, aki tudja vinni a gyermekeket. És egy hosszított verziót sikerült megvásároljunk, aminek a hátuljába 4-5 kerekesszéket be tudunk tenni.
7: A kisbusz megvásárlásához szükséges pénz egy részét a Pető Intézet alapításának 75. évfordulójára rendezett tavaly novemberi jótékonysági koncert bevételéből biztosítottuk. biztosították, amelyen az iskola diákjai mellett neves művészek léptek fel. Az iskola alapítványa emellett több pályázaton is részt vett, az autóimportőre pedig támogatásként jelentős kedvezménnyel biztosította a járművet az iskolának. Vaktler Tamás, a Porsche Hungária ügyvezető igazgatója.
2: A mobilitás számunkra több, mint A-ból B-be való elmenés, vagy csak a testünk mozgatása. A mobilitás az emberi kapcsolatokról szól, beszélgetésekről az autóban, új helyek felfedezéséről, úgyhogy ezért is különösen nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk és támogathatjuk őket. Természetesen az autó az fel van szerelve minden olyan fontos eszközzel, ami biztosíthatja, hogy biztonságosan tudjanak utazni ezek a gyermekek.
7: A Pető Intézet gyermeknapján a kisbusz átadása mellett egész nap szórakoztató programok várták a diákokat. A mozgássérült gyerekek elektromos autókkal tehettek egy kört a belvárosban, pónilovakon lovagolhattak, kipróbálhatták az éjászatot, emellett beülhettek rendőr és tűzoltó járművekbe, veterán autókba, valamint a hordóvonattal is mehettek egy kört az iskola körül.
1: Nyáron megnyílik a biodóm a fővárosi állat- és növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója. Sós Endre közölte, az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, hogy az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
3: Az eredeti koncepció, ami Miocén Magyarország volt, az már ezt többször jelentettük, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
1: A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
4: Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyán sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka még szórványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben pedig felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 28 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Budapesten 21 órakor 17 fokot mértek, a légnyomás 1008 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Lajár Rita és Seres Bea nevében is elköszön Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
5: Ez
17: Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kétkerekű járműveket, köztük a motorosokat is. Az autós-motoros ellentét egyidős a modern közlekedéssel, hiszen nem csak két életforma, hanem két járműtípus és két szemlélet ütközik.
5: Egyre jobbnak érzem a személyautók, illetve a motorosoknak a kapcsolatát. Nyilván ez mind a két félen múlik.
17: Mit tehet az autós, és mit a motoros, hogy csökkentsék a vészhelyzeteket? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
17: 20 éves a budapesti Wagner napok. Stúdió vendégünk az egyik fellépő, Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. Veszprémváros vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban június 5-től.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Ez a Sportvilág.
9: Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencvárostól. Bomba meglepetés, kiesett a világ első a Roland Garroson. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
6: Sportvilág.
9: Stefan Gartenmann és Gróf Dávid is távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. A 29 éves Stefan Gartenmann az FTC színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és 5 gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa Liga 8-at döntős csapatnak is. Gróf Dávid Dibusz Dénes sérülései miatt rendszeresen tagja volt az idényben a Ferencváros kezdőcsapatának, ám 50 zöld-fehérben lejátszott mérkőzést követően távozik a klub kötelékétől. A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén bejelentette, hogy szerződtette az ukrán válogatott támadó középpályást, Alexander Zubkovot. A 29 éves futballista, aki korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában is szerepelt, a török Trabzonspor-tól érkezett, és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával. A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjától érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Az edzőváltásról a debreceniek sportigazgatója Bogdán Ádám nyilatkozott.
10: Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és rögtön az elején tulajdonképpen meg volt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kelljen felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal, annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja.
9: Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-2026-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport információját. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. Szabó Istvánnal a Nemzeti Sport Rádió műsorvezetője Balogh Balázs beszélgetett.
24: Nyilván egy olyan csapatról és egy olyan bajnokságról beszélünk, ami mindenféleképpen kihívás szerintem. Egy nagyon fejlődő, dinamikusan fejlődő klubról beszélünk. Ugye pár éve még itt is a harmadosztályban voltak, majd tavaly előtt feljutottak a másodosztályba, most ugye bent tudtak maradni. Azért ez nem egy könnyű dolog, de mégis megoldották. Úgy gondolom, hogy minimum a romániai futball, vagy a román futball magyar bajnoksága vetekszik, vagy véleményem szerint még lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten is áll, mert most nem a Ferencvárosról beszélek, vagy esetleg a Győr, mert ők simán megállnak a helyüket, de azért a többi csapatnak szerintem nehézségeket okoznának. Hát a Csíkszereda pedig ugye mindenki tudja, hogy egy erdélyi város, és hát az külön kihívás, hogy ott azért dolgozni, ahol csak szinte magyar szavakat lehet hallani, úgyhogy ilyen szempontból szempontból azért a magyar közegbe kerültem. A heti munka alapján nyilván hétvégén megyünk bajnokikra, akkor az már másképpen. Szóval ez egy komoly kihívás számunkra. Úgy, ahogy mondod, ráadásul szerintem nagyon megtisztelő az, hogy egy magyar edzőre gondoltak, ugye nem olyan sok kollega van sajnos külföldön, másik bajnokságban most talán vezető edzőként a Bozsik jutott fel ugye Szlovén első osztályban, mert gratulálok így telefonon is keresztül, remélem, hogy ő lesz az edző, láttunk erre, meg hallottunk ellenpéldát, hogy főjött a csapatnak ugye nem ez lett, ezt csak így mellékesen mondom, úgyhogy büszkeség tölt el engem, meg úgy gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkozni erről a feladatról.
11: Persze, hát ugye több dolgot is szóba hoztál te is, az egyik az az, hogy bravúrral maradt bent itt újoncként a Csíkszereda, azért ezeket a bravúrokat nem könnyű megismételni, de hát azért csináltál te ilyet Kecskeméten is, meg Nyíregyházán is.
24: Hát igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat, nyilván nem én szeretném ezeket elmondani, vagy fölhozni, mindig tudtam, hogy hol a helyem a ranglétrán, tudtam, hogy mire vállalkozom. Nagy feladat volt abból a Kecskemétből egy olyan csapatot faragni, akik ugye másodikak lettünk, majd a következő évben is még hatodikak erről kevesen beszélnek, pedig szerintem az is egy remek teljesítmény volt, de ami a legnagyobb eredmény szerintem, hogy a magyar labdarúgás számára is tudtunk komoly játékosokat kinevelni, hát abból a csapatból csak gondoljunk bele, hogy a Szalai Ferencvárosnak az egyik meghatározó védője, vagy a Lukács Zsani, ugye most gólkirály lett, Horváth Krisztófel az Újpest, Szűcs Kornél, ugye Vojvodina, és akkor most hagyd ne soroljam, hogy Niki Csertomi, portugál első osztály, azért akárhogy azért ez egy rendkívül szép teljesítmény természetesen, itt nem csak az én munkám van ebben, vannak itt nevelőedzők, vannak itt korábbi edzőjék is, de hát azért mégiscsak Kecskeméten lettek ők válogatottak.
9: Két barátságos válogatott mérkőzésre készül a Magyar Nemzeti 11. Előbb pénteken a finneket fogadja a csapat a Puskás Arénában, majd kedden Kazaksztánnal méri összetudását Debrecenben a Nagyerdei Stadionban. A mai napon Péter Ágoston készített interjúkat a válogatott játékosaival, elsőként a Győrrel nemrégiben bajnoki címet szerző Vitális Milánnal.
12: Márciusban mindkét válogatott meccsen kulcs szerepet kaptál, és azt gondolom éltél vele. A számok, illetve a közvélemény visszajelzése is egyértelmű volt e tekintetben, de kíváncsi vagyok, hogy te így utólag néhány hónappal később hogyan értékeled, akár az élmény szempontjából, akár a szakma szempontjából.
13: Élmény szempontjából igazából jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy említette pár játékos vagy a Mister, hogy igazából elértük a célunkat, tehát kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést, de azon kívül, hogy nekem sikerült mind a két mérkőzésen kezdőként pályára lépni, az számomra hatalmas megtiszteltetés és hatalmas dolog is. Nagyon bízom benne, hogy tudtam élni a bizalommal, és bízom abban is, hogy ez majd a jövőben csak gyarapodni fog.
12: Ja, tudjuk róla, hogy egy sokoldalú, univerzális középpályás vagy, és ez bizonyítod is gyakorlatilag hétről hétre. Beszéltél róla ezzel együtt, hogy a válogatottnál talán még több és még részletesebb taktikai utasítást, apróságot, finomságot kapsz. Ezek közül volt-e, vagy van-e azóta akár olyan, ami újdonság neked is?
13: Igazából összességében hasonló szerepem a csapatban, mint a klubcsapatban. Ugyanakkor itt tényleg szinte minden egyes edzés után kapok tanácsokat, vagy olyan mankót, amivel én is sokkal jobb játékos tudok lenni, illetve taktikailag jobban be tudok illeszkedni még jobban a csapat játékához. Biztos vagyok benne, hogy ennek következtében, vagy ennek köszönhetően én fejlődök itt is, illetve ezt tudom kamatoztatni a klub csapatomban is. Biztos vagyok benne, hogy még nem tökéletes, de azon vagyok, hogy minél könnyebben, jobban és erősebben be tudjak illeszkedni a csapatba.
12: Az is előkerül rendszerint, hogy az intenzitás foka azért egészen eltérő a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon válogatott meccseken, de engem az érdekelne, hogy ez hol jelentkezik inkább? Mármint, hogy az ellenfelek nyomása, sebessége az, ami más követel meg, vagy mondjuk neked személy szerint az, hogy a Szoboszlai Séfer tengelybe felvedd azt a tempót, amit ők igényelnének.
13: Ha ebből induljunk ki, tehát én már edzésen is megtapasztalom azt, hogy például ők a világ legjobb bajnokságaiban jönnek haza a nemzeti csapatba játszani. Tehát én már itt érzékelem azért a válogatott edzéseken is, hogy ez már most intenzívebb, mint a saját klub edzéseim, sőt klub meccseim is, de a mérkőzéseken pedig extrán értékelhető. Említettél pár dolgot, igazából azokkal egyet tudok érteni. Én azt tudnám kiemelni a legfőképpen, hogy tényleg a gyorsaság, illetve minden szempontból az intenzitás. Meg tudom tapasztalni a válogatott mérkőzések alatt, hogy igen, magyar bajnokok lettünk, ugyanakkor még ennél is van feljebb, bőven. Tehát igyekszem olyan szintre majd eljutni, bízom benne, ahol ezt minden nap meg tudom tapasztalni.
9: Vitális után a Puskás Akadémia kapusa Szaponos Péter nyilatkozott.
12: Nagyjából 3 héttel ezelőtt Márko Rossi sajtótájékoztatóan elhangzott olyan gondolat, ami talán kívülállóknak hirtelen jöhetett. Úgyhogy többek között azért vagyunk itt, hogy választ kapjunk ennek a pontos hátterére, hiszen azt mondta, hogy lehet, ez az utolsó alkalom, amikor téged meghívnak, és ebből kifolyólag szeretne neked is lehetőséget adni, rivaldafényt adni, mert ő megérdemled. Szóval mi a helyzet, mi a döntés, és mi ennek a háttere?
8: Hát azt gondolom, hogy itt a legfontosabb szóval lehet, úgyhogy bízunk benne, hogy azért lesz még erre alkalom, de beszéltem én is a kapitánnyal, természetesen a fiatalok építése van most már így főszerepbe, azok mellett ugye, hogy a Balázs se fiatalok közé tartozik már. Nyilván szerintem azért, mert kapusok között nagyon jó korban van, tehát a legjobb időszakát éli szerintem. És mellette ugye a két fiatal versenyzőnek is lehetőséget szeretne adni a kapitány arra, hogy megmutathassák magukat itt ugye az edzőtáborokba. Ők most ugye nagyon nagy válaszút előtt vannak ugye mind a kettőnek, hogy egy olyan megoldást tudjanak találni, ahol folyamatosan védeni tudjanak, és ugye lehetőséget tudjanak utána kapni a válogatottba.
12: Azért valamelyest már önmagában megnyugtató a válaszod. A tekintetben, hogy az ember azt gondolná, hogy kapus poszton azért még nálad is adott lehetne mondjuk 1-2 év akár a válogatottban, hogy itt legyél, meg nyilván a klub pályafutásod is talán még tartogathat érdekes fejezeteket, ezek szerint ezekre nyitott vagy, ha úgy van.
8: Én bízom benne, hogy azért még jó pár évig tudok játszani. Egy az ugye, hogy én későn kerültem bele a körforgásba, meg mellette azért még mindig elvezem, és azt gondolom, hogy amíg olyan formát, vagy olyan teljesítményt tudok letenni az asztalra, hogy még igény van rám, addig én mindenképp játszani szeretnék.
12: És most a soron következő 2 meccs kapcsán, te most mit tudsz, mire készülsz, milyen információkkal láttak el?
8: Hát ezeket nem szeretném így lelőni, vagy nyilván a kapitány majd tájékoztatja a nagy közönséget, hogy mi a terve. Szerencsére velünk már megbeszélte a forgatókönyvet, úgyhogy mi tudunk elvileg mindent. Innentől kezdve majd várjuk a meccseket.
12: Oké, minden esetre azt szerintem beszédes, és talán meglepő is, hogy ennyi válogatott játékperccel nem feltétlenül borítékolható, vagy törvényszerű az, hogy valakinek szentelnek akár egy ilyen gondolatmenetet is, mint amit Rossi mestertől hallottunk, akár egy ilyen búcsú meccset, ha nem lesz búcsú, akkor annál jobb, majd meglátjuk. Szerinted te mivel érdemelted ezt ki?
8: Hát nyilván egyelőre úgy készülünk, ahogy a kapitány is említette, hogy búcsú meccsnek állunk neki. Igen, nem feltétlen azt kell mondani, ugye, vagy az jut az embernek az eszébe rólam, hogy 40-50-szeres válogatott a kapus, és akkor többet már nem lesz a nemzeti csapatba meghívva. Ugye 31 évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogyha ez az egy lesz az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el. Nagyon nagy eredmények tartottam az én saját pályafutásom szempontjából. Szerencsére ennek pontosan 5 éve volt, úgyhogy, és még mindig itt beszélgetünk. Több mint 40 meccsen voltam ugye a keretben nevezve. Ott tudtam lenni egy Európa-bajnokságon, ahol nagyon kicsit múlott azon, hogy tovább jussunk, de így is hatalmas büszkeséggel töltött el, és egy óriási élmény volt, amit azt gondolom, hogy egy életre nem felejt el az ember.
9: A pénteki finnek elleni, valamint a keddi Kazaksztán elleni válogatott mérkőzést is az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután a szerdai elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától.
6: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
9: A Spanyolországot elhagyó magyar válogatott kézilabdázó Pergel Andrea Dinamo Bukuresti színeiben kezdi meg a következő idényt. A zentai születésű junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2027 nyarán igazolt Logronóba. A balátlövő a felnőtt válogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett. Flavio Coboli 4 játszmában legyőzte Félix Ozsé Oliasszemet a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében. Így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Ezzel az is biztossá vált, hogy lesz olasz teniszező a döntőben, hiszen ezen az ágon a másik negyeddöntős párharcban 2 honfitárs, Matteo Berrettini és Matteo Arnaldi méri összetudását. Óriási meglepetésre az előzetesen jóval esélytelenebb orosz Diana Snyder három játszmában 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte az első helyen kiemelt Arina Sabalenkát a francia nyílt teniszbajnokság szerdai negyed döntőjében. Snyder a torna meglepetés emberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Halinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben, aki a negyeddöntőben a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját győzte le két játszmában 7-6-6-3-ra. A negyeddöntőket követően Virányi Zsolt beszélgetett Szántó Petra teniszkommentátorral. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
14: Búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Snyder győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
15: Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy ez óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Świątekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Świąteknek, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Snyder azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben. A döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Snyder és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna. Annál is inkább, mert Maja Kvalinska tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
14: A lengyel teniszező, ahogy elmutattam, a selejtezőből indult, és hát a 100-on kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
15: Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Kvalinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban, az első

0: utazás, stb. Stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy két hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Kalinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
1: Kalinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz. Ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Sionteket, akit említett, előtt is búcsúztatta.
0: Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Sionteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a WTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi WTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bomba formában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd rendszem elődöntőben, akár döntőkben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kiki mérkőzés lehet, annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk-Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
2: Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. A Paavo Nurmi nevét viselő egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Június 16-án kezdetét veszi a Vívok Európa bajnoksága, múlt hét csütörtökön a kerethirdetés is megtörtént. Idén 5 újonccal vág neki a párbajtőr csapat ennek a kontinens viadalnak. A kerethirdetés után Bockó Gábor szövetségi kapitány a Balatonboglári edzőtáborban a kijelölt csapatról Keszi Dórának nyilatkozott.
3: A férfi párbajtőr válogatott volt az utolsó, aki a ma délelőtt jegyzést befejezte. Itt Bükk Lilitől jött a kérdés oldalról, hogy ez most azért van, mert 18-ak lettek a fiúk csapatban legutóbb. Minek köszönhető, hogy most ők végeztek utoljára?
4: Nem feltétlen, igazából egy új struktúra van kialakulóban, egy újfajta edzésmódszert szeretnék bevezetni. Egy elég hossza délelőtti program van, amiben több állomáson keresztül megyünk. Baromi megterhelő a koncentrációban, a figyelem fenntartásában, és ezért is az egyik legfontosabb, ahogy a versenyen is fontos, viszont egy délután meg lazább lesz nekik, úgyhogy ez a része azért fontos, ugyanúgy 9-kor kezdődünk, mint a versenyek, és folyamatos fókuszt igényel.
3: Ebben az edzőtáborban is azért vannak külföldi versenyzők, itt a franciák és a németek is, hogy most ismét külföldiekkel készül a csapat.
4: Ez volt az igény a kardozók részéről, nálunk párbajtőrben most csak mi vagyunk. Egy együttműködés, ahogy volt ez márciusban a párbajtőrben az olasz és a franciákkal, most a kardozóknál van ez. Próbáljuk összerakni, amink van, és tanulni egymástól, hogy ott maradjunk a csúcson.
3: Múlt egy csütörtökön megtörtént a kerethirdetés, ugye őt újonc került a csapatba, kezdjük a hölgyekkel, Spinsz Anna. Az önévét azt gondolom azért nem is kell magyarázni, már ugye a korosztályos versenyeken nagyon kiemelkedő volt, és fel a csapatba is, amikor bekerült, akkor nagyon könnyen be tudott illeszkedni, és ugye egyéniben is legutóbb szerzett egy Grand Prix ezüstöt. Milyen most ő a csapatban?
4: Baromi tehetséges versenyző, akinek nagyon jól sikerült az átmenet a junior és a felnőtt korosztály között. Szerintem már most a felnőtt EB-n, valamelyik közül szerintem érves is tud lenni. Reméljük, hogy össze is fog tudni neki ez sikerülni, összejön neki. Csapaton is többször beletvetve, befejező pozícióba is beletvetve, és tisztességesen helyt állt. Egy kis rutint még tud hozzászerezni, klasszis versenyző lehet.
3: Női párbajtőrben Borsodi Emma, ugye tagja volt a Vancouveri ezüstöt szerző csapatnak, illetve most legutóbb ugye Franciaországba hoztak egy bronzérmet. Hogy látod az ő teljesítményét?
4: Emma berobbant most idén, az előző években azért annyira nem sikerültek nekik a versenyek, inkább hazai versenyeken, de most a nemzetközi szinten is most már jó eredményt tudott elérni. Ő megküzdött a helyéért, világkupán, ugye odaért, most már a hazai GP-n is, úgyhogy végre van olyan nemzetközi eredmény, ami mutatja a női párbajtőr erősödését, hogy már nem a hazai versenyek alapján tud valaki válogatott lenni, hanem a nemzetközi

0: világkupa döntőkkel, vagy 16-okkal lehet odaérni, ami szerintem rendkívül fontos.
1: Női törben két újonc van, Papi Jászmin, Kollár Anna. Itt is ugye tavaly éppen hasonlóan itt van pontás, hogy kiindul csapatba, kiindul egyéniben. Miért döntöttetek így?
0: Mindenképpen szeretnénk azt, hogy kipróbálni olyan tehetséges junior fiatalokat, akik a csapat hasznára tudnak lenni. Ebben a felállásban vívtak többször az idején a válogató vagy világkupa versenyeken, és egész jól el tudtak állni. Papi Jászmin Isztambulban nagyon jól vívott, nagyon extrát vívott. Bízom benne, hogy ott is továbbiakban, az EB-n is be tudja bizonyítani. Kell egy kis frissítés a csapatnak.
1: És ezt minek köszönhető, hogy a törözők most nincsenek itt, vagy hogy a három fegyver nem együtt készül?
0: Hát tavaly is így készültünk, a törözők meg ugye Budapesten vannak, egy nemzetközi edzőtáborban, úgyhogy jövő héten már csak a fiúkard lesz itt. Mi megyünk föl Budapestre, a Gerevics Aladár sportcsarnokba, úgyhogy ott már velük leszünk együtt.
1: De viszont egyedüli férfiként Dalos Benedek debütál. Ugye talán egy párban Tóth Bertalannal volt a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön a három másik versenyt.
0: Hát inkább a bíró húva, csak ő sérült.
1: De minek köszönhető, hogy végül azért Dalos Benedek került be ebbe a csapatba.
0: Vezető edző benne látta azt a potenciált, aki csapaton tud friss megújulást adni a csapatnak, egy friss fiatal versenyző, aki az új hullámot képviseli. Bízunk benne, hogy ezt be tudja váltani, és kiegészítve a rutinosabb versenyzőket, hasznos tagja lesz a csapatnak.
1: Az elmúlt évekkel ellentétben azért szinte most teljes egyetértésben történt meg ez a csapathirdetés, és ez annyira egyértelmű volt, hogy ezek a nevek indulnak majd az Európa-bajnokságon?
0: Azért a szakmai testületen volt erről polémia és beszélgetés, és szakmai érdekek ütköztetése, átbeszélése, de a végén egységesen így döntöttünk. Látnunk kell azt, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik ki tudják vívni ezt a kvótát.
1: Most meg ebben a két hétben mind lehet dolgozni. Mit látsz még hiányosságként?
0: Nagyon sok mindent már nem lehet. Gyakorlatilag megyünk tovább a világkupa szezonnal. Jobb lett volna egy kisebb pihenőt adni még a versenyzőknek, és külön felkészülni erre. Ez most lendületből megy. Bízom benne, hogy ez a lendület még kitart.
2: Férfi gardozóink a szokásosnak megfelelően éremért utaznak Franciaországba. Háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron cifra borókának mondta el, hogyan várja a kontinens viadalt.
1: Két hónappal ezelőtt csak párbajtőrözőink edzőtáboroztak itt Balatonbogláron, most viszont itt áll mellettem Szilágyi Áron is. Áron, hogy telt ez a 3,5 órás edzés, amit itt lenyomtatott?
3: Annyi volt? Nem számoltam volt. Őszintén, de most
1: mi
3: ezt a délelőttet
1: megnyomtuk. Mi elképedve néztük itt a 26 fokban kint.
3: Igen, szerencsére egy picit hűvösebb van az életteremben. Jól telt. Itt vannak a franciák, vendégeskednek nálunk, és ez mindig egy kicsit ilyen vesdítő, üdítő, mert hoznak egy kis új szint az edzésekben, nem csak egymást kell folyamatosan karddal vernünk a páston. Úgyhogy ez most egy kifejezetten vidám, jó hangulatú, de nagyon hasznos hét. Hát közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, úgyhogy még egy-egy ilyen hosszabb, keményebb edzés belefér, de most már inkább hegyezzük a formát.
1: Mi a kedvenc részed ezekben az edzőtáborokban? Lesz Balatonba csobbanás? Nem tudom, mi a személyes preferencia?
3: Szerintem ahhoz picit hideg a víz, úgyhogy lehet, hogy a lábujjam végét berakom, belépek vele, de maximum ennyi. Meghagyom a bátrabbaknak, fiatalabbaknak. Én nem tudom, kávézgatok, pihenek, olvasgatok. Én nagyon nyugdíjas tempóban élem az életemet itt az edzőtáborban.
1: Hogy néz ki egy ilyen edzőtábori nap? Ugye láthattuk a reggeli edzést, a kávézásodat is láttam. Már most azért már 12 van, hamarosan jön az ebédidő.
3: Igen. Én most innen egyből ebédelni megyek, utána egy kis délutáni pihenő következik, aztán megjövünk vissza, nem is olyan sokára, 2-3 óra múlva a délutáni edzésre lesz lábmunka, iskolázás, hát megpróbáljuk színesíteni a programot, nem csak vívással, itt a válogatott keretedző, meg itt van az én edzőm is. Este pedig igazából visszamegyünk, vacsorázunk, én a masszőrömhöz, Csorba Rolihoz bevettem magam, hogy javítson meg, rakjon újra össze, hogy a holnapi nap is használható legyek, és akkor indul újra holnap minden előről.
1: Milyenek a kilátások az Európa-bajnokságra, és milyen az, hogy Dalos Benedek lesz most ott a csapatodokban?
3: Dalos Benedek most a fiatal feltörekvő, aki most beverekedte magát a csapatba, hát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni megvetni a lábát. Most az elmúlt két világkupán velünk volt, kevés szerephez jutott, de lehet, hogy ez könnyen megváltozhat az Európa-bajnokságon, meglátjuk. Várom nagyon a versenyt, mert tavalyról nagyon szép emlékeim vannak, egyéni ezüstérem, csapattal megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy nem azt mondom, hogy védeni megyünk a pontjainkat, de ezekkel a szép pozitív emlékekkel én nagyon, hogy is mondjam, motiváltam meg, lelkesen vetem bele magam az EB-ben.
1: És nem csak az EB következik, hanem Hongkongban a világbajnokság. Oda is hasonlóak az elképzelések, majd az EB után kicsit változtattok a dolgokon, annak függvényében, hogy sikerül, vagy már így egyszerre a kettőre készültek?
3: Én próbálok a világbajnokságra még nem gondolni, tehát nem lehet egyszerre egy EB-re meg egy VB-re is felkészülni, az ember feje összezavarodik. Tehát most az Európa-bajnokság következik, Párizsba utazunk, ott kell helytállni, hazajövünk, lesz egy, hát egy szűk hét pihenőnk, amikor vívni nem fogunk, tehát próbálunk regenerálódni fejben is, mentálisan is.
1: Szükség van arra a kettő.
3: Abszolút, igen, hogy átálljunk, hogy most egy nagy versenynek vége van, és következik egy még fontosabb, mert a világbajnokság mégis az év legfontosabb versenye. Igazából nem is értjük, hogy miért van ilyen közel a kettő egymáshoz, az általában a sportágban nem így szokott lenni, de nálunk hagyományosan ez most már évek óta így alakult. De mindegy, ez a feladat, ezekkel megbirkózni, és megpróbálunk ezt ennek minél jobban megfelelni.
1: Kicsit most így a mentális állapotot említetted, de akkor a fizikális állapotot is említsük meg, hogy csúcsforma közeli állapot, hogy érzed most.
3: Új, ilyet nagyon óvatosan mondunk a vívó sportban, mert ez óráról órára, percről percre változhat. Úgyhogy amikor vívok egy jó asszót, már rögtön arra gondolok, hogy ezt a formát vajon át lehet-e menteni a következő asszóra. Fizikálisan azt érzem, hogy rendben vagyok, tehát azt a munkát Kisáron erőnléti edzővel elvégeztük az év alatt, ami szükséges ahhoz, hogy jó állapotba kerüljek az EB-n is, meg majd a VB-n is. Szerintem innentől már a sporták specifikus, a sportszakmai munka, tehát a vívás, a taktikai felépítése az asszóknak, a finom hangolása a dolgoknak, az fog előtérbe kerülni, és az is fogja eldönteni majd, hogy sikeres lesz ez az EB-n meg a VB, hogy ebből mit tudok kihozni.
2: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További szép estét, jó éjszakát, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
4: Ez volt a Sportvilág.
5: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, énekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. Kijev vállalta azt is, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter. Az ukrán városok elleni orosz légi támadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően, Moszkva veszteségei pedig már meghaladják a havi 30 ezer katonát. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig arról beszélt, hogy Kijev fegyvergyártási kiadásai egyre magasabbak, és várják, hogy a Trump adminisztráció ismét az orosz-ukrán háború lezárására koncentráljon. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Csehország egy dandár felajánlásával támogatja a térség védelmi együttműködését. Idehaza jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity vonatot vásárolnak, amelyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésekre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális szaktárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt időszakban több múzeumi tárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Hangsúlyozta, hogy a közgyűjteményeken kívül elhelyezett műtárgyak listáit már elkérték a múzeumoktól az ellenőrzésekhez. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krajv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. A fesztiválon díjazták mások mellett a legjobb filmterveket és a legígéretesebb fiatal rendezőt is. Híreink végén az időjárásról. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap már csak a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt, a szél többfelé viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 23 óra 5 perc.
5: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: 1919-ben Magyarország nagy részét megszállták a román csapatok. A katonák még a Nemzeti Múzeum műkincseit is elvitték volna, ha nem lép közbe az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok, aki lovagló ostorral űzte el a román bakákat.
5: A hely. Riport műsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 1921 magyarországi eseményeiről.
7: Sopron is környékére végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a Anton hatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területen, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
5: Az este. A házigazda Babuzs Zoltán hadtörténész, vendége Szakály Sándor történész egyetemi tanár. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Nagyok. Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek. Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Várja önöket a beszélgető társ Ternovács István.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor csütörtökön este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
9: Jövő évtől szélesebb körben állíthatja vissza a katás adózást a Tisza kormány. Ezt Kármán András erősítette meg hétfőn a parlamentben. A pénzügyminiszter kiemelte, 100 000-ek veszítették el azt az adózási formát 2022-ben, amelyre a vállalkozásukat építették. A Mi Hazánk képviselője Apáti István szerint a kata a Fidesz sikertörténete volt. Fénykorában még több adóbevételt is termelt, mint amennyivel számoltak vele a költségvetésben. A megszüntetés mellett a Fidesz azzal érvelt, hogy sokan kataformában voltak alkalmazottak, így kerülték el az adófizetést. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Szabolcsot, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, vele beszéljük át a témát.
10: Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
9: Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. A 2013-ban bevezetett kata adózási forma az nagyon gyorsan népszerűvé vált a vállalkozók körében, és hogyha visszatekintünk rá, ennek valóban volt egy sikertörténete, úgyhogy talán induljunk ki onnan, hogy a Fidesz kormány miért vezette be ezt az adózási formát, és mennyire volt ez sikeres?
10: Valóban nem túlzás azt kiemelni, hogy ez egy sikertermék volt a adók között, ugyanis telibe talált nagyon sok mindent. Például azt, hogy a magyar karakter jellemzően szerény adót szeretne fizetni, egyszerűen, átláthatóan, transzparens módon, úgyhogy azzal ne kelljen sokat bíbelődni. És nagyon hamar felfutott azok köre, akik ezen a módon adóztak, rendkívül népszerűvé vált ez a forma, és valóban, tehát a kezdeti időszakban komoly adóbevételeket hozott. És azt is érdemes még kiemelni, hogy nagyban tudta ösztönözni a vállalkozási hajlandóságot a kata. Hiszen vállalkozóvá váltak azok, akik korábban nem, akiket korábban eltántorított az adminisztratív teher, a számlázás bonyodalma például, és felszabadulhattak kreatív energiák is, és nem véletlenül, ugye most is sokat emlegetjük azt, hogy a kreatív iparágakban sokan vettek ezzel az adózási formával részt, ugye fodrászok, könyvelők, például dizájnerek, nagyon sokat és sokan választották ezt a formát. És hát beszéltünk egy sikert történetről, vagy egy siker szakaszról, azonban ez átfordult valami másba, és gellert kapott ez a történet, azt lehet mondani, és hát ez is benne van egyébként a magyar adó fizetői karakterbe. Nagyon sokan arra kezdték el használni, ami nem az eredeti küldetése volt ennek az adózási formának, méghozzá az adóoptimalizáció került előtérbe, az adó elkerülés, a rejtett foglalkoztatás, és hát ugye 2013-ban vezette be az Orbán kormányzat ezt az adózási formát, és 2022-ben már egy nagyon komoly átalakításra volt szükség, hiszen egyre nagyobb lyukat ütött a költségvetésen, vagy a költségvetésben ennek az adórendszernek a fenntartása.
9: És ez a nagyon fontos, hogy addig, ameddig lehet, hogy ezt sokan fizették be, de a másik oldalon valahol az az egyensúly felborult. És akkor nézzük meg, hogy hogyan vált alkalmassá a kata például arra, hogy egyfajta rejtett foglalkoztatásként tekintsenek rá, például a cégek is.
10: Azért örülök, hogy ezzel kezdte szerkesztő asszony, hiszen tulajdonképpen ez volt a legnagyobb probléma. Azt kell elképzelni, hogy a multinacionális cégek, vagy a nagyobb vállalatok sok esetben egyszerűen azt mondták az alkalmazottaiknak, hogy számlázzanak be havi szinten, és így legyenek foglalkoztatottak, abban az esetben, hogyha valaki ezt főállásban tette meg, akkor nyilván volt egy havi 50 000 forintos fizetési kötelezettség, lehetett egyébként egy magasabb kategóriát választani 75 000 forinttal, vagy hogyha valakinek volt mellékállása, akkor elegendő volt 25 000 forint, és havi szinten készültek a számlák. Ez egyébként olcsó volt a foglalkoztatónak, olcsó volt egyébként, meg egyszerű volt az alkalmazottnak. kiitta meg ennek a levét? Hát tulajdonképpen a költségvetés, hiszen eltünedeztek a TB, a járulékbevételek, személyjövedelemadó bevételek. És hát ugye itt kiemelhetjük a hosszú távú hatásokat is, aki például így került foglalkoztatásba, így ment nyugdíjba, az egy szerényebb nyugdíjösszeget kapott, vagy kap egyébként még most is. Szóval az a kialakult rendszer, meg ahogyan az ugye eltérült, az biztos, hogy nem volt tartható, meg fenntartható, tehát kialakult a rejtve foglalkoztatás intézménye, megerősödött, és egyébként egy olyan rendszer jött létre, hogy nagyon sokan belekényszerültek ebbe, például a nagyvállalkozásokat emelem ki, mert hogyha ők nem katásként működtek a piacon, versenyhátrányba kerültek azokkal szemben, akik meg katáztak. Egyszerűen magasabb költségekkel, terhekkel kellett szembenézniük, és az általuk értékesített termékekre, szolgáltatásokra ezt ki kellett vetíteni. Azok, ahol viszont ugye a katázás ment, ott értelemszerűen jelentkezett egy költségelőny, olcsóbb áron, kedvezőbb áron tudtak a piacon értékesíteni. Tehát még egyébként azok is belekényszerülhettek valahol ebbe a rendszerbe, akik nem szerettek volna.
11: Ugye a magyar néplélekben az is benne van, és az is hozzátartozik, hogy nem nagyon szeretünk a nyugdíjas éveinkre gondolni. Tehát az azonnali bevételek, azok mindig fontosabbak, mint az, hogy majd mi lesz velünk. Aztán most halljuk azt, hogy valóban nagyon sokan mondják azt, hogy de hát milyen kevés a nyugdíjam, és akkor itt azért érdemes arra is visszagondolni, hogy amikor aktív kereső volt az, aki most nyugdíjas, akkor ebbe a bizonyos nyugdíjrendszerbe mennyit is fizetett be. De hogyha visszatérünk a katának ehhez a rákfenéjéhez, ha mondhatjuk azt, hogy bújtatott foglalkoztatás, akkor azért a Fidesz is próbált törekvéseket megvalósítani, vagy változtatásokat megvalósítani, hogy ezt kiszűrje. Ugye először is egy extra 40%-os adót vezettek be, annak, aki például vállalkozásoknak állított ki bizonyos értékhatárig számlát. Miért nem volt elegendő? Miért nem tudta a Fidesz kormányzat kiküszöbölni ezt a buktatót, hogyha ezt nevezhetjük a legnagyobb buktatóján?
10: Ugye 2022-ben egy rendkívül nagy átalakítás történt ebben a rendszerben. Az MKIK egyébként odáig megy, meg odáig is ment, hogy tulajdonképpen kivéreztette a kata intézményét akkor a kormányzat, és túl szigorú volt. És egyébként az MKIK vezetése egészen következetes módon ugye mindig megjegyezte azt, hogy valamilyen formában vissza lehetne hozni a katát, és hogy azt kellene kidolgozni, hogy és milyen formában, mert hogy az új szabályozás az kimondottan szigorú volt. Hát az az igazság, hogy akkor úgy döntött a jogszabály alkotója, hogy az anomáliákat látva valamilyen drasztikus intézkedésre van szükség. Hát egyébként igazából a fejekben az maradt meg, hogy 2022 után csak jóformán a taxisok választották ezt az adózási formát, semmi más esetben ez nem maradhatott meg. Ez nem állt távol egyébként a valóságtól, nem teljesen a valóságot képezi le, de nem áll ettől távol. Tehát egy ilyen drasztikus döntés született. Nem szeretett volna az akkori kormányzat a részletszabályokkal, meg a részletszabályok részletszabályaival foglalkozni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen úgy kell beszűkíteni a kört, hogy az csak egy célzott csoport számára legyen elérhető, mások számára viszont nem.
11: Mekkora törést okozott ez a gazdaságban? Kérdezhetjük azt is, hogy a magyar néplélekben, sőt, ugye, ha visszagondolunk a magyar gazdaság elmúlt 4 évére, és az nem muzsikált valamilyen fényesen, és emellé még mellé vesszük azt a sok csalódott katás vállalkozót, aki mondjuk ebből a rendszerből kikerült, akkor most ők milyen várakozással tekintenek a jövő irányába?
10: Hát nézzünk néhány számot. A 2022-es nagy reform előtt körülbelül 460 ezeren katáztak, ebből maradtak úgy nagyjából 110-140 ezeren. Azért jelentős különbség van a kettő között. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg majdnem megsemmisült ez a rendszer. Hát mi történt azok esetében, akik maradtak? Hát ugye 50 ezer forintos fizetési kötelezettség, meg 18 millió forint per év árbevétel, korlát árbevétel határ. Sokan egyébként a változtatásokat adóemelésként élték meg, fel kellett mondaniuk a katás létüket, és valamilyen más adózási formát választottak. Az adóemelést nem szereti a magyar karakter, de egyébként semmilyen más karakter sem, hiszen ugye történelmi okok miatt azért nálunk vannak erős csírái az adó elkerülésnek, úgyhogy lett egy nagy politikai ára is egyébként az átalakításnak, és egyértelműen átmentek az üzenetek a médiába, tehát hogy egy korábban kedvezményekre építő, egyszerű, transzparens rendszer megszűnik, sokak számára nem lesz elérhető, és ezután valamilyen adóemelés, egy szűkebb kör, egy szűkebb igénybe vételi lehetőség áll rendelkezésre. Ez volt tulajdonképpen a fő üzenet, egyébként meg magasabb adófizetési kötelezettség, meg plusz adminisztrációs terhek jelentkeznek az adó befizetések kapcsán. Na hát erre mondta tulajdonképpen Nagy Elek többször is, meg az MKIK, hogy megértik akkor, hogy mi történt döntéshozói szinten, de ezek az intézkedések túlságosan szigorúak voltak, jó lenne ezen enyhíteni, és valamilyen formában visszaépíteni a katát, és épp egyébként a napokban hozott egy javaslatcsomagot az ottani vezetés arra vonatkozóan, hogy ez hogyan kellene megtenni.
11: Ez az az 5 pontos javaslatcsomag?
10: Igen, erről van szó, és jó látni azt egyébként, hogy tényleg elindult az ötletelés, de azért azt hozzá kell tenni, hogy már 2025-ben a gazdasági év vagy nyitó rendezvényen elhangzott az, hogy azért az MKIK szolgalmazná a katának a visszaépítését. Ebben rendkívül következetesek voltak, és most az új kormányzat alatt is következetesek, és most tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy miket kellene megtenni, és hogyha valaki azt a közleményt elolvassa, akkor láthatja azt is, hogy például a régi rendszernek mi volt a problémája, például kiemelik a versenytorzító hatást.
11: És akkor nagyon fontos itt azt mondani, hogy a Tisza is e tekintetben transzparens volt, hiszen már a kampányában is azt az üzenetet hozta, hogy a katát ők, bár sokszor úgy beszéltek róla, hogy vissza szeretnék állítani, de hát tudjuk azt, hogy bővíteni szeretnék majd. Viszont most már a Tisza kormányoz. Mi az, amit lehet tudni, hogy a katás rendszert ők milyen formában szeretnék visszaállítani. Ugye Kármán András annyit mondott, hogy a jövő év elejétől a katás adózási rendszer visszaállhat, és ugye ők próbálnak azon dolgozni, elismerik a sikerét, elismerik a buktatóit, na hát nekik most meg kell találni azt a bizonyos arany középutat. Mi lehet ez?
10: Hát most már minimum 2 olyan dolog van, ami miatt Kármán Andrást, illetve a következetességet egy lapon említhetjük. Az egyik ilyen az euró kérdése, a másik pedig a kata kérdése. Hát itt igazából nem lepődhet meg nem lepődhetnek meg a választók, hiszen a katáról szó volt, a katáról most is szó van, és van egy új fejlemény, hogy a tervek szerint 2027. január 1-től elindulhat, vagy újraindulhat ez a rendszer. Itt hagy szúrjam ide, hogy az MKIK egyébként 2028-at javasol, mert ugye rámutat arra, hogy azért nagyon komoly átgondolásra, tervezésre van egyébként szükség, és hát jelenleg a Tisza párt részéről, vagy a új kormány részéről részletszabályokat nem látunk, nem tudunk. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívan gondolkodnak majd azon, hogy hogyan lehetne bővíteni a kört, esetleg adókönnyítést bevinni úgy, hogy ne jelentkezzenek azok az anomáliák, amelyek korábban jelentkeztek, és hát valóban nem egyszerű, hiszen sokakról van szó, sokfajta iparágról, sokfajta foglalkoztatási lehetőségről egyébként, és nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen látjuk azt, hogy a katának az 1.0-as verziója azért néhány év alatt betöltötte a küldetését abból a szempontból, hogy meddig maradt az fenntartható, transzparens, átlátható, és egy idő után már azért problémák jelentkeztek.
11: Nagyon örülök, hogy a 2028-at hozta föl dátumként, mert csak azért is, mert a 2027 azért is közel van, hiszen a Tiszának is össze kellene tenni egy saját költségvetést először, hiszen azért, amikor a katáról beszélünk, ahol ugye az adóterhek csökkennek, ami a vállalkozóknak jó, de tudjuk azt, hogy a költségvetésbe az bizony üthet egy óriási lyukat. És akkor is fog lyukat ütni, hogyha ezeket a bizonyos buktatókat kiiktatjuk. És azt is tudjuk, hogy, és ebben is, hát ebben lehet, hogy kevésbé transzparens a Tisza kormányzat, még nem tudjuk, hogy Brüsszelben az EU-s források hazahozatalához miket is vállaltak el, de viszont azt tudjuk, hogy célzásukat például arra tettek, hogy a multik extra adóját ők például megszüntetnék. Na hát ez egy újabb lyuk lesz ezen a bizonyos költségvetésen, amit valahonnan be kell tömni.
10: Valóban óvatosan kell bánni a költségvetéssel, hiszen ebben az évben biztosan 6% felett lesz a GDP arányos hiány, és azért nyilván lehet azt tudni, hogy amennyiben adót mérsékelnek, azért az mondjuk a fogyasztás áfa befizetésein keresztül visszacsoroghat valahol a költségvetésbe bevételi oldalon, de azért valóban óvatosan kell tervezni, hiszen nem lehet tudni azt, hogy akkor hányan esnek majd bele az új lehetőségbe, ők egészen pontosan mennyit fognak befizetni, hogyha egyébként jövedelem marad náluk mikrovállalkozásoknál, azt mire fogják egyébként elkölteni, vagy mire nem. Én azt sejtem, hogy nagy Elek nyilatkozata mögött az húzódik például meg, ugye megint megemlíthetjük a 2028-at, hogy azért idő kell a rendszer felállításához, kialakításához, a lehetséges hatások feltérképezéséhez, és talán ezért is int egy pici óvatosságra a kereskedelmi és iparkamara.
11: Ha már itt az áfát, áfa csökkentést említette, hiszen azt mondta a Tisza, hogy ebben is szeretne élen járni, hiszen rekordmagas az az áfa szerintük, amit a magyar emberek fizetnek, és hallottunk már arról is, hogy a zöldségek és gyümölcsök áfáját ők 5%-ra szeretnék csökkenteni. Ez azért kérdéseket vet föl megint a tekintetben, hogy egy biztos, a költségvetésben ez valamilyen szinten lyukat üt, és az emberek viszont azt várják ettől az áfa csökkentéstől, hogy az ő pénztárcájukba több marad. Na hát pont, hogyha a mezőgazdaság helyzetéből indulunk ki, pont ebből az asszályos évből indulunk ki, amikor lehet, hogy jóval az áfát meghaladó áremelkedésre lehet számítani, akkor a vásárlók részéről megfelelő-e az a várakozás, hogy ők jelentősen látni fogják a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésnél azt a bizonyos megtakarítást a pénztárcájukban?
10: A szerkesztő azt, hogy megengedi, akkor egy összképet villantanék fel, mégpedig azt, hogy a utóbbi években azért látványosan bővült idehaza a zöldség és gyümölcs fogyasztás. Ugye a WHO-nak van egy ajánlása arra vonatkozóan, hogy mennyi legyen a napi bevitel. Hát Magyarországon már majdnem elérjük egyébként ezt. És megérthető az új kormányzat azon törekvése, hogy növekedjék ez az érték, hiszen azért mindenki nagyon jól tudja, aki egy kicsit is tájékozódik, hogy a zöldség, illetve a gyümölcs bevitel nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. Na most azt azonban látja a közgazdaságtudomány, meg a közgazdaságtan, hogy áfát nagyon könnyű megemelni, azon nyomban megjelenik a kiskereskedelmi árakban, azonban, hogyha valaki lekívánja építeni az áfát, ott az árak csökkenése nem annyira automatikus. Sőt, lehetne úgy is fogalmazni nagyon egyszerűen, hogy nem jelenik meg a boltok polcain az áfa csökkentés. Nagy részt lenyelnek egyébként a kiskereskedők az áfa csökkentésből, és valamelyest mérséklődhetnek az árak, de nem szabad például azt várni, hogy ez egy ilyen vizionált érték, 10%-os áfa csökkentés, az majd 10%-kal mérsékli a kiskereskedelmi árakat. Tehát ezért kell óvatosan bánni az áfa ügyével, meg azért is egyébként, mert a magyar költségvetés úgy épült fel, hogy áfa nehéz, a legnagyobb szeletet a költségvetésben az áfa befizetések adják. Tehát aki hozzányúl az áfához, emeli az áfát, az mindenféleképpen kalkulál, de akkor is, hogyha csökkenti az áfát, mennyi marad, hogy ez egy nagyon érzékeny tétel.
11: És akkor nézzük meg, ugye, ami viszont a költségvetésnek nagyon jót tehet, az pedig az, hogy az uniós források hazahozataláról egyfajta politikai alkumár született. Most tételezzük föl a legpozitívabb lehetőséget, hogy az összes eurócentet haza fogja tudni hozni a magyar kormányzat. De az milyen hatással lehet majd a költségvetésre?
10: Azt lehet mondani, hogy ez a legjobb forgatókönyv körülbelül az év vége felé következhet be, azért lehet látni, hogy itt van egy átfutási idő, és politikai elköteleződés meg megállapodás már született. Hát ezután következik egy menetrend, amit értelemszerűen mérföldkövek szegélyeznek, sztenderdek, megfelelési pontok határolnak, és ennek lehet a végeredménye az, hogy majd különböző finanszírozási források érkeznek. A költségvetési hatás az kétféle lehet. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a költségvetésnek a bevételi oldalát gyarapítják ezek a beérkező pénzek, megjelennek a számlákon értelemszerűen, különböző beruházásokat lehet ezekből finanszírozni, vagy egyébként a megvalósult beruházások utófinanszírozottakká válnak, és ez tulajdonképpen mindenféleképpen jó. A másik olvasat, amit érdemes kiemelni, az az, hogy ha ezek a beruházások elkezdenek megvalósulni, akkor értelemszerűen például a beruházásokon dolgozók foglalkoztatásából, fogyasztásából adódóan áfa, járulék befizetések keletkezhetnek, tehát hogy ez a költségvetést jó irányba hozhatja, és például mérsékelheti távlatosan a költségvetésnek a hiányát is. Tehát a költségvetési hatások azok mindenféleképpen látványosak, lehetnek árfolyam hatások is természetesen, arról meg már nem is beszélve, hogy a tényleg digitalizációról, KKV-k fejlesztéséről, infrastruktúra fejlesztésről, oktatás fejlesztéséről van szó, akkor egy olyan mix jön létre, ami tulajdonképpen a magyar üzleti versenyképességi környezetet még tovább tudja javítani.
11: Ugye, amiről beszélünk, ez mind-mind pozitív várakozás, és akkor tegyük hozzá, ugye ön is úgy fogalmazott, hogy megjelenik a számláinkon, hogy ez mind azt jelenti, hogy a magyar kormányzathoz köthető számlákon, hiszen az EU-s források annyira beépültek a közbeszédbe, az egyszerű hétköznapi embereknek a közbeszédében is, hogy még azt tapasztaljuk nagyon sok helyen, hogy most mindenki úgy gondolja, hogy ha ezek a források zöld lámpát kaptak, akkor ahogy lakosság arányosan ezt lebontják, akkor itt mindenkinek a pénztárcájába ez átvándorol. De hát ezek a várakozások sosem fognak teljesülni, tehát ezért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Ugye itt már említette, hogy mely területek lehetnek azok, ahol ezek hasznosulhatnak. De hát nézzük meg, hogy ezt, ha hasznosul akár a KKV-knál, akár az oktatásba, kutatás, fejlesztésbe, ennek a hatását az egyszerű ember, aki most azt várja, hogy neki jobb lesz az EU-s források hazahozatalától, mikor érezheti egyáltalán, akár egy KKV esetében?
10: Először úgy válaszolok, hogy kiemelek egy olyan területet, amit az előbbiekben nem említettem, ez pedig az Erasmus ügye. Ugye szó van arról, hogy Erasmus források érkeznek majd a hallgatókhoz, és ismét lehetővé válik a mobilitás. Egyetemi oktatóként nagyon sok olyan hallgatóval találkozunk egyetemeken, akik nem tudnak részt venni az Erasmusban, mert idehaza olyan a tantárgyi struktúrájuk, hogy nem tudnak más egyetemen tárgyat hallgatni, és azt elismertetni idehaza, meg lenne a lehetőség, nem tud ebben a rendszerben, ebben a programban részt venni. Tehát a lehetőség adott, úgymond a forrás adott, ő maga ezt nem tudja hasznosítani. Na most azt lehet mondani, és ez az összkép, hogy az Európai Uniós forrásoknak mindig multiplikatív, tehát többszöröző hatása volt a gazdaságra. Tehát, hogyha érkezik járműfejlesztésre, infrastruktúra bővítésre, digitalizációra, KKV modernizációra forrás, akkor nem csak egységnyi forrással kell számolni, hanem annál több, 1,2, 1,3, van ennek komoly szakirodalma, most nem menjünk bele a számokba, munkahelyek jöhetnek létre értelemszerűen, és hát megindul egy ilyen többszöröző hatás. Na most nyilván nagyon fontos, hogy ténylegesen mire költenek, ki mire szán, mit vásárol, hát azt el tudom rögtön mondani, hogy amennyiben például presztízs, luxusfogyasztás történik ezekből a forrásokból, vagy importfogyasztás, akkor annak a többszöröző hatása szerényebb, sőt, lehet, hogy egészen szerény, de hogyha tényleg olyan területekbe fektetnek be egyébként a döntéshozók, amelyek a magyar gazdaság számára hasznosak, digitalizáció, oktatás, kutatás, infrastruktúra fejlesztés, KKV-k támogatása, csak néhányat említettem, lehetne még egyébként többet is, akkor a többszöröző hatás az még nagyobb és még látványosabb. Úgyhogy azt szoktam mondani egyébként a szakirodalom, hogy az Európai Uniós pénzek lehetőséget adnak, valamit kiegészítenek, és általában nemzeti fejlesztési tervekre épülnek rá. Ha jól épülnek rá, és jól hasznosíthatóak, akkor nagy lehet a növekedési hatás, de lehet ám olyan is, ezt is ismeri a szakirodalom, hogy valahol nem transzparens az intézményrendszer, magasabb mondjuk a korrupciós fok, jellemző az import fogyasztás, hát ott egyébként a megtérülésnek a hatásfok az jóval szerényebb.
11: És akkor nem maradt már csak szűk egy percünk, de ez fontos kérdés, hogy még ugye az eurócentek mellé nekünk forintot kell tenni, hiszen még nem vagyunk az eurózónában, de mekkora lehet az a rész, amit azért Magyarországnak mellé kell tenni az euró forrásoknak?
10: Örülök, hogy így a beszélgetés végén erre rátapintott, hiszen pont arról van szó, hogy nagyon sok projekt utófinanszírozott, tehát van egy költségvetési teher az infrastruktúra fejlesztés mögött például, és ugye hát ezt egészíti ki, addicionalitás van például a kohéziós pénzeknél, az Európai Uniós források köre, és hogy, tehát hogy azt kell elképzelni, hogy nem ránk öntenek 16 milliárd eurót, vagy 6000 milliárd forintot, hanem tehát, hogy itt kötelezettségvállalás is van mögötte.
11: És hát beszélhetünk majd a jövőben ezekről a kötelezettségvállalásokról is, most csak bízni tudunk abba, hogy a kedvező adózási forma az visszavezetésre kerül. Köszönöm szépen Pásztor Szabolcsnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
12: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
13: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

egy kis csendet, csak ennyit kérek én. Mert már unom, hogy a félelem a vállamig ér. Egy szigetre költöznék, ahol körbejár a szél.

kis csendet, csak ennyit kérek én. Egy helyet, ahol a vásárok zaját megszűri, elfedi a hajnali dér. Egy hegytetőt, egy rétet, ahol ördög szekér jár. Te éjjel a tűz

majd utad. Ne félj, az égbolt lesz a társad, mindig segít, hogyha baj van, ha úgy érzed, egyedül vagy.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
2: Minden egy 1956-ban elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet 1989-ben folytatódik. A Sixon működő manufaktúra ma már világhírű a szakmában. Cukor, csokoládé és marcipán díszeket készítenek itt. Egyedi mintákkal és szinte mindent kézzel. New Yorkban is kaphatóak a termékeik. Idegenvezetők is kísérőnk lesznek a mai nap folyamán. A Bombasszai Dekor Kft. Ügyvezetői Kuszman Ágota és Budai Csaba. És mielőtt még belépnénk az épületbe, azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljesen beöltöztünk tetőtől talpig. Tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
3: Mondhatnám egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elől.
2: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet most, amit még egyszer majd kezet kell mosni.
3: Legalább még egyszer, igen.
2: Ennyire fontos,
3: köszönöm igen, szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát. Üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény a folyamatos kézmosással együtt.
2: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
3: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
2: Merre vezet az utunk?
3: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
2: Több mint 30 éves manufaktúrába, de azt mondta Ágota, illetve Budai Csaba ügyvezető, hogy azért a történetük, jó napot kívánok, sokkal-sokkal messzebbre nyúlik vissza, és sokkal távolabbra, több mint 100 éves múlttal rendelkezik.
3: 110 év legalább, igen, 110 év legalább. 1917-ből van egy fényképünk, ahol a cég alapító Franz Bombasszai az első cukrászoknak tartott tanfolyamot dekoráció készítésről. A fényképen nagyon komoly úriemberek látszanak, fehér kötényben, fehér sapkával, a csapka nélkül, és büszkén állnak egy torta, ülnek egy torta mögött, ami az akkor készített dekorációval van díszítve.
2: 1917-ben, hát dúl az első világháború. Hogy jutott valakinek eszébe nem tortát készíteni, hanem tortára rárakható díszeket? Volt erre alapanyag? Hát akkor még nem tudom, szerintem jegyre vették a cukrot is.
3: Mindent is. Tejporból, burgonya, keményítőből dolgoztak ki receptúrákat, amivel a marcipánt tudták helyettesíteni. Rendkívül találékonyak voltak, mint ahogy a gesztenyepürét is babpürével helyettesítették a háborús években, ők a marcipánt helyettesítették kis diódarálékkal, krumpli keményítővel, tejporral. Így indult az üzem a 17-18-as években.
2: Csodálatos. És egyszer csak Sixon hogy került a képbe?
3: Nagyon hosszú történet volt, tehát azért a 100 évből egészen a 90-es évek végéig a termelés Svájcban zajlott. A 90-es évek elején megalapították Magyarországon az üzemet. Kifejezetten csak manufaktúra működött, azzal a céllal, hogy az olcsóbb munkaerővel itthon kézigyártású dekorációs termékeket gyártassanak. Ezek voltak a cukorvirágok, picike kis marcipán figurák, és minden, ami gépesített volt, az megmaradt Svájcban, sőt, ők is csináltak cukorvirágokat, ők is csináltak marcipán termékeket, csak a nagy szériákat, a nagy sorozatokat csináltatták itt Magyarországon.
2: Hát akkor még nem volt ekkora nagy globalizáció. Egy svájci cukrász, hogy talált rá éppen Sixonra? Tehát értem, hogy Magyarországon olcsó volt a munkaerő, de miért éppen Sixon? Miért nem mondjuk Kiskunfélegyháza vagy Soltvadkert?
3: A cég történetében rengeteg véletlen játszott szerepet. Többek között ez is egy véletlennek volt köszönhető, ugyanis a harmadik generációs Bombasszai utód, Elizabeth Eberli Bombasszai, az édesapjával megbeszélte, hogy települniük kell Kelet-Európába a hatékony érdekében. De még egy lépést nem tettek, amikor az autópálya kávézóban megismerkedett egy miskolci 56-os emigránssal, aki mesélt arról, hogy gyerekkorában Sixon fantasztikus fagylaltot evett. Ez inspirálta Elizabethet arra, hogy eljöjjön Magyarországra, eljöjjön Sixonra, az a cukrászda, az egy cukrászda volt, de alkalmasnak ítélte meg a területet és a várost, hogy itt alapítsák meg az üzemet. Így került ide. Egy emléktöredék, egy a akkor már 60 év körüli mérnök, Svájcban élő mérnök emléktöredéke inspirálta őket arra, hogy itt létesítsék az üzemet.
2: Ha elképzeljük, 89-90 rendszerváltás követén az sem lehetett egy könnyű kezdet a cég életében, de kik voltak azok, akik tudták Szikszón, hogy hogy kell cukorvirágokat, díszeket, csokoládé formákat, cirádákat készíteni?
3: 90-ben élt Szikszón egy cukrász fiatalember, aki otthon dolgozott egyéni vállalkozóként. Őt keresték meg, és Svájcban tanult. Több hónapot foglalkoztatták Svájcban, megtanították neki a cukordekoráció készítését. Ő hazajött, addigra itt alkalmaztunk 8-9 ügyeskező asszony, és átadta nekik a tudását. Így indult az üzem.
2: Most pedig beléptünk az üzembe, itt is egy ügyeskező asszony rögtön tőlünk balra. Jó napot kívánok! Ide lehet lépni? Lehet esetleg beszélni? Mondja el nekem, segíts el nekem, mikor kezdődött a mai nap a munka?
4: Reggel 6-kor.
2: Reggel 6-kor. Minden nap 6, tehát korán kelés van?
4: Igen.
2: Cserébe korán haza lehet menni?
4: 6:20 után.
2: 2 óra, délután 2:20 után. Mutassa meg nekem, dobozok vannak önök előtt, ön előtt, illetve balra marcipán díszeket látok, de ez, ami nekem nagyon-nagyon izgalmas, szemgolyók lehetnek ezek majd valamin?
4: Cukorból, cukormassza.
2: Ezt is ön készíti kézzel?
4: Nem, én csak csomagolom.
2: Kuszman Ágotát kérem, segítsen egy kicsit.
3: Szívesen mesélek erről, ezek fánkra készülő szemek. A sorsfintora, hogy mi elkészítjük ezeket a szemeket.
2: Ugye nem forsa ki fánkra, bocsánat, hogy közben szólok.
3: Egész évben fogyasztható fánkokra. Ezek a szemek óriási raklapokon hagyják el az üzemet, elmennek egy dél-európai országba, ahol a fánkokat sütik. Ott ráteszik a szemeket, és utána egész Európában lehet őket kapni egy nagy kereskedelmi láncban. Nem mondom ki a nevét, de itt is van a városban legalább 2. Úgyhogy ezeket a szemeket meg fogjuk vásárolni itt a legközelebbi nagyáruházban.
2: Nem akarok kukacoskodni, egytől egyik, nem egyformák.
3: Tehát ezek cukorszemek, és cukorszemek. Nem is lesznek egyformák, nem.
2: Tehát nem is cél, hogy egyforma legyen, ezt kézzel készül, kézzel pocsogtatják rá?
3: Kézzel készülnek, és aki gyakorlott dolgozó, az meg tudja állapítani, hogy melyik kollega készítette. Mert egy minimális eltérés mindig van közöttük.
2: Tehát a világ Weimar pontján, ha utazom, igen, és látok ilyen cukorszemeket a fánkon, akkor lehet, hogyha ezt megmutatom önöknek egy fényképen, el tudják mondani, hogy ez Júlia készítette, pontosan, vagy Nóra.
3: Pontosan. Ez elő is fordult egyébként. Egy hasonló történet, nem cukorszemekkel, hanem cukorvirággal. 2000-es évek elején New Yorkban voltam. És hát van amerikai vevőnk is. Egy csodálatos édességboltban, a Gudibában láttam a kirakatban egy bombont. A bombon tetején egy világos kék virágot, és ránéztem, és azt mondtam, hogy ez nálunk készült, és nem csak, hogy nálunk készült, de tudom, hogy ki csinálta. Akikkel együtt voltam New Yorkba, ott álltak mellettem, és azt mondták, hogy az kizárt, az nem lehet. És mondtam, hogy de, ennek az ikertestvérét, ha hazaértünk, meg fogom mutatni. És így is volt. Sajnos a Gudival azóta már bezárt, kivonult az Egyesült Államokból.
2: Viszont ez a hölgy, aki készítette, még mindig a mai napig itt dolgozik.
3: Így van.
2: Hát ennek így kell lennie. Mit szól, dobog a szíve ennek a hölgynek, vagy esetleg a többi hölgynek? Nem tudom, csak hölgyek dolgoznak itt, ugye ez is egy kérdés majd.
3: Nem kizárólag, de 85%-ban hölgyek dolgoznak.
2: Na és akkor itt egy guruló zsúrkocsin tetőtől talpig legalább 20 fakban látok tálcákon sorakozó színkavalkádot. Próbálok a legfelső szintről lefelé haladni. Felül olyan, mintha ABC sorrendben, színes betűk, narancssárga, citrom, kék, lila, mindenféle formában, és ezek, hát mint egy iniciálé cirádákkal kinyomkodva, ezek is cukorból. Jó, sajtam, Ágota?
3: Nemzetközi piacra gyártunk. Leginkább az exportunk, a termelésünk 95%-át fedi. Ez a német felirat, a végre iskolás leszek, betűkből áll németül. Ezt anyukák, nagymamák veszik, és mielőtt iskolába menne szegény Nebuló, rengeteg muffin sütikét ehet, amin ezek a betűk vannak, és aztán kirakhatja, mihez meg tudja különböztetni őket.
2: De hogy jó, 2 hónappal még iskola kezdés előtt állunk, tehát jóval előre dolgoznak.
3: Ezek már itt maradékok, amik csomagolás után itt maradtak, de ott korábban kezdődik az iskola. Tehát ezek a termékek már ott a piacon vannak.
2: Aztán kicsi, nem tudom milyen kis állatfigura, sárkány, kis Dino. Elképesztően aranyosak, kedvesek, van karakterük, van jellemük. El tudom képzelni, hogy egyszer csak megszólalnak. Ez is mindkézzel készül. Mindösszesen 3 centi.
3: Mindösszesen 3 centi, és felismerhetően sárkány vagy Dino.
2: Tündéri. És Ágota azt mondja, hogy egy ilyen pici sárkány, ha valaki ügyeskező hölgy, akkor mondjuk 5 perc, fél óra, nem tudom milyen időmennyiségben el kell tudnia végezni ilyen szép formára.
3: Ez így ránézésre 80 darab óránként, úgyhogy...
2: 80 darab? Igen. Egy óra alatt?
3: Egy óra alatt, kompletten készen ebből a sárkányból körülbelül 80.
2: És akinek csak 65
3: készül.
2: Sikerül, akkor holnap ne is jöjjön.
3: Még próbálkozhatunk vele egy kicsit, de hogy nem, persze, az elején senkinek nem sikerül 80-at.
2: Kézügyesség, monotonitás, mi kell ehhez?
3: Szép érzék, pontosság, és monotonitás, tűrés, az is kell valóban.
2: Alatta menjünk tovább a sorokba. Itt hozzá lehet, nem merem megfogni, mert ugye kezet ezek mostunk, élelmiszerek.
3: Kezet mostunk.
2: Ezek a kis piros díszek, csillagokkal.
3: Ezek karácsonyi gömbök, karácsonyfa gömbök. Ott kisebb
2: boldog
3: szemek
2: vannak. Boldog születésnap felirat.
3: Boldog születésnapot felirat.
2: Virág, kis törpe, a kis törpének a talpacskája, az összes új kirajzolható és kivehető pontosan.
3: Összes új pöttyökből áll, most le kéne számolni, hogy 5 vagy 6 pötty van.

0: ez a sor, ami összeszámolom hányszor, négyszer, hát olyan 50 darab szem, szer kettő, tehát 100 szem elkészül.
1: Igen, 100 szem elkészül, de nem 100 készül egy óra alatt, hanem több mint 400, ugye? 450.
0: Hagy kérdezzem meg, jó napot kívánok, kihez van szerencsém, Belényi Balbere vagyok.
2: Kovácsné Kárpát Judit.
0: Judit, mióta nyomogatja ezeket a szemeket?
2: Csak 12 éve.
0: Csak 12 éve. Nem adta össze, ugye? Senki, még az unokája se, hogy ez hány szem golyót jelent.
2: Naponta olyan 17 ezer körül.
0: Mutassa, hogy kell csinálni. Tehát belenyomta a tégelybe a csokoládé színű cukormasszát. Pillanatokon belül 1, 2, 3, 4, 5, és megvan a 6 szem. Hogy bírja ezt a monotonitást?
2: Szokni kell, meg lehet szokni.
0: Düroham sosem volt? Hát, ne tudom képzelni, hogy egyszer csak dürohamot kapok, és leszórom az egészet, és itt hagyom.
2: Olyan nincs. Türelem kell.
0: Hogy talált rá?
2: Mondták, hogy van itt felvétel, kereskedelmet meguntam, és akkor úgy, az mások volt.
0: Sok idő volt, még beletanult?
2: Igen, mert nem ezzel kezdi mindjárt az ember.
0: Mi az első lépés annak, aki szeretne itt elhelyezkedni?
2: A termékekkel megismerkedni, megnézni, figyelni a többieket, hogy na, mi a menete.
0: És amit még nem csinál, de mondjuk vágyna rá, hogy az a szakma
2: hát
0: csúcsa.
2: Nincs. Már ma hónap nyugdíjba megyek, nekem ez a tudás elég ide.
0: Mi lesz a nyugdíj után?
2: Hát szeretnék maradni dolgozni.
0: Szeretne maradni dolgozni?
2: Ha az egészségi állapotom bírja.
0: Nem tartom fel, mert szerintem nem lesz meg az a sok ezer szempár, amiről beszélt. További kitartást és jó munkát kívánok. Gyarmati Péter szerkesztő azt kérdezte az előbb, hogy lehet-e hibázni?
1: Hogy ne lehetne hibázni, persze, hát az elején 3 hónap próbaidő alatt esélye nincsen senkinek 5000 termék minden munkafázisát elsajátítani. A lényeg az, hogy az akarat meglegyen, a szándék meglegyen, és legyen egy tendencia, hogy minden nap jobb, és több termék készül, és ennyi elég is hozzá.
0: Azt mondta Ágota, hogy 8 hölgyel kezdtek itt 89-90 dereken a Szikszó üzemben. Ma mennyien dolgoznak Budai Csaba?
3: Összességében 60 a létszám, ebből a termelés részen 45 fő körülbelül. De ez megoszlik, a 3 üzemegységünk van, manufaktúrában 18-an vagyunk most, ahol jelen pillanatban.
0: Közben jobbra tekintek, és a falon olyan, mintha egy kulcs akasztó állványt látnék, de ezen különböző formák vannak. Pogácsa szaggatók és mindenféle. Igen, kivitelben, pontos. Szívecskében, harangban, tényleg bámulatos van, vagy 40 féle forma.
3: Igen, pontosan kiszúró formák, különböző formákhoz, vagy alakokhoz, de nevértől a karácsonyfáig, a különböző szezonális termékekhez kapcsolódóan láthatóak a kiszúróink. Ezekkel igazából a mintakészítés során szoktuk használni őket, és ha egy termékünk nagyobb szériában készül, a piac jól fogadja, akkor készülnek hozzá ennek a sok szorosított változatai, és utána már a termelés során azokat használjuk, amivel hatékonyabban egyszerre, egy mozdulattal több formát is ki tudunk akkor alakítani.
0: Hallgok közben valamilyen hangot, oda mehetünk esetleg, hogy mi okozza ezt a hangot? Ez a keverőtel, mondanám, hogy a dagasztótel, de itt biztos nem dagasztanak. Mi történt?
3: A keverőgépeink, planétás keverőgépek, ezekkel habosítjuk ki ugyan a cukormasszát, amivel dolgozunk.
0: És a hölgy pedig egy nagy hordóból szedik ki, ezt már a felhabosított.
3: Ezt mi úgymond nagy masszának hívjuk magunk között itt az üzemben.
0: Olyan, mint egy felvert tojás fehérje egyébként. Jó kemény az állaga, de kenhető.
3: Igen, de ez még a habosítás előtti állag, amit most látunk, és ez kerül bele a keverőgépbe, és ez még egy valamivel könnyedebb lesz, vagy egy ilyen légiesebb lesz, mert hogy még valamennyi levegő belekerül. Azért, hogy utána ez kézzel habzsákba töltve formázható legyen.
0: Porcukor, vagy cukor, és tojásfehérje?
3: Ez zselatinos massza, amit most látunk, de egyébként dolgozunk igen tojásfehérjéssel is, sőt van vegán változatunk is cukormasszából, ahol egy növényi származékkal érjük el azt a hatást, hogy ki tudjuk habosítani a terméket. De igen, ez alapesetben a fehér színű, ugye abban színezék nincs, más adalékot nem tartalmaz, csak a porcukrot és a zselatint, vagy a tojásfehérjét, vagy a vegán változatnál ezt a növényi kivonatot.
0: Az, hogy itt minden kézzel készül, de egyébként nagyon nagy mennyiségben, tehát van gyártósról, van gépesítés is, tehát a modern technológiát ötvözik a kézi munkaerővel. Ez még igény mondjuk egy megrendelőnek, hogy ne legyen nagyon egyforma, egy tucat, hogy minden pici szem másképp nézzen,

0: számít? Vagy másképp nem lehet megoldani?
1: A mi üzletpolitikánk az az, hogy nem a egy-két nagyobb multinak szeretnénk a beszállítói lenni, hanem Európa szerte, vagy világszerte több mint 5000 céggel, vagy cukrászdával, étteremmel, szállodával állunk kapcsolatban.
0: Ez hány terméket jelent évente?
1: Termékből is több mint 5000 féle termékünk van, és akkor még azt nem is veszik hozzá, ami a csokoládénál az egyedi feliratos, ami csak egy-egy kimondottan felhasználónak készül, azokkal ez szám még több, és ez ugye napról napra bővül is, ahogy az újabb megrendelések érkeznek, úgyhogy egy nagyon szerteágazó palettánk van.
0: Legtávolabbi ország?
1: Japánba azt tudjuk, hogy nem közvetlenül szállítunk, de oda biztosan tudjuk, hogy eljutnak a termékeink. Az Egyesült Államokból oda közvetlenül van két nagy kereskedő partnerünk is, akik keresztül megtalálhatók a termékeink, és Közel-Keleten is, de én gyanítom, hogy Dél-Amerikába is ugyanúgy eljut, vagy akár Dél-Afrikába is, mert nem tudjuk mindig végigkövetni, tehát hogy ugye tovább felhasználásra kerülnek a termékek, és hogy a késztermék, amin a mi díszeink is rajta vannak, hogy hova mindenhova jut el, az tényleg a világ bármely pontján felelhető akár.
0: Megvan már a kapcsolat, vagy azért ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni, igenis ezt be kell mutatni, új formákat kell kitalálni, szóval ez mennyi, az a kreativitás mennyire fontos, vagy itt már egy nagyon-nagyon kidolgozott, betanult, 100 éves hagyományt visznek tovább?
1: A 100 év egy hagyományokra alapozva, a piac mindig keresi az újat. Itt is, mint a divatvilágban, azért visszatérnek trendek időnként, de persze mindig megújítva, meg az adott új technológiához igazítva szélesedik az a terület, ami meg tudunk valósítani adott anyaggal is.
0: Mi az, ami most nagyon megy, amit most nagyon keresnek?
1: Még mindig a szezonális, talán a karácsonyi szezonhoz kötődően a különböző a Mikulásnak a különböző fajtái, azok, amik talán a legjelentőbbek.
0: És olyan is előfordul, hogy mondjuk Párizsban egy nagy cukrászat kitalálja, hogy ő szeretne mondjuk Eiffel torony formájú csokoládét a torta tetejére, különböző díszekkel, formákkal, színekben, és akkor ezt elküldik, ezt önök megtervezik, és aztán kivitelezik.
1: Létezik ez a változat is, amikor egy új termék alakul, hogy egy vevői igény van, ők küldenek egy elképzelést, akár egy fotót, vagy leírják, hogy mit szeretnének, az alapján mi készítünk néhány mintadarabot, elküldjük vissza, és akkor kiválasztásra kerül, illetve az új termékeknél mi saját magunk is igyekszünk mindig megújítani, minden következő szezonra egy-két újdonságot behozni a meglévők mellé.
0: Hogy lépjek közben oda a hölgyekhez, mert most elképesztően érdekes dolog történik. Kihozták ezt a cukormasszát egy nagy üstben, és az üstben gyönyörű hófehér, tehát tényleg legszívesebben belenyalintanék, de nem fogok, tudom, az tilos, igaz? Tehát, hogy ezt csak nem is szemmel szabad nézni. De hogy nem tilos, itt mindenki mondja, Ágota és Csaba és...
2: Én soha meg sem nyalom.
0: Hogy szólíthatom?
2: Én Zsuzsa vagyok.
0: Zsuzsa, nem csak kikeverte, hanem végigment a gyártósoron, tehát úgy tűnik nekem, hogy nem csak azt tudja, hogy kell a habzsákokba belevarázsolni spatulával ezt a olvadó folyóhabot, hanem ki is keverte.
2: Igen.
0: Otthon is meg tudná ezt csinálni? Már fejből megy?
2: Hát, 98-tól itt dolgozom.
0: 98, a kezdetek óta itt van?
2: Hát még nem kezdett, de az elején.
0: De dolgozott azzal a 8 hölgyel, akik a kezdetekkor itt voltak.
2: Hogyne.
0: Mi volt akkor, és mi változott azóta?
2: Hát akkor nyugisabb, most már nagyobb az elvárás.
0: Hát mindig többet és többet várnak el tőlünk, persze, mert hogy a gépek közben itt vannak mellettünk.
2: A gazdasági helyzet, ahogy növekszik, úgy nekünk is ügyesebben többet kell csinálni.
0: Nem unalmas egy idő után ugyanazt csinálni egész nap, órákon át?
2: Én szeretem. Már nyugdíjas vagyok, és még mindig itt dolgozom, mert szeretek ide járni, itt dolgozni.
0: De csönd van, még csak azt sem mondanám, hogy beszélgetnek hölgyek, vagy csevegnek, vagy csak miattunk néha vannak,
2: nem,
0: csöndben?
2: Nem, szoktunk néha, de mikor nagyon ide kell koncentrálni, akkor nem.
0: Otthon van még kedve ilyet csinálni?
2: Hát otthon nem, nem csinálok ilyet.
0: Senkinek?
2: Gyerekeknek unoka. Szoktam sütni, unokák,
0: És van, hogy azt mondják, hogy Nagyi, csinálj nekem olyan marcipán figurát, hogy legyen rajta egy unikorn is, meg két csillag, azt olyat nem kérnek. Nem.
3: Ilyet kérnének a gyerekek, vagy az unokák, akkor a lányod megcsinálná, aki a világ legügyesebb marcipán figura készítője, vagy cukorvirág készítője, aki szintén nálunk dolgozott, amíg megtehette, de így, hogy sok kisgyereket, három kisgyereket nevel, így pillanatnyilag nem teheti meg. Így a gyereknevelés lett az elsődleges, de biztos vagyok benne, hogy csinál nekik bármit is.
0: Tehát innen ment az üzemből szülni az ön lánya, aki szintén itt dolgozik.
2: Hát még úgy is, utána is csak a férjének megváltozott a munkahelye, és azért otthoni cserébabákat fest, amit otthon meg tud csinálni.
0: Az is kreatív, és az is kézműves, az is kézi munkát igényel. Hát akkor őt várják vissza. Anya és lánya egy asztalnál ültek?
2: Nem. Ő ott ült.
0: De azért fél szemmel csak nézte.
2: Hát igen, bele is szóltam, hogy ez odafigyeljen, mert én nem tudtam megállni azt, hogy ne szóljak bele, hogy nehogy legyen valami baj.
0: Mit szeret ebben csinálni?
2: Hát ha azt elmondom, mikor idejöttem, csináltunk nárciszt, és nem állt rá a kezem. Éjszaka felébredtem, és azon gondolkodtam, hogy hogy is kellene, hogy sikerüljen. Bejöttem, már alig vártam, hogy kipróbáljam, amit gondoltam, és így.
0: Éjjel kreatív és álmaiban megjön a megoldás.
2: Igen.
0: És van olyan, hogy megálmodik egy új formát, vagy egy új cirádát, és esetleg bejön és megosztja ágotáékkal, vagy a hölgyekkel? Kipróbálnak új dolgokat?
2: Hát persze, szoktunk.
0: Kedves hallgatóink, most egy hétre búcsúzunk a Szikszói Cukrász Manufaktúrából, a helyszínen a felvételeket. Farkas Bálint készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Bancsók György és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönjük, hogy velük tartottak. Ezt az adást még 60 napig meghallgathatják a Világhálón címünk www.mediaclick.hu. A hírek után a Vendég a háznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
4: Éjfél van.

0: 2:02 jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az elmúlt két nap tárgyalásairól számolt be az M1-nek Párizsban a miniszterelnök, a kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklés, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolában, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételist is. Hangsúlyozta, Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. Hozzátette, ha ez megtörténik, Magyarország cserébe támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását, a gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Az ukrán városok elleni orosz légi támadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően, és Moszkva veszteségei már meghaladják a havi 30 000 katonát. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig arról beszélt, várják, hogy a Trump adminisztráció újra az orosz-ukrán háború lezárására koncentráljon. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an pedig megsebesültek, köztük utasok és repülőtéri dolgozók is. Több helyen tűz ütött ki. Irán Bahreint is támadta. Teherán állítja, hogy megtorpantak a béketárgyalások, Donald Trump amerikai elnök viszont azt mondta, hogy folytatódnak az egyeztetések. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Idehaza bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben a hazahozott uniós pénzekből. Kátai Németh Vilmos tájékoztatása szerint egyebek mellett létrejöhet az egyablakos szociális ügyintézés, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, tette hozzá. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak. A hév esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját lecserélhetik. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állnak forgalomba. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet. Most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzuzalék borít. Pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balajc Zoltán a város polgármestere közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, és az autóbusz forgalmat is elterelik. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. A döntést a rendőri vezetőknek már bejelentették, így értesült több portál is. A Telexnek azonban a belügyminiszter nem erősítette meg a hírt. Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Június 19. 17. és 19. között rendezik meg a Veszprémi ünnepi könyvhetet, amelynek idén a zeneiskola előtti tér ad otthont. A háromnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja, a látogatók pedig számos kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub szerdán jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Takács Boglárka második helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. Az egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a harmadik helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Flavio Cobolli 4 játszmában legyőzte Félix Auger-Aliassime-t a Roland Garros férfi egyesének negyed döntőjében, így Grand Slam tornán először jutott be a legjobb 4 közé. Híreink végén az időjárásról. Ma már csak a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben még néhány felhőszakadás sem kizárt. A szél több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Anyák egymás közt rovatunkban 3 különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma egy gyerek, több gyerek. Másképpen vagyunk-e anyák második, harmadik gyermekkel, és vajon a későbbi gyerekek tapasztalata visszahat-e az elsővel való kapcsolatunkra? Mi alapján döntünk, hogyan határozzuk meg a gyerekek számát? Mármint ők, az anyák. Többedik gyerek az másképpen működik-e, mint az első gyerek? Vagy te anyaként másképpen működsz-e többedik gyereknél, mint az elsőnél?
3: Egyszerűen 4féleképpen vagyok anya.
2: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanya.
3: Van olyan, hogy intenzívebben élem meg az egyikkel, a másikkal kevésbé. Egyrészt a koruk miatt, 10 éves a legkisebb, 22 a legnagyobb, azért az nagyon nagy különbség abban, hogy kinek mire van igénye. Aztán különböző személyiségek, kinek mekkora szabadságra, kötődésre, támogatásra van igénye, és ezért hát folyamatosan, mint egy ilyen potméter, tologatom az anyaságnak a éppen hogy vagyok, mennyire intenzíven kapcsolódom, és mennyire élem meg azt, hogy anya vagyok, és mennyire azt, hogy nem. A többedik gyereket azt már egy anya fogadja. Szóval igazán az első gyerek tesz minket anyává, és utána már a változás nem kisebb, csak más. Ez nekem például nagyon sokára esett le, hogy hoppá, én az első gyermekemmel lettem anya, és onnantól anyaként bővült a csapat.
2: Szokták írni az újságok, hogy XY újra apa lett. Sose értettem ezt a mondatot. Továbbra is apa, csak már több gyereke van.
4: Hosszú a történetem, belevágjak?
3: Persze.
4: Igen, hogy nagyon más nekem a második gyerekemet megélni, ugye 2,5 év van a kettőjük között.
2: Erdős Eszter, 80-as években született, 2 gyermekes édesanya.
4: Az első babánk szépen jött a házasságunk elején, nem kellett rá várnunk, szülővé váltunk, nem volt könnyű, de átmentünk ezen a folyamaton, és utána ugye gondolkoztunk a kistestvér kérdésén. Mi nagy családunkban nagyjából az volt a szokás, hogy így kb. 2 évente jönnek a gyerekek. Amikor ehhez a ponthoz elérkeztünk, akkor úgy éreztem, hogy Jézusom, hát így biztos, hogy nem. Hát ez így nem lehet csinálni. Hát így magammal kellett ezt megbeszélnem, hogy hát kérek még egy kis időt, mert hát így egy is sok. Nagyon sokat volt beteg a kislányunk, és sokat kellett kórházba járkálni vele meg. Szóval tényleg egy nehéz időszak volt. Körülbelül 2,5 éves lett, na akkor már úgy éreztem, hogy oké, így nagyjából megértünk erre, hogy stabilak az állapotok, és akkor jöhet a kis testvér. De hát ugye nem jött, tehát 7,5 év van a két lány között, úgyhogy akkor elkezdődött ez a várakozás ideje, ami az elején könnyű volt, egy idő után már így nem volt könnyű egyáltalán. Közben pedig jöttek a babák sorba már így a baráti társaságba. Aztán megfogant egy kis babánk, akit viszont elvesztettünk a 16. terhességi héten, akire ugye már nagyon sokat vártunk, szóval amúgy is, de így egy ilyen nagyon nagy veszteségélmény volt nekünk. És amikor őt elvesztettük, akkor utána, hát továbbra is az volt bennünk, hogy nagyon szeretnénk még babát, tehát ezt a vágyunkat nem vesztettük el, és megint egy csomót vártunk ezután, napra pontosan 3 év, és ez a várakozás is nagyon nehéz volt. Tehát így a veszteség után még inkább nehéz bennem, egy csomó ilyen kör futott, hogy nem is érdemlünk mi gyereket, hogy lett egy, de én elvesztettem, miért vesztettem el, nem tudtam rá vigyázni, nem vagyok elég jó anya ahhoz, hogy kapjak még, szóval csomó ilyen nagyon nehéz érzésem, meg gondolatom volt főleg nekem. Ebbe az idővonalba érkezett meg hozzánk aztán a legkisebb lányunk. Elképesztő várakozás előzte meg, vagy hogy mondjam, tehát, hogy egészen különleges helyzetbe érkezett ő, tehát, hogy ezt nem tudom semmivel se összehasonlítani. Végig iszonyatosan sok nehézség volt, és iszonyatosan stresszeltünk, hogy másodszor is elvesztünk egy babát, és hál' Isten, hogy nem így történt, és aztán megszületett a Villő, és onnét kezdve egy makkegészséges, nagyon ritkán beteg, akkor is csak ilyen lájtosan, szóval így megélni azt, hogy másodszor is anya lettem, hogy közben átmentem egy csomó krízisen, hogy jó anya vagyok-e egyáltalán, megérdemlem-e a gyereket, lehet-e megérdemelni a gyereket, el van-e ez rendelve, mennyire múlik ez rajtam, rajtunk, mint házaspár. És ezt nem is évekbe számoljuk, ugye, hanem hónapokba, hónapról hónapra, sok-sok hónap után már azért nagyon nehéz volt bízni, hinni. Az is felmerült így témaként bennünk, hogy lehet, hogy könnyebb lenne, ha elengednénk ezt a bizakodást, mert akkor nem folyton egy várakozásban lennénk, hanem annak az elfogadásában, hogy oké, ennyi volt, és igazából van egy gyerekünk, és megélhetjük a szülőséget, szóval, hogy ez egy csodálatos dolog.
2: Na de úgyhogy ez így elhatározás kérdése, hogy elengeditek-e a bizakodást?
4: Nyilván nem, igen, tehát, hogy, de szóval, hogy eljutottunk erre a pontra is, és azt hiszem, hogy el is értem arra a pontra, hogy úgy gondoltam, hogy mi egy gyerekes család vagyunk, és elkezdtem ennek örülni, hogy milyen hálás lehetek, hogy várandós lehettem, hogy szülhettem, hogy szoptathattam, hogy anya és apa vagyunk, és hogy igazából ez nem ilyen vigaszkeresés volt, hanem hogy ezek ilyen, tényleg ilyen hatalmas értékeknek láttam. És akkor visszakanyarodok oda, hogy milyen a második gyereke, szóval nem tudom, tehát hogy nekünk egy nagyon extra történetünk van. Ha onnan nézem, hogy 7,5 év telt el az első meg a második gyerekem között, én 7,5 év alatt egy iskolás lánynak lettem az anyukája. az a magabiztosság, amivel én a szülésre készültem, amivel én ott voltam jelen a szülésnél, már egyáltalán nem az a 24 éves bátortalan mindenkinek mindent elhívő nő voltam, hanem az a magabiztos, tudom, hogy mit akarok, és akár az orvost is kiosztom, anya voltam, és ezt annyira jó volt megélni, ezt a személyiségfejlődést, és aztán a kisgyermek csecsemő gondozásnak is azt a bizonytalanságát, amit az elsőnél megéltem, hát a másodiknál már messze nem azok voltak a problémáim, meg a hányattatásaim így érzelmileg, úgyhogy az nagyon nagy különbség volt, de így ebben a keretben.
5: Vágyott, időben érkező baba lett a második baba.
2: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
5: Akinek nagyon-nagyon örültünk, már maga a szülés élmény is, tehát tényleg fájdalommentesen szültem. Egy hihetetlen volt, de ilyen baba is lett, tehát örömteli, mindig mosolygós, bájos, mindenben örömet találó kislány. Aztán később jöttek a gondok, de én bennem azért fölmerült az, hogy az én 3 éves gyönyörű kisfiam, akivel olyan intimebb időszakokat élek meg, hogy úristen, most jön ide még valaki? Tudom én ezt osztani? Hogy fog ez alakulni? És valahogy olyan természetesen alakult minden, hogy észrevettem, hogy hoppá, ez már nem is kérdés. Igen, az egyik gyereknek is így vagyok az anyukája, a másiknak is úgy, de vagyok egy olyan anya is, aki egyszerre 2 gyereknek az anyukája. Bennem még ez is feladat volt, de valahogy mindenféle tudatosság nélkül úgy gondolom helyére kerültek a dolgok.
3: Ugye nálunk a 4 gyermekkel az anyaság az egy folyamatos csapatmunka. Benne van az egyéni, és benne van bármilyen dinamika. Páros dinamika, 4-es dinamika, benne van a 6-os dinamika, benne van az 5-ös, hogy csak én és a gyermekeim, szóval, hogy és akkor a nagy család felé még nem is nyitottunk. Folyamatos figyelem, és folyamatos különbözőség, és rengeteg találkozás ezekben a helyzetekben. Én 27 voltam, amikor az első született, és 40, amikor a negyedik, és akkor már kezdtem elengedni a vágyott negyediket. Nagyon intenzíven szeretnénk még egy negyediket, amikor ezt egy kicsit sikerült elengedni, na akkor érkezett ő.
2: A második gyermek, vagy többedik gyermek, vagy akár a negyedik gyermek érkezése megváltoztatta-e az anyaságotokat az idősebb gyerekekkel kapcsolatban?
3: Másodiknál azt hiszem mindenképp lett egy új anyai feladatom, segítsem őt, hogy testvéré váljon, aki addig egyke volt. Második ebbe beleszületett, és mindig van valami változás a család dinamikában, a gyerekeinkkel való kapcsolatban, ezáltal nyilván az anyaságunkban is. De ez mindig másra irányul.
5: Egy konkrét eset jut az eszembe, amikor a 4 éves megkérdezte, hogy de hát itt van ez a kis tesó, de hát akkor most minden figyelem rá összpontosul. Egyébként is, mert ilyen betegségekkel küzdött, és én nekem volt egy mondatom, hogy de hogy téged már 3 évvel ezelőttől szerethettelek. Tehát, hogy neked mindig lesz plusz 3 éved. Ez azt az egyensúlyt hozta meg neki, de az anyaságomban, mint feladat éreztem ezt, és nem gondoltam úgy plusz más ilyen nehézségre.
3: Nyilván az anyaságnak van egy csomó fizikai valósága. Tehát amikor az egyik kicsi, másik pici, hát az projekt. Tulajdonképpen változása volt az anyaságomnak, hogy én tudom, hogy amikor a 3. megszületett, és ugye akkor volt egy 5-3-0, úgy működtem, hogy mindig egy lépéssel előttük akartam járni. Még csak délután 4 óra volt, de én már megtettem az előkészítő lépéseket a vacsorához, hogy ha bármi történik, akkor azért jussanak táplálékhoz körülbelül vacsora időben.
2: És ha akkor, minden kötél szakad, akkor vacsorázunk.
3: Akkor azért vacsora legyen, vagy szóval, hogy mit tudom én, hogy készítsem elő a fürdést, vagy szóval, és akkor utána nyugodtan tudtam benne lenni a jelenben, és leülni velük mondjuk legúzni. A csúcs teljesítményem az egyik kezemmel hajat befonni és masnit beletenni, és a másikkal szoptatni. Szóval ez élem meg az egyik ilyen csúcsteljesítmények, de hogy ehhez az kellett, hogy mondjuk a hajgumiga meg a masni az legyen ott a szoptatós fotel mellett, ezzel nekem egy lépéssel előbb kellett járni.
2: Ezt a nálatok nagyobb a korkülönbség. Visszahatott-e az idősebb lányotokkal való kapcsolatodra az, amikor megszületett a kisebbik?
4: Amikor a villőt elkezdtem várni, nagyon hamar veszélyeztetett, erre is lettem, feküdnöm kellett, és akkor nem tudtam egy olyan aktív anyukája lenni a már 6 évesemnek, de ez nem volt baj, mert túl aktív anyukája voltam, túlnyomtam az anyaságomat rá, és ez neki sem volt szerintem jó, és itt muszáj volt visszamennem, egyszerűen nem tudtam, ez hozzásegített ahhoz, hogy egy kicsit így egészségesebbre vegyem így a távolságot a már 6 éves nagylányommal. Viszont ő meg akkor így az apukájával lett egy sokkal közelebbi kapcsolódásban, ráadásul mindez a Covid időszak alatt karanténban történt. Szóval igazából, mint család, tök jól együtt voltunk. Egy ilyen szép új dinamika alakult ki már onnét kezdve, hogy elkezdtük a kisebbet várni.
2: Akkor ennek átláttad az előnyös hatásait, vagy benned inkább fájdalom volt, hogy vissza kellett venned az eddigi anyai tempóból?
4: Annak az időszaknak nagyon kevés előnyét láttam, de egyébként ezt, amit most mondasz, ezt hamar megtapasztaltam, azt, hogy így én nem állhatok föl az ágyról, akkor se, ha ő éjszaka elkezd köhögni. Muszáj elengednem, ez valahogy per pillanat is nagyon sokat segített, hogy nem a feladatom most, nem az én feladatom, és erre én nagyon rá voltam görcsölve egy gyerekes anyaként, hogy mindent az én feladatom megoldani, és ezt ott ez azonnal oldotta.
3: Van még az anyaságnak egy olyan vetülete is, amiről nem beszéltünk, hogy mennyire van körülöttünk a nagy család, mennyire kapunk segítséget az anyaságunkhoz.
2: Igen, ez a 4 gyerekes anya fejében nem csodálom, hogy megszületik ez a kérdés.
3: Igen, nekünk nagyon segítőkész családjaink vannak a férjemmel, na de mindkettőnk egy 200 kilométerrel arrébb. Nincs olyan, hogy átugrik este. Amennyire lehet, mindig alkalmazkodtak ahhoz, amit mi, ha mi kértünk, vagy hogyha szükségünk volt valamire, de ez a fajta prompt meg néhány órára szóló támogatás, ez nem volt része az életünkhöz, és ehhez alkalmazkodni kell. Ez formálja az embernek az anyaságát, hogy például mennyire tudok én mondjuk egy esti torna idejéig kilépni a helyzetből, vagy ez mennyire szervezés kérdése, egy hétvégére elutazni, vagy egy picit hosszabb időre kilépni, az inkább az élet része volt.
2: A praktikumot formálja, vagy tényleg az anyaságot formálja?
3: Inkább a praktikumot.
2: Arra gondolok csak, hogyha nagyon közel vannak, igen, a nagyszülők, akkor könnyen mondhatom azt, hogy majd megoldják. És ez lehet, hogy több időt ajándékoz nekem az annak kapcsán, hogy akár saját magammal többet foglalkozzak, vagy másfele is elinduljak. Hogyha nincsenek ott, akkor kénytelen vagyok én lenni, és akkor lehet, hogy túltolom.
3: Vagy pedig jobban önállóan fejlődik az anyaságom, mert nincs mindig segítő jellegű, vagy akár más jellegű beleszólás.
5: Nekünk csak 150 kilométer volt ez a kilométeri határ, és egy végtelenül segítőkész, odaadó nagyszülőkkel, de nem a mindennapokban. És végül is, főleg így utólag, végtelenül hálás vagyok, hogy én ezt így nagyon sok mindent magamtól kellett megoldani.
2: Már beszéltünk, hogy kinek hány gyermeke van, és ők hogyan érkeztek a családba, de arról még nem, hogy ezek a döntések, ezek hogyan születtek, vagy születnek meg. Miért 2? Miért 4? Mik a szempontjaitok?
3: Én nem tudtam, hogy mi hány gyereket szeretnénk. Annyit talán igen, hogy nem egyet. Nekem is van testvérem, és a testvér létet megtapasztalni mindig úgy éltem meg, hogy az nagyon jó. Akkor is, hogyha ennek vannak nehézségei. Úgyhogy azt hiszem, ez volt az egyetlen kezdeti vezérfonál. A következő, hogy következzenek a gyerekek. Én azt tapasztaltam, hogy mikor megszületik egy új gyermek, nálunk az körülbelül egy év, mire újra megtalálta az egyensúlyát a családunk.
2: Nem csak gyászév van, hanem örömév is
3: öröm
2: van ezek
3: is
2: szerint.
3: Van. Egy év, amíg ezért egy gyermek, hát hogy mondjam, megtanul élni. Ez az örömév, ez egy jó elnevezés egyébként. Sokat beszéltünk erről a férjemmel, de hogy figyeltük magunkat, hogy mikor érezzük azt, hogy nyitottak vagyunk egy következőre. Részben a szívünkre, az általában gyorsabban működött, részben pedig fizikailag, amikor azt éreztük, hogy most már belefér az erőnkbe, az időnkbe, a napi ritmusba. És a harmadik és a negyedik között, amikor egy hosszabb idő telt el, akkor már nagyon erős volt bennünk a vágy. Az egy nagyon mély élmény, amikor elmentem arra a vizsgálatra, ami igazolta, hogy akkor ő most ott már jól érzi magát, és megmaradt, és utána felhívtam a férjemet, és csak annyit mondtam a telefonban, hogy él, él. A legnagyobb családossá válásunknak azt hiszem ez volt a fontos mondata.
4: Amikor az esküvőnk volt, és tudjátok, van az a cipőfelemelős játék, hogy ugyanazt mutatja a vőlegény, meg a mennyasszony ugyanazt a cipőt, és akkor volt a kérdés, hogy ki akar több gyereket, azt hiszem? Ez volt a kérdés, és akkor föl kellett emelnünk, hogy mit gondolunk, hogy melyikünk.
2: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanyja.
4: Nem tudom, hogy mi volt ennek a felmutatásnak az eredménye, de a vőfény megkérdezte tőlünk, hogy na, és akkor mondjuk meg a számot, hogy ki hányat. És akkor a férje mondta, hogy minimum 3, én megmondtam, hogy maximum 3. Innen indultunk, az nekem is megvolt az a gondolat, hogy így legyen testvér, hogy ezt a csapat élményt valahogy így meg tudják élni, és egyébként pedig úgy voltunk vele, hogy figyeltük magunkat, tehát az elsőtől kezdve, hogy így figyeltük magunkat, és ugye egy ideig úgy voltam, hogy még nem is érzem magam kész az anyaságra, tehát nem is úgy mentem bele a házasságba, hogy na akkor gyerünk, gyerekek, de amikor már megszületett az első, akkor is volt egy ilyen időszak, hogy fú, el se tudom képzelni, hogy még egy, akkor utána megint megszületett bennem a vágy, hogy oké, meg a készenlét, hogy így jöhet, és aztán meg ugye volt egy csomó várakozási időszak, meg veszteség, meg megint várakozási időszak, tehát ott nagyon egyértelmű volt már a vágy, hogy már nagyon szeretnénk következőt, de nem jön, és még mindig szeretnénk nagyon, és még mindig nem, szóval ez egy nagyon-nagyon ilyen felerősödő érzés volt. És amikor a megszületett a második gyerekünk végül, meg végre, hát akkor ez így kitöltött mindent, hogy így el se hisszük, hogy itt van. Tényleg így emlékszem, hogy reggelente így kinyitottam a szemem, és ott feküdt mellettem babaöbölbe a kis icike, picike újszülött, és így nem hiszem el, hogy ezt nem csak álmodtam, és hogy így tényleg itt van, tehát hoccuki volt. Ez az állapot így kitöltötte így az érzéseinket. Az elején nagyon könnyű csecsemőkora volt a második gyerekünknek, és én nagyon éreztem a nagy sétákat, amit lehetett vele tenni. Rengeteg én időm volt, csomót aludt. Na hát végül is így lehet még egy harmadik, hát az ilyen könnyű. Aztán nehezebbre fordult, és elkezdtek jönni a fogai, meg aztán később a dackorszak, meg úgy a kisgyermekes valóság, hogy jobban betört, és nem maradt meg ez az idill. És én így azt éreztem magam, hogy na, nagyon vágytam erre, de hogy ez így kerek, és hogy így vagyunk mi így jók. De nem könnyű kimondani ezt, mert hogy körülöttünk 3-4-5-6 gyerekes családok vannak teljesen természetesen és nagy számban is, tehát hogy nem kelljen magyarázkodni, hogy miért csak 2, ez egy nehéz érzés, hogy nekünk ez így jó. Ezt nem annyira szeretem, hogy ezt magyarázni kell.
5: Nekem is egy öcsém van, a férjemnek is egy bátyja van.
2: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
5: Tehát valahogy ez a kettősség, ez volt én úgy gondolom a minimum. Nem volt erről szó, hogy konkrétan mennyi. Volt nekünk is egy harmadik babánk, aki nem tudott megszületni. Úgy gondolom, hogy kifutottam az időből, tehát későn is kezdtem. Próbáltam ezt úgy elfogadni, hogy nekünk ennyit adott a Jóisten, tehát hogy nekünk ennyi van.
3: Egyébként szerintem van olyan, hogy ki mennyire van hitelesítve, szóval, igen, hogy van, aki alkalmas arra, hogy 6-8-at, van, aki akkor tudja saját maga szerint jól csinálni, hogyha egy gyermeket nevel.
2: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanyja.
3: És ebben nagyon sok minden meghatározó, a nőnek a személyisége, a házaspárnak a házassága, az élethelyzetük, szóval hogy ez egy nagyon sok tényezős dolog. Időről időre kerülünk olyan helyzetbe, hogy jegyesekkel beszéljünk, és akkor ez felszokott merülni, ez a hány gyerek, miért 4, nem tudom. Ami nálunk azért sem volt egyértelmű, mert a férjem viszont egyke, hogy ő neki belefér-e még egy, mert hogy ő neki ez egy nagyon nagy átformálódás, nem egy gyerekre gondolni, mint család részre. Figyeltünk egymásra, és amikor a jegyesek megkérdezik ezt, hogy az hogy dől el, hogy hány, azt fogalmaztuk meg, hogy ha a biológia nem korlátozna, akkor addig növelnénk ezt jó érzéssel, amikor este lefektetjük a gyerekeinket, akkor mindegyikről tudjuk, hogy hogy van. És ez nem csak azt jelenti, hogy tudjuk, hogy kapott-e enni, meg lesz-e holnap mit felvennie, hanem hogy tudom róla, hogy ő most körülbelül hogy van az életében, mit él meg a kapcsolataiban, hát a munkahelyén, ami vagy az óvoda, vagy az iskola, vagy már valóban a munkahelye. Addig bővíthető jó érzéssel, amíg én nem csak a biológiai ellátója tudok lenni, hanem ennél az anyaság, az apaság az ennél többet tud jelenteni.
2: Anyák egymás közt rovatunkban arról beszélgettünk 3 különböző generációhoz tartozó anyával, hogy vajon mi mindent ad hozzá az anyaságunkhoz egy második, harmadik, negyedik gyerek. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Örülünk, ha írnak nekünk. Vendégháznál kukac mtva.hu.

0: Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Magyar gyökerek, amerikai álmok, ezzel a címmel olvashatnak beszélgetést Bakos Rékával, az Óhazából az Új Világba program igazgatójával. A bevezetőben az olvasható, hogy közel 2 millióan vándor voltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek. Ebből a közös munkából született az Óhazából az Új Világba című könyv, és abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a szerzővel, Bakos Rékával beszélgethetünk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Az az igazság, hogy én mikor elolvastam a könyvet és az írást, akkor mindjárt az volt bennem, hogy itt azért a személyes érintettség ebben az írásban és a könyvben is nagyon benne van.
3: Igen, a dédszüleim egyikei voltak annak a közel 2 millió embernek, akik kivándoroltak a századfordulón. A dédapám 1905-ben, a dédanyám pedig 1909-ben, mindketten Pittsburghbe utaztak ki, és ott is házasodtak össze. Aztán dédapám az első világháború kitörésekor pont itthon volt, elvitték katonának a keleti frontra, és hadifogságba is esett. Dédanyám pedig kint ragadt sok más magyarhoz hasonlóan Amerikában, és a háború után tudott aztán hazatérni. És akkor Ricsén alapítottak családot, ahonnan elindultak.
2: Az esküvői fotó látható is.
3: Igen, Pittsburgh 1910.
2: És ilyenkor ez egyfajta családfakutatás? Ebből lett egy mozgalom?
3: Igen, nekem ez ilyen abszolút családi indítatásból kezdődött. A édesanyám is elhunyt, meg a nagymamám is elhunyt, meg a nagypapám is viszonylag közel egymáshoz, és azt szerettem volna, hogyha a kisfiam, hogyha beszélek róluk, akkor arcokat is tudjon a nevekhez kötni, és ne felejts el, akkor olyan 3-4 éves volt, tehát még nagyon picike, és akkor elkezdtem egy ilyen fényképes családfát a folyosónknak a falára fölrakosgat. És ahogy mentem egyre följebb a generációkban, rájöttem, hogy azért a dédszüleimről, meg az ők szüleimről én is nagyon keveset tudok, tudom a nevüket, mert már kiskoromban is foglalkoztam családfakutatással, meg begyűjtöttem a nagyszülőktől minden információt, de hogy milyen emberek voltak ők, milyen volt az ő életük, ezekről keveset tudtam, és igazából innen indult el nálam ez az egész családfakutatás. Családfát építettem, tehát szerintem már általános iskola felsőben volt családfám, meg nagyon szerettem a régi történeteket, amiket a nagyszüleim meséltek, csak hát jegyzetelni kellett volna, de hát az ember sosem gondol rá, sem gyerekként, sem pedig fiatalként, hogy nem tudom, diktafonnal menjen a családi vacsorához, pedig sokkal több emlékünk megmaradna mindannyiunknak, hogyha ezeket feljegyeztük volna.
2: Most már több lehetőség van, mert az utóbbi években, mintha megszaporodtak volna az ilyen jellegű írások, hogy a családfakutatás már a különböző digitális eszközöknek, meg lehetőségeknek köszönhetően sokkal gyorsabban mehet.
3: Abszolút, ugye az anyakönyveknek a digitalizálása, illetve ezek a nagy platformok, mint a Family Search, vagy az Ancestry, de akár a Magyar Nemzeti Levéltárnak is az oldala lehetővé tesz, hogy otthon a fotelből kutassunk családot, és nem kell levéltárról levéltárra, vagy nem tudom, parókiáról parókiára vándorolni.
2: Ezen kívül mi a lényege, vagy mi az, ami fontos lehet egy ilyen családfakutatásban, túl azon, hogy megismeri az ember az őseit, és mi az, amit még tudhat ezen keresztül?
3: Én nem csak adatokat akartam gyűjteni, én minden apró információ morzsát, ezt az édesapám indította el ezt a mozgalmat a családunkban, hogy családi legendáriumot írjunk. Tehát, hogy minden egyes apró történet, töredék, információ, ezt megpróbáljuk így formába önteni és legyegyezni, és ő ezt még akkor elindította, amikor éltek a nagyszüleim, tehát például a szép szüleimről, meg az ők szüleimről, a nagyszüleimtől is van visszaemlékezésem az ő gyerekkorukból, ami csodálatos kincs.
2: És ilyenkor a történelem is megelevenedik, tehát akár a szomorú történelem, a trianoni veszteség, és az is, hogy ezt megelőzően, meg ezután is sokan vándoroltak ki egészen az Egyesült Államokig.
3: Pontosan ezek a személyes, illetve családtörténetek tulajdonképpen alulnézetből mutatják meg a történelmet, ahogy Balogh Balázs, aki a mindkét könyvünknek a történelmi bevezetőjét írta, szokta mondani, hogy ugye a történelem könyvek lapjain általában királyok masíroznak, meg hadvezérek házasodnak, de hogy itt most pont a mindennapi ember szemszögéből tekintünk rá, igen, ezekre a történelmi eseményekre, tragikus vagy vidám történésekre.
2: És ebben az esetben Amerika hogy jött az ön családjának az életébe?
3: A kiegyezés után nagyon sok kis birtokos eladósodott, és az én családomban is el kellett apránként adogatni a család birtokában lévő földet, tehát az én ükapám viszonylag korán meghalt, még fiatalok voltak a gyermekek, és a dédapám azzal a elhatározott szándékkal ment ki Amerikába, hogy arra gyűjtsön pénzt, hogy visszavásárolja az édesapjának az eladogatott földjeit, és ugye 905-ben ment ki, és 906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő egy év alatt Amerikában az acélgyárban keresett már annyi pénzt, hogy az első nagyobb tagföldet vissza tudja vásárolni. És aztán erre nincs konkrét dokumentumunk, de a családi emlékezet azt őrizte meg, hogy többször kelt át az óceánon, tehát amint összegyűlt egy kis pénz, jött haza és vásárolta a földeket. Ugye ezért volt itthon, amikor kitört az első világháború, és annyira fontos volt neki ez a föld dolog egyébként, hogy a családi imakönyvbe, ahova ugye a gyerekek, unokák születését, haláleseteket szokták bejegyezni, ő tételesen kilistázta, hogy milyen földek, legelők vannak a birtokában, ez is megvan még mindig a családnál.
2: Mi lett ezeknek a földeknek a sorsa? Mert hogy így a 900-as évek, az még a boldog évek voltak, nyugodt évek voltak.
3: Igen, aztán jött a világháború, jött a TSZ-esítés, és a dédapám 1965-ben hunyt el, ő még megérte, hogy a kemény munkával összekapargatott dollárokból visszavásárolt földeket elveszik és TSZ-esítik, és ez egyébként nagyon sok történetben tükröződik a könyveinkben is, tehát akik hazajöttek, az ő többségük azért egy ilyen jó egzisztenciát tudott teremteni, tehát egy jobb életet tudott biztosítani a családjának, kőházak építettek például, a falu első vagy második kőházát, földeket vásároltak, volt, aki kisebb vállalkozásba is kezdett, és aztán őket bélyegezték kuláknak, meg kizsákmányolónak, és van olyan történetünk is a könyvben, ahol még az unokának a továbbtanulási lehetőségét is meghatározta azt, hogy nagypapa Amerikából hazajöve egy vállalkozást alapított.
2: Sok hasonló sors hozta össze ezt a mozgalmat, vagy hát lehet mozgalomnak is nevezni?
3: Ezen még nem gondolkodtam, de ez egy jó felvetés. Ugye egy Facebook csoportból indultunk egyébként, a szerkesztőtársam Fenyvesi Anna szokta mondogatni, hogy ez egy nagyon 21. századi történet, tehát a Facebook nélkül ez nem jöhetett volna létre. Amikor én elkezdtem családfakutatással foglalkozni, akkor beléptem több ilyen családfakutató Facebook csoportba, és ott volt egy Szabon János nevű úriember, aki megosztott egy történetet egy dédapáról, aki a Kárpátia nevű hajón elhajozott Amerikába, ott dolgozott pár évet, aztán hazatért és építette egy házat, és mondtam, hogy de hát ez az én családom története, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és igazából Jánosnak volt az ötlete, hogy csináljunk egy Facebook csoportot, és ezzel tulajdonképpen csak az volt a célunk, hogy teremtsünk egy platformot arra, hogy a leszármazottak éljenek akár itthon, mert ugye nagyon sokan hazatértek ebből a nagy századfordulós hullámból, akár Amerikában meg tudják osztani, és közösen tudjuk őrizni a kivándorló ősöknek az emlékét, és igazából ebből a Facebook csoportból született aztán az Óhazából az Új Világba könyvsor.
2: Voltak, akik nem jutottak el Amerikáig, hanem csak a vágyott nyugatig. Vannak ilyen történetek is?
3: Az első hullámban főleg Amerikába mentek, tehát egyértelműen Amerika volt az úti cél. Európa, tehát ugye a közelebbi nyugat, az később jött a képbe, inkább már amikor a vasfüggöny leereszkedett. Tehát először Amerika, aztán Amerikában, amikor bevezették a bevándorlási törvényeknek a szigorítását, akkor Kanada, illetve Dél-Amerika erősödött fel. Aztán az a második világháború, illetve az 56-os forradalom után, akkor már Ausztrália is, Új-Zéland is, tehát ugye egyre terjedt tulajdonképpen azoknak az országoknak a száma, ahol egyre nagyobb lélekszámban éltek magyarok.
2: De a Facebook azért mégiscsak érdekes, mert sokan kritikával illetik, sőt most már napi szinten minden bajok forrásának a közösségi médiát nevezik meg, azért mégiscsak bebizonyosodik, hogy lehet ezt jó célra is használni.
3: Igen, és azt hiszem, hogy nagyon ritka a Facebook csoportokban, hogy most már több mint 2 éve működik, és 2-szer kellett moderálnunk, tehát nagyon-nagyon jó közösség jött létre, abszolút támogató, barátságos a közeg, segítenek az emberek egymásnak fordításban, dokumentumok értelmezésében, kutatásban, tehát hogyha valaki elakad, akkor 5-6-an segítenek, és a második kötetben jelentek meg olyan történetek, ami közös kutatásnak az eredménye, tehát több csoporttag fogott össze, hogy X vagy Y történetének a végére pontot tudjon tenni a leszármazott.
2: Tehát akkor ez már a második kötet, az első az mikor jelent?
3: Az első az 24 októberében, a második pedig 1 évvel később, tavaly októberben jelent meg.
2: De ennek azért hosszú a utó élete, mégis hát 1 év az nem azt jelenti, hogy akkor most már nagyon-nagyon régi a történet, hanem azért is, hogy egy cikk született erről, az nem véletlen.
3: Igen, ugye ebben a 2 kötetben összesen 106 történet szerepel, ezek személyes, illetve családtörténetek. Azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy ezek ne csak a kivándorló generációkról szóljanak, mert úgy éreztük, hogy ez nem mutatja be a teljes történetet. Tehát arra kértük a szerzőinket, tehát ugye ezt a könyvet ezt nem mi írtuk Fenyvesi Annával, ezt mi szerkesztettük, és minden egyes történetet a leszármazottak örökítettek meg, és azt kértük tőlük, hogy ne csak a kivándorló generációt, hanem az utánuk jövő leszármazottak sorsát is mutassák be, akár ott maradtak Amerikában, mi történt a második generációval, a harmadik generációval, beszélnek-e még magyarul, őrzik-e a magyar hagyományokat, mit jelent számukra a paprikás csirke, vagy a nagymama palacsintája, és ugyanúgy egyébként a hazatérők, tehát hogy a kommunizmus évei alatt mennyire volt ez téma, vagy mennyire hallgatták ezt el, mennyit tudnak erről mondjuk a dédunokák, vagy az ők. És egyébként nagyon-nagyon sok mindenre pont a digitális világ segítségével tudtunk fényderíteni, mert elhalványultak ezek az emlékek a családi emlékezetben tulajdonképpen.
2: Lehet valamilyen közös nevezőt ilyenkor idehozni? Tehát, hogy ezekben a sorsokban mi a közös, a meghatározó? Tehát, hogy akik mondjuk kint maradtak, azoknak jobb lett az életük, akik visszajöttek, mint az ön esetében, a déd nagyszülők, hogy ott azért a föld esetében, meg a vagyon esetében a második világháború után, amit összehoztak, azt egy tolvonással el is vették.
3: Igen, viszont ők a családjuk körében voltak, és a hazájukban éltek, és azért olvashatunk sok olyan történetet, ahol életük végéig honvágyuk volt azoknak, akik kimaradtak, vagy hiányzott a családjuk, ugye levelekben tudtak kommunikálni, de hát akkor még azért nem napi gyakorisággal járt a posta, tehát én úgy gondolom, hogy egyik út sem volt egyértelműen jobb vagy rossz választás, sőt van olyan történetünk is, már egy

0: Ausztriában, illetve Németországban úgynevezett displaced person campekben, tehát DP táborokban maradtak, és ott éltek évekig, tehát évekig éltek például München környékén, és vártak arra, hogy mely országok fogadják aztán be őket, és akkor erre alakult egy nemzetközi szervezet, aki elkezdte ezeknek a displaced personöknek a nemzetközi elosztását, és így került aztán nagyjából 26 ezer ember Amerikába, tehát ez volt tulajdonképpen a második nagy kivándorlási hullám Amerika irányába, a harmadik pedig az 56-os forradalom után volt, ahol ugye 200 ezer ember hagyta el az országot, nagy részük Ausztria felé, és közülük is olyan nagyjából 44 ezer az, aki végül Amerikában kötött ki.
1: És ha belegondolunk, igazából azoknak volt a legnehezebb az életük vagy a sorsuk, akik megpróbáltak a második világháború után, tehát mondjuk a rendszerváltásig bezárólag visszajönni, mert ott azért a hatalom, bár lehet, hogy úgymond kiegyezett velük, de aztán amikor hazajöttek, akkor mégsem az lett, amit szerettek volna. Tehát akik mondjuk a század elején vándoroltak ki, és mondjuk a második világháború előtt jöttek vissza, ők még jobb körülmények közé jöhettek, bár akkor az már egy megcsonkított ország volt.
0: Igen, és egyébként Trianonnak ebből a szempontból nagyon-nagyon jelentős szerepe van. Ugye az első hullámban vándorfecskének hívták a magyarokat, mert nem akartak végleg kint letelepedni, tehát a többség nem azzal a szándékkal ment, hogy én most kivándorlok Amerikába, és soha többet nem jövök vissza. És ugye általában férfiak is mentek ki, egy-két éves munkát terveztek, sokan többször is megtették ezt az utat, de aztán ugye kitört az első világháború, nagyon sokan kiragadtak Amerikában, aztán pedig jött Trianon, és nagyon sokan nem akartak már a trianoni határokon kívülre visszatérni. Tehát, hogy ez volt egy nagyon-nagyon jelentős váltás az amerikai-magyar diaszpóra életében. Az első világháborúig az amerikai állampolgárságra jogosult magyaroknak csak 15%-a folyamodott útlevélért. Tehát ők nem akartak amerikaiak lenni, a többségük nem, ők tényleg haza akartak jönni, csak ugye a sors meg a történelem ismét közbeszólt.
1: Sokaknak ugye a leszármazottaik, tehát a családtagjaik, azok itt is maradtak.
0: Igen, és most pont a technika meg a digitalizáció segítségével találnak egymásra egyébként családtagok. Én is így találtam meg az amerikai rokonaimat, a dédapámnak az öccse még dédapám előtt kivándorolt, és ők 1910-ben egy házban laktak, a dédapám, a dédanyám, meg a dédapám öccse és az ő felesége, és ezt én 2,5 évvel tudtam meg, tehát ez benne maradt a családi tudatban, csak hozzám ez az információ nem jutott el, és sikerült lenyomoznom a leszármazottakat, úgyhogy az édesanyám generációjából megismerkedtem egy úriemberrel, aki ugyanilyen a másodunokatestvére, és tavaly voltak először Magyarországon már az én harmadunokatestvéreimmel együtt, tehát, és több ilyen történet is van a csoportban, hogy több mint 100 éve megszakadt családi kapcsolatok, meg családi szálak fonódnak újra össze a technika, illetve a családfakutatás segítségével.
1: Igen, ez azért is érdekes, mert ez egy része az, hogy kik voltak a felmenők, de hogy azoknak a leszármazottai, hogy velük találkozni, mert ez lehet egy országon belül is, hogy tulajdonképpen az ember lehet, hogy a harmad, vagy még negyed unokatestvérével is úgy találkozik, hogy nem is tudnak egymásról.
0: Pontosan. Igen, és én úgy gondolom, hogy nem is, tehát 20 évvel korábban ez sokkal nehezebben lett volna elképzelhető, mert mi kevésbé tudtuk volna kutatni azt, hogy mi történt az őseinkkel Amerikában, ahhoz oda kellett volna utazni, és az amerikaiak is hasonlóan nem fértek volna hozzá a magyar anyakönyvekhez, vagy sokkal nehezebben fértek volna hozzá. Tehát most tulajdonképpen a földrajzi távolságok ezzel megszűntek.
1: Az emberek gényeiben szerintem alapvetően benne van, nem? Hogy tudni akarják, vagy szeretnék tudni, hogy honnan származnak, kik voltak a nagyszülők, dédszülők, és hogy azoknak a rokonai, közvetlen leszármazottai vajon mi lett velük, vagy mi van velük?
0: Hát a csoportunkban mindenképp, most már több mint 2000-en vagyunk, és a tagok többsége, ő aktívan kutatja a családját, nem csak ugye az amerikai ágat, hanem minden mást is. És jó, nagyon jó egyébként ezt meglátni, hogy most már van, aki 5. generációs amerikai, de ő magyarnak tartja magát és vallja magát, mert nagyon-nagyon fontos számára a magyar identitása, úgyhogy a családjában már generációk óta nem beszélnek magyarul. A mi rokonainknál is igazából a fölöttem lévő generáció még emlékszik a nagymamának a csirkepaprikására, meg a húsleves például, a vasárnapi húsleves egy ilyen nagyon maradandó emlék, az is többször visszatér a

0: könyvünkben, tehát amikor már tulajdonképpen nem is látható a magyarság, de ilyen búvópatakként például a konyhai emlékekben, gyerekkori ízekben még mindig visszaköszön.
1: Járnak előadásokra is, illetve az elmúlt években nem csak a könyv bemutatója alkalmából, de sok előadást tartottak.
0: Igen, illetve nagyon-nagyon, ugye a könyv révén megismerkedtünk több szakemberrel, történésszel, néprajzossal, akik ezt a korszakot, illetve ezt a témát kutatják, és az a célunk, hogy minél több ezzel a témával foglalkozó szakembert, illetve intézményt összefogjunk, akár közös projektekre, akár csak eszmecserére, hogy tudjunk egymásról, lássuk, hogy a másik mit csinál, és akár csináljunk közösen valamit.
1: Mondjuk ezek a kutatók mit tudnak hozzátenni?
0: Én úgy gondolom, hogy minden kutatónak, legyen akár egyén, vagy minden intézménynek, aki ezzel foglalkozik, legyen egy levéltár, vagy legyen egy könyvtár. Egyrészt óriási kincsek lapulnak a raktárakban, másrészt meg mindenkinek van egy egyéni látásmódja, vagy egy egyéni témája, amit be tud dobni a közösbe. Most például dolgozunk, ugye az Amerikai Egyesült Államok idén ünnepli az alapításának a 250. évfordulóját, és dolgozunk egy közös projekten, ami a magyarok örökségét mutatja be Amerikában, és ezt 250 életút, illetve 50 amerikai magyar helyszín bemutatásán keresztül fogjuk egy utazó kiállítás és egy virtuális kiállítás formájában is, és erre egyébként egy nagyon-nagyon erős intézményi háttér állt össze.
1: És rengeteg fotót is láthatunk a cikkben Amerikáról, és hát mondjuk a 1930-as évekből, tehát már csak a fotók miatt is, persze a tartalom is nagyon fontos, de az ember figyelmét megragadja az írás.
0: Igen, és igazából a könyveinknél is nagyon-nagyon nagy volt a fotóanyag, és nehéz volt kiválasztani, hogy melyek legyenek azok a fényképek, amik végül bekerülnek a kötetbe, de én úgy gondolom, hogyha látjuk az arcokat, meg látjuk a környezetet, az utcákat, ahol az őseink minden nap jártak, az acélgyárat, vagy a bányát, ahol dolgoztak, akkor sokkal jobban el tudjuk képzelni a mindennapjaikat, és sokkal közelebb érezzük őket magunkhoz.
1: Szerintem hamarosan a harmadik kötet is megszületik.
0: 5 könyvön dolgozunk pillanatnyilag, az egyik az egy hónap múlva jelenik meg, az egy pont a századfordulós kivándorlás egyik résztvevője, egy Béres István nevű úriember, aki naplót vezetett, és ő pont az első világháború éveiben ragadt kint, és nagyon jól látható az írásából, hogy mennyire nem volt kolbászból a kerítés Amerikában sem. Tehát többször volt munkanélküli, írta, hogy már több a folt a nadrágján, mint maga a nadrágnak az anyaga. Nagyon nagy adósságokat halmozott föl, ugye bérletben, burdos házakban, bérházakban laktak ezek az emberek, és hogyha nem volt munkájuk, akkor tulajdonképpen az utcára is kerülhettek. Szóval ez az egyik könyv, ami megjelenik, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló könyvünk, ez pedig az 56-os kivándorlási hullámhoz kapcsolódik. A soproni most már egyetem erdész hallgatói csoportosan emigráltak Kanadába, és ott végezték el az egyetemet magyarul Sopron Division néven Vancouverben.
1: No, hát akkor ezeket is érdemes majd elolvasni, és aki erről többet szeretne tudni, holnap a Mandinerben olvass el a Magyar Gyökerek Amerikai Álmok című írást, és akivel a beszélgetést készítette a szerző Bakos Rékával, ő pedig vendégünk volt, az Óhazából az Új Világba program igazgatója. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: És ezzel az este a Mandinerrel mai műsora véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Sikeres megállapodást kötött az Ukrajnában élő magyarok jogairól Budapest és Kijev, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, Ukrajna egyebek között a nemzetiségi oktatás biztosítására, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatára és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségre tett ígéretet. Hozzátette, Magyarország kész támogat az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását, ha Kijev az intézkedéseket az ukrán jogrendben és az EU-s cselekvési tervben is rögzíti. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Széleskörű párbeszéd indult a velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Hozzátette, a legfontosabb feladat a vízminőség javítása és a fenntartható vízpótlás, a későbbi átfogó rendezéshez pedig egy velencei tó törvényre van szükség. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és miniszteri biztos segíti majd a terület fejlesztéseit, egyebek közt az akut ellátást és a gyermekpszichiátriát érintően. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csak nem két éve leégett miskolci barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást is. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub szerdán jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja. Főként a keleti, északkeleti megyékben lehet egy-egy zivatar góca, középső ország részben felhőszakadás sem kizárt, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul majd. A pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Népiek és urbánusok évszázados megosztottságában, ha nemzet saját belső ereje és igényei szerinti útjának szükségességét vallja. Alkotó munkája mellett mind az irodalmi, mind a közéletben nagyszerű szervező volt. A Magyar Demokrata Fórum, majd a Nemzeti Demokrata Szövetség, a Hitel című irodalmi közéleti folyóirat és a rendszerváltozás történetét kutató intézet és archívum alapítása és vezetése fűződik a nevéhez. Köszöntöm Önöket! Csűrös Csilla vagyok. Bölcs rezignáltság és a madácsi hitvallás jellemzi vendégemet, a Magyar Örökség díja kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosát, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntünk.
3: Hol érezte magát eddig legjobban életében? Pesterzsébeten, ahol született, Szegeden, ahol 20 évig tanította a Juhász Gyula főiskolán, de igye meg azt a kávét, közben kortyoljon nyugodtan.
4: Mindig, ahol voltam.
3: Vagy itt a Vajza utcában, ahol most
4: mindig
3: él.
4: Mindig, ahol voltam. Szegedet én nagyon szerettem, és nagy nyugalmat adott. Leszálltam a vonatról, szépen a házfák alatt besétáltam a városba. Az már önmagában nagyszerű volt, de hát a tanszék, a főiskola, ott nagyon jó volt. A gyerekkor Erzsébeten kifejezetten minden szép volt. A sárga borsó főzelékkel, meg a zsíros kenyérrel. Édesanyám nevelt csak bennünket, ő meg dolgozott az ország legbüdösebb utcájában. Úgy hívták, hogy Illatos út a Hungária vegyi műveknél. De hát gyerekek voltunk, öcsém, mi csavarogtunk, posziztunk, hét nappal látéve az árokparton keresgéltük a papsajtot. Egy szelet zsíros kenyér, jó megsózva, egy almával, az már fenséges étel volt. Nagyon jó banda volt az utcában, időnként volt egy kis verekedés is. De ez is olyan becsületes módon ment, nem úgy, mint a forradalom 50. évfordulóján, hogy a rendőr a földön fekvőt rúdosta, meg taposott a nemzeti színű zászlón. Tehát ott azért voltak erkölcsi törvények az utcában. Aki a földön feküdt, azt már nem bántották. Ott lehetett megtanulni, tudja, hogy mit jelent közösségben lenni, mit lehet áldozni, mihez kell alkalmazkodni, mihez nem szabad alkalmazkodni. A betyár becsülettől a bajtársi érzületig ott minden kifejlődhetett az emberben. Édesanyám nagyszerű asszony volt, csak nagyon beteg. Úgy járt be dolgozni, hogy meg akart takarítani szegénykém azt a szem 50 fillér volt, akkor egy vonaljegy a villamosra, és akkor gyalog ment be. Tehát már alig bírt menni. És aztán megműtötték 57-be, és belehalt.
3: Az édesapja?
4: Őtől a édesanyám elvált, mert ő meg alkoholista lett. Én nem is ismertem. Anyám nagyon szerette őt, de azt mondta, hogy a gyerekeket tönkre fogja tenni, úgyhogy elváltak, és aztán utána hamarra, válás után meg is halt.
3: Akkor maga egy végtelen jó természet, hiszen azért egy ilyen háttérből sok keserűséget, vagy sok fájdalmat is hozhatott volna van, magával.
4: Van, persze. És én nem állítom, hogy elmúlnak ezek. Például 56-tal kapcsolatban az borzasztó volt, az a november 4-i élmény. A 23-án még bementünk a haverokkal a Kilián laktanyánál. Óriási eufória. Iszonyatos örömmámor volt, és amikor meghallották, hogy a rádiónál lőnek az ávósok, akkor jön a vörös csepel, hordították, és majd elintézi az ávósokat. És tényleg jöttek Csepelről teherautókkal, erre jött november 4-át, az kétségbejtő volt.
3: De nem vettek részt a harcokban?
4: Nem.
3: 15 évesen, csak szemlélőként.
4: A MUK plakátok terjesztésében abban részt vettünk, éjszaka elmentünk, kiragasztottuk, hogy márciusban újra kezdjük, aztán nyomással a gyorsan. 56 óriási hatással volt ránk. Ilyen volt a korosztályunk is, meg hát főleg az ugye, hogy nagyon sokan meghaltak. Nálunk egy-két évvel idősebbek közül, ott Erzsébeten is. 57-ben, november 4-én az iskolában gyászállagot kitettük, de az osztály egységes.
3: Nagyon bátrak voltak.
4: Tisztán lelkiismereti dolog. Osztályfőnökünk egy 45-ös kommunista volt. Először ő is megállt, nem szólt egy szót sem, és utána ordított, hogy fiaim, de féltek bennünket. Hát itt lesz a rendőrség perceken belül. És annak köszönhetjük, hogy nem csaptak ki bennünket úgy, ahogy volt az egész osztályt. Valóban jött a rendőrség. Az öreg volt az, aki kiállt mellettünk. Azt mondta, hogy ha ki akarnak bennünket csapni, akkor vigyék az ő pártakönyvét is. Édesanyám halála. 56. november, minden összejött, én akkor nagyon magam alatt voltam. Olvastam. Ez volt az egyetlen, hogy beletemetkeztem az irodalomba. Otthon is volt Pár Tamási, meg Nyírő, meg Móricz, Petőfi, Adi, József Attila. Bejártam könyvtárba, akkor végigolvastam világirodalomból, ami úgy nagyon érdekelt mindent, tehát Dostojevszkijtől Flaubertig. Magyar irodalomból szinte mindent. Aztán egy barátom mondta, hogy hát Dabason keresnek embert a művelődési házba. Elmentem oda, és 3 évet töltöttem ott. Nagyon jó élmény volt.
3: Dolgozott segédmunkásként még az egyetem előtt.
4: Benzinkutakat javítottunk. Egy olyan KTS-be kerültem dolgozni, ahol mindenféle deklasszált elemek voltak, meg lumpenek.
3: Tehát akkor a társadalom minden rétegével összefutott.
4: A legmélyebb lumpenség is ott rakódott le, vagy ott is.
3: Irodalom népművelő szakra ment az egyetemen.
4: Engem nem nagyon izgatott, hogy milyen szakra megyek. A magyarra az volt fontos. Uh-huh. Öcsém is népművelés szakra.
3: Gondolom Bill Haley-t már jó kedvében hallgatta.
4: Nagyon. Ez a ritmus, meg az egész hangulat, amit azt teremtett, az nagyszerű volt.
3: Rock'n'rollozott is a rock az óra körülre.
4: Nem táncoltam, és most nem utálom a táncot. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: mindig az igazságért való kiállása és a világlátása volt az, ami konfliktusokba sodorta.
1: Általános iskolás koromban egyszer azt mondta egy tanító, hogy bíró, téged fel fognak akasztani. És én akkor elgondolkodtam rajta, hogy miért kéne engem akasztani. Aztán rájöttem később, hogy persze, mert én lázadó típus voltam. Ahol úgy éreztem, hogy igazságtalanság van, akkor én ott szóvá tettem mindig. Az egyetem után is a SZOT központi iskolára kerültem tanítani.
0: A szakszervezetek országos tanács.
1: Igen, egyszer az igazgató helyettes, az nagyon rendes ember volt, behívott, mondta, hogy ide figyelj, naponta mennek a feljelentések, nem fog sokáig menni. Másodjára már azzal hívott, hogy keressek állást magamnak, mert nem megy tovább. És akkor jött a minisztériumból az igény.
0: A Művelődési Minisztérium.
1: Igen, felsőoktatás politikai főosztály, oda hívtak. Ez egy kitűnő csapat volt megint.
0: Közben belépett a pártba, nem?
1: Én már korábban beléptem.
0: De miért? Egy ilyen 56-os élmény után?
1: Elmondom magának, Dabasonról, Juhász Sanyi nevű igazgatóval együtt állandóan csináltunk valamit. Oda került Dabasra egy munkásőrparancsnok. De ilyen vagány srác volt, és azt mondta, ide figyeljetek, lépjetek be a pártba, és akkor békén fognak hagyni benneteket. Nagyon kemény. Gondolja, 59-ben azért egy járási pártbizottság, az nagyon durva dolog volt. Megnyugtatott bennünket, hogy csak tagjelöltnek kell belépni. És csak ugyan békén hagytak utána. Ha jött az egyetem, megkeresett a dékán maga, azt mondta, mi az, hogy ennyi ideig tagjelölt? Na, nem akartam belépni, mert idegen tőlem ez az egész. És akkor elkezdett agitálni, hogy itt nem tud megszólalni senki annak, és nem ismer. Beléptem végül, nem bántam meg soha. Hogy mondjam, én tényleg tudtam egy-két embernek segíteni is ezzel. Meg ott a közszellemben összefogtunk az ötvös kollégistákkal.
0: Acél Györgyel csatázott a legtöbbet.
1: De persze. Acél azért nem akármilyen ellenfél volt. Acél egyrészt okos ember volt, nagyon tájékozott, és volt érzéke hozzá, hogy az ellenségei közül is válogasson a javából. De nem véletlen, hogy ő Dérivel, Ilyéssel, Németh Lászlóval, Csórival rendkívül jó kapcsolatokat tartott, és ezt nagyon ügyesen csinálta. Hát én meg ott a minisztériumban csináltam azt, amit én akartam csinálni. Amikor Posgai lett a miniszter, én mondtam neki, hogy ne kockáztasson miattam. Hagyjon engem dolgozni, és ha kirúgnak, kirúgnak. Két évet jósoltam magamnak, körülbelül ott feleségemnek mondtam is, be is következett. Olyan mértékben szemben álltam vele, hogy Acél egy ilyen rangú főnök, ezt nem is tűrhette el. Tehát én tulajdonképpen megértem vidéki irodalmi lapoknak a megmentése például. Hát az napi rendem volt. Elkezdett ordítani a megyei pártbizottsággal, hogy rúgják ki a főszerkesztőt, akkor azok fölhívtak engem, hogy hát a céljártás ezt kéri, de mit szól a minisztérium? És akkor mondta, hogy a minisztérium azt mondja, hogy kitűnő a főszerkesztő, így hagyják békén. Az erőviszonyokkal azért tisztában voltam, de érdekes módon leálltak ezek az ügyek sorra. Tiszatájnál, Alföldnél, Forrásnál. Csak hát tudtam, hogy ez nem megy a végtelenségig. Az Acéllal való utolsó találkozásom az egy egészen különös helyzet volt. Már akkor ugye a Társadalomtudományi Intézet igazgatója volt.
0: A 80-as évek végén.
1: Megyek az utcán, valaki hátulról hátulál. Zolikám, hát miért nem látogat meg engem? Nézek hátra, hát az Acél. Végtelenül vastag bőr volt a lépén, és akkor mondtam neki, hogy nézze, hát miért mennék én magához? Hogy minden onnan kirúgott, ez rendben is van, de most mit akarunk egymástól? Higgy el, hogy nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk. Akkor már ugye a csapat létezett, megkérdeztem, hogy mit gondolnak. A Tiszatájat hát, ha meg lehetne még menteni. Menjek el. A négy szem közti beszélgetés az hallatlanul érdekes volt. Azt mondja, mi lesz most? Ő pontosan tudta, hogy be fog következni a rendszerváltás. Szeretett volna egy alkut kötni. Köztünk meg a belvárosi úgynevezett uhánusok között. És akkor mondta neki, hogy ide figyeljen. Minden a maguk kezében van. A mi kezünkben semmi. Hogy lehet így alkut kötni? Nem lehet. Ezzel elváltunk, de szerintem ez nagyon mélyen érintette őt, hogy nem megy ez a dolog velünk. Teljesen világos volt, nem is titkolta egyáltalán, hogy neki az a szívügye, hogy ezekkel a fiúkkal mi lesz.
0: Azt mondja meg, hogy ez az irodalmár érdeklődése és a közéleti szenvedélye hogy fonódott össze?
1: De szerintem teljesen szervesen kapcsolódott össze. Adi ehhez nagyszerű készletéseket.
0: Az egyik fő kutatási terület. Itt is van a kép a falon.
1: Egyáltalán, aki Adit, Móricot, Szabó Dezsőt, Németh Lászlót, Ilyést olvasott, azt tudja, hogy nem elválaszthatóak ezek a dolgok. Babics végigkínlódik azon, hogy eltűnni a világból, mert mocskos, és a végén a Jónás könyvébe azt mondja, hogy hiába menekül a küldetés elől. Kosztolányi. Most olyanokat hozok, akik valóban azzal indulnak, hogy nem a mélység, a felszín, a csillogása, az a szép, a az a költészet, távol a politikától. És akkor a halála előtt nem sokkal, ott elkezdődik egy átalakulás, például az Isten hitben is. Kosztolányi többször elmondja, hogy ő nem hisz. És akkor jön a vendéglét, víziója, halotti beszéd, hajnali részegség, és ez az egész végül is megint azt igazolja, hogy lehet azt mondani, hogy politika az egy mocskos dolog, az egy más, az irodalom, a költészet az pedig valami szent, szakrális dolog, és azt ne érintse semmi mocsok, de nem tudja megoldani senki. Egyáltalán a világ iránti érdeklődés az már eleve kizárja azt, hogy valaki teljesen kívülállóként nézze a világot és a politikát.
0: Németh László hatására tartja ön is olyan nagyon fontosnak a magyarság számára a harmadik, a saját út megvalósítását?
1: Szabó Dezső. Sőt, Adinál indul ez a fajta gondolkodás, tehát az, hogy itt valami olyan megoldás kell, ami belülről fakad. És ebbe igaza is van. És aztán Szabó Dezső az, aki nagyon komolyan ki is dolgozza. Ő már programot csinál belőle. Németh László pedig egy elméletibb, teoretikusabb formában ezt kifejti. De ott van nála is a gyakorlati megfontolás a szárszói beszédben, hogy Új-Guineával mi lesz. Kié legyen, és miért ne lehetne az Új-Guineáké. Ez végigvonul, de már a 19. században ott van ez Kölcseinél is. Végelmében a Kossuthi gondolkodásban is ott van, Széchenyinél is megjelenik ez.
0: De csak az egyik van itt a falon.
1: A Kossuth képe van a falon. Én egyébként kiváló embernek tartom a veszekedő Széchenyit és Kossuthot is, sőt hozzáteszem a harmadikat, Veselényit, akiről alig-alig ejtünk szót. Nagy emberek voltak ők, vitathatatlanul. Nagyon erős nemzeti elkötelezettséggel, más-más módszerekben gondolkodtak.
0: Edith Piafba, aki ezért nem a népiesek táborának a kedvence lehetett, mikor szeretett bele? Akkor, amikor a francia nyelvbe?
1: Igen, meg egyáltalán a francia sanzon akkor uralkodott. Én szerettem azt a mentalitást, éneket, hangzást, amit Edith Piaf

0: már nagyon hinkat racionális elme azért mély érzelmeket őriz belül.
1: Hát természetesen.
0: Csak nagyon fegyelmezett.
1: Hát érzelmek nélkül nagyon sivár lenne az élet, azt hiszem a személyére szólóan is, meg az emberiség életére nézve is. Az emberben vannak gondolatok természetesen. Én ezeket megtanultam fékezni. Muszáj volt. Abban egészen biztos vagyok, hogy az érzelmeket az embernek korlátozni kell. Tehát az önfegyelem, az önkorlátozásnak is megvan a tere. Ugyanakkor a kereszténység azért győzhetett, mert nem a gyűlöletre, nem a bosszul állásra épít, hanem a szeretetre.
0: Önnél is kialakult egy olyan fajta Isten hit, mint Kosztolányinál?
1: Református vagyok. Én inkább Adihoz állok közelebb. Az állandó vívódás, a kételkedés, a hit, ahogy váltakozik benne. Van egy gyönyörű vers mondata, az nem lehet, hogy senkié vagy emberé az élet. Nálam legalábbis ez a kulcsa a dolognak. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez az egyébként nagyon esendő emberiség, ez uralja az életet. Vagy senki. Ez örök kérdése szerintem az embernek.
0: De egy dologban sosem kételkedett, hogy a nemzete sorsa a legfontosabb.
1: Nem, abban nem. És ezen belül persze minden közösség, tehát a legkisebb közösség is. Én tudom, hogy mit jelent a család hiánya, tudom, hogy mit jelent az anya, az anyák szerepe. Tudom, hogy mit jelent az, hogy most már 54 éve házasok vagyunk. Feleségem ugyanúgy át kellett élni mindent, csak a háttérben. Mindent vállalnia kellett. Sajnos közös gyerekünk nincs. Meghalt, amikor megszületett. Van egy nevelt fiam, és mindig voltak többen, akikkel át lehetett élni azt, hogy az ember közösségi lény. Anélkül, közösség nélkül elvész.
0: Kovács Kati féle Angelis 1492, az miért?
1: Az utóbbi történések miatt a rendszerváltás hatalmas sikere.
0: Ebben némi iróniát érzek
1: felfedezni. Hát, ez a szép új világ, ez bekövetkezett most ránk szakadt mindenestül. Nyilván bekövetkezett volna, így is, úgy is, de hát ilyenkor az ember végig gondolja, hogy mit várt volna. Na most túl sokat nem vártunk, azért ez nem igaz, ezt szokták mondani, hogy rögtön életszínvonal emelés, meg nem tudom, miket vártak az emberek. Az emberek egy tisztességesebb társadalmat vártak. Ezt ugye fűszerezték demokráciával, jogállamisággal. De hát a demokráciának látjuk Nyugat-Európában különösen inkább a karikatúrája van. A jogállamnak hasonlóképpen. Az agresszió nem szűnt meg, csak átalakult. A módszerek változtak, de hát valójában csöbörből vödörbe kerültünk bizonyos mértékig ezzel a brüsszeli liberál diktatúrával. Amerikában jött ez a derék amerikai elnök, aki most megint úgy gondolja, hogy majd ők a világot átalakítják. Az egészben van valami rettenetesen szomorú és lehangoló a jövőt tekintve. Miközben ugye is itt jön az, hogy most akkor az ember bizakodik, reménykedik, vagy pedig teljesen önmagába fordul. Én azt hiszem, hogy az ember ebben az örök küzdelemben él. Tehát ebből a szempontból Madács a legautentikusabb. Ki azt mondja, hogy értsétek meg, nincs más. Küzdesz, aztán meghalsz. Határolt az életet, határoltak a lehetőségeid, ennyi az élet. De hát az embernek élni kell, és ez pedig azzal jár, hogy bízik a jövőben, bízik abban, hogy értelme van a cselekvésnek, a szónak. Mert egyébként az ember hajlamos arra, hogy meg se kell szólalni. Úgyse hallgatok, ugyase. Nem kell írni egy betűt sem, mert senki nem olvas. De hát ez nem igaz, mert honnan tudom én, hogy ha öt ember elolvassa, az hogy terjed tovább. Veres Péter mondta ezt pessimistának, akkor hiszem el, hogy pessimista fölköti magát. És ebben nagy igazság van.

0: 1984-ben kiállt már a 19-ek levelében a határon túli magyarságért. Nagy Magyarország kép a könyvespolcon. Trianon fájdalma mikor ütötte szíven?
1: Döntően az egyetemen, de otthon Nyírő vagy a Tamási, meg hát más írók is. És hát az, hogy egy durva igazságtalanság történt az országgal, ez egy hajas döntés volt.
0: Az MDF, Magyar Demokrata Fórum pontot zászlót a határon túli magyarság érdekében is. Azt hiszem, hogy akkor még sokkal több illúzióval és hittel élte meg az MDF alakulását, alapítását, hogy? És az első ügyvezető elnökségét.
1: Természetesen ez így van. 68 volt egy nagyon fontos határ, amikor bevonultunk mi is a csehszlovákokhoz. 68-ban én felszólaltam a bölcsészkaron. Hamburger Miska, meg én úgy nem értünk egyet a bevonulással. Abból is balé lett persze, de úgy összehozta az embereket. Akkor kezdődött Kis Ferenccel, Csórival, Cine Mihállyal egy olyan szerveződés, ami még nem volt tudatos. Egyszerűen baráti társaság volt. És ebből fejlődött ki tulajdonképpen a későbbi MDF. Csatlakoztak Fekete Gyulától kezdve a Csurka Pistáig, Biharin, főleg a Monor utáni helyzet.
0: 85-ben.
1: Előhívta azt, hogy most muszáj nekünk lépni.
0: A Lakitelki találkozónak a Magyar Demokrata Fórum születésében nagy szerepe van.
1: Az egy nagy felbuzdulás volt, de nagyon precízen előkészítettük. Csóri, Csurka, Fekete Gyula, Fül Lajos, Kisé Csaba, Lezsák Sanyi meg én. Én kaptam ott azt a szerepet, hogy én jelentem be az MDF megalakulását. Nagyon jó volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Ezek olyan barátok voltak, akik nagyon különböztek egymástól, tőlem is, és írók. Ugye, mint írók, időnként, hogy mondjam, furcsa dolgokat műveltek a politikában. De ugyanakkor nagy volt az önkorlátozás, önfegyelem. Az volt a legszebb az egészben, hogy mindenki azt csinálta, amire ő alkalmas.
0: Mint ahogyan nagyon különböző volt ez a négy ember is, akit kizárt a párt, Bíró Zoltán mellett, Bihari Mihály, Lengyel László, Király Zoltán.
1: Nagyon különböző, és mind a négyen merőben más utat jártunk, előtte is, már utána is.
0: Közéletiséget nagyon szépen támogatta a Hitel irodalmi folyóirat megalapítása, aminek ugye a főszerkesztője volt hat éven.
1: A Hitel is, előbb a Bethlen Alapítvány, aztán az MDF, aztán a Hitel, tulajdonképpen egy hálózatra alakult ki, ami egymást támogatta, és ezt csak részben tudatosan terveztük meg, mert most ezt lehet csinálni, és akkor azt megcsináltuk.
0: És mi volt a vezérfonal?
1: Mindenütt nyilvánvalóan a nemzeti önállóság. Ugye az egész MDF gondolatkör az abból fakad, hogy itt a nemzeti függetlenséget, a magyar állami szuverenitást, és ehhez a demokráciát és a jogrendet és a sajtót át kell alakítani. Ezek voltak a Jurta színházbeli témák is, határon kívül élők persze hangsúlyosan benne, ami összefüggött szorosan a nemzeti identitással és önállósággal, a joggal és gyakorlatilag napi politikával. Ezek összetereltek bennünket, és egy kitűnő csapat összeállt, nem megye nélkül. Tulajdonképpen ezzel nyertük meg a választásokat.
0: De aztán a csalódás vezette oda, hogy kilépett az MDF-ből.
1: Igen.
0: És Posgaival a Nemzeti Demokrata Szövetséget 96-ban megalapították.
1: Hát azt is már azért alapítottuk, szinte én legalábbis saját lelkiismeretem megnyugtatására, hogy próbáljuk meg. Teljes kudarc volt. Ott is azt lehetett sajnálni, hogy azért sok derék ember összejött.
0: A rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum alapítása és főigazgatása 6 éven át. Milyen képet ad a rendszerváltásról?
1: Nézze, ha nem jön 10-ben a új kormány, akkor sokkal reménytelenebb lennék, hiszen azért eltelt néhány évtized úgy, hogy nemzedékek mentek rá erre a történetre. Anyagilag kifosztották az országot, erkölcsében lezüllesztették. Hát azért gondolja el, hogy történhetett meg az, hogy a korábbi tömeggyilkosokat nem voltak képesek semmilyen módon számon kérni. Hát ez valami döbbenetes. Hogy megkötnek egy olyan egyezményt az ukránokkal, amiben van egy-két olyan mondat, ami eleve elfogadhatatlan mindenkinek, aki egy kicsit is gondolkodik. És sorolhatnám a privatizációval, az igazságszolgáltatással, a közrenddel, a közbiztonsággal kapcsolatban, a nemzetközi kapcsolatokban. A szólamok tömege zúdult egyszerre rá a társadalomra, ment a nemzeti színű zászló lengetése, miközben néhányan kifosztották a nemzet kincstárát. Miközben ide szabadítottak mindenféle szélhámost az országra is, megszüntettek intézményeket, gyárakat, üzemeket, az élelmiszeripart letarolták, a mezőgazdaságot ezzel együtt természetesen megbénították, kiszolgáltatva a nemzetközi bankoknak, kiszolgáltatva a multinacionális ipari tőkének, kiszolgáltatva néhány őrült politikusnak, egy új impérium alakulásának, csak most nem keleten, nyugaton alakul ismét. Tehát itt tulajdonképpen egy ország teljes kiszolgáltatása. változatossága történt meg pillanatok alatt, és el kellett teljen több évtized ebben az állapotban. Mert ugye aztán az Antal kormány után megjött a Kort kormány, az SZDSZ-szel, meg az MSZP-vel, és utána még a szerencsétlenség tetején ugye Gyurcsánnyal, ez egy kétségbejtő történet volt. Na most, ha azt nézem, hogy a Fidesztől az indulásához képest mit lehetett várni, hát szinte semmit. És erre mégis kiderül, hogy az egyetlen nemzeti kormány ez, és ez hála Istennek három kurzuson át működik, és jól működik. De hát megint az a helyzet, hogy az ember egyszer elkeseredik, egyszer meg bizakodni kezd, és végül is ennek a küzdelme zajlik le a lelkében, a tudatában. Ezzel kell együtt élni.
0: A Rettőrki élén töltött évek mennyiben változtatták az ismereteit, vagy a véleményét?
1: Hát az ismereteken azért változtatott, persze sok jó kollégám volt, sok jó tanulmány született, kutatások, gyűjtöttük az anyagot, kihasználatlan tulajdonképpen még az archívumunk. Az kétségtelen, hogy még mindig ott tartunk, hogy a háttérben zajlottak az események, amiről senki nem tud, aminek esetleg írásos nyoma sincs. És rengeteg titkosított irat van, valahol zsebekben, táskákban is húzódnak. Oroszországban is, meg szerintem a három nagy titkos szolgálatnál mindegyiknél, tehát a Mossadnál, meg az CIA-nél, KGB, hát ezek itt nyüzsögtek. Tehát ehhez idő kell, több évtized, előbb-utóbb minden kiderül persze.
0: A fő kutatási területe Adi mellett, a harmadik út mellett a nemzettudat, a nemzeti önismeret alakulása. Ebben lát változást? Hiszen szinte a kelet-közép-európai államok közül a nemzettudatot itt lugozták ki a legjobban.
1: Igen,
0: a Kádár rezsim idején.
1: Sőt, hát itt tulajdonképpen annak a rendszernek ez volt a stratégiai alapja. Ezért volt egy kicsit jobb lét, ezért nem lehetett beszélni erről, meg arról, vagy írni.
0: Itt nem törték, itt puhították a gerinceket.
1: És én azt tapasztaltam egyébként Erzsébeten is, hogy ez a kemény diktatúra, állami terror, amit Rákosi művelt, az nem hatott, az riasztott. A Kádár rendszer ebből a szempontból azért más volt. Amikor elkezdődött a konszolidáció, akkor Kádárnak volt néhány mondata, amelyik ilyen megnyugtató volt.
0: Aki nincs ellenünk, az velünk van.
1: Megnyugtatta a hívő embereket. Meg ez a kétfrontos harc, ugye, hogy azért a balosaknak is oda csapunk, ha kell. Volt Trabant, Lada, meg volt Kiskert, és ez valóban megnyugtatta a társat. Ezért nevességes az, ugye, amit Antal is mondott, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem volt ilyen lelkület Magyarországon. Én azt látom, hogy ami rombolás igazán bekövetkezett, az azért a mai történésekhez kapcsolódik. Ez az egész LMBTQ őrület, a migráció. Itt valami olyan dolog történik, ami belülről morzsolja föl. Nem csak az egyéneket, hanem a társadalmakat is. A németek vagy a franciák. Szépen, mint a birkák, el kell, hogy fogadják ezt a felmorzsoló, züllesztő, az embert mélyen, önmagából kifordító világát. Ez a legveszélyesebb, ez sokkal veszélyesebb, mint ami eddig volt. Nálunk azért nem, mert itt van egy kormányzati magatartás, amelyik viszont teszi a dolgát, ahogy tudja. És azt valóban megteszi, amit meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag jobb helyzetben vagyunk most, mint akárki más Nyugat-Európában.
0: A saját 80 évére tekint vissza.
1: Körülbelül ez a Madácsi alapgondolat. Vagy ami Adinál is nagyon vezető szólam, hogy célba érés az halál. De hát valójában az emberi életnek a természetéből fakad, hogy megy, ameddig lehet. Aztán ez csak nem megy tovább, és ez legyen elég. Nagyon sok bizalomkeltő dolog van az egész magyar kultúrában. Gyönyörű emelkedett pillanatok voltak, aztán zuhanások.
0: De ha felcsendül az Amott Leger című névdal, az megbelengeti a szívét.
1: Meg, az biztos.

0: Én hiszek abban, hogy meghatározott az ember lehetősége, lényegében az útja is, végigéli az életét, ha ezt becsülettel megteszi, akkor ennél többet nem igen tehet.
1: Azért azzal elégedett, hogy a talentumaival jól sáfárkodott?
0: Nem tudom, mert nem vagyok én ebben olyan nagyon biztos. Biztos, hogy többet kellett volna foglalkoznom azokkal a témákkal, amelyek régen foglalkoztatnak, ezek közül sikerült egy-két tanulmány, ilyen-olyan könyv, de ezt gazdagítani kellett volna. Szíthatom magamat, hogy lustaság. Valójában tényleg nem volt arra idő. Most meg már, amit le kellene írni, az azért foglalkoztat, de hát túl sok mindenkit érintene, ami nem biztos, hogy itt az ideje.
1: Akkor egyszerűen csak Kodálytól a Kálai Kettőssel kívánjak boldog születésnapot.
0: Köszönöm szépen. Annak nagyon örülök.

0: Vendégem a Magyar Örökség díja kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa volt, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntöttünk. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is. Köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
1: A Kossuth Rádió Battonyán, FM 105,4. Rádió Színház.
2: A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
3: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Második rész. Ifjúkor.

0: Az a három esztendő, melyet a pozsonyi gimnáziumban töltöttem, emlékezetemben marad örökre. Példája gyanánt a papi korlátozottságnak és a rút türelmetlenségnek. Mikor beiratkozásra jelentkeztem Páter Pendl Alajosnál, az igazgatónál, ő vastagsága a következő megszólítással kegyeskedett megtisztelni.
1: No, Herschel, hát doktor akarsz lenni?
0: Engem nagyon kevéssé bosszantott az, hogy annak előtte Mózelének, most meg Herschelnak csúfoltak. De annál rosszabbul esett az ízelítője annak a bánásmódnak, amely rám nézett. A tanulásra való kedvem tetemesen megcsappant, és csak akkor voltam boldog igazán, ha leckémet kötelességemhez képest megtanulva, az olvasásra, vagy magán tanulmányaimra adhattam magam. Mint hogy úgy hallottam, hogy a francia nyelv nélkülözhetetlen kelléke a társaságbeli embernek, s hogy az, ki franciául nem tud, nem tarthat rá igényt, hogy művelt embernek tekintsék, elhatároztam, hogy tüstént hozzáfogok-e nyelvtanulásához. Vettem is egy nyelvkönyvet, és mert latin tudásom segítségével mihamarább megértettem a könnyebb fajtájú olvasmányokat, egy néhány hét múlva már abban a hitben ringatóztam, hogy beszélek franciául. A Bencések pozsonyi gimnáziumában elvégeztem úgy, ahogy a harmadik és a negyedik osztályt, inkább magán tanulmányaimra vetve ügyet, mint a tanárurak megelégedésére. Az ellátás tekintetében valamivel már jobban mentek dolgaim. Mint a magyar, francia és a latin nyelvek tanítóját, befogadtak a keresztény világtól akkor még meglehetős szigorúan elszigetelt zsidó társaságba. Naponta 3 órát adtam. A pozsonyi élelem akkori olcsósága mellett tűrhetően biztosíthattam megélhetésemet. Szinte elbizakodottá tett volna a tudat, hogy végre jól lakhatom és tisztességesen ruházkodhatom, ha közben szigorú intelemmel nem fordul hozzám a gondviselés, és zordonan ki nem ragad veszedelmes ábrándjaimból. Ezzel az intelemmel az akkor kitörő szabadságharc eseményei szolgáltak számomra. Mikor a szabadságharc első villámai megjelentek az égen, Pozsonyban bezárták az iskolákat. Az előadás megszűnt. Üzlet és forgalom megakadt, s mindenki aggódva gondolta kitörni készülő vihar következményeire. Hozzájárultak mindehez a pozsonyi csőcselék által a zsidó negyedbe rendezett zsidó üldözés és fosztogatás borzalmai. Házakat és raktárakat törtek fel a zavargók, és sok száz hordóbort és pálinkát eresztettek ki a pincékben. Az örjöngő részek sokaság tombolva áradt szét a Födricen és a Zuckermandl táján. Sokáig visszhangzott még a környék az üldözött, megrabolt és megkínzott zsidók siránkozásától és jajveszékelésétől. És Pozsonyváros hangyaszorgalmú, dolgos zsidó népe martalékául esett a nyomornak és a kétségbeesésnek. Pozsonyban nem volt tovább maradásom. Tizennyolc éves voltam, és belefáradva a sors minden képzelhető szeszélyével vívott tusakodásba, elhatároztam, egy esztendeig falura megyek házi tanítónak, hogy aztán ellátva a szükséges pénzzel tovább folytathassam félben maradt iskolai tanulmányaimat. Első helyem egy Rosenberg nevű úrnál volt, Szlavónia Kutyevó nevű községében. Ott a korábbiak mellé aránylag rövid idő alatt megtanultam a spanyol, a dán és a svéd nyelveket, és bizonyos mértékig otthonossá lettem az illető országok irodalmában. Az olvasás közben előforduló szavakat följegyeztem és betanultam. Kezdetben 10-20 szót naponta, de fokozatosan haladva 80, sőt 100 szót is képes voltam megtanulni és emlékezetembe vésni. De a tanítás óráiban szemem nagyon is gyakran pihentette meg bájos tanítványom, Rosenberg Emília kisasszony csillagpárján. S amikor egy szépírási órán láttam, hogy a kisasszony egy némely betűt nem ír le egészen szabatosan, megfogtam kezét, és vezettem a papíroson. Kezemben tartva hófehér, kövér és sima kezecskéjét, a szenvedély tüze szívemből csak hamar az ujjamba szállott, és alig, hogy elárultam egy gyönge szorítással, hogy tulajdonképpen nem szépírási, hanem egészen más természetű felbuzdulás kapja meg lelkemet, a lány hirtelen fölugrott, lesújtó pillantást vetett reám, és ott hagyott a szobában. Sorsom ezzel dűlőre jutott. Azonnali hatályossággal még aznap elbocsáttattam a Rosenberg család szolgálatából. Szlavóniai tartózkodásom alatt szóban és írásban elsajátítottam a horvát nyelvet is. Mint hogy fiatalos önhittségemet a sok nyelv tanulása erősen megdagasztotta, valósággal a nagyzási hóbort határáig jutottam. Bécsbe utaztam, ahol hirdetést tettem közzé a bécsi újságokban, de mezzofanti-szerű tehetségemről szóló nagyhangú hirdetéseim semmi figyelmet nem keltettek, és az a derék 100 nőszabó, kinél a Landstrasse egyik házának negyedik emeletén ágyat béreltem, sokkal okosabb volt, mint én, amikor azt ajánlotta, hogy hagyjam oda Bécset, és térjek vissza Pestre, amíg van egy nehány könyvem és ruhadarabom, melynek árából futja az úti költségre, mert különben pórul járhatok. A Három Dob utca 7. számú földszintes házában szálltam meg Pesten. Szállásadómnak, egy Schönfeldné nevű szegény, okleveles bábaasszonynak egyetlen szobája volt, és mert minden gondja mellett a beteg férjét is neki kellett eltartania, 4 kiadó ágyat tett a szobájába, melyeknek mindegyikét hozzám hasonlóan szegény embereknek adta albérletbe olyaténképpen, hogy mindenik ágyra 2-2 lakó esett. Én is másodmagammal egy szabó legénnyel háltam az egyikben. Sokat olvastam, de gyertyára bizony nem igen tellett a szegénységemtől. Hónom alá csaptam az elolvasásra szánt könyvemet, és elindultam a híres Szegedi Kávéház felé, mely ma is ott áll még a Dob utca és a Dohány utca sarkán, és tanyája, mint volt akkor is, a leglármásabb fajtájú üzletembereknek. A kávéházban leültem egy magányos székre vagy padra, és az általános zsibongás közepette, a kávéházi lámpa nekem szinte fejedelmi fénye mellett, belemerültem a könyvem olvasásába. Egy kis ember lépett hozzám, és megszólított. Mit olvas? Spanyolul olvasok, mondtam, s letettem könyvemet. Calderón az Élet álom című drámáját. A kis ember tovább érdeklődött. És miért olvassa itt? Miért nem otthon? Kérdezte. Azért, mert itt világos van, otthon meg nincs világító. Hát kicsoda maga? Megmondottam a nevemet, amivel aztán a kisember nem tudott rólam sokkal többet, mint annak előtte. Mind a mellett beérte a felvilágosítással, és most már bemutatkozott ő is. Megmondotta a nevét, és hozzátette, hogy foglalkozására nézve könyvelő a szomszédos gyapjúkereskedésben. Ugyan, mondja meg, csapott át újra a kérdezősködésre, van-e mindig mit ennie? Mert bizony nem mindig, mondottam teljes őszintességgel. No, ha úgy van, ezen a dolgon lehet majd segíteni. Jöjjön el hozzám, és adjon magyar lecke órákat a két leányomnak. Belementem az alkuba, és magyar nyelvi tanítómestere lettem új ismerősöm leányainak, havi egy nehány forintért. Nincs benne túlzás semmi esetre sem, ha azt mondom, hogy tanító koromnak ez időszakaiban naponta 10 vagy 12 órát szenteltem teljes buzgalommal nyelvészeti tanulmányaimnak. A román és a germán nyelvek tanulásához időközben hozzávettem a szláv nyelvjárásokat is. Tótul Szentgyörgyben és Zsámbokréten, horvátul Kutyevóban az emberekkel való érintkezés révén tanultam meg, és irodalmilag is műveltem a nyelveket. Most hát az orosz nyelv tanulására vetettem magam. Különös kedvemet leltem a változatosságnak abban a nemében, midőn északtól délig és kelettől nyugatig csaponghattam. Most Orlando Furioso egy néhány lapját olvastam el, majd a Bakcsiszeráj forrása és a kaukázusi fogoly néhány strófáját. Emitt egy andalúziai kép bontakozott ki előttem, festői tája a bűbájos Ebró mellékének, Galatea vagy Esztré egy-egy pásztor csoportjával, ott meg északvidéki tengerjáró hajót láttam a Firtjof mondából, vagy elmerengtem Andersen meséin és Vuk Karadzsics guzlájának egyszerű népdalain. Örömem, elragadtatásom határtalan volt, szemem fény lett, arcom kipirult, és fiatal szívem minden idegszála megrezdült a különböző költői művek lírai és epikai tartalmán érzett rajongó lelkesedésemben. Télvíz idején az éhségen kívül a hideg miatt is sok kínt szenvedtem, kivált, ha az egyetemi könyvtár nyilvános olvasóterme zárva volt. A könyvtár reggel 8 órától 10-ig, és délután 2-től 6-ig állt rendelkezésére az ifjúságnak, és én rendesen az elsők közt voltam, kik elfoglalták helyüket az olvasóasztalnál. Esténként, mikor besötétedett, nem volt számomra más út, mint amely a szegedi kávéházba vezetett. Ám de kapuzárás előtt iparkodnom kellett onnan is megint haza. Alvásra vajmi kevés időm jutott akkoriban, mert kora reggel lecke órán volt a szomszédházban Rózner úrnál, egy kávémérés tulajdonosánál, amiért minden nap egy csésze kávé és 2 zsemje járt kitisztelet díjgyalánt. 2 zsemje az én mohó éhességemhez képest. Fel tudtam volna falni egy 50 valót is. Pesten való hosszas várakozásom után végre a gazdag Schweiger családnál kaptam tanítói állást Kecskeméten. Naponta 8 vagy 9 órát tanítottam, 2 vagy 3 órát fordítottam az öltözködésre és az étkezésre, s magántanulmányaim naponta 6 órámat foglalták le. Módomba volt megszerezni a keleti tanulmányaimhoz szükséges drága segédkönyveket is, így önképző munkám fősúlyát a török és az arab nyelvre vetettem. Nem emlékszem már reá, miért voltam csak 1 évig a Schweiger családnál. Elég az, hogy visszatértem Pestre, a kecskeméti jómód lefoszlott rólam, ismét szegény ágyra járó lakója lettem a 3 dob utcai földszintes háznak. E nehéz napokban jutottam újabb megbizatásomhoz, amely Cséf pusztára, Monortól nem messze, egy bizonyos Sangel úrhoz szólított, kinél mindössze 6 hónapot töltöttem, szerencsére a tavasz és a nyári időszakot, mert bárhogyan szerettem az egyedüllétet, csak hamar lelkemből megúntam a pusztai magános házban való életet, és szinte melankóliába estem a táj borzasztó egyhangúsága miatt. Itt szereztem első benyomásaimat a pusztáról, mely később szintere lett

csodás történeteket, észre sem véve, hogy mindkét kezével a botjára támaszkodva előttem állott a nyáját őrző juhász, és a lélegzet nélkül figyelve az idegen hangokat, csodálkozott is rajtam, sajnált is, mert a pusztán ördöngős embernek tartottak engem, ki a sok tanulásban az eszét vesztette, és néha napján félrebeszél.

0: különcködésem híre szétment az egész környéken, és ennek köszönhetem, hogy meghívást kaptam Balla Károlytól, a szomszéd Pótharaszt puszta birtokosától, Pest megye fogházának nyugalomba vonult igazgatójától, hogy látogassam meg, és legyen szerencséje hozzám vacsorára. Balla nagy szenvedelemmel űzte meteorológiai tanulmányait, és pusztáján jelző zászlócskákkal ellátott magas árbocokat állított föl, a különc ember hírében állott velem együtt. Zsák a foltját megtalálja? Ismerettségünkből egy neme fejlődött a barátságnak, s mikor azt ajánlotta, hogy töltsem házánál a telet, és tanítsam Zádor fiát franciául meg angolul, ajánlatát szívesen fogadtam. Volt nyugalmas, tágas szobám, kertre néző ablakokkal, ellátásom úri volt, a tanítás csak egy nehány órámat vett el naponta, és bőségesen maradt rá módom és időm, hogy a keleti nyelvek és főképp a török, az arab és a perzsa nyelvek tanulásával foglalkozhassam.
1: Soma aziz ve izzet mendid. Izzet soma az do jahet est. یکی از این جهت که خود در راه علم در راه جهاد و با زلال معنویت و ایمان جوانی ارجمند خودتون رو میگذرانید.
0: De sajnos Balla úr családja nem állt a műveltségnek azon fokán, mint maga a családfő. A ház úrnője sohasem tudott megbékülni azzal a gondolattal, hogy zsidót fogadtak a házába prefektusnak. Végre, mikor már családi villongást támadt a dologból, mert az öreg úr erősen kitartott mellettem, nehéz szívvel elhatároztam, hogy odahagyom a tanulmányaimnak kedvező hajlékot, és Pestre mentem, honnan fél esztendei várakozás után nem kevésbé jó állást kaptam Csetényben, Veszprém vármegyében, az odavaló bérlő Grünfeld úrházánál. Ez volt az utolsó nevelői állásom Magyarországon, és az a szeretetteljes bánásmód, amelyben Grünfeld úr művelt és nemes érzelmű családja részesített, a legkedvesebb emlékezést hagyta lelkemben változatos és közben-közben eléggé küzdelmes tanítói pályafutásomról. Csak egy szomorú eset fűződik a Bakonye csendes falujában való tartózkodásomhoz, de az az egy eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben.

1856. november 11-ének egy esős estéjén történt, amikor 10-ig jó ízű beszélgetés közben töltve az időt a családdal, éppen készültem visszavonulni az udvarban levő szobámba. Abban a pillanatban, midőn kinyitottam a pitvarajtót, és ki akartam lépni az udvarra, nem csekély ijedelemmel láttam, hogy egy sereg álarcos ember áll előttem. Az egyikük mellen ragadott, és erős lökéssel belódított a szobába, a többi pedig eközben berohant utána. A megrémült család minden egyes tagját lefogta egyikük, és halállal fenyegettek mindenkit, aki a száját kinyitni merészelné. Most már világos volt, hogy rablóbanda tört a házra a Bakuny erdejéből. Kétségtelenül az a hír szabadította reánk, hogy Grünfeld úr az előző napon tetemes pénzzel tért haza a pesti vásárról. Egyik szobából a másikba hurcoltak bennünket a rablók, s még odakünt halkan só

0: Ohajtozott és suttogott a megkötözött cselédség, Grünfeld úrtól minden pénzét és értékét elszedték. Oda is adott vagy 20 000 forintot. De mikor a vadharamiák ezzel sem érték be, és egyikük mellére szögezte puskája csövét a családfőnek, én nem bírtam tovább. Felugrottam, és mellemre húzva a gyilkos fegyver csövét, reárivaltam.
1: Ha már ölni akarsz, lőj agyon engem! Nekem nincs feleségem és gyermekem, könnyebb lesz nekem a halál!
0: A rabló vezérre, ki politikai menekült lehetett, és úgy látszik az osztrák megtorlás elől vonult az erdő menedékébe, nem volt hatás nélküle beszédem, mert intésére a cinkosok letettek a vérontásról. Összekapták a pénzt és az értéktárgyakat, eltávoztak, és reánk zárva az ajtót, ott hagytak bennünket a sötét szobában. Reám nézve szomorú vége lehetett volna e borzalmas éjszakai jelenet utójátékának is. A Zérci járás bíróságnak az a sajátszerű ötlete támadt, hogy bennem, az akkor már a Tudós Akadémiával összeköttetésben álló magyar tudósban titkos bűntársát kereste az egykori rebellisekből álló rablóbandának. Egy buzgó magyar falu hivatalnak már azon a ponton volt, hogy vizsgálati fogságba vessen engem, kit Kossuth kutyának nézett, és nincs benne semmi kétség, hogy hónapokig sanyargattak volna közönséges gonosztevő gyanánt, ha síkra nem száll mellettem a jó Grünfeld, és nem tesz bizonyságot teljes ártatlanságomról. A napkeletverő fényes tájai helyett könnyen juthattam volna minden hibám nélkül a fegyház sötétségébe. A derék Grünfeld család házánál való tartózkodásommal tanítói pályán véget ért. Közben meggyökeresedett bennem a gondolat, hogy teljes komolysággal reálépek az eddigi tanulmányaimnak megfelelő pályára. Szilárdul elhatároztam, hogy haladéktalanul a keletre megyek, és bármi nehezemre esett odahagyni kényelmem nyugalmas kikötőjét, megtettem a szükséges lépéseket az elutazásra.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Második rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az elmúlt 2 nap tárgyalásairól számolt be az M1-nek a miniszterelnök. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. A honvédelmi miniszter szerint a V4 országok között is stabil együttműködésre van szükség a régió biztonságához. Ruszin Szendi Romulus miután a Budapesten a visegrádi országok vezérkari főnökeivel tárgyalt hangsúlyozta, a legfontosabb cél a tagországok közötti bizalom helyreállítása és az együttműködés újjászervezése. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén. Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Június 17-e és 19-e között rendezik meg a Veszprémi ünnepi könyvhetet, amelynek idén a zeneiskola előtti tér ad otthont. A 3 napos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja, a látogatók pedig számos kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak. Takács Boglárka a 2. helyen végzett 100 méteres síkfutásban a Continental Tour Gold sorozat szerdai finnországi állomásán. Az egynapos atlétikai viadalon Kozák Luca szintén érmet szerzett, ő a 3. helyen zárta a 100 méteres gátfutás versenyszámát. Híreink végén az időjárásról. Főként a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatar, góc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Éves a Szentendrei régi művésztelep. Vendégünk a stúdióban Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója és Bodonyi Emőke művészettörténész. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán. Koronázási hétvége Gödöllőn a Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényi Levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát ma Kádár Dóra szerkesztette. Kiállítás nyílt Szentendrén a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. Szokatlan módon egyszerre 2 vendéget köszönthetek a stúdióban, Borbé Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját és Bodonyi Emőke művészettörténészt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szokták mondani, nem véletlenül, hogy Szentendre a festők városa, persze más képzőművészeké is, ma már főleg, de minden úgy kezdődött a régi művészteleppel kapcsolatban, hogy 1926-ban 8 fiatal festőművész a városba költözött.